Magyarországra, akkor ugye ezt valószínűleg hallottuk, hogy a magyarországi reformáció kezdeményezője, és aki először rendszerezett tanításokkal és írásban is a reformáció tanait képviselte, Dévai Bíró Mátyás volt. Dévai Bíró Mátyás neve mellé a Krakói Egyetemnek az anyakönyvébe ezt írta valaki, mert a Wittenbergi Egyetemen is járt, többször is Krakkóban is, és a Krakói Egyetem anyakönyvében ezt a jegyzetet írta valaki latinul a neve mellé. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozott fia. Viszont Bot Péter a Magyar Atenászban 1766-ban így méltatja a jelentőségét. Legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Különösen szép ez a vége, még egyszer elolvasom. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. De ha valaki végig kíséri ennek a Dévai Bíró Mátyásnak az életét, akkor döbbenetes, hogy hányszor volt börtönben, milyen életveszedelmekben küzdötte végig körülbelül 1544-45-ig a maga prédikátori hivatását. Írja, hogy például a bécsi fogsága testi-lelki gyötrelmek között telt folytonos vallatásokkal. És ennek ellenére, ahogy írta Bot Péter, elhordozta egész Magyarországon szinte az evangéliumnak a világosságát, és hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ő milyen messzire jutott a reformációban vissza az íráshoz, elvnek az érvényesítésében. Így olvasom, ő eljutott a pokol, a purgatórium tagadásáig, a szentek alvásáról szóló elméletig, és a szentek és a Mária tisztelet tagadásáig. Egy kis részletet olvasok is tőle, ez talán érdekes egy kis mai áthallással is. Ezt írta Dévai Bíró Mátyás. A barátok stentori hangon hirdetik, hogy István a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország patronájaként viseli. De ha így van, mármint hogy valóban István Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, de ha így van, akkor állítom, hogy a királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről. Tudnélik, hogy az egyedül Istenhez folyamodik, mármint az igaz hit, és egyedül Krisztusra szegezi tekintetét. Azután hadd emlékezzek meg egy alig ismert magyarországi reformátorról, Andreas Fischerről. Főleg a felvidéken, a Szepességben működött, és az ő története különösen megrázó. Egy alkalommal, még a kezdet kezdetén, amikor már halálra ítélték őt is, és a feleségét is, mert mindketten luteránusoknak vallották magukat, akkor őt különleges módon akarták kivégezni, és letaszították a krasznahorkai várból. Egy sziklára zuhant fejjel, a korabeli feljegyzések szerint, de szinte érthetetlen módon fel tudott állni, és el tudott menekülni. Másnap viszont a feleségén végrehajtották a vízbefolytás ítéletét. És ez az ember még mindezek után tovább dolgozott, és tovább kockáztatta az életét. Azt írják, nagy tudású, nagy műveltségű volt. Külön érdekesség, hogy eljutott a gyermekkeresség érvénytelenségének a felismeréséig is, sőt, szombatünneplő lett evangéliumi alapon. Ezek az emberek ilyen hihetetlen küzdelmek között haladtak előre, tehát a falnak az áttörése, az nem történt küzdelmek és áldozatok nélkül.
És az emberben tényleg az a kérdés, hogy tudott ilyen hirtelen, ilyen erővel megjelenni a 16. századi reformációs ekkora kiterjedésben. Ugye azt gondolom többen tudják, hogy Lutherrel szinte egyidejűleg indult Svájcban, Franciaországban, eljutott a skandináv országokig, tehát felrázta egész Európát. Ugye sok mindenre gondolhatunk, hogy itt nagyon fontos volt az előreformációs mozgalmaknak a magvetése és hihetetlen sok áldozata. Gondolhatunk arra, hogy háttérben volt a kereszténységen kívül a humanizmus, a reneszánsz irányzata, amely szintén kezdett eltérni a középkori kötelező világnézettől. És természetesen sokat számított, hogy volt egy olyan eszköz, mint Luther, aki tudott érthető köznyelven és hatásos köznyelven elmondani dolgokat, és aki a maga lelkismereti szabadságát rettenthetetlenül tudta érvényesíteni és képviselni. Ezeket mind elmondhatjuk, de mégis azt tudjuk mondani, hogy itt a döntő, az a háttér kellett, hogy legyen, Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon. És Isten ehhez hozzáigazította, hogy így mondjam, az ő titokzatos háttérből működő gondviselésével a történelmi körülményeket is. Mert említettem, hogy Magyarországon csak azért tudott megmaradni és gyökeret verni a reformáció. Egyébként olyan mértékig, hogy eredetileg úgy satszolták, hogy Magyarország lakosságának mintegy a 90%-a a reformáció híve. Így nézett ki még a 16. század vége felé. De amikor jött a Habsburgok, visszaszerezték az uralmukat, és ugye ők a középkori római egyház abszolút hívei voltak, akkor először szépen katolizálták a főurakat, aztán annak az elvnek az alapján, hogy ami a középkorban uralkodott, aki a föld, az a vallás, akkor a jobbágyaikat is a kötelező katolizálás útjára terelték. De azt mondhatjuk, hogy másutt is a Jóisten a történelmi körülményeket is előkészítette, mert 5. Károly is vaskézzel sújtott volna le a németországi reformációra, ha közben a török nem foglalja el Budát, illetve először még csak jön fölfelé, ugye Konstantinápoly elfoglalása után, egyre fenyegetőbben, majd aztán mindig előbbre és előbbre jut, tehát hogyha ez nem történik, hogy a török ennyire reális veszélyé nem válik, és nem az összes figyelmet és haderőt az iszlám hódítással szembeni védekezésre kell fordítani, akkor az nyugat-európai reformáció se haladhatott volna úgy és annyit előre, mint ahogyan történt. És valahol ez volt a falnak az áttörése, így tudnám mondani, hogy a Biblia a közfigyelem tárgyává legyen. Hogy a Bibliára terelődjék a közfigyelem. A többi, hogy így mondjam, már magától ment. Maga Luther azt mondta, én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Mert ugye mit is mond a Biblia, hogy az Isten igéjében milyen hatalom van? Ugye ezeket az igék gondolom ismertek. Azt mondja Jeremiás próféta az Isten igéjéről, hogy olyan az, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly. Minden hamisságra, minden tévedésre, minden önzésre, minden emberi gonoszságra. A másik ige szintén nagyon ismert az Új Szövetségből. Az Istennek igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy emberek újjászületnek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból az Isten igéje által. Vagyis ha Isten igéjének a magva emberek agyába, szívébe kerül, akkor abból újjászületések, valódi, hiteles és egész életet megváltoztató megtérések születnek. De ehhez a közfigyelem tárgyává kell kerülni a Bibliának. Ezért az emberek szem elé kell kerülni a Bibliának. És ez volt a reformációban óriási, hogy az a Biblia, amit a középkorban elfelejtettek, tiltottak. Ugye Luthernek is azt mondták a szerzetes társai, még mikor ugye az Ágoston rendben volt, hogy látták, hogy annyit foglalkozik a Bibliával. Elnye, Márton mester, hát miért kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyház atyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Hát ugyan minek kell annyit a Bibliával foglalkozni?
És ez volt a nagy dolog, hogy a Biblia ebből az eltemetett állapotából a közfigyelembe kerüljön, hitesse az

hogy még egyszer ilyen nem lesz. Hogy, bocsánat, csúnyán fejezem ki egy kicsit, de talán azt gondoljuk magunkban, hogy ebben a mi világunkban, ahol az emberek gondolkozásmódja annyira megváltozott, itt már az Isten se tud még egyszer világosságot gyújtani, úgy, hogy a Biblia a közfigyelem tárgya legyen, és ezt a hatalmas munkáját el tudja végezni. Hogy az ember tényleg kétségtelenül rengeteg dolog csüggeszti. Ha látjuk, hogy a fogyasztói társadalom mit művelt az emberekből, hogy az összes gondolkodásuk és erejük a pénzkereset, és ezt nem megrovóan mondom, ez egy sodró áradat, és a pénzkereset és a fogyasztás körül forog. Vagy én például rendkívül szomorúan szoktam figyelni, ha bemegyek egy újságos bódébe újságot venni, amikor rendszerint sietek, de azért odafigyelek, vagy várok egy-két percet, miket vásárolnak az emberek? Bulvárlapokat. Van, aki olyan mennyiségben vásárolja, nem tudom, erre nem sajnálják a pénzt sem, sorolja az újságosnak, és mondja sorba, és egy egész kis köteget vesz belőlük, és ezen a szellemi táplálékon fog élni egész héten. Emlékszem, mikor egyszer a rehabilitációs táborunkba került, egyébként egy doktornő volt, és szinte pánikszerűen mondta, hogy ezen a világ háta mögötti helyen, ugye ez Törökkopányban volt, hát ő hogy jut hozzá a Blikhez? Mert hát az ő el se tudja képzelni, hogy neki reggel nincs ott a Blik. Hát valóságos függősége volt a Bliktől. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. A másoknál pedig ugye azt mondjuk, hogy még azt se olvassa. Egyszerűen elfelejtik az emberek a betűt, csak az átfutó képi információk, az ellenőrizhetetlen mindenféle dolog árad rájuk. Hát elvész a gondolkodás kultúrája, és akkor azt kérdezzük, lehetséges, még egyszer ebben a világban lesz egy ilyen csoda, hogy Isten szól, világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Mert ha sötétség volt akkor, talán még mélyebb a sötétség, mondja, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, még mélyebb a sötétség. Hát mikor járt Barth Károly Magyarországon, nagyon régen volt, lassan 100 éve, 1936-ban, és Budapesten felolvasásokat tartott, és akkor Reményik Sándor írt egy verset ezzel kapcsolatban, az azt hiszem, hogy elkéstetek vele, és ebben a versben azt írja, rajtam nem segít a ti bartotok, süket fülembe hogy jusson bele, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes sorok voltak, ugyanis Barth Károly azt hirdette, hogy vissza az igéhez. Megpróbált a 20. század elején egy kicsit visszatérni a reformáció szelleméhez. És aki maga is papcsaládból származott, egyébként ősgyökeres papi dinasztiából, hogy így mondjam, azt írta Reményik Sándor, én másfajta teológián nőttem föl, és az én süket szívembe ez nem tud belejutni, ami nektek most régi új mérték, ahhoz már nemzedékekből veszett ki az érzék. És ma nem így van. Mi is elcsüggette, mondjuk, ehhez már nemzedékekből veszett ki az érzék. Csütörtökön tartottam valahol előadást egy művelődési házban, ott volt egy nyugalmazott református lelkész, és a felesége mondja nekem, hogy a férje azért adta föl korán, mert elkeserítette, hogy a gyülekezetében az embereket minden érdekli, csak éppen a Biblia nem. Ugye ez egy szívfájdító dolog. És ismétlem, ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem lehetséges. De én szeretném emlékeztetni rá, hogy is hangzott az az első ige, amit felolvastunk, aki valamikor szólt, fizikai értelemben sötétségből ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ehhez teremtő hatalom kell, de a teremtő hatalomnak minden lehetséges. És én hadd olvassak fel a Biblia Jézus eljövetele előtti időre, az emberi történelem végső szakaszára vonatkozó jövendőléseiből két kis rövid részletet, ahol azt olvassuk, hogy ez a csoda bizony ismétlődni fog, akármilyen hihetetlen. A 16. században is hihetetlen volt. Ezt a falat úgy látszott, soha senki áttörni nem tudja. Ez egy olyan szilárd rendszer volt a középkornak a rendszere minden szempontból. Olvasnám Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből a következőket.

Tehát Ézsaiás próféta második fejezetéből. Így hangzik. A második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy az Úrnak beszéde még egyszer érdekelni fog tömegeket, és hogy özölleni fognak hozzá népek. De ugyancsak Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszt is olvasnék, Ézsaiás könyve 60. fejezetéből, ami még a világosság fogalmát is alkalmazza. Így kezdődik. Isten népét szólítja meg így a próféta. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Az eredeti héber szöveg úgy hangzik, hogy eljött világításod ideje, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És megint figyeljünk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. És ha még mindig hitetlenkednénk, hogy hát ma még mélyebb sötétség van, tényleg sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, ilyen még egyszer nem lesz, akkor hadd olvassam a 22. verset, Isten ezt ígéri, a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. És a biztosíték, én az Úr idején hamar megteszem azt. Ez történt a 16. században. Az Úr szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. És ezt még egyszer meg fogja tenni. Az egyik legszebb ígéret erre vonatkozóan, ami nekem mindig melengeti a szívemet, amikor kesergek, hogy ma már nem lehet megkülönböztetni szinte egymástól hazugságot, igazságot, és akkor a rettenetes a keveredés minden szinten és minden területen, akkor olvasom Hóseás könyvében, hogy az Isten az igazság esőjét adja még egyszer erre a világra. A Szentléleknek egy újbóli kiárasztásával az igazság esőjét adja. Tehát akár ezt a képet vesszük, hogy a sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de mégis feltámad az Istennek a dicsősége. Akár ezt a másik képet, hogy az igazság esőjét adja a világra. Itt az isteni megerősítő ígéret. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ezért merítsünk reményt, bátorságot a 16. századi reformáció történetéből, és csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Amen.

Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy megemlékezhettünk ezekről a régiekről, akik akár életük áldozásával készek voltak arra, hogy áttörjék azt a bizonyos falat, és hogy csak a te ígéd végre az emberek szem elé kerüljön, végre megszólítsa az embereket, és sokan legyenek, akik ebben a hasonlíthatatlan kincset felfedezik, amiért aztán ők is készek mindent odaadni. Urunk, mi olyan semminek érezzük magunkat, olyan nagyon lelkileg szegény, gyenge, erőtlen nemzedéknek látjuk magunkat ezekhez a régiekhez képest, akik pedig sokkal nagyobb barbárságok és nehézségek között éltek. Urunk, mi szívünkből könyörgünk te hozzád, hogy add nekünk ezeknek a régi hívőknek a tiszta gondolkozását, az erős lelkét és az áldozatkészségét. Urunk, tudjuk, hogy az emberi történelemnek ebben a kritikus időszakában, amikor tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, még egyszer világosságnak kell felragyogni. És kérünk téged, készíts arra, hogy eszközeid lehessünk ebben. Könyörgünk te hozzád, hogy adj hitet mindenek előtt nekünk. Segíts, hogy soha ne mondjuk azt, hogy most már a te igéd világossága, az csak egy kis pislákoló gyertyaláng marad egyes helyeken, hanem az még egyszer a gyertyatartóba kell, hogy kerüljön, hogy fényjék sokaknak, fényjék az egész világon. Urunk, hallgass meg, kérünk imánkat, erősítsd meg ebben a mi hitünket, és add, hogy míg ez az idő eljön, amikor te megint szólsz, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és a maga idején hamar megcselekszed ezt, adj addig nekünk kitartást, amikor sokszor küzdelmek között, nehézségek között fenn kell tartani a te igédet, mint élő igét, és továbbadni, csak úgy tűnik sokszor csak egyeseknek, akiknek még fülük van hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy a te irgalmad megígérte, és bizonyára be is teljesíted, hogy a tévedések, tévejgések sötétjében még egyszer fel fog ragyogni a te igéd világossága. Urunk, kérünk, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy a te igédet, amelyet mi szabadon forgathatunk, megbecsüljük sokkal jobban, mint ahogyan eddig tettük. Adj égő szomjúságot, hogy azt kutassuk, és vágyat a szívünkbe, hogy kövessük is. Kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök. A mai témánk egy olyan költőnek a bemutatása és a Bibliához való viszonya, akinek az életműve ebben a kötetben elfér, alig 100 vers az egész életműve, ezt is háromszor újraírta. 1934-ben is, 47-ben is, még a 61-es harmadik kiadásnál is a régi verseit csiszolgatta, újraírta, módosította. Nem sok versű költő ő. A magyar költészetben rajta kívül csak Pirinszky János van, akinek az egész életműve elfér egy kötetben. Azért a legtöbb magyar költő egy 8-900 verset írt. Mondjuk például. Na most Füst Milánnak ezek a versei. Vannak neki regényei is, ugye a legfőbb regénye a Feleségem története, vagy a Parnasszus felé. Én majd fogok hivatkozni arra, hogy számomra ez az 1956-os kiadású Emlékezések és tanulmányok című kötete a legtöbbet forgatott könyvem, és majd el is mondom, hogy miért. Füst Milán 1888-ban született, és 1967-ben halt meg, tehát 79 évet élt. Egy kispolgári, de eléggé elszegényedett zsidó családból származott. Édesapját már 8 évesen elveszítette, és ő maga is tüdőbajjal küszködött, már fiatalon külföldre kellett vinni orvosi kezelés véget. Ugyanakkor elvégezte a jogi és a közgazdasági egyetemet, tehát ő egy doktorátus szerző, és a hivatali pályafutásban előrukkoló költő volt. Ugyanakkor azonban az 1919-es események után a Horthy rendszerben kényszernyugdíjazását kérte, így próbálta kikerülni a meghurcolását, 33 évesen már kényszernyugdíjaztatta magát, és mint nyugdíjas házasodott meg 35 évesen. Hát ilyen világ volt Magyarországon, ez is Magyarországra üt, hogy ez így történt. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy a második világháborút hogy élte túl. A második világháborút úgy élte túl, ahogy azt három oldalon elmondja, hogy egy budai házban bújtatták őket. A feleségével együtt itt nyert oltalmat, és még 6 madárral együtt, ahogy ő nevezte, még 6 olyan emberrel együtt, amikor megszólalt a csengő, akkor ezek kimentek a pincéből, és befeküdtek a havas árokba. Csak hogy ne találják meg őket. Egyik éjszaka 2 órakor is megszólalt a csengő, és kint volt a gestápó a nyilasokkal együtt. A felesége ment kaput nyitni, és mondták, hogy hát üres ez a ház, mi ide be akarunk jönni, mondják ezek az állig felfegyverzett katonák. Felesége természetesen válaszol nekik, hogy hát itt Lőrinci tábornok van, Békét Csabáról itt szállásolta be magát. Megrökönyödnek, hogy itt Lőrinci tábornok van, tanácskoznak, tehát a tábornok úr alszik. Hát mondja fel, hogy természetesen alszik, de hogyha önök ide be akarnak jönni, hát akkor föl kell őt kelteni. Tessék, parancsoljanak, keltsék föl a tábornok urat. És ezt olyan természetesen játszott el a felesége, persze Lőrinci tábornok nem létező ember volt, Békét Csabán se létezett, meg ott se létezett, hogy annyira földbe gyökerezett a lábuk, hogy inkább elálltak a dologtól, és más villába akartak beszállásolást kapni. Ezt az Emlékezések és tanulmányok első írásában mondja el Füst Milán, hogy ő ennek köszönheti az életét, a felesége talpraesettségének, meg annak, hogy a halállal így ilyen könnyedén állt szembe, hogy még annyira unszolta őket, hogy jöjjenek be, hogy inukba szállt a bátorság, úgyhogy egy tábornokot éjjel 2-kor mégse illik fölkelteni. Túlélve a világháborút, 1947-ben a Budapesti Egyetem tanszékén általános esztétikát tanított. Ezt kiadta egy nagy könyvben, ezt nem hoztam el önöknek, de bizonyára megvan, 2 kiadást is megért itt a megyei könyvtárban. Az a címe, hogy Látomás és indulat a művészetben. Látomás és indulat a művészetben. Füst Milán úgy gondolta, hogy a művészetet 2 dolog hajtja. Egyrészt a fantázia, a képek, hát szóval a látomás,
másrészt pedig az emberi lélek mélyéről feltörő és az igazságosságért küzdő, meg a maga pörét végigvinni akaró ember indulata. És ezért hirdetett egy ilyen nagyon érdekes szemináriumot, hogy látomás és indulat a művészetben, és ez egy nagyon részletes esztétikai fejtegetés, hogy mire jó a művészet, és minden művészeti ágból, zenéből, képzőművészetből, főleg irodalomból válogat példákat. Két embert csodált az életében. Két nagy művész előtt hajtotta meg a lobogóját. Shakespeare előtt, és 1954-ben lefordította, Vörösmarty után merte lefordítani a Lír királyt, mert úgy gondolt, hogy a Lír király az az egész irodalom történetnek egy legnagyobb darabja. Én is bíztatom a kedves hallgatókat, hogy a Lír király több magyar fordításban is, ugye először Vörösmarty fordította le, utána Kosztolányi, utána Füstmilán. Tehát az az ember, aki jót akar a gyerekeivel, de a gyerekei becsapják, és aki nem csapta be, arra haragszik, mert hát az idős ember is tévedhet, és egyedül marad. Szóval Lír királynak az elmagányosodása, és aztán a kisebbik lányával való kibékülése, miközben a két idősebb lány, ahogy említettem, becsapja őt, tehát ez a világirodalomnak egyik legmegrendítőbb alkotása arról, hogy az ember mennyire becsapható, az ember mennyire rossz szeretettel szeret, mert az emberi szeretetet érzi a jó szeretetnek, holott bölcsés, józan, isteni szeretetre lenne szükség. Tehát ezt Füstmilány is lefordította, és a 60-as években, miután megkapta a Kossuth-díjat, és viszonylag rendezett körülmények között élhetett, neki családja nem volt, ezért a halála után felesége egy díjat alapított 1975-től. Önök is talán olvassák, évenként mindig írják, hogy a Füstmilány díjat évente két költő és két prózaíró szokta megkapni. Olyanok, akik nehéz sorban élnek, mint ahogy Füstmilány is nagyon nehéz sorból, tulajdonképpen a utca színvonaláról kell, hogy felküzdje magát. A másik valaki, akit nagyon csodált Shakespeare mellett, és akire a saját vallomása szerint 20 évét rááldozta, ez Tolstoy volt. Tolstoyról ő írta a legbensőségesebb, legmegrázó magyar tanulmányokat. A főmű, amit nagyon szeretett, a Tolstoy Polikuska című elbeszélése volt, de Tolstoynak a regényeit és az elbeszéléseit is nagyon csodálta. Annyira belülről tudja megláttatni, hogy Tolstoyban mi a hatalmas. Ő a világirodalom legnagyobb két alkotójának, tehát Shakespeare-t és Tolstoyt tartotta. Füstmilán költészetét szeretném most önöknek bemutatni. Aki ezzel a költészettel kapcsolatba kerül, mint én is egyetemista koromban, az azt kell, hogy először nyugtáz, hogy ez sehova be nem sorolható költészet. Ő a magyar költészetben az első, még Kassák Lajos előtt, aki az első szabad verseket írja. Jó hosszú sorok, látszólag minden, ami eszébe jut, leírja, de közben nagyon nagy rend van ezek között. Hadd kezdjük mindjárt a főművével, az öregséggel. A magyar költészetben az öregség, hogy mit jelent a megöregedés és az öregség, ennél méltóságteljesebb, megrázóbb, katartikusabb verset senki nem írt. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? És hol vagy, ó csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré, valamely édes bús nevetéstől. Ugye nem ezt szoktuk meg költészet címén. Már maguk ezek a hasonlatok is, hogy áldottnak véltetek egy arcot, olyan ódon megfogalmazás, hogy az, hogy szamáré, mely édes bús nevetés, ez meg kicsit olyan humoros, olyan karikirisztikus. Szokták mondani, hogy Füstmilán a fenségest a humorral, a legmagasabb erkölcsi, esztétikai minőséget a legalacsonyabbal szokta keverni. S hol vagytok, fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is.
Hát kell így szeretni, hogy még az ajkat is fölsértett, kedves Üstmilán. És ezt még be is vallott, hogy nem csak a szamósza serkent fel, hanem te úgy udvaroltál, meg úgy csókolóztál, hogy ilyen is megtörtént. S hol vagy te mellemnek, oly irtózatos dalolása? Tetszenek érezni, hogy ugye itt nincsenek rímek. Visszatér az ószövetségi Zsoltár költészethez. Az ószövetségben se volt rím. A rímet csak Európában találták ki, mert nem volt annyi metrikai lehetőség, mint a héber, a görög, a latin költészetben. Kellett valami csengő-bongó dologgal is előállni, ezért találták ki a rímet, de a régi költészet annyira, ugye érezzük, hogy ez nem annyira próza, ez ilyen ritmikus próza. Ennek lüktetése van, és sodrása van. És hol a kín, és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon, görbe bottal a kezemben. Tehát mert megöregedtem. Most már botot kell a kezembe vennem. Minden elmúlt, a régi szerveim már nem azok, amik voltak. A szemem, a szám, a fülem, semmi nem úgy működik, mint fiatal koromban. Ugye erre játszik rá, kimondva, kimondatlanul szeretné velünk megéreztetni, hogy milyen fájdalmas dolog az elmúlás, a megöregedés, és ami mindenkire vár a halál. Nálam mindig ez a téma, egy témájú költő, az elmúlásról beszél egész költészetében. Miért van az elmúlás? Miért van az, hogy ide születünk, és el kell innen mennünk? Ez egy kifogyhatatlan dolog nála. És tessenek megnézni, most belemegy egy hosszabb gondolatmenetbe. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Ugye az ember lohol az életben, a vágyait akarja kielégíteni, az akaratát akarja megvalósítani, és az emberek kergetnek. Én is bevettem a versgyűjteménybe például Füle Lajos Futás című versét. Az arról szól, hogy mindenki fut az életben, de utánunk is fut valaki, csak nem látjuk, hogy ki fut utánk. Utánunk az Isten. Meg futunk ezt elérni, azt elérni, amazt elérni, és itt azt mondja, loholni bolondul. Mi az, hogy kergetni az őzet, az őzlábut? Hát férfiak általában mi után, vagy ki után loholnak? Ki az az őzlábú? És hol akarják a boldogságot? Azt mondja, és utána ledőlni, susogni, de akkor már nem lehetnek. Azt mondja, kinek a holdnak beszélünk? És micsoda kifejezés ez, hogy zaklatott boldogság. Zaklatott boldogság. Boldogság a zaklatott boldogság? És az emberek mégis azt mondják, hogy nekem a csendes, szelíd boldogság, nyugalmas boldogság, hát ez nem kell. Zaklatott boldogság az minden mennyiségben. Nem? De nem így van? Nem ezt látjuk körülöttünk? Tanuljunk ebből, de nagyon erőteljesen tanító jellegűek ezek a versek, de olyan kedvesen, olyan bájosan. És tessenek megfigyelni, még további kérdései vannak. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? A mozgalmakot még tudom, hogy mi az, hogy mozgalom, mert hát annyi mozgalom indult már, főleg a 20. század tele van mozgalommal, meg mozgalmi nótával. Meg mindent ígértek az embereknek, de mi az a fekete átok? Mert minden mozgalom szépen kezdődik, hogy úgy mondjam, fehéren kezdődik, aztán feketén végződik, nem? Fekete átkok. Ilyen sejtelmes egy kicsit, vibrál itt a sejtelmesség. Azt mondja, örök sietés. Hol a mohó száj, s hol a nevetésem? Úristen, hol a nevetésem? S a tártalan zokogás is. Mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei, hányszor leborultam a sötétben elétek. Hogy kimondja ezt a szót, hogy nevetés, eszébe jut, hogy hát lehervad az ember arcáról a mosolya, hogy megy előre az életben. Milyen csodálatos a gyerek nevetése, milyen áttetsző, milyen gyönyörű egy gyerek mosolya, és utána, hogy a felnőtt korban úgy megerősödnek a vonások, már olyan gyermeki szemvillanás, már olyan gyermeki odafordulás szinte már elő se fordul,
És azt mondja, hol a nevetésem, és hogy tárgytalan zokogás, minden csak a panaszkodást tölt be. Akkor döngő hajnalodások, vértelem, mint hogyha dobokat hallanánk, ugye hányszor leborultam a sötétbe. Értjük is, meg nem is értjük. Ez a költészet igazi vadászterülete. Az a költő, aki túl érthetően ír, hát azt lehet, hogy díjazzák az emberek, egyszer jó meghallani, aztán utána jó elfelejteni. De az olyan költő, akiben értünk is valamit, de ott van a feszültség, hogy sokszor kimondatlanul hagy dolgokat, a sejtés tartományába utal át, de érezzük ugye itt a felütés nyomán, hogy azért magunk is elmondhatjuk ezt, mindannyian megöregszünk, mindannyian leépülünk, mindannyian elkopunk. Mi hogy éljük át ezt, amit ő elmond? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, és az ifjúságát visszakövetelvén mondott Aisz Kűloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Tetszenek tudni, mi az az Aisz Kűloszi átok. Hát ezt a 19.-20. század fordulóján, amikor nagyon nagy becsben állt Aisz Kűlosz, most nem is tudom, hogy Aisz Kűlosz mikor játszanak magyar színpadon. Én 5 évig éltem Pesten egyetemi éveim alatt, úgy szerettem volna egy Aisz Kűlosz, egy Szofoklészt legalább megnézni. Hát gimnáziumban tanultuk ugye az Antigonét, az Elektrát, másokat mondom. Hát ilyen nagy darabok, amik az ember élet legnagyobb kérdéseiről szólnak, a lelkiismeretről, a bátorságról, a kitartásról, a hűségről. Soha nem játsszák ezeket. Ma ugye Shakespeare-től Molière-en át, Ibsenen keresztül, magyar népszínművek, az embereket szórakoztatni kell. Ugye a görög színház az nem azért volt, hogy az embereket szórakoztassa. A görög színház azért volt, hogy az embereket megtisztítsa. Katarzis. Leült 32 000 ember Epidaurusban, mert annyi fért be abba a színházba, olyan volt ugye az akusztika, hogyha egy ilyen lapot, ha lett volna, csak hát akkor pergamen meg papírus volt, így eltörtek, vagy eltéptek volna, az fű siketítő robajjal hangzott ott a 30. sorban. Olyan jó akusztika volt, és ott döntő dolog, Aisz Kűlosz, az európai drámaköltészet első számú nagy alakja. Mi az ő egész életművének a summája? Tessenek elolvasni, hogy Babits Mihály mit ír róla az európai irodalom történetű. Aisz Kűlosz azt mondta, hogy az élet törvényeken nyugszik. És hogyha valaki megsérti a törvényeket, az számítson arra, hogy a törvénysértésnek következményei vannak. És nem lehet törvénysértő módon élni. Az életnek alaptörvényei vannak. Ezt nem az állam hozza, ez benne van a létezésünk, hogy a legalapvetőbb törvény a lelkiismeret törvénye. Hogy amit más embernek magadnak nem akarsz, hát azt más embernek se tedd meg. Aisz Kűlosz után Szofoklész jön, aki erősíti ezt az Aisz Kűloszi vonalat, ugyanakkor bizonyos értelemben fel is puhítja. Hát azért nem mondja, hogy Szofoklészi átkot, hogy Aisz Kűloszi átkot, mert Aisz Kűlosz kimondta, hogy te hazudtál, akkor annak következménye van. Ha te öltél, akkor ennek is következménye van, ezzel szembesüljél. Úgyhogy mielőtt elvennéd a másik ember életét, gondold végig, ha te elveszed jogtalanul a másik ember életét, tőled jogosan fogják elvenni az életet. Csak nem bibliai szintű erkölcsi minőség ez, amit Aisz Kűlosz 2600-2500 évvel ezelőtt megvalósított. És ezért mondja, hogy mondott Aisz Kűloszi átkot, hogy miért kell nekem megöregednem, miért kell nekem elmennem innen a földről. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. Füst Milánnak szinte minden versében említés nyer az istenség. Füst Milánnál nincs Isten nélküli világ. Füst Milán úgy gondolja, hogy Isten úgy létezik, mint hogy sokkal evidensebb a létezése, mint hogy mi létezünk,
És ez az ősz görög ember is, amikor fölpanaszolja, hogy miért kell megöregedni és meghalnia, pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Tetsz megfigyelni ezt a 3 hasonlatot? Főleg a harmadiknak ez a kis játékos, bájos jelleg, hogy az 5 éves kos is felemelte rá fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség. Ugye milyen megdöbbentő? Például amikor Vörös Marti írja a Vén cigányt, és a Szentföldön épp háború van, és a végső változatba úgy került bele, hogy Isten sírja reszket a Szent Homban. Tehát ott, ahol egykor Jézus élt, és eltemették, és ahol feltámadt, ott a Golgotától nem messze, most a 19. század közepén egymásra lődöznek emberek, európaiak, meg zsidók, meg arabok. Tehát ha most Vörös Marti élne, és látnám mostani Közel-Keletet, ugyanezt írná, hogy Isten sírja reszket a Szent Honban. Füst Milán ezt mondja, hogy sírt az istenség. Tehát hogy lehet nagyobb nyomatékot adni annak, hogy Istent is bántja az, hogy az általa teremtett ember egyszer csak megöregszik és meghal. Hát nem ezért teremtette az Isten az embert. Isten örök életre teremtett. Hogy az Isten együtt érez, hogy az Isten szíve is megrendül, de hát nem tud mit tenni, mert mi emberek beengedtük a világba a rosszat, és nekünk a rossz következményeinek összes poharát ki kell hörpintenünk, utolsó sorban is a halállal, mert hiszen a rossz következménye a halál, a bűnzsoldja a halál. Sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a hegyomlásnak felelne a tenger, oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Miért nőtt meg előtte? Azért, mert egy öreg görög kiterjesztette a kezét? Azért, mert most itt áll, hajadon főtt, és látja, hogy sok ideje nincs már át, és úgy tud beszélni, érezzük, hogy az egész stilizáció. Ez az öreg görög, ez egy kitalálás, ez egy szerep, amiben ő beleöltözik, ez egy mai költőnek a vers, ami azt mondja, hogy én is itt állok az életemben, egyébként 1947-ben, hogy látjuk, tehát 59 évesen írott vers. Nem volt még akkor annyira aggasztján. Tehát állítólag, amikor az ember már 90 éves, akkor már nagyon jól van minden, mert akkor újra visszatalál már a gyermekkorhoz, a fiatalkorhoz. Akkor nehéz az öregség, amikor a nem öregségből megyünk át az öregségbe. Tehát ez az 50-es, 60-as évek, a többi már simán megy. Tehát az már egy valóságos felüdülés. Ezt Szolón is megmondta, hogy a pályának a legszebb része az utolsó évtizedek, a 60-as, 70-es, 80-as évek, mondták a görög bölcsek. Hát Szolón nagy bölcs volt, a 7 bölcsek egyike. De mit mond Füst Milán? Oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. Miféle igazát? Miféle igazát? Igazunk van a halállal szemben? Igazunk van, hogy egyikünknek nem kellene, vagy egyikünknek, másikunknak nem kellene meghalnia? Ez igazság? Nem igazság. Nem is fejtik itt a költő, csak ugye nyomatékot akar adni, hogy mint egy ember is, amikor látván látja, hogy nincs igaza, de mégis akarja érvényesíteni az igazát, mert elfogadhatatlan, hogy meghalljunk, mert a halál az értelmetlen dolog. És aztán hát elment persze, csend lett végül is e vidéken. Különös nyomatéka van az.
Egy ember eltűnik erről a világról, és csend lesz. Egy ágálással kevesebb, egy szóval kevesebb, egy nyugtalansággal kevesebb, egy békétlenséggel kevesebb. És aztán hát elment persze, csendet végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. Hogyhogy? Hát előbb még pörölt az igazságáért, most meg már csupa csend volt. Mitől lett csend, amikor még pörölt az igazságáért? Nem kapjuk itt a költőt különböző következetlenségeken? Hajtja nagyon a beszéd.

figyelem, s a feje körül tompa derengés. Na, ezt magyaron kívül nem lehetett máshogy megírni, mert ki hozta be ezt a magyar költészetbe, hogy tá-ti-ti-tá. Mert ugye ez önellentmondás tá-ti-ti-tát behozni, mert ugye a magyar nyelv az ereszkedő. Ereszkedő. Mi úgy beszélünk, a mondat elején van a nyomaték, a szó elején van a nyomaték, és mi levisszük a hangsúlyt. A magyar nyelv az tróhaikus lejtés. Ez tá-ti, tá-ti. Akik meg tanulnak gyerekeink most angolul, franciául, németül, az meg emelkedő, az ti-tá, ti-tá. A kettőt nem lehet egymáshoz tenni, ha egy magyar költő tróhaikusan beszél, akkor táti, táti, táti, tátá, táti, stb. Így beszél. Ha jambikusan beszél, akkor ti-tá, ti-tá. Tehát más a zenéje, de ki volt az az első magyar költő, aki azt mondta, és ezt meg is írtam ebben a könyvben, hogy egyesíthetem azt, amit nem lehet egyesíteni. A tüzet és vizet a magyar költő tudja egyesíteni. És ez a tá-ti, tróheus, és mellette a jambus, ti-tá. Ez addig senki nem merte megcsinálni. De hogy ez a költő megcsinálta, és ezelőtt a költő előtti főhajtás Füsmilán, tompaderengés. A lantot, szoríts kebeledre, ha jő a halál. Jő a halál. Tá-ti-ti-tá. Ez Arany János. Arany János nyelvünknek az a művésze, akit senki nem tud felül írni, aki a magyar nyelvvel azt meg tudta csinálni, amit mi álmainkban nem képzelünk el. Ez a Mindvégig című verse, amit idéztem, Arany János Mindvégig, ami arról szól, hogy az életben sok mindent elvehetnek tőlünk, meg megöregszünk, meg meghalunk, de van, aki segít bennünket ezt végigélni, és van, aki még eszközt is ad a kezünkbe, hogy ne érezzük olyan tragikusnak az elmúlást és a halált, és az az egyik legcsodálatosabb eszköz a költészet. Ezért mondja, hogy a lantot szoríts kebeledre, ha jő a halál. Ha valaki koriambust ír, mert ennek a neve koriambus, coriambus, a tá-ti-ti-tá, ez hat mora. Tehát hat, ugye, mert a rövid az egy mora, még egy rövid két mora, a hosszú az két mora, itt van két rövid és két hosszú, ez hat mora, tehát ez egy nagyon hosszú ritmus. Tá-ti-ti-tá, tompa-derengés, szinte látjuk, és a feje körül tompa-derengés. Mint egy a vers arról akar szólni, hogy a halált le lehet győzni. Úgy lehet legyőzni, hogyha értelmesen végig gondoljuk az egész életet, ha számvetést készítünk, ha valakire figyelünk, egy még nagyobb figyelemmel valakire figyelünk, aki egyedül képes a halált hatálytalanítani. Hogy Füstmilán, aki a zsidó családban született, különösképpen nem gyakorolt vallás, de hogyha egyet tetszenek fordítani a lapon, azért a Cantus Firmusát hadd olvassam fel. A Cantus Firmus a zenében, ugye az az alapzenei hang, ami megy végig egy művön keresztül, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Mindennek el kell múlni, mindannyian elkövetünk rossz dolgokat, mindannyian magunk járultunk hozzá, hogy leépül az életünk. Elébed járul Jézus, Jézus, aki eljött és magára vette a világ bűneit. Jézus, aki elviselte minden ember bűnének végső következményét. Mindenki Jézus elé járul, aki nem hisz Jézusban, az is, a buddhista is Jézus elé járul. A muzulmán is Jézus elé járul. Mert pusztán az, hogy élünk, az egy valakinek köszönhető, aki a bűnterhet levette a vállunkról. Ezért mondja Füstmilán, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Ez az élet. Az életben, ahogy megszületünk, már ott van az elmúlás, akár tudunk Jézusról,

akár nem, mindenki elébe járul, mindenki neki köszönheti az életét, van, aki ezt tudja, annak szerencséje van, és együtt is működik vele az igazi hit, aki nem tudja, az is Jézusnak köszönheti az életet, mindenki valahogy fejet hajt, aztán elmegy, hogy hova megy, ez a kérdés, hogy majd Jézus hova ítéli meg ezt a menést. Élő parázsa talpán, némaság ül a nyelvén, béna szívében kételj, siket agyában átok, így fut a semmiségbe, lobogni kezd az úton, bomolni kezd a pályán, s mint a megőrült csillag okádja fájó lelkét, forog és nincsen társa, dühöng és nincs ki lássa, százszor is megfiadzik, magát emészti fajja, vakember lesz a végén, sírna, de nincs ki hallja. Döbbenetes vers azért ez, nem? Ez az emberi élet. Így az emberi életet visszaadni Füstmilánig, mondom, hogy ez a kötetlen vers, ez az áradó ritmus, ez amit csak először Babits, Kassák mer megcsinálni a magyar költészetben, később aztán Vörös Sándor ezt már nagyon tökére viszi, de itt is Füstmilán egy külön színfolt, egy külön hang, és hogy mennyire külön színfolt, tehát tessenek meggondolni, hogy Füstmilán zsidó származású volt. És ha elolvassa az ember az életművét, én például először nem is tudtam, hogy neki az igazi neve Fürst. Fürst Milán Konstantin. Abból magyarosította Füstmilánra. Én, amikor gimnáziumban és egyetemen végigolvastam először a műveit, könnyű volt végigolvasni, mert annyira áradó, sokszor annyira megkedvelteti az irodalmat, nem csak a költészetet. Tessék kell gondolni, hogy én nem szerettem az irodalmat, mert édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, ez az irodalom, jaj, ezek a költők, meg írók, tűzre való emberek mindig nyavajognak, hol itt fáj nekik, hol ott fáj, meg ebbe szerelmesek, meg abba szerelmesek, mit érdekel engem, hogy mit nyavajognak. Petőfi Sándor is gatyába táncol, ennyi legyen, végezz az irodalommal. De amikor egyetemre kerültem és elkezdtem Füstmilánt olvasni, tessenek csak meggondolni, 19-20 éves fejjel mi kell annál jobb olvasmány, mint Füstmilánnak vaskos prózai műve, ez mind én voltam egykor. Ez mind én voltam egykor. Az 1001 éjszaka kapta fájára ír egy vaskos művet, ami arról szól, hogy valaki a gyerekét tanítja bölcsességre, életszeretetre, és elmond egy sor lehetőséget, mert az ember az életében egy sor lehetőséget kihagy, annyiféle dolgot csinálhatnánk, annyiféle jó dolgot is csinálhatnánk, de sokszor az élet kegyetlen vágtája, meg a mi ötletnélküliségünk belekényszerít bennünket egy zsákutcába, de itt az 1001 éjszakában, ahol mindenki elmond egy-egy történetet, és a történetek feleselhetnek egymásnak, hát én Füstmilánt faltam. Az első író, aki előttem ugye az irodalmat kinyitotta, hát egy ilyen vaskos, egy 600 oldalas, ez mind én voltam egykor, hát ez is egy ilyen 1000 történetes dolog. De az ember falja, mert annyira értékes történetek, meg hát irodalmat megszeretni, gondoljunk csak, a Biblia is azért van tele történetekkel. Mert megfogható dolgok kellenek az emberek, megjegyezhető dolgok. Jézus miért beszélt példázatokban, példatörténetekben, mert meg kell, hogy jegyezzek egy történetet, hogy abból le tudjam vonni a tanulságot. És számomra Füstmilán lett az irodalom, csak később jöttem rá, hogy Füstmilánnál azért elég gyenge habarcs van sokszor, vagy nem illeszkednek egészen a téglák egymáshoz, de ezt egy 20 éves ember nem látja, csak olvassa ezeket az áradó sorokat. Ha visszatetszenek lapozni, egy ilyen ember, aki több verset ír a magyarokhoz, például van magyar könyörgése. Ó, miért nem küldött sugárodat? Ó, miért nem küldött sugárodat, Isten, mennyei kardodat? És miért nem küldesz látnokot? Húny szemmel, aki vezetni szokott, rettenetes lángos szopot. Mit mutassunk? Nyitott sebeket? Sáros, sebes, nyűves szíveket? Megalázottat ki szeret? Emelt fel még egyszer a főnket, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Nem ez a legigazabb magyar könyörgés? Ezt egy zsidó ember írta.
Én úgy gondolom, hogy ez a legigazabb magyar könyörgés, beismerve egy kis nép, hogy gyenge, hogy kicsi, itt vannak ránk várva, hogy mikor tudjanak széttaposni az összes szláv, az összes nyugati nemzet, itt vagyunk egy harapófogóban, nekünk a könyörgésben kell élen járnunk, nem a kivagyiságban és a büszkeségben. Azt már Petőfi is megírta, hogy csak az a magyar büszkeség, csak azt lehessen elfelejteni. Egy kis nemzet, egy kis nép, egy sokszor megalázott nép könyörögni tanuljon meg, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Füst Milán az, aki két zsoltárt írt, és a zsoltárai, ugye hát a zsoltárok könyörgések az Ószövetségben, hogyha megint visszalapozzunk, nagyon érdekes zsoltárokat írt, például azt a zsoltárt másoltam itt le önöknek, ami szonett. Hát ez egy párosíthatatlan dolog. Valaki azt mondaná Füst Milán előtt, hogy a zsoltárt és a szonettet lehet párosítani, akkor azt mondta volna az illető, hogy elment az esze. Mert a zsoltár az más. A zsoltárban nincs rím, a zsoltárban nincs, hogy két-négy soros strófa, meg két tercina, ilyen nincs a zsoltárban. A szonetbe meg, hogy fér bele a zsoltár, hát tessék megfigyelni. Ó, Uram, engem bántanak, csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom, és utánam jönnek, üszkös bottal szurkálnak szörnyű módon, fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. Ó, Uram, én mozogni nem kívánok, én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek, s tiszta ruháimmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Félelmetes, ahogy megtartja a szonetnek, méghozzá a klasszikus petrarkai szonetnek, ugye, ami ölelkező rímekből áll. Tehát A-B-B-A. A-B-B-A. És a szonett azért nem ilyen hosszú sorokat ismerő, meg egyszerre megtartja a kötött rímképletet, egyszerre nyújtja meg, mint a zsoltár a sorokat, és egyszerre mond el valami félelmetes dolgot tudnék, hogy én nem szeretek ezen a világon élni, mert számomra ez a világ nem élhető világ. Ne kényszerítsetek bele az életbe, én minden komplikációtól félek. Én nem akarok beleragadni a hétköznapokba. Engem ide-oda löknek, mészfürdőbe lök az álnok. Mi az az álnok nagybetűvel? Sátán? Gonoszság? Mészfürdő? Tehát bájolgat, mindig édesget, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségével áll elő, és kijövök, és piszokban élek. Miért élsz piszokban? Én sírni sem akarok, és szemeim mély kutyai a vizet zuhogva ontják. És más lehelletét útálom, s gyakorta mosom kezeim. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem, miért nem bontják hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok, vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Félelmetes befejezés, nem? Miért nem tudok teljesen tiszta lenni? Vagy ha nem tudok teljesen tiszta lenni, akkor miért nem vagyok teljesen rossz? De ez a közbülső állapot, hogy a jóból a rosszba, a rosszból a jóba, egyszer a hideg víz, másszor a meleg víz, egyszer a tűz, egyszer a víz, hát ebbe csak bennégni lehet. Ezt a hangot folytatja majd az a fiatal költő, aki verses episztolát ír Füst Milánhoz, mert őt tartja Babits Mihály mellett a legnagyobb mesterének. És ezért kezdi majd ez a költő így az ő zsoltárát, hogy bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva szörnyű lakoma. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten, más csillagfia, ha persze kóstolna kínunkba, gőzé omlana. Ez Füst Milán folytatása Vas megyéből.
Vörös Sándor. Vörös Sándor, aki ezt a hangot fölveszi, tovább folytatja. Vörös Sándor, aki mondom Babits mellett Füstmilánba talál rá arra a hangra, hogy nem jó élni ezen a borzalmas világon, minden vágyunk egy másik világ felé von bennünket, egy igazi világ felé, hogy miért nem bontják ágyam, hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok. Tehát ugye az angyali lét, az igazi lét, a mennyei lét, hogy ne kelljen ennyi sok rosszba belebotolni, gonoszsággal foglalkozni, de hogyha már ez nem adatik meg itt ezen a földön, akkor miért nem tudok rontani, bontani? Apropó, Füstmilánnak 3 barátja volt. Azt mondja Árpád nevű barátjáról, hogy sokszor a körúton mentek, és letérdelt és megcsókolta a kockakövet. Fura egy barát, mi? Jött a Frigyes nevű barátja, az meg mindig hősnek mutatta magát. Pedig pénze soha nem volt, de mindig ő akart fizetni. És ott a Dezső nevű barátja, aki nagyon édes ember volt, de ő meg leginkább sírni szeretett, pedig már 40-50 év között járt. Árpád, Frigyes, Dezső. Tetszenek tudni, kiről van szó. Ezek alkottak 4 egy kompániát. Tóth Árpád, Karinti Frigyes és Kosztolányi Dezső. Az öregséget, azt a hatalmas verset, az öregséget Füstmilán még legalább 5-ször megírta az életben, mert őket, amikor elsiratta, és egy ilyen prózai kötetének az élére tette ezt a siratót, őket is egy ilyen verssel siratta el, amelynek ez a címe, hogy ajánlás emlékezetül. Tóth Árpád, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, ők tartoztak 4 egy olyan kompániába, hogy az volt a kedves időtöltésük, hogy leültek egy kávéház teraszára, ugye pénzük nem volt, hát ittak egy pohár vizet. Igaz, hogy akkor már felnőtte Vörös Sándor mellett egy másik nagy költő, akit miskolciak nagyon kell, hogy ismerjenek, és főleg azt a versét, aminek ez a cím, hogy egy pohár víz. Ez is benne van a gyűjteményemben. Egy pohár víz. Szabó Lőrinc. Egy pohár, gyönyörű vers, hogy egy pohár víz mit jelent az életben. Ez magyar költész egyik legcsodálatosabb verse, a víz dicséret, az egy pohár. Tehát leültek a kávéház külső teraszánk szélére, pénzük nem volt, egy pohár víz. Akkor kitettek egy papírlapot, és akkor azt mondták, hogy megadom a rímeket, ki tud gyorsan ebből verset írni. És elkezdtek így mérkőzni, hogy mindenik megadott, mondjuk egy szonetnél megadott 14 rímet, és akkor gyorsan kellett rögtönözni egy verset. Utána kitalálták, hogy hogyan közöljék a verseinket, meg hogyan tudunk valami kis honoráriumra szert tenni. Kitalálták, hogy él Új-Zélandon egy Geo Pardi nevű költő. És ők fordítják le a műveit. És bementek a szerkesztő, Geo Pardi megint nagyon nagy művet írt. Itt van az egyik verse, közölj, gyorsan közöljét, mert már nyugaton mindenki közli. Babits Mihály leplezte őket a Geo Pardi nevű kis tanulmányában. De azt mondja, milyen érdekes, mondja Babits, hogy így ki lehet találni egy költőt. Meg egy költőnek tehát ki lehet találni egy embert, és föl lehet ruházni érzésekkel, vágyakkal, költészettel, mindennel. Csoda, hogy Vörös Sándor az élete végén megírt egy ilyen vaskos könyvet, Psziché címmel, hogy visszaképzeli magát egy 19. század elejé magyar költőnő helyzetébe, és mindenki azt mondja, hogy aki nem tudja ezt, hogy ki volt ez a nagy költőnő? Ki volt ez a nagy költőnő? Jelezve, hogy a költészet mire képes. Füstmilán is alapvetően játékos természetű ember volt, de tetszenek tudni, hogy kik az igazán játékos költők, akik nagyon sötéten látó, nagyon tragikus hangoltságú költők. Csak valamivel oldani kell ezt. Mert itt van egy hellenista arab költő búcsúvese. Mi az, hogy hellenista arab költő búcsúvese? Az még rendben lenne, hogy arab költő, de az, hogy még hellenista, tehát a hellenizmus idején élt, és nem arab ő gyerekek, hanem ő már egy más kultúrát szívott magába, egy hellenista arab költő búcsúverse, tehát ez Füstmilán.
A magyar költészetben Babitssal kezdődik az a folyamat, tehát kb. 100 évvel ezelőtt kezdődik a folyamat, hogy Babits azt mondja, hogy én nem olyan költészetet akarok csinálni, mint Ady mondjuk, vagy mint Petőfi. Mert Petőfi meg Ady mindig önmagából merítette a tárgyait. És Petőfinek volt is miből, mert Petőfi egy őszinte, tenyeres talpas, egészséges ember volt. Tehát Petőfi, ugye, hogy egy hét alatt meg tudta írni a János Vitézt, meg 856 verset tudott írni 26 és fél év alatt, 7 évi munkás, hát Petőfi egy külön szám, nem csak a magyar költészetben, az egész világ költészetben, nincs párja. Ady meg mindig ugye a személyes tragédiáját viszi bele a versbe. De Babits azt mondja, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni. Nem én, nem. Találjunk ki embereket, figurákat, alakokat, kicsit helyezkedjünk bele az életükbe, és szólaltassuk meg őket. Még akár tárgyakat is szólaltassuk. Sunt lacrimae rerum. Van a tárgyaknak könnyük. Babits az első, és követi ebben Füst Milán, és Füst Milán, akit igazán irigyelt az életében, az Babits volt. Akkor 1909-ben bement egyszer a Nyugat szerkesztőségébe, és Babitsnak megjelent egy szonettje. Füst Milán vitte, megvette egy példányt az utcán, bement a szerkesztőségbe, ott volt mindenki, így levágta a földre, és azt mondta, ezt nekem kellett volna megírnom, és a Babits írta meg. Mert teljesen ugyanazt élt át az életben, amit Babits is megírt, hogy objektív líra kell. Azóta így nevezik, objektív. Petőfi meg Ady, ez egy szubjektív líra. Van miből adniuk, de mindig magukból adnak. Babits meg Füst Milán azt mondja, hogy a költészet az nem mindig legyen magamutogatás a költ, hogy te erre vagy képes, vagy te benned ilyen érzelmek vannak, vagy ezt te éled. Hát nem. Egy hellenista, arab költő búcsúvese. Persze tudjuk, hogy Füst Milán, de át akarja szűrni egy arab szűrőn, át akarja szűrni egy görög szűrőn, hát ezért játék a költészet, de tessenek megfigyelni. Ó, én völgyem, hegyem! Ó, én szép barna feleségem! Ó, lágy légi kéz, mely végig simítottad homlokomat, s ti éjszaka örvénye is fekete tüzei szívemnek, s félelmek anyja te hármas Hekaté. Én elmegyek, örökre búcsúzom, s nincs gyermeki báj, amely kicsalna síromból, s barna lánynak édes panasz, amely mosolyra késztetné ajakam, mert néma lettem, mind a föld, s néhány évszázad múlva felszánt a földművelő, s csontjaim porát a szél összekavarja. Hát tetszenek érezni ezt a verset? Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hát ez egy butaság. Lehet, hogy valaki erre azt mondja, mit hősködik is, hogy itt pár évszázad múlva a földművelő mit szánt ki a földből. Melyek ennek a versnek a leghangsúlyosabb, legmegrendítőbb sorai? Mert néma lettem, mint a föld. Egy költő azt mondja, hogy el kell némulni. Visszatetszenek emlékezni, hogy Babits mikor beszél erről, hogy el kell némulni. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokba. Döbbenetes. Ezzel végződik a Jónás könyve. Mert mit tud Jónás arra mondani, amit az Isten mond? És Istennel szemben kinek van igaza? Kierkegaard tette fel ezt a kérdést. Istennel szemben kinek van igaza? Akkor viszont hallgatni kell. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Mert néma lettem, mint a föld. Mi költők vagyunk, próbálunk az életről beszélni, de meghaladja a mi tehetségünket, hogy az életről érvényesen tudjunk beszélni. Már az emberről is meghaladja a képességünket. Ki az ember? Tessenek megnézni. Itt van a vers. Örök élet. Tűzvész elől van menekvés. Rablók elől futhatsz messze.
orgyilkost öl fürgekés, hogy őszi nap víg nép temesse, s az éjszakának árnyait elűzi édes napsütés. De jaj, magadtól, magadtól menekvésed, nincs-e földön s föld alatt. Magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ez az ember. Ki fejtette meg az ember titkát? Minden ember magányosan áll-e föl szívén. Minden ember egy feltöretlen dió. Jutottál te az emberekhez közelebb? Hogy mondta Arany János a hatalmas nagy versében az Örök zsidóban? Ha érdekes lenne mondjuk egy olyan gyűjteményt is osszállítani, hogy az emberről mit mondtak a magyar költők? Csak az emberről. Arany János azt mondja, köd fátyol kép az emberek. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Nem döbbenetes két sor? Köd fágy, megfoghatatlanok az emberek. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Nem kiszámítható, következetlen. Nem tudsz utána menni, nem tudsz építeni rá. Nem lehet az emberekre építeni. Ne várjál semmit az emberektől. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Egy arcot se ismersz. Feleséged, gyereked, rokonod, barátod, évtizedek óta egymás mellett nem ismered, hogy ki a másik? Arany János, aki nem bánt könnyedén a szavakkal, akinek van súlya, amikor mond, köd, fátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerek, de jaj, magadtól menekvésed, nincs-e földön, s föld alatt, magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ember, bűnös, bús kalandor, eltűnődtem sorsodon, menekülsz baráti körbe, elbújsz dús asszonyi ölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te, majd madár, bizony lemégy a síri földbe, s még alább a sír alá is, mint hiába szállanál, számodra nincs örök halál. Félelmetes befejezés. Nincs örök halál? Biblia szerint van. De mit ért ez, hogy nincs örök halál? Hogy minden változik, minden alakul, megfoghatatlan, az ember megfoghatatlan, kisiklik, mint a hal a kézből. Az egész emberi világ egy fölmérhetetlen, egy kontrollálhatatlan, mintha a relativitás elméletnek a költői megfogalmazását kapnánk, hogy minden a másikhoz való viszonyába létezik, de a másik is egy mozgó bója, sok mozgó bójához mért többi mozgó bója, az egész világ egy valami félelmetes dolog, és a legfélelmetesebb maga az ember, maga az egyes ember, mit mond róla? Ember, bűnös, bús, kalandor. Eltűnődtem sorsodon, menekülsz baráti körbe, elbújsz dús asszonyölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te majd madár. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Egyszer sziszegsz és marsz, másszor szépen énekelsz és felröppensz. Tehát ezek a szókapcsolatok, ezek a bizarr, sokszor groteszk képek, ezek, amik Füst Milánt teljesen egyedivé teszik, és az a hangoltság, hogy ennek ellenére, hogy az élet ennyire kiszámíthatatlan, az embereket ennyire nem lehet megismerni, mégis van az életnek egy csodálatos nagy fensége, valaki adta nekünk ezt az életet, ne felejtsük el, hogy itt a Földön vendégek vagyunk, és nem mindegy, hogy itt mi csinálunk. Nem mindegy, hogy átok jön, vagy áldás jön, nem mindegy, hogy mit keresünk itt ezen a világon, és nem mindegy, hogy mi lesz majd a végső sorsunk. De mit jelent ez, hogy számodra nincs örök halál? Kedves hallgatók, meghagyom önöket ezek között a kérdések között. Füst Milán kötetét, aki megveszi, mondom, 100 verset sem tartalmaz.
és háromszor írta át. És ilyenek, amikből én próbáltam egy kis mustrát adni, a magyar költészetnek valóban egy semmiféle külön csoportba, osztályba be nem sorolható alakja. A nyugatosok köréhez tartozott, de sokszor a nyugat sem merte közölni a verseit, tehát ugye nyugatban közölt Ady, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztrányi és a többiek, de sokszor nem merte közölni. A 20-as, 30-as években annyira félt attól, hogy egyrészt zsidó származása, másrészt pedig bizonyos radikális nézetei miatt üldöztetés szenved, hogy ezért kérte 33 évesen a nyugdíjaztatását, az irodalomból élt. Máig se tudjuk megfejteni, hogy tulajdonképpen miből élt, hát valamiből csak megélt. Családja nem volt, csak ugye feleségével együtt éltek, és nagyon érdekes kirándulásokat tett például a szexuálpszichológia területére, de ne tessenek rosszra gondolni, kezdte tanulmányozni a férfiak nők viszonyát, különösen a házasságban, hogy egy házasságban mennyire kiszolgáltatott lehet az egyik ember a másiknak. Störkapitány, tehát egy hajós kapitány feljegyzései a feleségem története, ami tulajdonképpen egy ilyen házassági regényből, egy ilyen fausti keresés regényt csinál, egy ilyen tele gondolatokkal, és fölmerült régen a javaslat, hogy emiatt a regénye miatt Nobel-díjra is akarták javasolni, ami félelmetes nagy alkotás. Az emberi lélek mélyébe, meg az ember motivációiba, hogy mit gondol az ember, meg mit akar, de azt ne felejtsük el, hogy az ő életét is a felesége mentette meg. Mert a felesége nem találja ki a békéscsabai tábornokot, akkor én most önöknek Füstmiláról sokkal kevesebbet tudok beszélni. És ha most is előkerülnek még Füstmiláról adalékok, és én is pályájamat azzal kezdtem, hogy Füstmilán egyik legvastagabb könyvéről kellett írnom hosszas ismertetést. Én, ha valaki őt elkezdené olvasni, akkor az 1905-től 1945-ig vezetett naplóját javasolnám. Ez két kötetben megjelent, Füstmilán naplója. Hát ez valami pazar felismerésekkel teletűzdelt napló, és valami, hogy tetszettek érezni, ahogy megszólaltattam a verseit, vagy egyáltalán a hangját, hogy ez egy tragikus, a tragikumot elégiába oldó, de ez nem egy támadó hang, ez egy siránkozó hang, ez egy panaszkodó hang, ez olyan bájosan visszavonuló, és valami olyan hang, ami azt mondaná, hogy bocsánat, hogy élek. Nem akarok senkit megsérteni, de óhatatlanul mégis sok embert megsértek, de bocsássatok meg nekem ezért. Az élet legfontosabb lényegének az irgalmat és a jóságot tartotta. Ezért tudta csodálni Tolsztojt, az irgalmat és a jóságot tartotta. Amikor elmegy két orosz ember a Szentföldre, és közben különböző nehézségekkel találkoznak, de találkoznak szegény emberekkel, és a szegény embereket az egyik az ő betevő falatjából, inkább nem eszik ő, de a szegény embereknek mindegyiknek tudjon adni egy-egy falat kenyeret, itt megáll Füstmilán tolla, és azt mondja, ez a világirodalomnak a legszebb része, az irgalom és a jóság. Hogy ő is érezte, hogy Isten világrendjében, az irgalom és jóság világrendjében ez a fő törvény, igazán szeretni a másik embert, de a világ nem ezt csinálja. És azért élhetetlen számomra a világ, azért nem tudok soha hasonulni a világhoz, mert a világ önző, kegyetlen és elviselhetetlen. És egy másik világra vágyom. Egy olyan világra, ahol majd ágyamat, tiszta, fehér, hűs ágyamat, tiszta angyalok bontják. És ott majd elmondhatom, Istenem, hogy mit éltem át itt ezen a világon. Van egy másik Zsoltára is, ezt nem tudtam lefénymásolni,
azt is tudom az önök figyelmébe ajánlani, de ha valakinek más kérdése van Füstmiláról, átadom a szót, tessenek nyugodtan kérdezni. Ennyi fért bele az őszi sorozatunkba, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Füstmilán. Talán, igen, talán önöknek a legismeretlenebb azért Füstmilán volt, ezért adom át a szót, hogyha bárkinek kérdése van. Füstmilán művet sajnos nem tudtam hozni, de antikvárokban viszonylag elérhetők ezek a művek. Ha nem, nincs is most, de előjegyzése, egy fél éven belül előkerülnek ezek a művek, olyan 1500 forintért ezek megvehetők. Persze más az én szempontom, aki hát tanári meg irodalmi pályára készültem, tehát nekem már csak kötelességből is végig kell olvastam a magyar irodalmat, vagy a magyar költészetet. De nekem akkor, hogy mondja Madács, akkor lelkesített, 19-20 éves korban. Azóta már én eltávolodtam jócskán ettől a hangnemtől és ettől a költészettől, de most, hogy most is újra foglalkoztam vele, később is azért előjött a pályámon, azért azt nem tudtam letagadni, hogy itt egy nagyon besorolhatatlan költőről van szó. Ennek a kiadásnak van egy érdekessége, hogy mivel őt sokan támadták, hát mert részben egy zsidó költő, nevezzék Szépernőnek, vagy Somlyó Zoltánnak, vagy Füstmilánnak, azért mindig támadásoknak van kitéve, nem csak Magyarországon, persze más országokban is. Ezért ő az összes verseinek a végére egy olyan 10-15 oldal gyűjteményt állított össze a róla szóló leghíresebb kritikákból. Ez a Kosztolányitól kezdve a Karintin át az akkori kritikusokig terjed, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt az 1910-es évektől a 40-es évekig minek tartották, tehát az is érdekes ez a kötet. Meg van benne még egy Kaszab Ilonának tulajdonított versek, hogy ő mondja, hogy kapott egyszer egy nagy versgyűjteményt, és annyira megdöbbentett, hogy egy hölgy ilyen jó verseket ír, hogy ezeket ő átsimította, és így a saját neve alatt, de jelezve, hogy ezek Kaszab Ilona versei, ezt is beletette a gyűjteményébe. Hát ez a Vörös Sándori pszichének a kezdeménye, és egyben ennek a szerepköltészetnek a kiteljesedése. Tessenek nyugodtan kérdezni, hogyha van kérdés és hozzászólás.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Nem csak úrvacsorai alkalmakkor, de máskor is kell, hogy eszünkbe jusson, hogy micsoda hatalmas kegyelme és irgalma van az Istennek, amikor az újból és újból ellene föllázadt emberhez leereszkedik, és újból gyakorolja a kegyelmet. Az Ószövetségben például olvasom Bírák könyvében, Jáír bíráskodása után, hogy megint mindenféle szörnyű bálványoknak szolgáltak Izrael gyermekei, pedig a teljes igazságot ismerték, és személyes tapasztalatuk volt az élő Istennel mégis. Aztán, amikor megint az Úrhoz fordultak, ezt olvasom a 16. versben, a 10. fejezetben, és elvetteték maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak. És megesett az ő szíve az Izrael nyomorúságán. Milyen szörnyű lehetett látni az Istennek, hogy mit tesz a nép a saját kárára és mások kárára, ahelyett, hogy betöltenék küldetésüket, és az élő Istenről tennének bizonyságot, ők maguk is rabjai lesznek ezeknek a bálványimádásoknak, de amikor az Úrhoz fordulnak, akkor megesett a szíve rajtuk. Ézsaiás próféta könyve 63. fejezetében pedig hivatkozik rá a próféta, hogy a pusztai vándorlás idején is azt írja az Istenről, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Hányszor és hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a magunk mulasztása bűne miatt kell, hogy többet szenvedjünk, mert elkerülhető lett volna az a szenvedés, hogyha mi magunk nem vétkezünk. És azt gondolnánk, hogy megérdemelnénk, hogy az Isten azt mondja, hogy megérdemelted. És nem így van. Együtt sír velünk. Együtt sír tehetetlenségünkben. A zsidókhoz írt levélben pedig egyenesen úgy fogalmaz az apostol, hogy nem szégyenli atya fiainak nevezni őket. Testvéreim, van, amikor mi egymást szégyeljük. Krisztus meg az ellene föllázadt embert nem szégyenli atya fiának nevezni. Micsoda szeretet van e mögött. És szeretném is olvasni a zsidókhoz írt levél második fejezetéből ezt a néhány igeverset. Tehát a zsidókhoz írt levél második fejezetének 6. versétől olvasnám. Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla? Avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál. Dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és urrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit nem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni, mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette dicséretet mondok néked. Micsoda az ember, hogy megemlékezik róla az Isten? Az ellene föllázadt Isten. És amiről különösen szeretném, hogy most elgondolkodnánk, az ez a kifejezés, hogy az Isten kegyelméből Krisztus az emberek érdekében, nem győzöm hangsúlyozni, az ellene föllázadt ember érdekében megízlelte a halált. Egy helytelen olvasata ennek a megízlelte a haláltnak az lehet, hogy megízlelted, azért nem evett belőle. Érezzük, hogy ez nagyon nem stimmel, ez nagyon nincs a helyén.
De ha elgondolkodunk egy kicsit komolyabban és mélyebben, hogy mit is jelent az, hogy megízlelte a halált, akkor valami nagyon nagy dolog kell, hogy a szemünk elé kerüljön. A Golgotáról beszélni, a kereszten elviselt szenvedéséről beszélni Jézusnak, a Gecsemáné kert jeleneteinek megértése nélkül majdnem értelmetlen dolog. Csak a fizikai szenvedését látni abban az agóniában, amit átélt, nagyon kevés. A Gecsemáné kertbeli küzdelmében Jézus, amikor azt olvasom a Lukács evangéliuma 23. fejezetében, Lukács evangéliuma 22. fejezetében, a 41. verstől, és ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre esvén imádkozott, mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki, mennyből erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullottak. Egy picit lássuk magunk előtt a mennyei angyalokat. Lássuk magunk előtt, amikor látták, ők látták az Atyát is. És látták Krisztust. Egész eddig nem tehettek semmit Krisztusért, amíg az Atya erre felhatalmazást nem ad. Látták, hogy amikor Krisztus tanítványaival elhagyja az utolsó vacsora termét, eddig még soha nem tett ilyet, egyre többször összerogyott. A tanítványok nem értették, mi történt vele, még soha nem látták ilyen állapotban. És amikor eljutottak a szokásos kertbe, ugyanabban a részben, ahova már nagyon sokszor kimentek, és közösen is imádkoztak Jézussal, de legtöbbször Jézus folytatta egyedül az imádságot, ők meg már pihentek, aludtak. Most azt látták, miután kérlelte őket Jézus, különösen azt a hármat, akit még közelebb vitt magához, hogy imádkozzatok, mert tudom, hogy lelkileg kész vagytok, de testileg készen vagytok, de a lélek az erőtelen. És amikor arrébb ment tőlük Jézus, azt látták, hogy a földre rogyott. Nem értették a tanítványok, de az angyalok sem. Hogy lehet ezt kibírni? Egész eddig az ő parancsnokok, aki egy volt az Atyával minden gondolatban, minden cselekedetben, azt most el kell, hogy hagyja a mennyei Atya. Az angyalok kellett, hogy lássák a mennyei Atya arcát. Hogy micsoda iszonyatos fájdalom volt a mennyei Atyán, hogy ő nem veheti körül szeretete sugarával a fiút. És ez a fájdalom, ez mi miatt volt a mennyei Atya szemében? Miattunk. Mert annyira szeret minket, hogy inkább megvonja kegyelme jelenlétét a fiútól. Jézus, amikor harmadszor imádkozott így, amit Lukács jegyez le az evangéliumban, hogyha lehet, múljék el a pohár, de ha nem, akkor legyen meg az ő akarata, ez a harmadik imádság, amikor már kétszer kellett csalódni a tanítványokban is, hogy ők is elaludtak, és senki nincs, aki támogassa, és a mennyei Atya, akivel egész eddig egy volt, most ő is el kellett, hogy forduljon, és maga Jézus is gyűlölte a bűnt, a bűnnek a legapróbb csíráját is gyűlölte, mert tudta, hogy ezt tette tönkre minden ember életét. És most pedig azonosulnia kell vele, mintha ő követte volna el. Borzalmas szenvedés volt ez lelkileg, ezt nem lehet leírni emberi szavakkal. Jézus azon a ponton volt, amikor harmadszor kiáltott fel, hogy az Atya vegye el tőle ezt a poharat, hogyha nem veszi el tőle az Atya poharat, akkor ő meghal. Amikor egy embert halálra ítélnek,
Tehát pontosan tudja, hogy mondjuk 3 napja van hátra az akasztásig, vagy a kivégzésig. Hát kegyetlen órákat kell, hogy átéljen. És amikor eljön az alkalom, hogy végrehajtják a kivégzést, az az ember nem ízlelte meg a halált, mert mielőtt tudatosan átélte volna a halált, meghal. És ha valaki valami szörnyű betegségben szenved, és olyan fájdalmai vannak, hogy már inkább a sírt várná, mielőtt bekövetkezne az elmúlás, elveszíti a tudatát. Nincs ember a földön, aki megízlelte volna a halált. Ezt egyedül Jézus ízlelhette meg. Mert mennyei angyal jött, hogy megerősítse őt. Gondolkodhatunk rajta, hogy vajon milyen módon erősítette meg Jézust. Mit adhatott neki, hogy ne halljon bele, hogy ne mondja föl az idegrendszer a szolgálatot, hogy ne álljon le a szíve idő előtt. Hogy a kárhoztatás iszonyatát órákon keresztül tudja elviselni, hiszen ne felejtsük el, most még csak csütörtök este van. És majd másnap délután 3 órakor végzik ki Jézust. Akkor hal meg. Mi az, ami erőt adott Jézusnak? Mi az, amit mondhatott neki az angyal? Jézus ekkor, aki felvette magára már a Betlehemtől fogva az emberi testet, az emberi testnek minden kötöttségét és minden gyengeségét magára vette, bűntestének hasonlatosságában jelent meg, és már legyőzte a bűnt, hiszen egyetlen egy kísértés nem fogott rajta. Pedig mindenben megkísértetett, nem csak egy-két dologban, mint mi. Mivel erősíthette meg ez az angyal? Vajon most ezt a gyenge emberi testet kicserélte? Jézus erre az utolsó néhány órára megkapta már a legyőzhetetlen isteni testet? Az lehetetlenség. Emlékeztek Ézsaiás próféta könyve 53. fejezet, amikor a próféta

fogták, hogy annyira gyűlöli a bűnt, hogy inkább a halálnak ezt a legeslegszörnyűbb módját választja, csak hogy mi döbbenjünk rá a bűn szörnyűségére. És annyira szeret bennünket. És annyira szeretné, ha újból és újból újra kezdenénk, hogy vállalta az atyától való elszakadást, ami a legszörnyűbb dolog volt az ő számára. Az angyal bemutatta ezeket a győzteseket, akiknek emiatt megváltozott az életük. Testvéreim, nagy kérdés, minket megmutatott-e Jézusnak? Bemutathatott-e? Mert ha csak időnként győzünk, de a végén elveszünk, az a legszörnyűbb. Egy adventistának elkárhozni, ez borzalmas. Persze mit érdemlünk mi? Halált. És ki kapta meg ezt a halált? Jézus. Megérdemeljük, hogy Jézus igazságát nekünk tulajdonítsák? Megérdemeljük, hogy ne szégyenkezzen miattunk Jézus? Gondoljatok csak az utóbbi napokra. Volt miért szégyenkeznie Jézusnak miattatok? Nehogy azt higgyétek, hogy miattam nem. De ő megízlelte a halált. Ellen White így fogalmaz a Jézus élete című könyvében, hogy a Gecsemáné kertben ez a lelki szenvedés, ez a lelki gyötrődés még a halál szörnyűségénél is nagyobb volt Jézus számára. Jézus már a Gecsemáné kertben győzött. Jézus már a Gecsemáné kertben kimondhatta volna, hogy elvégeztetett, nem mondta ki. Ez csak azután a legkétségbejtőbb felkiáltása után mondta ki, amikor már nem tudott mást mondani, csak azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Látjuk, hogy egész a keresztfáig végig ez volt a legszörnyűbb Jézus számára. Hogy a mennyei atya jelenléte nincs a közelében. Semmilyen visszajelzést nem kapott Jézus. De amikor ezt kimondta Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezután végig gondolta. Éppen az atya hiánya gondoltatta vele végig, hogy hányszor és hányszor tapasztalta az atya szeretetét az ő életében. Hogy milyen hatalmas dolog volt, amikor a legjobb barátját az atya feltámasztotta. Milyen hatalmas dolog volt, amikor leprásokon tudott segíteni. Amikor az embereken látta, hogy megértették, hogy Isten a szeretet. Az atya tette képessé őt mindig a győzelemre, és Jézus, mikor kimondta ezt a legszívszaggatóbb felkiáltását, hogy miért hagytál el engem, utána nem sokkal hozzátette, mint egy győzelmi kiáltásként, hogy elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Jézus hitáltal halt meg a kereszten. De a halál megízlelése már a Gecsemáné kertben megtörtént. Kedves gyülekezet! Az Isten és Jézus Krisztus három szakaszban akarja megváltani az emberiséget. Az első szakasz volt az, amikor Jézus emberré lett, és győzött a bűn felett. Ez tartott a Gecsemáné kertig. Bebizonyította, hogy lehetséges az emberi természetben is a teljes győzelem. A második szakasz volt a Gecsemánétól a Golgotáig, az elvégeztetett felkiáltásig, amikor helyettünk szenvedte el a bűnbüntetését és az atyától való végső elszakítás szörnyű tapasztalatát. És győzött. Ha ebben az első két szakaszban győzött, kételkedett,

léphetünk? Van okon kételkedni a harmadik szakasz győzelmében? Mert az nem a mi győzelmünk. Ugyanis Jézus, amikor felkiáltott, hogy elvégeztetett, nem fejezte be a megváltását az embereknek. Akkor kezdte el igazán. Hiszen meghalt, de utána föltámadt, és utána fölment a mennybe. És ahogy Dániel próféta 9. fejezete mondja, hogy felkenettetett a szentek szentje, elkezdődött az ő papi, főpapi szolgálata. És Jézus győzelme az lesz, amikor egy egész nép életében eléri ugyanazt a győzelmet, amit a Gecsemánéban elért. Tudjuk, hogy mikor lesz ez? Tudjuk, hogy kikkel fogja megtenni ezt Jézus? Vajon nem azzal a nemzedékkel, akiknek az idejében, ha kiszámítjuk a proféciákat, hogy melyik mikor teljesedett, az idejében már eljöhet Jézus, és megláthatják az ég felhőiben? Beszélhetünk itt, problémázhatunk azon, hogy vajon létezik-e tökéletesség, meg nincs bűntelen élet. Igen, lehet ezen problémázni sokat. De amikor Jézus abba hagyja a mennyei trónszéknél a közben járást érettünk, és ugyanebben a megromlott emberi természetben, ahogy Jézus ott volt a Gecsemáné kertben, ugyanebben ott vagyunk, és ott gyötrődünk, és a legnagyobb külső körülmények között a legnagyobb ellenségeskedés vesz körül bennünket. El akarnak pusztítani, ki akarnak írtani bennünket. Ha azután elkövetünk bűnt, ki az, aki közben jár értünk? Jézus harmadik szakaszának, Jézus győzelmének a harmadik szakasza valóság lesz. Testvéreim, az a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Hogy mi leszünk ott azok, akikre felnézhet a világ, hogy igen, ő bennük különleges lélek van. Ők inkább meghalnának, semmint áthágják a szombat parancsolatát. Ők inkább bármit megtennének, csak az Istentől ne szakadjanak el. Testvéreim, nagyon vigyázzunk az Istennel való egységünkre. A Szentírás az utolsó nemzedék hívőiről azt állítja, hogy Krisztus ott van velük, a közelükben, de az ajtón kívül. Engedjük be. Hívjuk be. Hívjuk be a szívünkbe azt, aki már megízlelte a halált, hogy nekünk még meghalni se kelljen. Amen.

Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéjét olvasom, ezért megkérek mindenkit, hogy álljon fel. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosódé meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondanéki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus: aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondá: nem vagytok minnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amikor Péter nem értette a dolgot, és mondta, hogy engem nem mosol meg soha, és Jézus ezt válaszolta neki, hogy ha én nem moshatlak meg, akkor semmi között sincs hozzám, eszünkbe juthat Jeremiás próféta egyik cselekedet, amit az Úr mondott neki, hogy egy vászomból készült körülkötőt ásson el ott a Eufrátesz partján, és majd hosszú idő múlva vegye ki. És látta, hogy a száraz helyen lévő öv teljesen szétmálott. És az Úr félreérthetetlenül mondja: magamra öltöttem az én népemet. Ha nincs közük hozzám, szét fognak porladni. De ha közük van hozzám, akkor sokáig lehet használni őket. Én kívánom, hogy így történjen meg a lábmosás is. Foglaljunk helyet, és helyi szokás szerint kezdődjék meg a lábmosás.

0: A Getsemáni szenvedésekről olvasok. Akkor mondanék így Jézus, mindnyáján ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Péter pedig felelvén mondanéki, ha mindnyáján megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán mielőtt megszólalna a kakas, háromszor is megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak a többi tanítványok is. Akkor elmérne Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévé Pétert, Zebedeusnak két fiát, kezdte szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menvén, altra borulva, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor mén a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elméne másodszor is, könyörög mondván, Atyám, ha el nem múlik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És amikor visszatér, ismét aludva találta őket, mert megnehezedtek az ő szemeik. És ott hagyta őket, ismét elméne, és imádkozik harmadszor, ugyanazon beszédet szólván. Ekkor mén az ő tanítványaihoz, és mondanékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Ím ő elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik.
1: Ézsaiás profétától olvasom. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő átjukasztatott bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki a maga útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre áveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott, kínos halál után. Pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott az ő szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott.

0: Kedves gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetési igéjét. Kérem a gyülekezet, szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökben adtam, azon az éjszakán, amen elutaték, vette a kenyeret. Hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt. Az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, hajtsunk térdet, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, megváltó Jézusunk nevében szólítunk meg téged. És hálát adunk neked, mert te egyszülöttedet értünk adtad. Istenünk, emberi értelemmel nem tudjuk felfogni azt a fájdalmat, amit neked is át kellett élni, és amit Jézus is el kellett, hogy viseljen. És mindez azért, hogy mi rádöbbenjünk, hogy milyen szörnyű a bűn, és milyen szörnyű a tőled való elszakítottság. Istenünk, nem érdemeljük meg, hogy ismételten lehajolsz hozzánk, de mindnyájan vágyódunk rá, hogy az előttünk lévő időszakban ne ismétlődjenek meg dolgaink. Segíts Istenünk, hogy amikor visszakapunk téged, akkor valóban tudjuk élni Jézus életét. Hiszen ezt ábrázolja ki a kenyér jelképe. Add Istenünk, hogy bárcsak elsajátítanánk, hogy ugyanúgy tudnánk gondolkodni, ahogyan ő, és ugyanúgy tudnánk érezni, ahogyan ő érzett. Segíts Istenünk, hogy mindnyájunk életében változás, lépcsőfok legyen ez az alkalom. Jézusunkért kérjük ezt tőled. Amen.
0: Amen. Miután az Úr Jézus Krisztus hálát mondott a kenyérért, megtörte azt, mi is ezt fogjuk cselekedni a gyülekezet előtt, addig kérem a gyülekezet foglaljon helyet.
1: Az Úr Jézus vacsora közben vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, egyétek, ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki lábat mosott és úrvacsorát vesz, álljon fel, a többiek maradjanak ülve.

0: A pohár szereztetéségét olvasom, kérem, hogy ezt a gyülekezet állva hallgassa meg. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Adjunk hálát a pohárért is, aki megteheti ezt, térdelve tegyük meg.
1: Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, nehéz szavakat találni, mert a te irgalmad, kegyelmed olyan nagy, hogy fel sem foghatjuk. Köszönjük, hogy lehajoltál hozzánk, és ezt a mi porszemvilágunkat nem felejtetted el, hanem hatalmas áldozattal, olyan mértékben magadhoz akarod ölelni, hogy ide helyezed majd a világegyetem központját. Köszönjük, hogy ezt a számunkra érthetetlen áldozatot meghoztad. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos munkát végeztél, mint ezen a földön jártál, és tudjuk azt, hogy a te népedért a múltban is és most is kitárod kezedet, és közben jársz értünk. Segíts kérünk, hogy amíg tart a kegyelem, addig valóban megértsük, valóban közelebb kerüljünk te hozzád, teljes szívünkkel, minden erőnkkel, minden képességünkkel keresjük a te országodat, hogy méltóvá tehess minket az üdvösségre. Tudjuk, hogy ez csak tőled és csak te általad lehetséges. Köszönjük, hogy megnyitottad az utat a te tested, a te véled föláldozásával. Köszönjük, hogy lehetőséget szó arra, hogy mi meglássuk azt az országot, amely a téged szeretőknek készítetett. Adj nekünk bocsánatot, adj nekünk erőt, adj nekünk bölcsességet, hogy valóban úgy értékeljük ezt, ahogyan a mi emberi képességeinkből ez lehetséges. Köszönjük, hogy meghoztad ezt az áldozatot. Köszönjük, hogy most megújíthattuk veled a szövetséget. Segíts, felséges Istenünk, hogy amikor innen eltávozunk, a hétköznapi megszokott életünket folytassuk, hanem szívünkben, elménkben forgassuk a te csodálatos kegyelmedet, igazságodat, hogy mind jobban megértsük a te akaratodat, a te kegyelmedet, és mind inkább hasonuljunk te hozzád, mert azt mondtad, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Áldassék a te nagy neved most és mindörökké. Amen.
2: Amen.
0: Az Úr Jézus ezután vette a poharat, hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, mely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki úrvacsorát vesz, maradjon állva, többiek foglaljanak helyet.

Miután az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, az Isten igében az van megírva, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Méltó a megöletett bárány, hogy vérén megváltott népe is, dicséretet énekeljenek az ő szent nevének. Az ötös számú ének első, hatodik és hetedik versét énekelje a gyülekezet.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.

Kezdjük az előadásunkat a mai estén. Ízületi betegségek és táplálkozás összefüggéséről szeretnék beszélni. A reumatikus betegségekről, ízületi gyulladásokról, artritis, hogyan segít az egészséges táplálkozás, ez a mai esti előadásnak a címe, a gondolata. És hát a kettő között azért csak-csak van összefüggés, és jó, ha erről elbeszélgetünk, elgondolkodunk, hogy mitől gyulladnak be az ízületek. Itt már jön az első válasz. Kopás, ugye? Mindjárt kezd. Igen. Kezdjünk egy kicsit azzal, hogy mi is tulajdonképpen az a szó, hogy artritis. Biztos már mindenki hallotta, hogy artritis, ez egy görög kifejezés, és tulajdonképpen a tünetnek a leírása, mert ez nem egy egységes tünetkép. Tehát artritis, sokféle artritis van. Az artritis, tehát létezik az úgynevezett osteoartritis, és akkor itt van az, amit az előbb említettük, ugye, tehát a kopás. Osteoartritis azt jelenti a gyakorlatban, hogy az ízületnek a, ugye van egy ízület fej, meg van a vápa, és akkor az ízületnek a fejének a közepén szó szerint kopás van. Ez egy anyagcsere betegség, tehát az is egy anyagcsere betegség, egy utánpótlási betegség. Egyszerűen nem kerül a szervezetbe elegendő aminosav, a máj valószínűleg nem működik jól. De ez a monoton testtartás, mármint hogy nem monoton, hanem állandóan statikus egységes testtartásoktól is függhet. A reumatikus artritis az egy másik fajta, és az kifejezetten arról szól, hogy gyulladások keletkeznek. Tehát az, hogy az ízületi fejnek a peremén, tehát kívülről, tehát ha az ízületi fejet veszünk, és akkor kívülről, ahol a porc rétegnek vége van, ott keletkezik egyfajta gyulladás, mégpedig azért, mert a szervezet valamilyen oknál fogva az immunrendszert a porc aminosavaira ráállítottam. Tehát az autoimmun betegségek ugye lényegében azt jelentik, hogy a szervezet saját maga ellen fordul, tehát önmaga ellen fordul, és ez többnyire úgy történik, csak mondok egy néhány példát, hogy jöhet létre egy autoimmun betegség. Konkrétan arról van szó, hogyha az emésztési rendszer nem működik jól, tehát az emésztési rendszer adott esetben helytelenül emészti a fehérjéket, a zsiradékokat, meg egyebeket, és akkor tulajdonképpen olyan aminosavak bekerülnek a véráramba a bélfalon keresztül, amelyeket a sejtjeink és az immunrendszer nem tudják értelmezni. Tehát nem lett teljes mértékben megemésztve, nem lett megfelelő méretre aprítva, és ennek az a következménye, hogy a felületén olyan szekvenciákat le tud olvasni, amelyek ellen az immunrendszer, az úgynevezett veleszületett immunrendszer azonnal fellép, és gyulladásokat okoz ráadásul. Tehát az immunrendszer gyulladásokra készteti. És ez az oka többnyire, hogy autoimmun betegségek létrejönnek, sőt van olyan is, amikor toxikus anyagok akkor érvényesülnek, ha valaki nagyon sok fehérjét fogyaszt. Például nagyon, nagyon gyakori dolog az, hogy valaki elmegy nyaralni, mit tudom, földközi tengerhez, most már ugye kicsapunk a hámból, és akkor egy héten keresztül csak tengeri herkentyűt eszünk. És tehát van, aki ezt megcsinálja, és visszajön halálosan beteg. Miért? Mert olyan mértékben vitetett be a szervezetbe olyan aminosavakat, olyan fehérjéket, amelyek ellen lehet, hogy önmagában is már egy kicsit allergiás volt, és ez a sok-sok fehérje tulajdonképpen különböző segédanyagokkal együtt a testben levő toxinokat felnagyította, tehát kvázi a fehérje dús étrend, ami bekövetkezett, a szervezeten belüli fémeket, meg egyéb ilyen anyagok, amelyek túl kicsik, hogy az immunrendszerhez hozzá férnének, vagy biotoxinok, tehát vannak olyan anyagok is, amelyek mondjuk a gomba, vagy baktérium mérek, és ezek annyira kicsik, hogy nem férnek az immunrendszerhez, de ha egy fehérje, mint hordozó anyag jön,
és ha nagyon sok fehérje van, és akkor kvázi magához láncolja, magához köti ezt a mérget, és így ez az új vegyület, ami itt keletkezik, érintkezik az immunrendszerrel, akkor létrejön egy úgynevezett autoimmunbetegség, és innentől fogva a szervezet bizonyos aminosavak ellen, hát hogy mondjam, fellép. És ha pehünk van, akkor ez most éppenséggel az ízületeinknek a polc szövetei. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez a fajta gyulladás egy kicsit feszíti, tehát érezzük, hogy feszül az ízületünk, de nem nagyon fáj direktbe, de ha behajlítjuk egy bizonyos fokon túl, akkor hirtelen, mintha valaki késekkel végig marna az idegeinket, vagy végig karistolna az idegeinket. Miért történik az? Mert ez a gyullott rész, kvázi itt a vápa van, és akkor itt benne van az ízület, és akkor tulajdonképpen, ha ez lenne mondjuk itt a széle, és ez be van gyulladva, és gondoljunk bele, így mozog, és akkor a gyullad rész kvázi a vápába belemozog. És akkor ez az, ami irgalmatlan fájdalmakat tud okozni egy rheumatikus artritis esetén. És akkor mondom még a közvén, és lehetné sok mindent még emlegetni. Ezek talán a legfontosabbak elsőre. Akkor nézzünk tovább egy pillanat. Igen, a széle lemarad, éppen azon töröm a fejemet, hogy ezt hogyan orvosoljuk. Igen, már is látom a... Igen. És akkor még egy ilyet. És akkor... Nekem ugyanaz van, úgyhogy ezért... Csak nem kapcsoltam, hogy miért nem csinálja. Na, szóval... Ja igen, ha visszatérünk itt az előző előadásra, hogy itt látjuk az osztioartritis, a térdizületek, a kéz és a csípőizület. Tehát ezek legtöbbnyire a kézben van ez az osztioartritis, tehát a kopás a kézben is, meg

gépezetben. Tehát, hogy csupán csak attól, hogy állunk, vagy térdelünk, mondjuk egy, tegyük föl, mondjuk valaki a kőműves, és rendszeresen hideg burkolatokat rak, és akkor télvíz idején, gyere csak, hidegben, fagyban, mindenhol letérdel, és ott csúszik a padlón, és rakosgatja a hideg padlóra a lapokat, meg minden. Na miért fog neki megfájdulni az izolete? Ugye, tehát ez is egy, mert megfázik, meg terhelés, meg egyoldalú terhelés is, igen. De vannak olyan izületi kopások, vagy izületi problémák, amelyek nem erre visszavezethetők. Hát, például van egy ilyen, hogy volt egy olyan esetem, ezt mondjuk szívesen említem, mert ugye, tehát ezt látom, azt tudtam végigkövetni. Vagy lehet, hogy már említettem, és egy tájfutó a országos bajnok eljött hozzám vérvizsgálatra, hogy nézem már meg a vérét, mert hát egyébként nem gondolta volna, hogy annyira nagy beteg, bár azért a menet közben beismerte, hogy az izületével, a csípőizületével gond van. Hát úgy megnéztem a vérét, és megmondta nekem, hogy hihetetlen, illetve hát megnéztem a vérét, és hihetetlen mértékben, a vérben hihetetlen mértékben látom az antioxidáns hiányt. Tehát úgy antioxidáns hiányt, hogy ilyet még nem nagyon láttam. A vércsepanalízisnál egyébként ez úgy néz ki, hogy egy nagyon filigrán, ilyen pókhálószerű bevonat van az üveglemezen, és ez a bevonat, az tulajdonképpen fibrinből, meg húcsavból keletkezik. Tehát kvázi azt mondhattam neki, hogy nagyon-nagyon magas a húcsav szintje a vérben, és azt tetszettem mondani neki, hogy a tisztelt úram magának nagyon-nagyon súlyos antioxidáns hiánya van. Ez majd fölcsattant, azt mondta, hogy de már ő rendszeresen naponta 5000 vagy még ennél több milligram C-vitamint fogyaszt, plusz egy ilyen multivitamin csomag, tudják, hogy nem mondom a nevét, tehát ez a megadózis, tehát a nagyon nagy dózis, tehát ő naponta valami ménkő sok vitamint, A-vitamint, beta-karotint, mindenféléket, E-vitamint, meg mit tudom én, fogyasztott, tehát antioxidánst, ha úgy akarjuk. És mégis mitől volt ez a nagy antioxidáns hiány a vérében? Ugye elmondta, hogy naponta a 20 kilométert fut, és amikor azt végül elmondta, hogy a csípőizületét nagyon-nagyon tönkre van, és vár protézisre, akkor úgy próbáltam rávezetni őt és segíteni neki, hogy tulajdonképpen azt történik a szervezeten belül, amit én ott látom a mikroszkópban, hogy tudnélik ez a fibrin húcsav keverék, ezt úgy kell elképzelni, hogy még a milliméternek a tized század része széles, kis, nagyon-nagyon hajszál, tehát nem hajszálnál vékonyabb ilyen tűkristályok vannak, és ezek kicsapódnak minden sima felületre. Ez azt jelenti, hogy ez akár kicsapódhat az izületére. És amikor most mozog, mi történik? Hát ez olyan, mint a dörzs. Mint a smirgli. És szépen ledörzsöli tulajdonképpen az izületről a porc réteget. És hát persze, amikor már egy bizonyos szintre ledörzsölte, akkor nyilvánvalóan a szervezet ott gyógyulni akar, vagy gyógyítani akar, és egy gyógyító gyulladást hoz létre. Tudnélik, a gyulladás sokszor egy helyreállító gyulladás. És akkor még ráadásul, ha nagyon sokáig nem működik jól, akkor akár egy fibrotikus gyulladást hozhat létre, ami még rosszabb dolgokat produkál, úgyhogy innentől fogva, tehát a gyulladás fokától függően, tehát még rosszabbodik az izületnek az állapota. Tehát amikor osztioartritiszről beszélünk, akkor többnyire egy súlyos antioxidánsról beszélünk. Tehát amikor az Isten összerakott minket, nem hibázod abban, hogy tehát, ugye, tehát, ha megnézzük a régi nemzedékekben, ha mondjuk leleteket megnézünk, mondjuk korábbi korokból, hogy nézte ki az embereknek a csontozata, fogazata, tehát azt mindig lehet látni, hogy a fogak tökéletesek voltak, mindig.

0: és az ízületek is olyanok voltak, hogy egy perá. Tehát nem lehetett kopási tüneteket látni. És azok azért nem rendelkeztek autóval, daróval, emelkedő, szóval, ők mindent, tehát mindent kézi erőből csináltak. Nem úgy volt, hogy ráültek a kombájnra, hanem a kaszával, ki tudja mivel. Szóval nem olyan egyszerű a helyzet, tehát a modern életnek a tápanyag zavarai és tápanyag hiányai lényegében okozzák ezeket a problémákat. A mi ízületeink nem, ez a kopás, ez egy nagyon helytelen kifejezés, a kopás, ami van, ami de facto történik, az tulajdonképpen már csak a pont az íre, mert előtte volt egy olyan folyamat, amely tulajdonképpen egy ízületi megbetegedés volt, és egy krónikus civilizációs megbetegedésnek a következménye. Mondjad. Akkor mondjad még egyszer. Ja, igen, azt, igen. Jó, bocs, na, ezt nem, elnézést, köszönöm, hogy szóltál. Honnan jön itt a vitamin, tehát az antioxidáns hiány, ha megadózisokat használt, és megadózisokat C-vitamint. A poént nem mondtam el, mert már egy kicsit fáradt is vagyok. Hát mi a poén? C-vitamin. A 400 mg-nál több C-vitamin per nap nem hoz mérhető javulást a szervezet számára. Ha egy bizonyos nanogram per milliliter határ fölé megy az aszkorbinsav a vérben, akkor az antioxidáns jellegéből átalakul és lesz prooxidáns. Ez mit jelent? Ez nem véd minket ilyenkor, hanem egy úgynevezett szabad gyökké válik, és sérülések jönnek létre. Tehát ideig, óráig lehet egy magas dózis C-vitamint használni, mert az is kell olykor. Tehát ez az antioxidáns szabadgyök kérdést, ezt egy kicsit lazában kell kezelni, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy az egyik a jó, a másik a rossz fiú. Csodálkoznának azon, hogy a saját immunrendszerük nap mint nap szabadgyököket produkál, amikor éppen úgy telik a jó kedve. Mert van, amikor az immunrendszerünk éppen gyulladással lebont valamit, és utána újra fölépíti. De addig, amíg az immunrendszerünk ezt megcsinálja, és tegyük föl, hogy nem immunrendszerbetegek vagyunk, addig ezzel egy szál probléma sincs. De amikor mi beavatkozunk kívülről, esetleg egy oldalon, tartósan, és mondjuk hónapokon, éveken keresztül nagyon magas C-vitamin szintet fogyasszunk, akkor itt prooxidatív folyamatok indulhatnak el, tehát gyulladásokat hozunk létre végül, illetve ebben az esetben, mivel mi nem antioxidánsokat, hanem prooxidánsokat használtunk, vagy vittünk be a szervezetbe, a meglevő antioxidánsok, amelyeket táplálék, vagy a többi multivitamin csomagban benne volt, nem tudták ezt egyensúlyban tartani, és végül hát az úriember nem is nagyon akarta elhinni a helyzet, tehát a dolgot, de hát ez a helyzet. Tehát ez a rövid és velős lényege. Egy pillanat, lassan. A C-vitamin adag bocs, hogy most már ilyen gyakorlati kérdésekbe belemegyünk, mert igazán az előadást el se kezdtük, tehát de a lényeg az, hogy jó, tudom, hogy érdekfeszítő kérdés a C-vitamin kérdés. Ha 250 mg C-vitamint használunk, és ezt esetleg napjában háromszor, akkor ez még úgy, ahogy van, elfogadható, reggel, délbe, este, mert körülbelül 1-1,5 óra múlva egy normál aszkorbinsav a vizeleten keresztül el is távozik. Tehát úgy, ahogy van. Ezért vannak ezek a úgynevezett retard C-vitamin, vagy CTB, meg ilyeneket, amelyek lassan adagolják a C-vitamint, és ez így egy viszonylag normális megoldás is. Tehát egy 500-as CTB egy napra untig elég. De lehet nyilvánvalóan a C-vitaminnak a hasznát fokozni, mert azért egy óriási különbség, ha aszkorbinsavról beszélünk, és ezt nevezük mi C-vitaminnak, vagy ha mi C-vitamin az ételben, erről a témáról beszélünk, mert ha ételben levő C-vitaminről beszélünk, azt korlátlanul fokozni lehet. Tehát lehet abból akár 5000 mg-ot fogyasztani, és nem történik ez a prooxidatív folyamat. De az aszkorbinsav egy bizonyos határon túl szabadgyökké válik, és nem antioxidáns. Tehát ez az, amit az általános tájékoztatókon általában el szokták felejteni ezt említeni. És még egyszer mondom, ami 2-3 napig egy magas dózis C-vitamint használunk, egy ilyen lökésterápia, és javulunk tőle, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kárt okoztunk magunkon, mert lehet, hogy éppen ez kellett. De tessék kipróbálni, mindenre kipróbálni a C-vitamint, nem fog sikerülni, tehát nem fog működni. Tehát úgynevezett élelmiszer minőségű, vagy élelmiszer környezetben levő C-vitamin, tehát mondjuk egy paprika por, tehát hogy mondjam, egy vitamin paprika por, vagy egyszerűen egy paprika por, tehát egyszerűen csak annyi, hogy daráljuk a paprikát, a levét kipréseljük, és kiméletesen szárítjuk úgy, hogy a C-vitamin tönkre ne menjen, és akkor ezt a port miut kanalazzuk, akkor lehet érdembeli C-vitamin mennyiségeket kapni ebből a paprikaporból, és ez jót is tesz nekünk, mert minden benne van, ami ahhoz kell, hogy ez a C-vitamin, ami benne van, ne alakuljon át, ne romoljon meg. Ugyanakkor, ha én elmegyek a BASF-hez, a vegyi gyárhoz, és megveszem tőlük a hordó aszkorbinsavat, akkor tudhatom, hogy a BASF ez egy vegyi gyár, tehát ők szintetikusan előállítják az aszkorbinsavat, és nem biztos, hogy ebben a formában nekünk ez a legjobb. Jó? Na, azért léphetünk a C-vitaminen? Jó, oké. Ízületi gyulladás, ugye tünetek, mi van, duzzanatok, merevség, eldeformálás, lázis, fáradtság, vérszegénység, fogyás. Tehát ezek mind olyan tünetek lehetnek, hogyha valakinek mondjuk ízületi gyulladások vannak. És ugye az csak egy kis leírás, hogy tér, csuklógy, könnyök, kézlábujok, csipővál, tehát vándorolhatnak is egyébként ezek az ízületi fájdalmak. Az általános orvoslás mit is csinál? Pillanat. Tehát ők használnak az úgynevezett non-steroid, vagy nem steroid gyulladáscsökkentőket, és aszpirin, ibuprofén, stb. És azt mondják, hogy ezzel lehet a gyulladásokat csökkenteni. Van, aki még műtétel, sugárzás, kemoterápiával kicsit szélsőségesnek tűnik, de de facto csinálják, főleg a nagyon súlyos ízületi betegségeknél. Azért tessék nem elfelejteni, vannak olyan ízületi betegek, akik nem jönnek el egy ilyen előadásra, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem mert nem tudnak mozogni. Tehát szinte teljességgel a mozgás képtelené válnak. Ugyanakkor ezek a módszerek lényegében csak ideiglenes tünetkezelés. A műtét lényegében legtöbbnyire pótlásról szól, tehát az, hogy hát ugye ízületpótlásról szól. De ugye a mondat egy kicsit cinikus, tehát az ízületek nem szenvednek gyógyszerhiány betegségben, hanem valami más az oka. Ugye, tehát maga a megfogalmazás is azért már úgy felvetti, hogy tehát nem úgy születünk, hogy egy gyógyszerhiányunk van. A természetes működésünk nem feltételez egy gyógyszert a rendszerben, hanem feltételez tápanyagokat, és hát ezek a tápanyagok bizony ezek hiányoznak. Ezért beszélünk most mindjárt kicsit az okokról, és akkor majd a gyakorlatról. Hiányállapotok. Ugye, hogy jönnek létre hiányállapotok, például ásványi hiány, hogy keletkezik. Ásványi hiány, hát számos oka van az ásványi hiánynak, illetve hát itt szeretném említeni, hogy egyfelől a táplálkozás hiány, tehát az, hogy a táplálkozáson belül nem működik jól. Aztán ezen kívül amikor én ezt leírtam, ugye kihegyeztem egy kicsit az ösztrogén és az ösztrogén egyensúlyra, de ezt egy kicsit tágabbra fogalmaznék most, tehát a mostani eszemmel ezt egy kicsit tágabbra fogalmaznék. Tehát nagyon-nagyon sok folyamat van az emberi szervezeten belül, és az ásványok és a hormonok például egy kölcsönhatásban vannak. Tehát ha bizonyos hormonok magas dózisban jelen vannak a szervezetben, tehát mondjuk egy túltengés van, az bizonyos ásványoknak a túltengésével jár a szervezeten belül. Tudnélik, egyes hormonok egyes ásványoknak a szabályozásában is benne vannak. És nagyon tipikus, hogy például akik stresszbetegek, azoknak tipikusosan a cinkhiányuk van, meg magnézium, mangánhiányuk van. Tehát szóval ilyen megfeleltetések is vannak, és ha valaki nagyon-nagyon komolyan stresszeli magát, vagy egy menopauzás állapotban van például, akkor ott megint más ásványok hiányozhatnak. Vagy ha valaki egyébként itt beleijatom a dohányzás, ugye bekerül a kadmium, lemegy a cink, növeli az ösztrogént, tehát fordítva is lesz cipő belőle. Tehát szóval ilyen ásvány problémák, amelyek előfordulnak, azt akadályozhatják meg, hogy amikor a szervezet szeretne egy ízületet újra építeni, fölépíteni, egyszerűen hiányzik az alapanyag hozzá. Nem tud mit csinálni. És ilyenkor leállnak, vagy lelassulnak a folyamatok. Ez azt jelenti, vagy ezt mi azt így nevezük ezt, hogy ez egy funkcionalitási probléma. Ez nem egy olyan betegség, hogy valami kór van, valami kórokozó van, valami autoimmun folyamat van, egyáltalán nem erről szól, csak arról van szó, hogy nincs elegendő alapanyag. Vagy, ami még rosszabb, hiányoznak adott esetben az enzimek, hogy ezeket a folyamatokat kézben lehessen tartani. Aztán aminosav hiány, vitaminok, zsíjasavak hiánya, tehát a zsíjasavak kiadése talán is nagyon lényeges lenne itt említeni. Tudnélik, a zsíjasavak egyensúlya, omega-3, omega-6 zsíjasav egyensúly, ugye ezt már említettem többször is, ugye? Ki tudja, ki emlékszik, hogy mi lenne az ideális arány? Azt már nem. Az omega-3 és az omega-6 zsíjasavak természetes aránya 1:5 lenne. Ez lenne az ideális. Az átlag az EU államokban 1:17. A koncentráció zavar, vagy koncentrációs zavarral sajnos rendelkező betegek, fiatalok 1:40 és annál több. Mi történik ilyenkor? Azt történik, hogy tehát megint egyfelől a sejtfal, ugye, tehát a sejteknek az épülése feltétel az ilyen zsíjasavakat. Tehát a sejteknek a fala az zsíjasavakból áll. És ha ott nem megfelelő zsíjasavak vannak, akkor ezek a sejtek eleve gyengébek. De ezen kívül van egy másik probléma, egy jelentős probléma. Ezek a sejtek sokkal érzékenyebbek gyulladásos folyamatokra. Ez azt jelenti, hogy a szervezet valamilyen oknál fogva valamilyen gyulladásos reakciót indít el, ezek a sejtek nagyon hamar pusztulnak. Tehát ha nincsen elegendő omega-3 zsíjasav, akkor ezek a sejtek, hát hogy mondjam, hamar károsodnak. Aztán léphetünk tovább a gyulladásos részére, mert az omega-3, omega-6 aránya maga a gyulladást direkt is befolyásolja. Tehát van ilyen, hogy úgy nevezük ezeket a kis manókat, hogy prostaglandinok. Mi egy prostaglandin? Senki nem tudja, én se tudnék. Ha nem kellene utána olvasni ilyen dolgokban, akkor nem tudnék ezekről a dolgokról. Lehet egyébként ez olyan, hogy az egész testünk, ez akkora, tehát olyan komplex információt igényel, nem is információt, olyan komplex folyamatok vannak itt, hogy soha igazán nem lehet ezt kitanulni. Azt hiszem, Laci, ugye te is így vagy, hogy az emberi szervezetnek a megértése, ha egy orvos elmegy az orvostudományi egyetemre, és 5-6-8 évet tanul, akkor bizonyos területeken vizsgákat tett le. De ez nem azt jelenti, hogy onnan kijön az egyetemről, hogy mindent, amit eddig megtanult, hogy ezt még mindig napra készen tudja, ugye? Nem így van? Tehát letette a vizsgát, és akkor majd tanulunk valami újat, és akkor ugyanúgy, mint ahogyan bárki más vizsgára tanul, sok mindent elfelejtünk. És akkor a gyakorlatban visszajön az, ami lényeges, és hát sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok gyógyító nem rendelkezik napra kész anatómiai információkkal, mert egyszerűen annyira nem érdekli őt. Elég, ha tudja a gyógyszereknek a kezelését. És ebben a kísértésben olyanok is esnek bele, mint ahogyan a Laci és én, mert mi alternatív módszerekkel dolgozunk, de akkor mégiscsak, ugye, az ember megszokja egy kórképet, tehát mindig újra és újra gondolni, az nehéz, tehát az nem szokásból élünk. De visszatérve a prostaglandinokhoz. A prostaglandinok, ezek kis hírvívő anyagok, amelyek a gyulladásos reakciót szabályozák. Tehát a prostaglandin, így nevezük ezt, De van belőle három fajta, A, B, C, és az A meg a C az omega 3 zsíjasavakból áll. A B omega 6 zsíjasavakból áll. Az A meg a C fékezi a gyulladásokat, tehát ez a kikapcsoló gomb, a B az a bekapcsoló gomb. Ugye milyen szellemes. B, mint bekapcsolás. Na, szóval a prostaglandin, tehát a B az ugye omega 6 zsíjasavból áll, és hát gondoljunk bele, akkor most ha 42-szer annyi omega 6 van mondjuk egy adott szervezetben, mint omega 3, akkor hányszor gyakrabban fog bekapcsolni gyulladásokat, mint ki? Ugye? 42-szer. Mármint, hogy ez egy kicsit ilyen sántikál, nyilvánvalóan ez egy ilyen nagyon egyszerű számítás, de el tudjuk képzelni, hogy a kereteken belül, amelyekben mozoghat a prostaglandin előállításnak a mennyisége, az a prostaglandin, ami omega 6 zsírsavból keletkezik, mivel nagyon sok van belőle, az arachnoid savból például, az arachnoid sav konkrétan az a sav, amiből ez előáll, nagyon-nagyon dominánsan, nagyon erőteljesen ott van, és bizony folyamatosan gerjeszt gyulladásokat. Azok az anyagok, amelyek segítenének kikapcsolni és egyensúlyt teremteni, azok még nincsenek. Tehát erről van szó. Ez is egy tipikus dolog a szervezeten belül, ezek a bekikapcsolások, ezek az egyensúly. Ez egyik erősíti ezt, a másik fékezi ugyanazt a folyamatot. Tehát ez a dualizmus a szervezeten belül nagyon gyakran megvan. Vannak ilyen dualisztikus szabályozások, vagy vannak ilyen körfolyások. Tehát ez nagyon gyakori. És ha visszatérjük az artritisnak az okaihoz, tulajdonképpen a folyamatos gyulladásra való hajlamot biztosíthatunk a szervezetnek a nem megfelelő omega 3, omega 6 zsíjasav arányával. Még egyet mondanám itt ehhez az egészhez. Egy pillanat, megnézem, hogy valahol más már le van írva, és duplán, triplán mondom. Jó, visszatérünk. Még egyet, ez nincsen fölírva, ezt csak most úgy mondom hozzám. A szervezetnek van az immunrendszernek, tehát az immunrendszernek különböző ágai vannak. Az immunrendszernek van ilyen, hogy egy vele született immunrendszer, és van egy olyan, amit megszerzünk, ugye? Tehát egy szerzett immunrendszer. Erre talán még emlékszünk, ugye? Mert volt egyszer a beta-glukánról egy előadás, és abban említettem ezt a kérdést, hogy van egy vele született immunrendszer, meg egy szerzett. A vele született immunrendszer lényegében a falósejtekből áll, meg persze nyálkahártyák, meg egyebek, de ha a sejtszinten nézzük, akkor a falósejtek makrofák, monocita sejtek, ezek olyan sejtek, amelyek a fagocitózist végeznek, tehát ezek be tudnak kebelezni különböző anyagokat és megölni. Nos, ezek a sejtek rendelkeznek egy kis kézikönyvvel, és ez a kis kézikönyv azt mondja, hogy tehát 1500 anyag van, vagy 1500 körül anyag van, amelyekre azt mondja, hogy azonnal lecsapni. Bum, azonnal előveszi a fakalapácsot, és akkor nem teketóriáz, azonnal nekiesik. Tehát a szervezetünkön belül ezt a funkciót érdekes módon folyamatosan stimulálni lehet különböző toxinokkal. Hallottunk már a Lyme-kórról? Mit csinál a Lyme-kór az izületeinkkel? Ugye egy idő után mi történik a Lyme-kór következtében? Komoly izületi gyulladások keletkeznek. Miért? Mit csinál a baci az izületeinkkel? A baktérium begyulasztja az izületeinket? Hát indirekt igen, mégpedig úgy, hogy ezek a baktériumok belénk kerülnek, nem okoznak direkt egy komolyabb fertőzés, hanem beülnek úgynevezett biofilmekbe, elbújnak, és ott éldegélnek. És aztán produkálnak mérgeket, toxinokat, biotoxinokat nevezük ezeket. És ezek a biotoxinok, ezek irritálják az immunrendszert, tehát folyamatosan, ez ugyanolyan, mintha valaki folyamatosan valami füstölőt az orrunk alá tartana, hát előbb-utóbb lecsapjuk őt, nem? Tehát már nem bírjuk, mert nem kapunk levegőt. Hát ezt csinálja tulajdonképpen ez a biotoxin, folyamatosan füstöli az immunrendszer orrát, és az folyamatosan agresszív. És folyamatosan éppen emiatt gyulladásra hajlik. Tehát ki nem lehet kapcsolni az immunrendszer a gyulladásból éppen emiatt. Tehát van, amikor különböző kórokozóknak a jelenléte a gyulladásos, tehát az immunrendszernek a gyulladásos reakcióját folyamatosan fönntartják. Tehát ez is egy igen komoly probléma, és hát főleg, amikor itt most Lyme-ról beszélünk, de nem csak a Lyme kór, hanem vannak más kórokozók, amelyek ugyanezt okoznak. Akkor nézzünk tovább az arthritis okai. Polcok mikrotraumai, tehát ízületek nagy igénybevétele, zongorista, ugye, tehát van zongorista, akinek abba kell hagyni, éppen mert nem túl terheli az egészet. Ugyanakkor, amit említettem, a köműves, aki nem tud letérdelni, ugye, aki már olyan merev, mint a fából lenne az egész szerkezetem. Akkor ugye ezt említettem, a test saját gyulladás csökkentő reakció nem működik megfelelően, nem keletkezik elegendő kortizon. Mikor nem keletkezik elegendő kortizon? Van-e valaki közülünk, aki nagyon stresszes életmódot él? Most azért, hogy mondjam, tehát a felszínes megközelítésen túl, tényleg arról beszélek, hogy gondoljunk mondjuk egy gyárigazgatóra, ahhoz képest mi laza életet élünk, vagy még stresszesebbek? Tehát aki reggel 8-kor bent van, és már brrrr, így vibrál, és este 9:30-kor még brrrr, így megy nála, és evés állva eszik, meg hogy mindig két telefon a fülén, tehát ehhez képest stresszesek vagyunk, vagy nem? Annyira nem, ugye? De azért az életünk sokszor a saját tűrőképességeinkhez képest, tehát eléggé túl van terhelve. De gondoljunk azokra az emberekre, akikről most éppen beszéltem, tehát akik már szinte nem tudnak élni, ha nem izgatják föl magukat kellő, tehát akár mesterségesen. És ha nincs izgalom, és ha minden rendben megy, reggel bejönnek, és az első dolgozóba úgy belekötnek, hogy leorribálják a haját, és akkor utána fölpumpálták magukat, és akkor jól érzik magukat egy fél napra. És amikor lemegy a füst, akkor egy következő áldozat jön sorra. Tehát van ilyen, és ez most nem vicc, tehát azok az emberek, akik szocializálódtak nagy stresszben, azoknak szükség van erre a mesterséges stresszre, és miért? Mert a szervezetük megszokta ezt a stresszt, megszokta ezt az adrenalin szintet, megszokta, és van egy nagy probléma, és ezek az emberek különösen nagy veszélyben vannak, van egy nagy probléma, tudnélik az, hogy a szervezetük már nem tud egyenletesen hormonokat termelni. És az egyik hormon, ami kifejezetten nyúlgyulladást csökkentő, ez a kortizon. Ugye mi kortizolt szoktunk adni, ugye kívülről szteroid, a szteroid az egy kortizol tulajdonképpen egy imitáció, egy másolat, egy szintetikus másolata, de a sajátunk sokkal jobb lenne, de a sajátunkat azt kinifantottuk a sok stresszel. Tehát a folyamatos pörgés, előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy alapanyag hiányában ezek a gyulladás csökkentő hormonok nem keletkeznek kellőképpen. Az autoimmun folyamatokat említettem, hogy az immunrendszer nem is gyengesége, hanem helytelen reakciója. És itt beszélünk baktériumokról, sejtsalak, tehát ez azt jelenti, hogy toxinok, gombák, paraziták, igen, ugye a protozoa, vírusok, ezek okozhatnak artritiszt. Ez az, amit az előbb említettem. Igen, sejtettem, valahol biztos leírtam, csak nem találtam hirtelen. Tehát ez az, amiről beszélünk, amikor kórokozók és annak toxinjai tulajdonképpen a vele született immunrendszert folyamatosan izgalomban tartanak. Tehát ezt említettem. És akkor tejallergiák, ugye az artritiszt gyakran autoimmun reakcióként jelenik meg, különösen olyanoknál, akik tejallergiától szenvednek, tehát a tejallergia meg az egyéb autoimmun betegségek, ezek közel állnak egymáshoz. Ezért egyébként, ha valaki ízületi betegségektől szenved, és az a gyanú, hogy ez egy autoimmun folyamat, vagy egy reumatikus artritis, akkor jobb, ha esetleg az állati termékeket egy időre félreteszi. Vannak klinikák, már az 50-es évek óta Németországban például tudok több ilyen klinikáról, akik specializálódtak az ízületi betegségekre, és az eseteknek a majdnem 90%-ában lényeges enyhülést tudnak tulajdonképpen létrehozni, vagy produkálni. És ők lényegében azzal dolgoznak, hogy az embereket egy növényi étrendre átállítják. Első körben, tehát ez az első dolog, az első feladat, és éppen emiatt a fehérjedús állapotok, amelyek a gyulladásokat elősegítik, és itt szeretném említeni, hogy mi sajnos az étrend révén ezeket a gyulladásos állapotokat még csak fokozni tudjuk. Tehát a húsevés különösképpen fokozza a gyulladásokat, a vörös húsokat különösen. Szereti a szervezetünk ebből a szempontból. Minél több vörös húst fogyasszunk, annál erőteljesebb gyulladások keletkeznek a szervezetben. Van egy nagyon jó könyv, aki erről a témáról többet szeretne olvasni. David Servan Schreiber, vagy Servan Schreiber, az a neve. Tudom, egy bonyolult név, de a rákról ez a neve, a rákról. Minden Libri-ben, még minden Alexandriában valahol kapható. Azt hiszem 3500, vagy mit tudom, valamennyi ez a forint. És egy olyan emberről szól, akinek agydaganata volt, tehát diagnosztizált agydaganata volt, és az étrend és az életmód változtatás révén a beavatkozás nélkül meggyógyította magát. Egyébként orvos. És rámutatott, hogy ezek a nem csak az agydaganat, nem csak a rák, hanem sok-sok más betegség tulajdonképpen gyulladással összefügg, és hogy a gyulladások milyen mértékben függnek össze az életmódunkkal, meg a táplálkozással. És azt mondják a legtöbb szakember azt mondja, hogy a növényi étrend önmagában gyulladás csökkentő. Tehát aki ízületi problémákkal küzd, az próbáljon leginkább azt megtenni, hogy kevesebb azokból az élelmiszerekből, amelyek gyulladást okoznak. Ugye a rossz táplálkozási szokások, ugye a gyors étkezés, az ember nem rágja az ételt, iszik, stb. Tehát ezek a módszerek is az étkezésnél, ezek is belejátszanak, de tulajdonképpen egy pillanat. Igen, jó, oké. Igen, hát a felszívódási problémák, ezt már az előbb valamilyen szinten említettem. Kicsit félreállok. A felszívódási problémák a bélfalnak, tehát az emésztési rendszernek a nem megfelelő működése. Hát ez tud tulajdonképpen ilyen autoimmun folyamatokat elindítani. Ilyenkor arról beszélünk, hogy többnyire ezek azok az emberek, akiknek a mája, epéjük nem működik jól. Ma is volt egy nagyon érdekes páros, anya-lánya volt nálam, 60 és, mit tudom én, 65 éves és 40 éves hölgy, mind a ketten jöttek, mind kettőjüknek a vére majdnem ugyanaz volt, és mind kettőjüknek már kivettett, az egyiknek már régen, most a lányának vették ki az epehólyagot, mindketten epepangásban szenvednek, mindketten epe problémákkal küzdenek, és az epe probléma, illetve az epepangásból keletkező a bélrendszeri tünetek jelen voltak mindkettőjüknél. És ugye itt nagyon lényeges, hogy a máj és az epe-nak a jó működése biztosítva legyen. Hogyan biztosítjuk a máj és az epe jó működését? Tehát ez egy komoly kérdés. Hogyan biztosítjuk ezt? Tudja valaki, hogy mi kell itt májnak, hogy egészséges maradjon? Igen, akkor negatív, tehát akkor a dialektika szemléletében alkohol az nem kell. Annyira nem, ugye? Síros, fűszeres. Sok gyógyszer sem tesz jót. Méreganyagok. Ezek mind azok, amelyek nem kellenek, ugye? De mi kellene a májnak, hogy jól működjön? Ez egy kicsit nehezebb, ugye? Ez az nehéz. Igen. Na, akkor most megmondom. Tehát elnézést, hogy ezt így mondom, de a májnak a szent háromsága, az azt jelenti, hogy az, ami mindenféleképpen kell, mert nekünk is azért kell az Isten, de a májnak, ami neki kell, az a folyadék, a rost, tehát cellulóz, tehát emészthetetlen a rost, és a mozgás. Ez a három, ez az alap, a máj működésének az alapja. Ha nincsen elegendő folyadék, besűrűsödik az epe folyadék. Ha nincsen elegendő rost, az epe a recycling, tehát az újrahasznosítás révén újra és újra visszakerül. És ha nincsen elegendő mozgás, megtörténhet ugyanaz, hogy az epe csatornáiban megáll, pang, az epe folyadék, és adott esetben, ha a másik kettő sincsen meg, akkor bele is szárad az epe csatornába. Eleinte csak nagyon hajszál vékonyan, de mint ahogyan most a mai betegemnél megvolt, úgynevezett intrahepatitikus epe köveket állapítottak meg, ami nagyon fájdalmas tud lenni, mert ha ilyenkor, és most jön a zsíros fűszeres, ha ilyenkor egy ilyen beteg valami zsírosat, fűszereset megeszi, mi történik? Micsoda? Mit? Begörcsöl. És miért görcsöl be? Az, mert most itt mindjárt jön még három, egy második hármas jön hozzá. Mert a zsíros étel hirtelen epe folyadékot termel. És mivel el van zárva a kivezető út, és hirtelen a zsír meg a fűszer provokálja a májat arra, hogy epét termeljen, de nem tud elfogyni. És akkor... De mondom, tehát három dolog tud epe folyadékot termelni. Én most a máj működése, általános működéséről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy mi? Folyadék, rost, mozgás. De ha epét akarom termelni, tehát ha epét szeretnék termelni, akkor használjak lehetőleg savat, citromsav, valami citromos félét, vagy valami gyümölcssavat, tehát mindenféle enyhe sav. Használjak zsírt, vagy valami zsírosat, mert azt provokálja a májat arra, hogy nagyon sok epe folyadékot termeljen, és használjak valami keserűt. Tessék? Tehát a keserű, a zsíros és a savas mind a három ízre az epe termelése beindul. És tehát ezt terapeutikus módon lehet alkalmazni, hogy a májat kitisztítani rendszeresen. És ha egy ilyen keserű teját iszunk hozzá, esetleg egy narancs vagy egy citromnak a levét reggelente égyomorra, esetleg ezt még összekeverjük egy kis olívaolajjal, vagy valami ilyesmi, ez nem feltétlenül csak kiöblíti, tehát nem arról van szó, hogy kiöblíti, hanem az, hogy stimulálja az epe folyadék termelését. És ha még akkor rostúsan táplálkozunk, akkor legalább a rost magába is szívja ezeket a dolgokat. Most beszéltünk a normál áról, tehát ez a normál á. Ha ez működik, ha mindenkinél ez működik, akkor nincs. Mi nincs? Az epe pangásból mi az epe-nek a fő feladata? A legfőbb feladata? De jó! Ezt szeretem a legjobban. Amikor mindenki ott van, hogy mit is mondanak? Az epe folyadéknek két nagyon fontos feladata van. Az egyik az a zsír emésztését, tehát a zsíros anyagoknak az emésztését. Innen jön az, hogyha zsírt adok a szervezetnek, tehát most nem disznó zsírról beszélek, hanem zsíradékről beszélek, tehát bármilyen zsíradékről beszélek. Ha ezt én adom a szervezetnek, automatikusan epe folyadékot termel. Miért? Mert homogenizálni szeretne ezt a zsíradékot. Tehát szeretne vízoldékon állapotba homogenizálni, apró kis zsírcseppeket létrehozni, egy emulziót. és ezt csinálja az epesav. Ez az egyik legfőbb feladata. A zsíradékokat különben mi nem tudnánk használni. A másik feladat az az, hogy az epesavba ilyen kis mini konténerekbe belerakja azokat az anyagokat, amelyek nekünk nem kellenek már. Toxinokat. És arra számít, hogy az emésztési rendszerben ez az epesav rostanyagra talál, és ez a rostanyag kiviszi az epesavat a szervezetből. Mert ha nincs rost, a vékony bél végén újra felszívódik, és a mini konténerekkel együtt visszajön a májba. És ez a leggyakoribb probléma az epepangásnak. És amikor epepangás alakul ki, előbb-utóbb a máj azt mondja, hogy tudod mi? Csináljál te epesavat, én már nem, mert már én meguntam. És akkor mi lesz ennek a következménye? Nem hányás, az már nagyon szélsőséges eredmény, hanem ami ilyenkor történik, az az, hogy a zsíradékok nem emésztődnek jól, az ételek nem emésztődnek jól, adott esetben hasnyálmirigy vagy máj problémák alakulhatnak ki, de ezek az úgynevezett felső emésztési rendszeri problémák, és annak a következtében az étel nem emésztődik teljesen. És ha ott marad, ha mondjuk itt kint az utcán hagynánk, mondjuk mi építkezünk itt a háznál, de úgy gondoljuk, hogy most fárad vagyok bevinni a 10 zsák cementet, és hagyom kint éjszakára. Mennyi maradt még reggel? Tessék? A szomszéd is szeret építkezni, ugye? Mit gondolnak, ha az emésztési rendszerben saját testi működésünk hagy emésztetlen árut? Mit gondol, hogy mit történik ott? Hallottak már valami olyasmit, hogy vannak baktériumok és gombák a szervezetünkben? Ismerjük egy ilyen gombát, amit Candida albicansnak nevezik? Aha. Na, mi történik? Emésztetlen étel ezeknek az anyagoknak, vagy ezeknek tulajdonképpen gombák vagy baktériumoknak a ideális táptalaja. És akkor történik az, hogy bizonyos felületeknél, tehát a vékony bél bizonyos szakaszaiban pufadás keletkezik. És mivel mindig ugyanaz az alapanyag hiányzik, ugye mert mi időzítettek vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy a patkóbélben ugye ott nyílik az epevezeték, kibocsátja, és akkor tulajdonképpen van az emésztési rendszernek, mit tudom én, a 35 perc, még mondjuk homogenizálja ezt, még amaszt. Ha nem teszi meg, egy kicsit lejjebb már más bacik vannak. Más baktériumok, sűrűbb a baktérium mennyiség, más baktériumok vannak ott. Ha odaig eljut az emésztett étel, akkor nincs baj. De ha nincsen emésztve, akkor ezek a bacik azt mondjuk, ez nekünk nagyon jó. És kialakulhat egy olyasmi, hogy mi tenyészünk bizonyos baktériumokat vagy gombákat, fölfejlesztjük, mivel az emésztési rendszerünk nem működik jól. És ott folyamatos gyulladások alakulnak ki, tehát a vékony bélnek a nyálkahártya kezd begyulladni. Mivel pufadás keletkezik, ott esetleg kiboltosodik egy kicsit a vékony bél, vagy ami még rosszabb, ha esetleg kandida van, hogy a kandida a rizómjai belenöveszti a szervezetünkbe. Ez azt jelenti, hogy kis lyukokat fúr a bélrendszeren. És amikor adott esetben csökken, akkor ott maradnak, tehát ezek adott esetben tartósan maradhatnak. Ezt nevezünk leaky gut, lyukacsos bél szindrómának. És ezeken a lyukakon, és ezeken a gyulladt nyálkahártyákon, és ezeken a gyulladt bélszakaszokon könnyedén és bármi átmegy a véráramba. Olyan molekulák is, amelyek nincsenek is megemésztve. És bekerülnek a véráramba, és ott a véráramban, ott az immunrendszerrel találkoznak, és az immunrendszer mit mond ismeretlen betolakodókkal, vagy betolakodókhoz? Ugye? Tehát megtámadja őket, és innentől fogva jön az, hogy a gyulladások elindulnak. És akkor mi kvázi egy helytelen emésztéssel képesek vagyunk izületi betegséget létrehozni. Nem tudom, érkezett-e az összefüggés? Mert erről van szó, tehát kvázi ilyenekről beszélünk. Stressz, aggodalom, mentális túlterheltség. Ezek is az előbb említett kortizon vagy kortizol a tengelye. Túlsúly az mechanikai probléma, tehát ez mechanikai stressz az izületeknek. Igen, hát a vegyi anyagokról most sokat nem beszélek, mert erről mindig beszéltünk, ezt most kicsit hagyom. A burgonyafélék. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog. Az előbb említett a németországi klinikák azt mondják, hogy az eseteknek a 60-65%-át tulajdonképpen meg tudják gyógyítani csupán csak azzal, hogy növényi étrendre átállítják az illetőt. De vannak olyan reumatikus artritis, tehát reumatikus megbetegedéstől szenvedő egyedek, amelyeknél nem a fehérje volt a legfőbb probléma, hanem egy másik anyag, az úgynevezett szolanin. A szolanin tulajdonképpen benne van a burgonyafélékben, tehát a szolanaceában, tehát ez jelenti a gyakorlatban parlizsán, paradicsom, paprika, burgonya, dohány, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát ezekben benne van ez a szolanin, ez egy vegyület, és ez képes olyan embereknél, akik nem tudják ezt a szolanint kellőképpen lebontani, tehát ahol hiányzik a génállományokban az az enzim, vagy nem termelődik kellőképpen jól, ami lebontana ezt az anyagot, ott tulajdonképpen reakció, tehát halmozódik, és reakciókat tud kiváltani, immunreakciókat tud kiváltani, amelyek nagyon fájdalmasak tudnak lenni, ugye, és nagy immunglobulin termelés. Ezt lehet persze mérni, de ezért azt szokták mondani, hogy a reumatikus betegeknek sokszor nem elég csupán csak növényi étrendre állni, hanem ezeket a burgonyaféléket is félretenni. Sokszor igen, pedig mind növény, ugye? Tehát a legnagyobb fájdalmukra. Na jó, de hát burgonyaféle mindig csak növény lehet. Ugye ez a szolanin, tehát ez, hadd mondjam, tehát ez egy a reumatikus artritis betegeknek egy része, körülbelül az egyharmada érinti. Tehát nagyjából az egyharmadát érinti. Ők nem, még vegán is, de az sem segít nekik. Javítja, enyhíti a fájdalmaikat, mivel ezzel nem tudnak mit kezdeni, ezzel az anyaggal, sajnos ez is benne van. No, még nézzük egy pillanat. A cukor, ugye, de hát ezt kell említeni, a cukrot? A savasodást? Mondjam, a cukor mit csinál? Ásványrabló, ugye, elsavasodás. Tehát ezt. No, a gyógyulás útját. Tulajdonképpen ezek nagyon egyszerű dolgok, amelyeket leírtam. Tehát a dohányzás befejezni például. Miért a dohányzás befejezni egyébként? Tudja valaki? Dohányzás és az ízületek. Összefüggés van? Keringés? Keringés? Antioxidáns. Antioxidáns, nem tessék nem elfelejteni, amit az előbb említettem, amit ez a szerencsétlen úriember művelt a sok-sok C-vitaminnal, vagy aszkorbincsavval, inkább így mondom, és kvázi egy oxidatív stresszt okozott a szervezetének, azt fölnyomta a húcsav, tehát a húcsav termelését, illetve a húcsav visszatartását erősítette, és ettől nagyon sok volt a húcsav a szervezetében, és ennek a következtében az ízületek szenvednek. Tehát mindenki, aki dohányzik, előkészíti tulajdonképpen egy bizonyos mértékben az ízületeit arra, hogy előbb-utóbb fájni fognak, vagy fájdalmas lesz. Nem mindenkinél jön ki, de hát ez van. Táplálkozási hibákat kiküszöbölni. Ez is nehéz dolog manapságban azt mondani, hogy táplálkozási hiba, mert mihez képest hiba, ugye? Mihez képest hiba? Ugye mindig újra és újra azt mondom, hogy melyikünk tudja még mondjuk a 150 évvel ezelőtti étrendnek az összetételét, vagy egy 100 évvel ezelőtti étrend. A vidéki parasztság hogyan táplálkozott 100 évvel ezelőtt? Ugye? Szokásos, ugye? Igen. Igen. De még a szalonával is azért legyünk óvatosak, mert azt is nem úgy tették, mint ahogy a mi ma. Tehát hányszor vágtak disznót egy évben? Mennyi szalona lesz belőle? Mondjuk egy 8 fős vagy 10 fős családnak mondjuk egy disznóvágásból fejénként mennyi szalona jut per év? Na, akkor tessék gondolkodni egy picit, hogy mi mindig azt mondjuk, ugye, kenyérben, szalona, meg így, meg úgy. Hát igen, időközönként. Időközönként. Meg ki tudja, még mennyi minden nem volt, de az biztos, hogy nem a kenyérgyárból hozták a kenyeret, hanem kovászos kenyeret ettek, és ami egy hétig megállt. Nem úgy van, hogy 3 nap múlva már a kutyát lehetett megkövezni a zsömlével, hanem... Hát de ez van, nem? Tehát ez még kenyér volt. Zöldséget ettek, hagymát ettek, a háznál termelt zöldségeket. Ez mind megvolt. Erre mi persze csak felszínesen emlékezünk. Nem régen a kezembe került egy könyv, és beszéltek arról, hogy a svájci Alpokban, 1930-ban, 31-ben egy alagutot vágtak, egy vasúti alagutot, egy olyan völgyen keresztül, amely addig teljesen elzárt volt a környezettől. Egy folyó völgyel összekapcsolódott tulajdonképpen a Svájccal, és a folyó mentén, a folyó mellett lehetett egy ilyen ösvényeken járkálni, de eléggé veszedelmes volt, és ez egy jó 1500-2000 méter magasságban feküdt ez a völgy. Teljesen körbe volt zárva, körülbelül 2500 ember élt ott, és ők egy saját kultúrában éltek lényegében. Mindent maguk termeltek. Semmi, kívülről nem hoztak semmit. Nem hozhattak. Nem volt szállítási lehetőség rá. Tehát ezen a völgyen keresztül, ami a hátizsákba belefért, vagy a hátunkra ráfért, vagy egy kézi szekérre ráfért, na azt hozták, azt hócibáltak föl. De ezért tessék elképzelni, mondjuk 1000 magasági métert megtenni, ott azért sokat nem cipelünk fölfele. És főleg a 30-as évek előtti időszakban motorizáltság nélkül. Ebből a völgyből származtak a svájci gárda, ugye a Vatikánban levő svájci gárdának a java. Körülbelül ilyen 180-190 magas emberek, széles vállal, erősek, bitang erősek. Az első és a második világháború idején az elit alakulatok, a svájci elit alakulatok, ugye sose harcoltak, de az elit alakulatok azért megvolt a hadsereg, megvolt, azok abból a völgyből származtak. Többnyire. Ezek olyan stabilak voltak, hogy tehát olyanokról meséltek, hogy az asszonyok nyáron, mert a férfiak egész nyáron fönt voltak a hegyoldalban, és az asszonyok hajnal, mit tudom, 4-kor fölbalagtak a hegyoldalba, és akkor egy 30-50 kilós sajtgurigát a hátukra sziaszták, egy ilyen fakerettel, és akkor szépen lebaktatott le a völgybe 500-600 magassági métert. Úgyhogy, tehát önmagában nem tudom, melyikünk 50 kilót cipelne, de meg nem, hogy az 50 kilót cipelni, hanem az 50 kilót mondjuk 800 magassági métert lefele vinni. És asszonyok, tehát nem a férfiak, hanem az asszonyok csinálták ezt. Tehát ők szállították a sajtot lefele. Úgyhogy ezek az emberek miből éltek? Ezek az emberek abból éltek, hogy rozsot termesztettek ott, a hegyoldalban. Erre nagyon odafigyeltek. Tehát volt saját rozskenyerük, teljes kiölésű, mert nem volt más, tehát nem volt fehér liszt, nem volt cukor. Ők azon kívül hétközben, tehát ugye a nyáron kecskehúst tettek, mert a tehenek mind föl voltak a hegyoldalban. A sajtot, amelyet lehozták, azt részben használták föl, részben tárolták a téli időszakra. Tehát ettek a gyógynövényes zöld fűből táplált teheneknek a sajtját, ami abszolút egészséges volt, nem lehet összehasonlítani ezt a sajtot és annak az aminosavjait azzal, amit ugyanabban az országban 50 km arrébb, csak egy kicsit lejjebb, kicsit máshogyan tulajdonképpen előállították, olyan tehenekkel, akik egész nap az istállóban álltak. Nem lehet összehasonlítani. Nincs összehasonlítási alap. Megnézték, laborvizsgálatokat végeztek, és azt mondták, hogy ezek az emberek egy kis sajtból, egy kis tejből, egy kis kecskehúsból, és néha egy kis marhahúsból éltek, és a házi konyhakert, és kész vége. Olyan egészségesek voltak, amikor megvizsgáltak őket 1931-ben, alig volt fogszúvasodás. Két évvel később, amikor már az alagút kész volt, és a vasút kész volt, és ott tehát már az első, ugye hozták, szállították, minden, jött egy ilyen kis ABC-szerűség, pékségek, fehér lisztet hordták oda, édességeket hordták oda, és egy pár évvel később csináltak ugyanazokat a vizsgálatok. Egy röpke fél évtized alatt a fogszúvasodás 25%-on volt. 5 év alatt képesek vagyunk mi emberek a legszebb eredményeket is elrondítani. Képesek vagyunk rá. És ez következetesen, egy ilyen vastag könyv az egész világon következetesen megmutatták, ahol hanem a régi hagyományos étrendek megvoltak. Mindegy, hogy ettek húst néha, még ettek ezt, meg amaszt, de mivel mértéktartóan ettek, és mag egészségesen, és odafigyeltek olyan dolgokra is, amelyekre mi ma egyáltalán nem figyelünk oda, és nem volt ott se cukor, se finomított olaj, semmilyen finomított termék nem volt, mind házilag előállított termék, soha nem kerültek olyan helyzetbe, hogy a szervezetük helytelenül lett volna táplálva. Én őszintén azt mondom, hogy szívesen élnék ebben a völgyben, ha ma választhatnám. Vasút nélkül, és elzárva a világtól, és nincs mobiltelefon. És én is szépen sétálnék, és dolgoznék, ha kell, keményen dolgoznék, bár valószínűleg nem is bírnám. Tehát mindegy, mi ma olyan satnyák vagyunk ma, hogy ezt nem bírjuk. Ezeket a sztorikat lehet mesélni a skót szigetekről, lehet beszélni az eszkimókról, Afrikáról, az ausztrál bennszülöttekről, akárhova megyünk, tehát eléggé vastag könyv, és sok-sok-sok ilyen történet van benne. Sokkal, de sokkal bölcsebbek voltak, mint mi. És amikor mi ma azt mondjuk, hogy mi ehetünk, amit akarunk, akkor ez a nagy tévedés. Vissza kellene térni egy sokkal-sokkal józanabb étrendhez. És ma már a tudomány mondja is nekünk, hogy igen, egyél zöldséget, mennyi zöldséget kell enni per nap? Egységek, ki tudja még? Kérem? Fél kiló? Aha.
1: 10
0: kilót
1: naponta.
0: Tessék? 10 kiló. Ah. A példánk. Öttől 8 egység, zöldség és vagy gyümölcs. Ez a minimum. Ez a fenntartásunkhoz szükséges minimum. Ez nem azt jelenti, hogy nem élnénk túl, ha nem esszük. Csak betegek leszünk tőle. De ha nem akarunk betegé válni, akkor 5-től 8 egység. Mennyi egy egység? Egy egység nagyjából egy közepes almának felel meg. Tessék? Ez nem azt jelenti, hogy minden nyersen kell megenni. De igen, itt jön, ez az, akkor más nem tudunk megenni. Ez a bajunk. Ez a bajunk, hogyha mi nekünk naponta 8 egység zöldséget és vagy gyümölcsöt kellene megennünk, akkor másra nem jut. Akkor most mi? Akkor hol van itt a hús? És tegnap előtt volt egy hentes nálam, aki nagyon alázatos volt, mert vastagbélrákos volt. És egy széle hossza egy, meg minden, tehát nagyon erős ember, és elbeszélgettem egy kicsit vele, és ő is elmondta nekem, hogy igen, igen sok húst eszik. És csak az ízes húst választja ki. A legízesebb húsokat választja ki magának, és nap mint nap eszik húst. Reggel, délbe, este. Mindig lényegében. És megmagyaráztam neki az összefüggéseket, és ott ült mindegy kisgyerek, És amikor mondtam neki, hogy már pedig ez az 5-8, nem nála nem 5-8, hanem 8-10, sőt 10 egységet írtam föl neki, ott kezdődik a gyógyétrend, ha valaki beteg. Hát nagyokat sóhajtozott. De sikerült neki úgy megmagyarázni, hogy ne azt érezze ki belőle, hogy ellenségről van szó.

vegetariánosan élek, de vegetariánus módon is lehet gyulladás fokozó módon élni. Ha valaki a húst, tehát a húsból származó kalóriát és az ő kalóriaéhségét édességekkel és cukorral pótolja. Ugyanott vagyunk. Nincs különbség. Tehát nem az a lényeg, hogy én valamit eszek, vagy valamit nem eszek, hanem hogy összességében értelmesen, és intelligensen, és egészségesen táplálkozok. De alapvetően tény, ha valaki sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, akkor igenis előrébb segíti őt a gyulladás csökkentésben. Minél több színanyag, minél több ízanyag, minél több rost, minél kevesebb állati fehérje, annál jobb egy étrend. Igen. Ugye a szokásokat, ugye a cukor, étkezési szokások, bélrendszer tisztítani, a felszívódási problémák. Itt a bélrendszer tisztítása alatt még azt is érthetjük, hogy, illetve a felszívódás javítása azt is, amit az előbb mondtam, a felső emésztési rendszert rendbeszedni, a májad rendbeszedni, nem működik jól a máj, nem termel elegendő epét, az egész emésztési rendszer úgy, ahogy van, nem működik. Probiotikumokat használni, tehát tényleg bélflórát rendbeszedni. Ásványi zsír, tehát ásványi anyagok, zsírsavak és vitamin egyensúly helyreállítás. Ha kell, ha szükség van rá, pótoljuk. Igen, jó, mondom. A legegyszerűbb módszer az, hogy menjünk egy kolonhidroterápiára és kimosatjuk. De ez sok pénzbe kerül, mert azt többször meg kell csinálni, és önmagában nem oldja meg a kérdést. Csak ideig, óráig. A legjobb módszerek, véleményem szerint a legjobb módszerek, kezdjük azzal, hogy az úgynevezett anaerob baktériumoknak a csökkentése. Tehát legelőször, tehát azt, hogy egy kicsit a káros baktériumokat csökkentsük. Erre nagyon jó anyagok vannak. Nem tudom, ismered a rizolt? Rizol, nem. Tehát a rizol, tehát olyan anyagok, amelyek tehát ozonizált, a rizol ez egy ozonizált olaj, ami kvázi az anaerob baktériumokat kinyírja, megöli. Ez önmagában itt nagyon fontos dolog. Igen, majd mindjárt a végén elmondom, hogy hol lehet kapni. Tehát ez például egy olyan, hogy kevés kell belőle, nem sokat, egy pár csepp. Vagy oxigén, tehát igazán az oxigénbevitelt növelni a vérben. Már önmagában ez is jó. Az ember mondja, hogy mi köze van a bélrendszerem és az oxigénbevitel. Az oxigénbevitelt fokozom a szervezeten belül, a sok oxigén zavarja az anaerob baktériumokat, és az anaerob baktériumok száma csökkenni fog. Ez nagyon-nagyon fontos és nagyon lényeges. Ez az egy első lépés. Második lépés, egy igen jó probiotikumot kellene használni. És a jó probiotikumról beszélek, akkor ugye mit jelent probiotikum? Ugye mi van a bélben, ugye bacik vannak, és a probiotikum ez azt jelenti, hogy olyan termék, amiben szárított baktériumok vannak benne, ugye? Ilyen baktériumcsirák lényegében. És ezzel szeretnénk egy jótékony bélflórát visszahelyezni. Milyen ezek a baktériumok? Laktobaktériumok, ugye? Laktobaktériumok. Most a baj az, hogy ha a szombat délelőtt a Tesco parkolójára megyünk, akkor mennyi helyet találunk ott? Nincs, ugye? Legalább a bejáratok előtti sorok, azok dugik tele vannak. Ezt a szindrómát, a teleparkoló szindróma, ezt mondják a bélflórára nézve is. Azt mondják, hogy ha valakinek egy bélflórája van, és eltolódott rossz irányba, tehát egy rossz bélflórája van, nem elég csak egy bélflóra terméket használni. Mi történik vele? Lekopik. Csak úgy tehát átkopik az egészen. Nem megy, tehát nem szívódik föl kellőképpen. Ezért tehát vannak speciális a probiotikumok, amelyek ezt a kérdést kezelik. Nem akarok túlzottan mélyre menni, de ezek a táptalajjal együtt csomagolt probiotikumok, és ebből sokféle van. Van sima probiotikum, van béltisztító probiotikum, van immunerősítő probiotikum, van
öregedésgátló probiotikum, szóval mindenféle, tehát vannak nagyon speciális probiotikumok, és ez, tehát van egy ilyen, ami tényleg de facto méreg

0: ellenét egy ilyen tisztító kúraszerű módon lehet használni. Ez a legújabb, amit használom béltisztításra, mert lehet a béltisztításra a régi módszeremet is használni, hashajtó, béltisztító por, utána probiotikum. Azt vettem észre, hogy nagyon sok embernek ez nagyon macerás, és nagyon nehezen tudják ezt megvalósítani. Újabban ezt használom, ez egy olyan anyag, ami méregtelenít, tehát rostokat tartalmaz, kifele viszi a mérget, de van benne probiotikum is, és pedig egy olyan probiotikum, ami az első kapszulával együtt már be is épül. Tehát kvázi egy ilyen, hogy mondják, ez egy ilyen láncsahegye benne van, ami rögzíti ezeket a probiotikumot. Nem akarok annak a mélyébe belemenni, mert ma úgysem tudjuk fölfogni, tehát nincs értelme. Én el tudnám mondani, és örülnék, ha el tudom mondani, de nem tudom, hogy önök ezt most még ezt is még befogadni, már egy másfél órája beszélek már lassan. Tehát úgy mondom, hogy szimbiotikumot, tehát egy szimbiotikum. Szimbiotikum csak azt jelenti, hogy van benne prebiotikum, van benne probiotikum, és van benne a probiotikumnak a végterméke, a szimbiotikum. Tehát az, hogy amit ezt termel. Tehát sokszor nem is annyira a baktériumra van szükség, tehát a probiotikumra, mert a jó baktériumok tulajdonképpen olyan anyagokat termelnek, amelyek a rossz baktériumokat megölik. Tehát a probiotikum azért jó nekünk, mert vitaminokat termel, és megöli a rossz bacikat. Ezért jó nekünk a probiotikum. Védi a bélfalat, meg ilyeneket. Na most vannak olyan gyárak, amelyek a táptalajat úgy választják, hogy utána a táptalajjal együtt lehet ezt az egészet csomagolni. Mert nagyon sokan a fűrészporon növelik a bacik, meg ilyeneket, ezt utána lemossák a fűrészporról a bacit, megszárítják, szétválasztják, blablabla, hozzá öntenek egy kis fokhagymaport, meg egy kis inulint, meg egy kis, mit tudom én, pektint, és akkor ez prebiotikumnak számít, és akkor ezt az egészet csomagolják, és akkor megesszük, és mi azt hiszük, hogy ez nagyon jól hat. De ebben benne van, de már nincsen benne az az anyag, az a végtermék, amit a probiotikus baktérium a feltenyésztés ideje alatt előállított. És amit ő előállít, az gyógyszer. Ezt úgy kell fölfogni, hogy ez gyógyszer. Több mint 50 000 különböző vegyületet gyártanak ezek a laktobaktériumok, amelyek mindegyik valamilyen módon pozitív hatással van. És képes, ezek az anyagok képesek kinyírni a rossz bacikat. Tehát ha egy olyan anyagot használunk, egy ilyen szimbiotikus terméket, akkor bevesszük, az első kapszula, amit lenyelünk, már kinyírja, vagy legalább helyet teremt a magával hozott probiotikumoknak ott a rossz bélflórában. Ezt a díjkérdést. Hol? Vajon hol? Majd megbeszéljük, jó? Nem, én azért mondom ezt, mert én ezt használom a rendelőmben úgy, hogy terapeutikus célból. És már nem foglalkozok azzal, hogy normaflór, meg mit tudom én, mert szép a normaflór. Ha valaki bőtöl, és teljesen lenuláz a bélflóráját, és újra építi, akkor még egy normaflór is jó. Vagy egy joghurt, vagy egy kefirt is jó. De ha valaki, vagy mindegy, acidophilus, tehát a különböző laktobaktérium, 10-11-12 féle laktobaktérium van, amelyeket gyógyítás céljából lehet használni. De nem az a lényeg, hogy hány törzs van benne, de még az sem, hogy a törzsből mennyi élő baktérium van benne, hanem a lényeg az, hogy azt, amit én beveszem, bennem is marad. És ehhez kellenek ezek a bakteriocídek, és ezek a metaboliták, amelyeket a baktérium létrehoz az ő életciklusa során. És hát itt a különbség, mert a különbség nagyon egyszerű. A táptalaj, amelyet utána én is fogyaszthatom, az drága. Ha fűrészporra szórom ki a bacit, és utána lemosom a bacit a fűrészporról, ez nem kerül pénzbe. Tehát ez tényleg nem kerül pénzbe. De ha drága, mit tudom én, nem génmódosított bioszóját használok alapanyagként, és nekem a laktobaktérium átfermentálja a nem génkezelt szóját, akkor a szójanak az átalakulása révén már gyógyszert kapok az első kapszulával. Úgyhogy ez a lényeg a dolognak. Na mindegy. Lépünk. Nem, az azt csinálja, tehát ezek a ja igen, ez az anyag, amit mondom, de hát van egy sima, tehát van egy ilyen, ami csak bélflórát helyreállít, van olyan is, ami mondom, ami a immunerősítő, tehát inkább az immunrendszert erősíti, tehát inkább az a hangsúly, és van olyan, amiben benne vannak ilyen emészthetetlen rostok, amelyek kiviszik a salakanyagokat. Tehát lehet sokféle módon dolgozni, de mondom még egyszer, bármilyen kezelést használunk, beüntéseket, bélmosás, tisztítókúra, bármi, amit csinálunk, a lényeg az, a végén helyre kell állítani a bélflórát. Mert különben rosszabb lesz a vége, mint az eleje. Láttam én már azt is, hogy visszajött hozzám egy betegem, akinek elmondtam, hogy mit csináljon, de nem csináltam, és utána rosszabb állapotban volt, mint előtte. Ezért most már ezt a figyelemzavaros társadalom számára bombabiztos megoldást inkább adom, mint egy nagyon jó és hatékony megoldás, de lehet, hogy túl éles a kés. Mert akkor megvágja magát. Tehát sajnos, ez ugyanolyan, mint ha egy gyereknek a kezébe adok egy kést, nem figyel oda, hogy mondom neki, hogy ne vágd magad a kezedbe, hadonászik vele, és akkor ha éles kést adom neki, akkor baj lesz. De sajnos kicsit ebbe az irányba kell menni, mert az emberek nem figyelnek már, és nem akarnak precízen tudni, hogy kell csinálni, és azt mondjuk, jó, most nincsen pénzem arra, hogy ezt jól befejezem, csak hogy jó, ha megcsináltam, nagyjából megcsináltam, és a végén nagyobb baj van, mint az elején. Tehát azon nem szabad viccelni az emberi szervezettel. Igen, azt már elmondtuk lényegében. A lényeg az, hogy darált olajos magvak, lennmag, napraforgomag, tökmag, szóval ilyenek, jó? Tehát a zsíradékok. Nagyon fontos, tehát az oxidációs károsodás miatt nagyon lényeges az olaj. Az olaj kérdés. De erről beszéltünk sokszor már, ezt most már este nem mondom meg mindent. A nyers ételek arányát a növelni. Ugye saláták, gyümölcsök, csiráztatott magok, frissen préselt gyümölcs és vagy zöldséglevek, és miatt hasznos. Ugye ez ott le van írva. De amit nem írtam le, és ami még talán a legfontosabb az, hogy a növények tartalmaznak fitokemikáliák, amelyek önmagukban gyulladást csökkentők. Tehát vannak olyan termékek, tehát olyan táplálékkiegészítők, amelyek olyan mértékben gyulladást csökkentők, hogy még az aspirint is a sarokba rakják. Tehát vannak olyan gyulladást csökkentő táplálékkiegészítők, amelyek kvázi a növényi birodalomból származnak, és van olyan termék, tessék? A propolis jó, a propolis is jó, tehát nagyon jó a fertőtlenítő és gyulladást csökkentő, de amiről én most itt beszélek, tehát azok a termékekről tulajdonképpen így is sorolhatom föl, különböző fűszereknek az antioxidáns hatása és a gyulladást csökkentő hatásáról van szó. Elkezdve a zöld teától, mi is van, szegfűszekolaj, tehát különböző fűszereket, amelyeket alkalmaz, akkor kínai gyógynövényeket a részben. És az egész, most fejből úgyse tudom elmondani, de van egy ilyen, hogy a 90-es évek második felében elindult egy kutatás az USA-ban, mert az aspirinről kiderült, hogy miket művel. Ugye az aspirin, mit csinál az aspirin egyébként? Bizony, gyomorvérzést okoz, tehát az aspirin direkt fekélyeket produkál. Tehát ha valakinek gyulladás csökkentésre volt szükség, akkor szedte az aspirint, de nagyon-nagyon kellett figyelni, nehogy gyomorvérzés legyen. És nagyon sok ember emiatt a folyamatos aspirin szedése miatt, mert az aspirin higított a vérüket, csökkentette a gyulladást, de tönkretette a gyomrot. És akkor azt mondták, hogy kell, hogy legyen valami, mert ugye az aspirin is a növényi világból származik, azért ne felejtsük el, az aspirin az is csak egy másolata egy növénynek. Mondták, hogy kell, hogy te kell, hogy legyen valahol még valami anyag, és egy kutatócsapat elkezdte ezt, szóval mondjam, vizsgálni, megnézték, és találtak vagy 15-20 különböző gyógynövényt, amelyeknek egymagukban is igen komoly gyulladás csökkentő hatása volt. Amikor összerakták ezeket, akkor még komolyabb volt, és különböző megközelítések születtek, hogy lehetne azt az úgynevezett gyulladásos folyamatot leállítani. A szaknyelven azt úgy nevezik, hogy ezek egy ilyen enzimgátlók, COX-1 és COX-2 gátlók, ezek azok a ciklooxigénáz volt, nem is tudom, én sem tudom, nem emlékszem pontosan. Ja, igen. Igen, mindjárt elmondom, jó? Tehát mindjárt mondom még egyszer. És ezt használják, tehát ezeket ezeket a gyógynövény kivonatokat, amit most itt beszéltem, ezek direkt beavatkoznak, és direkt leállítják a gyulladást. Tehát nem úgy megelőzik a gyulladást, hanem beveszem, és egy negyed óra múlva a gyulladás múlik. Nem viccelek. Nem viccelek. A kolléganőm valahogyan, nem tudom, rosszul nyelte levegőd, vagy megfázod, vagy mit tudom, ki volt takarózva. Egy nap eljött a munkahelyre, és akkor nem kapott levegőt. Tehát így ilyen alig tudott levegőt venni, és be volt gyulladva valami. És szenvedett, egész nap szenvedett. Mondtam, hogy akkor gyere, adok neked valami. Ja, nem akarok olyan sok dolgot bevenni. Nem mondom, de rászedtem, hogy végül, nem mondom, most ezt beveszed, kész. Jó, akkor bevettem, és kiment a szobából, nálam volt a beteg. Körülbelül negyed óra múlva bekopok a szobába, csak úgy olyan félszegen, és akkor kezdi. Lehetséges, hogy egy negyed óra múlva ez a szerv már hat, és akkor mondom, lehetséges, és valójában, tehát aznap estére szinte fájdalommentes volt. Előtte két napig, három napig szenvedett, és azt mondta, ja, ezt én tudom, ezt hónapokig fogok szenvedni tőle. Mert ez volt a tapasztalat a múltkor, és azt gondolta, és nem akarta elhinni, hogy pillanatok alatt egy gyulladás csökkentővel ezt le lehet vinni. És ráadásul, és itt jön a kérdés, hogy, tehát az, hogy milyen gyógynövényekről van szó. Próbálom egy kicsit összeszedni magamat, egy pillanat. A kínai skutellária, az az egyik, skutellária, de ezek gyógynövényekről beszélek most. Akkor Szent Bazsalikom. A Szent Bazsalikom. A sima bazsalikom is jó, de az úgynevezett indiai Szent Bazsalikom. Az, igen, én nem tudom, személy szerint én a Szent Bazsalikomot nem láttam még, de csak képeken láttam, tehát... Na, Szent Bazsalikom, igen. Van benne az Astragalus. Astragalus, az is egy kínai gyógynövény. Én megkérdezték, hogy mi van benne, én elmondom, én próbálom összehozni. Jó? Van benne kurkuma. Kurkuma és gyömbér van bennem. Ez is 5, van vagy 7 vagy 8 benne. Nem fogom tudni a többit elmondani. Tehát van egy egész sor ilyen gyógynövény. Ezek a gyógynövényeket, tehát ez most nem, tehát ez a gyógynövény oldaláról, erről a szerről beszélek most, amit itt az előbb említettem. Ha gyulladás csökkentő ételekről beszélünk, akkor lényegében a keresztvirágúak, tehát a káposztafélék, a hagymafélék, tehát az elnyős virágúak, ezeket mind lehet használni. Ez is egy gyógynövény, igen, persze, hogy körömvirág, orbáncfű, arnika kívülről, és orbáncfű és körömvirág belülről is. Uh-huh. Még kamilla is, meg apró bojtolyán, meg levendula, meg... Sok minden van, de hát nagyon sok van, úgyhogy csak használni kell. Igen. Jó, azt hiszem a táplálkozás részét, ezt már annyiszor ismételtem itt ezen a helyen. Ugye a táplálkozásnak a két fő tényezője a savháztartás és az allergia. Tehát a pH érték tulajdonképpen egy minden, ami már 7-es fölött van a vizeletben, az már jó. Tehát 7 fölött az már elfogadható. Nem kell feltétlenül mit tudom én, a 7,4, ugye ez lenne a teljes semleges, de nem, az nem, nem feltétlenül szükséges. Jó? Tehát a 7-es az már oké. Ezen túllépünk. Korlátlan mennyiségben fogyasztható, ugye, zöldségek. Ugye itt vigyázat, burgonya, paradicsom, paprika, zöld, tehát zöld paprika, ezt akartam le. A szolanin miatt. Tehát a szolanin, a paprika, paradicsom és a burgonya szolanin miatt. Vannak, akik a hagymára is, tehát a zöld paprika és a hagymára is érzékenyek. Nagyon fontos a hüvelyesek, olajos magvak, gyümölcsök. Kivéve a citrusgyümölcs, miatt a citrusgyümölcs? Savasodás miatt. És akkor gabonák, nagy kolátokkal, tehát köles kukorica, hajdana az oké, okay, de a sok búza, meg a, tehát a sok-sok kenyér az se jó. Tehát ízületes betegeknek a, éppen az elsavasodás miatt nem ajánlott, tessék. Igen. Igen, a citrus, tehát itt beszélünk betegemberekről, az átlagembernek a citrusgyümölcs nem okoz igazán különösen nagy bajt, abban a mennyiségben, amennyiben mi ezt fogyasszuk. De ha valaki ízületi beteg, és eleve egy elsavasodás az alapja, és nem tud a puffer rendszere jól működni, és adok neki még gyümölcssavakat is, mert csak egy egyszerű gyümölcssav, nem fog, az a puffer rendszere nem fogja tudni kezelni hosszú távon át. Tehát ideig, óráig igen, de nem kell feltétlenül túlterhelni. Ott inkább előbb zöldség, zöldség, zöldség, zöldség, aztán idővel jöhet hozzá a gyümölcs, ha bírja. Nem? Hát kandidás kérdés az is, hogy az élesztő, mondjuk a sőrélesztő általában már inaktivált, tehát az különösen nem okoz gondot a kandidásoknak. De hadd mondjak itt valamit a kandida és az élesztőről. Miért nem lenne szabad egy kandidásnak élesztőt használni? Élesztőgombák, igen. Ugye a kandida is egy élesztő gomba lényegében. Tudják azt, hogy az egészséges élesztő, tehát a természetes, úgymondván bioélesztő, tehát nem egy génmódosított, hanem az eredeti élesztőnek a bakteriocidei kiírtják, illetve kinyírják, csökkentik a kandida előfordulási lehetőséget. Tehát, ha jól működik az emésztési rendszer, epe, egyebek, és normális élesztős termékeket fogyaszt, az eleve még a kandidát előzi. De ha valakinek már kandidája van, és azért van kandidája, mert az emésztési rendszer nem működik jól, tehát nem azért, tehát a kandida nem egy fertőzés. A kandida ez egy burjánzás, amely kihasználja a szervezet működésképtelenségét egy bizonyos területen, és ezért felszaporodik. És ha én ehhez a működésképtelenséghez még több élesztőt hozzáteszem, akkor ez persze nem működőképes, mert a szervezet a nem működő emésztési rendszer már nem, így se tudja kezelni ezt az élesztő mennyiséget, ilyenkor persze ezt nem használjuk. De az átlag embernek az élesztő egyáltalán nem probléma, és ha én rendbe hozom az emésztési rendszeremet egy kandidásnak is, akkor elvileg a kandida viszonylag hamar megszűnik. Tehát az egész kandida, hogy mondjam, szellem, ami itt a hazai egészségügyet átjárja, én látom embereket, akik kandida diétával tönkretették magukat egy életre. Úgyhogy nem biztos, hogy én ezt támogatom. Tehát én egy gyulladás csökkentő, egészséges, kiegyensúlyozott étrendet javaslom, és hozza rendbe az emésztési rendszerét, a máját, az epét, és ha kell, akkor adok neki enzimeket, vagy adok neki valami mást, amivel a kandidát ki tudja nyírni. Tehát egyszerűen csak egy proteolitikus enzimet adom, ami szétszedi a kandida gombát az én emésztési rendszeremen. Ezen csak bemegy, én meglenyelem étkezések között, és szétszedi a kandida gombanak a sejtfalát, lebontja a kandida gombát, és nem tud élni, tehát elpusztul. De ha én nem rakom rendbe az emésztési rendszeremet, az akkor a következő pillanatban, amikor leteszem ezt a gyógyszert, újra ott van. nagyon sokszor vegetariánusok, akik nagyon sok nyersat esznek, nem tudják a cellulázt előadni, előidézni, tehát nem tudják termelni. És a cellulász ez egy enzim, ami szétbontja a nagy rostokat. És mi történik, amikor ezeket a nagy rostokat a szervezet nem tudja aprítani? A bacik rávetik magukat. Tehát egy egyszerű hasnyálmirigy probléma áll a kandida mögött. Sokszor. Nem mindig csak a cellulász van, amikor amiláz van, amikor más problémák. Tehát egy helytelen emésztés az alapja a kandidiázisnak. És ilyenkor persze, ha a helytelen emésztést nem oldom meg, nem adhatok hozzá a élesztőt. De hogy mondjam, tehát szóval azt mondani, hogy ha már vizes vagy, ne ugorjál a vízbe, mert megint vizes leszel, ez értelmetlen megközelítés. Tehát, szóval hogy mondjam, nem azt kellene megcsinálni, hogy az embereknek megtiltani az élesztőt, és azt mondani, ez a megoldás. Hát az élesztő, ami megvan, az már a kandida ettől nem fog szűnni. Kicsit mérges vagyok, ezért beszéltem sokat erről a témáról, mert sok butaságot mondanak ezen a téren. És az emberek hiszik, és csinálják, és a végén csak nagy a baj. Na, a rendszeres mozgás, kimélő ízületi mozgás sokat segít az ízületi betegeknek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ízületi beteg vagyok, nem mozoghatok. Ismerik ezt? Hú, hát ez ekkora tévedés, hogy nem igaz. Mert aki kimélő mozgást végez, az beolajozza az ízületet. Az ízület mozgás révén kap tápanyagot. Tehát, most fáj az ízületem, most nem mozgathatom. Ez kvázi azt jelenti, hogy éhen, hogy mondjam, tehát éheztetem az ízületet. Mert csak ha mozgatom, akkor kap tápanyagot. Ha nem mozgatom, statikusan, jaj, nehogy, mert ha mozgatom, fáj, akkor még kevesebb tápanyagot kap. Mi történik? Még jobban erodálik az egész. Tehát mozogni kell, nyilvánvaló, nem arról van szó, hogy a betonon ugrál az ízületi beteg, mert az nem biztos, hogy a legjobb módszer. De menjen úszni, csináljon otthon kimélő gimnasztikát, akármit, mozgassa az egészet. Igen, de akár egy bicikli is, igen, tehát mindegy, de csak az ne legyen, hogy kemény ütések ne legyenek. Még a trambulin is jó, tehát az ugró. Stressz. Igen. Na, ez egy nagyon jó dolog, de most itt az ízületekről beszélünk, vagy csak úgy általános kérdés volt? Tehát ízületi betegsége nincsen, ugye? És az javult? Na jó, akkor ezt a kérdést maga válaszolta. Azt nem én mondtam. Alapvetően, csak hogy ne húzzam le, hogy mondjam, semmilyen céget, mert nem az a tisztem itt, hogy táplálék kiegészítő gyártókat lehúzzam. Én alapvetően egy értelmes terméknek tartom ezt a Nuskin, mármint, hogy a termék önmagában ez egy szép, jó termék, kicsit drágább annál, mint amennyire kellene, hogy legyen. Lehetne ez mondjuk a háromnegyed árért is jól, tehát akkor megérdemelt lenne egy ilyen 60%-os áron, az lenne nagyjából a korrekt ár, nagyjából, azért, amit tud. De hogy mondjam, tehát ez a filozófia, hogy én szedek most egy táplálékkiegészítő, és ezzel ugyanúgy élhetek tovább, mint ahogyan eddig, ez egy filozófiai probléma. Tehát én is adom el a táplálékkiegészítőket nap mint nap. Tehát én mind a nap mondom az embereknek is, van, amikor sok-sok táplálékkiegészítőt kell adjak valakinek, amikor hozzám jön áttétesen rákos, és tetőtől talpig beteg, meg minden baja van, akkor persze, hogy felgyorsítok eseményeket. De alapvetően az átlagember, ha azt, amit mi itt most elmondtunk, egy egészséges életmódot, étrendet próbálja követni, akkor abból a java részét meg tudja oldani. Tudja, mi azért állunk itt, én meg a kollégaim, és azért beszélünk ilyen sokat, sőt, ma túl és túl sokat beszéltem, de azért beszélünk ilyen sokat, hogy próbáljunk megmagyarázni törvényszerűségeket. Próbáljunk megmagyarázni elveket. És próbáljunk megmagyarázni egy kicsit, tehát megvilágítani belülről, hogy tulajdonképpen az emberi szervezet hogy működik, hogy önök helyes és jó döntéseket tudjanak hozni. Amikor hazamennek, és választanak, hogy én most veszek egy burkiflit, vagy egy barna kenyeret. Ez egy ilyen nagyon egyszerű döntés. Még ízlik jobban. Ez a lelkiismeret által diktált hamis válasz. De ne beszéljünk félre. Könnyű az ízes, édes egyéb a ételek helyett valami egészségesebbet választani? Könnyű ezt mindig megtenni? Na, erről beszélünk. De ezekben a döntésekben próbálunk segíteni önöknek, mert a rációt, az értelmet felkészítjük, és megmondjuk, hogy ígéretet hirdetünk önöknek, hogy már pedig, ha megteszik ezt a döntést, és lemondanak időközönként, sőt, gyakran az íz kielégítésről, és egyébként az egészségeset választanak, akkor ez ígéretet hord magában, azt az ígéretet, hogy azok a betegségek, amelyektől a társadalom többsége szenved, talán ilyen mértékben nem veszi körül önöket, és ez az egyetlen, ami miatt mi ide állunk, semmi más miatt. Tehát mi nem tudunk mi más csinálni, nem tudok távgyógyítást végezni, én csak el tudom mondani, az önökön múlik, hogy önök ezt elhiszik, és a gyakorlatban, amikor az ABC-ben állnak, ezt meg is teszik. Tehát ez a lényeg, és most ide visszatérve a táplálékkiegészítőkre, a táplálékkiegészítők is csak ígéreteket adnak el, nem? Tessék, ez az örök élet ígérete. Ha ezt beveszed... Jó, akkor mondok még egy néhányad erről, jó? Úgyhogy... Na... Abból magának nagyon sok baja van, hogy az oxidációs szint alacsony. Mármint, hogy nem az oxidációs, hanem az antioxidáns szint alacsony. Abból nagyon sok baja származik az embernek, mert éppen erről beszéltem. Ez az egyik ilyen dolog. De, és most hadd mondjam valamit, de. Az a biofotonszkenner, amit ők használnak, a bőrben levő bétakarotint méri. És kampec, slusszpassz, többet nem mér. És ők azt érvelik, hogy ha a szervezetünk ráír a bőrbe rakni bétakarotint, akkor biztos már annyi minden, tehát akkor már nem kell máshova a bétakarotint antioxidánsként. Ezért raktároz a bőrben. És amit megnézzük, akkor ez tökéletesen, ha sok van belőle, akkor biztos nagyon komoly tartalékaink vannak, és antioxidatív, tehát oxidatív stressz nincs. No, hát egy ekkora... marhaság, még nem nagyon hallottam. Mármint, hogy elnézést, hogy ezt így elmondom, de az antioxidáns területen a bétakarotin azért magányos harcos. Az nem játszik a többiekkel. Az csinálja a saját dolgát, de ha hiányzik mondjuk egy E-vitamin, hiányzik szelén, hiányzik a glutatión, hiányzik a szuperoxid dismutász, akkor ezt bétakarotinnal nem tudjuk bepótolni. Ez egyszerűen úgy, ahogy van, vagy egy szemenszedett hazugság, vagy ködösítés, vagy marketing duma. Kész. Tehát most erről van szó. Antioxidánsoknak egy egész tömkeleke kell. Nem tudnánk mi ma este annyi nevet megtanulni, mint amennyi antioxidáns van. A csoportokból is van, vagy 30-40. Nem, hogy, és ezek együttműködnek. És vannak együttműködő antioxidánsok, és vannak monó, tehát magányos harcosok. És azt mondani, hogy ha bétakarotin tárolódik a bőrben, akkor minden rendben van, ez itt annyira szimplicisztikus, hogy nem felel meg a valóságnak. Én látom embereket, akiknek oxidatív stressz volt, mert megnéztem a vérüket. Bementek egy frasszgépnél méregetni, hogy mi van a szabad gyökfogó kapacitása a szérumnak, illetve mekkora antioxidáns szintje van. Vagy mekkora szabad gyök szintje van. Lehet a vérből, lehet ezeket mérni. A saját munkahelyemen is már megvannak ezek a gépek, folyamatosan dolgozunk ezzel. És akkor jön valaki itt 70 ezeres eredménnyel, és megnézem a vérét, és totál káosz. Miről beszélünk? A bőre tele van bétakarotinnal, mert az az egy bétakarotinból abból sok van, de ez az egy bétakarotin nem tud az összes oxidatív folyamatot leállítani. Ez egyszerűen smafu. Tehát tudománytalan. És ezzel vakítják az embereket, és mi az eredménye? 19 ezeres az antioxidán, vagy az antioxidáns szintem, akkor most valamit csinálni kell, és akkor biztos majd veszek egy ilyen life packet, és jobb lesz. És higgyék el, minden magyar embernek jár havonta egy doboz life pack, véleményem szerint. Ha én a TB biztosításnak a vezetője lennék, én kötnék egy szerződést a Nuskinnal, és megvérném bevásárlási áron, és nem 19 ezer forintért, hanem mondjuk 3500 forintért, és minden magyar állampolgár havonta kapna egy ilyen csomagot. És ha pár éven keresztül szedik, akkor kórházak tucatjait be lehet csukni. Csak a New Skin, ez nem azt jelenti, hogy a New Skin a legjobb termék, lehet ennél jobbat is, de önmagában csak egy ilyen New Skin-os termék, csak ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy ilyen hatásokat érjünk el. Tehát, hogy mondjam, tehát ez megközelítés kérdése. Én látom a családon belül is különböző családtagok, amíg szedték ezt a terméket, bizonyos tünetek megszűntek. És mi ezt nem csináljuk, mert nem eszünk máshogyan, és nem visszük be ezeket az anyagokat. És a New Skin legalább növényi, és legalább nem műanyag. Nem a frissen a cibagáigitől. 31, igen, most már nem 19, 31, igen. Igen, de az előállítási ára a 3000 forintnál biztos nem több, az garantáltan. Igen. Na, ennyi lett volna szerintem mára. Ha vannak kérdések, szívesen válaszolok, de egyébként már lassan kimulunk a fáradtságtól, úgyhogy legalább én. Van-e még kérdés? Tessék, van egy kérdés? Nem. Nem. Sajnos, hadd mondjak valamit. Szezám, ugye a szezám az még hagyján, de igazán a lenmagolaj lenne az igazán. Omega-3 zsírsav. De van egy probléma az omega-3 zsírsavakkal. Az omega-3 zsírsav, ugye a lenolaj, az úgynevezett linolénsav van benne, és ez egy omega-3, ez eszenciális omega-3 zsírsav. De ahhoz, hogy mondjuk ebből DH-t, EPA-t, még más egyébként szükséges omega-3 zsírsavakat előállítunk, ahhoz egy jól működő májat kell, hogy megszerezünk magunknak, mert ha nem működik jól a szintetizálás a májban, akkor a szervezet nem fogja átalakítani ezeket az aminosavakat. És az a baj, hogy sokszor meg a lenolaj sem elegendő az omega-3 egyensúly helyrehozására. De vegetariánusoknak szerintem, tehát vannak jó olajkeverékek, amelyek ezt az omega-3 problémát megoldják. Tehát kifejezetten omega... Pillanat. Meg kell néznem, nem látom... Nem a szezámmal van a baj, a szezámban van némi omega-3, de messze nem annyi omega-3, mint a lenmagban. A lenmagban sokkal több omega-3, tehát a szezámban van egy kis mennyiség, de ott sok omega-6 is van benne. De az a lenmag olajban van az omega-3, és a lenmag olajnak az emésztése sem olyan egyértelmű kérdés. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy hiába a vegetariánus, hiába a lenmag olajat használ, mégiscsak gyulladások vannak. Tehát ez egy ilyen kérdés, hogy én most látom Németországban kezdik azt csinálni, hogy tényleg olyan növényi olajokat összekevernek, amelyeknek az omega-3 zsírsav aránya eléggé jól, és ezt kvázi gyógyszerként lehet használgatni. Aki nem akar halolajat használni, az ilyeneket használhat. Pillanat, tessék! Budapesten van egy biobolt, ahol egészen biztosan van. Ezzel kapcsolatosan nem tudom, tehát tényleg ezt nem tudom, hogy mi van benne, hogy van, meg kell néznem. Igen, de ez most nem az omega-3-ról szól. Majd lássam. Igen, hát az 1 a 17-hez képest még mindig jobb. Nézze meg ezt, hogy a omega 3 zsírsav az 4,8, és az omega 6 az 41,3. Tehát az 1 a 10 nagyjából, 1 a 8, 1 a 9. Még mindig jobb, mint ami az átlagban van.
1: Mi az igazi jó, melyik
0: arány? 1 az 5.
1: 1 az 5.
0: Jó, csak hogy, tehát, hogy tehát ez egy lépés egy jó irányba, tehát ez egy jó lépés, de még nem az ideális. Tehát még ennél ideálisabban is lehet, jó? Tessék. Igen. Hát úgy van, hogy egy pillanat, ezt gyorsan leállítom. És akkor ezek már ne fújjanak itt. Szóval az a helyzet, hogy a omega 3-ról mindjárt egy néhány szót még. A zsírsavak, a zsírsavak úgy vannak, hogyha például egy olajos terméket nézünk, bármilyen olajos terméket nézünk, nyilvánvalóan nem csak omega 3 zsírsavak, hanem omega 6, de nem csak omega 6 és 3, hanem omega 5, omega 6, omega 7, omega 8, omega 9, még mit tudom én, tehát mindenféle omega savak vannak, és a helyzet az, hogy nekünk egy széles zsírsav spektrumra van szükség, tehát nem csak egy zsírsavra, tehát nem csak arról van szó, hogy most akkor egy omega 3-ad, vagy egy omega 6-ad, vagy valami ilyesmi, tehát így nem lehet igazán, szembesülünk a gyakorlatban, hogyha egy olajos magot használunk, kiderül, hogy hát igen, omega 3 kellene, de sokkal több omega 6 van benne. Szóval tehát ott kezdenek a problémák és a gigszerek. Amire, tehát véleményem szerint oda kell figyelni, az az, hogy ha omega 3, tehát az omega 3 bevitelt szeretnék növelni, hogy az arányok jók legyenek. Az előbb is 1 a 10, tehát ebben az most ha az omega 3 mennyiség, tehát az omega 6-hoz viszonyítva magasabb, akkor ez már jó, de ezt mindenki maga tudja ellenőrizni. Én tudom, hogy az omega 3, omega 6, omega 9, ezek egy ilyen halolaj, olívaolaj keverékek a bioboltban. Ezek már jobbak, mint régen a halolajak. Halolajhoz annyit lehet mondani, hogy manapságban kétféle halolaj van, olyat, amit használni, amit abszolút nem szabad használni, tehát teljesen ez tilos, mert tele van nehéz fémekkel, meg mindennel, és van egy olyan halolajszerűség, tehát a piacnak a 93% a desztillált halolaj. Ez azt jelenti, hogy ez egy hőkezelt olaj. Ott az omega 3 zsírsavnak a minőségéről inkább ne beszéljünk, meg ez egy szintiszta EPA-t, vagy szintiszta EPA-TH-t keveréket. A halolajok, mondom, tehát a világpiacon levő halolajok 93% a Perúból származik. Ott hallisztet gyártanak, tehát ott a óriási halliszt gyártási kapacitások vannak, és a halliszt melléktermékeként a halolajat állítanak elő. De mivel ez a halliszt eléggé fertőzött, mert ez nem emberi fogyasztásra halásszák, hanem az ott töglik a hal, meg minden, szóval tehát 2 hétig kint vannak a tengeren, szóval tehát nagyon-nagyon durva dolgok vannak, ezért ezt az egészet utána desztillálni kell. Ez azt jelenti, hogy ők először hexánnal kioldják a halból a zsíradékot, aztán főzik föl 120-130 fokra, hogy kifőzik a hexánt, és utána azt csinálják, hogy tehát ez először a kozmetikum volt, hogy ne legyen annyira büdös, és akkor utána beállítják ezeket a kondéreket, speciális, tehát egy bizonyos hőfokra, tehát mit tudom, 223 fok Celsiusra, addig nyomás alatt tartják, utána nyomást engedik, és akkor az olaj ugye elpárolok, és csak ezen a hőmérsékleten, és akkor ez azt jelenti, hogy ezen a hőmérsékleten mondjuk csak a doxo, hexa, mit tudom én, saf, tehát a DH az párolog el, és az összes többi ott marad. Ez egyfajta omega-3 zsírsav, esetleg még az EPA, mit tudom, 229 fokon, és akkor, és a többi, ami ott van a halolajban, ezt úgy, ahogy van, ott hagyják, mert ott kell, hogy hagyják, mert tele van, mondom még egyszer, a rothatási fehérjékkel, mindenfélevel, meg nehéz fémekkel, meg ki tudja mi. És akkor utána mesterségesen hozzátesznek olívaolajat sokszor, beletesznek gyógynövényeket. Manapságban már rájöttek, hogy a halolajak már úgy, ahogy önmagában már nem nagyon lehet eladni. Amit én tudom, tehát az egyetlen olyan halolaj, amit én ismerem, ami jól is működik, az egy úgynevezett nyers lazacolaj, amelyet Alaszkából hozatják, és ez egy olyan olaj, ami, tehát halolaj, ami működik is. Tehát ebből kicsi mennyiségek is óriási hatással vannak. Ez mondjuk egy vegetariánusnak, vagy egy vegán embernek nem ajánlható, mert ugye, tehát nem, még halat sem fogyaszt. Én azt látom, hogy tehát ebben nem annyira, tehát ha valakinek omega-3 zsírsav hiánya van, vagy egészségügyi problémája van, magas koleszterinje, vagy mit tudom én, akkor azt mondom, hogy hiába vagy vegán, ha magas a koleszterined, valami nem stimmel. Akkor miről beszélünk? Akkor lehet, hogy a dogmát követett, de valahol rosszul követett, és valami nem stimmel. És akkor tehát nem arról van szó, hogy akkor a dogmát kövessük, hanem hogy egészségben maradjunk. Tehát az élet a nagyobb törvény a dogmánál. És ha egy szuper tiszta, szuper jó, hidegen sajtolt, széles, mindenféle zsírsavval rendelkező halolaj ezt biztosítja nekem, akkor nekem a dogmaid annyira nem lényeges. Egy dolog fontos, hogy ne legyen benne káros anyag.
1: Most ez az omega-9, ez akkor mi?
0: Ez csak annyit jelent, hogy tehát ezek különböző szerkezetű zsírsavak. Tehát ez azt... Nem, azzal nem is kell foglalkozni. Nem, azért mondom, tehát, hogy ezek a termékek, ahol egy-egy zsírsavat kiszednek, és akkor ezt így arányosítják. Hát ott éppen úgy van, ahogyan az illető most ezt éppen szereti, de az igazság az, hogy nekünk az összes zsírsavra van szükség, mert mi az eszenciális zsírsavakból mindent elő tudunk állítani, de ez az előállítás, ez mind energiába kerül.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

0: Köszöntök és újra körünkben Nyári István előadó művészt. A szeretet himnuszáról szóló hatrészes sorozatunkban a mai alkalommal elérkeztünk egy fél mondathoz, amelyet azonban nem hagyhattunk ki a sorozat összeállításakor, és ez a fél mondat a Károlyi Bibliánkban így hangzik, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, de szó szerint a Héber Bibliában itt található, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Ha fél mondat erejéig is, de a szeretet himnusza fölveti számunkra a szerelem és a szeretet kérdését, a szerelem és a szeretet összefüggését. Ezért ki kell nekünk is erre térnünk, és habár minden egyes fél mondatot, vagy akárcsak mondatot is nem tudunk elemezni a szeretet himnuszából, de ezt a mondatot ebből a sorozatból kihagynunk nem szabadott volna, különösképpen a mai világban, amely annyira a szemérmetlenségnek és a szemérem megsértésének a televénye és világa. Azért is kell beszélnünk persze, ha jobb lenne a világunk, akkor is kellene beszélnünk róla, hiszen a szeretet legmagasabb rendű foka az a szeretet, amelyről Jézus Krisztus a Máté evangélium a 19. fejezetében is úgy emlékezett meg, hogy ezt Isten szerkesztette egybe. Tehát a férfi és nő közötti nemes kapcsolatot az Isten szerkesztette egybe. Ugye Jézus így mondta a tanítványoknak és a körülállóknak, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. Tehát egy nagyon fontos kijelentés, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket és az emberi életet, hogy a szeretet legmagasabb fokának azért azt a szeretetet teremtette meg, amelyre két dolog érvényes. Az egyik az időbeli folyamatosság, tehát ami két embernek az egymás iránti hűségéből következik, tehát ez egy olyan szeretetfajta, ami egy időbeli hosszú folyamatosságot tételez fel, és a kölcsönösség, tehát az, hogy mind a két szerető fél készülhet arra, hogyha az ő szeretete megmarad, és a másiknak tud adni, akkor a másik is viszonozni fogja. Ezt azért említem, mert nem minden szeretet fajtánál van ez így. A baráti szeretet is kifulladhat, ellaposodhat, megszűnhet. Az emberek egymás közötti szeretet megnyilvánulásairól is azt mondta Jézus Máté 24. vagy 12. versében, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De van egy szeretetfajta, ami időben is az Isten szándéka szerint végtelen, és minőségben is a kölcsönösségen alapul, ez pedig a férfi és nő közötti házastársi szerelem és szeretet, amely a szeretetnek a legfelső foka. A Biblia sokféle szeretetet említ. Említi ugye a szülők iránti szeretetet, említi a barátok iránti szeretetet. A görög Bibliában külön kifejezések is vannak erre, úgy mint az erosz, a filia, és hát persze az agapé, amelyről itt majd a következő előadásokon szó lesz. De a Biblia külön tanításban emlékezik meg arról a szeretetről, amelyet mi tulajdonképpen szerelemnek nevezünk, tehát arról a szeretetről, ami egy férfi és egy nő között fönnáll. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy a szeretet himnuszában ez áll, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Említettem önöknek az előző előadás végén, hogy két írói véleménnyel fogom kezdeni a mai alkalmunkat. Rögtön fel is olvasnám, van egy kis kiadvány, amelyet még 1973-ban adtak ki Bukarestben a Téka sorozatban. Ilyen kis könyvsorozat volt ez, Gondolatok a szerelemről. Ugye az ember megveszi fiatal korában, én is akkor egyetemista voltam, hát biztos sok értékes és érdekes dolgot fogok ebben olvasni. Sajnos bizonyos értelemben csalatkoztam ebben a könyvben, mert sok minden van, és mindennek ellenkezője is a szerelemről, de két megjegyzés, két kijelentés nagyon megragadott és elgondolkoztatott. Az egyik Balzacé, a francia írói, a kiadvány 158. oldalán a következő mondatot olvashatjuk tőle. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Ez mintha a modern világnak a kátéja is lehetne, amely a szerelemből mítoszt csinál, és azt mondja a mi világunk, hogy hát a szerelmesek között megszűnik a szemérem. Tulajdonképpen ha két ember szereti egymást, ez egy külön terület, arra törvények szinte nem is érvényesek, az egy külön boldogság és beteljesedés, azt nem lehet semmiféle mértékkel mérni, a szeméremnek a hétköznapi törvényei erre nem alkalmazhatók. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Pár lappal később, ha fordítunk, a 173. oldalon éppen egy Balzac kortárs és magyar író, hát nem olyan nagy író Eötvös József, mint Balzac, de ez a megjegyzése, ez minden esetre sokkal lényegibb és lényegre törőbb megjegyzés. Kicsit az Eötvös József féle körmondatok, nem lesz körmondat, csak egy kicsit bonyolult lesz a megfogalmazás, majd kétszer is fel fogom olvasni, de úgy gondolom, hogy ez talán közelebb jár az igazsághoz, amit a Biblia is hirdet. Eötvös ezt mondja, két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Még egyszer olvasom. Két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Tulajdonképpen egy nagyon szép megfogalmazása annak Eötvös József részéről, hogy a szerelemben éppen, hogy nem szabad, hogy megszűnjék a szemérem. A szerelemben éppen, hogy tisztelni kell a másik ember testi, lelki, szellemi önállóságát, egyéniségét, és a másik emberben akkor találunk mindig örömöt, amikor mindig fölfedezünk benne valamit, amikor mindig van egy bizonyos fajta távolság, amikor mindig érezzük a szükségét, hogy a másikhoz közelítsünk, de ki fogja érezni a szükségét, hogy a másikhoz közelítsen, nem csak egy év, két év, öt év, tíz év, tizenöt év után, hanem amíg együtt él azzal a másik emberrel a házasságában, aki mindig felfedez a másikból valamit, és mindig szükségét érzi annak, hogy újabb és újabb erőfeszítéssel, törekvéssel közeledjék a másik felé. Talán az énekek énekéből, ebből a megragadó szerelmi költeményből idézném a második fejezetből azt a képet, amikor az egyik szerelmes a másiknak azt mondja, hogy olyan vagy nékem én galambom, mint a kőszálnak rejtekében levő másik galamb, akit mindig új és új oldaláról látok meg, de mindig egy kicsit el is rejtezik, szóval nem utcai galamb, aki ott van a lábam előtt és bele lehet botolni, még akkor sem, hogyha együtt élünk a mindennapokban, hanem aki mindig azért mutat magából valami váratlant, valami meglepőt, valami csodálatost, amiben mindig lehet gyönyörködni. Tehát itt a nagy kérdés ez, Balzacnak van igaza, vagy Eötvösnek? Annak a véleménynek, hogy a szerelem az egy külön tájéka az emberi létezésnek, ott mindent szabad, és hogyha két ember szerelmes lesz egymásba, akkor ott aztán azt tehetnek, amit akarnak, akár rövid ideig, akár hosszabb ideig, vagy pedig a szerelemre nézve is törvényszerűségek léteznek, mint ahogy mindenre az egész világon, és ezeket a törvényszerűségeket megismerni és követni, ez nem a szerelem gúzsba kötése, hanem éppen a kiteljesedése felé vezető út. Úgyhogy az előadás első kérdését talán úgy tenném fel, hogy a Biblia milyen történeteket sorakoztat fel arról, hogy hogyan lehet cselekedni a szemérem ellen. Ugye az alapigénk így hangzik a szeretet himnuszából, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. De most nézzük meg, hogy a Biblia milyen típusokat sorol fel, milyen történeteket sorakoztat fel, amikor sajnos emberek igenis törekedtek és cselekedtek a szemérem szemben. Hát ugye az első dolog, amit felírtam itt a táblára, a Sámuel második könyve 13. fejezetéből, ugye általában a szemérem fölött akkor hunynak szemet az emberek, amikor fiataloknak egymás iránti vágyakozásáról van szó. 10 éves, 20 éves korban, amikor két fiatal mondjuk egymásba szerelmes lesz, és akkor aztán ott mindenféle szemérem megszűnik, különösen ebben az esetben, amit itt a Biblia feljegyez, amikor valaki valami oldhatatlan nagy szerelemmel tekintett a másik emberre, csak hogy valóban oldhatatlan volt ez a szerelem, megtudjuk a történetből, Dávid egyik gyermeke, méghozzá a legidősebb gyermeke, Amnon volt az, aki beleszerelmesedett Támárba, ez az a híres történet, az Amnon Támár története, amikor egy fiatal ember szerelemre gyullad egy rendkívül szépségű lány iránt, és minden áron meg akarja szerezni azt magának. Sokszor ismétlődő történet és jelenet ez a világ történelmében. Ugye, ha valaki elolvassa ezt a fejezetet, megrendítő különben ez a fejezet, Sámuel második könyve, 13. fejezete, ugye ez a fiatal ember nagyon szereti ezt a Támárt, de nem képes tisztességes módon közeledni ehhez a lányhoz. Van neki egy barátja, akit nagyon eszesnek tart mindenki, és ez a barát tanácsot ad, hogy hogyan tudnád ezt a lányt megszerezni. Hát úgy, hogy tetesd magadat betegnek, feküdjél ágyba, és majd ha jön az apád, Dávid király meglátogatni, akkor kérjél tőle valamit. Ugye ez a királyi palotában játszódik, és valóban hallgat az okos barát tanácsára, ugye Amnon befekszik az ágyba, és úgy teszi magát, mintha valami nagy beteg lenne, jön az apja, meglátogatja, és akkor a barátja tanácsára azt kéri Amnon, hogy azt a bizonyos szeretett lányt, aki egyébként nem vér szerint rokona, illetve vér szerint úgy rokona, hogy az apjának egy másik házasságából származik, ugye Dávidnak rendkívül sok fiú és lánygyermeke volt, ugye Támárt kéri magához Amnon, hogy hát ő süssön, főzzön neki, mert akkor biztos enyhül a betegsége, hogyha egy szép családtag lehet ott a közelében. Hát ugye a király mit se sejtve megadja erre az engedélyt, és amikor az első alkalommal azt a bizonyos bélest, valami süteményt készíti neki Támár, akkor Amnon kiparancsolja a szolgákat a lakosztályból, és meg akarja magának szerezni a lányt, és arra akarja rábírni, hogy háljon vele. A lány persze tiltakozik, semmiféle érzései nincsenek Amnonnal szemben, de azért nagyon, nagyon érdekes, ha elolvassuk a történetet, hogy azért milyen szépen mondja el a Biblia, hogy jó érzésű lány volt, és azt mondta neki, hogy hát miért nem beszélsz az apáddal, az apád nem tagadna meg tőlem, hát kialakulhatna közöttünk egy rendes megismerkedés, egy rendes kapcsolat. De hát Amnon nem ilyen, ő a nyers érzéki vágyat akarja kielégíteni. Szóval a világon az egyik nagy típust testesíti meg ez a történet, amikor az emberek összekeverik az ösztönöknek a villódzását a szerelemmel, és ha tetszik, ha nem, maga alá gyűri itt Amnon Támárt, és milyen megdöbbentő ebben a történetben, hogy amikor együtt van vele, azután azt mondja a Biblia, hogy meggyűlölte őt Amnon, felette igen, mert nagyobb lett gyűlölete, mellyel gyűlölte őt, a szeretetnél, mellyel megszerette őt. És mondta néki, kelj fel, eredj dolgodra. Hányszor és hányszor megtörtént ez az emberhez nem méltó szemérmetlenség, hogy emberek nagyon törekedtek valakit megszerezni, és amikor megszerezték, akkor eldobták, mint egy tárgyat, mint egy kacatot. Ugye föl lehetne sorolni, ugye akár a történelmből, akár a világirodalomból nagy jeleneteket, ugye nem rejtem véka alá, hogy iszonyatos olvasni például görög és latin lírikusokat Catullussal az élükön, akik erről a nyers érzéki szerelemről zengedeznek, szerintük dicséneket, inkább a gyalázat énekét. Vagy azt sem szégyellem bevallani, hogy a magyar irodalomból egy valakit nem tudok igazán olvasni, mert a lírai költészetének 90%-a, hát nem is szemérmetlenség, hanem obszenitás. Hogy mondja a Biblia, fajtalankodás. Ez Janus Pannonius. Janus Pannonius életművének, ugye a nagy püspök életművének 90%-a tulajdonképpen egy olvashatatlan, és sem erkölcsileg, sem esztétikailag nem befogadható valami, de még azt sem rejtem véka alá, hogy magam részéről Ady Endrének sem tanítanám azokat a verseit, például a Léda versekből jó néhányat, amelyek a nyers, ösztönös, szinte azt mondhatnám, az embert állati sorba visszahúzó érzéki szerelem dicséretét zengik. Amikor megírtam ezt a kis kötetet a kisvers nagymesterekről, gondoltam, hogy azért a magyar irodalomból egy-egy szerelmes verset beveszek, hát egyet vettem be. Talán tessenek meghallgatni, hogy ha ott van az emlékezetünkben egy Catullus, gyűlölök és szeretek, vagy egy Janus Pannonius, vagy egy Ady, ezeknek a hátterén ez a két rövid versszak hogyan hangzik, egy szemérmesen szerető költő vallomása, akitől azért kell, hogy elhiggyük, hogy valóban szerelemből házasodott meg és szerelemben élt, mert hát ha valaki 30 évvel a házasság kötése után ezt írja, az már valamire bizonyíték. Arany János ez a szerző.
1: Arany János, nőmhöz. 1839. Írtuk már a levelet. 30 éves, Julim édes, lelki frigyem te veled. Ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pára föltekén.
0: Rövid a vers. És játszik a rímmel. Nem volt messze olyan össze, elválasztja, össze, illő páre föltekén. Kis játék, kis humorosság, gyengétség, és 30 év után, aki így tudja megszólítani a feleségét, igen, ez valami más, mint az előbb idézett szerzők által hirdetett szerelem, és természetesen más, mint ebben a bibliai történetben körvonalazódó szerelem. Aztán, ha valaki elolvas ennek a következményét, ennek a bizonyos Támárnak volt a testvére Absalon. Absalont annyira fölháborította ezt, hogy a húgát megszeplősítették, hogy 2 évig csak erről tudott beszélni, nem tudott ezen napirendre térni, és 2 év múlva megrendezett úgy egy szüreti mulatságot, hogy a csapatainak, a katonáinak kiadta a parancsot, hogy a bátyját Amnont öljék meg. És a mulatság közben, amikor Amnon megrészegedett, rátörtek, és valami emberhez méltatlan halállal fejezte be az életét. Szóval ez egy borzalmas történet, de hát az ókori dolgoktól a Bolein Anna elvetéséig mit mondjunk, még hány példát említsünk erre, tele van a világtörténelem, és sajnos a világirodalom is az ilyen történetekkel. A második eset, amikor a szemérem ellen cselekesznek, mert hát erre valaki mondhatná azt, hogy itt egy fiatal ember érzéki kívánságát akarta kielégíteni, ez borzalmas, ezt mindannyian elítéljük. Na de mi van akkor, hogyha mind a két fél akar valamit? Sokszor hallani ezt, hogy hát kérem szépen, ha két ember megszereti egymást közös megegyezéssel, hát nem kell ahhoz házasság, házasság nélkül is van szerelem, sőt, hát akkor, ha egymásra találnak, akkor aztán egymásé is lehetnek. Ez az a történet, amely Mózes első könyve 38. fejezetében foglal helyet egy nagyon tudatos szerkesztési szándék nyomán. Tudnélik, a következő fejezet lesz majd az, amit talán még az első pontunkhoz sorolhattunk volna, ahogy visszautasítja József Potifárnét. Ugye? Tehát ennek, hogy van egy kévágyó Amnon Támár, ennek van azért egy női változata is, a 39. fejezetben ez a Potifárné epekedése Józsefre. De ezelőtt viszont a Potifárné történet előtt Júdáról olvasunk, aki a saját menyét, Támárt, ismét ugyanaz a név, hogy Támár, ez egy nagyon elterjedt név volt a zsidó között, teszi magáévá. Miért? Támárnak, Júda menyének először meghal a férje. Utána elveszi a testvére a sógorházasság intézményének megfelelően, de nem akar gyermeket tőle, nem is születik gyermek, meghal a második fér is. Ott marad egy asszony magtalanul, gyermek nélkül. És a Biblia úgy érzékelteti velünk, hogy nagyon sok ember a szemérmet akkor dobja félre, amikor azt mondja, hogy na de hát az életnek egy természetes velejárója, hogy gyermek szülessék, hát nekem, mint nőnek nem születhetett gyermekem, azért, hogy még abban a korban vagyok, amikor foganóképes vagyok, én gyermeket szeretnék, mindenre kész vagyok, és az a bizonyos Támár elveszítve két férjet, és még nincs gyermeke, beöltözik, és kiül egy város utcájára, mint prostituált, hogy ő neki gyermek kell. És kimegy arra éppen, mint a saját apósa. Mind a két emberről láthatjuk, hogy milyen emberek voltak, hogy az após, persze, aki nem ismeri fel a menyét, szemet vet ugye erre a nőre. A nő azt mondja, hogy igen, elmegyek veled, de adjál biztosítékot, hogy mit adsz majd, ugye, felajánl ugye egy kis állatot ezért, az együttlétért, de hát most nem tudod megadni, akkor adjál valami jelet. El lehet olvasni ezt a történetet is, borzalmas történet, amikor mind a két ember nagyon akarja, de hát szemérmetten az egész dolog. Az egyik, aki vállalja azt, hogy lealacsonyodik az utcanők szintjére, csak hogy neki gyermeke legyen, a másik pedig, aki megengedi magának, hogy ő a férfi, és ő azt csinál, amit akar az életben. Amikor kitudódik, hogy Júda kivel hált, mielőtt kitudódnék a dolog, mert ugye terhes lesz az asszony, azelőtt azt mondja, hogy égessék meg az asszonyt, mert egy ilyen cselekedetért megégetés a része, de amikor kitudódik, hogy őtőle van a gyermek, akkor gyorsan visszakozik. Jelzi ez azt, hogy az emberi világban sokszor az emberek mennyire meggondolatlanul, és megint csak az ösztöneik, vagy az indulataik, vagy a saját elképzeléseik szerint élnek, és messze olyan életet húznak maguk után, ami egy borzalmas és szemérmetlen élet. Nem kell azt külön részleteznem, hogy az emberiség történelmében hova vezetett az, hogyha múló örömökért még iparosították is a kéjérzést, mint a mai napig is, ugye a prostitúció az egész világnak az egyik förtelme. Pár évtizeddel ezelőtt mondta egy angol gondolkodó, hogy a modern világnak, modern világ etikájának a Csernobilja az AIDS. Mert ahogy Csernobilról kiderült, hogy hova vezet el az, amikor az ember kezébe akarja venni az atom felhasználását, és ez oda vezet, hogy az egész világ veszélyhelyzetbe kerül, ehhez lehet párhuzamosként állítani, hogy hova vezet az, amikor az ember úgy akarja használni a nemiséget szemérmetlenül, ahogy neki tetszik. Hát most ott vagyunk, hogy lényegileg az éces betegeknek a szaporodása a világon egyik legkomolyabb orvosi, egészségügyi és etikai probléma, mert szinte az életet fogja majd veszélyeztetni a Földön, hiszen beleavatkozik az élet átadásának legmélyebb régióiba. No, de van egy harmadik eset is. Erről példabeszélek könyvében olvasunk nagyon sok helyütt, amikor az első, a második és az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik fejezetben leírja a példabeszélek könyve, hogy különösen fiatal korban. Aztán meg különösen 40-50 éves korban, amikor ugye a nemiség kezd már az emberben leáldozni, vagy legalábbis hát egy más szint ölteni, mennyire elharapózik az emberi világban a szemérmetlenség, hogy emberek meg akarják egymást szerezni, hogy bizonyos élvezeteket nyerjenek. Talán azt az összefoglaló címet lehetne adni ezeknek a fejezeteknek, hogy a bolond ifjúról szóló fejezetek. Megdöbbenve lehet ezeket olvasni, talán nem idéznék ezekből, hogy ahogy fiatal emberek járnak este az utcákon, vagy járnak olyan helyeken, amelyeket jó lenne elkerülni, mint hogyha azt mondaná a Biblia, hogy a szemérem megsértésének már bejáratott csatornái vannak a világban, hogy ne menjünk ilyen helyekre. Ugye egy kocsmában nem csak az a rossz, hogy az emberek leisszák magukat, hanem az is rossz, hogy nemtelen gondolatok kezdenek eluralkodni rajtuk. Egy esti utcában nem csak az a rossz, hogy leüthetik az embert, hanem az is a rossz, hogy jön elébe egy nő, és szinte egy ilyen kerítőnői jelenetet ír le a Biblia, hogy hogyan édesgeti magához ezt a bolond ifjút, hogyan tudja bemesélni neki azt, hogy neki a legjobb hely az ő ágya. Mert a férje elment, majd csak holtöltekor jön vissza. Szóval ez a harmadik csoport az, hogy a világon mennyire intézményesült már az, amit így nevezhetünk, hogy a szemérmetlenség mindenhol, nem csak az utcasarkokon, a prostituáltaknál, hanem az úgynevezett polgári világban is, akik mindenképpen bizonyos élvezetekre vágynak. Igen, ezért olvasunk egy negyedik csoportban arról, és itt már Jézus Krisztus kell megszólaltatni, hogy az ember a szemérmetlenségtől ne csak így óvakodjék, ahogy Amnon nem óvakodott, vagy ahogy Júda nem óvakodott, vagy ahogy a bolond ifjú nem óvakodik, hanem azt mondta Jézus, hogy aki csak a gondolatában, a gondolkodásában a szemérmetlenségnek, a másik nem iránti, nemtelen vágyainak utat enged, annak az embernek jobb lenne, hogyha ezt már a gondolkodásában megakadályozná. Jézus ezért használt ilyen erőteljes kifejezéseket, jobb lenne, hogyha levágná a jobb kezét, és kiválna a jobb szemét, mert az ilyen vágyakat, hogyha az ember a maga lelkén belül nem tudja elnémítani, akkor ezekből kifejlődik egy szemérmetlen magatartás és egy szemérmetlen élet. És ez ugyanolyan rossz, mint hogyha emberek már gyakorolnák, mint az előbbi három esetben. Van, aki az életben nem gyakorolja a szemérmetlenséget, de például vannak olyan emberek, akiknek a megnyilvánulásai, a beszédei, a célzásai, a fellépése, vagy azt érezzük, hogy ez az ember, hát nem hogy nem szemérmes ember, hanem kifejezetten, hát hogyan is szoktuk mondani, egy közönséges ember. Közönséges ember. Aki csak úgy első látásra vagy első találkozásra megengedt célzásokat, akár nők, akár férfiak irányában is, olyan találgatni való megjegyzéseket, amelyek senkinek nem használnak. Hát Jézus az erkölcsöt, a nemi erkölcsöt ilyen szempontból is radikalizált, hogy azt mondta, hogy aki csak gonosz kívánságnak okáért tekint más asszonyára, jobb lenne, hogyha kívánná a szemét és a karját, tehát hogyha ezt a vágyat mindenféle módon legyőzni, akkor is, hogyha ez rendkívül nehéz, amikor már valaki belevette ebbe magát, de mégis jobb lenne, kerül, amibe kerül, ha úgy gondolja az az ember, hogy rendkívül nehéz ezt most lefolytani, vagy kiűzni a lelkéből, de kerül, amibe kerül, mégiscsak ez lenne a jobb. Nagyon érdekes kifejezéseket, és ezeket szeretném felolvasni, találhatunk Jób könyve 31. fejezetében. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Jób megválaszol a barátainak, akik azzal gyanúsítják őt, hogy talán ő is szemérmetlen, ő is belement bizonyos dolgokba az életében, ami miatt ezek a csapások jöttek rá, ugye ismert Jobnak a sok-sok szenvedése. Azt mondják a barátok, hogy talán te az életedben, talán nem voltál hűséges a feleségedhez, talán te félreléptél, vagy ha nem is, akkor is, hát ilyen gondolatokkal foglalkoztál. És amikor megadja a választ erre Jób, hát ezek valami csodálatos szavak. Jób 31.1. Szövetségre léptem szemeimmel, hogy hajadonra mit sem, és hajadonra mit sem ügyeltem. Ez a kifejezés, hogy szövetségre léptem a szemeimmel. Hogy én elhatároztam azt az életben, nekem van feleségem. Én hajadonra mit sem fogok ügyelni. Azt mondja a 9. verstől, ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak örüljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná. Tehát Jób ezt a kérdést végig gondolta az életben. Azt mondja, hogy ha én csak néztem volna más ember feleségére, ha én csak szemérmetlen gondolatokat és terveket fontolgattam volna, hát én ezt azért nem tettem, mert én ezt végig gondoltam, hogy velem, ha ezt velem tenné valaki, az hogyan esnék nekem? Ha az én feleségemre vetne valaki szemet. Ha az én feleségemmel űzne valaki ilyen játékot, mint amit nagyon sok ember fontolgat magában, ugye ki tudja, soha talán nem követi el tetlegesen a házasságtörést vagy a szemérmetlenséget, de Jób ezt végig gondolta, hogy ő a lelkében sem engedi ezt meg. Igen, kedves hallgatók, ez a körülbelül 4 eset van, amit a Biblia felsorakoztak, és az 5. esetnél az 5. nyilam az egy hatalmas költeményt érint, amelyet éppen 15 éve, akik ismerik a régi előadásokat, éppen 15 éve elemeztük az énekek énekét, először a Magyar Rádió fel is vette ezt az előadást, ezt meg is lehet kapni, és azóta is nagyon sok előadás hangzott el már, amit nem szeretnék megismételni, de minden esetre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy van a nemes szerelemnek egy külön könyve a Bibliában. Hogy mit jelent nem szemérmetlenül szeretni? Mit jelent a másik embert úgy szeretni szeretettel és szerelemmel, ami méltó az emberhez, ami mind a két embert fölemeli, mind a két embernek boldogságot ad, hát erről itt van egy gyönyörű költemény, az Énekek éneke, amely a maga 8 fejezetével kitárja azt, hogy mit jelent a megismerkedés, mit jelent a másik felfedezése, mit jelent a másik felfedezésével együtt az egész természet és világ felfedezése. Nem rejti vék alá ez a könyv az összekoccanásokat, a nehézségeket, a bajokat, ugye a rókafiak a szőlőben, amelyek pusztítanak, híres jelenet ez az Énekek énekének, De ahogy Goethe mondta, a világirodalomban egy igazán nagy szerelmi költemény van, az egészséges, a bátor szerelem hitvallása, mondta Goethe, és ez az Énekek éneke. Az Énekek éneke elmondja két ember megismerkedésének a folyamatát. Nem a világ szépe ez a két ember, azt sem rejti vék alá, hogy az a lányra, akit Salamon szeret, azt mondják a testvérei, hogy hát mit kezdjünk ezzel a kislánnyal, olyan kis mellei vannak, ki fogja a szemét rávetni a mi húgunkra, meg napbarnította arca van, meg kicsit sötét a bőre, hát ki fogja megszeretni ezt a lánygyermeket. Salamon megszerette akkor, amikor már ő neki sokkal előnyösebb házasságokat ajánlottak, vagy maga is belement már olyan dolgokba, amelyek nem voltak helyesek, és ebben az esetben is, és ezért került bele az Énekek éneke a Bibliába, megmutatkozik, hogy az életben egy igazi szerelem lehetséges. Egy valódi szerelem lehetséges, mert a másik emberben azt kell meglátni, hogyan is mondja Salamon, akit a lelkem szeret. A személyiségét, az egész lényét, nem külön a karját, meg az arcát, meg a lábát, az ember nem külön választható lény, az ember egység, és a szeretet mindig az embert egészében, egységében szereti. Nem tudjuk fölidézni itt az Énekek énekének hatalmas tanításait. Nem tudjuk felidézni a 8. fejezetből se részleteiben azt, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát kimondja a Biblia, hogy az igazi szerelem az az Istentől van, azt nem kell szégyelni. Ha azt az ember rendeltetésszerűen éli meg, és kikerüli ezeket a szemérmetlen típusú úgynevezett szerelmeket, amelyeket persze a világ árul kellő mennyiségben és állandó felajzásra, hogy az emberek ezekbe a téves csatornákba menjenek bele, de hogyha az ember figyel az Istenre, hogy az Isten hogyan akar egybeszerkeszteni két embert, akkor az Énekek éneke azt hiszem nagyon sok embernek állandó olvasmány lesz, mert lehetséges, hogy valaki még nem él házasságban, lehetséges, hogy mondjuk nem jó házasságban él, lehetséges, hogy már túl van ezen és idős, de hogyha valaki jóra törekszik, akkor egy valamit nem tagadhat el, hogy hinnie kell abban, hogy amit az Isten egybe akar szerkeszteni, az emberek életében meg is valósulhat. Tehát van boldog szerelem a világon, van boldog házasság, ne higgyünk abban, hogy nincsen. Ilyen van, ilyen létezik. De az Énekek éneke felidézése helyett most egy olyan verssel kell, hogy megelégedjünk, mielőtt tovább mennénk, amely az Énekek éneke gyönyörű hasonlatait, képeit összegyűjti, összefonja, és ez szintén a magyar irodalomnak egy szemérmesen szerető költőjétől vers. Arany János után most a méltó tanítvány is hadd következzék, és ez pedig Babits Mihály.
1: Babits Mihály, Énekek éneke. Salamon király könyvéből. Szép vagy ó szerelmesem, szép. Lábadat saru díszíti, ritka drága gyöngyű. Tomporodnak kerülete, mint a mesterek kezéből kikerült kösöntyű. Lábad szára, mint aranyszín, fundamentumon szökelő karcsú oszlop, márvány. A te két emlőd nyugalma, mint a lilium mezőkön legelő két bárány. Köldököd, mint illatozó olajok nyomától síkos szép kerekdett csésze. Hasad, mint a zafírokkal rakott elefánt tetemnek drága tündöklése. Hasad, mint a liliommal körös körül megkerített dús gabonaasztag. Karod ámbra szín pereccel, két kezed nehéz gyűrűkkel aranyosan gazdag. Bal kezed a fejem alatt, jobb kezeddel megölelgetsz, megcirógat. Édes. Nyakad, mint a karcsú torony, kimagaslik hasonlóan Libanon hegyéhez. Nyakad, mint a Dávid tornya, méz csepeg nyelvet hegyéről, íjed édességes. Fogaid, mint most füröztött tiszta, hófehér juhocskák, ajakat töménes. Halántékod, mint a sűrű sejem lomb közül kitetsző darab pomagránát. Szemed, mint a kék halastó. Arcod ékességeinek kimondhatja számát. Tégy engem, mint pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra, mert kemény a szerelem, mint a koporsó, és erős, mint nagy vizeknek sodra. No, szerelmem, gyere, menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák, már a szőlő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó.
0: Kedves hallgatók, tehát ennyi áttekintés után talán el lehet mondani azt, hogy a Biblia tanítása az emberi szerelemről, hogy ennek a szeretet fajtának bizony törvényszerűségei vannak, és ezeket a törvényszerűségeket meg kell ismerni. Ami szemérmetlen, az törvénytelen, és boldogságra nem vezethet. Mik a bibliai szerelemnek a törvényszerűségei, az Isten szerinti szerelemnek a törvényszerűségei? Mózes első könyve, amelyet ha fellapozunk a Bibliánk elején, rögtön ebbe botlunk bele. Mózes első könyve, második fejezet, 18. verse, második fejezet, 18. 24. verse, harmadik fejezet, 7. verse közlik ezeket a törvényszerűségeket, amelyekre nézve például egy gyakorlati törvényt is felírtam a táblára, a Mózes 5. könyve, 24. fejezet, 5. versét. A Biblia hisz a szerelemben. Isten azért teremtette az embert férfinak és nőnek, mert gyengétséget, mert boldogságot, mert valami beteljesülést rejtett el ebben. Isten kimondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az isteni világban ugye nincs nemiség, az angyalok világában sincs nemiség, de Isten a teremtményeinek az életét mélyebben átélte, mint maguk a teremtmények. Ez az Isten mondta, aki megteremtette az első emberpárt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, majd én szerzek neki segítőtársat, hozzáillő. És aztán ugyanez az Isten mondta el azt, hogy elhagyja majd a férfi az apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Olyan törvényszerűségek ezek, megint csak ezekben most nem tudok belemenni, mert más előadásokon szinte szóról szóra ezeket elemeztük, de olyan törvényszerűségek, hogy felnőtt korba jutva, hát el kell érjük azt a szintet, hogy el tudjuk hagyni apánkat és anyánkat, tehát függetlenedni tudunk a felnőtt világtól, a bennünket felnevő felnőtt világtól, és új utakra tudunk térni. Ez egy törvényszerűség. Éppen 10 évvel ezelőtt a rendszerváltásnak a forgatagában vágtam ki, illetve hát tettem félre egy nagy újságcikket, televízióban egy nagy beszélgetés volt, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, Zeyszel Endre és 8 lelkész között. Nagy port vert fel 1989. decemberében az Élet és Irodalomban Benedek István, ugye híres író és szerző, orvos és biológus, az Erotika etikája címen írt egy nagy cikket erről a beszélgetésről. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja elolvasni, hogyha könyvtárba jár, az ÉS-nek 1989. december 22-i számában jelent meg, amelyben fölháborodását fejezte ki két véglettel szemben. Az egyik véglet a szabad szerelem, a másik véglet pedig az a szerelem, amit ott a lelkészek próbáltak képviselni az ismert genetikussal szemben, hogy hát, hogyha a fiatalok használni akarják a szexualitást, hát egyféleképpen lehet használni, házasodjanak össze. Ugye leírja itt Benedek István, hogy Indiában 5 éves korban is férjhez adtak lányokat, a zsidóknál is 12-13 éves korban is férjhez adtak lányokat, de mondjuk Magyarországon 12-13 éves korban házasságot kötni csak azért, hogy a felébredő szexualitást most már hát legális formában lehessen gyakorolni, ez vérforraló dolog. Ebben úgy gondolom, hogy igaza is van, talán a másik végletben nincs igaza, amikor ő azt mondja, hogy a házasság nélkül és a szabad szerelemben is lehet etika, vagy lehet erkölcs. Én ezt azért vonom kétségbe, mert a szeretetnek a lényege, az alapvető lényege a másikért való felelősségérzet és a törődés, és az alapjában akadályozza meg azt, hogyha két ember nem tudja elhagyni apját és anyját, nem ragaszkodik igazán még a másikhoz, és úgy lesznek ketten egy testé. A Biblia sokkal pontosabb. A Biblia azt mondja, hogy igen, először el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, utána jön a második fokozat, hogy ragaszkodni kell a másikhoz úgy, hogy az egy beérlelődő döntés legyen, hogy az egész életemben én őt úgy szeretem, hogy felelősséget érzek iránta, és hogy ott leszek mellette, nem hagyom bizonytalanságban a másikat, és azután harmadsorban a házasságban, igen, akkor beteljesülés, hogy lesznek ketten egy testé. Igen, az Isten, aki megteremtette a szerelmet az ember számára, az az Isten a polgári törvényekkel is aláhúzta például a zsidó népnek, hogy mennyire tartja a szerelmet. Ha valaki összeházasodott Izraelben, ugye ebben a versből kiviláglik, egy évig nem vihették el katonának, és semmiféle adóterhet nem nyomhattak arra az emberre, azzal a megokolással, hogy igen, egy évig örüljön a feleségének, és valahogy gyűjtse a családi fészket, semmiféle teherrel nem volt sújtható. Ám de gondolkoztam otthon, hogy felolvassam egyáltalán önöknek, amivel folytatódik a Biblia, Mózes 3. könyve 18. és 20. fejezetében egy egész arzenálja van már előttünk annak, hogy az emberek hogyan játszották ki az igazi szerelmet, vagyis az igazi szerelmet hogyan torzították el a történelemben, és hogyan fordították ki, és szinte a felismerhetetlenségig. Én úgy gondolom, hogy csak felolvasom ezt a részt, mert a mai világ is valahogy ebben a keréknyomban halad, hogy a szerelem tulajdonképpen, szerelmet olyan dolognak tulajdonítanak, aminek semmi köze nincsen hozzá. Mózes 3. könyve 18. fejezetében olvasom ezeket az eseteket, amelyek miatt Isten a zsidóknak megengedte, hogy ezt a földet elfoglalják, mert ennek a földnek a lakosai a nemi erkölcs tekintetében, a szerelem és a házassági erkölcs tekintetében, hogy úgy mondjam, nyomdafestéket nem tűrő dolgokra ragadtatták magukat, mégis hadd olvassam fel, mert sajnos a mi korunk is ide ragadtatja magát. Ne csodálkozzunk, ha Istennek ilyen eseteket kellett megkülönböztetni, hogy 3 Mózes 18:7-től a te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd. A te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Igen, ez is volt. Ezért kellett róla megemlékezni, ezért kellett tiltani. A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az. Tehát tekints úgy az apádnak az új feleségére, hogy apád megözvegyült és új feleséget vett magának. Te, hogyha apád gyermeke vagy, akkor ne vessél szemet az apád új feleségére. Akkor is elterjedt volt, ma is elterjedt. A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár kívül született légyen, fel ne fedd szemérmüket. A te fiad lányának szemérmét, vagy a te lányod lányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok. A te atyád felesége leányának szemérmét, aki a te atyádnak magzatja, leánytestvéredő, fel ne fedd ennek szemérmét. A te atyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, a te atyád vér szerint való rokona ő. A te anyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő. A te atyád fiú testvérének szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelges, nagynénéd ő. A te menyednek szemérmét fel ne fedd, a te fiadnak felesége ő, ne fedd fel az ő szemérmét. A te fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fedd, a te fiú testvérednek szemérme az. Valaki az ő lányai

a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istennek nevét, én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj, úgy, mint ahogy asszonnyal hálnak, utálatosság az. Zárójelbe jegyzem meg, csodálkozom, amikor a rádióban és a televízióban ilyen eszmefuttatásokat hallok, hogy a Biblia homoszexualitást nem ítéli el, mert itt a 18. fejezet 22. versét olvastam most, tehát férfiúval ne hálj úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosság az. Ugyanez a 20. fejezetben is előfordul, és a Római Levél első fejezetében. Mi a figyelmet, mert egy olyan kivetkőzött és valóban szemérmetlen világban élünk, ahol úgynevezett polgári szabadságjogok okán az emberek azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak, és azt is megengedhetik maguknak, hogy ezt bizonyítva a Bibliára hivatkozzanak, hogy a Biblia erről nem szól. Hát ha valaki nem olvassa a Bibliát, akkor nem szól persze róla, hát ha valaki elolvassa, akkor nyilvánvalóan benne van. De még ez sem az alja az emberi dolgoknak, mert most jön a következő. És semmi barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt, fertelmesség az. Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök ti előletek. És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Döbbenetes ez a felsorolás és a lezárás, hogy azért engedte meg Isten az Ábrahámnak adott szövetségkötés után több mint 400 évvel. 400 évig várt az Isten, hogy ezek a népek megváltozzanak. Több mint 30 nép élt itt Palesztinában, nem változtak meg. Azt mondta Isten, hogy ezeket az embereket már ki kell, hogy okádja, hát Károlyi régi fordítása, tehát, de azért benne van a lényeg. Szóval az ilyen embereket ki kell, hogy vesse a föld magából. A Vörös Marti nagy kijelentése juthat eszünkbe, aki azt mondja, hogy az ember fáj a földnek. Hát ez fájdalmas, amiket az ember csinál itt. Fájdalmas, ahogy az ember a rokonsági, az embertársi kapcsolatokat felrúgva, megváltoztatva a természet rendjét, és akkor beköszönt a homoszexualitás, a leszbikusság. Borzalmas, ahogy az állatokkal való fajtalankodás, ami nyugaton, ma a nyugati világban, és hát sajnos már nem csak a nyugati világban, már másutt is, szinte siknek számít, és nekem is az Európa leghíresebb, leggazdagabb országában, Svédországban pár évvel ezelőtt mutattak egy fényképet, egy kentaur szerű jelenségről, kérdezvén tőlem, hogy a görög mitológia miért beszél ugyan kentaurokról, tehát félig ember, félig állati testű lényekről, nem azért, mert az emberiség történelmében ez már előfordult, és most is ezzel kísérleteznek, hogy hogyan is lehet állatból és emberből összeállítani valamilyen lényt, ami hasonlít a kentaurhoz. A klónozásnak az egyik lehetséges előrehaladása ebbe az irányba képzelhető el. Ez borzalom. Azért idéztem önöknek ezeket fel, nem azért, mert álmatlan éjszakát akarok ezekkel a kijelentésekkel szerezni, mert ezek undorító dolgok, hanem csak, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy mivé válik valami, amikor az Istentől adott törvénytől elkülönülve és eltávolodva a maga útját járja. Nem ismerünk rá az ember életre, nem ismerünk rá az emberre. Pedig a Biblia nagyon világosan közdi azt, hogy Isten egy ilyen világban is szeretne boldog szerelmet és boldog házasságot adni, egy olyan világban is, ahol ezek a fertelmességek, hát éppen ahol a szeretet himnusza található, tehát az első korintusi levélben, még Korintusban is előfordultak. Ugye az első korintusi levél 5. fejezetében csak a kezdeti verset hadd olvassam, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Pál apostol ismerve az Ószövetség rendelkezéseit, és ismerve a korintusi erkölcsöket, különben a korintusi erkölcsökre egy ige is fennmaradt, korintusiaskodni ez annyit jelentett, hogy így szól az első korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol a korintusiakhoz, általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említhetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Egy keresztény gyülekezetben történt ez meg. És ti felvagytok fuvalkodva, és nem keseredtek meg inkább, hogy kivettetnék közületek az ilyen, aki ezt a

0: dolgot cselekedte. Ez döbbenetes. Mert hogy a világban mi van? Hát a világ, amely nem akar számot vetni azzal, hogy Isten miért teremtette az ember, ez még csak meg lehet érteni, ha elfogadni nem is, de valahogy meg lehet érteni. De hogy egy keresztény közösségben olyan dolgok vannak, amelyeket gyalázat említetni is, és akkor megtűrtek ilyen embereket. Hát ez mondjuk borzalom volt. De azt hiszem, a mai világ is e felé halad, és ezért kell nagyon tudatosítani azt, hogy az Isten mégiscsak elénk tárja azt, hogy van igazi szerelem, van boldog szerelem, van az énekek énekén alapuló igazi szerelem és házasság. Hadd tegyem ehhez hozzám, mert azzal kezdtem az előadást, hogy az ilyen szerelem hűségen alapul és kölcsönösségen. Folyamatos, időben nincs határa, tehát ha valakit én 20 éves korában megszerettem, miért ne szeretném azt 30, 40, 50, 60 éves korában is? Jelen pillanatban még én csak a tört felénél tartok ugye ennek a dolognak, hiszen csak 23 éve élek házasságban, de mivel kellene nekem kevésbé szeretnem a feleségemet, mint 20 évvel, 25 évvel vagy 15 évvel ezelőtt? A Biblia világosan beszél arról, hogy igen, a házasságban a szerelemnek és a szeméremnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. Prédikátor 3.5 a Bibliának nagyon megjegyezni érdemes része. Ideje van az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak. A házasságban is érvényes a szerelem, és a szemérem is. Tehát nincs igaza Balzacnak, aki azt mondja, hogy a szerelmesek között nincs szemérem. A szerelmesek között mindig van szemérem, és a házastársak között is mindig kell, hogy legyen szemérem. A legfelső sorba, most fogom csak idézni, de az egész előadás során idézhetném, a Prédikátor könyve 4. fejezetét helyeztem, mert hogy mit is jelent a szemérmes szerelem, akár a házasság előtt, akár a házasságban, tehát az egész életünk során, azt egy olyan egyszerű, tenyeres, talpas bibliai rész mondja ki, amit azt hiszem, hogyha most kimennék az utcára is, megszólítanám az embereket, hogy ezt a pár verset hallgassák meg, és úgy menjenek haza, mindenki megérteni. Tessenek megfigyelni, hogy egy szemérmes, egy igazi házasság min kell, hogy alapuljon. Ez egy nagyon reális, nagyon hétköznapi, valóságos beszéd. Prédikátor 4.9-től olvasom. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik is, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ha csak egyetlen egy verset lehetne idéznem most önöknek az igazi szerelemről, amely a házasságban is megmarad, és a szemérmes szerelemről, akkor én ezt a verset idézném. Mert ebben a versben megvan az, hogy igen, a házasságnak vannak testi összetevői. Ha ketten együtt megmelegszenek. Vannak olyan összetevői, hogyha ketten együtt dolgoznak, jobban fent tudják tartani magukat. Tehát az igazi házasságnak vannak anyagi oldalai is, természetes. Nem igazi az a házasság, és odavész a szerelem egy idő után, ahol van valami lobogó érzés, de később kiderül, hogy az asszony nem tudja ellátni a háztartást, nem tud tisztaságot tartani, nem tudja rendesen nevelni a gyerekeket, de az is borzalmas, amikor a férfiról derül ki, hogy nem képes fenntartani a családját, nem képes egy nyugodt otthon biztosítani az övéinek. Tehát van a házasságnak bizonyos anyagi összetevői is vannak, és azt mondja, hogy van a házasságnak még egy harmadik összetevője, hogy ez a két ember, aki testileg, lelkileg egyé forr, ebben a bizonyos szemérmes, igazi szeretetben, ez a két ember, e között, a két ember között, és ez a legszebb, és ezért idézném én csak ezt az egy verset, nem kettős kötés van. Azt mondja, hogy a hármas kötés nem hamar szakad el. Mi ez a hármas kötés? Nem azt mondja, a kettős kötés, tehát most én szeretem őt, ő szeret engem, és ez nem egy hamar szakad el. Ez a hármas kötés nyilvánvalóan az, ha valaki meg akarja ismerni, hogy Isten hogyan akar egybeszerkeszteni egy házasságot. És mind a két fél az Isten akaratának, az Isten törvényei előtt hajtja meg magát. Nem lehet elképzelni olyan házasságot, boldog házasságot, ahol az egyik ezt akarja, a másik azt akarja, és majd aztán veszekszenek állandóan, de időről időre azonban kibékülnek, ugye hát a testiség sok mindent megold, ez is a szemérem ellen való vétség. A szemérem az egész embert érinti, és az egész embernek, hogy egy másik emberrel teljes egységben tudjon lenni, hármas kötésre van szükség, egy harmadik jelenlétére is, ez az Isten. Ez az az Isten, aki azt mondta magáról, hogy ő majd szeres segítőtársat, és ő majd egybe szerkeszti annak a két embernek a kapcsolatát. De hadd menjek tovább. Miért kellene, hogy a szerelem kihűljön 20-30 év után, vagy akkor, ha valaki mondjuk megözvegyül és egyedül marad? A Bibliában erről is van egy külön könyv, az Énekek éneke mellett a Rút könyve. A Rút könyve, amely arról szól, hogy egy idősödő ember, aki özvegy, és aki itt Betlehemben él, Boáz, és egy nem annyira idősödő, de hát azért már a 30-as vagy talán 40-es éveiben járó asszony, aki elveszítette a férjét, egy moábita asszony, Rút, aki az anyósát követve visszatelepedik Betlehembe, és az a két ember megismeri egymást, az emberi élet középútjának már a második részén, már azon túl, és egy igazi őszinte szerelem gyullad fel mind a két emberben, még gyermekük is születhet, ugye az ő gyermekük Obed, akinek a gyermeke Isai, az övé pedig Dávid, tulajdonképpen Jézusnak az ősei. Egy moábita pogány asszony, aki azonban azt mondja az anyósának, hogy ahová te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem. És ez a megözvegyült asszony és egy megözvegyült férfi már néhány évtizeddel, ugye a bizonyos X-eken túl egymásba szeret, és egy igazán boldog, ha nem is azt mondom, hogy időskori házasság, de már azért egy érettkori házasság, ebben van részük. Figyelmükbe ajánlom, nem tudja itt most István elmondani ezt a verset, mert igencsak megnyújtana az előadásunkat, Viktor Hugónak az Alvó Boáz című versét. Abban hangzik el az a halhatatlan sor, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. De ha valaki mondjuk azt mondja, hogy a franciák nagyon tudnak beszélni, és egy nagy retorika, akkor azért ajánlom Walt Whitmant is, hogy amerikai vagy angol költőt idézzünk, aki azt mondja, szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szabó Lőrinc hozzáfűzi ehhez a vershez, hogy ugyan kérem, kedves Walt Whitman, hát ön sem ráncos anyókák után fordul meg az utcán. Hogy mondhat ilyet, nem fellengzőség vagy költői nagyotmondás ez, de azt mondja Szabó Lőrinc, én is elkezdtem gondolkodni. Szépek a fiatalok? Az öregek szebbek? Mitől szebbek az öregek? Nem hiszem, hogy Walt Whitman ismerte volna a Victor Hugo verset, de Victor Hugo a versében éppen abban a strófában, amelyben mondja, hogy a szép a fiatal, de a vén nagyszerű, akkor azt mondja, hogy a fiatalok szemében lánglobok, de az idősek szeme világossággal árad. Szép a láng, szép a fiatalság, de az ember, amikor már egy kicsit úgy lecsendesedik, az ember, amikor egy kicsit már úgy az élet tapasztalataival, főleg egy hívő ember a hívő tapasztalataival megrakodva éli meg azt a pár évtizedet, és mondjuk egy házasságban éli ezt meg. Én azt hiszem, hogy ha választanunk kellene, hogy ki után forduljunk meg. A Biblia azt mondja egy fiatalról, hogy mint a disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Meg lehet fordulni utána. De hogyha beszédbe elegyedünk vele, nem biztos, hogy a társaságát kívánnánk. Ugye, mint disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. De a másikról azt mondja ugyanez a példabeszélek könyve, hogy család a kedvesség, hiába való a szépség. Amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Lehet, hogy először az első után fordulunk meg, de a másodikkal fogunk beszélni, és attól fogunk tanulni. Az első szemében lánglobog, a másik szeméből világosság árad. Az egyik szép, a másik nagyszerű. Tehát mégiscsak igaza van ezeknek a költőknek, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Kedves hallgatók, a Bibliának egyik legmegrendítőbb része a Prédikátor könyve 12. fejezete, amely az emberi élet elmúlásáról szól. És amikor az öregedés tárgyalja a Biblia, ez sem hagyja ki, hogy igen, az öregedésben az egyik legmegpróbálóbb dolog az, amikor az embernek a nemisége is visszavonulót fúj, egy kicsit már szinte azt mondhatnánk, hogy, és sokaktól hallom ezt idősebbektől, hogy hát élet így az élet. Figyeljék meg a Prédikátor 12. fejezet 6. versét. Négy hasonlatot alkalmaz arra, hogy ebben az esetben, amikor a nemiség alább hagy, amikor már persze hát nem az a feladat, hogy gyermeket nemzeni, vagy gyermeket nevelni, amikor már unokák jönnek, vagy az élet más feladatai jönnek előtérbe, azt mondja az egyik hasonlat az ajtó kívül bezáratnak. Az ajtó kívül bezáratnak. Valahogy az Istennek a rendelése ez, aki megkérdezi Ádámot és Évát a paradicsomban, ugye nem beszéltem az 1 Mózes 3.7-ről, hogy most látjátok, hogy mezítelenek vagytok? Hogy az egész emberi életben a nemiség a bűn következtében felfordult. És nem tudnánk elképzelni, hogy milyen lett volna az a világ, amelyben nem jött volna be a bűn, de ebbe a világba bejött a bűn, és az emberi élet megöregszik, és meghalunk, a nemiségünk is alábbhagy, az ajtó kívül bezáratnak, de az Isten ehhez is segítséget ad, hogy az ember ezt úgy tudja elfogadni, és ezzel úgy tudjon élni, hogy továbbra is megmaradjon a szerelem és a szeretet. És továbbra is megmaradjon az, amit soha nem felejtem el, én a 60-as években nagy olvasója voltam, hát két újság volt, ugye tudják, akik akkor éltek, ugye két magazin volt a Nőklapja és volt az Országvilág, vagy Képes újság, hát két-három lap volt, mindenkinek elő kellett valamire fizetni, ugye, hát a mi családunk erre egyikre előfizetett, már nem tudom, talán éppen a Képes újságra, és ott olvastam az egyik színész házaspárról, akik már túl voltak a 20.-25. házassági évfordulóikon, hogy így készítettek velük riportot, országszerte ismert színészek voltak, hogy a férfi bejön a szobába, és ahogy leül, nem ül le anélkül, hogy meg ne simítana a feleségének a vállát. És azt mondja ez a riporter, hogy kérném szépen, ezt nem gondoltam volna egy ilyen társadalomban, mint a színész társadalom, főleg nem gondoltam volna, hogy valaki nek annyira fontos a felesége, hogy ez a kis jellegzetes mozdulat, hogy ő 25 évi házasság után is jelét akarja adni a szerelmének vagy szeretetének. Igen, amikor az ajtók kívül bezáratnak, mondja a Prédikátor könyve, amikor a malom zúgása halkabbá lesz, milyen szép hasonlatok ezek, ugye, hogy hát egy leépül, tehát elcsendesedik az emberi életben a nemiség, amikor fölkelnek madár szóra, mondja a Károlyi Bibliánk, más bibliafordítások azt mondják, hogy elcsitul a madarak hangja. Milyen mai módon hangzik ez? Amikor már nem az a szerelmes turbékolás, vagy csivitelés, vagy hogy szokták ezt mondani, eléggé hát gicses módon. Ugye, amikor minden elcsitul, amikor halkabbá lesznek az éneklő leányok, más fordítások így mondják, hogy az énekszó is elhallgat. Igen, amikor az emberi élet már közeledik egy kicsit a végéhez, de akkor is milyen szép két idős ember látványa itt Budapesten, mondjuk az egyik legszebb látvány, vidéken ezt annyira nem látja az ember, hogy két idősebb ember fogja egymás kezét, sétálnak, beszélgetnek. Szép a fiatal, de én erre az esetre is mondanám, a vén nagyszerű. És nagyon szép, ahogy lobog a fiatalság, de az idősek szeme világossággal árad. Ezzel szeretném bizonyítani azt, hogy a Biblia szerint nem kell, hogy elmúljék se a szeretet, se a szerelem, a megbecsülés, a tapintatos, szemérmes, egymáshoz való közeledés. Ez lehetséges, mert Isten így teremtette meg az életet. De még valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye a házassági etikára, a házassági erkölcsre nézve a legszebb kijelentések attól a Pál apostoltól származnak, aki egyébként nem ért házasságban. De hogy mit jelent a házasság, mit jelent a házasságban a szemérem? az talán ebben az öt levelében, amit felírtam a táblára, és most már erre időnk igazán nincsen, de mindenkinek ajánlanám otthon elolvasása az első Tesszalonikai levél negyedik fejezetében a harmadiktól a hatodik versekig terjedő részt. Nem arra rendelt bennünket az Isten, hogy kívánság gerjedelmével éljünk, hanem megőrizve a mi edényünket, a mi testünket. Hiszen máskor azt mondja Pál apostol, hogy minden bűn az emberen kívül történik, a paráznaság bűne, a szemérmetlenség bűne, azzal az ember a maga testét is tönkreteszi, nem csak egy másik emberét. Tehát egy különleges bűnfajta az. Aztán az Efézus levél 5. fejezetében, amikor a 21-től a 33. versekig arról beszél az apostol, hogy hát az életben nem kell, hogy elmúljék a szerelem, sőt, az mindig erősödhet, mert aki a feleségét szereti, a saját maga testét szereti. Hát a legkevesebb az, amit meg kellene tanulni minden házasságban lévő embernek, hogy hát nem azt mondom, hogy most a Zrínyi szállóigére mondanám, hogy ne bántsd a magyart, mondta Zrínyi. Ezt minden lakással ki kellene írni, hogy ne bántsd a feleséget, ne bántsd a férjet. Hát az a legkevesebb, hogy akivel egybekötöttem az életet, hát ne bántsam. Ugye, akik nézték annak idején a Bergman filmeket, azok ráismerhettek nem csak a svéd, hanem mai magyar házasságokra is, ahol a bántás, a kíméletlenség, a borzalmas kijátszása a másiknak, hát ez elviselhetetlen. Ugye? Tehát Pál apostol azt mondja, hogy hát úgy szeresse a férfi a feleségét, mint Krisztus szerette az egyházat, és a feleség a férjét, mint az egyház Krisztust. A férfinak legyen nagyobb a szeretete mindig, és ő tartsa egybe a családot, mint egy szeretett közösséget. Azt mondja a Kolossi levél 3. fejezet 18-19. Versében megint csak a férfiaknak tanácsolja az apostol, hogy ne legyenek keserű kedvűek a feleségük iránt. Mert az is már tulajdonképpen alapját veti annak, hogy hova fog jutni egy házasság, hogyha belül valaki megkeseredik a házastársával szemben. A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. verse klasszikus biblia vers, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. A házasságnak a testi összetevői is részei, sőt nagyon fontos részei a házasságnak, és ott, hogyha érvényesül a gyengétség és a szemérem, a boldog házasság kapuja nyílik meg. És nem utolsó sorban, ahol a szeretet himnusza van, az első Korintusi levél 7. fejezetében beszél Pál apostol arról, hogy hogyan, mit tanácsol a megözvegyülteknek, az elváltaknak, és az előadást azzal szeretném lezárni, hogy mit javasol a Szentírás azoknak, akik egyedül maradnak. Hiszen erről a témáról beszélni úgy nem lehet, hogy ne szóljunk az egyedül maradókról, akik vagy eleve nem házasodtak meg, vagy elváltak és egyedül vannak, vagy egyedül maradnak. Máté evangélium a 19. fejezetében a 3-tól a 12. versekig beszél erről Pál apostol, illetve beszél erről Jézus Krisztus, hogy miért is maradnak egyedül az emberek, és ez a szövegrész nagyon erősen épül az Ézsaiás könyve 56. fejezet 4. és 5. versére, ahol viszont a prófétának mondja el az Isten, hogy akik egyedül maradnak, az Isten azoknak a lelkét is be tudja tölteni igazi szeretettel, és azoknak az élete sem kell, hogy károsult élet legyen. Egyébként, hogy sokan miért maradnak egyedül, arról még egy verset hallgassunk meg. A két világháború között nagyon ismert költő volt, most nem tudom mennyire ismerős a francia, Francis Jean. Nagyon egyszerű szavú, egyszerű lírai verseket író költő volt, aki ebben a versében elmondja, hogy sokszor talán jobb is egyedül maradni. Mert olyan világban élünk, amely bizonyos összetevőit tekintve fajtalan, szemérmetlen, borzalmas képet nyújtó világ, bizonyos emberek nem viselnék el azt, ha ővelük a férjük vagy a feleségük ezt tenné, amit ebben a világban megtesznek a házastársaikkal az emberek. Ez a vers egy lánynak szól, de szólhatna bárkinek, aki ezen a világon egyedül marad, és akit bátorít az Isten, hogyha megtartják az ő parancsolatait, és hogyha keresik őt, akkor ha nem lehet is gyermekük, majd ő ad nekik olyan nevet, mely nagyobb, mint a fiakban élő név, És Jézus is azt mondta, hogy vannak, akik anyjuk méhétől már úgy születtek, hogy egyedül maradnak. Ez is a bűnrontása, Isten nem így teremtette az első emberpárt. Egy második csoportban vannak olyanok, akiket a világ tesz olyanná, hogy nem tudnak társas kapcsolatokra gondolni. És van még egy harmadik csoport is az előző két, hát a bűn sújtotta csoport mellett. Vannak olyan emberek, akik a mennyek országáért maradnak egyedül, akik fölmérik azt, hogy nem is tudnának a házastársi szeretetnek és a családnevelésnek eleget tenni, mert olyan sok feladatuk van az élet más területén. Francis Jeannenek ez a halk szavú tanácsa nagyon ideillik, hogy akik egyedül maradnak, azok se érezzék egyedül magukat.
1: Francis Jean, ne higgy a szónak. Ne higgy a szónak, ó fiatal lány. Ne hidd a szerelmet, nincs olyan, csak bolond keresi. A férfi durva, rút és félénk bájaidra előbb-utóbb ráunnak nyers szükségletei. Mindig csak hazudik. Odadob a magánynak, a konyhas a gyerek gondjait hagyja rád, s úgy érzed majd, hogy a saját vén ükanyád vagy, valahányszor lekési este a vacsorát. Ne hidd, hogy létezik szerelem, kicsi lányom. Menj a kertbe, szakad az ég kék zápora, s a legszebb rózsatő szívében nézd el az ezüst pókot, amely magában lakik és fon.
0: Nem csak azért illesztettem még a vetítést az előadás után, hogy ne legyen ez az utolsó szó, mert valóban nagyon sok ember megcsalatva érzi magát, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ővele sem igazi szerelem nem történt, sem igazi boldog házasságban nem élt. Ha van szívszorító példa, kedves hallgatók, akkor éppen az egyik hallgató példáját hadd mondjam, aki itt ült még pár évvel ezelőtt a sorokban. És aztán egyszer hozzám jött az egyik előadás után, és azt mondta, 20 évi házasság után beállított a férjem, és így mondta a szemembe, soha nem szerettelek. Két gyermekük volt akkor már, felnőtt gyermek, és ő nem tudott hova lenni a meglepetéstől, hivatkozott arra, hogy ő másképp emlékszik, hogy ő szerette a férjét, meg úgy látta, hogy a férje is szerette őt, meg hát két nagy gyermekük van, hogyan is lehetett volna két gyermek, azt mondta a férje, hát azért lehetnek gyerekek szerelem nélkül is. Ez a szegény, megcsalatott asszony, ez jut mindig az eszembe, amikor hallgatom Francis Jean versét, hogy menj ki a kertbe, és nézd meg a pókot. A pók nagyon szépen egybeszerkeszti a hálót, amit készít. Nézd, hogy van szép egybeszerkesztés. Te is higgyél, aki egyedül maradtál, te is higgyél, hogy van igazi szerelem, van szép szerelem, akkor is, hogyha ez veled most nem történik meg, vagy nem történt meg. Ez az asszony sajnos utána annyira a hatás alá került ennek a megcsalatottságnak, hogy szó szerint belehalt a fájdalmába. Elgázolt egy autó. Úgy járt, mint az élve halott ember, mert ha az embert a legmélyebb érzéseiben alázzák meg, vagy a szeretet, a legmélyebb vagy legmagasabb szeretet forma nyer károsodást, tehát amit az Isten megteremtett hűségre és kölcsönösségre, és ezzel élnek vissza. Én úgy tapasztaltam az életem során, hogy nagyobb fájdalom egy elrontott házasságnál, vagy egy szeretetében kihűlő házasságnál nem nagyon van. Én ezt látom emberek életében. Az emberek itt ilyenkor szinte azt érzik, hogy jobb lenne meghalni, mint ezzel a tudattal, ezzel az érzéssel tovább élni. Nekik is nem csak a Francis Jean verset mondom, hanem újra emlegetném, itt van, ezzel akartam befejezni az előadást, amit a legfelsőbb sorba is írtam, a hármas kötés nem hamar szakad el. Nem azt mondja a Szentírás, hogy van olyan házasság, ami ne romolhatna meg, vagy ne szakadhatna szét. Míg az Isten nevében kötött, vagy az Istennel együtt élt emberek házasságában is előadódhatnak olyan problémák, hogy az ember ott is csak a fejét tudja fogni, hogy mi van itt. De hogyha mind a két fél ahhoz a valakihez fordul, akinek a keze, hogyha ott van a házasságban, akkor nem hamar szakad el. Akkor van remény arra, hogy ezen a földön még az elromlottnak vélt házasságok is megjavulhatnak, még a kihűlő félben vagy szemérmetlenné váló, egyik fél részéről szemérmetlenné váló kapcsolat is megjavulhat, és erre is ad példát a Szentírás. A befejező vetítésen talán szeretném össze is foglalni, de ezekkel tovább is építeni azt, amit elmondtam. A nő teremtése, amelyet valóban gyengéd módon és nagy találékonysággal ábrázol az európai művészet, a 13. századi francia Saint Chapelle-ben vagyunk, a francia királyoknak a kápolnájában. Egy ott lévő dombormű mutatja Ádám alvását, ugye Isten mély álmot bocsát a férfira, és az oldal bordájából megteremti Évát. Ő már csontomból való csont, testemből való test, és asszony embernek neveztessék. Ugye a héber nyelvben a férfi az is, a nő az issá, tehát ugyanabból a szótőből képzett. A Biblia ezt úgy hangsúlyozza, hogy Isten az embert teremtette a saját képére és hasonlatosságára, minden emberben felfedezni az embert, és csak másodszorban említi, hogy férfiúvá és nővé teremtette őt. Azt már bizonyára tudják, akik régebben járnak az előadásokra, hogy a teremtő Isten a középkori művészeknél mindig Jézus Krisztus, azért ábrázolják Krisztust itt a Genezis jeleneteiben. Ugyancsak így ábrázolja Palermónak a mestere, a maga mozaikján, szintén 13. században, hogy Isten megteremti Ádám oldalbordájából Évát. Ez az ábrázolás megmarad a reneszánszig, hiszen Hieronymus Boschnak a 16.-15. század végi képén is láthatjuk, hogy Krisztus a teremtő, aki Ádám mellett most életre kelti Évát, és az első házasság, az első pár, ahogy Évának a csuklójára teszi Krisztus a kezét, és Ádám pedig rácsodálkozik Évára, ugye a Gyönyörök kertje című nagy bosképnek egyik kinagyított részete. Ugyanígy ábrázolja a jelenetet Michelangelo is a Sixtus kápolna mennyezet freskóján. Talán nézzük a kinagyítást a következő képünkön. Itt viszont már megjelenik a reneszánsz kori Isten bemutatás, az az őszhajú és őszszakálú Isten, aki megteremti Évát. Ádámnak a mély alvása és Évának pedig a kibontakozása, a testéből való kilépése. Mondom, ezt az európai festészet vagy művészet nagyon megragadóan ábrázolta. Az egyik legszebb történet a Bibliában, tavaly foglalkoztunk vele, a Rebeka kiválasztása Murillónak a festményén, Mózes első könyve 18. fejezetéről, illetve 24. fejezetéről, bocsánat, amikor igazi segítőtársat kell választania Eliézernek, és elmegy ezért több száz kilométerre Ábrahám szolgálója. Több ábrázolás, például Veronézének az olajfestménye is mutatja, hogy hogyan szolgálja ki ez az asszony a messziről jött szolgálót. Tehát egy asszonynak az ékessége, a szívélyessége, a szolgálatkészsége, ez az egész emberi lénye. Eliézer nem azzal a vágyal ment kérőbe, hogy majd a legszebb lányt hozza haza Izsáknak, hanem azzal, hogy a legtisztességesebb, leginkább szolgálatkész, aki valóban ember, ilyen ember, ahogy szokták mondani. A barokk korban nagyon nagy témává fejlik ez ki, csak úgy, mint a következő francia barokk Poussin festmény mutatja, hogy erre a kék ruhában lévő Rebekára rácsodálkozik Eliézer, és hálát ad az Istennek, mert sokszor az Isten így váltja be az ígéretét, a szerzeknéki segítő társat, valami megfoghatatlan módon, nem mindig úgy, ahogy elgondoljuk, nem mindig azok közül vagy azon a helyen, de az Istennek ez az ígérete áll, és több száz kilométer távolságból összehozza ezt a két fiatalt, és már is átadja a jegyajándékot egy másik 17. századi festőképén, látjuk baloldalt Eliézert, a csodálkozó Rebekának, hiszen ő rögtön azonosítja, hogy igen, ő lesz az igazi menyasszony. Aztán Jacopo Bassano 17. századi képén azt látjuk, ahogy a két fiatal találkozik, Rebeka és a jövendő férj Izsák. Ahogy a két fiatal találkozik, meg kell, hogy ismerjék egymást, és megismerve egymást az egyik legboldogabb házasság, amit a Biblia elmond, az Isten, aki így szerzett feleséget Izsáknak, az édesapa érezte a felelősségét, hogy nem a pogány lányok közül akar választani, hanem visszaküldi Háránba, Mezopotámiába, a rokonai közé, és jó tudta Ábrahám is, hogy egy házasságnak a boldogsága azon fordul meg, hogy mennyire közös a gondolkodás, mennyire közös az értékítélet, mennyire közös az ízlésvirág. De az igazi házasságban is küzdeni kell a legvégsőkig, az élet befejezéséig szinte, hogy az a házasság szép legyen. Izsák megidősödik, Rebeka egy kicsit most már másképp gondolkodik, mert a gyerekek felől más az értékítélet. 16. század elejé metszet, Holbein metszete van előttünk, ahogy az idős Izsák megáldja a csaló Jákobot, csak azért, mert Rebeka nagyon szeretné, Rebekának a kedves gyermeke Jákob, és nem Ézsau. Igen, ennek a két embernek a házassága nagy téma, érdekes bibliaolvasmány, Izsák és Rebeka házassága. Hogy Rebeka eltávolodik ilyen szempontból Izsáktól, és a bajok garmadája zúdul-e egyetlen egy jellemfogyatékosság miatt erre a családra, mert hiszen baloldalt látjuk már szintén Murillo képén, hogy jön haza a vadászatból Ézsau, megtudja, hogy becsapták, elvette az atyai áldást Jákob, és bosszút forral. Ugye itt jön hátul, látjuk a szolgálólánytól balra, ahogy a kutyáival jön haza Ézsau, és meg akarja ölni Jákobot. Magának ennek az áldásnak és ennek a két idős embernek, erről a két idős emberről is elmondhatnánk, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű, legalábbis Govert Flink 17. század elejé holland mester festményén, az idős Izsák és mellette az élete párja Rebeka, és úgy örül Rebeka, hogy most rá tudta venni a férjét, hogy áldja meg azt, akit nem akar megáldani, de nem gondol azzal ez a szegény idősödő asszony, hogy milyen bajok forrása egy házasságban, ha a szülők más nevelési elveket vagy más értékítéletet foganatosítanak. Igen, el kell bujdosnia ezeken a területeken indul útnak Jákob otthonról, hogy meg ne ölje a testvére Ézsau, és aztán azért vetítem ezeket a képeket, hogy láthassuk, hogy már Mózes első könyve mennyire tele van az igaz szerelem, meg egyáltalán a házassági erkölcsnek, meg hát a szeméremnek a kifejeződéseivel, mert Jákob idegenben udvarolni kezd. Hát kinek udvaroljon a két lány közül? Valóban Raffaello feladja nekünk a kérdést, mert mind a két lány szép termetű, kedves lány, talán a fiatalabb, mintha szebb lenne, aki ott háttérben áll, illetve ő az idősebb, bocsánat, ő Lea, de mint olyan finomabb lenne, Jákob azonban az előtérben álló ifjabb lánynak, Ráchelnak kezd udvarolni. Elmondja a Szentírás azt is, hogy hol találkoztak, ugye az énekek énekében is a pásztortársalmakra jellemző találkozási helyek, ugye az itatás, amikor az állatokat itatják és közbe lehet beszélgetni. Tehát mindig a természetes helyszíneket kell keresni, a munkának, az emberi tevékenységnek a természetes helyszíneit. A diszkó nem az. az éjszaka nem az. A napközben is, hát a természetes helyszínek nem kell ehhez nagyon nagy agyafurtság és találékonyság, egyszerű dolog az a megismerkedés, udvarlás. Azért választja ki Jákob a fiatalabbat, mert tessen nézni, hogy azért Raffaello ismerte a történetet, szerencsére. Mi a különbség a két lány arca között? Ugye rá kell belemer nézni Jákob arcába, határozott egyenes tekintetű, ami Biblia fordításunk úgy mondja, hogy Lea gyenge tekintetű volt. Valószínűleg, ha bár idősebb volt is, de nem volt annyira érett még a házasságra, még nem tisztázta magában, hogy ő milyen eszményt állít fel, vagy egyáltalán meg akar-e házasodni. Jákob ezt érezte, és nem ő volt a választottja. Vannak más ábrázolások, amelyek szintén kiemelik ezt a mozzanatot, mármint hogy a találkának a helyét, itt még itt vannak a szolgák is, és Jákob szinte mutat Rákelra, mert hát ő Rákelt szereti, csak aztán az apósa becsapja és leátadja hozzá feleségül, megkapja Rákelt is, de 7 évi ingyen munka fejében. És aztán nézzük, hogy az ő gyermeke, tehát az ő gyermeke Rákel és Jákob gyermeke József. És Józsefet akarja hírbe kavarni Potifárné, akiről beszéltem az előadáson. Rembrandt festményén látjuk, hogy Potifár megérkezik, és Potifárné vádolja Józsefet. De József életében valóban igazi volt a szemérem, és ő valóban boldog házasságot kötött, ama ritka házasságok egyike is az övé, amelyben idegen asszony a feleség. Rembrandt megejtően szép, és a mostani jó hírszám, amit el tetszenek venni a címoldalán, ez az olajfestmény van, gyönyörű időskori műve, ahogy Jákob megáldja József fiait, az ő unokáit, és mellette ott van az egyiptomi feleség, aki, ha bár más nemzet fia volt, más erkölcsökben és vallásban nevelték, de József megtalálta a szíve választottját, és Rembrandt ezt a festészet eszközeivel vagy úgy fejezi ki, hogyha távolabb áll is ez az asszony, hiszen nem zsidó és nem tartozik a törzshöz, de a szeretetnek, a gyengétségnek és a megbecsülésnek a melege ezt az öt arcot mégis egy körbe forrasztja és hozza össze. Az igazi boldog családnak a nagyapa halála előtti áldásának a pillanatát nagyon nagy érzékenységgel, finomsággal fejezi ki Rembrandt, és ezért egy kis kinagyítás is, hogyha megvilágítjuk ezt a képet, nagyobb világosságot bocsátunk rá, akkor valami végtelen nagy gyengétség és szeretet látszik ezeken az egyébként meleg színeken, a fehér, sárga, barna, barnás-vöröses színek is ezt támasztják alá. Ám de a Bibliában kétségkívül vannak szemérmetlen, ahogy szemérmetlen Potifárné, egy szemérmetlen Sámson is pedig bíró volt. Rembrandt ezt is megfestette, a Sámson esküvője, amikor nem a feleségével foglalkozik, szegény feleség ott középütt úgy ül, mint a világ legelhanyagoltabb menyasszonya. Sámson pedig ugratja a filiszteusokat. Találós kérdésekkel, egyéb másokkal hevíti föl az ellenségeskedést az amúgy is rossz viszonyban élő két nép között. Hát ez is a Biblia gazdagságához tartozik, hogy mind a két nemről, a férfiakról és a nőkről is bemutatja, hogy mire képesek. Például egy férfi egy ilyen helyzetben, amikor ugye ez az első házassága Sámsonnak tulajdonképpen örülni kellene, de ő foglalkozik a butáskodással és az ugratással. A második házassága korán sem boldog. Rembrandtnak erről is van egy megdöbbentő olajfestménye, a Derila Sámson dologról, ahogy a filiszteusok bejönnek Sámson sátrába, lenyírják a haját, ugye elmondta, kiadta a titkát Delilának, és Sámson útja most már a halálig elég gyors és viharos út. Igen, a Biblia azonban rávilágít arra is, hogy voltak olyan hívő emberek, akik rendkívül megalázó házasságban éltek, és szemérmetlen volt a férjük, mint például Rembrandt iskolájából származó kép, Jobb oldalt látjuk Ahasvérust, Eszter könyvének egyik főszereplőjét, tőle jobbra a feleségét, Esztert, bal oldalt pedig Hámánt. De menjünk talán a mesterhez, a nagymesterhez, Rembrandthoz, mert Rembrandt is megfestette ezt a jelenetet. Hát Eszter házassága nem nevezhető emberi léptékkel boldog házasságnak. Ha hetekig elhanyagolta a férje, mint hogy ebben a kis jelenetben is láthatjuk, hogy mikor megy be a férjéhez valamit kérni, és szinte az életét teszi kockára, mert a férje hát aféle keleti despotaként másokkal él, nem azzal a valakivel, akit ő kiválasztott magának. A Rembrandt Eszter vacsorája című olajfestmény azonban a legnagyobb műalkotások közül való végtelen finomságával érzékelteti, hogy Eszter így is ragaszkodott a férjéhez, a maga részéről így is ebben a házasságban becsületesen élt, és az Isten félelem, az Isten szeretet pótolta azt, amit egy idegen fértől nem kapott meg. Most leplezi le Eszter Hámánnak a mesterkedéseit. A végtelen türelem, a tapintat, az alázat példája, a baloldali Hámán, ez a közönséges besúgó ember, aki egy népet ki akar írtani,

Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hitáltal elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére? Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája, és akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, vagy miután megigazítattunk hitáltal. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások, aki válaszolt
akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti az, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 57. fejezetének 20-21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt áttéli, az az ember, aki ezt valóságként áttéli, hogy ő átadta az életének a terhét, a saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráér arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk, hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni.
De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya, az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás, a hazaérkezésnek a békessége. A lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség, ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak,
a nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. A bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet. Hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy emberrel, ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz, és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett. Aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten színe elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten színe elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. Hiszen erről van szó. Megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni,
hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé. Amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyertük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló igealak, egy befejezett igealak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek. Lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk, megmaradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18. 19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a Károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki. Meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Mózes azt kéri, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Isten pedig erre válaszként azt mondja, hogy én megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon, hogy az én minden jóságom te előtted elvonuljon, és kiáltom előtted az Úr nevét, és én valóban könyörülök azon, akin könyörülök, és megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Az Isten dicsősége, tehát nem egy megfoghatatlan dolog, ami számunkra. Az Isten igazi dicsősége, az Isten nagysága, az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét,
aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne, és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig
próbatételt, ez a Károli fordítás, a görög szövegben szó szerint az szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke töltetik ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza, az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga a próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó a görögben a hipomonai kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől, amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember ne meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget. De mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem ember egy megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanéz, és azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni.
Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra. De én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, a te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És akkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet ismételten, és ezt a zenét hallva, bárcsak ez a szelid, kedves öröm járná át a szívünket, majd a Biblia tanulmányozás közben is. Lehet, hogy azok a szavak, az a szakasz, amit most fogok tárgyalni, ez nem ilyen örömöt képvisel legelőször is, de látni fogjátok, hogy végül is arról szól, hogy Jézus tett értünk valami csodálatosat, valami felfoghatatlant, felbecsületetlent, és ezt mi oly könnyen elfelejtjük, mi oly könnyen magunkra nézünk. És hogyha Jézusnak az édes áldozata bennünk élne folyamatosan, ugyanúgy ezek a zenének a hangjai a szívünket megbelengetik, akkor nem lennénk depressziósok, akkor nem félnénk attól, hogy mi vár ránk a nagy napon, amikor Jézus eljön az összes angyallal, ami oly sokunkra jellemző. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam ki, ami elsősorban azoknak szól, akik már régóta ismerik Krisztust. Elsősorban azoknak szól, akik Isten választott népe. De azoknak is szól, akik csak nemrég találkoztak Krisztussal. És talán meglepő az igeszakasz Mózes 4. könyvéből származik, és mindenki nagyon jól ismeri, a könyv nélkül is, arról szól, amikor a tüzes kígyók megmardosták Izrael népét, és sokan meghaltak, elhultak a pusztában. Arról szól, hogy a zsidók, ahogy a pusztában vándoroltak, egyszer csak szembe találkoztak óriási problémával. A halálos méreggel a szervezetükben, ami ott megy az erekben, és tudják azt, hogy bizonyos idő eltelik, és hogyha nincsen ellenszérum, és nincsen, abban az időben nem volt, akkor minden bizonnyal halál a vége. És hányan vagyunk olyanok, akik bár adventistának hívnak bennünket, ami azt jelenti, hogy Jézus visszatérésében reménykedünk. A hitvallásunk szerint öröm tölti el a szívünket, hogy Jézus már mindenelőbb jöjjön. Mosolyra derít bennünket az, hogy siettethetjük, ahogy Péter apostol mondja, siettethetjük Jézus visszajövetelét. Ezt mondjuk a szánkkal. De közben a titkos szobáinkban, ha a Szentlélek megérint bennünket, akkor remegő szívvel gondolunk arra, hogy most még csak ne. Emlékeztek a múlt alkalommal is, ez volt az apropója annak a témának, amikor a vérfolyásos asszonyról beszéltünk. Ugyanez volt az oka. Évek óta benne járunk abban, amit így nevez a Biblia, a halál árnyékában járok. És olvasom, hogy ha halál árnyékában járok is, én tudom, hogy te velem vagy. De kedves testvéreim, hányan tudjátok ti ezt, hogy ő velünk van a szívetekből? Elmentek emberekhez? Postán elküldtök lapokat? Beszéltek nekik arról, hogy Krisztus mindenből ki tud szabadítani? És közben nem látjuk azt, amit az első evangelistákkal láttunk, hogy ezrek, 3000-en, 5000-en és többen csatlakoztak. Pedig mi mondjuk az örökkévaló evangéliumot. De valami hiányzik a mi üzenetünkből. És pontosan ez hiányzik, amit a titkos szobáinkban érzünk. Pontosan ez hiányzik, hogy az életünk tegyen bizonyságot arról, hogy kicsoda Krisztus. Látni fogjátok ebben a történetben is, hogy személyes megváltóra van szükség. A személyes megváltóval való személyes ismerettségre van szükség. És amikor Nikodémusz, a fő adventista, aki teológus professzor volt, tudta az írásokat, de oda ment hozzá Jézushoz éjszaka, mert hiába volt valaminek. Kereste azt, amit mi keresünk, amit csak egyedül Jézus tud adni. És Jézus ugyan ezt a történetet idézte a farizeus emlékezetébe. Ugyanezzel a történettel próbálta gyógyítani az idős, kiválasztott embert. A választott néphez tartozót, akit 8 napos korában körülmetéltek, aki járt a zsinagógába, aki az összes hittétel.

bennünket meggyógyítani. Te gyógyultnak érzed magad? Úgy érzed, hogy Krisztus elhozta neked azt, hogy most már elmondhatod, hogy te Isten leánya és fia vagy? Egyéni tapasztalatod van arról, mit jelent az felnézni a keresztre? És anélkül, hogy tudnád, hogy mi a hitáltali megigazolás. Anélkül, hogy tudnád, hogy mik a proféciák. Ott a pusztában a zsidók, akinek fel kellett nézni a részkígyóra, nem tudtak teológiai elméleteket. Rabszolgák voltak, most jöttek ki a rabszolgaságból. De Isten nem azt kéri tőlünk. Pontosabban azt mondja, hogy önmagában a Biblia igéi lehetnek csak szépen szóló ének a szánkon. És nem érinti meg a lelket. Nézzük hát meg Mózes 4. könyvének 21. fejezetében. Mit tud nekünk adni ez a szakasz? Hogyan tudnánk vajon meggyógyulni? Mindnyájan. 5. fejezet. 21. fejezet, 5. verse. Kezdhetem a 4. verstől is. És elindultak a Hor hegyétől, az én Bibliámban a 165. oldal, Mózes 4. könyve, 21. fejezete, 4. verse. És elindultak a Hor hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. Itt van mindjárt a diagnózis, a korkép. Itt van a választott nép, elindulnak, vándorok ezen a földön, megyünk valami jobb felé. És vajon mi nem ugyanezt érezzük? És megkeseredett a mi lelkünk. Megkeseredett a nép lelke. Miben keseredett meg a nép lelke? Abban keseredett meg, amit a következő versben mondnak. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Kedves testvéreim, ennél pontosabb leírás nem lehet adni azokról, akik csak a nevükben keresztények. Ennél pontosabb leírás nem lehet mondani azokról, akinek csak a ruhája ünnepi, de közben a szívük fertelmes. Azt mondják itt, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk itt a pusztában? Hányszor halljuk azt, minek prédikáltok nekünk, hogy legyetek tökéletesek? Minek mondjátok el minden alkalommal, hogy ez sem elég, még jobbnak kell lenni, még jobbnak kell lenni. Utálja a lelkünk. Nem tudjuk megcsinálni. Meg fogunk halni. Azért hoztatok ide ebbe a pusztába, hogy meghaljunk? Nem tudjuk a lelkünkbe fogadni ezt a követelményt. Vándoroljunk és legyünk egyre jobbak és egyre jobbak? Utálja a szívünk ezt. Az eledelt. És mondják, mert nincsen kenyér, és víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Gondoljátok el, a felhő oszlopot volt velük, a tűz oszlopot volt velük, Isten mindenről gondoskodott, és ők ezt mondták, ezt érezték, meg voltak győződve róla. Nem hazudtak ők, ezt mondták. Utáljuk már ezt, unjuk már ezt, beleuntunk, nem ad életet a számunkra azt, amit itt kapunk. Nekünk valami más kell. Lehet, hogy ez távolnak tűnik több ezer éve távlatából, hogy hogy merték ők az Isten becsmérelni. Hogy mertek ők szembeszegülni Istennel? Ilyen hatalmas bizonyságok mellett. Nem? Látták a felhőoszlopot, látták a tűzoszlopot, bezzek, ha mi lennénk ott. Ha ott lettünk volna, akkor mi biztos Mózesek lettünk volna. Nem gondolom, hogy sokan hiszitek ezt. Mert nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Most nem akarom az új szövetség szavjel, hogy minket a bizonyságok nagy fellege vesz körül, ezt már tudjuk, ezt már hallottuk sokszor. Hanem csak gondoljon mindenki a saját életére. Mi nem mondhatjuk el azt, hogy hányszor menekített meg ki bennünket Isten a legborzasztóbb helyzetekből. Elmondhatjuk ezt? Mindenki egyénileg elmondhatja, hogy borzasztó állapotba kerültem, borzasztó veszélyben voltam. Nagy kísértésekben, vagy elbuktam, és a mocsokban voltam, és Isten nem hagyott ott, a megváltó kiemelt engem. Tudtok ilyet felidézni a szívetekben, a gondolataitokban? Mert ha tudtok, akkor sohasem szabad arra gondolni, hogy miért vagyok én itt, miért ismertem meg ezt a hatalmas világosságot, hiszen még mindig csak itt topogok. Miért hoztál ki a pusztában? Nem vagyok boldog keresztény.
pedig azt ígérted,

0: hogy boldog keresztény leszek. Nem? Ez ugyanaz. Utálja a lelkünk. Boldogságot ígértél, békességet ígértél, és most pedig itt vagyok, és ezeket nem élem minden nap. Nincsen se kenyér, se víz. És mi volt Istennek a válasza erre a vádra? 6. vers. Bocsátott azért az Úr népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet. Ez milyen más világképet alakít ki bennünk a próbákról, a szenvedésekről, nem? Amikor valaki azt mondja, mint keresztény, 5 éve, 10 éve, 20 éve, nem tudom mióta próbálom követni az Urat, és nem az enyém a boldogság, nem az enyém a békesség, nem az enyém az igazi hit, valahol céltévesztek, és akkor még jön valami próba, jön valami betegség, jön valami nyomorúság. De abban a próbában, abban a nyomorúságban, abban a betegségben azt kéne meglátnunk, hogy a Jóisten valahogyan ki akar bennünket hozni ebből. Amikor téged nyomorúságok érnek, akkor azt mondja Jakab apostol, hogy örüljünk, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle megpróbáltatásokba estek. Van valamilyen betegséged ma? Valami a szívedet aggodalommal tölti el? Van valami, akiért aggódsz? Ebben a pillanatban van? Ha van, az azt jelenti, hogy Isten nem akar abban az állapotban hagyni ki téged, ahol most vagy. Fel akar téged emelni. Azt akarja, hogy a betegségben meglásd az egyedüli gyógyszert, az egyedüli orvost. Hetedik vers. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szóltunk az Úr ellen, és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Milyen érdekes ez, nem? Hogy rájuk jött a veszedelem, többen meghaltak, és akkor azonnal eszükbe jutott, hogy az Úrhoz kell fordulni. Hogyha azt mondták volna végig az úton, hogy ebben is megőrzött minket az Úr, abban is megőrzött minket az Úr, van ruhánk, van cipőnk, van eledelünk, mindig valahogy van víz is, és dicsérjük az Úrt, és örömmel éljük a mi földi életünket, a pusztai vándorlásunkat, akkor nem jöttek volna a kígyók, akkor nem hoztak volna magukra még nagyobb veszedelmet, még nagyobb problémát. De kellett a még nagyobb pofon, hogy valahogyan visszatérjenek Istenhez. És akkor mondták, hogy segítsen rajtunk. Én nem gondolom. Nem gondolom, hogy mindenki hitből mondta ezt. Csak egyszerűen oda mentek Mózeshez, imádkozzál az Istenhez, hogy segítsen mi rajtunk. Itt is látszik az állapot, nem? Hányan vagyunk mi is olyanok? Milyen jó az én barátomnak, akit ismerek. Ő a hit embere. Látom rajta, hogy neki sikerül. Mindegy, milyen helyzetben van, látom, hogy a jelleme egyre kedvesebb. Látom rajta, hogy a próbákból úgy kerül ki, hogy egyre barátságosabb, egyre szeretetreméltóbb, egyre jobban visszatükrözi Krisztust. Hát neki. Neki ez megadatott. Talán beszélnem kéne vele, hogy imádkozzon értem. Szólni kéne Mózesnek, hogy imádkozzon értünk. Szólni kéne a gyülekezet vezetőinek, hogy tegyenek már valamit a gyülekezetért, mert nagy bajban vagyunk. Őnekik mégiscsak lehet kapcsolatuk Istennel. Nem vagyunk mi is ilyenek? Ugyanilyenek vagyunk. Emberekre tekintünk, emberektől várjuk a segítséget. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt a póznára. És történt, hogy ha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nagyon jól ismert történet. Mindenki fejből tudja. Milyen érdekes ez, hogy azt mondta Isten Mózesnek, én meg fogom gyógyítani a halálos betegségben lévő embereket. Azt mondja nekünk, hogy ő meggyógyít bennünket, egy dolgot kell csak tennie a gyülekezet vezetőjének. És mi ez az egy dolog? Mit kellett Mózesnek tennie, hogy a nép meggyógyuljon? Mózesnek fel kellett emelnie a részkígyót. Mózesnek a nagy betegségben nem kellett beszélnie a törvényről. Nem kellett beszélnie a proféciákról. Nem kellett beszélnie a szombatról. Nem kellett beszélnie a tiszta ételekről. Nem kellett beszélnie, hogy hogyan öltözködjünk. Nem kellett beszélnie, hogy ékszereket hordjunk, vagy nem. Nem kellett beszélnie arról, hogy fizessünk tizedet, vagy nem. Nem kellett beszélni arról, hogy milyen szabályok vannak. Egy dolgot kellett tennie, fel kellett emelnie a részkígyót. Azt írja Ellen White valahol. Kedves prédikátor testvéreim, hiányzik a prédikációtokból Krisztus. Emeljétek fel a nép fölé Krisztust. Egyedül csak ő tud meggyógyítani minket, senki más. Csak róla beszéljetek. Minden egyes üzenetben csak ő legyen a központi téma. És Mózes ezt tette. Nem kérdezett vissza Istenhez. Hát de, ha valakit megmar a kígyó, akkor a testben van a probléma. Akkor a szervezet változik meg. A bűnbetegség átalakítja a fajt. Ezek már nem a te általad elgondolt teremtmények, bennük már a halál dolgozik. Mit akarsz te ezzel a részkígyóval? Nem mondott ilyet. Nem mondta azt, hogy meg kéne nekik magyarázni egy kicsit jobban, hogy értsék, hogy miért fognak meggyógyulni. Nem volt ilyen se. Azt mondta, megcsinálja a részkígyót. És megcsinálta a részkígyót, és felemelte magasra. Nekünk ugyan ez a feladatunk. Nem kell ezt prédikátornak lenni. Ha te keresztény vagy, akkor próbáld meg felemelni Krisztust a családodban, a szomszédodban, a szomszédságban, a munkatársaid között. Azért nem gyógyulnak a betegek, azért halnak meg a bűneikben. Mert nem láthatják Krisztust. Lehetetlen nekik. És azok, akiket keresztényeknek hívnak, azok eltakarják Krisztust. Egészen másról beszélnek. Ott van valahol mögöttük a kereszt, ott van valahol mögöttük a kígyó felszögezve a keresztfára, de nem látják, mert közben másról kell hallaniuk. Mondhatod nekem, Józsi, hát nem lehet odavinni a keresztet minden egyes házhoz. Leszúrni a kertbe, hogy nézzék. Ezt csak nem kívánhatod. Hát hogy lehet felemelni Krisztust? Hogy lehet felemelni Krisztust? Azt mondta Mózes, mondta nekem az Úr, hogy csináljam meg a részkígyót, és mondta nekem, hogy mondjam nektek, hogy nézzetek föl és éltek. Mózesnek egyetlen egy feladata volt. Egyetlen egy motiváció, egyetlen egy eszmény hajtotta, hogy az emberek tekintetét Krisztusra irányítsa valamilyen módon. Nem törődött azzal, hogy ki milyen mértékig érti meg Krisztust. Nem az volt a kérdés, hogy hol tart a keresztségi tanítás kátéjában. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, vajon Krisztus szemléli, vagy nem? De mondhatod, hát hogyan szemlélje Krisztust? Hogyan szemlélje Krisztust? Hát mégiscsak mennem kell, és beszélnem kell Krisztusról. Hát lehet, hogy beszélt Krisztusról, de az még nem biztos, hogy Krisztus bemutatása. Miért mentek Mózeshez ezek az emberek? Miért Mózesnek mondták, hogy most imádkozz Istenhez? Azért, mert Mózes úgy élt, hogy ő kívánatossá tette Krisztust a többiek számára. Mózesnek olyan volt az élete, hogy oda mertek hozzá jönni, és kérték őt, hogy akkor járjál közben az Istenhez. Vajon a mi életünk is ilyen? Bemutatjuk Krisztust azoknak, akik körülöttünk vannak? Akik ránk néznek, azok látják Krisztust? Itt csak zárójelben jegyzem meg. Hogyha a te életed az motiválja, hogyha bárki rád néz, ha téged hall a szavaidat, a hanglejtésedet, a nézésedet, a mozdulataidat, a tetteidet, hogy akkor Krisztus látja, hogyha téged ez hajt, akkor te nem fogsz a saját bűn állapodod fölött lamentálni, siránkozni, gondolkodni. Akkor egy-egy dolog hajt, hogy úgy viselkedjek, úgy éljek, úgy szóljak, ahogy Krisztus. És abban a pillanatban el fogsz feledkezni magadról. Na de még itt nem tartunk. Még csak ott tartunk, hogy ott fekszünk a pusztában, mert mi vagyunk azok. Mi nem vagyunk Mózes. Mi vagyunk azok, akik ott fekszünk a pusztában, és megmart minket a kígyó. Benne van az ereinkben a halálnak a mérge. Benne van. benne van. A bűn. A bűn átjár bennünket teljes egészében. És félünk, hogy a bűn zsoldja a halál rajtunk is érvényesülni fog. És akkor azt mondja valaki nekünk, ne félj, csak nézz föl Krisztusra. Neked egyetlen egy gyógymód van, hogyha Krisztusra emeled a tekintetedet. Elszadhatod, hát Krisztus nézem 20 éve. Krisztus nézem 20 éve, és mégsem vagyok gyógyult. Igaz ez az állítás? Valaki nézheti Krisztust 20 éve, és nem gyógyult? Mi itt a probléma? Mi itt a probléma? Az a probléma, ami itt a pusztában is történt. Voltak olyanok, akik egy, nem néztek Krisztusra. Ez tiszta állapot, nem? Nem nézek Krisztusra, nem érdekel, meghalok a bűneimben. Tiszta pogányság. Rendben van. A másik, a mai pusztában élő nép másik fele, az azt mondja, hogy én Krisztusra nézek, de valójában nem látja a személyes megváltót. Nem látja a részkígyót. Nem látja a bűnnek a jelképét. Miért pont egy kígyó? Ez tényleg aztán minden határon túlmegy. Megmondja Isten, hogy ne csináljál faragott képeket, az kígyót megátkozza, és akkor most, amikor halálos bajban vannak, meg fognak halni, azt mondja Mózesnek, hogy emelj föl egy kígyót, ami ráadásul a bűnnek a jelképe, meg a szenvedés van, és arra kell feltekinteni. Hát ha ez nem, ez mindenkit kiforgat saját magából, nem? Hát legalább egy angyalt kéne föltenni, hogy arra kelljen nézni. Vagy valahogy az Istennek a nevét, Jahve, és akkor arra kelljen nézni. De nem, hanem egy kígyót kell nézni. Hallatlan. De ebben van az örömhír, nem? Nézik, de nem látják. Nézik, de nem járja át őket az a tudat, hogy az a kígyó az én vagyok. Az a kígyó az, akinek az összes bűn, amelyre engem hajtott, az összes bűn ott van fönn, az én bűnöm. És fel van szegezve a keresztfára. Nem érzem. Azt érzem, hogy egyre nehezebben veszem a levegőt. Azt érzem, hogy az izmaim egyre merevebbek, mert a méreg dolgozik a testemben. Hogyha a zsidók közül bármelyik az érzéseire hivatkozott volna, akkor meghal. Ha te is az érzéseidre hivatkozol, nem érzem, hogy jobb állapotban lennék, akkor azt mondja a Jóisten, nem mondtam, hogy érezni kell. Nem mondtam, hogy érezni kell. Azt mondtam, nézz föl a kígyóra, és hidd el, hogy érted halt meg. Nézz föl Krisztusra, és hidd el, hogy személyesen te érted halt meg. Nem tudom, hányan vagyunk itt a teremben, akik személyesen tudjuk azt, hogy Jézus meghalt, értünk. És a személyes bűneink fönn vannak a keresztfán. Nem tudom, hányan vagyunk. És mindenkinek magától kell megkérdeznie. Csak egy történelmi Krisztust hiszek? Aki 2000 évvel ezelőtt a proféciák szerint megjelent, és végigcsinálta a 33 és fél évet, és meghalt. Hiszem, tudom, hogy ő van, de személyesen vajon elhiszem-e, hogy semmilyen bűnnek a kárhoztatása, az ítélete, a haragja nincsen rajtam, mert fönn van a keresztfám. Elhiszem-e, hogy azt a kígyót, amelyik engem megmart, és a bűn bennem járt, azt Isten annak a fejére damosított, és fönn van a keresztfán, és nekem semmilyen kárhoztatásom nincsen. Elhisszük ezt? Ez a kulcsa, mindennek ez a kulcsa. Lehetünk adventisták, lehetünk bármik, ha ezt az egyet nem hisszük el érzéseink ellenére, akkor menthetetlenek vagyunk. Azt mondod, jaj, de szeretnék én is hinni. Mennyire szeretném, hogyha annak a biztos tudata lenne a fejemben, hogy Krisztus a személyes megváltóm. De nem érzem. Sőt, mivel nem érzem, valahogy nem is vagyok benne biztos, hogy a hitem igazi. Nem is tudom azt, hogy vajon ez megmentő hit-e, amit én gyakorlok. Ez a kulcsfontosságú kérdés a számomra. Hogyan tehetek szert megmentő hitre? Nézd fel a részkígyóra. Azt mondta Mózesen keresztül az Úr, ne fontolgasd azt, hogy mit érzel, ne fontolgasd azt, hogy milyen szinten van a hited, Ezek nem a te kérdéseid. A te kérdésed csak ez. Nézz föl Krisztusra. Róla többet és többet tudni. Hogy hasson rád. Szemléld őt. Ez a megmentő erő. És akkor lesz hited. Akkor át fog alakulni a szíved. Nagyon-nagyon sokan, és nagyon-nagyon sokszor elhibázzuk ezt. Arra várunk, hogy majd, hogyha a hit megfogam bennem, akkor majd felnézek Krisztusra. Értitek ezt? A sorrendet megcseréljük. Nem azt mondta Isten a felhőoszlopból, hogy csinálj egy részkígyót, várd meg, amíg érzed, vagy legalábbis hiszed, és ha ez megvan, akkor nézz föl. Nem mondott ilyet. Azt mondta mindnyájunknak, úgy, ahogy vagy, ebben a borzasztó állapotban, nézz föl rám. És én mindent elintézek. Fogjul tudja ejteni ez a gondolkodás az elméteket, az elménket? Ezen gondolkoztok minden nap Krisztuson? Ne gondolkozz azon, hogy milyen borzalmas állapotban vagy. Hidd el nekem, hogy még a bűn bánat is majd csak azután jön, hogyha fölnéztél Krisztusra. Sokakat úgy tanítottak, vagy azt tanulták, hogy jön majd a bűnbánat, és ha megvan a bűnbánat, akkor elkezdem keresni azt, aki a bűnöknek az orvoslója. Amíg nincsen igazi bűnbánat, addig nem találhatom meg a nagy megmentőt. Ezt a Biblia nem ismeri. A Biblia azt mondja, akit megmart a kígyó, aki szomjúhozik, az jöjjön Krisztushoz. Nézze Krisztust. Egyedül ő a lényeges. Nem tudom ezt többször és többször ismételni. Értedek, ugye? Ne engedjétek azt, hogy bármi elválasszon benneteket Krisztustól. Egyedül csak az a lényeges, hogy mennyit szemlélek Krisztust. És mit mondott János Evangélium 7. fejezetében? Ott a sok kritikus között, akik lesték, hogy mikor tudnák őt megölni, aki tudni akarja, hogy Istentől van ez a tudomány, azt csinálja és majd látja. Lehet, hogy most nem hiszel nekem. Lehet, hogy azt mondod, hogy ne. A megváltás másképpen működik. Istenről egy kép, bűnbánat, aztán a bűnöknek a bocsánata, és így megyek előre és előre. Nem. Azt mondta Krisztus, aki ismerni akarja, mármint, hogy őt, az megismerje tudományról, hogyha cselekszi. Próbáld ki. Próbáljatok meg engem, ezt mondja az Úr. Próbáld ki. Kísérletképpen nézzél föl Krisztusra. Emeld fel a szemed Krisztusra, és foglalkozzanak a gondolataid ő vele. És azt mondja Krisztus, és meg fogod látni, hogy működik. Nem tudod, hogy miért. Nikodémus is egyből megkérdezte, hát hogy van ez, Uram? Nem a te dolgod. Nem az én dolgom az, hogy tudjam, hogy hogyan gyógyulok meg. Hát azt se tudom, hogy egy fűszál hogyan jön ki a ledöngölt földből. Nem? A fű teljesen gyenge. Képtelen arra. És akkor egy kicsik, egy gyenge fűszál, hogy én az ujjaimmal szétmorzsolok, ledöngölöm a földet, és kijön a földből. Hogy van ez? Hogy tud a tehetetlen, gyenge teremtmény áthatolni a lehetetlenen? Kérdezheted. Nyugodtan kérdezheted. De nem az a lényeg. A lényeg az, hogy növekszik. A lényeg az, hogy kijön. Isten ugyanezt akarja velünk. Ugyanezt. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan működik a hit. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fogunk kibújni a föld alól. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fogunk növekedni. Kérdezhetjük. De csak azt mondja, a szél fúj, ahol akar. Hallod az zúgását. Nem tudod, honnan jön és hová megy. De látod az eredményeit. És ugyanígy van nálunk is. És még egy gondolat, még mielőtt elfelejteném. Krisztus ugyanúgy lejött, és nem hatalmas templomokban, gondoljátok el, nem hatalmas teológiai beszédekben, hanem a legegyszerűbb szavakkal, a legegyszerűbb embereknek, a mező füvében, az egyszerű, szegény, halszagú, halász emberek bárkájában ülve mondta el a világ legnagyobb dolgait, ami egyedül megmentheti a bűnös lelket. pedig elmondhatott volna mindent. Olyan titkokat tudott volna kinyitni, tudjátok jól a tudományból, hogy máig is a tudomány azóta 2000 éven keresztül azt írhatná le, és fejtegethetné. De nem ez a fontos. A tudás felfogalkodottá tesz. Egyedül csak Krisztus szeretete ment meg. És vajon mi? Vajon mi? Elmegyünk-e ugyanúgy, mint Krisztus a szegényekhez? Elmegyünk ugyanúgy az egyszerű emberekhez? Vagy csak a jól műveltek, a gazdagok, a szépen öltözöttek, akikhez elér az evangélium? Ott a pusztában, kik voltak ott a pusztában? Volt közöttük professzor? Nem volt, ugye? A pusztában a beteg, lealjasult, a halál felé menetelő emberek voltak, akiken egyedül azt tud segíteni, hogyha felemeljük Krisztust, és semmi más. És mekkora a mi felelősségünk? Gondoljátok el, hogy többen elhullottak, és hány ember van ilyen? Azt mondják, hogy hát a többség nem hisz, halljuk az evangéliumot, beszélnek Krisztusról, de aztán a világ úgy megy tovább egy eddig, és sokan meghalnak. Pedig ott, mint ahogy a pusztában egy-kettő mondja, én már feltekintettem, és meggyógyultam, te is tekints fel. Vagy hány olyan családtag volt, gondoljátok el, akik megfogták a beteg családtagot, aki már kezdett lebénulni, és ott van mögötte a részkígyó, és valahogy a fejét arra fordítani, hogy egy pillantást tudjon vetni, mert ők tudták, hogy meggyógyul a betegségéből. Bennünk van ilyen? Bennünk van ez a megmentő szeretet, hogy csak minden áron megfogni a másik beteg ember fejét, és Krisztus felé valahogy odafordítani, hogy egy picit az a fény, az a szeretet megérintse őt. Van bennünk ilyen? Csak abban lehet ilyen, akit valaha megérintett ez a szeretet. Sőt, azt mondja a Laodíciának, pontosabban a hét gyülekezet egyikének, az a panaszom ellened, hogy a te első szeretetedet elhagytad. Ez azt jelenti, hogy már bevilágított a szívébe ez a fény, ő már látta fönt a kereszten a részkígyót, és tudja, hogy oda kell a többi embert vinni, de a világnak a forgataga elfeledteti vele. Nekünk minden nap szemlélni kell a részkígyót. Milyen megdöbbentő ez, hogy milyen gyalázatos. Nem tudom, hányan vagyunk. Azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben a szerző, nekünk naponta kéne fél órát csak a kereszt témájával foglalkoznunk. Naponta fél órát. Többen vagyunk annak, akik naponta nem foglalkozunk fél órát semmivel sem, az írásra, nem hogy Krisztussal a kereszten. Ha mi nem szemléljük a részkígyót, ha nem foglalkozunk naponta vele, nem fogunk meggyógyulni. Nem visszük a többieket, hogy meggyógyuljon. És még egy lelki tanúság. Nagy dolgot kellett tennie a halál torkában fekvő, haldokló embereknek? Nagy dolgot kell nekünk tennünk, akit a bűn halálos bére már megérintett, és mi is haldoklunk? Nagy dolgot kell tennünk? Egy dolgot kell tenniük, elhatározni, hogy oda fordítják a fejüket. Ez volt a nagy dolog, amit az Isten kért. És az összes többit ő teszi. Az összes többit ő teszi. Úgyhogy zárásképpen szeretném mondani, hogy nem szabad elkeserednünk. A jó Isten annyira szépen megszerkesztette ezt, hogy nekünk nagyon-nagyon kicsi teendőnk van. És az egész Bibliában ez volt. Toljátok arrébb a követ, amely a hatalmas sziklát, ami elzárja a sírnak a száját, én majd feltámasztom a halottat. Utána vegyétek le róla ezeket a megkötözöttségeket. Csupa egyszerű feladat. Az övé a nagy, a halottat élővé tenni. Itt is fordítsd a fejed felém, tudakozzál rólam, olvas rólam, gondolkozz rólam, és a többit én elintézem. Ilyen szerető a mi Istenünk. Hogy lehetett sátán annyira gonosz, hogy megfordította? Hogy úgy gondolkozunk ma, hogy micsoda nehéz kereszténynek lenni, lehetetlen. Lehetetlen eljutni a tökéletességre. És akkor azt mondja Isten, én tökéletességre viszlek téged, csak egyet kérek, fordítsd a fejedet felém. A nyak nem olyan nagy dolog. Csak fordítsd felém, és foglalkozz velem, és az összes többit megteszem. Mindent elintéztem. A vacsora készen van. A lakhelyek készen vannak, csak téged várunk, csak nézz felém. Ilyen egyszerű az evangélium. Ilyen egyszerű az örömhír. Kifejezhetjük bonyolultabban is. Amikor még ellenségei voltunk, akkor ő már meghalt, értünk. És békességet kötött velünk. És ránk bízta, hogy a többi emberek mondjuk el, hogy már béke van. Már nem haragszik ránk. Már semmi nem ítél el bennünket, csak nézz a keresztre. És ott a pusztában csak arról volt szó, hogy ne halljanak meg az első halállal. Hogy ne halljanak meg most, ne aludjanak a föld porába. Úgyis majd később fel kell támadniuk, kinek erre, kinek arra. De nekünk, akik megértettünk, hogy ez a részkígyó Krisztus jelképezte, nekünk olyan hatalmas a felelősségünk, a munkánk, és olyan magasztos, hogy ott nem az első halálról van szó, hanem aki odafordítja a fejét Krisztusra, vagy odafordítja a másik fejét Krisztusra, az az örök életre ment meg embereket. Gondoljátok el, micsoda megtiszteltetés. És ott igaz, hogy annak a részkígyónak, akire ők tekintettek, semmilyen ereje nem volt. Semmilyen hatalma nem volt. Semmi nem volt abban a fában és abban a részben, ami rajtuk tudott volna segíteni. Egyedül mi segített rajtuk? A hit. A hit pedig abban, igen, a hit pedig abban nyilvánult meg, hogy ők hajlandók voltak ennyit csinálni, hogy oda néztek a keresztre. Gondold el, milyen egyszerű a hit. Ilyen egyszerű. Csak fordítsd oda a fejedet. És mi van most? Arra, akire mi fordítjuk ma a fejünket. Amikor azt kérjük emberektől, hogy fordítsd oda a fejedet, az nem élettelen fa meg réz, az maga az élet. Akinek önmagában élete van, aki arra néz rá, a valódira, nem a szimbólumra, az abban a pillanatban életet nyer. Értitek ezt? Hát persze, hogy értitek. Mit lehetne tenni, hogy a fejünkről a sötétség elhúzódna? Mit lehetne tenni, hogy megértsük ezt a gyermeki egyszerűséget? Hogy egyedül csak Krisztussal foglalkozzunk. Hogy ő betöltsön bennünket örömmel. És mindent rábízzunk. És csodálkozva nézzük azt, amit Péter is nézett, hogy nicsak, alattam a víz, és nem süllyedek és járok. Ő csak Krisztus nézte, mint ahogy nekünk is csak Krisztus kell nézni, és nicsak, hát látom, hogy a bűneim egyre tisztábbak előttem. Látom, hogy utálom ezt, nem akarok így élni tovább. Látom azt, hogy még közelebb akarok kerülni a megváltóhoz. Hát ez nem lehet igaz. Hát én nem az vagyok, aki voltam egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hiszen vízen járok, és csak Jézus kell nézni. Óriási örömhír. Nektek akarom adni az én békességemet, az én biztonságomat. Értitek már? Egyedül csak ez ment meg valamennyiünket. Semmi más. Semmi más. És amikor Krisztusnak a csodálatos jelleme, Krisztusnak a szépsége rabulejt téged, akkor már te keresni fogod azt, hogy mikor tudok leülni, olvasni újra a Bibliát, mert csak a Biblia érdekel. Mikor tudom újra kezembe venni Jézusról szóló könyveket, mert ez tölti be örömmel a lelkemet. Mit érdekel engem a televízió? Hát nevetsége, mert összehasonlítanak a kettőt. Az egyik üres és fáradtságos, és időpazarló, a másik pedig felemelő és gyógyító, és arra vágyok mindig. Fordítsuk fejünket Krisztushoz. Róla elmélkedjünk, és bízzuk rá a mi megváltásunkat teljes egészében. Ne azzal foglalkozunk, amivel a haldoklók és a végül, akik meghaltak, hogy a sebeiket nézték, a marást nézték, hogy bennem dolgozik, a bűn és végem van, hanem el akarja a tekintetünket vezetni saját magunkról, saját állapotunkról a gyönyörű Jézusra. Erről szól a kereszténység. Bárcsak ez az üzenet mindannyiunk szívét átalakítaná. Bárcsak mi is tudnánk embereket az életünkön keresztül, a kisugárzásunkkal megmenteni, és bárcsak az egész gyülekezet számára Krisztus lenne a legfontosabb. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük néked, hogy minden állapotunkban, minden esendőségünkben hívsz magadhoz bennünket.
1: szívünkhöz akar szólni, hogy te mindent elrendeztél, és a mennyei hajlékok várnak ránk. Csak azt kéred tőlünk, hogy ismerjünk meg téged, hogy nézzünk rád. Segíts nekünk, mennyei jó atyánk, hogy ne a magunk elesettségével legyen telve a mi gondolkodásvilágunk, ne a magunk gyengeségeit, bűneit szemléljük, hanem te hozzád menjünk. Erősíts bennünk ezt a meggyőződést, hogy személyes megváltónk vagy, aki lefizetted értünk egyen-egyenként az árat. Bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor hitetlenkedünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor a próbákat nem annak látjuk, hogy te küzdesz értünk, és ki akarsz emelni bennünket a magunk börtönéből, és magadra akarod terelni a figyelmünket. Segíts nekünk, hogy egyedül téged keressünk. Segíts nekünk, hogy szent elhatározás szülessen a szívünkben, hogy mi akarjunk téged szemlélni, hogy mi akarjunk rólad tudakozni, hogy mi akarjunk te rólad gondolkozni, hogy mi akarjunk te hozzád imádkozni, hogy mi akarjunk rólad olvasni, és akarjunk egy képet kialakítani magunkban te rólad. Mert ez a mi feladatunk, és a többit azt bízzuk rád, és add nekünk, hogy az a csodálatos, az a nagy csoda végbe menjen bennünk, hogy látjuk azt, hogy te átalakítasz bennünket, hogy mi növekedhetünk, és téged dicsérhessünk ezért, mert egyedül te vagy ezért a felelős, és te vagy az, akinek mindezt köszönhetjük. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te ilyen szerető Istenünk vagy, és köszönjük, hogy te bevégzed rajtunk azt, amit elkezdtél, hogyha mi hülyen csak te rád tekintünk Jézusunkért. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Dani és Levi, most már nem gyerekeknek tekintelek benneteket, meg az istéket se annyira, hanem ifjaknak, hogy ne haragudjatok. Annyit mondok csak nektek, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és meg Zsülinek is. És én most egy olyan történetet választottam, jobban mondva egy látomást a mai alkalomra, hogy én most nem tartok nektek külön Isten tiszteletet, hanem arra kérlek benneteket, hogy amennyire tudtok, figyeljetek erre. Azt hiszem, hogy nektek is, és nekünk is mindannyiunknak szüksége van erre a tanításra. És tényleg hát örülünk annak, hogy itt a gyülekezetben vannak ifjak, vannak középkorúak, idősek, és én most külön hálás vagyok a jó Istennek ezért a hálaszövegért és imáért, ami úgy megérintette a lelkemet, és az, hogy szolgál, szívből szeretném azt, hogy idősek, fiatalok, középkorúak, mindannyian szolgálhassunk a jó Istennek azon a területen, ahol éppen vagyunk, és ahol hív bennünket. De hogy tudjuk megtenni ezt? Talán ehhez is kapcsolódik az, ami a mai alkalmon, a mai istentiszteletünkön a téma lesz. Ezékiel könyvéből választottam a 37. fejezetnek az első részét, és szeretném is, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat Ezékiel könyve 37. fejezeténél, ahol Ezékiel prófétának az Úr egy látomást ad. És ez a látomás nagyon sok kérdésünkre választ ad, hogyha megvizsgáljuk együtt. És szeretném, hogy most együtt gondolkodnátok velem, és együtt vizsgálnánk meg ezt a látomást, mert amikor ezt választottam, egy-két hónappal ezelőtt kezdtem el ezen gondolkodni, a Jóisten a szívemre helyezte. Úgy éreztem, hogy egy nagyon nagy szükségben vagyunk. Életre van szükségünk, olyan igazi életre, Isten szerint való életre, amivel tudunk tevékenykedni, amiben szeretet van, bölcsesség van, öröm van. Azt gondolom, hogy ti is megtapasztaltátok azt, hogy van, amikor hiány vagyunk ennek, van, amikor olyan lehangoltak vagyunk, olyan nyomottság van rajtunk, és nem tudunk tovább lépni. Vajon mi a megoldás? Azt írja itt Ezékiel próféta könyvében, és én arra kérlek benneteket, hogy akkor olvassuk is együtt, kezdjük el olvasni a 37. fejezetet az első verstől. Lőn él rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak vala. És mondta nékem, embernek fia, vajon megéled neki ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. Kedves testvérek, itt álljunk meg, és nézzük meg, hogy mi is történt ebben a látomásban. Ugye Ezékiel Istennek a prófétája volt, és tudjuk azt, hogy a prófétának az egyik ismertető jele az, hogy Isten olyan személyes, közvetlen kapcsolatban van vele, vagy ő olyan személyes kapcsolatban tud lenni, hogy álomban, látomásban, sőt közvetlenül is szól a prófétához. Megmondja előre, hogy mi lesz, kijelentéseket tesz, vagy éppen megmagyarázza a múltat, az összefüggéseket. És itt is azt látjuk, hogy Ezékiel próféta egy látomást kapott az Úrtól. Azt mondja a próféta, így írja ezt le, hogy az Úrnak keze volt rajtam, és kivitt engem, meg is mondja, hogy egy völgynek a közepére. Úgy magam elé képzeltem azt, ezt a kapcsolatot, ahogy az Úr keze Ezékielen volt, hogy amikor egy jó baráttal is valamit közölni akarunk, valami nagyon fontosat, ugye? Akkor úgy még talán át is fogjuk a vállát, és bizalmasan megmondunk valamit, de ez, hogy az Úr keze volt rajtam, ez az is az Úr hatalma, ugye sokszor a bibliai jelképrendszerből ezt is láthatjuk. Tehát az Úr ott volt az ő hatalmával, az ő erejével, az ő bizalmával, és kijelentést tett a prófétának. Azt mondja, hogy lélek által vitte ki ehhez a völgyhöz őt, És döbbenetes, ami itt tárolt a próféta szeme elé, csontokkal volt rakva ez a völgy. Ugye, hogyha, hát most mit mondjak, nem, ugye én is elég vizuális vagyok, hát ha ezt így magunk előtt látjuk, amit olvasunk, hát nem éppen egy szép kép, inkább riasztó, megdöbbentő ez a látvány, ugye csontokkal teli völgyet lát maga előtt a próféta. Mit jelképeznek vajon a csontok? Ugye, hogyha ezt meghalljuk, hogy csont vagy csontváz, rögtön a halál jut eszünkbe, ugye ilyen mindenféle szélsőséges irányzatok, amik most már egyre jobban ugye elterjednek, hát fel is használják ezt mindenféle rémizgetésre és hát borzongatásra a különböző médiákban, de tudjuk azt, hogy a csont, a kiszáradt, ráadásul azt mondja, hogy kiszáradt csont, ugye igen megszáradtak ezek a csontok, tehát már valami remény se volt felőlük, hogy itt valami élet van, a teljes halál volt, amit itt látott a próféta. És milyen érdekes, nézzétek meg itt az Isten módszerét követhetjük, aki körös körül vitte és megmutatta. Isten alapos szemlére hívta a prófétát. Ilyen az ő munkamódszere, alaposan, minden oldalról jól megvizsgáltatta, és megnézette ezt vele, hogy lássa, hogy mi is a helyzet, mi is ez az állapot. És hát, amikor ezt megtette, akkor egy kérdést tett fel a prófétának itt a látomásban, és megkérdezte tőle, hogy embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? Amikor tovább olvassuk majd a látomást, akkor rá fogunk jönni arra, hogy vajon mit is jelképezett ez a csontmező. És hát tudom azt, hogy közületek nagyon sokan vannak, akik jól ismeritek ezt a látomást. És hát kérdezlek is benneteket, hogy ez a halott állapot, ez a tetem állapot mit jelképez itt a Bibliában, itt a látomásban. Ugye egyrészt Izrael népének az állapot, tehát ezt el is fogjuk itt olvasni majd a 11. versben. Nem hagy bennünket a Jóisten kétségben, kijelenti azt, hogy miről is van itt szó. Másrészt meg meglátjátok mást is, de mindenképpen egy lelki halált. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami borzongató jelenetet akar a Jóisten itt bemutatni, és valami testi halálról beszélni, hanem bizony lelki halálról. Lelki halálról, bár itt ezen keresztül mutatja be, ugye, hogy itt testi halottak vannak, és csontok vannak. És az embert kérdezi meg, hogy embernek fia vajon megélednek-e ezek a tetemek. Hát nem tudom, hogyha ti láttok olyan embereket, akik lelkileg halott állapotban vannak, általában mitől van az ember lelkileg halott állapotban? Mit mond erről a Biblia? Mitől halott az ember?
1: Igazából megkeményedettek. Itt is azt mondja, hogy igen megszáradtak.
0: Igen megszáradtak. És talán visszaemlékeztet, a reményvesztettek, és mind nagyon jó, amit mondottok, többféle dolog miatt lehet halott állapotban egy ember, ugye, amit hallottunk itt most a testvéreinktől, emiatt is. Aztán én egy igét idézek még föl ehhez adalékként, amikor az Efézusi levélben azt olvashatjuk, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek, a ti bűneitek miatt. Hogyha mi most körülnézünk magunk körül, ne is menjünk messze, mondjuk Győr városában, vagy a rokonságunkban. Nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy sokszor úgy szorongat benneteket a sírás, vagy a szomorúság, hogy hát élhetnének jobban, és hát ha megismernék a Jóistent, ugye. Hogyha ha a különböző, nem tudom én, mi miatt, gondolkodásmód miatt, vagy lelki állapot miatt nem lennének így, vagy megismerhetnék a megoldást az életre, vagy az Isten szeretetét, holtak a bűneik miatt. És akkor Isten azt kérdezné tőlünk, hogy hát szerinted megélednek-e ezek a tetemek? Hát mit válaszolnánk? Hát azt hiszem, nem tudom, ti mit mondanátok, de azt hiszem, bölcsebbet mi se tudnánk mondani, mint a Jóistennek Ezékiel mondott, hogy hát Uram Isten, hát te tudod. Te tudod. Hogyha nekünk föltennék azt a kérdést, hát van-e remény a szomszédunk felől? Vagy van-e remény az unokatestvérünk felől? Vagy kinek, ugye, ki mondjuk, aki ott a szeme előtt van? Hát van-e remény? Hát van, amelyik emberre rámondanánk, hogy hát úgy látom, hogy ő felőle még van remény, ugye? A másik felől, hát, nem tudom. De Isten tudja. Isten tudja, és lehet, hogy van, akit mi nagyon reménytelennek látunk, Isten nem látja annak. Van, akit meg reményteljesnek látunk, és ő látja azt, hogy hát bizony nehéz eset. Pedig kívülről nem is látszik. Kedves testvérek, a hétperá kötetben egy részt olvashatunk erről az igéről, és itt azt olvashatjuk, hogy nem csak Izrael népéről van itt szó, hanem a küldetésünkről is, azokról az emberekről, akik holtak a bűneik miatt, mert még nem is ismerték meg a jó Istent igazán. És amikor fölteszi nekünk a kérdést Isten, hogy megéled neki ezek a tetemek, és mi a jó Istenre bízzuk ezt, hogy hát Uram Isten, te tudod, akkor valószínűleg nekünk is azt fogja mondani, amit Ezékielnek mondott. Ezékiel profétának azt mondta, és mondanékem, olvasom a negyedik verstől, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Azt mondja a Jóisten a profétának, hogy profétálj e tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Nem tudom, hogy ti kiknek beszéltek Istenről. Kiknek. Isten egyháza, Isten elrendelt eszköze lelkek megmentésére, ezt olvashatjuk a bizonyságtételekben. Isten egyháza, Isten elrendelt eszköze lelkek megmentésére. Azt mondja nekünk Isten, hogy profétáljunk az embereknek, nyissuk meg előttük az Isten igéjét, szóljunk az ő szeretetéről, azon megváltó kegyelméről, amikor csak lehetséges. Aztán tudjátok, ez már egy másik istentiszteleti téma lenne, hogy hogyan, mikor, ugye? Ebben most így nem szeretnék belemenni. Ez egy külön gondolkodást igényel, hogy mikor van alkalmas és alkalmatlan idő. De az biztos, hogy a lelkek megítélését nem ránk bízta a Jóisten. Hogy nekünk, hogy mi kit látunk reményteljesnek, kit látunk reménytelennek, hanem a mi feladatunk az, hogy szóljunk a mi reménységünk felől, és mondjuk el azt, hogy van megoldás, hogy van megváltó, hogy van szerető Isten. De kedves testvérek, hogy tudunk mi erről szólni, hogyha mi magunk nem vagyunk olyan állapotban, ugye? Ha nem vagyunk olyan állapotban. Ha mi magunknak nincs meg az a tapasztalata, hogy szívből, lélekből tudjuk mondani, meggyőződéssel és teljes bizonysággal, hogy van megoldás, hogy van szerető Isten, hogy van megváltó, és megismertetni az Istent úgy, ahogy van. A legnagyobb becsapás a sátánnak az, hogy Isten szigorú bíró, kegyetlen hitelező, és bizony az emberek ezt el is hiszik. Pedig nekünk nem megfelelni kell az Istennek, nem cselekedettel elnyerni a mi üdvösségünket, hanem elfogadni az ő szeretetét és megváltását, és aztán a gyümölcsként ott lesznek a cselekedetek, amelyre Isten az áldását tudja adni, és tudunk járni. De mi a megoldás? Hogy fogunk mi megéledni, feléledni? Hogyha nekünk azt mondja az Úr, hogy szóljuk az Isten igéit másoknak, akár a cselekedeteinkkel, akár a szavainkkal, akkor nekünk mi adja a megéledést, a feléledést? Hogyha nekünk profétálnunk kell a tetemek felől, és meg kell, hogy hallják az Úr beszédét, akkor nekünk is meg kell, hogy halljuk az Úrnak a beszédét, ugye? És be kell azt fogadnunk. Tehát mindenképpen az ige, az Isten igéje, a mennybe jövő égi szó az, amely életet tud adni. De mi kell, hogy megelevenítse az igét? Tegnap este még gondoltam, hogy amit majd felszeretnék idézni egy-két igét, gondoltam, hogy tényleg ilyen szombat kezdésként elolvasom ott az egész fejezetet még egyszer. És ültem, nagyon fáradt voltam, nem bírtam fölfogni, mi van. Már harmadszor olvastam el azt a részt, tudjátok, És nem értettem, hogy mi van. Sokszor vagyunk így, fáradtság se kell hozzá, hogy olvassuk az igét, ugye? És nem jut el a szívünkig. Még valamikor az agyunkig el is jut, de a szívünkig már nem jut el. Nem tud életet adni. Mi az, ami életet önt még az Isten igéjében, Isten igéjében is? Mitől fogunk mi megéledni? Mi kell még hozzá? Olvassuk tovább az igét az 5. verstől. Azt olvashatjuk itt. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Testvérek, annyira csodálatosak ezek az igék. Isten akarja az életet, a megéledést, a feléledést, az újjászületést. Isten akarja azt, hogy az ember az megéledjen az ő lelke által. Azt mondja, bocsátok ti belétek lelket. Akarja adni az ő szent lelkét, amely életre kelti. A bűneiben alvó szívet. Akarja azt, hogy egy új gondolkodásmódot nyerjen. Akarja, hogy erőt nyerjen, szeretetet nyerjen. Akarja azt, hogy bátorságot, örömet nyerjen, és munkálkodni tudjon ő érte. Azt mondja, bocsátok, hogy megéledjetek. Istennek ez az akarata, és ehhez az akaratához hívja segítségül az embert. Hívja segítségül az ő igéjét, hívja segítségül az ő prófétáit. Nekünk szólnak, itt van, ugye, ha a Biblia lapjain, ott vannak a bizonságtételek. És hogyha kérjük, nem tudom, hogy ti, amikor kinyitjátok így a Szentírást, hogy szoktatok neki állni az olvasásának. Ugye nagyon sokféle módon lehet elkezdeni a Szentírást olvasni, vagy tanulmányozni, mert én azt ugye kettőt azért úgy külön veszem, valamikor úgy olvasgatjuk, kedvünk, amikor meg hát komolyabb tanulmányozásba kezdünk. Nagyon jó az, hogyha ilyenkor folyamodunk a lélekért. És megkérjük az Urat, hogy küldje az ő szent lelkét, hogy ihlessen bennünket, hogy megérthessük, hogy a szívünkbe hatoljon az ige. És nagyon érdekes a 6. versben, amikor azt mondja, és adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, hogy így gondolkodtam ezen, és igazából még nem is jutottam a végére, hogy mondja, hogy inakat ad, meg húst, meg bőrt. Tehát az olyan szép lesz majd, olyan tetszetős, annak alakja lesz. Ahogyan formálja a Jóisten, ahogyan annak ki kell néznie. És add beléje lelket, hogy megéledjen, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mert a lélek által tudja meg az ember, hogy az Úr, az Isten. A 7. versben a

és egybe mentek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És láttam, és ímé inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondd a nékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. Kedves testvérek, nagyon sok tanulságot tartalmaz számunkra ez a rész is. Mit akart itt Isten kijelenteni a prófétának? Meg akarta mutatni azt, hogy ha ő engedelmeskedik neki, ha ő megteszi a maga részét, a többit ő elvégzi. Ugye mi sokszor úgy vagyunk, hogy már agyon beszélnénk a másikat, hogy hát értse meg már, hogy mi az igazság, de nem érti. Azt hiszük, hogy ha többet beszélünk, vagy ha többet teszünk, majd akkor megtér a másik. De ez nem így működik. Nagyon bölcseknek kell lennünk. Annyit mondjunk, annyit tegyünk, amennyit a Jóisten ránk bizott. Nem mi fogjuk megtéríteni a másik embert, vagy áttéríteni, vagy értitek, nem tudom milyen szót mondjak. Nem mi fogjuk hozzátéríteni, hanem a lélek. Isten lelke. Titokzatos módon, ahogy erről olvashatunk az evangéliumokban. Isten beváltotta az ígéretét, beteljesedett az, amit ígért. A próféta megtette a maga részét, Isten megtette a maga részét. A tetemek mindegyik a magáéhoz kezdett menni, pont ami, amihez összeillett, és ezt a Jóisten látja át. Biztos, hogy ti is voltatok úgy, hogy eltelt idő, és visszatekintettetek eseményekre, emberekre, és akkor állt össze a kép. Minden, hogy, ahogy illett, ahogy passzolt, ahogy pont úgy volt, és akkor, amit mi nem tudtunk volna eltervezni, nem tudtunk volna kigondolni se előre, Isten azt elrendezte. Adott időben a legjobban, olyan módszerekkel, amire mi nem is gondoltunk volna. Az emberi erőlködésünk sokszor hiába való energiaveszteség, máskor pedig a hanyagságunk pótolhatatlan hiány. Bölcsességet kell nyernünk a lélektől, hogy minden a helyén legyen, és a többit a Jóisten elvégzi a maga idejében. A másik pedig, ami még engem megragadott, és nem tudom, hogy rátok hogy hat, hogy már inak voltak rajtuk, már hús nevekedett, tehát látszott valami, hogy itt valami történik. Ugye? Aki hát tényleg így a szolgálatban van, és mondjuk például Laciék is, ugye Melindával tartják a bibliaköröket, vagy ahol ugye imaórátok van, és akkor imádkoztok emberekért, biztos ti is látjátok azt, hogy hát már látszik, hogy most már valami történik, ugye, hogy most már úgy alakulnak a dolgok. És akkor rájöttök, hogy de hát valami hiányzik. Ugye mi is pápán még így vagyunk, vagy ti, mert ugye inkább ti vagytok benne abban a szolgálatban, hogy hát emberek szorgalmasan járnak a Biblia körre, és tényleg, de az a valami még nem történt meg, ugye átlépni ezt a küszöböt, hogy úgy igazán meginduljon. És nem tudjuk, hogy miért. Ugye vizsgálgatjuk, gondolkodunk, imádkozunk érte, hogy mi hiányzik még? Mi hiányzik? És hát annyi igazságot hallottak, és hát nem tudják átadni a szívüket a Jóistennek. Hát nem értették meg, hogy mi is az igazság, és mi is az igaz út. És mondanékem, ja, és akkor azt mondja az Isten erre, hogy hát de nem volt még bennük lélek. Még hiányzik a lélek, ami átformálja a szívet. Ami majd adja azt a töbletet, mert kevés érteni az eszünkkel az igazságot. Kevés tudni, hogy mi az igazság. Élni kell az igazságot, az pedig lélek nélkül lehetetlen. Magunk erejéből nem tudjuk megélni az igazságot, nem tudjuk átadni a szívünket, nem tudunk az Istennek az élet rendjébe belépni. És mondanékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek, fia, mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. Isten nem adja fel. Azt mondja, ti csak szóljátok, prófétálj, mondjad, szóljad. Ne engedd el az Isten kezét, ne engedd el az igazságot, ne engedd el a Szentírást.

mondj le róla. És a 10. versben is prófétálik, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, s megéledének, s állának lábaikra. Felette igen nagy sereg. Kedves testvérek, dicsőséges eredmény. Először semmi nem látszott, meg nagy csont, mező, aztán felette igen nagy sereg a lábára állt. Ez nagyon nagy bíztatás nekünk. Akár arra nézünk, akik most még nem fogadták el a Jóistent, akár magunkra nézünk. Ugyanis a 11. versben Isten nem hagy bennünket. Tudatlanul ezt írjuk, ezt olvashatjuk, és mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Kivágattattunk. Hát döbbenetes. Egyrészt döbbenetes az, hogy Izrael egész háza. Aztán döbbenetes az is, hogy kivágattattunk. Teljesen reményvesztett állapot. Megszáradtak a csontok. Nincs kétség, Isten mondja, ez van, ez az állapot. Ez az állapot. Elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattattunk. Ugye a csont jelkép is nagyon érdekes, hiszen hogyha most ugye éppen olvassuk példabeszédek könyvét, hogyha nézzük a példabeszédek könyve, vagy máshol is a Bibliában, hogy ugye a csontokból indul ki az élet, ugye ott van bent igazából, hogyha orvosilag nézzük, ugye ott van bent a csontvelő, és tényleg a már amelyik olyan csont, csak így mondom, hogy ugye különböző csontok vannak, de hogy a csont, hogy legbelül ott azt mondja, hogy elszáradtak az én csontjaim a napestig való jajgatás miatt, ugye mondja egy helyen az ige. Ha jajgat az ember, ha bánatos, azt mondja, elszáradtak az én csontjaim. Aztán más helyen azt olvashatjuk, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Tehát a csont is egy jelkép. Mi az, ami miatt azt mondják, hogy elszáradtak a mi csontjaink, megszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a reménységünk. Hát ez borzasztó, kivágatható. Ilyen állapotba kerültünk. Hát van itt még remény. Egyrészt meggondolandó az, hogy Izrael népe ilyen állapotba kerül. Reményvesztett állapotba. És tudjuk a bizonyságtételekből, hogy sajnos kerül. Tudjuk a bibliai történelemből, hogy került az Isten népe többször reményvesztett állapotba. És sokszor mondta azt, hogy kivágattattunk, de soha nem vágattatott ki. Mindig maradt egy maradék. Mindig maradt vala egy csoport, akiket Isten el tudott hívni, újra tudott, újjá tudott éleszteni. És kedves testvérek, a mai helyzetünkben is rajtunk múlik egyen-egyenként, nem mint egy házon, hanem egyen-egyenként, hogy feléledünk-e vagy nem. Mert a Szent Lelket egyen-egyenként kell elnyernünk. Jézus megváltását egyen-egyenként kell elnyernünk. És nézzétek meg, amikor ebbe a reményvesztett állapotba kerül a nép, akkor felmerül az a kérdés, hogy vajon mi zárja ő? Ja igen, a 12. verset olvasok csak tovább. Azt mondja, hogy annak okáért, ezt mondja az Isten, prófétálj és mondjad nékik. Így szól az Úristen. Íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. Két teljesen ellentétes kép. A teljes sötétség, ugye, a teljes reményvesztettség, és itt pedig az ígéret, a megoldás, az öröm,
megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és bevisztlek titeket Izrael földjére. Kedves testvérek, micsoda csodálatos, van megoldás. Nem kerülhetjük el a reményvesztett állapotot, nem kerülhetjük el a romlást, de Isten ad megoldást. Mi az, ami sírba zár bennünket? Mi lehet itt a mi részünk, hogy innen kikerüljünk? Hagyjuk el magunkat, és minden Istené? Nem ezt láttuk, hanem azt láttuk, hogy megvan az ember része, és megvan az Istennek a része. Idéztem már nektek az Efézusi levelet, és én most kérlek is benneteket, hogy az 5. fejezethez forgassatok. Efézusi levél 5. fejezetének a 14. versét olvassuk el. Az egész fejezet arról szól, hogy éljünk szent életet, intés a szent életre, és felsorolja itt sorba a bűnöket, amikbe hát ne járjon a keresztény ember, mert ezek a sötétségnek a gyümölcsei. És azt mondja a 14. versben, Efézusi levél 5. fejezetének a 14. versében, hogy annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Hát jó, mondhatják nekünk, hogy serkenjünk fel a halálból, hogy ha érezzük, hogy egy olyan tompa állapotban vagyunk, ugye, mert hát ezek szerint nem csak aki nem ismerte meg Istent, hanem mindannyiunk kerülhet ilyen tompa állapotba, ilyen élettelen, halott állapotba, hát hogyan serkenjünk föl? Hogyan nyerjünk új életet? Hívjuk a Szent Lelket, kész, és majd jön. Ugye nem ilyen karizmatikus élményekre vágyunk, mert annak jó vége nem lesz. Hogyan lehetséges ez? Kérlek benneteket, hogy most egészen másfele az Ószövetséghez, forgassunk, és keressük, keressük meg az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből a 32. fejezetet. Tehát Zsoltárok könyve a 32. fejezetében itt ezt olvashatjuk. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedves testvérek, ami bűneink zárnak bennünket a sírba. Az élettelenségnek, a tompaságnak a sírjába, és a bűneink alól kell megszabadulnunk. Isten szívesen leveszi rólunk a bűneinknek a terhét, ha mi megvalljuk ezt. Itt a 12. versben van egy hivatkozás, amit szeretnék veletek együtt kikeresni, ez a Zakariás könyvébre hivatkozik, a 9. fejezetnek a 11. versében láthatjuk a következő igét. Zakariás könyve 9. fejezetének a 11. versét kérlek, hogy keressétek ki velem. Ugye Zakariás, ott a kis... az Ószövetség vége fele. Tehát Zakariás könyve 9. fejezetének a 9-től olvasom már a 11. versét. A Messiásról szól Zakariásnak ez a kinyilatkoztatása, így szól. Örülj nagyon Sionnak, leánya, örvendez Jeruzsálem, leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén.
És kivesztem a szekeret Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Sőt, és ezt a verset kérlek, hogy figyeljétek meg velem együtt, sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincsen víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néked. Még egyszer a 11. verset nézzük meg. Sőt, a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincsen víz. Olvashatjuk máshol a Szentírásban azt, hogy ugye repedezett kutakat kerestek az élő víz helyett. Ugye ez a kut is egy nagyon kifejező kép a Szentírásból. És azt mondja, hogy kibocsátom a kútból, amelyben nincsen víz. Hát az a kút, amiben nincsen víz, az egy halott, hasznavehetetlen, ugye? A víz az, ami életet ad. És azt mondja, hogy benne vannak a te foglyaid. De kibocsátom onnan miért? A szövetségnek véréért. Vagyis a halott állapotból, az élettelen állapotból, a víz nélküli állapotból, ahogy máshol Ézsaiás könyvében olvashatjuk, hogy a kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a puszta közepén forrásokat, Isten ezt ígéri, hogyan lehetséges? A szövetségnek véréért. Egyedül Krisztus a megoldás, hogyha a nép Krisztushoz tér, ha megvallja a bűneit, hogyha nyíltan és őszintén szembenéz azokkal, Isten kibocsátja innét, megszabadítja ebből a halott állapotból. És ezt, mint népnek is megígéri, de egy nép emberekből áll. Ugye? És azt úgy folytatja tovább, hogyha Krisztus vére által megnyerjük a lelket, akkor és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. A gyülekezet reménysége nem más, mint a Szentlélek éltető hatása. A Szentlélek éltető hatása a reménysége a gyülekezetnek. És azt mondja itt az Úr, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert megnyitándom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a sírjaitokból. A bűn az, ami bezár bennünket a sírba. Ez egy általános fogalom. De hogyha megnézitek újra az Efézusi levelet, borzalmas felsorolás, bűnök sokasságát felsorolja, és nem véletlenül sorolja fel az efézusi gyülekezetnek, mert ezek mind megtalálhatók voltak ott. Azt mondja, ez az, amit el kell hagynotok, hogyan Krisztus vére által. És Krisztus egyedül, aki megszabadít, és a szabadítás által tiszta szívet teremt bennünk az Úr, mert amit ő megígért, megteszi, és ebbe a szívbe a Szentlélek költözhet. Kedves testvérek, befejezésképpen szeretnék nektek még a 11. verset elolvasni, és elmondani egy személyes tapasztalatomat, illetve a hét per ákötetből felolvasni egy részt. A 11. vers így hangzik, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre. És megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Kedves testvérek, higgyük el, hogy amit az Úr megmondott, az úgy van. Ő megcselekszi. Hitet vár tőlünk. Én magam is voltam tényleg így annyi minden elszomorított, lenyomott. Hát ez az, amit ugye nem szabadna megengedni. De sajnos hát kerülünk, vagy én legalábbis kerültem ilyen állapotba is. Hogy heteken keresztül elhúzódott ez a semmilyen állapot, és éppen akkor volt egy szombathelyi körzeti.
És akkor beszéltük a testvérekkel, hogy most nem kell gyerekcsoportba lennem, mert ott van több gyerektanító, és ők beosztják majd maguk között. És akkor mondta nekem az én férjem, hogy hát hívjam fel Hites Gábor testvért, ő szervezte a körzetét, mert hát biztos lesz csoportom. Hát nem szólt volna a Gábor, hogyha van csoportom, én most nem hívom fel, hát úgy is szól. Azt mondja, tudod, milyen a Gábor egy csomó felé megy, meg minden, lehet, hogy elfelejtett szólni, vagy természetesnek veszi, hogy te leszel, azt mondja, nem is gondolja, hogy szólni kéne a sok feladata között, hát hív fel, tehát... De tudjátok, ebbe az állapotban az ember milyen, tehát nem az a tetre kész, meg lelkes, hogy jaj, de jó, meg nem tudom én mi. Hát mondom, majd szól, hogyha kell, és akkor hát oda mentünk ugye a körzetire, és amikor jött az a csoportos rész, ez a foglalkozás, és akkor Gábor jön, és akkor mondja, hogy akkor Zsuzsa, tiéd ez a csoport, és akkor... Elnéztem, és akkor hát nem mondtam semmit így magamban. És hát mondjuk az volt, tudjátok, hogy igazából ugye minden körzetén ugyanaz a téma volt a nagyorvos lábnyomán, amúgy is az egyik kedvenc könyvem, és hát pont egy olyan részek voltak, amiket hát nagyon szerettem, de hát ugye akkor én... És mondom, jó, igen, odaadta a papírt a kezembe, hogy jó, ott valaki még volt valamelyik szolgálattevő, hogy akkor ki melyiket veszi. És akkor bementem, ott van egy szoba oldalt, oda mentem az ablakhoz, emlékszem, senki nem volt, mert szerencsére a gyerekek is kimentek, és hát letérdeltem ott, és mondtam, hogy Uram, most segíts. Látod, milyen állapot vagyok, és nagyon bánt. De most a testvéreknek nem szenvedhetik meg a következményét, és bocsáss meg nekem, hogy ilyen voltam, hogy én ezt elodáztam, hogy ezt a tompaságot, meg ezt, tényleg ezt a reményvesztett állapotot, és könyörülj rajtam, és add a te szent lelkedet. És akkor elkezdtem olvasni azt a szöveget. Hát ismerős volt ugye a szöveg maga, mert foglalkoztam már vele, csak hát tudjátok, ez olyan, hogy vagy jön a lélek ihletése, ugye vagy nem, és lehet unottam meg úgy megtartani egy csoport vezetést, meg hát úgyis, hogy élet legyen benne. És gondoljátok el, hogy jöttek a gondolatok, hogy így kezd, így tartsd, tudjátok. És akkor és akkor néztem ott, elővettem, akkor volt a Bibliámban, azt hiszem talán egy másik papír ugyanaz, amire már írtam be egy-két jegyzetet. Azok is úgy megelevenedtek előttem. És kezdjétek el ezzel a tanácssal, amit a Jóisten adott, hogy hogy kezdjem. Egyébként ez egy tapasztalat volt, ami a közösség ott történt meg. Előjöttek, és még ma is emlékszem, hogy ültek ott a csepregi gyülekezetből, akkor a sárvári gyülekezetből a Marikáék, a csepregiből a Erzsike, akkor a szombathelyi gyülekezetből a Valika, tehát egy többen nők is. És egy annyira jó beszélgetés alakult ki, és végigvettük azt a részt. És én annyira hálás voltam a Jóistennek, és személyesen megtapasztalhattam azt, hogy föl tud éleszteni. És tudjátok, mi volt benne még az érdekes, amit el kell, hogy mondjam nektek, hogy én előtte, tehát hogy betegeskedtem is. Érdekes ez, hogy egy lelki állapot, meg ugye a testi állapot nagyon sokszor összefügg. Már nem tudom, hol kezdődött és melyik hatott melyikre, de tényleg itt fájt, ott fájt, úgy minden bajom volt. És gondoljátok el, hogy ettől kezdve nem csak úgy lelkileg élettem föl, hanem másnap azt veszem észre, hogy nincs bajom. Tudjátok, és érdekes módon, hogy hetekig semmi bajom nem volt. Tehát, hogy nem fájt a fejem, meg mit tudom én, a derekam, meg amikát úgy szoktak. És nagyon-nagyon tényleg nagy tapasztalat volt, hogy lehetne így. Lehetne így felkiáltani a Jóistenhez, és letenni, és megbánni, és kérni a lelket. A befejezésnek pedig így hadd zárjam le, a hétperál kötetben a következőket olvashatjuk. Erről az ige szakaszról. Hát nem olvasom föl mindet, csak egy részt. Az ítélet napján, amikor minden titok napvilágra jön, köztudomássá válik, hogy Isten hangja szólt az emberi eszközökön át. Az keltette föl az alvó lelkiismeretet, az éltette életre a halott képességeket, késztette a bűnösöket bűnbánatra, megtört szívre, bűnök elhagyására. Akkor világosan látható lesz, hogy az emberi eszközökön át Jézusba vetett hitet adott a léleknek, és Isten a mennyből lehet lelki életet az addig vétkeiben és bűneiben holtaknak, lelki életre támasztva fel őket. A száraz csontok hasonlata azonban nem csupán a világra vonatkozik, hanem azokra is, akik nagy világosság áldásában részesültek.
Ugye ez az, ami borzongató, hogy nagy világosságban részesültek, és mégis vonatkozik rá. Hiszen ők is olyanok, mint a völgyben heverő csontok, bár emberi alakjuk van, bár rendelkeznek a test vázából, de nincs lelki életük. A példázat nem hagyja a száraz csontokat csupán emberi alakba összeállítani, hiszen nem elég. Isten lelkének életre keltő hatásának kell élnie minden emberi eszközben, hogy minden lelki izom és in működni tudjon. A Szentlélek nélkül, Isten lehellete nélkül a lelkiismeret alszik, a lelki élet elvész. Sok olyan ember szerepel a gyülekezet név során, akiknek nincs lelki életük. Az ilyenek nincsenek bejegyezve a bárány életkönyvébe. Lehet, hogy csatlakoztak a gyülekezethez, az Úrral mégsem egyesültek. Lehet, hogy egyes kötelességeket szorgalmasan végeznek, élőknek tekinthetik őket, mégis sokan vannak ezek közt, akiknek élő a neve, mégis holtak. Ha csak valódi Istenhez való megtérés nem köszönt be a lélekben, ha csak Isten éltető lehelete életre nem kelti a lelki életet, ha csak az igazság vallóit mennyei eredetű elvek nem mozgatják, nem születtek abból a romolhatatlan magból, mely él és örökre megmarad. Gyakran élőnek tartják a holtakat, mert akik a maguk elképzelései szerint munkálják, amit ők üdvösségnek neveznek, azokban nem Isten munkája mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. Kedves testvérek, én azt kívánom, hogy életet nyerjünk mindannyian, akik most itt vagyunk, és halljuk, és szólom ezt az Isten tiszteletet az Úrtól, a Szent Lelke által, hogy élők legyünk, és beírathassunk a báránynak a könyvébe. Hogy ne csak arányosan és szépen nézzünk, és olyanak gondoljanak bennünket, akik munkálkodnak és élők, hanem valóban azok is lehessünk. Amen. Jó Istenünk, mennyei Atyánk, szeretnénk a szívünkre venni a felszólítást, hogy serkenj föl, aki aluszol, és támadj föl a halálból. Mert szeretnénk meglátni Krisztust. Szeretnénk az ő nyomdokán járni, szeretnénk a szívünkbe fogadni a Szent Lelket, Urunkat, hogy szívből tudjuk ezt kimondani, hogy tudjunk élők lenni, nem pedig holtak, hogy gyakoroljuk napról napra a szembenézést önmagunkkal, a bűnbánatot és a hitet, hogy te elveszed rólunk a mi bűneinknek terhét, és felszabadulhatunk egy új, egy igaz életre, és megtöltheted a mi szívünket a Szentlélekkel. Urunk, add, hogy tudjuk ezt hittel megragadni, add, hogy igényeljük a Szent Lelket, és éljünk az áldásaival, az erejével. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megadod ezt nekünk. Kérünk, hogy ezzel az erővel, ezzel a hittel, szeretettel el tudjuk végezni ezt a munkát is, amelyre hívtál bennünket egyen-egyenként, és mint a te gyülekezetedet emberi lelkek megmentésére, hogy el tudjuk nekik mondani erővel, hittel, szeretettel, hogy van megváltó, hogy van megoldás ebben az életben, hogy te szerető Isten vagy, aki mindannyiunk javát munkálod. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy munkálkodsz értünk. Jézus nevében. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Elérkeztünk a nagy témához, a megbocsátás témájához. Mindannyiunk számára nagy kérdés ez, és különösképpen azért is, mert Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor a hegyi beszédet elmondta, akkor a Máté evangélium a 6. fejezetében a Mi Atyánk imájánál ezt külön kiemelte. Mert amikor elmondta a Mi Atyánk imáját, és azt mondta, hogy Amen, akkor még hozzáfűzött egy mondatot. Figyeljétek meg, milyen. Pontosabban két mondatot, a Máté evangélium a 6. fejezetének 14. és 15. versét. Így hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézushoz egyszer odament Péter, és megkérdezte, hogy hányszor kell megbocsátani, ugye? És Jézus azt mondta, hogy 70-szer, 7-szer, de ez ugye tudjuk jó, hogy jelképes szám, éreztette vele végtelenséget, hogy számtalanszor, ahogy Isten is megbocsát. És aztán elmondta a 10.000 talentumos példázatot, amire majd még kitérünk, és amikor elmondta és értelmezte ezt a példázatot, akkor ezt fűzte hozzá a legvégén Máté evangéliuma 18. fejezet 35. versében. Azt mondta, ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. A szívbéli megbocsátás kérdése. Tehát a hordereje ennek a témának itt van, hogy üdvösség kérdése. Üdvösség kérdése. És hogyha azt látjuk, hogy vannak emberek, akik évtizedekig, sőt egész életükön keresztül hordozzák a megbántottság érzést, ugye számtalan családi esetben látjuk, például az én apám is 30 évig haragudott rám, ugye? És utána tudtuk csak rendezni. 30 év, képzeljétek el. Valaki a sírba viszi a haragját. Mennyi családi konfliktus, mennyi házastársi elhidegülés, elválások nagy része valószínűleg erre vezethető vissza, hogy haragszanak egymásra. Van-e olyan házaspár, aki nem bántotta meg a házastársát? Nem tudom, esetleg, ha valaki jelentkezne, akkor... És ki nem haragudott rá? Ki nem tapasztalta azt, hogy irtatosan nehéz adott esetben megbocsátani? Ugye hallottunk egy történetet kis apró dologban, de nem apró dolog, mert bármilyen kicsi dolog felnövekedhet nagyjá, hogyha egy kis konfliktust, egy félreértést nem úgy rendezünk el, ahogy kellene, akkor... az felnő, és hát a haragnak is van egy törvényszerűsége, a megbántottságnak is van egy lefutása, egy törvényszerűsége. Érdemes erre is különben egy pillantást vetnünk, és hogyha ez a harag, ez a megbántottság érzés megmarad, akkor ez úgy őrlődik az emberben, megmarad, állandóan feszélyezi, és újra már odáig jutóhatunk, ahogy hallottuk az egyik házastársi megbeszélésen még tavaly, egy fiatal pár mondta, hogy már félváról is csak megbántottuk egymást. Már minden szavunknál piszkálódás volt. Úgyhogy az egész beszéd alap légköre az lehet, hogy a másikat bántjuk. Milyen törvényszerűsége van a megbántottságnak? Ha megbántanak bennünket, akkor érzékenyé válunk a másik emberre. Viszont bántunk, erről megharagszik. Ő megint megbánt bennünket, mi viszont, és megindul az ördögi kör, ugye? És a párbeszédünk már csak ilyen szurka-piszka lesz, az eredménye ennek, hogy elszigetelődünk egymástól, egyre idegenebbé válik a másik, egyre irritálóbb ponttá, egyre távolabb kerülünk egymástól, Istentől is, önmagunktól is, és egy ilyen furcsa elidegenedettség érzés hatált bennünket. Nagyon fontos ezt tudni, hogyha megbántanak bennünket, annak következménye van. A bántás az emberből haragot vált ki, többféle viszont válasza lehet erre, vagy nyílt támadás, agresszió, visszavág az ember,
a harag felgerjed, és levezetődik a másik személye felé. Elkezdünk ütni, kiabálni, csapkodni, tányért földhöz verni, mit tudom én, kinek milyen stílusa van, ugye? Ki hol tart az önfegyelem határában, és akkor azt kiadja magából. Ez a harag egyik természetes lefutása, aztán van egy másik lefutása, és a keserűség, az elfojtott harag, amikor az ember eltűri magában a megbántottság érzését. Káin esete ez, amikor megharagudott Ábelre és az Istenre, és azt mondta neki Isten, hogy miért haragszol, és miért csüggeszted le a fejed? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reál van vágyadása, de te uralkodjál rajta. Káin nem uralkodott rajta, a keserűség feszélyezte, dühjé vált, már ő maga vált a haraggá, és aztán mi történt? Megölte Ábelt. A házastársi kapcsolatban is nagyon sokszor ez a keserűség jellemző. Egy Tóth Árpád verset hagyj idézzek fel. Magam vagyok, nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom, viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, sápat, szánalmas figura én, és magam vagyok a földkerekén. Házasságban van, viaszos vászon az asztalon, hol szokott lenni? Hogy kerül a konyhába? Vigasztalanul. És ez a furcsa sértődöttség érzés, ez a harag, magam vagyok, nagyon, viaszos vászon az asztalon, ugye? Szinte egy ihlető forrásként is felfogja ezt, mert ugye van egy ilyen ihlető sivágy, és hogy a művészekben, hogy hát most ezt is kielemzi ezt az érzést. Hát most kielemezte, innen le van téve. Azt mondja, hogy szápad, szánalmas figura, én. Nem tudom, halljuk ebből a központú gondolatot? Én. Önsajnálat. Én rólam szól a dolog, sápad szánalmas figura, én, és magam vagyok a földkerekén, tökéletesen kifejezi, hogy elszigetelődött. Házastársától, ott a konyhában van, íme ez a furcsa elfojtott harag. Még tovább fejlődhet ez gyűlöletté, amikor már én magam vagyok a harag, amikor már egész életemet áthatja, és egy létállapottá válik. Felnő az emberben a keserűség gyökere, amiről Pál apostol mondja a 12. fejezetben a zsidókhoz írt levélben, hogy nagyon veszélyes dolog, ha valakiben ez felnövekedik. Megronthatja az egész életét. Különben a házasságban is. Ne legyetek férfiak keserű kedvűek feleségetek iránt. Mindannyiunkat megkísért. Kedves férfi társaim, nem éreztünk még ilyesmit? Hogy egy furcsa keserűség ébed a feleségünk iránt, és hogy szigetelődünk el tőle. Jobb, ha nem vele vagyunk. Minél távolabb tőle, ne idegesítsen már fel, ugye? Ez egy természetes létállapotunk, tehát ezen nem kell meglepődnünk, az emberi természetből ez következik. Ez a lefutása, a dinamikája a haragnak. Milyen gyümölcsei vannak ennek a megbántottságnak? Mit terem ez a cselekedet? Mi a bántás üzenete annak, akit bántanak? Nem vagy jó társ, házastárs, barát, gyerek, szülő, attól függ, ki bánt meg bennünket, ugye? Nem vagy jó nekem. Ennek az eredménye az, hogy hát az ember azt érzi, hogy hát én olyan semmi vagyok. Ugye féreg szindromának is szokták nevezni, hogy az ember alacsonyra értékeli önmagát, kisebbségi komplexus, nem vagyok jó neki, most mit csinálok, hogy jó legyek? És a furcsa zavarodottság érzés van az emberben, elbizonytalanodik önmagában, nem érek én semmit. Nem vagyok jó neki. Nem tudom boldoggá tenni. Ha még esetleg kifejezem neki, és mondjuk ő sincs jó állapotban, akkor az még lejjebb tapos. Ugye? Még lejjebb megyek. A féreg szindróma. Ennek az egyik következménye az, hogy hát ha nem vagyok jó neki, és nem jó, amit csinálok, akkor nem csinálom. Inaktivitás. Nem cselekszem. Nem csinálok semmit. Hát igen ám, de ha nem csinálok semmit, akkor olyan tehetetlené válik az ember, és csak önmagát sajnálja, és egy ilyen fölöslegesség érzés alakul ki benne. Ráadásul még meg is döbben azon, hogy furcsa módon megy a világ nélküle is. És akkor az emberben egy depresszió is kialakulhat,
És nagyon sokszor a kétségbeesésbe torkollik, a végeredmény pedig öngyilkosság. Nagyon sok öngyilkosság ide fajul, hogy egy gyerek azt érzi, hogy nem jó a szüleinek. Az osztálytársai között nem találja meg a helyét. Ráadásul meg is sértik, meg is bántják, és így tovább. Inaktivitás, depresszió, alacsony önértékelés, végül kétségbeesés. Aztán van a viszontbántás is lehet a gyümölcse. Amikor megbántanak bennünket, akkor ugye nekünk dobják a labdát, vagy felénk dobják a labdát ugye a teniszben, vagy a pingpongban, és mit csináljunk? Visszacsapunk. És akkor pingpongozunk egymás. Te azt mondod, én is azt mondom. Viszont bántok, és így játszadozok. Nagyon sokszor megfigyelhetjük magunkon, hogy erre is hajlamosak vagyunk, a játék szenvedély bennünk van, harcoljunk. Vitatkozzunk. Majd meglátjuk, ki bírja tovább, kinek erősebb az idegrendszere, és akkor pingpongozzunk. Aztán van egy másik fajta megoldás, és az úgynevezett öngyilkos merénylet. Inkább magamat is megbüntetem, csak a másikat bánthassam. Még akár öngyilkosságot is elkövetek, hogy másoknak kárt okozzak. Így lehetünk a házastársunkkal is, hogy már esetleg érzem, hogy tenni kéne valamit feléje, és valami pozitív megnyilvánulás, na de nem, majd ha ő, ugye? És azért is még jobban bekeményítünk, még esetleg még oda mondunk valamit, és ezáltal őt is, magunkat is nehéz helyzetbe hozzuk. Aztán van még újabb útja ennek, az alacsony önértékelésnek, a kompenzáció. Ezt az iszonyatos hiányérzetet, ezt a megbántottságot szeretném levezetni valamivel. Hát irtózatosan rossz érzés ez. Hát, aki átéltük, ugye biztosan már valamilyen szinten ezeket átéltük, úgy érezzük, hogy valamit tenni kell. Valaki evésbe menekül, ugye? Valaki alkoholba menekül. Valaki tévénézésbe menekül. Valaki ezért néz, legalább színek, formák vibrálnak előtte, hangok, emberi szavakat hall, legalább ez van, és akkor nézi a tévét. Valaki szenvedélybe menekül, tehát kompenzálni akarja ezt a lehetetlen helyzetet, szörnyű a megbántottság érzése, és joggal tehetjük fel ezek után a kérdést, jó, ezt körülbelül ismerjük, na de mi a megoldás? Mi a bibliai útja a harag kezelésének, a megbántás kezelésének? Hogyan rendezhetjük bibliai úton azt, hogyha bennünket megbántanak? Ez nagyon fontos kérdés. Hát induljunk el, megbántanak bennünket. Megbánta a házastársunk. Mit tegyünk ezzel? Folytsam el ezt a haragot? Mert ugye egy keresztény ember ne gerjedjen haragra. Hát érzem benne magamban, hogy ott van ez a harag. Ha elfolytom, az nem jó. Rendkívül agresszív cselekedet, amikor látom, hogy a másik forrong, és azt mondja, na jó, van, beszélj magaddal, én engem nem érdekel, fogom magam és kimegyek. Ugye? És az eredmény az, hogy rendkívül agresszív módon belé folytom. Nem tudja elmondani. Ez rendkívül agresszív cselekedet, és a másik majd felrobbal. És puffog, ugye? Dünnyög, bosszút forral, hogy fizethetném meg neki ezt, ugye? És akkor, tehát ez biztos, hogy nem jó megoldás. Tehát az elfolytás az nem jó. Az nem jó megoldás, a Biblia nem is tanácsolja, a haragunkat ki kell adni. Na de hogyan? A másikra öntöm? Hát láttuk, hogy milyen útja lesz ennek, pingpongozhatunk, meg harcolhatunk, meg is ölhetem a másikat. Ugye, idáig is elmehetek. Na de hát ez a megoldás? Nem ez a megoldás. A Biblia azt mondja, hogy adjuk ki a haragunkat, mondjuk el Istennek. Menjünk el Istenhez. Keressük meg őt, ahogy Adri tette, ahogy hallottuk. Ez a tehetetlen, feszítő, megoldatlan érzésem, most mit kezdjek? Most kezdjek el a házastársammal harcolni, meg bizonygatni, hogy de nem úgy, de így, de igen, de mert nem, de mégis. Sehova se vezet. Menjünk a jó Istenhez, hogy ezt a emberi természetünkből természetszerűleg fakadó megbántottságérzést beszéljük meg vele, mondjuk el az Úrnak. Uram, megbántotta. Uram, ezt érzem. Haragszom. Gyűlölöm. Mondjuk ki. Az Isten meghallgat bennünket, úgy, ahogy vagyunk. Ő az egyik legfelszabadítóbb tanítás, amit hallottunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, mehetünk Istenhez. A haragunkkal, a megbántottságunkkal, a neheztelésünkkel. Rendkívül fontos dolog, hogy mondjuk el Istennek, hogy mi van.
Bibliai személyek is megtették ezt. Dávidnak az átok zsoltáraira gondolok, vagy gondoljunk. És nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni ezekkel a zsoltárokkal, mert félelmetes dolgok vannak ott leírva, hogy a gyerekét verjétek a sziklához, meg ő maga pusztuljon el, meg égjen meg. Mindent mondott, ugye? De a 139. zsoltárban is van ilyen. És más helyeken is jó néhány ilyen zsoltár van, de ebben az a rendkívüli, hogy Dávid ezt az Úrnak mondja el. Az ellenségével kapcsolatban hogy viselkedik, nézzük meg az életútját, Saullal kapcsolatban hogy viselkedett. Az Úrnak elmondja, és utána pedig hozzáfűzi, Uram, vizsgálj meg engem, hogy nincs-e a hamisságnak valamely útja. Tehát rögtön rendezi is. Az Isten segíti ezt, hogy néven nevezi, hogy Uram, valami iszonyatos gyűlölet van bennem. Jeremiás is haragudott. Ráadásul kire? Az Úrra, magára. Felróta neki, olyan vagy hozzá, mint a csalóka patak, amelynek nincs állandósága, nincs állandóan vize. Haragudott rá, perlek veled, Uram. Az igédet hirdetem, és mi az eredménye? Hova jutottam? Szép kis Isten vagy, mondhatnám így. Haragudott az Istenre. Jobb is, miket mondott az Úrnak? Igen, ám, de az Úrnak mondta el. Perelt az Úrral. Kiadta a haragját, szembeszállt vele. És az Isten mi hogyan válaszolt erre, és nekünk is hogyan válaszol, ha hozzávisszük, meghallgat, lecsendesíti a szívünket, a Szent Lelkével munkálkodik rajtunk, gondolatokat ébreszt bennünk, rávilágít, hogy mit tanít az ige, hogy a harag hova visz, a harag az nem megoldás, szembesít az állapotunkkal, megvigasztal és elvezet bennünket a Golgotára. Nézd meg Krisztust! Szidalmaztatván vitoz, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Nyugodj meg! Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Csendesedj el, szembesülj a helyzeteddel, rendezd ezt levelem, én megbocsátom neked. És amikor ez megtörténik, amikor elengedjük az adósságát a másiknak, ugye? Amikor bevalljuk, hogy Uram, haragudtam, bocsáss meg, mert az ő bűne nem lehet indok az én vétkezésemre. És azért vétkezhettem, mert nem volt veled olyan szoros kapcsolatom, elhanyagoltam a veled való kapcsolatomat. És ez bűn volt. És kérlek, add, vedd el tőlem ezt az érzést, vedd el tőlem ezt a tapasztalatot, és Isten meg is hallgat bennünket, elveszi, megmutatja a megbocsátó szeretetét és kegyelmét, és az eredmény mi? A szívünkben elindulkodás. A bántó személy felé. A bántó személy felé. Hogyha kell, tegyük mi meg az első lépést. Hogy a lelkületünkben ne legyen visszavágó hangnem. Hogy legyünk türelmesek. Hogy ne legyünk engesztelhetetlenek, hanem megengesztelődöttek legyünk. Hogy el tudjunk engedni a másiknak. És ez egy hatalmas lépés, amikor ez megtörténik, akkor az emberi szív kiszabadul a börtönből, hogy így mondjam. Ugye itt az adósok börtönébe helyezték ugye azt a bizonyos szolgát, akiről beszélt Jézus, a 10 000 talentummal adós szolgát, amikor nem a neki adott kegyelem szerint járt el, hanem kegyetlenül és irgalmatlanul néhány hónapnyi bérnek az árát kérte számon a saját szolgájától, mikor megfizethetetlen sok vagonnyi aranyi tartozását elengedte a gazda. Nagyvonalúan is, mondhatnám, egy könnyed szeretettel, hogy elengedem. Ilyen a mi bűnadósságunk Isten felé. Elengedi, de ahogy mondta Jézus, ha ti meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Tehát az életünket ezen a területen is megreformálja, és nem engedi Isten, és nem akarja, hogy a másik embertársunkat az elvárásaink börtönébe zárjuk. Hogyan bocsássunk meg? Ez a nagy kérdés. Az Efezusi levél válaszol rá. A 4. fejezetében olvashatjuk a választ. Azt olvashatjuk itt a 32. versben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott, megengedett néktek. Tehát megvan a válasz, hogyan kell megbocsátanunk a másik embernek, úgy, ahogy Krisztus.
Krisztus hogyan bocsátott meg nekünk? Három szempontot emelek ki. Első, nem kell kiérdemelni. Nem kell valamit tenni, nem kell egy feltételt teljesíteni, nem kell valamit cselekedni. Az Isten megbocsátó kegyelme ingyenes. Nem saját produkció eredménye, cselekedet eredménye az Isten kegyelme, ingyenes. Nincs feltétel. Valamit mit teljesítettünk, hogy Krisztus megbocsásson nékünk? Előre? Semmit. Nekünk is így kell házastársunkhoz viszonyulnunk, nekünk feltétel nélkül kell bocsátani. Nem mondhatjuk, megbocsátok, ha. Ilyen nincs. Jézus sem mondja azt, hogy megbocsátok neked, ha. Nem teszi hozzá. Ha megváltozol, ha bocsánatot kérsz. Akkor is meg kell bocsátanom, ha nem kér bocsánatot. Nagyon sokan megbocsátanék én neki, ha bocsánatot kérne. Ott a ha, és ott a feltétel. Krisztus nem így bocsátott meg nekünk. A másik szempont, mióta bocsátott meg nékünk Krisztus? A megbocsátása már előre kész van. Mióta? Tessék? A világ megalapítása óta. Amikor még nem is voltunk. Isten hozott egy döntést, hogy értünk, emberekért vállalja a kereszt halált. A bűneink átvételét. A világ megalapítása előtt. Tehát előre kész van. Mit következik ebből? Az következik, hogy nekünk is, házastársunknak, embertársainknak előre meg kell bocsátani. Mert a megbocsátásnak kész kell lennünk a szívünkben. Ebben a lelkülettel kell élni. A Feri bácsi azt mondta ott, a Párhegyi Feri bácsi a tavalyi táborban, hogy olyan ez, mint amikor ő kapott a postán egy küldeményt, jött a fizetése, és hát örült neki, mert pénz áll a házhoz. Igen, ám, de nem volt otthon, és bedobták az értesítőt. Az a pénz már megvan, ott a postán. Ugye? Az ő fizetése. Értesítő. Az értesítő az, hogy megtudtátok ezt. Megtudtam én is a Bibliából, ugye ezt? Az üzenetet, hogy kész a megbocsátás a Istennek. De ahhoz, hogy az enyém legyen, ahhoz nekem fel kell ülni a buszra, vagy beülni a kocsiba, és elmenni a postára, és be kell mutatnom, alá kell írnom, személy szerint, helyettem nem veheti fel más, és csak így adják át a már kész ott lévő pénzt. Ez nagyon jó példa arra, és szemléletes példa arra, hogy Istennél így van kész a megbocsátás, és így kell nekünk is, házastársunknak megbocsátani, embertársainknak, hogy bent a szívünk mélyén kell lenni egy döntésnek, egy megszületett döntésnek, hogy megbocsátunk. Tessék? Előre. Hallottunk egy történetet, és a Házassági Karambolok című könyvben benne is van. Walter Nietzsche mondta el, illetve hát ő írta le, hogy egyszer ment el otthonról, feleségével a szavak,

Nem tudott visszafordulni, ugye minden bizony, akkor még nem volt a mobiltelefonos világ, és hát nagyon-nagyon rosszul érezte magát, és hát mit tehetett? Az Istenhez járult. Istenek elmondta, hogy Uram, szégyenletesen viselkedtem, bocsáss meg nekem. És ha hazamegyek, a feleségemmel rendezem. Megtartotta az előadást, ment hazafelé, és amikor belépett az ajtón, eszébe jutott, hogy hogy ment innen el, és oda ment a feleség, és azt mondta, hogy kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled, meg tudsz nekem bocsátani. És a feleség erre azt mondta, hogy hát tudod, nem, hogy én megbocsátok? Tudod, hogy ebben mi már megegyeztünk. És emlékezett arra, hogy igen, ők ezt eldöntötték, hogy bármit tesz a másik, akkor is megbocsát neki. Kötelességük megbocsátani. A harmadik szempont. Nem emlegeti. Aki ismételten előhoz egy dolgot, elválasztja még a barátságosokat is, mondja Példabeszédek könyve. Nem hozza ismételten elő. Nem hánytorgatja fel. Rendkívüli csapdák vannak itt különben. Az ember hajlamos arra, hogy újra és újra mindig felidézze, sokszor esetleg úgy, hogy a tanulságait idézi, és ezáltal mindig újra és újra elmondja. És ennek az eredménye mi? Újra és újra a másikat megszégyeníti vele. A tenger mélységébe veted minden bűnünket, mondja a Biblia. Többfelé is mondja, hogy Isten nem emlékezik róla. Nem azért, mintha rossz lenne az emlékező tehetsége. Isten mindenre emlékezik, múltban, jövőben, jelenben, hanem mert egy döntést hozott Isten, hogy azt, amit mi lerendeztünk vele, nem emlegeti. Emlékezés róla többé nem lészen. Az örökké valóságban, hát most képzeljük az örökké valóságot el, hogy az állandóan azt hántorgatni, hogy Lacikám, te milyen voltál? Nem emlékszel? Milyen alávaló módon viselkedtél? Meg én, Attila, ugye? Hogy amikor ezt és ezt tetted, hát miért szégyentelen voltál? De hát milyen dolog ez? Ha egyszer valamit lerendeztünk, akkor azt nem emlegessük, és ez bizony nagyon megítél bennünket, embereket, hogy ezt emberileg nem is lehet megtenni, csak a Jóisten segítségével, ha úgy bocsátunk meg, mint Krisztus, és azt kérjük tőle, hogy így tudjunk megbocsátani, mert ő munkálja ki bennünk ezt a bizonyos lelkiállapotot. Emlékszem rá, amikor elmondta ott a Feri bácsi ezt a történetet a táborban, hozzáfűzte, hogy volt egy alkalom, amikor szintén erről beszéltek, és egy asszony azt mondta, hogy hát könnyű volt Nietzsche feleségének, mert legalább a férje bocsánatot kér tőle, de az ő férje naponta csinál ilyeneket, és dehogy kér bocsánatot, egyszer se kér bocsánatot. És erre azt mondta, hogy akkor ő mit tegyen? És erre azt mondta a Feri bácsi, hogy akkor sincs más lehetőségem, meg kell bocsátani. Nekünk meg kell bocsátanunk. Mindent meg kell bocsátani, de nem kell mindent eltűrni. Az Isten se tűri el. Ez az ítélet. Nem úgy, mint egy revansként most aztán megadom neked, visszavágok, hanem van egy józan határa mindennek. Mint ahogy a 10.000 talentumos példázatban is, hát most képzeljük el, hogy sok vagonnyi, aranyi tartozásomat elengedi nagy vonalon a gazda, hát nekem repülni kéne az életben, és állandó hálás szívvel, állandóan azt mondom, hogy megbántották, nem baj, és tartozol nekem, elengedem. Hát nekem elengedtek 10.000 talentumot. 45 kg arany egy talentum. Szorozzatok. Vagy ezüst. Ugye, tudjuk, arany vagy ezüst talentumról van szó. És amikor jön hozzá a ő szolgája, aki, vagy egy ismerőse, aki 100 dénárral, 90 napi bérrel tartozott, folytogatni kezdte, és betette az adósok börtönébe. De ezt a gazda látta? Hívjátok vissza. Miért nem úgy cselekedtél, ahogy én cselekedtem veled? Ezért most visszaadom neked a tartozásodat, és ülj be az adósok börtönébe, amíg utolsó filléri meg nem fizetsz. Ez az ítélet. Tehát Isten megbocsát, de ha mi nem az szerint járunk el, ahogy ő megbocsátott, akkor vissza fogja hozni a múlt terhét, és terhel bennünket a múlt. Úgyhogy kedves táborozók, kedves házaspárok, nagyon gondoljuk meg ezt. Ha ismételten irgalmatlanok vagyunk, és ismételten előhozunk egy dolgot, akkor visszahozza Isten azt az adósságterhünket, ami régen terhet, amiatt a bűn miatt. És különben ezért van óriási különbség a bűn bocsánat és a bűn eltörlés között.
De ezt a munkát nem mi végezzük, hál' Istennek, ezt Isten végzi. Tehát nem mi akarjunk az embertársunk fölött ezt a

0: feladatot elvégezni, mert egyedül az ítélet Istené. A mi feladatunk az, hogy a krisztusi példa nyomán ezzel a lelkülettel járjunk el embertársaink felé. Egy asszonynak volt egy részeges férje, rengetegszer bántotta, megalázta hosszú éveken keresztül, gyerekeik is voltak, és egyszer egy ilyen részeges nap után hazajött, a feleségét dresszírozta, és hát a házastársi kötelességét akarta rajta gyakorolni. Hát az asszony engedett, de hát képzelhetitek, hogy milyen szép együttlét lehetett ez. És mikor túl volt rajta, akkor felkászálódott, és akkor kereste a pénztárcáját, és akkor mit előtt egy 100 márkást, és akkor odadobta a feleségére. És akkor a felesége azt mondta, hogy itt a határ. Másnap reggel felkelt, megvárta, még a férje kihozanodik, és akkor azt mondta neki, hogy én ezt nem tűröm tovább. Elmegyek. A férje mondta, menj. Hát úgy sem megy, hát hova menjen, nincs neki lakása, majd visszajön. De az asszony elment, és hát imádkozott, és elment a gyülekezethez, ahol tartozott, és beszélt a testvérekkel. Két férfi mellé állt, elmentek a férjéhez, és azt mondták neki, hogy hallottuk, hogy hogy bánsz a feleségeddel, mi ezt nem tűrjük tovább. Mi ezt nem tűrjük tovább. Befogadjuk a feleségedet. Kerestünk egy családot, ahol befogadjuk. A férfi megdöbbent, el fog tőled válni. Megdöbbent, és azt mondta, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy ezeknek a hívőknek van gerincük. Ugye, tehát magyarul azt szerettem volna ebből a történetből kiszűrni, hogy nem kell mindent eltűrni. Van határa. Nem a megbocsátásnak, hanem a tűrésnek. Megbocsátani mindig mindent meg kell tudnunk. Le kell tennünk ezt a terhet az életünkben, hogyha megbántottak. Itt iszonyatos nehézségek vannak. Ugye meséltünk az első este egy asszonyról, aki 70 éve haragudott az anyukájára, mert 10 napos korában eljátotta magától. Most képzeljük el azt az anyát, akinek esetleg a gyerekét megölik. Ugye? Vagy azt a férfit, akinek a feleségét megerőszakolják. És mondhatnék nehéz eseteket a világból, de hát voltak ilyen történetek. Isten segítségével tudunk csak megbocsátani. Hogyan? Ha Krisztusra gondolunk, amiképpen Krisztus, mert Krisztus, ha úgy mondom, ekkora nagy terhet vett magára, és ekkora nagy bűn hegyet vett magára, ehhez képest, bocsánat, az a bűn, amit velem tettek, vagy a feleségemmel, vagy a gyerekemmel, az csak ennyi. És az ő kegyelme által én megbocsáthatok, de nem kell mindent eltűrni. Van az életnek józan határa, amit gyakorolnunk kell, és ezért mondja Isten azt, hogy van elválás, amikor valaki széttör valamit, nem kell eltűrni egy házastársnak, hogy a házastársa megalázza, bántalmazza életét, testi, lelki egészségét, veszélyezteti, stb. Stb. Nem kell eltűrni. Ez is egy törvény. Miért gyógyít a megbocsátás? Azért, mert a frusztrációval, az agresszióval ellentétben, az elfojtással ellentétben, amelyek mindegyik békétlenséget sugároz, az igazi megbocsátás egy megnyugvás, egy lecsendesedés, egy békesség, amilyen krisztusi. Itt szeretnék megemlíteni néhány dolgot, ami nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük azt, amikor megbocsátottunk valakinek, és ismét egy hónap múlva, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva felkavarodik bennünk ez az emlék. Mit tett velem? Walter Nietzsche a gyógyító megbocsátást, és ebből idézek a 7. oldalról. A megbocsátás a mi esetünkben is azt jelenti, hogy tudatosan elhatározom, lemondok mindenfajta elégtételről, bosszúról és megtorlásról, és részemről a dolgot elintézetnek tekintem. Ha azután mégis felrélnik bennem az emlék, és ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek, akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam. Hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hogy hol és mikor bocsátottam meg ezt. Ugye nagyon-nagyon fontos törvény. Ha viszont ragaszkodom Isten ígéretéhez, akkor az érzelmeinek idővel kénytelen, kelletlen igazodniuk kell a valósághoz. A hamis bűntudat lassan, de biztosan elmúlik, ha nem adok igazat neki, és ha nem táplálom tovább. Tehát figyeljük meg, az a bűntudat, hamis bűntudat. Az az érzelem, hamis érzelem. Nem egyezik a valósággal. Ez nagyon fontos. Ezért nem szabad az érzelmeinket vezetőnek megválasztani, hanem az értelmünket és az akaratunkat választjuk meg vezetőnek. Hasonló a helyzet, amikor egy másik ember felé kimondtuk ugyan a bocsánatot, de mégis újra betölt minket a harag és a keserűség. Ha tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, és véglegesen lezártnak tekintem az ügyet, akkor tudhatom, megbocsátottam. Ha azután mégis haragot érzek, akkor annál inkább ragaszkodni fogok a valósághoz. Megbocsátottam. És tudatosítom magamban, hogy érzelmeim ez esetben nem a valóságos helyzetről adnak képet. Így az érzelmeimnek idővel alkalmazkodniuk kell ahhoz a döntésemhez, hogy megbocsátottam. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha még nem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. Tehát ha azt veszük észre magunkban, hogy megmarad ez a negatív érzés, akkor megint haragszunk. Akkor megint bűnt követtünk el. Akkor lehet, hogy bent a szívünkben csak, de felhánytorgattuk a múltat. És megint előhoztuk azt a bűnt. Ezért nincs békénk. És újra kell kezdenünk az utat. Menjünk Krisztushoz. Mondjuk el neki, Uram, megint haragszom. Te azt mondtad, hogy 777-szer és 7.777-szer és 7 milliárd is megbocsátasz, most megint vétettem. Nem akarom magam ezzel azonosítani, ezért hozzád menekülök, kérlek, bocsáss meg. És Isten megint megbocsát. Megint elengedi a 10.001 talentumnyi adósságunkat, és meg tovább, de vigyázzunk. Ez nem játék. Ez egy nagyon komoly dolog. És ne azon is, hogy ne mondjuk bűnnek azt, hogyha az emlék felrémlik, ha felkavarodik az érzelem, ez még nem bűn. A bűn az, ha hagyom, hogy ez a negatív érzés megmaradjon. Akkor már beleegyeztem, akkor már időzök fölötte. Ez olyan, mint bocsánat, hogyha látok egy mesztelnőt ugye egy utcán, és rápillantok, és érzem, hogy érzéki gondolatokat ébreszt bennem, ez még nem bűn. Ez egy automatikus, természetes emberi reakció. Ez nem bűn. Elveszem a pillantásomatról, és felállítom, Uram, ne engedd, hogy ezzel szóba álljak, én nem akarok ezzel élni, Krisztus tisztasága legyen előttem. Ha viszont időzök rajta, nézem a formáit, és gondolkodom, hogy abban a pillanatban már vétkeztem. Ugye? Tehát ez a dolognak a lényege. Egyszerű gyakorlati dolog ez. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Ezért az érzelmeimnek alá kell vetniük magukat az akaratomnak és a döntéseimnek. Meg kell hajolniuk Isten igéje a Biblia valósága előtt. Ha valaki nyíltan és őszintén bocsánatot kér tőlünk, akkor egyértelműen juttassuk előtte kifejezésre, hogy megbocsátottunk. Ne hagyjuk kételyben. Amennyiben nem kerül sor bocsánat kérésre, akár azért, mert az illető nem látta be, hogy vétett ellenünk, akár másokból, akkor az illető felé a szívünkben mondjuk ki a bocsánatot. A hangosan kimondott bocsánat ilyenkor esetleg még provokálná is a másikat. Nincs mit megbocsátanod, hiszen nekem van igazam. Ugye? Tehát visszavágna. Hát vigyázzunk rá, nehogy a bocsánat kérésünkkel még jobban felingereljük az embertársunkat, ha ő nem nyitott erre az egész folyamatra. Tehát itt tanítja nekünk a Biblia azt, hogy bölcseknek kell lennünk, bölcsen kell eljárnunk, és vigyáznunk kell ezeknek a csapdáknak az elkerülésére. Hogyha bennünk felforra harag, és ha bennünk elindul ugye az adrenalin szint, mert megbántottak, akkor hasonló ez ahhoz, mint amikor a poharat megkavarjuk, és elkezd forogni. Benne a kávé, vagy a tea. Mivel lehet leállítani ezt a forgást? Kivesszük a kanalat, jött a kanál, megkeverte az indulatainkat, és forog a harag. Egyesek azt mondják, hogy hát számolj 10-ig. Hát igen, de már 150-nél tartok, de még mindig haragszom. Szokták mondani, hogy aludjál egy éjszakát. Aludtam. Már 150 napot aludtam, ugye? Már egy hete csak alszom. Nem múlik el. A Biblia azt mondja, hogy sem az idő, sem egy ilyen praktikák, hogy számolj, meg egyebek, nem oldják meg a kérdést. Ezt rendezni kell. Hogyan tudjuk leállítani ezt? Erre jó példa a Biblia szerint. Szerintetek hogyan lehet ezt a forgást, a csészében lévő ital forgását leállítani? Tessék? És? ellenkező irányba mozdítok egy-kettőt, és abban a pillanatban szépen leáll ez a forgás, és megnyugszik. Vagyis mit mond a Biblia? Ilyenkor úgy tudjuk a legjobban segíteni a helyzetet, hogy pont ellentétesen cselekszünk, mint ahogy a forgás van. Magyarul a gonosz jóval győz meg. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonosz jóval győz meg. Egyszer hallottam egy kedves lelki társamtól, hogy ha ösztönszerűen egy harag vagy egy indulat lépne fel benned, akkor tudatosan mondd azt, hogy most rendkívül nyugodtan, pontosan, kedvesen, a másik iránti figyelmességgel valami jót teszel. Pont az ellenkezőjét mondod, mint ami kijönne a szádon, és te ezt eldöntöd. Itt is a döntés a lényeg. Tehát látjátok, hogy a Bibliának van bölcsessége erről, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Tégy jót a te ellenségeddel. Római Levél 12. fejezet első versei. Tehát mi a megoldás? A megoldás az, hogy Krisztus módján bocsássunk meg. Emlékezzetek itt az Efezusi Levél 4. fejezetére az igére, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, még éppen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Ennek az eredménye ellentétben a harag lefutó útjával szemben a felemelkedés útja, a másikkal szemben teljesen más lesz a viszonyulásunk. Egy megbocsátó lelkülettel, egy feloldott lelkülettel békében élhetjük az életünket. Ügyelni még egy csapdára. A házasságban való megbocsátásról idézem a 13. oldalról a következőt. Megbocsátani annyit jelent, többé nem foglalkozom a dologgal, tehát nem beszélek róla. Nem gondolok rá. Ezért a megbocsátás együtt jár a hallgatással. Nem csak a kívülállóknak nem mondok semmit, hanem magának a vétkes személynek sem. Jegyezzük meg itt érdekességképpen, hogyha beszélünk egy másik ember vétkéről, akkor ezzel egészen egyszerűen bosszút állunk rajta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a házastársam helytelen viselkedését soha egyetlen későbbi szituációban sem említem többé. Aki minden adódó alkalommal társa személyre veti annak bűnét, vagy akár csak lopva ráirányítja a figyelmet a másik vétkére, az engesztelhetetlen. Nagyfokú őszinteségre van itt szükség. Ha valamelyik fél egy nyílt beszélgetés után, amelyben tisztázták a dolgaikat, megkönnyebbülést érez, amiért a társa vétkesebbnek tartja magát, akkor ennek vajmi kevés köze van az igazi belátáshoz és a bibliai értelembe vett megbocsátáshoz. A megbocsátást és a megbékélésre való készséget semmiképpen nem szabad teljesítményként vagy érdemként felfogni. Ez nem olyasmi, amire büszke lehet az ember, hiszen csak azon az alapon tudok megbocsátani a társamnak, hogy személyesen megtapasztaltam, Isten is megbocsátott nekem, és csak is ezen oknál fogva kérhetek bocsánatot a házastársamtól. Előfordul ugyanis, hogyha valaki hamis alázatból nem őszintén kér bocsánatot, azzal az egyedüli célra, hogy egyfajta mártír pózban tetszelegjen, amire azután még büszke is lehet. Látjátok, milyen furcsa az emberi természet? Hogy tud játszadozni a megbocsátással, meg a bűnbánattal és egyebekkel? Itt is vannak csapdák. Zárásként egy kérdés. Mi van azzal az esettel, hogyha valaki magának nem tud megbocsátani? Ez is egy nagyon fontos eset. Sok ilyen ember van, emiatt esik depresszióba, emiatt nem talál nyugalmat a lelkének, hogy önmagának nem tud megbocsátani. A saját személyével nem tudja összeegyeztetni azt, amit tett. Egy önmeghasonlást lát. És úgy érzi, hogy akkor lenne jogosult a megbocsátásra, hogyha valami garanciát vállalna. Arra, hogy soha többé nem követi le azt, amit megtett. És van a szívem mélyén egy furcsa érzés, hogy olyan súlyos az a tett, amit ő cselekedett, hogy Isten sem bocsáthatja meg. Mi lehet itt? Mi itt a probléma? Nem tudom. Ilyen gondolkodtatok-e már? Mi lehet itt a probléma? A saját személyével nem tudja összeegyeztetni, amit tett. Emögött mi a probléma? Mit tanít a Biblia az emberről és az emberi természetről? Szíve minden indulat a gonosz. Nincsen benne semmi jó. Sem az ismerete, sem a vágya. Tetőtől talpig nincs a testben épség. Magyarul Lehet, hogy ti még nem vettétek észre magatokon, de néha gondolkodjunk el mélyen. Mi potenciális házasságtörők, gyilkosok, paráznák, tolvajok, rablók vagyunk. Mert a természetünk ilyen. Hogy nem lettünk mégsem azok, az nem azért van, mert mi valami különlegesen szép teremtmények lennénk, hanem azért, mert Istennel való párbeszédünkből és döntéseinkből az ő megújító kegyelmét élvezzük. De ha úgy jó magára engednék a természetünket, lásd azokat, akik magára engedik. Lásd a Golding legyek urában a gyerekeket, akik egy szigetre kerülnek, és nincs felnőtt felügyelet. Mi lesz abból? Ölni fognak. Tehát magyarul az az ember téves önképpel, énképpel rendelkezik, mert magáról nem tudja feltételezni azt a rosszat, amit elkövetett, pedig, bocsássatok meg, minden rosszat tételezhettek fel magatokról, és én is magamról, mert bennünk van. És ha valaki őszintén magában néz, akkor megérzi, hogy igen, igen, bennem minden bűnnek a gyökere ott van. És ahogy igazán a képzeltemet szabadjára engedném az emberi természetem szerint, nem akarom sorolni, hogy mi jön neki abból, de valami szörnyűség. Mert ilyen az emberi történelem. Ezért lett ilyen az emberi történelem, mert nem Isten szerint, hanem a természete szerint éri meg a világot. Ez a bűn útja. Tehát ez az ember, aki nem tud magának megbocsátani, nem ismeri helyesen önmagát, és nem ismeri a Bibliáról tanított emberképet. Tehát ezt meg kell ismernie, és el kell fogadnia. Különben megjegyzem, ez egyik legnagyobb alázat a világon, hogyha valaki ezt elfogadja, hogy nincsen bennem jó, és nem csak a szavaival, a szíve mélyéből elfogadja, és nem szépítkezik, meg kozmetikázik, hogy hát azért én egy kicsit mégsem vagyok olyan, mint az alkoholisták ott az útszélen, meg a hajléktalanok. A másik, valami garanciát kellene vállalnia arra, hogy soha többé nem követi el. De hát milyen garanciát vállaljon? Hát a kegyelem ingyenes. Ingyen kegyelemből váltatok meg, hogy senki se kérkedjék, hogy én jobb vagyok, én ötös vagyok, te négyes vagy, te hármas vagy, én nekem ez van, neked az van, nincs ilyen. A kegyelem ingyenes. Ez az az eset különben, amikor a Jézus Krisztus felfogad embereket a szőlőjébe, és egyiket 10 órakor, másikat reggel, másikat munka előtt, és mindegyiknek ugyanannyi bért fizet, és ezért jól felháborodnak a reggeli munkások, hogy hát uram, mi reggeltől dolgozunk, miért nem azt nekünk 2-szer annyit, vagy 5-szer annyit, mint az utolsó órában dolgozó. És hát nem ismerjetek az Isten, mert ez nem arról szól, hogy milyen igazságtalan gazda, hogy milyen igazságtalanul fizet, mert a fizetség tudjuk mi, az örök élet. Hát most az örök élet végtelenségéhez képest, mondjuk ne haragudjatok, de hát néhány év, amit a Földön tengődünk, most ennek az arányviszonyai, ez a nevetségesen semmit mondóak egyrészt, másrészt pedig nem változtatott tényen, hogy kivétel nélkül minden ember emberi természetéből váltatott meg, valaki ezt így mondta, minden ember kutyából lett szalonna. Ugye? Tehát annak ellenére, hogy az, mégis más lesz az Isten kegyelme.
1: Tessék?
0: A harmadik, és itt a legfélelmetesebb ez a dolog, és óvakodjunk ettől, kérjük a Jóistent, hogy nehogy belekerüljünk ebbe a téveszmébe, hogy az, aki úgy gondolja, hogy Krisztus tökéletes áldozata sem elégséges az ő bűnének a lerendezéséhez, ezzel önnön bírójává lép elő, és úgy gondolja, hogy ő maga önmagát megítélheti. Mi? Hogyan? Úgyhogy elítéli. De Jézus azt mondta, hogy az ítélet egyedül Krisztusé. Enyém. Én ítélhetek csak egyedül. Krisztus helyébe lép, és ez egy antikrisztusi cselekedet. Felül bírálja Isten ítélő kegyelmét a saját elképzelésével. Különben ez is megkísérti rengeteg embert, és ezért esnek kétségbe, hogy nem tud magának megbocsátani. Csak jól lássuk, téveszme van mögötte. Egy tévedéses gondolkodás önmagunkról, a megbocsátás módjáról, hogy nem kell teljesítményhez kötni, érdemhez, harmadrészt pedig ne bíráljuk felül Krisztus kegyelmét. És ha Isten megbocsát nekem, ne írjam én felül azzal, hogy akkor annak ellenére sem bocsátok meg magamnak. Isten sokkal kegyelmesebb annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Inkább hajoljunk meg, adjunk érte hálát, és legyünk végtelen örömmel, hogy annak ellenére, hogy amilyenek vagyunk, Isten meg tud nekünk bocsátani. Hát kedves táborozók, látjátok, hogy milyen hatalmas téma ez. A megbocsátás végső soron a megtéréssel függ össze. Mert aki elfogadja az Istentől a megbocsátást, az megtért ember. És ennek következtében gyakorolhatja a megbocsátást. Nem maga erejéből, hanem az Isten kegyelméből. Amennyiben ezt megértettünk, felszabadulhatunk a harag alól a házastársunkkal kapcsolatban. Megtanulhatjuk azt, hogy hogyan mondja ki neki, hogy bocsáss meg nekem. És nem fűzik hozzá meg, de meg, miért, meg hogyan, meg körülmény, meg te, meg a hím, és vétkeztem, bocsáss meg. Tanuljuk meg azt, hogy ne hánytorgassuk fel. Helyezzük a feledés tengerébe. Legyünk nagyvonalúak, mint Isten nagyvonalú. Legyünk mi is olyanok, hogy ingyen kegyelemből, bőségből, a szeretet bőségéből bocsássunk meg. És előre, sőt, olyan lelkületet válaszunk, hogy a szívünk mélyén úgy eldöntjük, hogy akárki, akármit fog velem tenni az életben, én elhatározom, hogy Krisztus megbocsátása nyomán szeretnék élni. Nem akarok haragudni senkire. Mert szabadon akarok élni, felszabadult lelkülettel. És amikor Isten látja ezt, és ezt mi kérjük, megadja nekünk. Hogyan? Ingyen kegyelméből.

Ma délelőtti alkalommal egy bibliaverset szeretnék felolvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Szeretném kérni, hogy keressük ki, keressétek ki velem együtt ezt a verset. Máté evangélium a 7. fejezetében a 13. vers első részét szeretném felolvasni. Rövid néhány szóból Jézus egy rövid kis mondattal nagyon-nagyon sok mindent akart elmondani számunkra. Máté evangélium a 7. fejezetének 13. versének első sora így hangzik. Menjetek be a szoros kapun. Nagyon tömör megfogalmazás, egyértelmű, tiszta beszéd. Menjetek be a szoros kapun. És miközben az ember ugye elkezd ezen gondolkodni, hogy hát talán számomra ez nem is kérdés. Én már rég bementem ezen a szoros kapun. Én már járok ezen a szoros, keskeny ösvényen, tehát talán számomra ez már nem kérdés, nekem ez a mondat már nem mondhat igazán újat. Szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni bevezetésként, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus miért is mondta ezt igazán hangsúlyozva. Jézus Krisztus már másfél éve a Földön szolgált, és nagyon várták azt, hogy azon kívül, hogy az élet minden területén eligazítást adott felnőtt küzdő embereknek, szerették volna, hogyha összefoglalja az ő tanításait. Az ő tanításainak az összefoglalása a hegyi beszéd. Máté evangélium a 5., 6., 7. fejezetében található összefüggően, hogy mi az ő életének, tanításának a summája. És el is szeretném tenni kérdésnek, hogy mikor olvastuk utoljára úgy egészében a hegyi beszédet el. Egy-egy kis részletet úgy idézgetünk belőle, úgy foglalkozunk vele, úgy egészében, hogy Jézus mi mindent akar a lelkünkre kötni, és mi mindenre hívja fel a figyelmet. Kérek mindenkit arra, hogy olvassuk el a 3 fejezetet egészében. Hogy éljük át azt, hogy mit is jelent a keskeny úton való járás, nem csak egy-egy kis részletében, szeletében, hanem egészében. És miközben erről beszél, súlyos, nagyon-nagyon komoly területeket érint, ítélkezés, boldogságkérdés, képmutatás kérdése, az, hogy megtanuljunk igazán kérni, nem csak adni, hanem kérni. Keresztény embernél is egy nagyon-nagyon nehézségbe kerülő dolog az életben, hogy nem szeretünk kérni. Én nem kérek senkitől. Szívesen adok, az jól esik adni, de én nem kérek senki, én nem szorulok senkire. Nehogy azt tűnjön, hogy én valakire rászorulok, valaki segítségére. Jézus erre tanítja ugye a hallgatóságot, és kimondja azt a nagyon-nagyon nagy gondolatot is közvetlenül ezelőtt a vers előtt, hogy amit akartok, hogy az emberetek veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek. Ezek után váratlanul azt mondja a hallgatóságnak, hogy menjetek be a szoros kapun. Ezt nagyon sokféle éllel lehet elmondani, ezt a kifejezést. Lehet nagyon-nagyon figyelmeztető, kritikus hangvétele, hogy menjetek be a szoros kapun. Lehet felszólítással, hogy be kell menni azon a szoros kapon. Lehet kérlelve is mondani, hogy menjetek be a szoros kapon. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mindegyik része benne található ebben a felszólításban. A kérés, a bátorítás, a felszólítás. Azért is, mert újra és újra át kell gondolnunk, hogy valóban szoros kapon és keskeny ösvényen járunk-e. Jézus Krisztus egymás mellé helyezi az életben választható kétféle utat, ahogy a 13. versen rápillantunk, mindannyian ismerjük ezt a hasonlatot Jézustól, az egyik út, az egyik élet, amire születtünk, amilyen a természetünk, amilyen a gondolkodásunk, az tágas kapura, széles útra született, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak azok, akik járnak. Erre születtünk, ez a természetes nekünk. Ha pillanatra nem figyelünk, akkor automatikusan ezt választjuk. Ez a részünk. Azt mondja ezzel szemben Jézus, hogy van egy másik lehetőség és választás, amit választani kell az embernek. Figyelnie kell rá, kérni az Istentől. Ez a szoros kapu és a keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem csak az a nagy különbség itt az életben lévő választásainkban, hogy egy keskeny és széles lehetőség közül kell választanunk, hanem Jézus egy másik összehasonlítást is végez a kettő között, mégpedig azt, hogy az egyiken sokan járnak, a másikat kevesen találják meg.
Egyetlen kis részletet Jézus nem említ. Az, hogy kevesen járnak-e azon. Azt mondja, hogy kevesen találják meg. És mondhatjuk ennek a befejezett mondatnak a vége felé, kétféleképpen folytathatnánk, hogy akik megtalálják, nem biztos, hogy járnak rajta. De ha igazán megtalálják, ha szívük, lelkükkel megismerik, ha megértik, hogy az Isten milyen szeretettel nyúlt az emberhez, hogy mindent érte adott, mit lehetett volna ezen kívül még az embernek adni, hogyha a tulajdon fiának nem kedvezett, akkor nem kérdés, hogy az ember a keskeny úton jár. De ha megtalálja, akkor sem biztos, hogy jár rajta. Ezért kell nekünk újra és újra átgondolnunk azt, amit Jézus itt felszólításként mond, hogy menjetek be a szoros kapon. Menjetek be és lépjetek rá arra az ösvénye, és azon az ösvényen végig kell menni, mert a végén találkozunk. És ezen az ösvényen én végig szeretnélek vezetni. Miben is áll a mi felelősségünk? Úgy gondolom, hogy a két út nagyon élesen különbözik egymástól. Az a baj, hogyha nem látjuk, hogy nagyon éles különbség van a kettő között. Hogyha úgy gondoljuk, hogy hát egy parányi részletem múlik csak az, hogy én igazán Isten kereső, igazságot kereső ember legyek, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Nagyon nagy különbség van a két megoldás között. Az ember minél többet foglalkozik, annál inkább jön rá arra, hogy mennyi becsapás, mennyi csalás, mennyi megtévesztés próbálja a két utat nagyon közel helyezni egymás mellé. Ég és föld az Isten gondolatai és az Isten útjai az emberi élethez képest. Mi a mi választásunk és a mi felelősségünk? Választani. Felelősséggel, gondos megvizsgálással, az Istent kérve, jól választani. Az Isten munkál bennünk mindent, akarást, véghez vitelt. Ő munkálja bennünk a teljes folyamatot, de a mi döntésünk és választásunk mindig, hogy a tisztába, keskenyebbig utat járhassuk. Ha ez a választás és döntés nem történik meg, az Isten nem tud bennünket vezetni. Ennek a nagyon komoly eltökért döntésnek meg kell születni az életünkben nap mint nap, percről percre. A keskeny ösvényen járni folyamatos figyelmet igényel, hogy az ember, mondhatnánk azt, hogy egy pillanat alatt átléphet a széles útra. Pillanatok alatt a természetünk elvihet a másik irányba. Egyszer régen hallottam egy példát erre, ami nagyon találó, hogy a kutató keresztény ember úgy gondolja, hogy jó úton jár, amikor bizonyos időszakokban úgy érzi, hogy most egészen biztosan az Isten vezet, mert most helyesen igazságban élek, és hogyha pillanatokra is érzékelem azt, de biztos lehetek benne, hogy akkor az Isten vezet engem is. És a példának az volt a lényege, hogy az ilyen ember abban a pillanatban valóban megérzékeli az Isten jelenlétét, és valóban az Isten útjára jár, útjára lépett, csak az ilyen ember az cikcakban közlekedik, és amikor keresztbe megy azon az úton, akkor érzékeli egy pillanatra. De nem egyenesen halad, hanem keresztbe. És ez a rengeteg hurok, amit az ember az életében megtesz, és azt mondhatjuk, hogy mi így próbáljuk járni ezt az utat, nem lehet célba érkezni ezzel a módszerrel, ezzel a rengeteg hurokkal az ember élete, energiája, lelkivilága megviselődik, tönkre megy. Nagyon sok rossz döntés születik ezekben a hurkokban, ahogyan az ember keresztbe megy sokszor az Isten útján. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell vennünk az életünknek, a lelkivilágunknak azt a részét, hogy nem elég az embernek az Istent, az igazságot elfogadni, folyamatosan dönteni és választani kell. A gondolatainkban, a lelkiismeretünkben, az érzéseinkben, az akaratunkban, minden területen. Naponként, ugye halál révén állunk, vagy percenként, hogyha Pál apostolt akarnánk idézni. Mi történik akkor, hogyha az ember nem veszi egészen komolyan ezt a döntést? Ha úgy gondolja, hogy ő automatikusan, ő természetes módon a jó felé törekszik és arra igyekszik, akkor történik meg az életünkben az, hogy látszat alakul ki. Akkor látszatra élünk. Ha nem tudatos célok és tervek alapján, nem az Isten akaratának a keresése, megismerése alapján, nem azért, hogy az életünket valóban jobbá és nemesebbé tegyük, hanem megpróbálunk automatikus keresztények lenni, szokás szerint, vagy rutin szerint, akkor az ember életében látszat alakul ki. Durvában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy képmutatás. Nem mindig képmutató az ember.
mert az önző természetével megvan verve születésétől kezdve, nem biztos, hogy szándékosan képmutató. Lehet, hogy nincs ereje. Lehet, hogy nem is tudja elmondani, hogy nincs ereje. De a látszat az egy nagyon komoly veszély, nagyon komoly ismertetőjele a betegségnek, hogy az ember megismer valami tisztát, és mégsem követi, megismer valami nemeset, és még sincs ereje igazán annak a közelébe jutni, mégsem kérje az Istent erre. Erre szeretnék felolvasni Pascaltól, a sokat idézett Pascaltól egy rövid gondolatot, az 583-as töredéket, ahol a következő képpen nevezi az ilyen hozzáállást, és ez már nagyon komoly veszélyünk lehet időről időre. Az ilyen hozzáállást és az ilyen gondolkodást, kérlek ne ijedjetek meg tőle, ahogyan kezdődik a definíció meghatározása, azt mondja, a gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel, egyébként azonban elpártolnak tőle. Hogyan kezdi? A gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel. Az ember ugye a lelkében megijed. Nem kaptam magam sokszor ezen, hogy amennyiben állok az igazság mellé, amennyiben az érdekeimmel megegyezik, egyébként viszont elpártolok tőle. Tulajdonképpen a gonoszok akkor nem azok, akik az életben élik az életüket, és mindenféle hitvány értéktelen, tönkretevő, lezülesztő dolgot kitalálnak, gyakorolnak és terjesztenek. Nem ezek a gonoszok? Bibliai értelemben nem. Világi értelemben valószínűleg. Bibliai értelemben mindaz, aki ismeri, felfogta, tudná értékelni. Talán erőtelennek érzi magát, és nem fordul az Istenhez, de nem cselekszi, de nem marad ezen az úton meg. Az az ember, az mind ide tartozik. Látszatból él. Ezt a látszatot talán senki sem ismeri az életében és a lelki világában, csak ő maga és a mindenható Isten. Kedves gyülekezet, hány olyan dolog van az életünkben, amit talán jobban ismerünk, annál, hogy megvalósítsuk, de mégis látszatból élünk. Úgy gondoljuk, hogy még egy kicsikét lehet halogatni, még egy kicsit lehet odébb bódázni, nem kell ezzel foglalkozni, ismerjük igazán az igazságot, de nem foglalkozunk annyira vele. És az embert valóban nem gonosszá, de valóban ebbe az irányba is elterelheti. Mondhatnánk egy másik kifejezést a látszat mellett, hogy érdek. Ahogy mondja Pascal, az érdekeik, amennyire a szempontjainknak megfelel, addig követik. Ameddig tetszik, ameddig jól esik, ameddig igazán helyesnek érzékelem és látom, amikortól kezdve élesen szemben áll velem, amikortól kezdve megfed vagy megítél, attól kezdve elhagyom, nem foglalkozok vele. Jézus ezért mondta, menjetek be a szoros kapunál. Mi mindennel kell eközben megküzdenünk, mennyi igazsággal kell megküzdenünk, megbarátkoznunk, mennyi bűnnel és gonoszsággal, mennyi ilyen látszat dologgal kell az ember életében, ilyen buborékokkal, ilyen életünkben ott lévő helytelenségekkel, amiket észre se vettünk eddig, de visszatartanak bennünket azon, hogy valóban bemenjünk azon a szoros kapon, és végigjárjuk azt az utat. Igazán megérthetjük ebből a szempontból a gazdag ifjú történetét is. Egy fiatalember, egy felnőtt, tudatos emberről van szó, aki a szíve szerint sok mindent megpróbált megtenni. Azt mondja, hogy mit nem teszek meg a törvényből, mondjad, mester, hogy mire van még szükségem, mit kell még igazán megtennem. Ez az ember nem volt képmutató, nem volt csaló, nem volt farizeus ebben az értelemben. És akkor Jézus elmondja neki azt, hogy valamilyen függésed van az értékeitől, szívesen segítesz, szolgálatkész vagy, betartod a törvényeket. Én azt mondom, hogy nem tudsz teljesen elszakadni a vagyonaitól, az értékeitől, add el. Szenteld magad teljesen az Istennek, az igazságnak. Kedves gyülekezet, az Isten mond nekünk valami mást. Nem azt mondja, hogy szeressük, védelmezzük, éljünk az árnyékában valaminek, hanem azt mondja, hogy szentelje az ember magát neki teljesen.
foglalkozzon, kutasson, ne mondjon le olyan, róla olyan hamar, ne tegye hamar olyan hamar félre, hogy hát ez nekem még nem fontos, nem lényeges, még nem tartok én itt, nincs erre még nekem szükségem. És amikor mindezt a gazdag ifjú átgondolta, akkor megszomorodva elment. A jó szándékkal, az Isten kereséssel, az Isten szeretettel nem volt akkora problémája, mint amikor ez az érdekeivel ütközött. Amikor át kellett, hogy valamit gondoljon, hogy el tudnék szakadni mindentől, hogyha szükség van rá. És amikor Jézus ezzel szembeállította, akkor nem tudott elszakadni. És mondja is Jézus, miután a tanítványok elképedve nézik az esetet, hogy hát ilyen embert is elutasít, aki sokkal jobb volt talán nálunk, és azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, hogy sem egy olyan embernek, akinek van gazdagsága, vagy olyan ember, aki egy vélt gazdagságához ragaszkodik, és képtelen a saját gondolatairól, a saját életéről teljességében lemondani, hogy sokkal boldogabbat nyerjen ezért. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz nekünk ez a keskeny ösvét? Még ha megszerettük, megismertük, miért olyan nehéz az embernek igazán ezt járni, ha egyáltalán nehéz? De hát ha nem lenne nehéz, akkor semmi problémánk nem lenne, akkor tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy rövid időn belül megszentelt embereknek kellene az Istent hitben követnie, és mégiscsak valami nehézség van. Miért nehéz? Jézus élete nem volt nehéz, kellemetlen, fárasztó. Egy boldog életet élt 3,5 évig. Követendő életet. Miért nehéz? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem szeretjük az életben a szűk dolgokat. Kivéve a divat. Az nagyon szereti. Régen még a divat is egészségesebb volt, mert bő volt minden. Az ing is bő volt, minden egy. Olyan szép, kényelmes volt. Ugye az életben nem szeretjük a szűk dolgokat, nem szeretjük a szűkre szabott dolgokat, a mozgásban, fizikailag, lelkileg is, ami nagyon-nagyon szűk, attól az ösztönösen a természetünk irtózik. A keskeny, szűk dolgokkal, tehernek, leszabályozásnak érezzük. Ezt komolyan kell vennünk, hogy a természetünk irtózik születésétől fogva a szűk dolgoktól. Nem azt nézi, hogy jó vagy rossz, hanem azt nézi, hogy keskeny és szűk. Kedves testvérek és kedves vendégeink, ezzel szemben ugye nem nehéz összehasonlítanunk azt, hogy egy tágas kapu és egy széles út mennyire kényelmesebb. Egy olyan lehetőségek világa, amiben élünk, ami idézőjelben mindent kínál, mindent lehet, mindent megpróbálhatunk, vállalkozhatunk szabadon, minden lehetőségünkre áll. Ez hasonló ahhoz, mint amikor Jézust halmatszor megkísértette az ördög, és azt mondta, hogy mindezt neked adom. Neki adta volna? Azt mondja, mindezt neked adom, mindez a tiéd. Amikor ráválaszolunk, hogy igen, szeretném, köszönöm, elfogadom, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Sátán azt mondja, hogy nem adom azért, ingyen. Most közlöm a feltételeket, hogy mi mindent kérek érte cserébe. Kérem az idődet, kérem a gondolataidat, kérem a tervezésedet, az energiádat, mindent kérek. És az ember akkor érzékeli meg, hogy a tágas kapu és a széles út, azok valóban összetartoznak, egy teljesen más irányt képviselnek, megtévesztőek, jónak látszanak. Szeretnék a gondolatok a Krisztus hegyi beszédéről könyvből idézni ennek a résznek a magyarázatához tartozó részből egy kis szakaszt. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiassággal, haszonleséssel, büszkeséggel, bestelenséggel, erkölcsi zűlöttséggel egyetemben. Ez már talán nem annyira jellemző ránk. De most, ami jön, ott szabad tere van minden nemű véleménynek és tanításnak, bő alkalmak kínálkoznak mindenki számára, hogy saját hajlamait kövesse, és hogy azt cselekedje, amit önszeretete diktál neki. Keresni sem kell a kárhozat útját. A kapu tágas, az út széles, minden megerőltetés nélkül haladhatunk tovább a halálösvényen.
Ugye ez is egy fontos szempont az ember életében, hogy minden megerőltetés, különösen megerőltetésekben ne kerüljön valami. És hogy örülünk neki, amikor ez nem fárasztó és nem jár megerőltetéssel. Egy szakaszt kihagyva szeretnék még egy részletet felolvasni. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követheti a világ felfogásait, nem állhat vele azonos állásponton. A mennybe vezető sokkal keskenyebb, mintsem, hogy rang és gazdagság kiszélesíthetné. Keskenyebb, mint hogy a becsvágy, vagy a saját én tekintjű központnak mindez elférne rajta. Sokkal meredekebb és szirtesebb, sem, hogy azok, akik a kényelmet szeretik, megmászhassák. Munka, türelem, önmegtagadás, erény, szegénység volt Krisztus osztályrésze, és nekünk is meg kell tanulnunk, és tulajdonunká kell válnunk, tulajdonságainká kell válni ezeknek az erényeknek, ha el akarjuk érni valaha Isten országát. Milyen érdekes, hogyha elgondolkodunk azon, hogy Jézus azzal, hogy menjetek be a szoros kapon, ezzel tulajdonképpen arra akarta felhívni a figyelmünket, hogy nem egyszer kell az életben választanunk a szoros kaput, hanem folyamatosan kell az embernek. Ahogy itt olvastuk, rengeteg tanítás, rengeteg vélemény, lehetőség, alkalom kínálkozik, hát nem ilyen az élet. És az ember úgy örül, hogy annyi féléből választhat. Ne örüljünk ennek a választéknak. A választék azért bővült, mert véghetetlenül sok veszélyforrás jelentkezett az életben, és nagyon-nagyon imádkozni kell az embernek és az Istent keresnie, hogy valóban meg tudja találni az egyre bővülő skálán azt az egy dolgot, ami igaz. Egy munkanélküli ismerősöm mondta az, hogy úgy örül, hogy talált végre talált egy munkát, és mondom neki, hogy és milyen az a munkahely. Azt mondja, hogy olyan munkahely, hogy örülni kell ennek is, egyfolytában kell dolgoznom, de hát azért ezt is meg kell becsülni. Mondom, én még egy kicsit várnék. Nem azért, mert én könnyen beszélek. Mondom, eddig rengeteg időd volt, most meg semmi időd nem lesz. Biztos, hogy ez a megoldás? Ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát kizárásos alapon ezt el kell vállalnunk, ez egy lehetőség, ezzel élnünk kell. Más nem adódik. Nincs. Nincs más. Nagyon vigyázzunk arra, hogy nekünk nem el kell vállalnunk valamit, vagy mindenképp valami mellett kell döntenünk nekünk. Imádkozzunk el azért, hogy az Isten akaratát tudjuk megcselekedni. Ha egy lehetőség van, nem biztos, hogy az Isten akarata. Jó várni és megadással lenni az Isten útjáig és szabadításáig. Azt mondja a Szentírás példabeszédek könyvében, hogy ez a széles út, amin járunk, és amiben annyi alkalom és lehetőség kínálkozik, és azért el kell, hogy mondjuk azt, hogy időről időre ezek a kínálkozó alkalmak, lehetőségek úgy ki is kapcsolnak bennünket az életből, meg a közösségből, úgy eltűnünk. Hát most sajnos nem volt semmire időm. Most nagyon lefoglalt az élet. Azt mondja Salamon, hogy a hitetlenek útja kemény. Kemény. A döntéseink után, az életünk utána nagyon keményé válik. Nincs időnk semmire, mert az a döntés és az a választás szabályoz bennünket és irányít. Ha már eldöntöttük, utána már az visz bennünket tovább, abba az irányba, amiben az irányítva van. Milyen drámai dolog átgondolnunk mindezek alapján, hogy valóban mit is jelent bemenni a szoros kapon, és mit jelent keskeny ösvényen járni. Szeretnék egy verset kikeresni Timóteusi első levél 6. fejezetéből. Egy picit érzékeltetni az, hogy Timóteusi első levél 6. fejezetében mindazt, amit a gyerekekkel is megtanultunk, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Utána Pál apostol beszél, hogy a felnőtt életben mennyi minden jár a döntéssel, a választással, mennyi minden jár a széles és keskeny, igaz és igaztalan, de nagyobb lehetőségekkel bíró életben. Azt mondja a 6. fejezet 9. és 10. versében, akik pedig meg akarnak gazdagodni, nekünk ilyen nincs tervünkben, de szeretnénk nyugodtan élni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme,
mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Mennyi mindennel jár egy rossz választás és döntés? Kérlek benneteket, hogy soroljuk fel a két vers alapján. Különféle kísértések, különféle tőrök, csapdák, ugye az állatoknál, madaraknál használják ezeket a tőröket, amikor hogy belelépnek, rögtön eltörik ugye a lábukat, és nem tudnak sehova menni. Esztelen és káros kívánságok, ebből végtelen sok van, de mind praktikusnak és logikusnak tűnik, miért ne cseréljük le, miért ne váltsunk, miért ne legyen újabb a lakásunkban, az életünkben. És mit mond a tizedik vers végén? Sok fájdalommal átszegezik magukat. Ez az élet. Széles ösvény, tágas kapuk, és azt mondja utána Pál apostol, hogy te Istennek embere ezeket került. Attól, hogy az ember ezeket kerülni akarja, attól még nem biztos, hogy keskeny ösvényen jár, csak akkor, hogyha követi az igazságot, az Istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Mennyire komolyan el kell gondolkodnunk tehát ezen a jézusi bátorításon, hogy menjetek be a szoros kapon. Sosem kérdés az, hogy a keskeny ösvényen nehéz járni és lehet-e járni. A kérdés az, hogy amikor az ember dönteni és választania kell, akkor a keskeny kapun akar-e bemenni. Vagy olyan széleset választ, amin kényelmesebben, a sok szempontjával, kívánságával, sok-sok elképzelésével be tud férni. Mondhatnánk azt, hogy az önzés nagyobb ruhadarabjai jobban beférnek. De az önzetlen tiszta élet a sok jó ember kis helyen is elfér. Az igaz ez a közmondás. Nem minden közmondásunk igaz, de ebben a tekintetben a ma délelőtti mondani valónkhoz feltétlenül igaz, hogy nem férnek be a nagy darabok, nem férnek be a nagy elképzelések, nem tudunk egyszerűen, igazán nagy vonalúan is élni, az életnek is megfelelni, és az Isten nagyon-nagyon tiszta elképzeléseinek, amivel át tud bennünket alakítani. Kedves gyülekezet, azt mondja el Pál apostol is, hogy veszedelem és halál. Sehol nem hirdetik az életben az, hogy ha az ember nem jól dönt, akkor veszedelem és halál vár rá. Nem érzékeljük azonnal a lelki világunkban, hogyha nem jól döntünk, veszedelem és halál. Csak a végén látszódik mindig egy döntésnek és egy útnak. Sokan járnak rajta. Ez szokott lenni éppen az utolsó indokunk, ha megengeditek, hagyd mondjam el, hogy amikor valamit döntünk, akkor mi szokott erre, vagy a választásunknál szempont lenni? Hát sokan csinálják ezt. Nem ijesztő, hogy pont a Bibliát idézzük, hogy sokan járnak ezen. Sok embernek nem probléma. Biztos nem lehet ez rossz. Sokan járnak rajta. Megismerhettük azt is a Szentírásból, hogy a keskeny úton és a keskeny szoros kapun nem lehet csak harcolva járni. Mondhatjuk azt, hogy eddig arra is rádöbbentünk, hogy nem szeretjük a keskeny szűk dolgokat, harcolni még kevésbé szeretünk. Az életben az érdekeinkért, a szempontjainkért szeretünk harcolni, de egy önzetlen tiszta életért, egy önzetlen tiszta élet bemutatásáért, képviseléséért nem szeretünk harcolni. Felesleges harcokat szeretnénk mindenképp leépíteni és elkerülni az életünkben, harcolva keskeny ösvényen járni. Egy olyan ösvény, végis ez élik ahhoz. Ha elképzeltek egy hegyoldalban egy keskeny ösvényt, hát ott az ember olyan kényelmesen, olyan nagyon kanyarogva nem járkálhat. Ott figyelni kell. Ha nem figyel egy igazán keskeny ösvényen, akkor megcsúszik, kibicsaklik a lába, és kezdheti újra a hegy aljából az utat. Mennyire igaz az, hogy az embernek küzdve és harcolva kell járni. Nagyon szép példája ennek a bózsvai táborunkban, a nagyon gyönyörűen lankásan induló, rendes betonúton induló, mondjátok ki, a cseh sziklák mellett, vagy mi is annak a neve ott, a szemlőhegyi szamócás utunk, ugye? Mindenki örömmel jön, kicsit megkérdezik, hogy nem lesz-e meredek az elején, hát nem tudok szebbet mondani arra, vagy szépíteni a helyzetet, meredek lesz, de hát nem is ez a lényeg. Utána milyen szépen bemegyünk az erdőbe, árnyékos, és lesz ott szeder, évszaknak megfelelően, és hónapnak megfelelően, málna, sok mindent lehet ott mezgerélni is.
Azt nem szoktam mondani, hogy utána egészen keskeny, be is növi a végét, ott fa, meg cserje, meg sok minden. Ezt végképp nem szoktam mondani, hogy az útnak nincs folytatása. És a végéről vissza kell fordulnunk, vagy leereszkedünk ott az erdőn keresztül, amit nem szeret vállalni a csapatrendszerint. Kedves gyülekezet, még keskeny úton.

az nem a keskenyösvényen jár, az nem harcol. Az nem tudja igazán, hogy mit mindent vállalhat ezért. És utolsó pontban lezárásként hagy mondjam el nektek, hogy miért tűnik igazán keskenynek és szorosnak sokszor ez az út. Miért gondolja meg egy keresztény ember is sokszor, vagy egy istenfélő ember, vagy hagy fogalmazok itt a fiatalok nevében is, hogy egy fiatal miért gondolkodik olyan sokszor rajta, hogy biztos, hogy kell ez nekem? Mi mindennel jár egy ilyen kutató és az élet fonákjait és igazságát mélyebben megvizsgáló élet? Az ember rájön arra elsőként, hogy sokkal komolyabban kell venni a kísértéseket az életében. Hogy nem játék az, ami jelentkezik a belső lelki világában. Akár belülről, akár kívülről érkezik, azok nem komolytalan dolgok. Ez nem játék ez az élet. Nem a saját életemet ronthatom el, nem a családomét, nem a gyerekeimét, nem a barátaimét, hanem teljesen zátonyra futhatok, teljesen eltévedhetek ebben az életben. Ebből a szempontból az egész élet, tehát ha most nézzük, kézdráma, hogy az emberiség mennyire táncol ugye a szakadék fölött, és mennyire játszik a kísértésekkel. Sőt, maga előtt, folyamatosan maga előtt tartja a kísértéseket, az embernek nem lehet nyugalma már sehol sem, egy buszmegállótól kezdve, semmilyen helyen nincs nyugalma, reklámoktól és mindentől a kísértésekre berendezkedtünk. Erős az ember, nem kell félnie tőle, nem baj, ha körülveszi. Az a lényeg, hogy uralkodjon rajta. A Biblia azt mondja, hogy kerüljük, ne menjünk a közelébe, ne érintsük, ne foglalkozzunk, ne gondolkozzunk vele, és ha nincs erőnk, akkor forduljunk az Istenhez. Emiatt is nagyon keskeny és szoros ez az út. Egy lelkiismeretesebb ember komolyabban veszi már a kísértéseket. Második szempont, a környezetünk véleménye és ellenségeskedése. Nagyon-nagyon súlyos szempont. Az az ember, aki többszörösen meggondol valamit, az lassú, megfontoltabb, nem ugrik bele mindenbe, nem próbál ki mindent, és azután mondja azt, hogy kijöhetek belőle bármikor, ha nekem úgy tetszik, vagy nincs kedvem igazán hozzá. A környezetünk ellenségeskedése vagy véleménye is sokszor megtorpan bennünket ebben, hogy nem fognak befogadni, nem fognak értékelni, nem fognak szeretni. És az elsőre ez így is van. Egy rövid ideig így van. De a becsületes, szorgalmas, lelkiismeretes embert, fiatalt, azt mindig értékelik. Hogyha nincsen benne minden rosszban, vagy nincs benne a rossz döntésekben, az biztos, hogy nem jelent egy jó pontot ebben az életben. Ha nem vagyunk benne az életben. De később értékelik, hogy milyen érdekes, hogy ki tudta kerülni. Milyen érdekes, hogy valamilyen oknál fogva. Nem tudjuk mi, milyen oknál fogva. De ő megérezte. Tehát a környezetünk véleményére is nagyon sokszor adunk az ellenségeskedésre, a szembefordulásra. Döntő? Lehet döntő az ember életében? És a harmadik szempont, amit szeretnék elmondani, az, hogy az az ember, aki a saját életében mindezt komolyan veszi, az megpróbál a másik életében is segíteni. Az nem azzal a gondolkodásmóddal él ebben az életben, hogy nem tartozik rám, nem foglalkozom vele, az ő dolga, ő fog szenvedni, ő fog kínlódni, megérdemli. Ő okozta magának. Keresztény ember ilyet nem mondhat és nem érezhet. Akinek lelke van, költő is azt mondja, az nem gondolkodhat, nem érezhet így. Megtanul küzdeni és a másikért igazán együtt szenvedni, együtt örülni vele. Nem tudom, megfigyeltétek az életben, szeretném a mai istentiszteletünket ezzel lezárni. A mai világunkban nem is az a fő probléma, hogy olyan kevés az igazságot kereső ember, vagy annyira nem látszik ez. Nem az a probléma, hogy annyi minden kísértés, mert annyi minden vesz bennünket körül ebben az életben, amiben nehéz dönteni. Egyre kevesebb az olyan ember, aki együtt tud örülni, vagy együtt tud szenvedni velünk. Magyarul együtt tud érezni. Akkor is, ha nem ért velünk egyet. Azt mondja a Biblia, hogy együtt örülni és együtt szenvedni. Együtt érezni. Nem csak azzal, aki velünk egyetért, vagy ránk hallgat. Azzal is, aki nem. Az Isten mit tesz velünk folyamatosan? A vele egyet nem értő,

és a vele nem mindig azonosan döntő emberrel mindig együtt érez. Hogy tudjon neki segíteni, hogy be tudjon lépni az életében, amikor végre elbizonytalanodik, vagy végre igazi kapaszkodót keres. Menjetek be a szoros kapun. Ezt mondja Jézus. És úgy gondolom, hogy most, hogy egy egész délelőttöt gondolkodtunk rajta, igazán megérthetjük, hogy ez a felszólítás, ez a bátorítás, ez nekünk szól. Mi vagyunk, vagy mi lehetünk azok a gonoszok, akik megértünk valamit, megértjük az igazságot, megértjük a tisztaságot, a szépséget, és nem biztos, hogy járunk rajta. Nem biztos, hogy komolyan vesszük. Nem biztos, hogy a másik életében is küzdünk érte, nem biztos, hogy a környezetünkkel szemben és a kísértésekben is teljesen komolyan vesszük. Szeretném egy idézettel lezárni a mai délelőttünket. A gondolatok, a hegyi beszéd könyvet szeretném ismét felnyitni, és a következőket mondja itt a szerző. Aki elhatározza, hogy ebbe a lelki országba belép, az azt tapasztalja, hogy egy zabolátlan természetnek minden hatalma és szenvedélye a sötétség birodalmának hatalmától támogatva irányul ellene. Haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog. Bűnös szokásaink és az uralom utáni vágyakozásunk önmagunktól legyőzni nem tudjuk, nem tudunk azon hatalmas ellenség karjaiból kiszabadulni, ami bennünket rabszolgaságában tart. Egyedül Isten adhat nekünk győzelmet. Azt akarja, hogy önmagunk, akaratunk és szokásaink felett uralkodni tudjunk. De beleegyezésünk és részvételünk nélkül nem tud rajtunk dolgozni. Isten lelke az emberi képességek és erők által cselekszik. Akaraterünknek együtt kell működni Isten erejével. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt a mondatot, hogy menjetek be a szoros kapun, akkor azt ezzel tudnánk kiegészíteni, hogy menjetek be utánam ezen a szoros kapun, és menjetek be velem ezen a szoros kapun. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten adjon ebben megtapasztalást, adjon bölcsességet, hogy mi minden akadályoz meg bennünket, hogy igazán járjuk ezt a keskeny ösvényt. Mi minden okozhat az életünkben látszatot, vagy érdeket. Mi minden okozhat bennünk félrevezetést, megtévesztést, amiatt az ember nem életre, halálra vágyakozik ezen végigjárni, és ezt megharcolni, ezt a nemes harcot. Adja jó Isten, hogy a mi életünkben ennek a nemes harcnak, ennek a keskeny ösvénynek egy Istennel, Jézus Krisztussal való személyes, megtisztult találkozás legyen az eredménye. Amen. Mindenható örök Istenünk, köszönjük neked ezt a délelőttöt, hogy találkozhatunk a Szentíráson, Jézus Krisztus szaván keresztül veled. Hogy te nem csak kérsz bennünket arra, hogy menjünk be, válasszuk ezt a szoros kaput és ezt a keskeny ösvényt, hanem te végig szeretnél vezetni bennünket ezen. Te sokkal jobban ismered és tudod mindazt a gyengeséget, ami bennünk van és amivel küzdünk, illetve még nem is küzdünk igazán. Te ismered azt a sok-sok esztelen, káros kívánságot, felesleges, értelmetlen dolgokat. Annyi mindennel telve van az életünk, és sokszor úgy érezzük az életet figyelve, hogy ezek szükségesek és nélkülözhetetlenek. Köszönjük Istenünk, hogy te ezen mindezen átvilágítasz, és megmutatod, hogy egyszerű tiszta lélekkel, tiszta élettel az emberek között élni, igazságban menteni, segíteni, a gondolkodásban tisztítani, mennyivel kevesebb mindenre van szükségünk. Köszönjük Istenünk, hogy ugyanakkor ezt a mérhetetlen nagy harcot és küzdést, amit az életben folytatunk, az életért, a megélhetésért, hogy mindezt ezzel is próbálod egyszerűsíteni. Hogy a szoros kapu és ez a keskeny ösvény igazán az életünkben biztonságos lehessen, hogy örömmel járjuk, hogy ne legyenek kényelmetlenek számunkra a szűkebb lehetőségek, hiszen azok biztonságosak, azok boldogítóak. És járhatunk bármilyen széles, járhatunk bármilyen megnyugtató utat, választhatunk bárhogyan is, de az nagyon kemény és kegyetlenné tud válni az életünkben. Szeretnénk Istenünk teljesen a szívünket, lelkünket megnyitni előtted, hogy segítsél bennünket jó döntésekhez.
Add, hogy ezeket a döntéseket ne is halogassuk, ne is tudjuk elherdálni az életünkben, mert nem biztos, hogy visszajönnek még. Köszönjük Istenünk, hogy Te egy türelmes Isten vagy, aki nem elnézed a mi életünket, a mi hibáinkat, hanem szeretnél bennünket újra és újra ebbe a kapuba beállítani, és megismertetni, megszeretetni a Te gondoskodásodat, a Te törvényeid igazságait, tisztaságát, amelyek mindig biztonságban vezetnek, soha nem lesznek kemények és kegyetlenek. Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott szombatot kívánok mindenkinek innen Ráckevéről. A mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy ne menj ki reggelig. És hogyha azt mondanám, hogy karantén húsvét, akkor valószínűleg azt mondanátok, hogy igen, 2020 április, pontosan egy évvel ezelőtt volt az első hullám, az első félelmek. Ha azt mondanám, hogy húsvéti kijárási korlátozás, akkor viszont azt mondanátok, hogy igen, ez meg 2021 húsvétja, a harmadik hullám. És igazatok van, de én most valami másról szeretnék szólni. Gondoltatok már arra, hogy maga a húsvét története, amit a keresztény világ most ünnepel, és a keresztény világnak ez az egyik legnagyobb ünnepe, maga a húsvét története éppen egy karanténnal, egy kijárási tilalommal kezdődött. Mózes második könyve elmondja nekünk a húsvét eredeti nevén a Páska történetét, az elkerülés ünnepének történetét, hogy hogyan keletkezett ez az ünnep. Mielőtt az Úr kihozta Izraelt Egyiptomból, egy különleges szertartást rendelt el. Tudnélik, minden családban, minden családfőnek ki kellett választani egy bárányt a nyájból. Egy esztendős kis bárányt. Ez a bárány 4 napig a családnál lakott. Nem a nyáj között, hanem 4 nappal húsvét előtt már ezt a kis bárányt be kellett vinni a házba. És vigyázniuk kellett rá. És azt olvasom Mózes második könyvében, amikor az Úr elrendeli a Páska bárányt. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, e hónap 10-én mindenki vegyen magához egy bárányt, és legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig. Majd a húsvét estén, amikor a kivonulás végbe ment, előtte ezt a bárányt meg kellett ölni, a báránynak meg kellett halnia. És ezt nevezi a Biblia húsvétnak. Ez a történet, a húsvét története innen ered, ez a keresztény ünnep is. És persze keresztényként könnyen beazonosítjuk, hogy mi mit jelent, de szeretném, hogyha egy picit még a mélyre néznénk ennek a történetnek. A bárány meghal. Izrael közösségeinek egész gyülekezete estennen ölje meg a bárányt. Ezt az utasítást adta az Úr. Miért kellett megölni a bárányt? Miért kellett megölni a bárányt? Miért kellett a báránynak meghalni? Mi történt ezzel a bárányjal? Ugye tűzön kellett megsütni. A húsát megette a család. A csontját nem volt szabad megtörni. De mi történt a vérével? Jól emlékszünk a történetre. Azt olvasom, hogy vegyetek egy kötés izsópot, mondja az Úr, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van. Tudnélik, a bárány vérét egy edényben fogták fel, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből. Ti közületek pedig, és nézzétek csak, hogy hangzik ez, ti közületek pedig, senki ne menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Nem erre szoktuk azt mondani, hogy éjszakai kijárási korlátozás? De igen. Miért kellett a házban maradni reggelig? Miért volt az első húsvét már önmagában egy kijárási korlátozás, egy karantén? Azért, mert átmegy az Úr, hogy megveri az egyiptomiakat, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, és elmegy az Úr az ajtó mellett. Elmegy mellette, innen van a Pesach szó, azaz kikerüli. Passover, angolul így mondják. Elkerüli az ajtót, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a házaitokba. Miért került el a pusztító Izrael házait? Mert be voltak zárva az ajtók kulcsra? Nem azért, hanem mert meglátta a vért. Meglátta a vért az ajtó félfán. Meglátta a bárány vérét az ajtó félfán. A bárány vére az ember vére helyett. A bárány élete az ember élete helyett, az elsőszülöttek helyett. Igen, a húsvét eredeti története nem sonka, meg nyuszik, meg locsolkodás, meg pálinka, meg minden, ami a mai kultúrában ott van. A húsvét eredeti története élet és halál. Fogság és szabadulás, ítélet és felmentés. Egy új élet története. Vajon megértettük-e a húsvét eredeti jelentését? Pál apostol így fogalmaz az első korintusi levélben. Tisztítsátok el azért a régi kovászt. Legyetek új tésztává, amint kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. A húsvéti bárány tehát magát Jézust, magát az áldozatot jelképezi, az ajtó félfára hintett vér pedig az elfedező vért, Krisztus vérét jelképezi, azt az értünk kiontott vért, amiről Péter apostol így ír, hogy nem veszendő holmi. Ez a vér nem veszendő holmi, nem arany vagy ezüst. A szabadságunk ára nem
mérhető pénzzel. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való, semmire való életetekből. Igen, ha keresed az élet értelmét itt a Földön, a Biblia egy rövid távú választ ad a nagy filozófikus kérdésre, hogy mi az élet értelme. Péter azt mondja, semmi. Nulla, üres. Ha csak ebből az életből, ebből a semmire való életből, ebből a hiába való életből meg nem vált, vissza nem vásárol az Isten. Nem ezüstön vagy aranyon, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Amikor az izraelitáknak választani kellett egy bárányt a nyájból, akkor esztendős, épp, hím bárány kellett, hogy legyen. Ez jelképezi Krisztus tökéletességét, Krisztus szelídségét és Krisztus áldozatát. Ez a vér a bárányvére megtisztít. Azt olvasom a Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy akik jönnek a nagy nyomorúságból, akik végül győztesként állnak az Isten trónja előtt, akikre Isten az ő pecsétjét helyezi, azok megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mennyire ellentmondásos jelkép ez? Hiszen ha valamilyen ruhát, egy fehér inget belemártunk vérbe, akkor az piros lesz és nem fehér. De a bárány vére megfehéríti a ruhát. Jézus Krisztus halála, Jézus Krisztus áldozata, bár halálról beszélünk, mégis életet ad. A vérbe mártott ruha fehér lesz. Azt olvasom, megfehérítették ruháikat a bárány vérében, és János apostol így fejti ki ugyanezt a gondolatot, és százszor is előfordul ez a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A vér a bűnből való tisztulást jelképezi, ezért a ruhák, amiket megtisztít a vér, nyilván a jellemünket jelképezi. Krisztus tökéletes igazságossága. Ez a fehér ruha. Ez a bárány vérében megtisztított ruha. A vér nem csak megtisztít. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy ugyanez a vér győzelmet is ad. Győzelmet ad, mert a 12. fejezetben így szól, hogy ők, tudnélik az atyafiak, az egyházról beszél, a Krisztus követői legyőzték a vádolót, sátánt a bárány véréért. A bárány vére megtisztít, és a bárány vére győzelmet ad. A bárány véréért sátánt is képes vagy legyőzni. Ha Jézus Krisztus vére rajtad van, hogyha megtisztított az ő vérében, akkor a győzelem a tied. Miért olyan szükséges a bűnből való tisztulás? Miért olyan szükséges, hogy a bárány vére ott legyen rajtunk, és hogy győztesek legyünk a bárány vére által? Emlékezzünk az ószövetségi történetre. Szükség volt a bárányra, hogy a bárány vérét lássa az Úr az ajtófélfán. Ez jelentette a védelmet a pusztítóval szemben. Az a pusztító nem sátán volt. Az a pusztító, ott Isten ítélete volt, Egyiptom felett ítéletet tartott. És tudom, hogy nem népszerű bibliai tanítás ez, de a bűn zsoldja még mindig a halál. A bűn zsoldja a halál, írja a Római Levél 6. fejezete. És anno 3,5 ezer évvel ezelőtt, ugye, Krisztus előtt 1,5 ezer évvel, ahogyan az Úr végig járta Egyiptom házait, úgy ma is ítéletet tart. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy eljött az ő ítéletének órája. A 14. fejezet 7. verse ezt írja. Eljött az ő ítéletének órája. Igen, az Úr ítél. Az Úr vizsgál. Ő a vesék és szívek vizsgálója. És ez az ige, hogy az Úr a szívek és vesék vizsgálója, úgy folytatódik, hogy megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Amikor az Úr megtisztít, a hitedet nézi. De amikor a legvégén ítéletet tart, a cselekedeteidet fogja megnézni. Azt fogja megnézni, hogy mit kezdtél a bárány vérével, éltél-e a győzelem lehetőségével, ami a bárány vérében rejlik. Szükségünk van a bárány vérére. Igen, az Úr akkor tud minket megkímélni az utolsó napon, hogyha a bárány vérét rajtunk látja, azaz, ha a ruhánk megtisztult az ő vére által. Mózes 2. könyve 12. fejezetében a páska bárány szertartása tele van a keresztre mutató jelképekkel. Ott van a vér, Krisztus vérét jelképezi. A vért az ajtó fél fára kellett, ugye a fán, el tudjátok képzelni a fán a vért, ahogy a keresztfán, ott folyt le a vér, ugyanúgy nézett ki az ajtó fél fán, ahogy folyik a vér. Ott van a bárány,
Krisztus tökéletessége, Krisztus szelítsége, ártatlansága. Ott van, hogy a báránynak nem volt szabad megtörni a csontját, azaz Jézus soha nem esett el, soha nem vétkezett, tökéletes áldozat volt. A csontok megtörése a bűnöket jelképezi, a bűnök elkövetését, és az abból fakadó fájdalmat. Ugye? Azt mondja Dávid, amikor vétkezett, hogy amíg elhallgattam a vétkemet, addig megavultak, összeszikkadtak a csontjaim. De Jézus vérét, Jézus csontjait nem volt szabad megtörni, ő soha nem esett el. A keserű füvek, amit a bárány húsával együtt kellett elfogyasztani, azt a keserűséget jelképezik, amin Jézusnak át kellett menni a Gecsemáné kertjében, amin a tanítványoknak át kellett menni, mikor látták, hogy a reményeik szertefoszlottak. Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, az is a megtisztítás jelképe. Ezért használja ezt a jelképet az 51. Zsoltár. De a leírás egy nagyon fontos utasítással zárul. Azt olvasom, hogy Izrael népének el kellett mondani. El kellett mondani a következő generáció számára ezt az egész történetet és az összes jelképet. Így olvasom a fejezet vége felé, hogy mikor pedig a ti fiaitok mondják nektek, micsoda ez a ti szertartásotok? Akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, azaz az elkerülés áldozata az Úr számára, aki elment Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. Ha ott van a vér az ajtófélfán, ne lépj ki a házból. Maradj karanténban, maradj elzárva, mert a pusztító el fogja kerülni a házadat. Mondd el a fiaidnak, hogy mit jelent ez. Mondd el a következő nemzedéknek. Miért fontos a következő nemzedéket megtanítani erre? Miért kellett újra és újra elmondani a páska jelentőségét? A bárány víre által nyert győzelemet az emlékezés, a bizonyságtétel teszi maradandóvá. Az atyák bizonyságot tettek a fiaiknak. Elmondták a szabadulás történetét. Hagy mondjam el, hogy a zsidóság körében ez 3500 éve így van. Az asztalnál a család körülüli a szédert, vagy a húsvéti vacsorát, és felidézik a történetet. A bizonyságtétel maradandóvá teszi a győzelmet. Ezért van az, hogy Jelenések könyve így fogalmaz, és az előbb csak félig idéztem az igét. Legyőzték azt, azaz legyőzték a vádolót a bárány véréért, és az ő bizonyságtételük beszédéért. A maradék nép, írja Ellen White, a bárány víre és bizonyságtételük szava által fog győzni. Sokan azt várják, hogy egyedül a bárány víre által győzzenek minden saját igyekezet nélkül. De láttam, hogy Isten kegyelmesen megajándékozott minket. Mivel? A beszéd hatalmával. Ő adta a nyelvünket, és mi felelősek vagyunk azért, hogy mire és hogyan használjuk. Dicsőítsük Istent ajkunkkal, beszéljünk hódolattal igazságáról és végtelen kegyelméről, és győzzünk bizonyságtételünk szava és a bárány vére által. Izrael népének el kellett mondani, hogy mi a jelentősége a bárány vérének. Fel kellett idézni a történetet, és az emlékezés által, a felidézés által, az ifjabb generációnak való bizonyságtétel által erősödött a hitük. Megmaradtak a kegyelemben. Aki ilyen nyitott szívvel emlékezik Krisztus áldozatára, az megmarad az ő kegyelmében. Tegyünk róla bizonyságot. A beszédben hatalom van. Mondjuk el újra a történetet. Lehet, hogy már mindenki ismeri a húsvét történetét. De ezért mertem kiállni elétek, és nem szégyellem újra elmondani a jól ismert történetet. Jézus Krisztus az ige testé lett. Testé lett és közöttünk lakozott, szó szerint sátorozott, mondja János apostol. Erre utal az a jelenet, a páska bárány elrendelésekor, hogy 4 napon keresztül az a bárány nem a nyáj között volt, hanem bevitték a házba. Abba a házba, ahol végül 4 nappal később megölték, abba a házba, amelynek az ajtófélfájára a vére fog kerülni. 4 napon keresztül ott lakott a családdal. Igen, Jézus Krisztus közöttünk sátorozott. 2000 évvel ezelőtt Jézus kilépett a menny kapuin. Kilépett a hatalmas aranykapukon, és lejött a földre, hogy belépjen egy karanténba. Az univerzumnak abba a szegletébe, ami el volt zárva. Miért volt elzárva? Mert egy nagyon agresszív, nagyon fertőző és nagyon halálos vírus terjeng itt, amit úgy hívnak, hogy bűn.
az univerzum többi részétől el van zárva, muszáj volt elzárni. Már a mennyben izolálták ezt a vírust. Felismerték hamar, és rájöttek, hogy mennyire jól terjed, nagyon gyorsan terjed. Mondhatnánk, 33%-os volt a terjedése. 100 angyalból 33-at megfertőzött. Igen, az angyalok seregének egyharmadát Sátán a csábításával, a hazugságaival, a bűnnel elragadta. De tudjátok, milyen jó mennyei egészségügy, az Úr már tudta, mi az ellenszer. Már akkor tudta, mi az ellenszer, amikor a földön felütötte a fejét, a gyógyszer, a védőoltás már készen volt. Készen volt, nagyon régen készen volt. Péter apostol azt mondja nekünk, hogy a világ megalapítása előtt el volt rendelve a bárány. Eleve el volt, erőre el volt rendelve a világ megalapítása előtt. Jelenések könyvében is azt olvasom, hogy a bárány megöletett a világ megalapítása előtt. Isten nagyon hamar gondoskodott, megoldásról. Jézus eljött közénk, közöttünk sátorozott, annak tudatában, hogy már a világ megalapítása óta ő tudta, hogy meg kell halnia. Ő volt az, aki fájdalmainkat hordozta, eljött a világunkba és a betegségeinket viselte. Krisztus azzal, hogy felvette az emberi természetet, kitette magát a földi élet viszontagságainak, próbáinak, kísértéseinek, lejött a földre, és nem angyalként lebegett felettünk, nem angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természetét. Kitette magát mindazoknak a próbáknak, amiken te átmész. Jézus felvette a mi természetünket, és Ellen White nagyon különlegesen fogalmaz. És itt ki is tettem a linket, ha valaki szeretné egészben elolvasni angol szöveggel együtt ezt a különleges kéziratot, ezt a különleges bizonyságtételt. Az isteni természet az emberivel összekapcsolva képessé tette őt, Jézust arra, hogy engedjen Sátán kísértéseinek. Figyelem, képessé tette. De ez nem jelenti azt, hogy ő élt volna ezzel. Sőt, Krisztus, ami elesett, de nem megromlott természetünket vette fel, nem is romolhatott meg, ha csak nem hallgat Sátán szavára Isten szava helyett. Más szavakkal Jézus találkozott a vírussal, de nem fertőzte meg őt. És ez a találkozás nem, hogy beteggé tette volna, hanem épp ellenkezőleg immunreakciót váltott ki. Megteremtette számunkra az ellenanyagot. Hadd játsszak a szavakkal. Az emberi természetet hogy nevezi a Biblia? A bűnös emberi természetet? Test. Jézus soha nem volt testies. Ő mindig lelki volt. Nem test, hanem antitest. Jézus Krisztus megteremtette számunkra a lelki életet, olyan hatással volt az emberiségre, olyan hatással van az emberiségre Jézus földi élete, ami megteremti számunkra az ellenanyagot. Jézus győzelme a mi győzelmünk, micsoda reménység, megkísértetett, de soha nem esett el. Sátánnak nem sikerült behatolnia sem az elméjébe, sem az érzéseibe, hát még a tetteibe, szavaiba. Nem tudott behatolni. Tökéletes védelem, tökéletes immunpajzs. Ézsaiás így szól, az ő sebeivel gyógyultunk meg, megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van. Sebeivel gyógyulunk meg, Jézus sebei jelentik a gyógyulásunkat, és Krisztus keresztjére feltekinteni. Igen, testvéreim, ez a mi immunerősítőnk a bűnnel szemben. Feltekinteni ő rá. Nézz fel és élsz. Amikor Jézus felemeltetett a kereszten, akkor mindenkit magához vonzott. A keresztben gyógyulás van. Ahogy annó, még Mózes idején Jézus előtt 1500 évvel Mózes felemelte azt az érc kígyót, és akiket megmarta kígyó, azok mind meggyógyultak, csak fel kellett nézni. Ezt a jelenetet idézi fel Nikodémus számára is. Amikor az emberfia felemeltetik, akkor mindenki meggyógyul, aki felnéz rá. Jézus győzelme több, mint győzelem. Azt olvasom ugyanebben a bizonyságtételben. Jézus több, mint győztes volt. Érdemei által megnyitotta az utat, hogy az ember is több, mint győztes lehessen, mivel Jézus szerette őt. A végtelen Isten fia a leggyengédebb együttérzéssel viseltetik a megkísértett egyház iránt. Ő tudja, hogyan segítse azokat, akik megkísértetnek, mivel ő maga is megkísértetett.
Miért tudja, hogy hogyan segítsen? Mert ő maga is átment ezen a földi életen, bejárta előttünk az utat. Nézz fel rá segítségért. Mit tudsz még tenni? Nézz fel rá erőért. Testvéreim, Jézus hamarosan eljön. Tudom, és mindannyian tudjuk, hogy az utolsó napokban élünk. Nem csak az idők jelei miatt tudjuk, hanem a bibliai proféciákból is tudjuk. A bibliai jövendőlésekből látjuk a korszakokat. És persze látjuk a világállapotát is. És itt van bennünk az a sóvárgás, várjuk és sietetjük Isten napjának eljövetelét. Jézus hamarosan eljön, magához vesz minket, de előtte még valaminek be kell következni. Előtte még lesz egy utolsó kemény próba. Az egyház átmegy egy nagy megpróbáltatáson, amit a Biblia úgy nevez, hogy a kegyelem idő lezárulása, a hétcsapás, Jákob éjszakája, rengetegféle képpel illeti ezt. Egy utolsó próba, egy utolsó teszt. De Jézus azt ígéri, hogy ezek a napok megrövidítetnek. Mondhatnám, hogy gyors teszt lesz. Jézus Krisztus félti az egyházat. Várja, hogy egyesülhessen az egyházzal, de előtte próbára kell tennie az ő népét. És a Biblia azt mondja nekünk, hogy szükségünk van a bárány vérére, hogy ezen a próbán megálljunk. Azt olvasom Jelenések könyvében, hogy boldog az, aki vigyáz, és őrzi azt a ruhát, amit megmosott a bárány vérében. Most már nem azt mondja a hét csapás alatt, a kegyelemidő lezárulás alatt, hogy boldog, aki újra és újra kimossa a ruháját, hanem azt mondja, aki megmosta a bárány vérében, az boldog, ha őrzi is azt. Azt olvasom Máté Evangélium a 22. fejezetében, a királyi mennyegző történetében, hogy a király bement és megtekintette a vendégeket, és a vendégek ruháját nézte. Alkalmas-e a ruha? Alkalmas-e a jellem? Krisztus tökéletes igazságába öltöztél-e? Ez a tesztkérdés. Krisztus tökéletes igazságába öltöztél-e? Ebben nem a te érdemeid, nem a te teljesítményed van. Ez maga Jézus Krisztus és az ő hatalma. És hogyha van jó cselekedet az életedben, tudj róla, hogy az is Jézus hatalma. Az mind az ő érdeme és az ő dicsősége. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy a király, amikor bejön és megtekinti a mennyegzőre összegyűltek ruháját, akkor az én ruhám, a te ruhád, ne legyen szennyes ruha. Lehetséges az, hogy megőrizzük azt a ruhát, amit Jézustól kaptunk? Lehetséges, hogy Krisztus jelleme, az ő igazságossága, a hozzávaló hasonlóság valóság legyen az életünkben? Záró gondolatként egyetlen igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Testvéreim, most, hogy végigmentünk egy kicsit a húsvét történetén és annak jelentőségén, és látjuk, hogy a mostani helyzetünk már csak a kijárási tilalom miatt is összekapcsolódik annó a 3500 évvel ezelőtti első húsvéttal. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a tökéletes védőoltást. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt az oltást, ami a bűn vírusától megvéd. Íme, az ige azt mondja nekünk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, mit jelent a szőlőtőkén maradni? Tudnélik beoltva lenni. Aki én bennem marad, tudnélik beoltva, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Testvéreim, hogyha van üzenete számunkra a húsvétnak, akkor ez legyen a legfontosabb üzenete. Jézus Krisztusban maradni. Beoltatni ő bele. Ez a tökéletes védőoltás. Megvéd az utolsó napokban, megvéd az utolsó napok veszedelmeiben. Megvéd, mert megigazít, mert gyümölcs termővé tesz. Az olyan ágakat, az olyan vesszőket, amelyek gyümölcsöt teremnek, azokat az atya nem metszi le. Azok fennmaradnak a szőlőtőkén, és abban dicsőítetik meg az Isten, hogyha mi teremjük ezeket a gyümölcsöket. Fogadjuk szelídséggel a beoltott igét, mondja az apostol. Az én beszédeim, ha bennetek maradnak, mondja Jézus, kérjetek, amit csak akartok. Mit kértek? Mit kérnétek ma az Úrtól? Azt mondja, kérj, amit akarsz, ha az Isten beszéde benned van.
Kérj, amit akarsz, és meg lesz. Nekem van egy nagy kérésem. Az én kérésem az, hogy ott állhassak majd a trón előtt, és mi a te kérésed? Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Úgy legyen, legyünk az ő tanítványai, legyünk szőlőveszők beoltva, örökre beoltva a szőlőtőkébe. Tőle életet nyerve, ő benne gyümölcsöt teremve, és őt dicsőítve. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk Jézus Krisztusért. Hálát adunk azért, mert Jézus kilépett a menny kapuján, és belépett ebbe a fertőzött világba. Hálát adunk neked, hogy ő soha nem viselt maszkot, és mégis az ő kedves arcát nézhettük, és ő soha nem fertőződött meg. Atyánk, tudjuk, hogy nekünk most olyan a helyzetünk, hogy megkövetel bizonyos egészségügyi szabályokat, és tudjuk, hogy fizikailag távol kell lennünk egymástól. De köszönjük neked, hogy Jézus soha nincs távol tőlünk. Köszönjük neked, hogy Jézus soha nem fertőződött meg. Hogy odalépett a lepráshoz, és nem elkerülte őt messzire, hanem éppen megérintette őt, és a dolgok mindig fordítva történtek nála. Nem megfertőződött, hanem az ő igazsága, az ő tisztasága a leprás emberé lett. És a leprás meggyógyult. Atyánk, ezek a betegek mi vagyunk. Szükségünk van a gyógyulásra, szükségünk van a bárány vérére. És köszönjük a te ígéretedet, hogy a pusztító elkerüli a házainkat. Igen, mert bízunk benned és Jézus áldozatában. Bízunk abban az ígéretben, hogy aki felnéz, annak örök élete van. Atyánk, köszönjük neked, hogy a szőlőtőként maradva, oda beoltva, gyümölcstermő életünk lehet. Valósítsd meg ezt bennünk, dicsőítsd meg magadat bennünk. Segíts elfelejtkeznünk önmagunkról, és csak Jézust látnunk. Ez a szívünk vágya, ez a szívünk kérése így. Húsvét idején köszönjük ezt neked, fiad nevében.

És vendégeinket, és rögtön már kicsit, rosszul érzem magam, mert igazából szeretnék mindenkinek az arcába nézni, de nem tudok, mert akkor belenézek a képbe. Tehát elnézést kérek ezért. Szabó Attilának hívnak, és már évek óta tartunk itt a Bibliaházban, pontosabban egy másik Bibliaházban Tatán, mert ez az első alkalom, hogy itt nyilvános előadásunk van, egészségügyi sorozatokat. Ez a mostani abban különbözik az előzőektől, hogy a testi és a lelki egészséget szorosabban kapcsoljuk össze, hiszen a ház neve és Biblia ház nem titkoltan a bibliai gondolatok felől is megközelítjük az egészség kérdéskörét ma is, és az elkövetkezendő előadásoknak is a témái ezekhez kapcsolódnak, a fáradtságűző étrendi modellek, Tóth Gábor előadása lesz, hogyan készíthetünk egészséges ételeket egy kóstolóval egybekötött főzőkör, ételbemutató, miért vagyunk egyre betegebbek, Wolfgang Köbel előadása, és a legvégén pedig szintén jó magam tartom a lelki nyugalom és az Istenbe vetett bizalom, mint legfőbb gyógyerő témájáról szólunk. Azért tartjuk nagyon fontosnak ezeket a témákat, ahogy a címünk is mondja, hogy testünk és lelkünk gyógyulásra vár, mert mindannyian valami hiányt élünk meg, mindannyian szeretnénk gyógyulni, melyikünk nem beteg? Ugye? Költői a kérdés. Mindannyiunknak vannak bajai, ilyen, olyan, amolyan, és szeretnénk gyógyulni, és hát a mai alkalommal épp az első nagy bajról beszélünk, az önuralom hiányáról, a mértéktelenség kérdéséről, illetve hogyan győzhetjük le a rossz szokásainkat, ha úgy tetszik, a mértéktelenséget. Nagy téma ez, és a következő témáink is nagy témák. Még szeretném azt megemlíteni, hogyha ilyen érdeklődésünk lesz, akkor nem szeretnénk tényleg ilyen szűkösen kicsit benyomorodni ide ebbe a helyiségbe, ebbe a házba, hanem akkor bérlünk nagyobb helyiséget, és akkor kényelmesebben tudunk ülni. Hát ez majd elválik, hogy tényleg hogy alakul. Minden esetre nagyon örülünk és megtisztelő számunkra, hogy eljöttek kedves rendezőinkkel egyetemben. És akkor megkezdjük a mai témánkat. Hát ez egy olyan téma, ez az önuralom és a rossz szokások legyőzése, illetve az önuralomnak a elnyerése, ami mindannyiunk számára nagyon fontos téma. Amióta ember az ember, azt hiszem nem tévedek, ha ezt mondom, majd látni is fogják, van erre bibliai példa is, azóta kérdés ez. Mi a mérték? Mi a mértékletesség? Hogyan nyerhetjük el az önuralmat? Nagy kérdés, ugye? Mivel jómagam pedagógus vagyok, és már 25-30 éve tanítunk feleségem egyetemben, hát állandó kérdés és állandó probléma, most is egy kisfiút tanítunk magántanulóként, és hát állandó napi téma az, hogy hogyan lehetne engedelmességre, meg önuralomra nevelni. Na de persze nem kell a gyerekhez fordulni, hanem önmagamhoz is fordulhatok, mert napi küzdelmem, nem tudom önök hogy vannak ezzel, hogy mértékletesek legyünk. És a mértékletesség nem csak az evést jelenti, bár jelesül, nagyon csak előáll ez a téma, hanem az indulataink területét, a gondolataink világát, mit gondolunk, mit nem gondolunk, mit képzelünk és mit nem képzelünk, ugye? Mire irányítjuk a figyelmünket, mit szemlélünk, hogy ne essünk túlzásokba. Az ember, amióta ezen gondolkodik,

is ezen gondolkodtak. Egyik költőtől olvastam, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. A lábujjhegyen ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Ugye milyen érdekes nagy meglátás, hogy az ember ne essen túlzásokba. Az ember találja meg azt a mértéket, ami a közép. Nem a középszerűség, hanem a középszer, az aurea mediocritas, mondta Arisztotelész, aki azt mondta, hogy mindenki keresi a közepet, a bölcs ember pontosabban keresi a közepet, és az a bölcs ember, aki megtalálta és ragaszkodik is hozzá. Mit értett ez alatt? Azt gondolta és azt mondta, hogy a közép tulajdonképpen egy példával illusztrálva olyan, mint a gyávaság és a merészség, ugye a két véglet közötti közép, ami vajon micsoda? A gyávaság és merészség között középen mi van? A bátorság. A bátorság. Na de azt mondja, az önmagunkhoz viszonyított közepet. Vagyis lehet, hogy valakinek az is nagy bátorság, hogy a sötét utcán elmenjen valahová, ugye este. Vagy hazamenjen. Valaki pedig éjszaka egy hegyre, egy magas hegyre felmászik. Ugye tehát nem mindenkinek ugyanaz a bátorság, hanem kinek milyen irányban kell megtalálni a két véglet között a helyes arányt. Hát a most következő néhány kép, kis bevezető képsor, ugye például mondjuk egy képet, ha nézünk, egy fotón is egyensúlynak kell lennie, és bizonyos mértékeket meg kell találnia. Fényképezni mindenki tud, mert fogja a fényképezőgépet és kattint egyet, ugye? Na de hogyan állítja be a képet az ember? Milyen kompozíciót választ, milyen arányt és egyensúlyt talál, hogy az a kép kiegyensúlyozott legyen. Mint hogy az előző képnél is látjuk, hogy megtalálni, ugye pont itt is, most ez egy ritka dolog, hogy pont egy képnek a közepénél ott van az a vonal, ami úgy meghatározza a képnek a fő vonalát. Na de aztán nagy kérdés az, hogy mi az önuralom, hogyan tudunk mértékletességet gyakorolni. Hát amikor a katonákat látjuk, akkor azt látjuk, hogy hát most önuralmat gyakorolnak, mert hát feszesen állnak, és az egész életük, mint egy katona élete, hogyha tényleg komoly katona és jó kiképzésben részesül, akkor nem akármikor kell, nem akármikor eszik, és nem akármit csinál, hanem pontosan megmondják neki, hogy mikor mit kell csinálni, azért, hogy a leghatékonyabban tudja végrehajtani azt a feladatot, amire őt kijelölték. De hát sportolókat is ismerünk, és látjuk, amikor szinte emberfeletti teljesítményre képesek, akkor aztán nagy önuralmat kell gyakorolniuk minden értelemben. Étkezésben, edzésben, pihenésben, mikor fekszenek le, még azt is meg szokták szabni, hogy mikor és hogyan élnek hálás életet a verseny előtt, ugye? Mert még azt is tudják, hogy ez is az energiákat más irányba mozdítja el. Önfegyelem, edzés, önkontroll, lemondás. Ugye nem kedves szavak ezek a mai világban. Mert mindegyik szó, mindegyik kifejezés, ami kényelmi zónánkat sérti, közelíti. Hozzávágjuk sokszor az emberekhez, hagyjon bennünket békén, úgy élünk, ahogy akarunk, azt teszünk, amit akarunk, azt csinálunk, amit akarunk, azt nézünk, amit akarunk. Ne szóljanak bele az életembe. Semmi probléma. Általában nem is szólnak bele. De mi lesz az eredménye? Mi lesz az eredménye? Annál szomorúbb látványt alig lehet elképzelni, amikor egy felnőtt embernek nincs önkontrollja, és nem veszi észre magát. De még a tükörben sem veszi észre magát. Aztán, amikor szólnak neki, hogy tehát figyelj, hát esetleg nem így kéne, akkor rögtön védekezik, magyarázkodik, visszavág, sért, megaláz, vádol. Nincs önuralma. Hát azért a sportolóktól lehet példát venni. Legtöbbünknek nem erőssége az önuralom. Szeretünk nagyokat enni. Kicsit kemény képek, ugye? Nagyokat inni, nagyokat szórakozni. A férfiak különösképpen nagy autókra vágynak, ugye? Valami különleges nagy dologra. Szeretünk nagyokat költekezni. Pénz kérdése mindannyiunkat érint. Hogyan bánjunk a pénzzel? Túlzásokba esni, végletesen dolgozni, vagy éppen lustálkodni. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy végletekbe essen át, és hogy

túlzásokba essen. Nagyon sokan azért, hogy valami pörgő életet éljenek, valami stresszes életvitelt választanak, hogy mindig rohanni, kapkodni, mindig feszülten jönni, menni, és az utolsó pillanatig mindent kihasználni, és a végén az ember úgy érzi, hogy egyszer csak robban a világ, és összeomlik körülötte. Stresszes életet élünk sokan. És hát persze ennek következménye is a betegség. Nagyon sok egészségi problémával küszködünk, és általános jellemző, hogy az életmódnak a következménye nem is marad el. A túlzások, a hiányok, akár táplálkozás, akár érzelmek, akár megbocsátás, neheztelés terén megmutatkoznak, csak ki kell várni a következményt. Hát pont azért szeretnénk a mai alkalommal arról beszélni, hogy hogyan nyerhetjük el az önuralmat, és hogyan győzhetünk e felett, hogy testileg, lelkileg egészségesebbek legyünk. A mértékletesség valami jobbat kínál ezeknél, amiket elmondtam. De láttuk mindegyik esetnél, hogy az ember túlzásokba hajlamos esni végletekbe, és ennek nem jó az eredménye. Ez előbb-utóbb kiütközik, és meg lesz a betegítő körülmény, a következmény. Hát ugye itt van ez a kis kép, hogy aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Itt még ugye nem fröccsen ki semmi víz, de aztán, ha töltünk tovább, egyszer csak kifolyik már a fél pohár is, ugye a nagy fröccsenésbe. Nem kell túltölteni. A mérték és az arány. Vagy aki túl élesre fenn, ugye? A túl élesre fent kés azért nem jó, mert könnyen kicsorbul. De ha meg nem elég éles, akkor meg nem lehet vele vágni. Hát pont azt eltalálni, hogy annyira fenjük meg a kést, ami pont jó. És ez így van a lelki dolgokban is. Nagyon szégyenteljes jelenet volt, amikor láttuk a tévében, hogy politikusok egymásnak támadnak, elkezdenek verekedni ott a plénum és a kamerák előtt. Tessék? És hát amikor az ember indulatból akar kérdéseket megoldani, a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, és a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, mondja Salamon. Hogyha az ember az indulatos szóra nem indulattal válaszol, hanem csendesen és nyugodtan, akkor már ez önmagában csendesítő és nyugtató tényező. Tehát nem az a nagyobb győztes, aki nagyobb hanggal tud üvöltözni, hanem az a nagyobb győztes, aki szelidebben tud válaszolni. Aki le tudja fegyverezni az indulatos embert, az a győztes. Visszavágni, rögtön kapásból visszamondani rossz indulatos szavakat, ezt senkinek se kell gyakorolni. Senkinek se kell ezért erőfeszítést tenni. Ez zsigerből megy. De természet ellenesen, szeretettel, kedvesen szólni egy ideges embernek, az rendkívül megnyugtató. Emlékszem egy kedves ismerősömre, barátomra, aki egy vállalkozó, építési vállalkozó volt, és ő célul tűzte ki az életében, hogy az ilyen helyzetekben, amikor valami feszültség támad közte és más között, akkor ő mindig győzedelmesen fog kijönni, és nem engedi, hogy uralkodjék rajta az a bizonyos helyzet, elhatározta, és ennek egyik példáját is elmesélte, sokat mesél, csak most egyet idézek fel, hogy egyszer felhívta az a személy, akinek a házát épp javították, rendbe tették, renoválták, és hát nagyon durva hangon elkezdett vele kiabálni a telefonba, mindennek elmondta, strágár szavakat mondott, és hát csak szitta. És amikor hallgatta a telefont, akkor gondolta maga, na itt a helyzet, most kell győztesen kijönni. Végig hallgatta, ugye ez már nagy dolog, nem vágunk közbe, nyugodtan mondja el, amit akar, A-tól Z-ig. Ugye van a Bibliában egy mondás, Jakab apostol levelében, mindenki legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Mert hogyha esetleg meghallgatunk valakit, lehet, hogy aztán a végén kiderül, hogy mi a valódi baja. Na mindegy, meghallgatta, és utána azt mondta ennek az úriembernek, hogy Uram, mindent nyugodtan megbeszélünk, ön elégedett lesz. Menjünk el a helyszínre, és beszéljük végig a dolgokat. Már akkor rögtön, már a válasza már nyugodtabb volt. Elmentek a helyszínre, megbeszéltek mindent, és végén megnyugodott, megértette, hogy mit miért és hogyan lehet és mit nem lehet csinálni, és a végén elnézést kért tőle, hogy hogy beszélt. Hát ez a győzelem, nem? Tehát ez az ember uralta a helyzetet, nem engedte, hogy a probléma uralja őt,
Hát ezekből azért lehet tanulni, nem? Ez az ember önuralommal rendelkezett. Tehát érdekes, hogy a Biblia is a Pál apostol a Korintusi első levél 9. fejezetében a versenyfutóhoz hasonlítja a lelki küzdelmet. És azt mondja itt ebben a levélben, itt ebben a fejezetben, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hát Pál apostol azt mondja, hogy a versenyfutó is küzd, Carl Lewis látjuk, aki különben egy világhírű atléta volt, többszörös világbajnok, és hát csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy vegán-vegetáriánus volt, tehát állati terméket nem fogyasztott, és azt mondta, hogy az volt a legjobb éve, amikor elkezdte ezt az életmódot, tehát nem fogyasztott állati terméket. Ugye hát, mivel az egészséges étkezésről is lesz szó, és hát sokan mondják, hogy hát igen, igen, de hát ha nem eszem ilyeneket, akkor nem lesz erőm. Világbajnok volt. Ezt nem lehet überelni. Tehát azért ez az állítás enyhén szólva nem igaz, még csak a tudomány mérlegén sem. Tehát itt azt mondja, hogy az, aki fut, az azért fut, hogy győzzön. Az életpályánkat is azért járjuk be, nem azért, hogy győzzünk. Hát melyikünk akar vesztes lenni? És akkor folytatja tovább, és azt mondja, aki viszont a pályafutásban tusakodik, vagyis erőfeszítéseket tesz, hogy haladjon előre a győzelem érdekében, az mindenben magatűrtető, vagyis hát nevezhetem úgy is, hogy önuralmat gyakorol. Mindenben. Mindazt, ami akadályozza az ő cél elérését, azt ő korlátozza, vagy megfékezi, vagy nem teszi. Nagyon érdekes, a bibliai mértékletesség fogalma nem azt jelenti, hogy mindenből lehet, de mértékkel, hanem amiről tudjuk, hogy káros, abból semmi. És a jóból mértékkel. Ez egy kicsit más, mint a világi megfogalmazás. Erre a 37. Zsoltárban lévő ige mondja ki a nagy gondolatot, így szól, hogy kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Nagyon nagy gondolat, nem? Mi minden rosszat kerülünk, amiről tudjuk, hogy rossz? Költői a kérdés, ugye? Tehát ahhoz, hogy mi kerüljük a rosszat, valami nagyon nagy döntés kell, tusakodás, harc, háború, mivel szemben? Önmagammal szemben, a természetemmel szemben, az indulataimmal, az érzelmeimmel, a vágyaimmal, a gondolataimmal, az akaratommal, a képzeletemmel szemben, valami tusakodás, valami minden pillanatban. Egy francia költő, Baudelaire írja ezt a nagy gondolatot, hogy minden pillanatban az emberben egyszerre kétirányú törekvés van. Nagyon érdekes gondolat, mindjárt megtalálom. Igen, itt mondja. Minden emberben, minden órában egyszerre kétirányú törekvés van. Az egyik Isten felé, a másik Sátán felé. Isten kívánsága vagy Isten hívása vagy a lelkiség, a fokozatos felemelkedés vágya, a Sátán hívása vagy az állatiasság, a lesüllyedés öröme. Érdekes. Azt mondja, hogy Isten is hív mindannyiunkat minden pillanatban, hogy felemeljen bennünket, hogy győzzünk, hogy előre haladjunk, hogy tusakodjunk a saját természetünk és hát az ellenhatalom ellen. Másrészt azt mondja, hogy a Sátán is kísért bennünket az állatiasság felé, a lesüllyedés öröme felé, mert van a bűnnek is ideig órája való gyönyörűsége, és a mértéktelenségnek is, hogy most aztán teleszem magam, ugye? És akkor teleltük magunkat, akkor ugye ezek jó, most telettem magam, de tompa leszünk, elfáradunk, összes, indulatosak leszünk, türelmetlenek leszünk, a kényelmi zónánkból, ha valaki ki akar zökkenteni, akkor dühösek leszünk, stb. Aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Minden idegszálát megfeszíti a cél elérése érdekében, minden izma feszül, pontosan előretekint, tudja, hogy mit akar. És ennek érdekében az életmódját is az ember uralja, a sportolót. Jelképe a lelki életben a küzdő embernek, a sportoló. És hát, kedves hallgatók, nagyon nagy kérdés ez, hogy vajon hogyan tudjuk elnyerni az önuralmat,
És hát hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a Biblia legelső lapján található Ádám és Éva történetben van valahol szó az önuralom kérdéséről? Tessék? Miben kellett volna Ádámnak és Évának önuralmat gyakorolni? A fát kerülni kellett volna? Hát igen. De aztán, amikor közel ment Éva a fához, ugye itt látjuk, mind a ketten közel vannak, de hát ugye először Éva közelítette meg, és szóba állt a kígyóval, aki ahogy olvastam, ugye, a lesüllyedés örömével kísértette. És hát nem szabadott volna a közelébe menni, de ő megtette, és elkezdett vele beszélgetni, és amikor felmondta a leckét, amikor Sátán ugye azt kérdezte, a kihívó módon azt kérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Hát nem ezt mondta az Isten. És Éva rögtön, nem ezt mondta Isten. A kert minden fájáról ehetünk, csak egy fáról nem ehetünk. A jó és gonosz tudásának a fájáról. Mert különben meghalunk. Látta Sátán, hogy már párbeszédben van vele, és azt mondja, hogy nem haltok meg. Hát most ott volt Éva, és meghalunk, vagy nem halunk? Látta Sátán, hogy vajudik Éva, kicsit rásegített, ha nem tudja az Isten, hogy amely napon esztek arról a fáról, jónak és gonosznak tudói lesztek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Éva látta, hogy jó az a fa Eledenre, kívánatos volt az a fa a bölcsességért, és a szemnek is szakította annak gyümölcséből, és evett, és adotta vele lévő férjének is, és ő is evett. Itt a Monreale Székesegyház mozaikját látjuk, illetve itt Raffaellónak a festményét ettek. Éhesek voltak? Hadd kérdezzem meg. Mindent ehettek, amit akartak az egész kertből. Nem voltak éhesek. Okuk volt arra, hogy kételkedjenek a teremtő szavában, akik adott nekik otthont, meleget, gyönyörű kertet, értelmes célt, házastársat, szerelmet. Velük személyesen párbeszédbe lehettek, minden jó volt és tökéletes, nem fáztak és nem éheztek. És jött egy hang, nem haltok meg. Egyél nyugodtan, sőt, hazudik az Isten, mert ő azt mondja, hogy meghaltok, de nem haltok meg. Hát kedves hallgatók, nem a mi történetünk ez, napi történetünk? Hogy felkínál valaki nekünk valamit, amiről a szívünk mélyén tudjuk, mert jön a lélek hangja is. Éva tudta, hogy mit kell válaszolni? Tökéletesen tudta, de nem jól döntött. Az önzése, a nagyot akarása, a kíváncsisága és az Isten szavának semmibe vétele, mert azt mondta, ne menj közel a fához, meg se illesd. Ő közel ment. Kedves hallgatók, itt bukott el Éva, és így bukunk el mindannyian. Az első és a legnagyobb kísértés mind a mai napig mindannyiunk számára az étvágy. Vagy tévedek? Sokunknak olyan világosan, a tükör is elárulja, de akinek nem árulja el a tükre, a saját lelke elárulja. Mindannyiunknak gyenge pontja. Nem véletlenül Jézus Krisztus itt kezdte a helyreállítást. Itt kezdte a helyreállítást, mert amikor eljött és mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, mit tett? Nem tudom, emlékszünk-e az evangéliumokban, mit olvasunk? Kiment a pusztába, és 40 napot böjtölt. Valaki már böjtölt 40 napot? Ugye költői a kérdés. És azt írja a Biblia, és megéhezett utána, nem akármilyen éhséggel. Én a böjttel foglalkozom, böjttáborokba járunk, tanuljuk a böjtnek a törvényszerűségeit, és van egy törvénye, a sok közül, csak egyet most megemlítek. Akkor kell abba hagyni a böjtöt, amikor egy olyan szaggató éhség tör az emberre, amikor már nem szűnik meg. Mert a böjt alatt többször rátör az emberre az éhség, egy-két óráig, iszik vizet, stb. Lepihen, teszi ezt, azt, amit kell, és eltűnik. De amikor az az éhség jön, ami nem tűnik el, hanem úgy érzi az ember, hogy a követ is megbírná enni, mert ez az éhség tölt rá Jézusra. Ez az éhség nem olyan volt, mint Ádám és Éva éhsége a paradicsomban. Ez igazi éhség volt.
jött Sátán és azt mondta, hát ha Isten fia vagy, változtasd a követkenyérre. És Jézus azt válaszolta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát győzött. Nem használt olyan eszközt, nem élt olyan ajándékkal, amit ő letett, az isteni hatalmát, és a maga javára nem tett csodát. Várt. Várt. És jött Sátán ott következő két kísértésével, de minden kísértés alapja az étvágy. És ez a mai napig is így van. Sátán itt buktatja a legtöbb embert. Olyan érdekes, olvastam Ellen Good White-tól az Étrendi és Táplálkozási Tanácsok című könyvének a 118. oldalon a következőt. Azt mondja, hogy Krisztus a kísértés pusztájában azokkal a nagy fő kísértésekkel találkozott, amelyek az embert ostromolják. Ott segítség nélkül mérkőzött meg a ravasz körmönfont ellenfillel és legyőzte azt. Az első súlyos kísértés az étvágy, a második az elbizakodottság, a harmadik a világ szeretete volt. Sátán az étvágy kielégítésének kísértésével győzi le az emberek millióit. Én még hozzátenném milliárdjait. Lehet, hogy csak azért nem tudja sokszor legyőzni a milliárdjait, mert az emberiség kétharmada éhezik. De ha ehetne, mennyit enne? A falánkság kielégítése következtében az idegrendszer izgalmi állapotba kerül, az agy képességei elgyengülnek, lehetetlenné téve a nyugodt észszerű gondolkodást, az értelem kiegyensúlyozatlan, annak magasztosabb, nemesebb képességei megromlanak, és testi vágyainkat szolgálják, a szent, az örök érdekeket pedig semmibe veszik. Amikor egy célját elérte, Sátán a másik két nagy kísértésével jöhet, és könnyű sikerre talál. Sokrétű kísértései e három fő pontból erednek. Ezért, kedves hallgatók, amikor a Ádám és Éva történetét, vagy a Jézusi megkísértés történetét tanulmányozzuk, és ajánlom kedves figyelmükből tanulmányozzák, kiváló könyveink vannak, a Jézus Élete című könyvünkben, Ellen Good White könyvében le van írva a megkísértés története, részletesen. A Pátriárkák és Proféták című könyvében le van írva a bűneset története, részletesen. Azt írta ez a szerző, hogy amilyen pontosan kell tudnunk, hogy hogyan és hol buktunk el, és hogy bukunk el a mai napig, pontosan kell tudnunk. Mert ha nem tudjuk, mindig el fogunk bukni. Olyan pontosan kell tudni, hogyan kell győznünk. Mit ér, ha tudjuk, hogy hol bukunk el, ha nem tudjuk, hogy kell győzni? És Jézus bemutatta a győzelmet, az ember bemutatta a bukást. És ez olyan nagy kérdés, emlékszem rá, még évek ezelőtt egyszer láttam a tévében egy lelkésztől, egy paptól, pappal egy beszélgetést, amikor börtönbe zárták a régi rendszerben, és hát évekig volt a börtönben, és hát ugye ott volt egyedül a cellában, és azt mondta, hát elmondta a tévében őszintén, hogy egyszer csak volt egy idő, amikor valami iszonyatosan erős érzéki kísértés gyötörte. Érzéki kísértés, ugye? A másik nem iránti képzeletbeli gondolatok, és azt mondta, hogy annyira megdöbbent ezen, és hát ugye ő pap volt, és ő hát ebben nem akart vételni, és hát esedezve könyörgött az Istenhez, hogy szabadítsa meg. Napokig, hetekig könyörgött, hogy szabadítsa meg, és segítsen. És azt mondta, hogy egyszer éjszaka egy csendes hang ezt mondta neki, egyél kevesebbet. Egyél kevesebbet. Az a hang szólt, többet evett a kelletén. Ugye nem mozgott a börtönben, hát evett, várták, én is járó Győrben, börtönben voltam, végletes helyzetekben, kórházakban és sokféle helyzetben, és hát tudom nagyon jól, amikor az embernek, hogy úgy mondjam, nem sok túl tennivalója van, akkor a napi legnagyobb programok egyik az étkezés. Hát jön az ebéd. Ugye? Együnk. És hát akkor amit lehet, együnk, mert ez egy élmény, ugye? Enni. Kedves hallgatók, nagyon érdemes ezen elgondolkodni, hogy a féket itt kell tennünk. Higgyék el, nem véletlenül állítja a Biblia a nagy személyekről. Rendszeresen böjtöltek. Tudatosan kimondták, hogy nem eszem, hanem a Teremtővel való kapcsolatot keresem. Hogy gyakoroljuk az önuralmat, hogy megsanyargassuk testünket. Vagy lemondunk. Például, ha három helyet kétszer étkezünk. Jó magam, ezt gyakorlom. Nem könnyű megállni. Hogy nem vacsorázik az ember. Nagyon sok embernek megfordult, nem reggelizik, ebédre valamit bekap, és vacsorára jól teleszi magát. Ez a legrosszabb, ami létezik. Az emésztés este a legrosszabb.
És pont a rossz szemésztés következtében sok fölösleg rakódik az emberre. Pont fordítva kéne. Reggel kéne sokat enni, délbe kevesebbet, este semmit. Nem lesz hiányunk, higgyék el. Na hát visszatérve, tehát innen indulnak a dolgok, és vissza kell nyernünk azt a képességet, mert Ádám és Éva, amikor vétettek, a bizalmatlanság területén, az étvágy terén, az emberi bölcsesség kívánása terén, mi történik utána, Bertalan mester festményén látjuk, megszólítja Krisztus Ádámot, amikor este jön a hűvös alkonyat, akkor Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert félek. Félelem. Csak nem ettél a fáról, amerről eltiltottalak, szólt Krisztus, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem, úgy ettem. Na, megjelenik a vádolás, az egymásra mutogatás, az indulat. Az asszony ellen, a nő és a férfi kapcsolatának a megromlása, ugye honnan indul, és akit te adtál mellém. A teremtővel szembeni lázadás. Asszony, mit cselekedtél? Na, kígyó állított el engem. Csak kígyó meg nevet. Egymásra mutogatás, önigazolás, vádolás, indulatok, aztán gyűlölet, aztán gyilkosság. Nem kell sokat várni. Csak Káin és Ábel történetéhez megyünk, csak a gyerekeikhez, már az ember öl. Embert öl. Hova megy a folyamat? Hol a határ? Hol az önuralom? Hol a mérték? Elveszítette az ember. Vissza kell nyernünk ezt a képességet, és Ádám és Éva tudják, hogy győztek. Mert Ádámnak és Évának azon a napon meg kellett volna halnia, amikor ettek a fáról, de nem haltak meg. Hát mégis igaza volt Sátánnak? Tehetnénk fel a kérdést. Nem volt igaza. Amikor Fra Angelico ábrázolja a Máriát, amikor az angyal a születéstörténetben ugye mondja, hogy a Szentlélek fog téged beárnyékozni, itt látjuk a galambot, amint a fényben, a mennyből jövő fény ugye, megtermékenyíti Máriát. A háttérben, nagyon érdekes kép, a háttérben ott ábrázolja a paradicsomi történetet, és fel van öltözve Ádám és Éva, nem tudom, tudjuk-e, hogy milyen ruhába. Mit ír a Biblia? Függ a levélbe? Bőrruhába. Bőrruhába. Hát milyen bőr lehetett az? És miért a Jézus születés története kapcsán, a legelső jelzés kapcsán, amit ad a Biblia, őket jeleníti meg bőrruhában a háttérben? Itt van. Hát milyen állatnak a bőre lehetett az? Nem tudom, kitaláljuk-e? Illetve nem kell nagyon kitalálni, mert a Bibliában közvetetten benne bárány. Bárány bőr volt. Az a bárány kit jelképezett? Jézust. Ábel bárány áldozatot mutatott be. És kitanította meg Ábelt, hogy kell bűnt rendezni? Az apja, Ádám. A család képviselője és feje. És ebből mit következtetünk ki? Azt következtetjük ki, hogy a Biblia írja ott a harmadik fejezetben, hogy Krisztus felöltöztette őket bőrruhába. Ugyanis az későbbi könyvekben, az áldozati szertartásban le van írva, kedves hallgatók, az, és ez azért nagyon fontos, mert a mai napig mindannyian csak így tudunk megszabadulni az önuralom hiányától és a mértéktelenségtől és a vétkeinktől, ami az alapja annak, hogy elnyerjük az önuralmat, amit ők gyakoroltak, hogy Krisztus elmondta nekik, hogy valakinek meg kell halni, a bűnzsoldja a halál. És itt ez az állat, ez az áldozati állat, ez a bárány, ez a szeplőtlen, aki senkiben, a te vétkedben nem vétkes. De ha te meg akarsz szabadulni és nem akarsz meghalni, egyetlen egy módja van annak, hogy megszabadulj, ha őszintén belátod azt, hogy vétkeztél, magyarázkodás és önigazolás nélkül, a kezedet tedd a fejére, olvasd rá a bűneidet, és a másik kezeddel pedig el kell vágni a torkát, és meg kell ölned őt. És mivel Ádám megbánta a bűnét, ezt tette, az első élőlény életét kioltotta ott a paradicsomban,
És hát, hogy megrendülte, gondolhatunk rá, hogy amikor ránézhetett Krisztusra, és azt mondta neki, hogy Uram, így kell nekem is meghalnom. És Jézus azt mondhatta neki, hogy nem neked, nekem. Nekem kell így meghalnom, mert én vagyok az áldozati állat, áldozati bárány. Én vagyok az, aki a te bűnödért meghaltam. Én vagyok az, aki magamra veszed a te törvényszegéseidet. És kedves hallgatók, a mai napig ez így van. Nekünk most nem kell egy báránynak a torkát elvágni, de úgy szabadulhatunk meg az önuralom hiányától, a mértéktelenségeinktől, a saját elképzeléseinktől, a szemnek, az érzékeinknek a kívánságaitól, amelyek önzésből fakadnak, hogy őszintén belátjuk azt, hogy vétettünk ebben. Ezt nem lehet kikerülni. Az őszinte belátás az első lépés, a legfontosabb lépés, hogy megszabaduljunk ettől. Ha mértéktelenek voltunk, ne szépítsük, mondjuk azt, hogy mértéktelen voltam. Indulatos voltam, többet ettem a kelleténél, fék nélkül elégítettem ki vágyaimat. Nem volt korlát, nem adtam magamnak korlátot, és emiatt az öntésbe merültem, és a pénzemet, az energiámat, az életerőmet, az egészségemet eltékozoltam. Bánt ez, nem akarok így tovább élni. Őszintén szeretnék ettől szabadulni. Kedves hallgatók, ez a legfontosabb lépés. Ez a titka a szabadulásnak. Így nyerhetjük vissza, mert Jézus Krisztus megbocsát? Megbocsát. Örömmel bocsát meg. Az ő áldozatában kész a megváltás. Kész a megújulás. És azt mondja, hogy ha te ezt megbánod, én elveszem róla a bűneid terhét, sőt, mit adok néked? Az én önuralmamat. Enyémet kapod. És ezért van bőrruhában, mert Krisztust jelképezte, és most jön a szabadító, aki valóságosan eljön a földre, és Krisztus testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. A mi gyógyulásunknak, lelki-testi bajainknak a gyógyulása ő benne keresendő, és ő benne érhető tetten, ő a megváltónk, ő a gyógyítónk, ő a szabadítónk. Ez hatalmas üzenete a Bibliának. Elváltoztathatja a bőrét a szerecsen. A párduc az ő fontosságát kérdezi Jeremiás könyvében az Úr tőlünk. Azt mondja, hogy így tehettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Emberi erővel nem tudunk jók lenni. Emberi erővel nem tudunk a pályafutásban tusakodni, hogy győzzünk. Nekünk isteni erőre van szükségünk, és Krisztus felkínálja mindannyiunk számára. Ezt a hatalmas ajándékot. Kedves hallgatók, az akaraterő megfeszítése. A teremtőhöz való fohászkodás, az őszinte bizalommal való hozzájárulás, azok a lépcsőfokok, amelyen keresztül az ember győzhet. És az akarat megfeszítése az arra utal, hogy az ember sokszor az akaratának utolsó morzsájába is belekapaszkodik, és megfeszíti azért, hogy ő tudjon győzni. Hogy megragadja azt a teremtő erőt, Isten erejét, aminek segítségével megszabadulhat a saját önzésétől. És most ezek után nézzük meg, hogy hogyan győzhetjük le a rossz szokásainkat. Ez már egy gyakorlati rész lesz, mert ha valaki döntött afelől, hogy szeretne változtatni, és a rossz szokásaitól meg akar szabadulni, a káros kívánságaitól és szenvedélyeitől, a mértéktelenségeitől, akkor ugye itt van az a bizonyos ige, amit előbb mondtam, hogy emberi erővel nem lehet, mert a megszokás az olyan hatalom, az olyan hatalom, amit nem tud az ember áttörni. Mert számtalanszor kerül ugyanolyan helyzetbe, és a pálya, az akarat erejének a pályája már megromlott, már meggyengült, és nem tud új pályát kifejleszteni. Vagy nem tud új pályát kifejleszteni, kérdezem én? Ugye, hát emberi erővel ezt mondja a Biblia, hogy lehetetlen ezt megtenni. Itt látunk egy olyan képet, ahol egy ember be van zárva önmaga kalitkájába, és nem tud ebből szabadulni, de isteni erővel viszont lehetséges. A Nyitott Szemmel című újságunkban van egy kiváló cikk, mindjárt mondom a számát, hogy melyik szám. A 2010 második évfolyam 9. számában Matos Istvántól van egy cikk az önuralomról, és ebben ezt írja a szerző, hogy
megfigyelték nyitott agyműtéteknél, hogy ha elektródával ingerelték az agynak egy bizonyos területét, akkor a műtét alatt lévő beteg vagy beszélt valamiről, vagy megmozdult, vagy valamelyik tagja megmozdult, vagy valamilyen örömöt élt át. Érdekes volt, hogy amikor az agy stimulálása közben beszélgettek a beteggel, és arra kérték, figyeljen valamire, akkor az ő akaraterejével felülírta azokat az agyterületeket, és semmiféle hatása nem volt az ingerlésnek. És ebből azt a következtetést vonta le, hogy az emberi akaraterő képes minden más befolyást felülírni. Tehát kedves hallgatók, ha mi úgy gondoljuk, hogy valami olyan elsöprő erővel le akar bennünket győzni, akkor az akaratunkat meg kell feszíteni, és azt mondja a Biblia, hogy menjünk Krisztus akaratát kérve, és az ő akaratát rendelve magunkat, és akkor ő, az ő erejével és segítségével felül tudjuk írni a régi pályákat. Ellen Goodwight-tól idéz, aki ezt írja, tartsuk ébren akaraterőnket, és irányítsuk helyesen, ez élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez, nagy hatalom a gyógyításban is. Az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. És főképp olyan értelemben, hogyha magunk önző akaratáról lemondunk, és a jó célt választjuk, akkor az már Isten akarata, és alárendeltünk magunkat az ő akaratának. Tehát nézzük a megoldás lépéseit, a helyes önértékelés. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy hát én maga, nagyra értékelem magamat, mert én a legjobb kávét iszom. Én a legjobb cigarettát szívom, és a legjobb bort iszom. Mert megérdemlem. Mostani reklámok is ezt mondják, ugye? Hát megérdemeljük, nem? A legjobbat. Na de most már tudjuk a Biblia alapján, hogy ha valami káros, akkor nem lehet a legjobb. Lehet a legjobb címkével ellátott is, de maga az anyag az, mondjuk az alkohol, az romboló. Tehát nem ez a megoldás. A helyes önértékelés az, hogy az embernek az Isten képűsége miatt, és a Teremtőhöz való hasonlóságunk miatt, és amiatt az ár miatt, amit Krisztus fizetett értünk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, mint Ádám és Éva történetében láttuk. A mi értékünk Krisztus élete. Kedves hallgatók, önöket olyan nagyra értékeli Isten, hogy az életét adta önökért, személy szerint, hogy mindannyiukat megváltsa, és új életünk lehessen. Hogy az emberi méltóságot visszanyerjük, és ne a vágyaink uraljanak, hanem mi uraljuk a vágyainkat, az értelmünk által meghatározott szempontok szerint. Nem a magunkéi vagyunk, mondja Pál apostol, a mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Áron vétettünk meg a mi értékünk Krisztus vére. Azért Istent, a ti testetekben és lelketekben dicsőítsétek. Itt vannak a konkrét gyakorlati lépések. Érdemes, amikor szeretnénk változtatni valamin, pontosan megfogalmazni, hogy mi is a probléma. Ne magyarázkodjunk magunknak. Az ember nagyon hajlamos magának is megmagyarázni, hogy mit miért ez, miközben tudja, hogy nem helyes. Ha valami rossz, akkor rossz. Jó, ha le is jegyezzük, hogyha véletlenül elfelejtenénk, vegyük elő a papírt és nézzük meg. Aztán tervezzük meg, hogy hogyan lehet tőle szabadulni. Töltsük be a helyét valami jóval, tartózkodjunk a kísértéstől, kérjünk erőt a megvalósításhoz. Mindegyikről pár mondatot szólok. Az első, hogy határozzuk meg rossz szokásainkat és jegyezzük is le. Rendkívül fontos, az ember nagyon szeret feledékeny lenni, amikor ki akarja elégíteni a rossz szokását. Akkor hirtelen elkezdjük megmagyarázni, hát csak most egyszer. Most a kivétel. Mark Twain is azt mondta, hogy oly könnyű leszokni a cigarettáról, én már 200-szor leszoktam. Ugye? Hát ha azon a kis jegyzetpapíron fel kéne írni, hogy nem tudsz leszokni, mert a leszokás mit jelent? A leszokás mit jelent? Soha többé. A leszokás ezt jelenti. Az a dolog meghalt. Érdemes tervet lefektetni. Az ember értelmes lény, ne vakon menjen neki a falnak. Érdemes gondolkodva, tervezve, átgondolni, mi akadályoz engem abban, hogy leszokjak, és mi segít engem abban, hogy leszokjak a rossz szokásomról. Ami segít, azt keressem, ami gátol, azt kerüljem el. Hát nem logikus ez? Kétszer kettő. Ezt egy gyerek is elmondaná nekünk.
De amikor a vágyaink feltörnek, de amikor a kávé illata megcsapja az orrunkat, vagy amikor a szokásos esti filmre leülünk, ami tudjuk, hogy nem nagyon építő, vagy soroljam a többit, akkor vajon milyen irányba megyünk? És egy nagy kérdés. Sokakkal beszéltem, akik legyőzték a szenvedélyeiket. Az igazi nagy kérdés ez kezdetben, hogy ki tudjuk-e mondani, hogy az a rossz szokás számomra ellenség. És egy érzelmi állásfoglalást sajátít az ember, és azt mondja, hogy én ezt nem akarom és nem szeretem. Sőt, még tovább is mehetünk, a Biblia azt mondja Jézusról, 45. Zsoltár, szerettem az igazságot, hogy folytatódik? Gyűlöltem a gonoszságot. A Biblia szerint egy dolgot szabad és lehet gyűlölni, sőt, kellene gyűlölni. Ez bűngyűlöletnek nevezi a Biblia a bűnt. Azt lehet gyűlölni. Az önzést, azt lehet gyűlölni, legfőképp, ami bennünk van. Egy érzelmi magatartást kell kifejlesztenünk, ha komolyan gondoljuk. Emlékszem rá, Nixon doktorral voltunk egyszer egy amerikai orvossal egy táborban, Hentzidán, amikor volt itt egy ilyet táborunk Magyarországon, és ő csokoládé függő volt. Hát először egy szelet csokoládét evett naponta, aztán két szeletet, aztán egy táblát, majd fél kilót, aztán egy kilót. Egy kilónál tartott már orvosként. Hát ő úgy érezte, hogy neki ez jár, és a sok feszültség közben mindig ez a csokoládé valahogy feloldotta a feszültségeit. Hát de ő szívgyógyász volt, szívspecialista, és ott abban a kórházban dolgozott, rengeteg szívinfarktusos beteggel találkoztak. És hogy egyszer ment hazafelé az autóval, egyszer csak megjelentek azok a jelek, amik a szívinfarktus jelei, de önmagán. Gyorsan felvette a telefon, szólt a kollégáinak, készítsétek elő a műtőt vagy a kórtermet, mert valószínűleg szívinfarktuson van, megyek vissza. Visszafordult az autóval, ment a kórház felé, és elkezdett gondolkodni. Tudta, hogy mitől lett a szívinfarktus? Rájött? Okos ember volt. Azt mondta, a csokoládé engem meg fog ölni. Ez meg fog engem ölni? Gyűlölöm. Eldöntötte, hogy gyűlöli. Soha többet. Soha többet nem eszik csokoládét. Tehát ezt a magatartást kell fejlesztette ki, és akkor tudod győzni. Nem vagyunk aszkéták, senki se szereti önmagát kínozni, ha valamit elveszünk magunktól, ami persze az érzékeinknek, meg a vágyainknak kedves, csak az előrehaladásunknak, a lelki előrehaladásunknak és a testi egészségünknek nem az, hát akkor valamit a helyébe adni kell, nem? Töltsük be a helyét valami jóval. Hogyha valaki mondjuk nassolni szeret, vagy káros szenvedélye van, mondjuk cigarettáról szeretne leszokni, és hirtelen rátör a nagy szenvedély, és az elvonási tünet, ami nagyon kínzó tud lenni. Ha mondjuk szereti a narancsot, vagy a banánt, vagy az almát, vagy nem tudom micsodát, akkor egyen azt, ami legalább egészséges. Vagy igyon meg egy üdítőt, vagy mit tudom én micsodát, mindenki maga tudja, hogy mi az, amivel lehetne enyhíteni, de nem rossz dologgal. És nehogy azt a hibát kövessük el, amit Nixon doktor is elmondott, hogy nehogy rászokjunk a régi rossz szokás leszokásaként egy másik rossz szokásra. Hogy hát ahelyett azt csinálom, ugye? Hát akkor rabságból rabságba esünk. Ennek semmi értelme. Ha tudjuk, hogy mitől akarunk szabadulni, például valaki mondjuk szereti a süteményeket és az édességeket, és mindig a hűtőjében ott van egy jó adag, hát ez nem értelmes dolog, nem? Hát ha valaki elhatározza, hogy le akar szokni, akkor takarítsa ki a hűtőjét és a lakását. És mindent, mint amit van is egy ilyen sorozat, azt hiszem a tévében, amikor lefogyni akaró emberekről van szó, hogy oda mennek hozzájuk ezek a szakemberek, akik tudják, hogy mit kell csinálni, és egy nagy zsákba összegyűjtik a sok nassolnivalót, a cukros, édes, sós, zsíros, stb. Chipseket, meg nem tudom miket, és egy nagy zsákkal kiviszik. Ez szemétbe megy. Hát mi lesz ezekkel? Most ez nem lesz. Ez lesz, amit mi mondunk. Ugye? Tehát legyünk értelmesek, és ne menjünk a kísértés közelébe. Emlékezzünk Évára.
Oda ment a fához. Pedig nem volt szükségben. Nagyon sokszor mi sem vagyunk szükségben, csak otthon vagyunk a kényelmes otthonunkban. Jaj, most úgy megkívántam. Nem ismerős? Úgy megkívántam. Este 10-kor valamit bekapni. Hát este 10-kor már nem szabadna enni. Nem tudjuk. Nem ismerjük, hogy akkor nem jól alszunk. Nem pihentető az alvásunk és az ébredésünk. Tehát tartózkodjunk a kísértéstől. Kérjünk erőt a megvalósításhoz. Ádám úgy maradt életben, hogy Krisztushoz járult, és imádkozott, és megfeszítette az akaratát, és döntött. Egy döntést hozott. Nem. Ellent állt neki, ellent mondott neki, és így tudott győzni. A Teremtő segít. Csodálatos igék bátorítanak bennünket. Én legszívesebben azt mondanám önöknek, legalábbis én ezt tettem, megtanultam ezeket az igéket. Kívülről. Ilyen igéket érdemes megtanulni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem? Vagyis, ha jön a nehéz helyzet, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Vagyis, erre is van erőm Krisztusban. Annak pedig, aki végtelen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség. Figyeljük, mit mond? Mindent megcselekedhet, és feljebb, hogy nem, mint kérjük. Ha mi a jótól elindulunk, akkor kedves hallgatók, egy nagy tapasztalatot tudok önöknek elmondani. Nem csak annyit fogunk kapni, amennyit szeretnénk, mert Isten bőkezű, és mindig többet ad. Mindig többet ad, és nagyvonalúan ad többet. Hogy meglepődünk, hogy hát még ez is, mert az Isten szeret bennünket. Ő nem kínozni akar bennünket, ő jobbat akar adni, mint amit mi elhagyunk. Ha elbukunk egyszer, lehet, hogy egy csatát elveszítünk, de a háborút még nem veszítettük el. Egy elbukás nem jelenti a harc elvesztét. Nagyon érdekes igék vannak, ha 7-szer elesik is az igaz, ugyan felkél azért, az istentelnek pedig csak egy nyavajával is elvesznek. Figyeljük meg, hogy valaki azt mondja, hogy elestem, nem megy ez nekem, nem is csinálom tovább. Mi van e mögött? Nem tudom, felfedezzük-e azt az indítékot. Mi van mögötte? Nem csinálom tovább, nekem ez úgyse sikerül. Mi van mögötte? Igen. De mi van ott a háttérben? Nem is akarja. Miért? Mert vágyakozni akar arra a rosszra, amit igazán még kíván. És most elesett, akkor úgysem megy, akkor hát akkor én visszatérek. De ezt tudnunk kell. Ha 7-szer elesik is az igaz, felkél. Mindig azt szoktam mondani, ha elestél, nincs probléma. Kelj fel, mondd le a tanulságot, most miért estél el? És pipáld ki, írd ki nagy betűkkel magad elé, lelkedben vagy egy papírra. Emiatt estem, máskor vigyázz erre. Hát egyszer majd csak ki szövekeli, vagy ki sámfázza az élet, hogy vigyázz, itt is egy rés volt, ott is egy rés volt. Ne engedd, dönts jól. Nagyon érdekes, megfigyelték, akik fizikai dolgokkal foglalkoznak, hogy az agyunkban az utolsó 3 napnak a cselekedeteiből kódolja az agy a következő napnak a menetrendjét. Tehát amikor valaki például bőjtáborokban figyeltük meg, amikor egy szokásról le akarunk szokni, mondjuk egy fizikai szokásról, mondjuk, hogyha az ember nem akar vacsorázni. Az első nap, amikor jön a vacsora ideje, majd megveszik az éhségtől, ugye? Mert megszoktam, hogy vacsorázok. És akkor azt meg kell vívni, ez a szenvedés. De ha 3-szor kibírjuk, vagy 5-ször, akkor figyeljük meg, utána már sokkal könnyebb. Ez egy törvény. A mentális változások, ugye mi betegebbek vagyunk lelkileg, mint fizikailag sokszor, 1 hónap kell. Körülbelül 1 hónap, 21 nap. 3 hét vagy 1 hónap, szokták mondani. Ezért vannak a kúrák is, a bizonyos táboraink is, meg a szanatóriumi időszakok is 3 hetesek, 21 naposak. Mert akkor, hogyha akkor valamit beállítanak, akkor már van esély arra, hogy utána egy új életmódot tud kezdeni az ember. 1 hét az kevés.
Amíg az újításokból szokások lesznek, annak idő kell. Ez így természetes. Válasszuk meg társaságunkat, barátainkat. Emlékszem rá, amikor sokan mesélték ezt el, meg hát magam is tapasztaltam, hogyha nekünk olyan társaságunk van, akik mondjuk valaki le akar szokni a cigarettáról vagy az alkoholról, és mindig a barátai azt mondják, hát csak egy pohárral, hát most mit számít ez az egy szál, gyere a kedvünkért, és állandóan kifejezik, hogy ők nem hisznek bennünk, és nem bíznak bennünk, vagy mindig vissza akarnak húzni. Vagy hányszor hallottam azt, és valaki azt mondta, hogy kihúzod magad közülünk, hogyha nem iszol. Akkor már mi baráti társaságunkhoz nem tartozhatsz, ha nem csinálod ezt vagy azt. És akkor kérdezték tőlem, de hát akkor mit tegyek? Mondom, ha a ti barátságotokat ez tartja össze, vagy ez választja el, hogy te egy rossz szokásban követed-e őket, akkor én nagyon megkérdezném helyedben, hogy vajon ez a barátság tényleg barátság-e? Mert nem hiszem, hogy egy igazi barátság, ezt már Cicero is megmondta, amikor a barátságról írt, hogy az igazi barátságot az erények kötik össze. Amikor jó cél érdekében küzdenek egymással, egymásért, és segítik egymást. És ha valaki egy jó célt akar elérni, és annak érdekében, hogy elérje, inkább gátolja, akkor az nem barát, hanem haver vagy cimbora. Amikor a összetartó, önző dolog megszűnik, akkor külön válnak. Az nem barátság. Ha ilyen kapcsolatot veszítünk el, higgyék el, az nem nagy veszteség. Ellenben mindig vannak olyan emberek, itt a veszprémi hallgatóinkkal együtt kirándultunk, akikkel egy cél, egy közös dolog, például épp ott a bibliakutatás, meg az egészséges életmód törvényeinek a követése tartott bennünket össze. Ha egy ilyen társaságban vagyunk, akkor nem kell állandóan védekező helyzetben lennünk, ugye? Hanem akkor egymást bátorítjuk. Hol tartasz? Miben segíthetnék? Te is így gondolod. Ezért van óriási jelentősége például egy közösségnek, ahova érdemes eljárni, ahol közös alapelvek vannak. Ugye ezért óriási dolog a keresztények között a Biblia, vagy maga a megváltó személye, mert akkor tudják, hogy kihez igazodik az ember. És nem kell mindenféle politikai áramlatoknak, vagy nem tudom, milyen eszméken vitatkozni, hogy mi van, mert van egy alap, ami összetartja az embereket. Ez óriási erő. Éljünk a háladása, amit elértünk, vagy amit megértettünk, azért legyünk hálásak. A hálás és dicsőítő lelkületnél, írja Ellen White, nincs nagyobb gyógyszere a testnek és a léleknek. Ez csodálatos dolog. Amikor az ember megtanulja azt, hogy ha valamit elér, vagy valamit megért, annak örülhet. Hát nincs okunk hálaadásra. Hogy van kezünk, lábunk, életünk, ehetünk, ihatunk, otthonunk, javaink, családunk, szeretteink, értelmünk, útmutatásunk, értelmes gondolatok, természet. És soroljam tovább. Mennyi mindenért lehetünk hálásak, és azért is, hogyha épp haladni akarunk az úton előre, a lelki vagy fizikai egészség útján, akkor hogy látjuk a célt, és értjük a célt. Hát ez egy értelmes dolog, nem? Tehát akkor megmondhatjuk magunknak, beszélhetünk a fejünkkel, hát jó úton haladsz. Hát persze, hogy nem megy küzdelem nélkül. Örülj neki, hogy mehetsz ezen az úton tovább. Persze lesz egy kis küzdelem, de fogd meg a társad kezét, vagy fogd meg a teremtő kezét, és kérj segítséget. Nem szégyen az. Az ember hiány lény. Van egy-két csapda, amit könnyen csapdájúva ejtenek bennünket. Nem működik, én már megpróbáltam, mondja az ember, könnyedén. E mögött mi áll? Nem akarok tovább csinálni. Vissza akarok térni a régi kerékvágásba. Önmegtagadást gyakoroltam már 18 napja. Legfőbb ideje, hogy megjutalmazzam magamat. A régi magatartása? Nagyon sok ember. Hát akkor most már 18 napja kitartottam. Hát akkor most csak egy szál, vagy egy pohár. Ez csapda. Ne azzal jutalmazzuk meg magunkat, amiről pont le akarunk szokni. Nagyon fontos, hogy amikor célt tűzünk ki, akkor egy pontosan meghatározott célunk legyen, mert az ember nagyon ügyes és nagyon körülményfontosan tud viselkedni, körbe tudja magyarázni a dolgokat. Ugye a végül a fehérből fekete, meg a feketéből fehér lesz. Pontosan nevezzük meg, hogy mit akarunk elérni, de az a cél elérhető legyen, és mérhető legyen.
Senki nem akar kudarcokat átélni, ezért én mindig azt szoktam tanácsolni, amikor ilyen kérdésekről beszélgetünk, hogyha például valaki szeretne mondjuk mozogni, kocogni, vagy sétálni, vagy intenzíven sétálni, vagy valami tevékenységet, én mindig azt mondom, hogy olyan célt határozzon meg, amit könnyedén és biztosan elér. Vajon miért? Az embernek sikerélményre van szüksége. És hogyha felül tudja múlni önmagát, akkor az plusz. Hát akkor az értelmes dolog, nem? Akkor még nagyobb öröme van, hogy elérte azt is, és még a fölött is teljesített. Hát mindannyian tanulók vagyunk egy iskolában, nem? És szeretjük a dicséretet, ha más nem önmagunktól. Tehát sikerélményben részesüljünk, de azért legyen mérhető is. És elegendően nagy elhatározás legyen az, hogy bátorítást nyerjünk belőle, mert komoly eredményeket hozhat. Megfigyeltem, hogy valaki, mit tudom én, szeretne lefogyni, és akkor hát van rajta 15-20 kg fölösleg, és hát ő mondjuk másfél kilót lefogyott egy év alatt. És mindig úgy tengődik, hogy egy kiló, másfél kiló. Ezt mindig lehet magyarázni, de hát abban már egyszer 2 kiló is lehetne, nem? És nem biztos, hogy 2 kiló a cél. Hogyha 15 kiló fölösleg van rajta, akkor hát lehetne talán 10 is a cél. Hát igen, ennek érdekében viszont tenni kell valamit. Legyen bátor. Mi az a legnagyobb, leghatékonyabb változás, amit bevezethet az életébe? Az ember szeret bátran dönteni és nagy elhatározásokat tenni, de értelmes módon. Hát mi is emberek vagyunk, és mi is tűzzünk ki olyan célokat, amelyeket érdemes megcélozni, mert van értelme arra menni. A jobbnak ellensége lehet a jó. Mostantól fogva desszerteket és limonádét cukor helyett mesterséges édesítőkkel készítem. Hát, hogy leszokik a cukorról az ember, az jó döntés. De a legjobb döntés? Nem. Túl kicsi a... Egy rosszat egy másik rosszal vált fel, kisebb rosszal esetleg. Vagy ki tudja, ha aszpartámot eszik, akkor még nagyobb rosszal. Ugye? Tehát ez nem igazán jó döntés. A visszaesés valószínű. Nem túl nagy a cél. Tehát valami nagyobbat kell megcélozni, hogyha az ember ilyesmit szeretne. A változás nem elegendően nagy és újszerű és más, hogy hatékony, tartós és eredményes legyen. Hát becsüljük magunkat arra, hogy nem kis lépésekben akarunk haladni, hanem egy kicsit nagyobb lépésben is. Valaki emlékszem, életmódváltozáson szeretett volt a változtatni, és hát a célja az volt, hogy mondjuk vegán étrendet tér át, és már 25 éve célozta meg ezt a célt, és én 25 évesen beszéltem vele, és kérdeztem, hogy hát hol tart? Már disznóhús nem eszem. 25 év alatt ennyit értél el? De minden mást eszik és iszik. Hát mondom, és akkor a következő 25 évben esetleg már marhahús sem fogsz enni? Tehát ez nem elég nagy cél. Hát az ember nagyobb léptekkel is tud azért haladni. A kicsi változás magába foglalja a régi magatartásforma gondolatainak a zömét, ugyanazokat a régi ösvényeket, tehát legyünk bátrabbak. Igen? Ezt nem nézzük, ez nem érdekes most. Jézus azt mondta, hogy új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek, hanem új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Magyarul az ember új alapot kezdjen, és bátran tudjon lépni. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Abba hagyni valamit egyszer és mindenkorra sokkal könnyebb, mint időnként visszatérni. Szoktam mondani, hogy egy kis kutyának, mondjuk egy tacskónak a farkát, hát egyszerre vágják le, nem? És túl van a műtéten, hát persze egyszer fáj, és de hát a seb majd begyógyul. De hogyha minden nap egy millimétert vágnának le belőle, hát mi lenne abból a szegény állatból, halálra kínozná önmagát? Hát mi se kínozzuk magunkat, hanem ha egyszer valamit szeretnénk változtatni, inkább ne változtassunk addig, ameddig a határozott, életerős döntés, a mindent és semmi döntés meg nem születik. Akkor inkább várjunk. Még nem értem meg rá. Még nem döntöttem el. De ha majd eldöntjük, akkor az legyen igen és nem. A legjobb döntés a minden vagy semmi döntés az adott rossz dologra nézve. És ez is nagyon sokat számít. Ne tartsuk titokban. Az bizonyítja be magunknak is, meg másoknak is, hogy valamit komolyan gondolunk, hogy hadd tudja meg az egész világ.
Nyugodtan mondjuk azoknak is ki, ha már mi eldöntöttük, és tudjuk a győzelemnek az útját, akik a legnagyobb kételkedőink. Persze, majd meglátom. Megláthatod. És ha már

Hát miért van ma annyi élettársi kapcsolat? Az emberek nem szeretik magukat elkötelezni, hogy bármelyik pillanatban kiléphessenek, ugrándozhassanak. Bizalmatlanság, hitetlenség, önzés. Kényelem szeretet. Nem akarok senkit megítélni, csak az ember nem szereti magát manapság elkötelezni, inkább csak informálódgat, kipróbáljuk, hogy mi lesz, aztán sose lesz semmi. Mert pont azt nem lehet kipróbálni, a házasságot pont azért nem lehet kipróbálni, mert a házasságban pont abban a keretben van meg az, ami sosincs meg egy élettársi kapcsolatban, tudnék a teljes elkötelezettség. Hát ez nem lehet kipróbálni, ez vagy kötelezzük magunkat lélekben, szeretetben. Persze milyen kötelezés az, amikor az ember valakit szeret szerelemmel? Hát ez nagy elkötelezettség? Nagy kín valakit szerelemmel szeretni? Ha valaki hitben dönt, hát azt is megvallja a világ előtt. Ha jót döntünk, valami nyilvános döntést hozunk valamire nézve, én erről le akarok szokni, és leszokom, nem a magam erejével. Zárásként egy kis verset ajánlok figyelmükbe, amit könnyű megtanulni. Ves gondolatot, aras cselekedetet. Ves cselekedetet, aras szokást. Ves szokást, aras jellemet. Ugye mindig a jellem nem más, mint a szokásszerűen ismétlődő cselekedetek mintázata egy emberi lényben, egy személyiségben. Ves jellemet, aras sorsot. Az a magyar mondás, hogy mindenki a maga sorsának a kovácsa, azért nagy igazságot akar. Mindenki maga dönt afelől, hogy akar-e jobb életet élni. Szeretne-e fejlődni? El szeretné-e nyerni az önuralmat? A mértékletességet? A szokásaival, a rossz szokásaival szembe tud? Ki tud-e alakítani egy jó szokást? Én úgy gondolom, kedves hallgatók, hogy az emberi létünk, az emberi méltóságunk ebbe az irányba kötelez bennünket, hogy jobb emberekké legyünk. És önök jobb emberekké legyenek. Emlékezzenek Ádám és Éva történetére. Ott áll valaki előttünk, szembe velünk, és azt mondja, én a te hibáidat, vétkeidet magamra vettem, megbocsátottam, szabaddá teszlek tőle, új ember lehetsz, új jellemed lehet, új ruhát kapsz, új jellemruhát kapsz, kőszív helyett hűs szívet, hidd el, bízz bennem. Amikor Ádám ezt elfogadta, Fra Angelico olyan gyönyörűen ábrázolta, akkor ott voltak bőrruhában Ádám és Éva, védelemben, új jellemben. Ádám és Évának egy vétkéről sem olvasunk tovább a Bibliában. Ádám és Éva megtért. Ves gondolatot, aras cselekedetet, ves cselekedetet, aras szokást, ves aras jellemet, ves szokást, aras jellemet, és ves jellemet, aras sorsot. Még folytatnám, ves sorsot, és aras örök életet. Ugye? Tehát ezt is lehet. Sors és örökkévalóság. A sorsunk felől mi döntünk, hogy elnyerjük-e azt az életet, amiért igazán érdemes élni. Ugye itt ez a kép is beszédes, hogy a győzők a pálmakoszorút, vagy pedig a élvezeteik, vagy étvágyok kielégítése érdekében más úton járók. Amit persze nem megítélésként, hanem mint a versenyfutás példáját használtuk, hogy el lehet nyerni a hervadhatatlan babérkoszorút is, mert a döntéseink meghatározzák a sorsunkat. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Ha van kérdésük, akkor fel lehet vetni, amit esetleg nem fejtettem ki.

Szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunkban. Elérkeztünk a mai alkalommal Sofóniás prófétához és könyvéhez. Rögtön egy figyelmeztetés, aki külföldi bibliákat is használ, nem mindig találja meg ezt a könyvet, mert héberül ennek a prófétának a neve Cefánja, a görögösített név a Sofóniás, és az elnémetesített, illetve magyarosított név sokszor a Zofóniás, és nem a Sofóniás, tehát rövidítése Cef, Zof és Szof néven egyaránt megtalálható. A múlt alkalommal Habakuk könyvével foglalkoztunk, és Habakuk könyvének főleg az öt jaj mondását állítottuk középpontba, tehát, hogy ebben a könyvben Isten elmondta, hogy milyen az emberi történelem, miért ilyen az emberi történelem, az öt jajmondás egymásra épülését vázoltuk, és utána Jézus második eljövetelének proféciáját vettük szemügyre Habakuk könyve harmadik fejezetében. Sofóniás ugyanabban a korban élt, amelyben Habakuk. Fel is írtam a táblára, hogy ez a kor Jósiás, a nagy reformer király uralkodásának az eleje, körülbelül 640 és 620 között léphetett fel Sofóniás próféta az ország déli részében, tehát ő is déli próféta, akárcsak Habakuk és Mikeás, akiről már beszéltünk. Szeretném elmondani róla, hogy ebben az időben Asszíria a világbirodalom, és azért is tudjuk, hogy ebben az időben lépett fel, mert egyébként önmagáról nem sokat árul el, mert tudjuk a történelemből, hogy Asszúr városa 614-ben, Ninive városa viszont 612-ben esett el. Egy új világbirodalom jelent meg a történelem színpadán. Ezek a keleti világbirodalmak egyszerűen leradírozták egymást. Asszíriát, amely világbirodalom leradírozta, ez az új babiloni világbirodalom volt, és ennek a tevékenységében láthatjuk azt, hogy ez a világbirodalom veszi át a föld vezetését. 605-ben egyébként a déli országrészt is meghódítja, és a zsidó népet elviszi a 70 éves babiloni fogságba. Sofóniás próféta, tehát a fogság, a babiloni fogság előtt működött, és könyve azért rendkívül jelentős, mert ez a könyv is, mint mind a 66 bibliai könyv, egy külön színárnyalatot képvisel a Szentírásban. Jelzi azt, hogy bár egy reformer király lép a trónra, Jósiás, de az erkölcsi züllés föltartóztathatatlan a zsidó nép körében, a fogság elkerülhetetlen. Egyes emberek életében lehet megváltozás, de az egész nép életében nem. Emlékeznek azok, akik eddig itt voltak, Jeremiás hasonlatára, ő mondja azt, hogy mint a kút tartja hideg vizet, úgy tartja a népem a gonoszságát. Nem, bizonyos folyamatok visszafordíthatatlanok egy nép életében. És Sofóniás ezt arra az alkalomra használja fel, hogy proféciákat közöljön nem csak a zsidó népnek a megbüntetéséről, fogságba viteléről, hanem az egész föld történelmének a lezárásáról, illetve most nagyon súlyos kifejezést kell kiejtenem, a földünknek a pusztulásáról. Hogy a földünk pusztulása miért feltartóztathatatlan? Miért elkerülhetetlen? Sofóniás könyvét ezért nagyon kevesen olvassák, sokan nem szeretik, mert mindjárt olvasom az első verseket, félelmetesen kezdődő könyv, a pusztulás, a pusztítás, az elpusztítok, ezek a vezérszavai, de majd szeretnék arra utalni, hogy ez a könyv a legkomolyabb rokonságban van a Jelenések könyvével, a Biblia utolsó iratával, amelynek egyik fő kijelentése a Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében található, tehát Jelenések 11-18, amikor emberek kérik az Istentől, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ugye első hallásra ez egy borzalmas dolog, hogy Isten majd el fogja pusztítani a földet, illetve látjuk majd, hogy ez egészen pontosan úgy fog végbe menni, hogy a föld pusztítaná el sokkal gyorsabban magát, az ember pusztítaná el sokkal gyorsabban a földet, de az Isten közbe fog lépni, és a hét csapás által Isten ezt a világot a tűzre adja, de ez annak jegyében történik, hogy az Isten türelmes, az Isten évezredeket várt, és most is vár még. Az Isten jókedvének esztendeje az egész történelem, de eljön az Isten igazságszolgáltatásának napja,
amikor az Isten nem tartóztatja fel tovább a pusztító szeleket, és ő maga is közbeavatkozik, és a földet, amely teljesen megérett arra, hogy elpusztuljon, mert annyi bűn és szenny összegződik a föld történelmében, hogy nem tudná túlélni már önmagát, Isten tehát közbe fog avatkozni, és elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják, ugyanakkor viszont életet ad azoknak, akik a földet sem nem pusztították a régmúltban, és most sem akarják pusztítani, akik az életükben megváltoztak. Tehát az olló két szára szétnyílik, lesznek, akik elpusztulnak, és lesznek, akik örök életre feltámadnak, illetve örök életre elváltoznak. Sofóniás könyve ezzel a boldog örömhírrel fog egy himnusszal befejeződni, csak úgy, mint Habakuk könyve, amelyet a legutóbbi alkalommal tárgyaltunk. Tehát a Sofóniás könyve 3. fejezet 14. versétől egy Énekelj Sionnak lánya kezdetű himnusz hangzik el. No de ne szaladjunk ennyire előre, szeretném felolvasni, ahogy fel is írtam a táblára, a könyv első 6 versét, amely, ahogy említettem, olyan félelmet kelt sokszor az emberekben, egyébként jogosulatlan a félelem. Egy könyvet ugye nyilván egy rövid bibliai könyvet is végig kell olvasni, meg az egész Biblia összefüggésébe kell helyezni, de az biztos, hogy a könyv felütése első hallásra, első szempillantásra valóban szinte félelmet keltő. Az Úr igéje, melyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ammon fiának idejében. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt, azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mondom, ez egy félelmetes kép. Ez ihlette különben a középkor elég sötét és zivataros századaiban Celánói Tamást, a 12.-13. Században élt franciskánus, tehát ferences rendi szerzetest, aki egyébként első életrajzírója volt Assisi Ferencnek, Celánói Tamást, hogy megírja a világirodalom történetének egyik legnagyobb hatású versét, amit általában csak latin címéről szoktunk emlegetni, meg ahogy a rékviemekbe, ezekbe a zenei formákba bekerült, a Dies Irae. Szó szerint ugye az első sorról a harag napja. Dies Irae, Dies Illa, így kezdődik a vers. Babits fordítása, amelyet az Amor Sanctusban tett közzé, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Ez a vers, amely tehát a 13. században íródott, aztán később a rékviemekbe bekerült, és a mai előadásunkon zenét is fogunk hallgatni, mert Mozart rékviemjének a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik tétele, a zeneirodalom leghíresebb feldolgozás ez a Dies Irae-ről, adja vissza a hangulatát ennek a himnusznak, amit majd, ha meghallgatunk, ugye latinul fog felhangozni, szeretném felolvasni majd Babits szövegével. Tehát ez a Dies Irae himnusz nagyobb rész Sofóniás könyvére alapozódik. Nem csak a Sofóniás első fejezetére, második, harmadik fejezetére is. Hogy említettem, a próféta rögtön azzal kezdi a könyvét, hogy Isten ugyan hosszú tűrő, Isten ugyan kegyelmes, de az Isten nem végtelenségig tűrő. Tehát az Isten hosszú tűrő, az Isten elviseli és elszenvedi ezt a sok borzalmat, amit az ember véghez visz a földön. Igaz az, amit a Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk a 16. és 17. versekben, hogy az Isten figyel és hallgat. De igaz az is, amit az 51. Zsoltárban olvasunk, hogy nem mindig figyel, hallgat az Isten, hanem egyszer közbe fog avatkozni. És az Isten jó előre felkészíti az embert és az emberiséget erre a közbeavatkozásra, mert nyilván aki erre nem készül, és aki ezt élve megéri, annak már késő lesz.
Ezért a prófétai könyveknek sokasága beszél erről az Ama napról, ami az Isten közbeavatkozásának napja, tulajdonképpen a hét csapás időszaka, amiről majd szeretnék is beszélni. Mondom, ne rémüljünk meg, mert egy valamit kell eszmeileg megérteni, tehát az, hogy az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. A végtelen türelem nem lenne a szeretet. Ugye a végtelenül tűrni, ez annyit jelentene, hogy Isten mindig eltűri a rosszat, mindig hordozza a földet így és az embert így, ahogy van. A végtelen türelem az ellentmond a szeretetnek, a hosszú tűrés nem. A hosszú tűrés annyit jelent, hogy az Isten mindig ad lehetőséget embereknek, embercsoportoknak a megváltozásra, de amikor elérkezik egy olyan pillanat, amikor már az Isten szemében látszik, hogy nem változik meg egy ember, és nem változik meg egy embercsoport, akkor az Isten sokszor a földi életben is már ítéletet tart, ilyen volt az özönvíz, vagy Sodoma és Gomora, vagy Kánaanita népek megbüntetése, de egyszer mindenképpen ítéletet tart az Isten és ez a föld történelmének a befejezése. Hogy mikor következik el egy ember vagy egy embercsoport életében, hogy már megváltoztathatatlan. Ezt éppen Sofóniás könyve 3. fejezet 5. verse közli velünk, ez egy érdekes kijelentés, ez a Sofóniás 3.5, ami azt mondja, hogy ez akkor következik el, amikor nem ismeri a szégyent a gonosz. Amikor az emberek gonoszságokat tesznek, halmoznak fel, és már semmilyen kérlelés, semmilyen figyelmeztetés nem számít, tehát nem ismeri a szégyent a gonosz. Mindannyiunk életében egy nagy reménység az, amikor elszégyeljük magunkat akkor, amikor tudatára ébredünk valaminek, amit rosszul tettünk, vagy amikor mások bennünket figyelmeztetnek, hogy hát azért ez nem volt helyes, és ez azért gonosz dolog. A szégyen érzetet gyermekkorunktól fogva ismerjük, és egy nagyon fontos része, kelléke az emberi életnek. Ezt sokszor mondjuk azt mi is a hétköznapi beszédben, az ember szégyentelen, vagy nem szégyeli magát. Na, a Biblia is használja ezt a kifejezést, hogy nem szégyeli magát a gonosz. Igen, elkövetkezik a föld történelmében egy ilyen periódus, egy ilyen időszak, amikor az emberek gátlástalanok lesznek. Amikor az emberek nem törődnek semmit a másik emberrel. Nem törődnek semmit az élet alaptörvényeivel. Amikor nem szégyeli a gonosz magát, amikor az erőszak tobzódni fog. Sofóniás könyve, aki elolvassa, és aki a Benczúr utcába eljön, mert két hetente minden könyvet elolvasunk, tehát így, ahogy mondom, materiálisan, ugye, jövő héten, kedden is először felolvasom az egész könyvet, hiszen hát két oldal az egész könyv, utána mindenki egyszer maga is elolvassa. A Benczúr utcai fórumot most a jogikali sorozatunk párhuzamosaként így használjuk fel, és utána részletesen tövéről hegyére megbeszélünk egy bibliai könyvet. Nos hát, ha valaki ezt részletesen elolvassa ezt a könyvet, például találkozik az első fejezet 9. versében, a 3. fejezet első versében egy lényeges kifejezéssel, hogy az emberek nem állnak el az erőszaktól. Az erőszak jellemzi az emberek életét, nincsenek tekintettel a másikra, nincsenek tekintettel a környezetre, a világra, a földre. Egyszerűen az ember a pusztításnak a fogja lesz, egy pusztító civilizáció fog kifejlődni, és ezért mondja azt az Isten, hogy majd azoknak az embereknek a kérésének engedelmeskedik az Isten, akik azt mondják, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Természetesen Sofóniás könyve egy kis bepillantást enged a társadalmaknak az életébe, a maga korában is természetesen, de mivel ez a könyv is kettős profécia, ezért a mi korunkra is vonatkoztatható, hogy a bibliai kettős proféciákon azt kell érteni, hogy vonatkoztak a zsidó nép élettörténetére abban az időszakban, amikor keletkezett az a könyv, tehát itt most az időszámításunk előtti 7. században vagyunk, de a kettős profécia második ága, a következő irányulása a földi történelem végéig ível. Csak egy részt hadd olvassak fel önöknek a 3. fejezet, 3-tól az 5-ig tartó verseit, tehát ez, amit itt a második sorban van, a 3. fejezet 3. versétől így jellemzi elsődlegesen a zsidó nép belső életét, másodlagosan pedig a földi társadalmak életét a történelem vége felé. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen.
az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Kedves hallgatók, Soforiás a társadalom három vezető csoportját nevezi meg. Az eddigi prófétai könyvekben Mikeásnál és Habakuknál is találkoztunk velük, de talán ez a legmarkánsabb, ami a proféta irodalomból ránk maradt. Milyenek a politikusok? Milyenek a politikusok? Ugye azt mondja, hogy a fejedelmek, ugye a fejedelem mindig ezt jelenti mai szóval, hogy politikus. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Mit akar kifejezni ez a jelkép? Hogy tulajdonképpen a politikusoknak egy vágyuk van ma, a hatalom megtartása, megőrzése, és a hatalommal való mind szélesebb körűbb élés. Akkor, amikor a nyers hatalom vezeti a fejedelmeket vagy politikusokat, akkor egy ország vagy az emberiség a legrosszabbra lehet elkészülve. Tehát itt egy állathoz hasonlítja őket, az ordító oroszlánokhoz. Igen, ám, de a társadalomnak van egy másik oszlopa is, és ez az igazságszolgáltatási rendszer, ügyészség, bíróság, stb. Mit mond a bírákról? Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyenek a bírák? Ugye hát ez már hétköznapi kifejezés, már rá is únunk egy kicsit erre, hogy állandóan azt mondjuk, hogy megvesztegethetők. A korrupció. Minden sarokban a korrupció leselkedik. Mindenki megvásárolható, pénzen megvásárolható. Micsoda világot érünk, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne levenni a lábáról, aki felelős poszton van egy társadalomban pénzzel. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát az igazságszolgáltatás őrei, akiknek őröknek kellene lenni, tulajdonképp dúvadak, nyilván tisztelet a kivételnek, hiszen a Biblia mindig megkülönböztetéseket tesz, de ez a nagy többségre vonatkozik. A földi történelem végén az egész bírói igazság szolgáltatás alapjaiban megfertőződik. De a harmadik csoport a legfélelmetesebb, a vallási vezetők. A politikusok és a bírák után milyenek a vallási vezetők? Profétái hivalkodók, hitető férfiak. Tehát elhitetik az embereket, becsapják az embereket. A vallás nevében valóban egy óriási szemfényvesztés történik, egy óriási porhintés történik korunkban. Ezt találóbban talán meg se lehet fogalmazni, hogy profétái hivalkodók, hitető férfiak. Papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Isten törvényét módosítgatják, változtatgatják. Nem a Bibliát hirdetik, nem az Isten szavát közvetítik. Belévegyítenek emberi hagyományokat, szokásokat, a saját kényük kedve, politikusi ambíciói szerint képviselik a vallási felfogást. Annyira elsötétül itt a kép, mert hát egy társadalmat, hát kire néz fel, ma is kivel foglalkoznak az emberek, ugye a politikával, igazságszolgáltatással, vallási helyzettel. Hát ha itt ennyire beborul a kép, akkor mit lehet ezután mondani? Sofóniás hozzáteszi, az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Tehát megint csak a prófétáknak a jellegzetes magatartása. Mikeásnál ezt hogy olvastuk? Mikeás 7. fejezet 7. versében? Én az Úrra nézek. Tehát a személyes Isten hit. Ne emberi tekintélyeket kövessünk, ne egyházakat, ne felekezeteket kövessünk. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el. Ismerjük meg az Istent. Nézzük meg, hogy az Isten hogyan tartja fenn ezt a világot, hogyan hozza napfényre az ítéletét. Nézzük meg, hogy az Isten mit mond a világról, az erkölcsről és a jövendőlésekben ennek a világnak a végkifejletéről. Szóval, ahogy Habakuk is mondja, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok a bástyán, és nézem, hallgatom, hogy mit felel nekem az Isten panaszom dolgában. Ugye Habakuk könyve második fejezet első versétől felidéztük a múlt alkalommal. Tehát abban az időben, amikor nem szégyeli, nem ismeri a szégyent a gonosz, amikor a rossz hírek ránk zúdulnak, és látjuk az egész földön az elfajulást, egy országban is, de az egész földkerekségen. Valaki nekem azt mondta nemrég, hogy hát nem Magyarország hangos a hatalomnak és a korrupciónak a különböző dolgaitól. Hát nézzünk keletre, de nézzünk nyugatra. Hát egy olyan egyesült
vagy egyesülni vágyó Európában, ahol nemrég az egész európai kormány lemondott, mert korrupció gyanúja állt fenn, és bizonyították. Most, hogy pár napja befejeződött a hágai tanácskozás, amit úgy neveztek el, hogy az utolsó pillanat, hogy meg lehessen menteni a Földet, mert különben az ember elpusztítja a Földet, a levegőt, a vizeket. Ugye az Egyesült Államok, amely a legnagyobb környezetszennyező hatalom ma a világunkon, ezt is megjelentették, leírták, nem tudom, hogy ki veszi ezt komolyan. Az Egyesült Államok a világ lakosságának a 4%-át adja, de a szennyező anyagok kibocsátásának a 40%-át. És évtizedről évtizedre nem hajlandó aláírni egyetlen egy egyezményt sem, ahelyett. Az 89-ben a saját amerikai űrfotóik kiderítették, hogy 20 kilométerre szennyezett a Föld légtere, hát hova fog jutni az emberiség? Tehát ez az egész földi történelme, ahogy így elkomorul, ahogy az ökológiai válságról beszél például Jóel könyve első fejezete, Ézsaiás 24. fejezete, Hóseás 4. fejezete, külön előadást lehetne erről tartani, hogy ezek a proféták, Sofóniás is megérint egy-két dolgok ezek közül, de a jellegzetes, a Jóel 1, az Ézsaiás 24 és a Hóseás 4, az megdöbbentő, hogy az Isten mennyire előre elmondta ezt, hogy az ember az erkölcsi eltorzulása következtében ugye a Föld kipusztítására is kész, és az úgynevezett ökológiai katasztrófa, amit egyébként 200 éve már a tudomány is kezd pedzegetni, ugye Malthus pedzegette a múlt század legelején az angol közgazdász, aki azt mondta, hogy kihal majd a Föld lakossága, nem lesz mit ennie, mert mértani haladvány szerint szaporodnak az emberek, de az élelem csak számtani haladvány szerint szaporodik. Aztán jött a hőhalál elmélet, jött az atomhalál elmélet. Most hát a Biblia megnyugtat bennünket, hogy ilyen nem lesz. Bár maga Jézus mondta, hogy lesznek éhínségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé, Máté evangélium a 24. fejezetében, de maga a prófétai, az ószövetségi prófétai irodalom közli, legjelesebbül Dániel könyve második fejezetében, hogy nem az ember fogja megnyomni azt a gombot egy atombombánál, nem az ember fogja levegőbe röpíteni a Földet. Noha a Föld történelme a szakadék szélére sodródik, de az Isten közbe fog avatkozni. Jézus második eljövetele szükségszerűség lesz, mert az emberiség valóban kiirtaná önmagát az önző, a tébolyult, a bősz önzés és profit szerzés elvakítja az embernek a szemét. Hát Mozart Requiemjében egyébként, aki ismeri a Requiemet, a bevezető tétel után jön a Kyrie, ami egy rendkívül feszült és folytott uram irgalmaz, és szinte átadja ezt a helyet, ezt a nagyon feszült és sok-sok hangszerrel és nagy-nagy vibrálással teli zenét a második és harmadik tételnek, illetve a második tétel lesz különösen fölajzott, ez a Dies Irae, itt kezdődik el Celánói Tamás versének a megzenésítése. Itt olvasnám fel azokat a sorokat, amelyeket Sofóniás könyvéből vett ez a középkori szerző. Ezt halljuk majd latinul, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Mi irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. És ezután a rendkívül izgatott és tobzódó zene után jön a harmadik tétel, harsonák, kürtök szólalnak meg, hiszen a szöveg is így folytatódik. Ez már egy kicsit lecsillapultabb, ugye az ítélet méltóságát akarja itt Mozart és Celánói Tamás kifejezni. Harsonának szörnyű hangja hull a millió sírhantra, kit-kit a trón elé hajtva. Hökken halál és természet, ahogy a teremtés ébred, felelni a vádló széknek. Az írott könyv elhozatik, melyben minden foglaltatik, kiből végzés formáltatik. S ha a bíró leül ottan, ami csak lappang, kipattan, mi sem marad megtorlatlan. Én szegény ott mit beszéljek, milyen pártfogókat kérjek, hol még a szentek is félnek. Nyilván sok-sok középkori vonás és felfogás szűrődik bele ezekbe a sorokba, de kétségtelen, letagadhatatlan,
hogy valami félelmetes várása szólal meg itt annak az igaz ítéletnek, amelytől minden embernek van oka rettegni, aki nem hagyott föl a pusztulás törvényének követésével. Csak egy embercsoport érezheti magát nyugalomban, aki az életében szembefordult a pusztulás az önzés törvényével. Nos hát, mielőtt tovább mennék Sofóniás könyve magyarázatában, Mozart Requiemjének második és harmadik tétele hangzik fel a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényét.

Kedves hallgatók, ezen a háttéren bontakozik ki Sofóniás könyvének a másik nagy eszméje, amikor az Isten megszólítja először a zsidó népet, utána pedig a föld történelmének végén élő népét, ugye a Biblia szerint Istennek mindig van népe, hogy melyik a népe az Istennek, ez nem Sofóniás könyvétől kell várnunk a mai történelmi időkre nézve, hanem Jelenések könyve első három fejezete igazít útba, ugye a Jézus 7 level a 7 gyülekezethez. Tehát Istennek mindig van népe, és a második nagy szólam, ami kibontakozik ebből a könyvből, hogy az Isten megszólítja azokat, akik élni szeretnének, akik nem pusztítani akarnak, akik életben akarnak maradni, akik az örök életre akarnak eljutni, de azt mondhatnám önöknek, hogy ez a megszólítás a második fejezet első három versében a Bibliának egyik legmegrendítőbb megszólítása. Mert Isten is a saját népét úgy kell, hogy megszólítsa, hogy arcátlan nemzetnek nevezi. Arcátlan nemzetnek. Vagyis az egész ország elfajulása, illetve az egész történelem elfajulása tulajdonképpen, ha ezt az összefüggést komolyan veszik, onnan érthető, hogy nincsenek igazán hívő emberek. Felemás vallásosság, félhívő élet. Egyszer az Isten, kell az Isten, másszor meg nem kell. Valami olyasmi dolog, ami méltatlan Istenhez is, de méltatlan az emberhez is, és Isten ezért szólítja meg, mondom, a prófétai irodalomban ez egy párját ritkító megszólítás, hogy szemtelen, tehát szemtelen, arcátlan népnek szólítja meg Isten a saját maradékát, a saját kis maroknyi közösségét, akik voltak Izraelben akkor, akik ragaszkodni akartak az Istenhez, akik a babiloni fogságban is ugye elmentek Babilóniába, és megtisztultak, és megváltoztak, és ma is a Földön nagyon sok jóra törekvő ember van, csak hát mi a probléma, hogy nem tökéletesen akarjuk a jót, nem teljesen akarjuk a jót. Még a legjobb emberek is abban vesztegelnek, hogy hol itt, hol ott megalkusznak, vagy a saját természetükkel, vagy a körülményekkel, vagy a világgal, és ezért nem adnak tiszta képet az emberek elé, a tömegek elé, nem nyújtják tisztán, hogy mit is jelent az Isten követő, a Krisztus követő élet. Hadd olvassam fel, tehát a második fejezet első három versét. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hogy mire hivatkozom, hogy ez szűkebben azért egy hívő maradékhoz szól, egy kis csoporthoz szól, főleg a harmadik versre szeretnék rámutatni, amelyben azt mondja, hogy keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, tehát ez nem akármilyen kijelentés, hogy föld alázatosainak nevezi ezeket az embereket, de ő nekik is azt mondja, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Amiben ennek a világnak mindig is nagyon nagy hiánya volt, de ma különösképpen óriási hiánya van, ez az igazi alázat. Tudom, hogy sok félreértés van az alázattal kapcsolatban. A mai magyar nyelven is az alázat, hogy mondjam, egy nem nagyon keresett szó, mert az alázatoskodás társult melléje, pedig az alázat, az igazi alázat, az tulajdonképpen minden embernek a legértékesebb jellemvonásai közé tartozik. Mi az igazi alázat? A valóságnak megfelelően cselekedni és látni önmagunkat, nem büszkélkedni, nem felnagyítani a jó dolgainkat, különben sem tőlünk származnak, nem elpalástolni a rossz vonásokat, hanem tárgyilagosan, tárgyszerűen gondolkozni és élni. Nagyon kevés ember teszi ezt. Még a hívő emberek között is lehet azt látni, és el kell ezt ismerni sajnos, hogy ezért nincs hatása, igazi hatása a kereszténységnek, ezért nem kovász a kereszténység, mert ahol az emberek beképzeltséggel, fellengzősséggel, büszkeséggel találkoznak, joggal fordulnak el az ember tömegek, hogy ilyen vallás nekünk nem kell.
márpedig a kereszténységet a történelme folyamán, csak úgy, mint a zsidó népnek az életét, amiről ugye Hósás könyvében azt olvassuk, hogy Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Ezt ma is mondhatjuk, a keresztények ellen a büszkeségük tesz tanúbizonyságot. Nincs igazi kereszténység, nincs igazi hit. Ezért mondja, hogy a föld alázatosait szólítja meg, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Nem tudom, hogy Biblia olvasó emberek, és tudom, hogy sokan olvassák itt komolyan közöttünk is a Bibliát, felismerik-e azokat a bibliai kifejezéseket, vagy mondatokat, amelyek nagyon szorosan ide kapcsolódnak. Például Jézusnak mi volt az egyik leghangsúlyosabb tanítása? Jézus soha nem mondta azt az életében, csak erre a dologra mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ez a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől kibontakozó jézusi tanítás. Tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus egy valamire mondta, hogy nagyon meg kell őtőle tanulni a szelídséget, az alázatot, a dolgoknak megfelelő magatartást, és a másik embernek ugyanolyan tiszteletét, amilyen tiszteletet mi is joggal kívánunk magunknak. Jézusról szólt így a profécia Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy a legkegyetlenebb kínzások között is Jézus alázatos volt. Száját nem nyitotta meg az őt nyírők előtt. Amikor Jézust ütlegelték, leköbdösték, amikor nyírták, mint a bárány nyírják ugye a mezőgazdaságban, őt, mint embert és Isten fiát így viselkedtek vele szemben, alázatos volt. A Filippi levél 2. fejezetében olvassuk szintén Jézusról, hogy azt mondja Pál apostol egy csodálatos himnusz keretében, hogy Jézus mindent otthagyott, a mennyet otthagyta, hogy ő az atyával egyenlő, azt nem tekintette zsákmánynak. Ő emberi formát vett fel, eljött az emberek közé, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Elmondtam már önöknek is az elmúlt években többször is, sokat gondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy Jézus eljött erre a földre, küzdött, tanította az embereket, gyógyított, végül az életét is odaadta az emberiségért, de mit jelent ez egész pontosan, hogy megalázta magát? Mit jelent ez, amit Pál így mond ki, hogy Jézus, amikor ember volt, még ő megalázta magát? Nem azt tette, mint mi emberek, akik mi megalázni magunkat igazán nem szeretjük. Nos hát a megoldást én abban látom, hogy ez a kifejezés, hogy megalázta magát, ez annyit jelentett, hogy Jézus tudatosította, hogy ő az Isten nélkül semmi jót nem cselekedhet. Ő sem. Pedig Isten fia volt. De ha emberi természetet vesz el valaki, az emberi természet egy labirintus, egy összevisszaság, egy önmagunkat becsapás. Ha Jézus felveszi az emberi természetet, már pedig felvette, mert megszületett egy földi édesanyától, Jézusról ezt akarja kifejezni Pál apostol, hogy neki meg kellett aláznia magát. Ő nem úgy gondolkozott, hogy 359 fok erejéig az Istenben bízok, de egyetlen egy fokot azért megtartok magamnak. Nem, ő 360 fokot engedett át az Istennek. Ő teljesen megalázta magát, vagyis tudatosította azt, hogy az Isten nélkül semmi jó nem cselekedhető ezen a világon. Ezért mondta Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én csak azt tudom cselekedni, amit látok az én mennyei Atyámtól. Ezért mondta el a híres példabeszédét a szőlőművesről, a szőlőtőről és a szőlővesszőről, János evangélium a 15. fejezete szerint. És mi van ebben a példabeszédben, hogy ez nem példázat, ez példabeszéd. Ez van benne, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nos hát, Jézus, aki megalázta magát, aki mindenben kereste az igazságot, akinek sokszor ez a megaláztatás, amikor bevonult Jeruzsálembe, nagyon kemény küzdelmet kellett önmagával vívni a János evangélium a 12. fejezete szerint, amikor elmondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Nagyon kemény küzdelmet kellett vívni a megalázkodásáért a Getsemáné kertben, amikor vérverítékkel küszködött Jézus azért, hogy ne az legyen, amit én akarok. Egy fok erejéig se az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Mert Jézus egy nagy törvényszerűséget tudatosított és komolyan vett,
hogyha egy fokot megengedünk az ellenségnek, a kísértőnek, azon az egy fokon az ember elvérzik. A teljes engedelmesség, a teljes Istenre hagyatkozás csak ez óvja meg az embert a bűntől, a pusztítástól, az önzéstől. Sofóniás könyvében, hogy mondani szokás, nincsenek messiási proféciák. Nem találkozunk olyannal, mint Mikás 5:1-5-ben, nem találkozunk olyannal, mint Habakuk 1:4-ben, de mégis, amit olvasunk majd ezután, hogy sokan a szívükre veszik ezt a felszólítást, és sokan követni akarják Jézust, és arcátlan nemzetből egy igazán igazságos és alázatos nemzetté, közösségi akarnak formálódni. Nos, hát Sofóniás könyve 3. fejezetében felismerhetjük a csalhatatlan jézusi vonásokat, felismerhetjük annak a népnek a jellemét, amelyről azt mondja a Szentírás, és ezt talán hadd olvassam fel, mert ez a könyvnek a csúcspontja, hogy igenis lesznek emberek, voltak emberek a Jósiási reform idején is, és lesznek emberek a mikorunkban is, akik komolyan veszik az Isten hitet, és akikre el lehet mondani a következőt. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Kedves hallgatók, mit jelent ez, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet? Biztos jelenti azt is, hogy a földi történelem végén általában a szegény emberek, vagy mondjam így, a nem túlságosan gazdag emberek lesznek az igazi emberek. A földi történelemnek ebben a szakaszában, amelyben élünk, óriási kísértés a meggazdagodás. Óriási kísértés az, amit már Habakuknál így olvastunk 2 héttel ezelőtt, hogy halomra gyűjt, rakásra gyűjt, és a biztonságot az emberek a vagyonban, a pénzben látják, hiszen a társadalmi forma is ilyen, a kapitalizmus lényege, a kapitál, a tőke. Biztos, hogy jelenti ez szó szerint, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet, hogy Jézus első eljövetele idején is a szegények mentek oda Jézus bölcsőjéhez. Persze mentek oda a gazdag emberek is, a napkeleti bölcsek, de az egy kis része volt a pásztoroknak, a szüleinek, Jeruzsálem belieknek, akik várták a váltságot. És akkor is, amikor Jézus fellépett és hirdette az evangéliumot, általában ugye a galileai szegényebb népréteg, az északi ország rész követte Jézust nagy buzgósággal. De én úgy gondolom, hogy a szegény szónak van a Bibliában még egy átvitt értelme is, amit a hegyi beszédben maga Jézus szólaltatott meg, boldogok a lelki szegények. Tehát úgy gondolom, hogy elsősorban ez a kifejezés, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet azokra vonatkozik, akik valóban az Isten szava szerint akarnak élni, akik valóban megalázzák magukat, akik Isten szavához mérik az életüket, nem a világ mértékeihez, és akikben az az igazi lelki szegénység kialakul. A lelki szegénység nem egy pillanat terméke is, nem csak a megtérés előtt van szükség arra. A lelki szegénység a hívő ember egész életét végigköveti, tulajdonképp lelki szegénység nélkül nincs hit. Ugye Jézus a 8 boldog mondását így kezdte, hogy boldogok a lelki szegények, ez a hitnek a kapuja, de ez a hitnek aztán az előszobája, a szobája, a belső szobája is, tehát hit nincs szegénység nélkül, tehát tulajdonképp anélkül, hogy az ember ne ismerje el, hogy mindig az Istenre vagyunk utalva, és mindent az Istennel kell várnunk. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Döbbenetes az a második kijelentéscsoport, mert itt arra hivatkozik a próféta, hogy lesznek majd olyan emberek, akik nem csak hogy nem cselekszenek hamisságot, de amit a legnehezebb megállni, nem is szólnak hamisságot. Nagyon sok embernek az élete, ha csak a cselekedeteit nézzük, nagyobb részt fedhetetlen. Nem lop, nem csal, nem öl, de hány és hány ember, mondjam most így, hányan és hányan elvérzünk azon. Hányszor mondunk meggondolatlan beszédet, hányszor vagyunk indulatosak, haragosak.
Hányszor mondja azt a Biblia, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember, hogy olvassuk Jakab levelében, képes az egész testét is megzabolázni. Hányszor mondja azt, amit Jézus Máté 12. fejezetében, hogy a te beszédedből ítéltet el igaznak vagy hamisnak. Szóval nagyon sokszor vigasztaljuk magunkat, hogy mi nem vagyunk olyan rossz emberek azért, hát nem köztörvényes bűnözők nem vagyunk. Nem tudjuk elmondani azt, hogy nem szóltunk hazugságot, és nem találtatott szájunkban álnokságnak nyelve. Hányszor befeketítjük önkéntelenül a másik embert, hányszor mondunk valótlan dolgot, hányszor helyezzük a magunk életét a középpontba, pedig nem akarjuk, nem egy vérmes, önző emberek vagyunk, csak hát a természetünk sodor. Nos hát, azt mondja itt Sofóniás, hogy akik teljesen bíznak az Istenben, akik teljesen Krisztust akarják követni, akik komolyan veszik Jézus felszólítását, hogy itt a kőre kell esni és szét kell zúzatni, teljesen Krisztusnak átengedni az életet, ezek az emberek krisztusi életet is fognak élni. Beteljesedik az eredeti szó, ugye a keresztény szó, a krisztiánoi, a krisztiánus szó annyit jelent, hogy krisztusi, aki krisztusi életet él, az nem csak úgy éli a krisztusi életet, hogy nem tesz valami förmedvényt, hanem úgy is éli a krisztusi életet, hogy vigyázz arra, hogy hogy gondolkozik. Vigyázz arra, hogy mit beszél. Mert a beszéd az tett is, és a nyelv hatalmában élet és halál kérdése van. És mondja a harmadik dolgot is Sofóniás, legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Követik a jó pásztort. Nincs ugyan messiási profécia, nem találunk közvetlen utalást a messiásra, a megváltóra, de mégis áttételesen látjuk, hogy lesznek olyan emberek a történelemben, akik tömegestül, hívő emberek mindig voltak a történelemben, elszórva mindig voltak hívő emberek a történelemben, egyes országokban is, de lesz a történelem végén egy egész közösség, egy egész tömeg, a világ minden részéről egybegyűjtötten egy olyan közösség, aki követi Jézust, és aki legelészik, lenyugoszik, és nem lesz, aki felrettentse őket, lesz egy igazi nyáj. Nem egy akol lesz, mondta Jézus János evangélium a 10. fejezetében, egy nyáj lesz. Krisztus nem az aklokat akarja egyesíteni, nem egyházakat akar egyesíteni. Ugye a politikai ökumenizmus borzalmas dolog, amit ma élünk. Ugye ez a nagy-nagy hazudozás és hazudozások láncolata, felekezetek kibékítéséről, vallásoknak az egybegyűjtéséről, nem Isten szándéka, nyilvánvaló, egy másik hatalom szándéka. De Isten terveként elő fog állni minden vallásból, minden felekezetből, vagy azokon kívül egy olyan közösség, aki valóságosan visszatükrözi, hogy ki az Isten. Aki szegény, aki tudja megalázni magát. Aki nem cselekszik hamisságot, nem is szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, és aki követi a nyáj, aki követi a mesterét. Ugye Palesztinában milyen volt a nyáj, nem olyan, mint nálunk. Elől ment a pásztor, és a nyáj követte a pásztort. Nem kellett csahos kutyákhoz folyamodni, nem kellett furkósbothoz folyamodni, egy-két törvényhez, rendelkezéshez, hogy hol innen, hol onnan kapjon ütleget a nyáj, ami sokszor a kereszténység történelmében előfordult, hogy hol jobbról, hol balról verték az igazán keresztény embereket. Nem, ebben a történelmi időszakban Krisztus, aki eljön a földre, fogja az ő népét kiformálni és előállítani. Ezért folytatódik tovább egyébként a Celánói Tamás vers is Krisztussal. Sofóniás szellemének megfelelően, és ezért folytatódik a Mozart Requiem is a 4.-5. tételében, a Rex Tremendi és a Recordare tétellel, amelyben a következőket halljuk latinul, magyarul Babits nagyon szép fordításában, talán itt ízzik fel ez a vers, itt a legszebb ennek a versnek, ez a 3. és 4. része. Nagy király, tehát Krisztusra utal, nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen, kegyek kútja, válts meg engem. Rólam, Jézus, emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Csodálatos ez a két versszak. Még egyszer hadd hívjam föl rá a figyelmüket. Rólam Jézus emlékért a földre jött.

Ezért most őróla van szó, majd figyeljék a zenében, itt különösen a felmegy majd a szólamokban a hang, ki Magdolnát föloldottad, és a Latrot meghallgattad, nekem is reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyesen, hogy örök tűz ne égessen. Bárányait között helyez el, bakok közé ne rekesz el, jobbot felől várjon, kész hely. Következik tehát Celánói Tamás himnuszának következő harmadik, negyedik része, és Mozart Requiemjének negyedik, ötödik tétele, latin címei vannak Rex Tremendi és Recordare.

Kedves hallgatók, honnan is indultunk el Sofóniás könyvére nézve, ugye a pusztulás, a pusztítás képeitől. És hol fejeződik be ez a könyv? Nyilván azok után, amire eljutottunk, nem fejeződhet be máshol, mint egy himnusznál, az utolsó harmadik fejezet 14. versétől szól ez a himnusz, csak nagyon részleteiben olvasom fel, amiből kiderül, hogy ezek az emberek, akik ennyire komolyan szívükre vették az Isten kérlelését, ezek az emberek lesznek képesek arra, hogy másokat is hívjanak erre az útra. Egy fél mondatban, de kikerekedik előttünk a végső nagy evangélium hirdetés. A Bibliának a legnagyobb ígérete közvetett formában itt is itt van, és a Bibliának, ha csak legekben beszélhetek, a leges legnagyobb ígéretét, én a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versével tudom azonosítani, amikor Jézus azt mondta, hogy addig nem múlik el a világ történelme, míg bizonyságul nem hirdettetik az evangélium minden népnek, csak akkor jöhet el a vég. Isten nyilván emberek által fogja az evangéliumot eljutatni másokhoz, ahhoz viszont ilyen emberek kellenek. Nem nagy tömegek, de őszintén hívő, megtért emberek. Az ő segítségükkel fog ez a jövendőlés beteljesedni, majd a Szentlélek kiáradása idején, hogy bizonyságul fogja hirdetni az evangéliumot az egész népnek, ez a valóban Krisztus követő sereg. Erre vonatkozik a Sofóniás 3. fejezet 16. versében ez a kijelentés, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Ugye a Sion, Jeruzsálem, Izrael mindig a mindenkori hívőnépnek a jelképe, ezért most felolvasnám a befejező himnusz egy részletét, és lezárjuk a 6. tétellel, ez már egy nagyon rövid tétel, a Confutatis, a zenehallgatásunkat is, még egy nagyon rövid vetítést szeretnék az előadás végére illeszteni. Énekelj Sionnak, leánya! Harsog, Izrael! Örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem, leánya! Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. És olvasom a befejező, a könyv utolsó versét, a 20. verset. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a föld minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemeitek előtt, azt mondja az Úr. Miféle fogság? A zsidó népet pár év után elviszik a babiloni fogságba. Miféle fogság? Hát a történelem mai fogsága is fogság. Akik ki fognak ebből szabadulni, és az örök élet szabadságára fognak eljutni, azokról van szó. Érdekes, kétszer is említi ebben a befejező himnuszban, én csak egyszer olvastam, mert csak részleteiben olvastam fel, hogy akkor nevesekké és híresekké tesztek titeket. Ma az igaz emberek anonim emberek. Egyébként a történelemben is mindig anonimak voltak. Nem tudjuk a nevüket, létszámukat. Akiknek köszönheti a világ, hogy máig is fennáll, és hogy ma is fennáll, akiket Jézus a föld sóinak nevezett, a föld kovászainak nevezett, ezekről az emberekről nem készülnek filmek, nem őróluk beszélnek az újságok és regények. Hát általában a nagy gonosztevőkről beszél ugye a legtöbb hír és a legtöbb újság. Az igazán becsületes, egyszerű, tisztességes, a szó bibliai értelmében alázatos emberekről a föld nem tartotta jónak nagyon megemlékezni. A történelmi könyvekben nem őrőlük van szó. Isten igazságot fog szolgáltatni. Istennek a mérlegén, a serpenyőjén, akik megváltoztak, és akik az élet törvényei szerint éltek, és azt elfogadva éltek, azok nyerik el az örök életet. Vesd a gonoszt kárhozatra, a vadlángnak általadva, engem védj a hív csapatba. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek, őrizz, hogy jó véget érjek. Babics is nagyon elemében volt, gyönyörű a fordítás. Az Amor Sanctus kötetben jelent meg, itt van kezemben az első kiadás,
Amor Sanctus, a Szent Szeretet könyve, Babits középkori Zsoltár, illetve himnusz fordításai. Most a vetítésünk előtt még hangozzék fel a Mozart Requiem 6. tétere, Confutatis.

Kedves hallgatók, a könyv végéhez érve felhívnám a figyelmet Mikeás könyve 6. fejezet 8. versére. A proféta irodalom gyöngyszeme, ez a vers Sofóniás könyve is záródhatna ezzel. Megjelentette az Úr te néked, ember, hogy mit kívánt-e tőled? Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Ha Sofóniás könyvéhez nagy műveket kapcsoltam, egy nagy vers Celanói Tamás éneke az utolsó ítéletről, vagy egy nagy zenemű Mozart rékviemje, most a vetítésen egész rendhagyó módon csak egy művet szeretnék bemutatni, de ez is egy nagy mű. És most ezúton is fordulok önökhöz, akik itt Budapesten hallgatják az előadásokat, de tudom, hogy kazettán az ország különböző részeiben terjednek az előadások. Most mondom a kazetta hallgatóknak is, hogy 2 héttel ezelőtt egy nagyon fölemelő látogatásban volt részünk. Elmentünk Magyarország egy kis falvába, ahol az egész magyar festészetnek, de talán így mondanám, az egész európai vagy világ festészetének egyik legnagyobb alkotását csodálhattuk meg. Hát ez be van falazva ebbe a kis somogyi faluba, Zalafalunak hívják. A Zalafalu nem Zala megyében, hanem Somogy megyében van. Ott van az Icsi kúria, és a festmény, amit majd megnézzünk, a pusztítás géniuszának diadala. De itt csak 5 percre mutatom be önöknek, amiért említettem, hogy kérem önöket is, és mindazokat, akik kazettán hallgatják ezeket az előadásokat, az az elgondolásunk, hogy alapítványilag negyedévenként vagy félévenként túrákat fogunk szervezni ebbe a Zicsi kiállító terembe, mert mégiscsak lehetetlenség, hogy 1979 óta ezt a képet innen elvitték Budapestre és befalaszták. Ez ugye kifejezi a szándékot, hogy máshol nem lehet megnézni. Tehát ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed menjen a hegyhez. Aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, ott helyben is egy helybeli tanárnő vezeti az egész Zicsi emlékkiállítást, bemutatja, és én megállok ezelőtt a kép előtt, a kép óriási méretű, 5,5-szer 4,5-es a kép. Megállunk a hatalmas nagy műteremben, Zicsi műterem, 1878-as a kép, és szépen, pontosan elmagyarázom, hogy Zicsi mit, miért festett így, miben ismerte a Bibliát, mivel azonosította a jövendőléseket. Zicsi, aki 5-6 nyelven írt és olvasott, a Biblia is kedvelt könyvei közé tartozott, valami olyan művet hozott létre, amit Párizsban is betiltottak 1878-ban. Zicsi ott is a kiállító termében kellett, hogy kiállítsa, aztán oda sereglett mindenki. Aztán Pesten bemutatták egyszer, 79-ben másodszor, innen is kitiltották. Aki szeretné megnézni az egész művészet történetnek az egyik legnagyobb biblikus képét, és a bibliai proféciáknak döbbenetes ismeretéről tanúságot tevő képét, azt kérem jelentkezzék, és adjam meg majd nevét és címét, és a következő számot mondanám az alapítványunknak a budapesti központjában, a Benczúr utcában, ahol egyébként a beszélgetéseinket is tartjuk. Tehát 1868 Budapest, Benczúr utca 9 szám alatt adja le a jelentkezését. Telefonon is meg lehet ezt tenni, 12 órától 6 óráig előadások idején este 9 óráig is, a 061-343-333, tehát csupa 3-as, 4-es számon. Tehát aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, kérném szépen, hogy gyűjtjük a címeket és a budapesti hallgatókból, illetve az ország legkülönbözőbb helyein élő hallgatókból, nagy örömömre szolgálnak. 2 héttel ezelőtt kaposvári hallgatókkal jártam be a termet, 50-en voltunk, utána egy közeli falu termében megebédeltünk, és a délután 1-2 óráját még beszélgetésre szántuk. Nyilván ez egy vasárnapi időpont jöhet számításba. Ha itt bérelünk busz, körülbelül 10 órára leérünk, 2 óra alatt megnézzük az egész múzeumot. Körülbelül 1 órát töltünk a kép előtt, tehát most senki ne ijedjen meg, most csak 5 percet fogunk
a képre ránézni, lesz még mit néznünk ott helyben, tehát Zala faluban. Aki nem tud eljönni esetleg erre a szervezett látogatásra, ha nyáron esetleg a kirándulási programjába be tudja venni, Tab városhoz van közel, Tabhoz egy 3-4 kilométer ez a Zala falu, és ott a Zichy Emlékmúzeumot keresse. Egyébként a jövő évben, júliusban és augusztusban ki fogják ott állítani Zichynek az ember tragédiájához készült illusztrációit, tehát az eredeti illusztrációk, amelyek egyébként szintén most, hogy úgy mondjam, pincében vannak, a többi Rembrandt-tal, Dürerrel, stb. Együtt a Szépművészeti Múzeum pincéjébe kellene leereszkednünk, sajnos oda nem mehetünk le, tehát ismét csak el kell majd mennünk Zalába, jövő nyári táboraink idején külön turnusokat szervezünk arra, hogy megnézzük Zichynek egyéb más Bibliához közeli illusztrációit. Most, mivel az időnk egy kicsit elment, tehát nem fogom mind a 20 képet bemutatni, hanem csak az utolsó képünk, a Zichy Rombolás géniuszának diadala című kép. Ez azonban a Sofóniás könyve végére kívánkozik. 5 perc figyelmet szeretnék kérni, rögtön megkezdjük a vetítést. Festmény, amelyet Zichy mindössze 6 hét alatt festett meg, azt mutatja, ami a valóságos, tényleges helyzet, amiről Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán. Baloldalt, kicsi baloldalt a középvonaltól fent, természetesen egy könyv kihajtott részéből fotóztattam le, tehát az eredetiben nincs ott az a csík. Ott van, és karmesteri mozdulattal vezényli a világot az ördög. Hatalmas szárnyai, gyönyörű, szép, arányos teste arra mutatnak, hogy ő a bukott angyalfejedelem. Egyszer Isten őt is jónak teremtette, de hogy Jézus mondta róla, ő nem állott meg a gonoszságban. Ő lett a pusztító, és ő vezeti az embert is, veti be az embert a pusztításba. A kép kompozíció szempontból két részre oszlik. Egyrészt, ha kiindulunk sátánból, és jobbra lefelé húzzuk a vonalat, egy ilyen keresztirányú kompozíció síkot kapunk egy bizonyos, hát női aktal, szirénnel, ugye nagyon sokszor festett sziréneket, tehát a görög mitológiának a kísértő női alakjait, nagyon szépek voltak, szép volt a hangjuk, de mivel gonoszok voltak, elcsúnyultak, el kellett rejtőzniük sziklák mögé a görög mitológia szerint, de ott is a hajósokat lépre csalták és tönkretették. Egy szirén egy férfit választ el a feleségétől. A feleség hiába nyújtja felé a kisgyermeket, itt jobbra lent látjuk, tehát kicsit a képet vigyük balra, hogy ne, köszönöm szépen, méretarányos a kép, tehát mondom, a hosszúsága 5,5, a magassága 4,5 méter. Elszakítja a szirén a családokat. A rombolás, a pusztítás közvetlen terepe itt a földön, a családok szétszakítása. Sátán mozdulatától a legközelebb ott van a szirén. Tessenek megnézni a sátán két kézfeje, és a szirén bal kezének a feje teljesen hasonló mozdulatot tesz, mint egy karvaj, egy vércse rácsap az emberekre. A kísértés, a közvetlen, az élvezetek, a kéj, a mámor, hiába ott a feleség és a gyermek immár egyedül marad, özvegy lesz, a férjét elcsalta a szirén. Egy másik asszony is özvegy lesz, itt egy kicsit balra középütt, az előtérben szintén egy gyermeket szorongat egy asszony, balra néz, ott éppen a férjét ölik meg. Tehát a pusztítás egyik formája a hétköznapi pusztítások sorozata, családok szétszakítása, megözvegyülés, egyedülmaradás. A pusztítás másik formája, mondja Zichy, a történelmi erők által való pusztítás, de megdöbbentő, és ilyet senki festő nem festett Zichyn kívül, hogy ezeket a történelmi erőket a legszorosabban összeköti egyházi erőkkel és hatalmakkal Zichy. Baloldalt feltűnően látszik a kettős kereszt valakinek a kezében. Ugyan kinek a kezében, nem pap vagy nem egyházi ember keze, második Sándor cár. Zichy nagyon jól ismerte az orosz viszonyokat, hiszen az életéből több évtizedet Szentpétervárot, aztán Grúziában is töltött. Sándor cár kezében, de melyik kezében? Tessék nézni, bal kezében. Szóval a gonoszság. Bal kezében ott van a kettős kereszt,
a bizáncia, a moszkvai kereszténység jelképe, mellette pedig a kettős kereszt nevében revolverrel gyilkolnak, tőrrel, karddal gyilkolnak, és a vérfolyam arra felé folyik, Bizánc és Moszkva felé. Jobb oldalt a sokkal civilizáltabb nyugati kereszténység. Ott is a bal kezében van a hordszéken ülő 9. Pius pápát formázta meg Zicsi, hogy miért, azt majd Zalán mondom el. A pápa bal kezében ott van a kettős kulcs, a hatalomnak, a politikai és a lelki hatalomnak a jelképe, fején a tiara. Tőle, ahogy szembeállunk, balra fönt Vilmos császár, egy protestáns uralkodó, a németek császára, megint csak az egyház és a politikai hatalom nagyon szoros szövetsége, de amit a pápa előtt látszik, az egy megdöbbentő jelenet, egy férfi ember, úgy tetszik talán egy parasztember, oda hajol a koponyák fölé, fölhajtja a drapériát, és a drapéri alatt a koponyákon ott van a kereszt. Hát az embereket Krisztus nevében ölték meg. Sofóniás könyve nagy témája. A politikusok, a bírák és a hazug egyházi emberek. 3. fejezet első 3 versét idéztem ezzel kapcsolatban. Egy egyszerű ember is, ha utána néz a dolgoknak, láthatja, hogy Krisztus nevében sorakoznak a koponyák, az inkvizíció áldozatai. Zicsi nagyon sok képpel adózott az inkvizíció áldozatainak. Zicsi katolikus volt, de azt mondta, hogy az egyháztörténelem legsötétebb része az inkvizíció, és fel fog támadni még, míg világ lesz a világ. Az egész kép bal felé sötétül el, szinte Petőfi versét halljuk a vérfolyamról, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában foly le napjainkig. Hol van ennek a képnek az a reménysugara, ami Sofóniás könyve 2. fejezetét, 3. fejezet 12. 13. versét, a záró himnuszt jellemzi, a képnek a legfényesebb pontján. Hogy miért épp a pápa fölött, miért épp itt jobbra, miért abban a fehér mandula formájú részben egy áldó Krisztus képet látunk. Talán messziről is lehet látni, ott majd jobban látjuk nyilvánvalólag, tehát ott nem néhány centiméteres ez a Krisztus megformálás, ahol fehéret látunk itt a diaképen, ott látunk a fehér körformájú részben nagyon halvány, itt olyan narancssárgás, citromsárgás alakkal, két kéz, a jobb kéz és a bal kéz, ahogy áldólag int a világra, Krisztus második eljövetele az egyetlen egy reménység. A világ a pusztulás világa, a hétköznapi pusztulásé és a történelmi pusztításoké. Az már a részletekbe tartozik, és itt nem foglalkozhatom vele, miért van rajta a képen az a 3. Napóleon, aki ebben az időben, 1878-ban régen halott már, miért figyel Rómára. Egyáltalán milyen mellékszereplőkből áll össze ez a döbbenetes kép, akinek a főszereplője Krisztus mellett az az egyszerű ember, az a szegény és nyomorult nép, az az egyszerű parasztember, aki oda görbed, ugye a pápai trónus alatt látjuk, fölhajtja a drapériát, és kezd rájönni a dolgok valóságos helyzetére és összefüggésére. Kettcsinálásul talán elég ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. 2 hét múlva Dániel könyve lesz a témánk. Várnak a telefonra, ma este is 9:30 kezdem a ma Habakuk könyve, ott a témám. Nyilván egy óráig csörögnek a telefonok, hát nem lehet csak egy 5-6 percet mindenkire szállni, de a budapestieket elhívom ide, és akkor itt nyugodtan föltetik a kérdéseiket. Tessék, kinek van kérdése a mai témához, először a Sofóniás könyvéhez, aztán átadjuk a szót majd egyéb kérdéseknek. Legátfogóbban áthúzódó hasonlat a kőszikla és a kősziklára esés hasonlata. Amikor építették a jeruzsálemi templomot, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ugye itt épült a templom Jeruzsálemnek a Mória hegyén, Sion hegyén, és a köveket és a fát főníciai bányákból hozták. Úgy bányáztak ki mindent, és úgy munkáltak meg, hogy amikor elhozták ide, itt már fejsze csattogás vagy csiszolásnak a zaja nem hallatszott. Itt már csak összeillesztették a templomot.
Hát a méretekről csak annyit, hogy több 10 000, 70-80 ezer kőfejtő, teherhordó, csak kőművesből 3300 volt. 7 év alatt épült fel ez a templom, és a templomhoz nagyon sok követ hoztak. És volt a kövek között egy óriási kő, amit az építők odébb dobtak, megvetettek, mert nem tudtak hova beépíteni, olyan hatalmas volt a kő. De amikor építették a templomot, ugye minden nagyobb épületnek kell, hogy legyen szegletköve, sarokköve, és akkor terelődött erre a kőre a figyelem. A 118. Zsoltár, ami ebből a korból való, őrizte meg számunkra ennek a kőnek, ennek a hatalmas nagy kőnek az emlékét, és már ott találjuk azt, hogy ennek a kősziklára esésnek az első előfordulási helyét, talán fel is olvasom a 118. Kérem szépen, hogy ne ittben beszélgessünk, ha csak lehet, kint is lehet beszélgetni, tehát most itt azért megbeszélést folytatunk. A 118. Zsoltárban így olvasom a 22. verset. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Itt kezdődik ennek a különös bibliai hasonlatnak, jelképnek az útja, amelynek a következő előfordulási helye Ézsajás könyve 8. és 28. fejezete, mert a 28. fejezet azt mondja, hogy aki ezt a követ felfedezi, az nem fut más megoldások után, hanem elismeri azt, hogy Isten adta ezt a kősziklát, amire az életet építeni lehet, aki ezt megismeri, az nem fut. Aztán ezt a kőszikla hasonlatot eleveníti fel Jézus születésekor Símeon, amikor a gyermek Jézust a kezében tartja, és azt mondja, hogy ő lesz majd sokak elesésére és feltámadására Izraelben. Tehát a kősziklára esésnek ez a jelképes mozzanata Símeonnál fordul elő, és aztán Jézus alkalmazza a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus ezzel azt mondja, hogy két megoldás van az emberi életben. Az egyik az, hogy az életünkben a kősziklára esni. Megismerni Krisztust, maradéktanul átadni az életet, tehát nem 359 fok, ahogy ma is volt róla szó, 360 fok. Teljesen szétzúzódni a kősziklán. Jézus máskor ezt így mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem megtalálja azt. Tehát Jézussal kerülni olyan kapcsolatba, hogy az ember valóban Krisztusnak rendeljen alá mindent, de szabad akaratából, meggyőződéséből, és egy jogos hálából és főhajtásból. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, ha ezt nem tesszük, akkor Jézus második eljövetele úgy fog ránk hatni, mint a Dániel könyve második fejezetében megörökített kőnek a leszakadása. Ugye az emberi történelmet ott egy szobor jelképezi, és kéz érintése nélkül egy kő leszakad, ráesik a szoborra, ízzéporrá zúzódik a szobornak arany, ezüst, vas, réz, cserép része, és az a kő az nagy heggyé lesz és betölti a földet. Vagy itt változunk meg és örök életet nyerünk, vagy nem változunk meg, és akkor a kő eljövetele, Jézus eljövetele, az a kárhozatot jelenti az ember számára. Egy csodálatos bibliai jelkép, hát erről más helyütt részletesen volt szó, én itt csak így megérintettem ezt a kérdést. Aki ennek után akar olvasni a Krisztus példázatai című könyvet keresse, és a Jézus élete című könyvet, ott erről külön fejezetekben is szó van.

Az elmúlt alkalommal Mózessel és a 10 parancsolattal foglalkoztunk, és időben eljutottunk Izrael népének honfoglalásáig. Ez 1406 időszámításunk előtt, és az egységes királyság korszaka pedig időszámításunk előtt 1051-től kezdődik. Tehát nem mindig volt királyság, nem mindig volt ilyen intézmény Izraelben. Vajon miért nem? Miután Józsué vezetésével az izraelita csapatok elfoglalták Kánaán földjét, és a 12 törzs letelepedett itt Palesztinában, miért volt az, hogy 350 évig nem volt királya a zsidó népnek, hanem bírák kormányozták az országot? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van a Biblia szerint. Isten rendelkezett így, hogy a nép ne kívánjon királyt, ne válasszon királyt, ne vezessék be a monarchia intézményét, amely általános volt ugye a környező népeknél, mert ez csak is a hatalommal való visszaélésre vezethet, különben is fényűző és költséges dolog egy királyudvar fenntartása, katonaság kell, és nyilvánvalóan sok olyan ember, akinek a fenntartását biztosítani kell. Tehát maga Isten rendelkezett így, hogy egy-egy igaz, bölcs, istenfélő ember irányítsa, kormányozza az országot, vagyis bíró legyen a vezető, bírák vezessék az országot, és ez a bírákkora, mint említettem, a 11. század közepéig tartott. Annyit szeretnénk megjegyezni, hogy éppen akkor, amikor a bírák korában a legnagyobb volt a fejlődés és a nemzeti felemelkedés Sámuel bíró alatt, aki az utolsó próféta és bíró volt egy szemében, akkor állt elő a 12 törzs azzal a kívánsággal, hogy Sámuel, kenjél fel királyt, adjál királyt nekünk, mert Izrael népe erre az időszakra eltanulta más népek szokásait, erkölcseit, megirigyelte ezeket, nem akart igazán az Isten népe lenni és Isten vezetése alatt élni, hanem hasonulni akart a többi néphez, és ezért kívántak királyt. Ebből a szempontból szinte az egész Ószövetséget beláthatjuk ebből a pillanatból, 1051-től. Mert a Biblia szerint a zsidó népnek a történelme folyamán két hatalmas nagy vétke volt. Először a nemzeti fennállásában hasonulni akart más népekhez. El akarta tanulni más népek szokásait, erkölcseit, vallását. Isten nem azért választotta ki ezt a népet, hogy a pogány népekhez hasonuljon, hanem azért, hogy más népek számára az igazság üzenetét közvetítse. Ők azonban el akartak vegyülni, hasonlóvá akartak válni más néphez. Ennek volt a következménye a történelmükben aztán a babiloni fogság, mert ennek a magatartásnak, hogy mindent eltanulni a rosszból, és egy nevezőre jutni más népekkel, ennek ez lett a következménye. A babiloni fogság után soha nem volt ilyen már a zsidó nép életében, hogy más népek szokásait, erkölcseit, hitét át akarták volna venni, akkor viszont a másik nagy történelmi vétek ütötte fel a fejét, akkor gőgösen elzárkóztak a népektől. Akkor létrejött a nemzeti felsőbbrendűség érzet, a nacionalizmus, a büszkeség, akkor meg elzárkóztak a népektől. De így szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez az egyéni életben is, meg a közösségek életében is mindig újra felbukkanó két veszély. Vagy az egyik veszély, hogy mindenkinek tetszeni, és mindenki kegyét megnyerni, amire Jézus Krisztus azt mondta, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. A másik veszély pedig, hogy elzárkózni az emberektől, és valami felsőbbrendűségi érzettel, amely akár nemzeti, akár vallási lehet, egy bizonyos büszkeséggel fölül emelkedni és túltekinteni az embereken. Ez a két nagy veszély az ember életben, a személyes életben is, és közösségek életében is. És most a zsidó nép történetének abba a szakaszába lépünk, amelyben tehát ez volt a jellegzetes, hogy ők királyt akartak, mint más népeknél lesz szokás, és Sámuelt szinte kényszerítették arra, hogy nevezzen ki királyt közülük. Sámuel Istenhez fordult. Igaz ember volt, őszinte, próféta, Izrael történelmének egyik legnagyobb alakja,
Sámuel Istenhez fordult, és Isten megnyugtatta őt, hogy nem a te személyed volt a rossz, nem azért kívánnak ő királyt, mert te ne lennél jó bíró, hanem kemény nyakú, kemény, önző nép ez, mint hogy minden nép. Adjál csak neki királyt, de a királyt majd én fogom kijelölni, és te azt fogod királlyá felkenni, akit én mutatok meg néked. És ezután 1051-ben kente fel Sámuel próféta Sault, Izrael történelmének első királyát, akit Dávid követett a trónon, majd pedig Dávid egyik fia Salamon, és ezzel ért véget 1051-től 931-ig tartott az egységes királyság időszaka, Salamon halála után ugyanis, ahogy ez lenni szokott a történelemben, az egység felbomlott, és két részre vált Izrael, a zsidó nép az északi Izrael nevű területre és a déli Júda nevű területre. Most azonban mi itt vagyunk az első királynak a felkenetésén, és mielőtt még erre rátérnék, hogy ki volt Saul, aztán meg hát Dávidról szeretnék részletesen megemlékezni, talán meg kell magyaráznom ezt a szót, hogy miért kenték fel a királyt Izraelben. Mert nem koronázták a királyokat a zsidó nép körében, hanem felkenték őket. Ennek az volt az értelme és magyarázata, hogy Isten nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ha királyt kíván is a nép, az ő népe királyai ne olyan királyok legyenek, mint más népek fejedelmei és uralkodói. Ne koronázzák a királyt, hanem olajat öntsenek a fejére, a homlokára, az olaj ugyanis a Bibliában egy kötött szimbólum. Az Ószövetségben is ugyanazt jelenti, az Új Szövetségben is ugyanazt jelenti ezt a jelkép. Mindig a Szentlélek személyét jelképezi. És Istennek ezzel az volt a célja, az volt a terv, hogy a zsidó népet megtanítsa, hogy ne olyan királyt kívánjanak, mint más népek, valami nagy uralkodót, valami nagy hatalmat és erőt, hanem olyan embert kívánjanak királyként, akinek az életében érvényesül a Szentlélek befolyása, akit Isten tud irányítani, aki nem csak erős, hatalmas, hanem főleg bölcs, értelmes és igaz uralkodó. És ezért nem koronázták itt a királyokat, hanem olajjal felkenték, ami jele volt annak, hogy a Szentlélek erejével uralkodjál. Isteni törvények alapján vezesd Isten népét, és ne pedig földi politikai szempontok és eszközök szerint. Mit tudunk elmondani ezután Izrael első királyáról, Saulról? Leolvashatjuk a táblánkról, 1051-től 1011-ig, tehát jó 40 évig uralkodott. Mit tudunk elmondani őróla? Nagyon röviden szeretnénk megemlékezni arról, hogy nagyon ígéretesnek indult Saul királysága. De Saul Benjamin törzséből való ember volt, a legkisebb izraelita törzsből, itt mutatom a térképen, Jeruzsálemtől északra telepedett le ez a törzs, és először nem akarta a többi 11 törzs elfogadni, pedig Sámuel felkente már Sault, és Isten áldása is megnyugodott rajta, de a többi 11 törzs azt mondta, hogy hát a legkisebb törzsből lesz a királyunk, és nem adtak neki tisztességet. Olyan szép olvasni ezt a Bibliában, hogy Saul nem kezdett vitatkozni velük. Nem hivatkozott se a prófétára, se az Isten tekintélyére. Saul szépen visszavonult az apja falujába. Nem akarnak királynak, akkor hazamegyek. Saul szerény ember volt. Így indult a királysága, nem akarták megválasztani, ám én erőszakkal nem tolom előre magamat. A maga ügyeiben mindig példás egyszerűséget, szerénységet mutatott. Aztán, amikor az ellenség rátört az országra, akkor viszont megmutatkozott Saul jellemének a másik pozitív oldala, hogy nagyon határozottan hadba szólította a népet, és visszaverte ezeket a környező törzseket, és akkor mindenki látta már, hogy Saul nem csak szerény, nem csak visszahúzódó, de ha kell, akkor határozott is tud lenni, és megválasztották királynak, helybe hagyták Sámuel próféta, illetve Isten kiválasztását. Mondhatnék néhány bibliai összefüggést arról, hogy a Biblia szerint az egyszerűség meg a szerénység az nem valami mélaságot jelent, hanem az egyszerű, szerény ember az akkor igazán a szeretett ember, hogyha tud határozott is lenni. A magunk érdekeiben legyünk szerények és egyszerűek, de ha másokról van szó, vagy egy nemzetről van szó, a megmentésről van szó, akkor viszont legyünk határozottak.
Saul pályafutása ezzel az ígéretes kezdéssel indult. És olyan döbbenet olvasni, azt hiszem, hogy aki ismeri a Bibliát, érteni fog engem, hogy nem túlozok egy csöppet sem. Olyan döbbenet olvasni, hogy ez az ember mennyire eltorzult, jelleművé vált. Ez a visszahúzódó, ez a maga címével, rangjával nem sokat törődő Saul. Egy idő után hatalmat vett rajta a hatalomnak az imádata. Mindenben magát látta elől, eszelősen, szinte az őrültségbe hajszolta magát, egy mániákus hatalom akarás és hatalom féltés lépett fel az életében, és akkor, amikor látszott már, hogy Saul képtelen vezetni az országot, Isten parancsot adott Sámuel prófétának, hogy titokban, de egy profétikus felkenetéssel egy újabb királyt állítson a helyébe, és ez volt a betlehemi születésű, egyszerű juhpásztorkodással foglalkozó, de emelkedett lelkiségű, ekkor már énekeket, zsoltárokat szerző Dávid. Sámuel proféta elment Betlehembe, tehát Ísai városába, Jézus Krisztus megszületésének jövendő színhelye, és itt profétikus felkenetéssel kinevezte az új királyt, Dávidot. Nyilván a dolognak híre teljed, Saul fülébe is eljutott a hír. Dávid nem pályázott a trónra, mert ő is olyan ember volt, mint Saul a kezdetén, de Saulnak megütötte a fülét a dolog, és ehhez még egy különös esemény is hozzájárult, és ezzel kezdeném Dávid élettörténetének az áttekintését, a híres küzdelem a filiszteusok ellen, a Dávid-Góliát harca. Ez az első dolog, amit Dávid élettörténetéből szeretnék kiemelni. Saul már teljesen eltorzult állapotban van, nem tudja összetartani a nemzetet, a hadat se tudja úgy felvonultatni, hogy kellene, és itt mutatom a térképünkön, hogy a földközi tengernek itt ebben a keleti részében, a keleti partszegélyen élnek a filiszteusok, egy ellenséges pogánytörzs, akik állandóan rajtaütnek az izraelitákon, hatalmas városaik vannak, Gáza, Askalon, Asdód, Lákis, és ezek a filiszteusok állandóan nyugtalanítják a zsidó népet, fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak, és sokszor az országuknak egész nagy területeire is szeretnék kivetni a hálójukat. Felvonul tehát egy ízben a két hadsereg, és megegyeznek abban, hogy most nem megütközik a filiszteusok és az izraeliták hadteste, hanem kiállítanak egy-egy embert, és az ő harcuk kimenetelétől függ majd a csatának a sorsa. A filiszteusok kiállítanak egy óriási férfiút, ez Góliát, és az izraeliták pedig képtelenek bárkit is kiállítani, Saul magába roskad, a vezérei felmondják a szolgálatot, ott van az egész hadsereg, de szinte képtelen bármit is megtenni, és ekkor érkezik Dávid a csatának a színhelyére, illetve hát már 40 napja itt csata nincsen, csak várakozás, és Dávid élelmet visz a bátyjainak, az édesapja küldi ide kenyérrel, sajttal, gyümölcsel, és nagyon szép Sámuel első könyvének a 17. fejezete, erre felhívnám a figyelmüket, páratlan élményt jelent. Sámuel első és második könyvéhez érkezünk most a sorozatunkban, de ha csak ezt az egy fejezetet, Sámuel első könyve 17. fejezetét nagyon gondosan elolvassuk, meglátjuk belőle azt, hogy egy igazán hívő ember mit tesz akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül, és amikor kiismerhetetlen a helyzet. Dávid fiatal ember megérkezik a csatának a színhelyére, látja, hogy a bátyja is meglehetősen szomorúak, az egész izraelita hadseregen mély levertség lesz úrrá. Mit tesz ilyenkor egy ember, hogyan tudja ő általa Isten az eseményeket másfelé forgatni? Először is Dávid tudakozódik a testvéreitől, a testvérei persze lehordják. Mit keresel itt, öcskös, meg hogy mit akarsz te itt, te akarsz talán itten változást hozni. Utána elmegy és megnézi az egész tábornak az állapotát, meglátja Góliátot, elmegy Saulhoz, a királyhoz is. Hát amolyan lesajnálásban van része, egy kistermetű ember Dávid, nem is fér rá a harci öltözet, de Dávid akkor is kéri Sault, hogy hadd álljon ki Góliát ellen. Mert Góliát a hetvenkedését hozza, az emberi önbizalmát hozza, de ő viszont a seregek urának, Izrael istenének erejével akar hadba szállni. Kéri az Istent, imádságban fordul az Istenhez,
hogy ha erővel és hatalommal nem nagyobb is Góliátnál, de az Isten adjon mennyei segítséget, és akinek Isten segítséget ad a mennyből, ott az erőviszonyok rögtön módosulnak. Ott az emberi erő, a nagy góliáti erő semmiséggé törpül. És így győzi le Dávid Góliátot. Nem szabad elfelejteni, hogy a hitnek a cselekedete volt ez, ha nem egy mesés vagy régi történet ez, hanem a hitnek a csodaszép megnyilvánulása. Dávid hívő ember volt, aki mindig Istenre tekintett, és Istentől várta a kérdéseinek a megoldását. Valóban szép az a Zsoltár, ami így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem szunnyad el a te őriződ, nem alszik az Izrael Istene. Folytatja Dávid tovább a Zsoltárát, mind igaz emberi tapasztalatokból szőtt imádságok ezek. No de itt következik be a baj. Milyen baj? Mert ezt a Dávid Góliát történetet talán még sokan ismerik, hogy itt a paritja és a kő tette ártalmatlanná Góliátot, és utána vághatta le Dávid a fejét. Na de sokan azt már nem ismerik, hogy mi történt ezután. Sámuel első könyve 18. fejezetéből a 6. verstől szeretném felolvasni, hogy amikor a csapatok vonulnak vissza hazafelé, tehát a filiszteusok földjéről be az ország közepébe, mi történt ezután? És amint hazafelé jöttek, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városából, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vigassággal és tomborákkal. És énekelni kezdtek az asszonyok, akik vigadoztak, és mondták, megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemeje előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, és nékem csak 1 000-et, így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is. Kedves hallgatók, a Dávid történetben nagyon hosszú és részletes történet. Sokat olvashatunk a meggondolatlan beszéd következményeiről. Ha valaki a Bibliából részeket akar arról olvasni, hogy miért kell vigyáznunk a beszédünkre, hát én a Dávid történetét tudom ajánlani neki. Ez is egy meggondolatlan lelkesedés volt. Hát persze érthető lélektanilag, hogy ezek az asszonyok kijönnek a városból, hogy most már nincs háború, most már nem fenyeget vész, a filiszteusokat visszaszorították, hogy lelkendeznek és énekelnek, de miért kellett éppen ezzel a szöveggel? Hogy megverte Saul, ugye a királyra azt mondták, hogy az 1000-et, 1000 embert, de ha Saul 1000-et vert le, akkor Dávid 10 000-et. Hát ez rosszul esett Saulnak. Melyik embernek nem esik ez rosszul, főleg az önérzetes és hiú embernek, aki most már vált Saul, és az asszonyoknak ez a meggondolatlan lelkesedése, és ez a meggondolatlan beszéde felajzotta Sault, Dávid ellen fordult, megharagudott rá, és elhatározta, hogy Dávidot, ha kell, elteszi láb alól. És itt kezdődik a történet Dávid életének csaknem több mint 15 éve, a Dávid, Saul, illetve a Saul gyűlölködése Dávidra, amikor több mint 15 éven át a sarkában járt Dávidnak, üldözte, és Dávid fiatalsága ezzel ment el, hogy egy hatalmi tébolyban szenvedő, egy őrült király elől kellett futnia neki az ország különböző részeire. Egyszer így mondta Dávid már végső tehetetlenségében, rezignáltságában, szinte, hogy humorosan, miért kergetsz engem, mint a bolhát a hegyeken. Mert ez volt ezután az élete Dávidnak. Mennék tovább a második pontunkra, hiszen említettem, hogy egy-két példa segítségével szeretném bemutatni, mi volt Dávid magatartása az üldözése során. Azért gondoljuk meg, hogy 11 néhány évesen, és egészen 31 néhány éves koráig éri az üldözés Dávidot. Ahogy szoktuk mondani, az életének a legszebb esztendeit rabolja el egy mániákus királynak a gyűlölködése. A mi emberek mire vagyunk hajlamosak, hogyha valaki bennünket megsért, vagy hát főleg, ha gyűlölködik, vagy üldöz, hát nagyon nehezen viseljük azt akár csak egy-két napig, vagy hétig, hónapig is, nem, hogy évekig.
És az emberben nagyon ott van a kísértés, hogy visszavágni, hogy megtorolni, hogy valamit visszafizetni. Nos hát, mielőtt rátérnék erre a történetre, ahogy Saul üldözi Dávidot, szeretném önök elé idézni a Bibliának egyik középponti tanítását, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében olyan egyszerűen mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, ne vedd át a rossznak az eszközeit, ne vedd át a rossznak a lelkületét. Azt mondja Salamon is, mert a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ne hidd azt, ember, hogyha rosszat tesznek veled, és te rosszal válaszolsz, hogy ezzel bármit is megoldasz. Sem magadat nem szabadítod meg, se a másik embernek nem teszel sem jót, sem a helyzetet nem változtatod meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt, ha lehet valamivel megváltoztatni a gonoszt, az csak a jóval lehet megváltoztatni. Az sem biztos, hogy arra megváltozik, de ha egyáltalán lehet megváltoztatni, akkor az csak a jóra változik meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Dávid magatartása valami fenségesen mutatja ennek a bibliai alapelvnek a valóságát, és hogy ez keresztül vihető az életben. Két példát említek erre. Ahogy említettem, Saulnak már más ellensége nincsen, csak Dávid. Nem a filiszteusok az ellenségei, vagy az ammoniták, vagy a környező népek, amik állandóan be akarnak törni az országába, hanem ennek a valóban így modern szóval azt lehetne mondani, ennek a diktátornak, ennek a hatalmi hát megszállottnak, ez egyetlen egy ellensége, egy fixa ideája van, hogy ameddig Dávid él, addig ő nem lesz boldog. És ezért Dávidot üldözi, és egy alkalommal Dávid az embereivel együtt, hiszen sok-sok vitéz, sok-sok bajtárs követi, több száz ember van több ízben is Dávid közelében, egy barlangba szorul vissza. És ott a barlangban húzzák meg magukat Dávid és a követői, amikor Saul is betéved abba a barlangba, és akkor itt van a nagy jelenet, amiért ezt egyszerű dolgot szerettem volna felidézni. Azt mondják a bajtársai Dávidnak, hát öld meg Sault. Évek óta üldöz már, hát már nem normális. Hát az egész országot romba dönti ezzel a magatartásával. Már hát önmagának is átok az élete. Hát vessünk véget az életének. Még meg is fejelik egy magyarázattal, mondják Dávidnak, hogy mintha az Isten adta volna elődbe. Hát mintha az Isten szerezte volna ezt a helyzetet. Hát öljük meg, ez nem is ölés, hanem szinte ítélet végrehajtás. És Dávid akkor azt mondja, hogy nem, én nem ölöm meg. Itt van a kezemben, de én nem torolom meg a rosszat. De azt se teszi Dávid, hogy tétlen maradjon, hanem oda megy úgy, hogy Saul ne vegye észre a király közelébe, lemetszi a köntösének az egyik részét, és miután Saul kiment a barlangból, felemeli azt a részt Dávid, és átkiált a csapatoknak és Saulnak. Saul, itt voltál a kezemben, itt van a bizonyság, a ruhádnak az egyik darabja. Megölhettelek volna. De erről lásd meg, hogy habár te gyűlölsz engem, de én nem gyűlöllek téged. Habár te az életemre törsz, én akkor sem török az életedre, amikor 100%-osan ki voltál szolgáltatva nekem. Saul persze, hogy lenni szokott, megenyhül, sír, fogatkozik, de aztán utána újra föllángol az indulat benne, és újra üldözi Dávidot, és akkor Dávid még többre is képes. Figyeljük meg, hogy tényleg ne te győzettessél meg a gonosztról, hanem a gonoszt is jóval győz meg. A Biblia szerint a szeretet, a meggyőzés, az mindig kezdeményező kell, hogy legyen. Dávid most arra is hajlik, és ezt is menni,

kioldhattam volna, de vedd észre, hogy én akarva sem akarok ellened rosszat. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Így fáradozik Dávid Saulért. Nem önmagát siratja Dávid. Nem önmagáért panaszkodik, ahogy láttuk már sorozatunk keretében, hogy mindig ez volt az igazi hívő emberek jellemtulajdonsága, például emlékezzenek vissza Józsefre is. József önmagát siratta a tömlöc mélyén. Nem megkérdezte az egyiptomi embereket, hogy miért olyan komormati orcátok, ő tette meg a lépést feléjük. Ő akart adni valamit még ebben a nehéz, szorult állapotában is. És ugyanezt teszi Dávid is. Nehéz, szorult állapotában nem siratja önmagát, nem sopánkodik, hogy a fiatal éveim erre mennek rá, hanem a szeretetnek a királyi törvényét tölti be, hogy Jakab apostol mondja, a szeretet királyi törvénye, ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Kedves hallgatók, hogyha olyan rövid időm van is a Dávid történetére, hiszen ez egy nagyon részletes történet a Bibliában, erre a két eseményre, ha rövid időm van is, meg ha föltételezem, sokan ismerik is, mindig ki szoktam térni. És ennek van még egy oka a Bibliain kívül. A magyar irodalomban létrejött egy csodálatos elbeszélő költemény 1846-ban, amelyet a múlt század 70-es éveitől fogva kötelező iskolai anyaggá tettek. Ma is a gyerekeink, ha jól tudom, a 6. osztályban tanulják Arany János Toldiát, és síralmasnak tartom azt, hogy Arany János Toldiáról éppen a leglényegesebb dolgot nem tanítjuk a gyermekeinkkel. Hogy Arany János a Toldit a Bibliának erre a részére építette fel, mint eszmei tartó pillére. Mert az első Toldiban, tehát az 1846-os Toldiban, az a bizonyos farkas kaland, az nem epizód, ahogy a mi bölcs tankönyvíróink és tankönyveink máig is mondják. Mert az a bizonyos farkas kaland, amiután ugye ismerjük a történetet, Toldi Miklós megöli György egyik vitézét a felindultságában, repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, és bujdosnia kell Éren és Nádon. Ilosvai Sejmes Péternél, aki először dolgozta fel az 1570-es években ezt a történetet, nem szerepel a farkas kaland. Nem szerepel az, hogy Miklós visszavinni a farkasokat ének idején György bátyjának az ágya mellé. Ugye Ilosvainál az szerepel, hogy megtörténik a gyilkosság, utána Miklós kereket old, Budára veszi az útját, és aztán folytatódik a történet a királyi udvarban és a csevitézzel, úgy, ahogy azt Aranynál is ismerjük. Arany János azonban tudta azt, hogy a történetet ő a 19. században úgy már nem kerekítheti, nem formálhatja, ahogy elődje a 16-ban. Mert Arany János érezte, hogy Miklós, aki mégiscsak gyilkosságba tévedt, aki ölésre vetemedett, hogy Miklós neki vagy olyan emberé kell formálni, hogy megmutassa, hogy Toldi Miklósban ott volt a megbánás, ott volt a bűnfelismerés, az igazi megbánás, és ezért teszi meg ezt a farkaskalandot, mert ne felejtsék el, hogy a farkaskalandban nem az a leglényegesebb, hogy Toldi ott birkózik a farkasokkal, és ott legyőzi őket, hanem az a leglényegesebb, amit mindjárt hallani fogunk, amikor utána leül Miklós a zsombékra, és elkezd gondolkodni a következőről. Itt van a nagy jelenet. Itt van az egész Toldinak a középponti, az eszmei, a lelki, a szellemi lényege. Elkezd azon gondolkodni Toldi Miklós, hogy mi lenne akkor, ha én most visszafizetném a bátyámnak azt a sok rosszat, amit ő elkövetett ellenem. Mi lenne akkor, hogyha rövidre zárnám a kört? Ha én le tudtam győzni ezeket az elvadult állatokat, mennyire könnyen véget vethetnék a bátyám életének? Mi lenne akkor, hogyha a bátyámat megölném, aki rosszabb a farkasoknál? Arany János ezt a gondolatmenetet írja meg Toldi elméjében, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, és miért nevezem ezt nagy gondolatnak? Mert Arany kiviszi ebből az állapotból a főhősét, Arany megfordítja ezt a gondolkodást, ezt már nem fogjuk hallani, csak jelzem előre, ezt mondja maga Arany megszakítva az elbeszélő költemény fonalát, állj meg Toldi, állj meg, gyilkos a szándékod. Visszaidézi Kain történetét, hogy a megölt atyafinak vére bosszúért kiált fel az egek egére,
És azt mondja Arany János, és ezt láttatja be Toldival,

0: hogy nem megoldás a rosszat viszonozni rosszal. Nem megoldás a bajokat úgy legyőzni, hogy egy huszárvágással a bajok okozóját megsemmisítjük. Azzal a baj nincs legyőzve. Ha megölni a bátyját, akkor azzal a baj nem lenne legyőzve, hanem a rossz, a bűn újabb bűnöknek tárna kaput, és ekkor határozza el, mondhatnám így határoztatja el aranyhősével azt, hogy nemhogy nem azon gondolkodik ezután, hogy megölni a bátyámat, hanem visszaviszi a farkasokat, ugyanúgy, mint hogy felmutatta Dávid a jelet, a köntös részt, a kancsót, meg a dárdát, ő visszaviszi a jelet, a farkasokat, hogy íme itt voltam melletted ének idején. Az erőm továbbra is az, ami felragadta a malomkövet. Az erőm itt van, a farkasokat legyőző erő. Megölhettelek volna, de nem teszem, megváltoztam. Ha Arany János ezt nem írta volna bele a toldiba, akkor nagyon kis gyenge és könnyű kis művet alkotott volna, mert csak azáltal adni egy hőst a nemzetnek, hogy milyen erős. Hát kérem, ez nem hős. Sok erős ember van egy nemzetben, de hol van a sok erkölcsös és magas lelkiségű ember, ami által egy nemzet fönnmarad és jó napokat lát? Ha Arany János nem írja bele ezt a toldiba, akkor nem tudja megmutatni azt, hogy ez a Miklós nem csak erős ember, nem csak a magyar parasztnak egy mintapéldánya, aki igazság érzetében ugyan gyilkosságra is vetemedett, hanem Arany Jánosnak meg kellett mutatni azt, hogy Miklós megváltozott. Szembefordult a tettével, a gyilkosságával, legyőzte önmagában a kísértést, nem öli meg György bátyját, sőt, annak az ellentétét teszi. Hát ez a nagy monológ, amit így nevezek, holott nem drámáról van szó, egy elbeszélő költeményben ez is ritkaság. Ez Arany Jánosnak a hozzáadása a toldi mondához és Ilosvai művéhez, és ezáltal tanulhatjuk és taníthatjuk mi most nem Ilosvai művét, hanem az aranyét a gyerekeinknek, ha kidomborítjuk ezt a jelenetet, és nem azt mondjuk rá, hogy epizód, hanem felidézzük a mögöttes bibliai tartalmat, mert Arany János, aki alig volt 5-6 éves, de már háromszor elolvasta a Bibliát, mert az idő szülei azt adták a kezébe, tudta, hogy miből vegye az anyagát. Megragadta a Saul gyűlölködésének történetében Dávidnak a nagylelkűsége, és a Bibliából emelte át a motivumot nagyon szuverén módon, nagyon önállóan, Toldi Miklóst is átváltoztatva egy olyan erkölcsi minőséggé, amilyet Dávid testesít meg az Ószövetségen belül.
1: Miklós az elméjét mindenképpen hányta, nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó rosszívű bátyjáról. De hát miért akar az én bátyám megenni? Miért akar hóhérom, nem testvérem lenni? Vagy mikor voltam én néki ártalmára? Miért feni agyarát jó atya fiára? Mert hiszen, ha példát farkasokról vészem, ott is a rosszabbik, az én bátyám részen. Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja, ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, nem bánt senkit aztán, ha csillapuléhe. Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, megkiméli mindig a maga fajtáját. De az én testvérem, ki mondja meg nékem, miért tör életemre? Nem csillapul másképp, csak véremmel szomja. Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja.
0: Tehát folytatnám tovább a harmadik ponttal Dávid élettörténetének a vizsgálatát, és ez az, hogy egyszer Saul király életének is vége lett. Saul elesett egy csatában, a törzsek, az izraelita törzsek, egy kis várakozás után végül is Dávidot egy öntetűen elfogadták és megválasztották királynak. Mind a 12 törzs fejedelme ő lett. Dávid volt az, aki itt az ország közepén kiűzte a jebúzeusokat és elfoglalta tőlük Jeruzsálemet, és a királyi székhelyt ide tette, és kiépítette ezt a várost, és alapját vetette a későbbi nagy fővárosnak, azért is nevezzük mind a mai napig Dávid városának Jeruzsálemet. Tehát úgy tűnt, hogy Dávid király élete révbe jutott. A nyomorúságok ideje elmúlt, Dávid végül is király lett, szép családja, hatalmas nagy gazdagsága körülvette őt, az emberek körében rokonszenves volt és tiszteletnek örvendett, de az előadást egy szomorú történettel kell folytatnom, és ez Dávid király leghatalmasabb bűnének, vétkének a története. Sámuel második könyve 11. fejezetében szeretném felolvasni, hogy mi történt Egyiszben akkor, amikor az esztendő fordult, új évet kezdtek. A király már csak egyetlen egy néppel, az ammonitákkal állt hadban, elküldte Joábot, a fővezérét, hogy Rabba városát ostromolja, és miközben elmentek a csapatok, már csak egyetlen egy nép volt, amely hadakozott Izrael ellen, a filiszteusok, moábiták, többiek már elcsitultak. Aközben Sámuel második könyve 11. fejezetében ezt olvashatjuk. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldötte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszítsék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszony fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódott az asszony felől, és mondta egy ember: nem, de nem ez é Betsabé, Eliámnak leánya, a hitteus úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt. Aki bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megüzente Dávidnak így szóval: teherbe estem. Kedves hallgatók, ezt olyan döbbenet olvasni. Ez az egész fejezet, Sámuel második könyve 11. fejezete, ez mély döbbenetbe kell, hogy sodorjon minden embert. Mert Dávid igaz ember volt, akinek a jelleme a méltányosságban, a nagy lelkűségben mutatkozott meg. Az üldözések idején abban a példátlan méltányosságban, nagy lelkűségben, hogy a gonoszt jóval győz meg. És amikor kedvező idők jöttek, és Dávidnak minden bizonnyal a kedvező jó időben egy kicsit meglazult a kapcsolata Istennel. A hite nem fejlődött. Dávid egyszer csak felkel, jól kialudta magát, esteli idő jön, kimegy a palota tetejére, hogy sétál, és meglát a közelben, ugye Jeruzsálem házai tetején a magasrangú emberek, a tehetősebb polgárok kialakítottak ilyen fürdőmedencéket, meglát egy szép asszonyt fürdeni, hogy tisztálkodik, megkívánja őt Dávid, a méltányos, az igazság szerető ember, aki tisztelte az emberek jogát, tisztelte azt, hogy hát az az asszony valakinek a felesége. De egyszerűen egy ösztönnek, egy kívánságnak utat enged, és áthozatja az asszonyt, vele hál, és az asszony, ahogy hazamegy, egy idő után jön a hírrel a küldött, hogy teherbe este. Kedves hallgatók, itt Dávidnak meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen a férjtől, meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen az asszonytól, és valahogy rendezze már azt, amit rendezni lehet. De figyeljünk fel a történetnek a mély lélek tanára. Mit teszünk mi emberek akkor, amikor valami rosszat elkövetünk? Nem azt tesszük, hogy rögtön megbánnánk, vagy helyre akarnánk hozni, vagy jóvá akarnánk tenni, hanem az első reakciója az embernek, hogy el akarja palástolni. El akarja titkolni, fájtlat akar borítani rá. És borzalmas olvasni is ezeket a fokozatokat, ahogy fájtlat akar Dávid borítani rá. Egyszer csak üzen Joábnak, a fővezérének, hazahozatja Betsábénak, az asszonynak, akit ő magáévá tett, a férjét. Ugye a várost ostromolják, Rabba városát, hazahozatja a férjet, és úgy gondolja, hogy megvendégeli az asztalánál, aztán majd hazaküldeti a férjet, hogy vigadjon a családjával és a feleségének örüljön, és amikor majd megszületik a gyerek, akkor mindenki azt gondolja, hogy hát igen, Úriás hazajött, és biztos tőle született, ő nemzette ezt a gyermeket. És a koreográfia, amit így elképzel Dávid, pontosan be is jön, hazajön Úriás, megvendégeli, beszélgetnek, dicséri ugye a hadsereg állapotát, Dávid, és mondja Úriásnak, hogy jó van, örülök neked, most már menjél haza, és örüljél az otthonodnak és a feleségednek. Reggel, amikor felkel Dávid, akkor azonban Úriást nem a házából látja kijönni, hanem a palota lépcsőjén találja az embert, aki a saját szolgáival ott töltötte az éjszakát. És amikor kérdőre vonja Úriást, azt mondja neki ez a vezér, hitteus ember, még ugye a hitteus, ahogy a Bibliánk mondja, tulajdonképpen hettita, egy nagy kultúrájú ókori népnek a gyermeke volt, tehát nem is volt zsidó ez az Úriás, még ezért is kellett volna, hogy becsülje Dávid, hogy egy nem zsidó ember létére ő tulajdonképpen vezéri tisztségre verekedte föl magát, és azt mondja Dávid, hogy miért nem mentél haza? Úriás azonban azt feleli, hogy akkor, amikor az én bajtársaim egy várost ostromolnak, amikor hetek óta nehéz napokat élnek át, én nem kedvezek magamnak, és én akkor nem vigadok otthon a családommal. Micsoda méltányosság, micsoda igazságérzés, ami benne volt a hitteus, a hettita Úriásban. Hát ez is miért nem ébresztette föl Dávidot? Egykor én is ez voltam. Nem ilyennek kell lenni egy embernek? Nem. Dávid megy tovább, és estére újra meghívja Úriást az asztalához. Borzalmas olvasni, lerészegíti, csak hogy hazamenjen a feleségéhez. Bort itat veled, de Úriás arra sem megy haza. Másnap reggel újra megnézi Dávid, látja, hogy ugyanott a palotának az előcsarnokában a szolgákkal együtt töltötte az éjszakát, és akkor Dávidban megfogalmazódik az utolsó és a legdöbbenetesebb terv, hogy hát ha így nem tudja elterelni a gyanút önmagáról, ír egy levelet Joábnak, a fővezérének, hogy amikor majd Úriás visszamegy ő hozzá, ne tekintse azt, hogy Úriás egy vezéri tisztű ember, hanem amikor ostromolják a várost, állítsa az első sorba, és amikor majd megtámadják őt és az osztagát, akkor a többiek fussanak el mögüle, tehát megírja a rendelkezést Joábnak, a fővezérnek, hogy hogyan öljék meg a hitteus Úriást, és mindezt a levelet kinek a kezébe nyomja? Úriás kezébe. És a szerencsétlen ember viszi a saját halálos ítéletét Joábhoz, a fővezérhez. Joáb a fővezér, a katona, a politikai parancsnok, aki mindig végrehajtja az adott hatalom rendeletét és kívánságát. Látja azt Joáb, hogy milyen messze menően gonosz dolog ez? Látja. De hát ő fővezér akar maradni, és gépiesen végrehajtja, szolgai, ocsmány módon végrehajtja az urának, Dávidnak a kérését. Mindez így történik meg, ahogy elmondtam. Elfutnak mögüle az emberek, és Úriás a harc áldozata lesz, és megy a követ a hírrel, hogy a hitteus Úriás elesett, a gyásznapok leteltével pedig Dávid mit tesz? Áthozatja az asszonyt. Immár senki, semmi nem akadályozhatja meg, hogy a felesége legyen. A fejezet így fejeződik be, és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldött Dávid, és házába vitette Betsábét, és lődné ki felesége, és szültné ki egy fiat. De ez a dolog, melyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legdöbbenetesebb fejezetéhez érkezünk most, a 12. fejezettel. Miért mondom, hogy legdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb fejezete? Hogyan lehet egy ilyen emberen segíteni? Egy hívő ember, egy igazságszerető ember, aki ilyen mélyre bukott alá, hogy lehet ezt az embert fölemelni, aki házasságot tört, aki tulajdonképpen gyilkolt, és aki hívő ember létére az országot vezeti ezek után, hogy ezt tette. Mert Dávid pontosan tudja, hogy ki tud erről az egész dologról. Tud ő, tud Betsábé, de a felesége hallgatni fog. Tudott Úriás, de ő már végképp hallgat. Tud Joáb, de ő is hallgatni fog, mert meg akar maradni fővezérnek. Tehát tulajdonképpen Dávid védve van, mert emberileg senki nem lepeszheti le. Nos hát, hogy lehet egy ilyen embert kiemelni a rosszból? Ez a dolog nem tetszett az Úrnak, de Isten mit tud tenni egy olyan ember esetében? aki tudván tudva, mert hiszen hívő ember, elkövet egy rémületes, döbbenetes gonoszságot, ugye házasságot tör és gyilkol, hogy lehet ehhez az emberhez hozzáérni, hozzányúlni? Kedves hallgatók, itt az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy Isten nem rögtön cselekedett. Amikor mindez megtörtént, Isten hagyta, hogy ez beteljesedjék Dávid életében. Hagyta azt is, hogy az akkor fogant gyerek megszülessék. És körülbelül egy év után ragadta meg Isten a kezdeményezésnek a fonalát. Egy évig Isten semmit nem tett. Miért? Nagyon nagy erkölcsi tanítás. Ha egy ember benne van a rosszban, és szinte úgy olyan elvarázsolt állapotban van, hát úgy elgondolhatjuk, hogy Dávidnak milyen volt ekkora helyzete. Hát hiszen ő tudta az erkölcsi követelményeket, ismerte azt a 10 parancsolatot, amelyet mi felidéztünk az elmúlt előadáson. Tudta azt, hogy mit jelent, hogy ne kívánd a te fele barátodnak feleségét. Ismerte azt, hogy ne légy házasságtörő. Ismerte azt, hogy ne ölj. Na de az ember, ha benne van a rosszban, kérem, és ezt nagyon gondoljuk meg, szintén elvarázsolt állapotban van. Szinte úgy egy lázas állapot, nem tud önmagáról. Egészen másképp lát mindent. Rögtön nem lehet hozzáérni. Ugye a lázas beteghez sem érnek addig, míg le nem viszik a lázát. Vagy a fekét sem akkor nyitják fel, amikor az egész test belobbant állapotban van. Tehát ugyanígy van ez lelki erkölcsi téren is. Isten egy évig várta azt, hogy Dávidban egy kicsit lelohadjanak az emlékek. Dávid egy kicsit józanabbul tudja szemlélni azt, amit ő elkövetett, de egy év után Isten elküldte hozzá Nátán prófétát. És most jön a második nagy tanulság, hogy Nátán próféta nem úgy állított be Dávidhoz, hogy keményen a szemébe mondta, hogy király, te ki vagy? Te házasságtörő, te gyilkos, nem. Mert ha ezt mondta volna Nátán, bizonyára felszította volna Dávid ellenkezését. Dávidnak meg lett volna a hatalma arra, hogy Nátánt elküldje maga elő, sőt arra is, hogy megölesse. Nátán próféta, amikor Dávid elé ment, a következő dolgot cselekedte. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá mondta néki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak. A szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig az utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig 4 annyit kell adnia, mivel hogy azt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Kedves hallgatók, a második nagy tanítás tehát az, hogy Isten hogyan fog hozzá egy ember megjobbításához, aki emberileg lehetetlen mélységekig süllyedt alá. Nátán próféta elmondott egy példázatot Dávidnak, hogy a példázatból annyira világos volt, hogy mennyire igazságtalan ez a gazdag ember, akinek tele vannak az aklai állatokkal, és amikor vendége érkezik, az egyetlen egy báránykáját elorozza a szegény embernek, és azt éteti a vendég elé az asztalra, szóval annyira felháborítóan igazságtalan ez, hogy Dávid nem tudta tűrtőztetni magát, amikor mondta a próféta ezt a történetet. Dávid úgy képzelt, hogy a próféta tanácsot jön tőle kérni, mert az országában esett meg ez a dolog, és Dávidban föltámadta az igazságérzet, és azt mondta fölpattanva a helyéről, hát az ilyen ember, aki ezt teszi, halált érdemel, sőt 4 annyit adjon cserébe. Pontosan idézte a rendtartást, a törvényt, amit Isten adott Mózesnek, ami olvasható a mózesi törvényekben. Kedves hallgatók, ezután Nátán egyszerű szavakkal, de most már a lényegre tapintva csak ennyit kellett, hogy mondjon. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki a másiknak az egyetlen egyét elvetted, holott neked mindened megvolt. Te király vagy, te dúskálsz a javakban, és te a másik embertől elvetted az ő boldogságát, az ő feleségét, az egyetlen egyét. Kedves hallgatók, ez Nátán próféta azután mondta ki, hogy Dávid megítélte már önmagát. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogyha egy emberen segíteni akarunk, aki nehéz helyzetbe került, aki a bűne vétke miatt egy nagyon, nagyon mélyre hullott alá, csak azzal tudunk egy emberen segíteni, ha abban segítünk neki, hogy feltámadjon benne a megbánás. Hogy felismerje a bűnét, szembeforduljon vele és megbánja. Mi a másik ember helyett nem tudjuk megbánni a bűnt. Nem is tudjuk belőle kikényszeríteni a megbánást, vagy kicsikarni. Ez nem igazi megbánás. Ha egy másik ember csak félelemből, vagy az emberek megszólása miatt bán meg valamit, az nem igazi megbánás. Az embernek a szíve mélyén kell egy keserű, szomorú szembefordulásra jutni a bűnnel szemben. És milyen hatásos volt ez, és milyen alkalmas volt ez az eszköz, hogy elmondani egy történetet, amely először úgy látszik, hogy nem Dávidról szól. És Dávid a külsővé tett történeten pontosan megítélte a helyzetet. És amikor kimondta az ítéletet, ami tulajdonképpen önmaga fölött mondott ki, akkor Nátának már csak ennyit kellett mondani, te vagy az az ember, király. És kedves hallgatók, jön a harmadik nagy tanulság, hogy Dávid ezután nem küldte el a prófétát. Dávidnak nem az volt az első gondolata, hogy hát senki nem tud erről, a prófétát, ha elteszem lábalól, ő se fog tudni róla, meg senki se, tovább folytathatom az eddigi életmódomat. Nem. Dávid akkor megalázta magát, akkor valóban igazi megbánásra jutott, és kifejezte azt a vágyát a próféta és Isten előtt, hogy ő rossznak tartja, mélységesen fájlalja azt, amit tett, és ő szeretne más ember lenni. És ekkor írta meg Dávid király az 51. Zsoltárt. Zsoltárok könyvének csak nem a fele Dávidtól származik, de ez a Zsoltár óriási darab, hatalmas a hatástörténete is, ugye a Mizerére Zsoltár ez, latin nevén vált emlékezetessé és híressé. Dávid király ebben a Zsoltárában megmutatja, és ez az, amit még nagyon szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hogy olvassák ezt a Zsoltárt el, megmutatja ebben a Zsoltárában, hogy mi az igazi megbánás. Három dolgot szeretnék kiemelni. A Zsoltár és a Biblia szerint nyilvánvaló, hogy az igazi megbánás az miből áll. Az igazi megbánás, mondja a Biblia, először is kendőzetlen és őszinte. Dávid így kezdi a Zsoltárát, az 51. Zsoltárt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Dávid kendőzetlenül beismeri azt, hogy amit tett, az álnokság volt. Az egy utolsó, visszataszító, rút dolog volt. Álnokság. Az igazi megbánás az nem ismer de szócskát. Hogy ezt tettem, de. Az igazi megbánásnak mindig őszintének, kendőzetlennek kell lenni, amelyben nincs önigazolás. Amelyben nincs mentegetőzés, nincs magyarázkodás. Dávid Zsoltárának a kezdete rögtön megmutatja, hogy Dávid itt mennyire mélyen szembefordult a bűnével. Az igazi megbánásnak a második nagy jellegzetessége, hogy aki bűnt követett el és azt megbánja, nem is annyira egyetlen egy bűnért keserek, hanem azért, hogy hogyan is tudtam én azt az egyetlen egyet elkövetni, mi volt az alapja az, hogy belőlem ez jött ki. Nagyon sok ember ezért nem bánja meg igazán a vétkeit, a hibáit, mert csak azt látja, hogy én ezt elkövettem, mint egy véletlenül. Nem így van. Amit mi rosszat elkövettünk, az nem véletlen. Azt mondta Jézus, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ha valami rosszat elkövetünk, most Értsék jól, amit mondok. Nem főleg azon kell keseregni, ami rosszat tettünk, hanem azon, hogy hogyan is tehettük meg mi azt, mi az alapja bennünk annak, hogy azt a rosszat elkövethettük. Az igazi megbánás nem egyes bűnökért kesereg, vagy tartja azokat műhibának, hanem az egész emberi természet gyengeségért, esendőségért, és a belső embernek a gyengeségért, mert nem tudta legyőzni a természetet. Ezért mondja Dávid, egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts meg engemet. Íme te az igazságban gyönyörködöl, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Ilyeneket mond Dávid király, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Az igazi bűnbánatnak mindig jellegzetesség az, hogy nem ezért, vagy azért, vagy amazért szól a megbánás, hanem azért, hogy a szívem romlottá vált, hogy újjá kell teremteni a belső embert, a szívet. És a harmadik dolog, amit el kell, hogy mondjuk az igazi megbánásról, ez az, hogy az igazi megbánásban mindig ott van a jóvátétel vágya. A helyrehozás a jóvátétel vágya. Nem az bánkodik igazán, nem az az ember, aki állandóan kesereg, panaszkodik, önmagát ostorozza, szinte már mondhatnám hivalkodik azzal, hogy mennyi sok rosszat el tud mondani önmagáról. Ez nem igazi bűnbánat és megbánás. Dávid király a Zsoltárának a vége felé ezt mondja. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Mit mond Dávid? Én szeretném helyrehozni a bűnömet. Amennyire csak lehet, szeretném jóvá tenni. Én nemhogy el nem titkolom a bűnömet, hanem megírva ezt a Zsoltárt, Dávid ezt kéri, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy megtérjenek hozzád. Az az igazi megbánás, amelyben ott van az erőnek az a kérése, hogy én továbbá ne kövessem el ezt a bűnt, sőt más embereket is tudja készíteni arra, hogy ezt ne tegyék meg. Kedves hallgatók, ezért volt az, hogy Isten rögtön közölte Nátán prófétával, hogy igen, ez az ember élni fog. Ez az ember élni fog még itt a földön, noha négy annyit cserébe kell adni a bűnért, meghal Dávidnak négy gyermeke, a bűnének szükségszerű következményeit Isten engedte beélelődni, meghalt ez a kisgyerek is, aki először fogant Betsábétól. Elképzelhetjük, hogy az édesanyja mi mindent élt át, szinte halva született, életképtelen volt, pár hónap után meghalt. Meghalt az elsőszülött fia Dávidnak, Amnon, aki előtt teljesen rommá lett Dávid tekintélye. Ő is azt tette, mint az apja, a féltestvérét becstelenítette meg, és erre mit tett a féltestvérnek az édestestvére Absalon? Megölte egy lakomán Amnont, az elsőszülött fiút. És Absalon lett a harmadik, akit cserébe kellett adni Dávidnak. Nem Isten különleges büntetése volt ez. A bűnnek a szükségszerű következménye. A kovász megposhasztja az egész tésztát, idéztem a második előadáson. Absalonnak is meg kellett halni, aki pártot ütött az apa ellen, polgárháborút szított, és végül is, amikor menekült az apja elől, fennakadt hajánál fogva egy faágban, az összvére túlfutott rajta, és amikor jöttek a Dávid fővezére, szintén Joáb és a csatósai, nem hallgattak Dávidra, nem kimélték meg a legszeretettebb fiának, Absalonnak az életét. Átverték a szívét dárdával, a harmadik gyereke is meghalt. És meghalt a negyedik, az Adónia is, amikor Salamon király került majd a trónra, a trón viszályok és hatalmi harcok következtében, egy bűnnek ilyen következményei vannak. Miért haltak meg ezek a gyerekek? Mert az apának a vétke után megengedték maguknak a lazább életmódot, az erkölcstelen életmódot. Sajnos Dávid vétkének a szükségszerű következményei értek be, de azt mondta Isten, hogy ez az ember élni fog. És erőt kapott Dávid, hogy ezeket a csapásokat is elviselje, és élni fog az örök életben. Ezt mondta Nátán Dávidnak, te élni fogsz. Kedves hallgatók, ez az 51. Zsoltár, ez egy olyan hatalmas mű. Az igazi megbánás, ami őszinteség, ami nem csak az egyes bűnök miatti sopánkodása, az ember iszonyatos állapota miatti jajkiáltás, és a jóvátétel vágya is megvan benne. Nagy emberi kérdés az, hogyha vajon az ember az életben elkövetett szinte egy olyan jóvá tehetetlennek látszó rosszat. Ha valakinek elvette a feleségét, megölte a feleség férjét, valami iszonyatos nagy rosszat tett, hát lehet, ki lehet ezt törölni az emlékezetből? Hát helyre lehet hozni egy ilyen embert? Hát Istennek van arra ereje hit által, hogy az az ember valóban más legyen? Kedves hallgatók, így mondja az 51. Zsoltárban Dávid, ezt kéri a 12. és 14. versben. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ha önök elolvassák Dávid élettörténetének a végét, akkor saját szemükkel ellenőrizhetik azt, hogy Dávid életében az Isten tudott-e adni elég erőt ahhoz, hogy valóban ez egy elfelejtett dologgá váljék, ez a szörnyű bűneset. Csak egyetlen egy mozzanatra hadd hivatkozzam. Amikor a saját fia pártot üt ellene Absalon, és Dávidnak menekülnie kell a fővárosból, az általa kiépített Jeruzsálemből, és úttalan utakon, erdőkön, hágókon keresztül keresi a menedéket, akkor előáll egy régi ellensége, Sémei, és port szór Dávid fejére, és köveket szór a királyra, és azt mondja neki, na most megbüntetett az Isten téged, te vérszopó és álnok ember. Amiért ezt meg ezt tetted, most a saját fiat fordul ellened. Olyan vérlázító ez a helyzet, hogy Abisai, az előbb emlegetett fegyverhordozó, már-már a kardjához nyúl, és azt mondja Dávidnak, hát végezzek ezzel a kutyával, aki alig várja, hogy várta, hogy te ilyen megalázott helyzetbe kerüljél, és akkor nekiáll és szidalmazzon téged a törvényes királyt. És Dávid akkor azt mondja Abisainak, nem ez a te dolgod, Sérujának fia. Mit akarsz te itt tenni? Az Isten szájával szólt. Mert az biztos, hogy én vérszopó ember nem vagyok, és én gyilkos lenni nem akartam. Az egyik bűn vitt bele a másikba. De tulajdonképpen, ha modortalanul, hogyha gonosz stílusban, hogyha utolsó förtelmes módon, de igazságot szól, hagyd a kardodat a hüvelyében, és megy tovább, míg az az utonálló ember továbbra is kövekkel dobálja és portszór a fejére. Kedves hallgatók, így megerősödött Dávid. Így megerősödött Dávid, hogy király volt, az ország első embere, és egy utolsó ember elkezdi szidalmazni a nyomorult helyzetében. De Dávid most nem ezzel törődik. Dávid azzal törődik, hogy Istenem, tiszta szívet teremts bennem, és az engedelmesség lelkét újíts meg bennem, hogy én élhessek továbbra is olyan erővel, az igazságnak, a méltányosságnak olyan erejével, amelyhez te akkor is erőt adtál, amikor Saul elől futottam,

És most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből, a 44. verstől az 50. János evangéliuma első fejezetéből olvassuk, a 44. verstől az 50. az igét. Tehát a 44. verstől az 50. versig. Így olvasom. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Filippel, és mondta néki, kövess engem. Filipp pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Találkozott Filipp Nátánaellel, és mondta néki, aki felől Mózes a törvényben és a próféták írt, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, gyer és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus is mondta néki, mielőtt hívott téged, Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael is mondta néki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Kedves gyülekezet, János evangéliuma első fejezete arról szól, hogy miképpen csatlakoztak az első tanítványok Jézushoz. Az előző versekből megtudjuk, hogy András és János voltak a legelsők, akik ott voltak a Jordán partján, keresztelő János

45. vers megjegyzi, hogy ez a Filip pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Ebből azt következik, hogy ő is keresztelő János tanítványi köréhez tartozott, tehát mindnyájan keresztelő János buzgó tanítványai voltak, és a következő versből aztán az is kiderül, akik kutatták a jövendőléseket, és valóban buzgón várták a Messiás megjelenését. És Filip elment ezután, hogy egyik barátját, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, Nátánáelt is Jézushoz hívja. Így olvassuk a 46. versben, ezt mondta Filip Nátánáelnek, aki felül Mózes írt a törvényben, és a próféták is, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Tehát rögtön azzal a boldog hírrel ment hozzá, hogy megvan a Messiás. Mivel Nátánáel is ehhez a baráti körhöz tartozott, egészen biztos, hogy keresztelő János bizonyságtételét ő is ismerte Jézusról, és ez foglalkoztatta a legélénkebben most ezt az egész tanítványi kört. Mert keresztelő János Jézus keresztségekor is bizonyságot tett Jézusról, aztán amikor 40 nap múlva visszatért Jézus a pusztai bőtöléséből, könyörgéséből, akkor újra elmondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Újra elmondta, hogy utánam jön, de előbb lett nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Aztán ezt követően másnap megint, mikor Jézus megjelent a Jordán partján, keresztelő János megint elmondta, még így néven is nevezte, hogy bizonyságot teszek, hogy ő az Isten fia, és hogy aki nekem parancsot adott az Isten, hogy én kereszteljek, ő mondta, hogy akire látom a lelket alászállni, ő az, és bizonyságot teszek, hogy ő a Messiás, a felkent, akin az Isten lelke megnyugszik, akiben a jövendőlések beteljesednek. És amikor Nátánáel ezt hallotta, ezt a választ adta, mint aki már, ahogy említettem, kétségtelenül előbb is hallott, hiszen, ahogy mondtam, ez foglalkoztatta legjobban keresztelő János tanítványi körét, valóban itt a Messiás, valóban ő lenne ez az egyszerű, szegény emberek öltözetében megjelenő ember, aki ráadásul lesományozottan, lelkileg elgyötörten tért vissza a pusztából. És amikor mondta néki, hogy a Názáretből való Józsefnek fiát, Jézust, akkor Nátánáel azt mondta, támadhat Názáretből valami jó. Ugyanis Galilea, ahol Názáret nevű helység is feküdt, már zsidók és pogányok által vegyesen lakott terület volt, Názáret pedig egy különösen rossz hírű város volt. Elvárták a Messiásról, aki ugye a jövendőlések szerint Dávid fia, hogy Júdeában lépjen fel, amely a vallásilag legbuzgóbb tartomány volt, és tiszta zsidó lakosság volt, Betlehemből jöjjön. Jézus valóban ott született, de aztán nem ott neveltetett föl. És Nátánnel ezt a megjegyzést tette, támadhat-e Názáretből valami jó? Filip nem szállt vitába vele, hanem csak ennyit mondott, gyer és lásd meg. És mikor Jézushoz mentek együtt, akkor Jézus rápillantott Nátánáelre, és ezt mondta, így olvastuk a 48. versben, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Megkérdezem, csodálatos minősítés ez? Mégpedig Isten fiától, aki a szívekbe és a vesékbe lát. Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. És Nátánáel meglepődve nézett Jézusra, és azt kérdezte tőle, te honnan ismersz engem? Jézus mondott egy mondatot, azt mondta, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál. Nem tudjuk, a Biblia nem részletezi, hogy mire utal ez a megjegyzés. De ez valami olyasmi lehetett, mint mikor Jézus azt mondta Pálnak a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Én meg vagyok róla győződve, hogy Pál apostolt nem a nap fényességét meghaladó fény győzte meg legjobban a damaszkuszi úton arról, hogy valóban az isteni lény az, aki őt megszólítja, hanem leginkább ez a titokzatos mondat, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod, mert az ő lelki világának olyan titkáról volt szó, hogy ő egy lelkismereti meggyőződés ellen tiltakozik, az ellen rugódozik, azt próbálja elfojtani magában, amit senki az égvilágon nem sejthetett, és senki élő ember arról nem tudott. És ugyanígy Nátánáel is ott a fügefa alatt valószínűleg imádkozhatott.
Valószínűleg pontosan azért, hogy Isten az ő bizonytalanságában, hogy ki a messiás, adjon.

választ. Minden esetre egy olyan meghitt töprengése, imádsága volt, amit isteni lényen kívül senki a világon nem tudhatott. És amikor azt mondta neki Jézus Nátánaelnek, én láttalak téged, mikor a fügefalat voltál, akkor Nátánael teljesen le volt győzve. Minden előítéletének vége volt, és a leghatározottabban mondta, abban a pillanatban, Rabbi, ami azt jelenti, mester, tanítómester, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Tehát a tovább hatolt Nátánaelnek a hite, mint Fülöpé, aki őt Jézushoz hívta, mert azt mondta, Isten fia, az Izrael királya. Mert tudta, hogy más valaki az ő életének a titkát egyébként nem tudhatja. És amire ebből a történetből én különösképpen a figyelmet ma irányítani szeretném, az az a 48. versben található minősítés, hogy ími egy igazán izraelita, akiben hamusság nincsen. Talán ma ezt így mondhatnánk. Ími egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Vagy talán így. Ími egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Megkapta Isten fiától, a megváltótól a legmagasabb minősítést, amit ember kaphat. Egy igazán izraelita, egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Kedves gyülekezet, én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi tisztában vagyunk-e azzal, hogy nekünk is ezt a minősítést kell elnyerni Krisztustól, ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Nem kevesebbet ennél. A Biblia egyértelművé teszi, hogy az üdvösségnek egy mércéje van mindenkorban, és ez a mérce az, Isten azt kívánja, hogy összhangban legyünk azzal a világossággal, amit Isten a lelkismeretünkhöz eljuttatott. A gyakorlati életünkben, a cselekedeteinkben ne legyünk lemaradásban ahhoz a világossághoz képest, amit az Isten nekünk ajándékozott. Mindig annak arányában való cselekvést, ezt várja tőlünk az Isten. Ez az a mérce, amivel az üdvösségnél mér minket. Jézus ezt nagyon sokféleképpen kifejezte. Akinek 5 talentuma van, 5-öt kér tőle, akinek 10-et, akinek 1-1-et. Mindenkitől amennyi világosságot kapott, amennyi lehetőséget kapott, a teljes szívvel való együttműködést, a teljes szívvel való azonosulást a mennyei világossággal. És a Szentírásban ennek az elvnek a tökéletes érvényesülését látjuk, amikor például a középkor hívőinek azt üzeni az Úr Jelenések könyve 2. fejezetében, a középkori kereszténységről szóló üzenetben azt mondja, nem vetek rátok más terhet, ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Az Úr látta az ő rendkívül nehéz és megpróbált körülményeiket. Viszont a végidő gyülekezetének az Úr magas mércét szab. A Bibliában ott van az elv, hogy akire sokat bíztak, sokat kívánnak tőle. Minden bibliai jövendőlés beteljesedését láthatjuk. Szinte testet öltenek a bibliai igéi az emberi társadalomban, a történelemben. A döbbenetes beteljesedéseknek a tanúi vagyunk, hogy a Szentírás Istentől ihletett, az egyszerűen kézzel fogható. És nem mind kivétel nélkül minden emberre vonatkozik ez, hiszen sok ember van még ezen a világon, akik éppen a mi hibánkból és a őszinte keresztények hibájából még nem ismerik igazán az igazi világosságot. De akik sokat kaptak az igazi világosságtól, az Úr annak arányában várja el tőlük az életükben a megvalósítást, a követést. Hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy milyen jellemszínvonalat kell elérnünk az emberi történelem végidejében, szeretném idézni Jelenések könyve 14. fejezetéből, tehát Jelenések könyve 14. fejezetéből idézem az igét, és csak az 5. verset. A szövegösszefüggést gondolom ismerős legtöbbünknek. A fejezet azzal kezdődik, hogy János apostolnak látomásban bemutatják azokat, akik elpecsételtek Jézus eljövetelekor. Tehát akiket Isten oltalom alá helyez a végső megpróbáltatásban, és akik a dicsőséges elváltozásban részesülnek az ő megjelenésekor, akiket magához fogad, akiket az emberi történelem utolsó nemzedékében üdvösséget nyernek a rendkívüli körülmények között. És ezt mondja róluk az 5. vers, és szájukban nem találtatott álnokság, mert Istennek királyi szék előtt vethetetlenek. Megkérdezem, elég világos mérce és elég magas mérce, és különbözik-e attól, amit Nátánaelről mondott Jézus,
Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Azt mondja, szájukban nincs álnokság, és Isten király szék előtt fethetetlenek. Nem tudom, emlékszik valaki arra, hogy honnét idézett az, hogy szájukban nincs álnokság? Az Ószövetség egyik leghíresebb messiási jövendőlése, Ézsaiás könyve 53. fejezete, amely az Úr bárányáról szól, a tökéletes áldozatról, ez mondja, hogy szájában nem találtatott álnokság. Tehát a Krisztusról mondja ezt a magas minősítést, és azt mondja, az Isten népének is el kell érnie. És miért éppen azt mondja, hogy a szájában nem találtatott álnokság? A Biblia ezt nagyon világosan megmagyarázza. Jézus azt mondta földi életében, a szívnek teljességéből szól a száj, és a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Mert mindenki az ő szívéből hozza elő a jó kincseket, vagy pedig a gonosz tartalmat. Ezért mondja Jakab apostol, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert nincsen senki, aki a száján vissza tudná tartani a szívének tartalmait. És ha valakinek a szájában nincs álnokság, akkor az azt jelenti, hogy a szívében sincsen hamisság. Abban az emberben nincsen hamisság. Azért tiszta, tökéletesen tiszta a beszéde. Kedves testvéreim, gondolkozzunk csak el erről a magas mércéről, ami beszédünkből ismertetünk igaznak vagy hamisnak, milyennek ismertetünk a beszédünkből. És nem annyira az a fontos, hogy mások milyennek ismernek meg, hanem leginkább az a fontos, hogy mi milyennek ismerik meg saját magunkat a beszédünkből. Ami a szánkon kijön, azt hogyan utal a szívünk tartalmaira. Ebben a csoportban vagyunk-e, hogy nincs a szájában álnokság, és azért nincs a szájában álnokság, mert a szívében sincsen hamisság. Ez egy döbbenetes mérce, de még egyszer mondom, hogy félreérthetetlen. Jézus azt is mondta földi élete végén, ezt mondta magáról, talán erre a kijelentésére is emlékszünk, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Csodálatos vallomás. Sátánnak bennem nincsen semmije. Nem tudja megvetni a lábát. És valaki emlékszik rá, hogy Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, a Nyomorúságos idő című fejezetben milyen megjegyzést fűz Jézusnak ez a vallomásához? Ezt a mondatot. Ilyen állapotban kell lenniük azoknak, akik megállhatnak Jézus visszajövetelekor, akik üdvösséget nyernek, akiket elpecsétel, akiket elfogad. Tehát még egyszer mondom, amit Nátánáról Jézus mondott, hogy íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen, ezt a mércét el kell érnünk, félreérthetetlenül el kell érnünk. El kell érnünk azt, hogy sátánnak ne legyen bennünk semmije. Ez az, amire az Úr nem azt kívánja, hogy önerőnkből jussunk el, mert az lehetetlenség, de ha átadjuk az életünket Istennek, akkor az Isten kézbe vesz, az Isten, mint ötvös és ezüst tisztogató megtisztít minket, és felkészít minket, és elkezdi ezt a jó munkát, és befejezi ezt a jó munkát a Krisztus megjelenésének idejére, ha mi igazán igényeljük ezt, ha mi elfogadjuk ezt a célkitűzést, és mi kérjük, hogy ezt a munkát végezze el, és valósítsa meg bennünk. Természetesen, mint Isten minden munkája, ennek is Isten és ember együttműködésében kell megvalósulnia. És szeretném tőletek megkérdezni, testvéreim, hogy hogyan működjünk együtt Istennel. Mit kell nekünk ahhoz tenni, hogy mi is, mi rólunk elmondhassa az Úr ezt a minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Először is talán azt a kérdést szeretném feltenni, hogy honnét kerül belénk a hamisság. Én attól tartok, hogy még mindig nagyon általános az a nézet, hogy a hamissággal kívülről fertőződünk. Attól félek, hogy túl sok keresztény van, aki azt mondja magában, hogy én egy jó ember vagyok, és én jót akarok, de hát a körülmények. De amikor ilyen és ilyen körülmények közé kerülök, mikor ilyen és ilyen kihívások érnek, akkor azért hát valami kijön belőlem. De hát ez nem én vagyok, mert én alapvetően egy jó ember vagyok, én jót akarok, én szeretem az Istent, én az ő útjait akarom követni, és ezzel meg is nyugtatjuk magunkat, és fel is mentjük magunkat. Testvéreim, vigyázzunk, mert Jézus félreérthetetlenül mondta, hogy a hamisság az nem kívülről jön. A külső körülmények föllobbanthatják, és a külső körülmények felszínre hozhatják a szívünkben lévő rosszat, de vigyázat, a hamisság a természetünkben gyökerezik. Elég világosan szól erről a Biblia? Azt mondja a Jeremiás próféta könyvében, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. És ez teljesen egyetemes érménnyel mondja minden bűneset utáni emberről.
Mindenki a maga mércéje vagy az egyénisége szerint, de mindenkiben van hamisság. Általában mondja az emberi szívről, családabb a szív mindennél. És kicsoda ismerhetné azt. Pál apostol igaz ember volt, gyerekségétől fogva a törvény ismeretében nőtt fönn, és igyekezett istenfélő életet élni. Mondja is, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. És mikor Krisztus megismerte, tiszta szívvel fogadta az evangéliumot, és mégis mit mond a római levél 7. fejezetében, mire jött rá? Nem lakik énben, nem azaz a testemben, vagy fordíthatnánk így a speciális bibliai kifejezést, a természetemben semmi jó. Testvérem, eljutottunk eddig a felismerésig, hogy önmagunkban, én bennem, a saját természetemben nem lakik semmi jó. Ami már jó van bennünk, ami Isten mértéke szerint való jó van, az már mind az Isten kegyelmének a munkája. De ha ennélkül magunkban lennénk, a saját természetünkben önmagunk Isten mértéke szerint jó, igazi, fertőzésmentes önzetlenség és szeretet nem lakik. Az, ami valódi önzetlenség és valódi szeretet, az bennünk nem lakik. Az csak az Isten kegyelme tudja belénk táplálni. Nem lakik bennünk önmagunkban semmi jó. És akkor tulajdonképpen mi is az a bizonyos hamisság? Testvérem, vigyázzunk, a hamisság nem valami drasztikus rossz cselekedet. Azért emlékezzünk a Bibliában arra, hogy ott volt az a farizeus, aki imádkozott a templomban, és elsorolta, hogy ő mi mindent nem tesz, ő tisztességesen él, bőtől kétszer egy héten tizedet ad mindenéből, ami van. Nem volt semmi drasztikus rossz cselekedete. De ott volt mégis benne a hamisság. Ott volt benne az önhitség, amit ő észre se vett, és a kemény ítélkezés a másik felett. Mert rögtön szentenciát mondott arra vámszedőre, aki mellette imádkozott. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint ez a vámszedő is. És fogalma se volt arról, hogy hamisság van a szívében. Semmit nem tudott. Ő abszolút nem látta, és nem vette ezt észre. Aztán gondoljunk csak arra a bizonyos gazdag ifjúra. Hát ő is azt mondta, hogy én minden parancsolatot megtartottam ifjúságomtól fogva. Semmi kirívó, gonosz cselekedetet életében el nem követett. És mégis volt hamisság benne. De mennyire hogy volt? Mert képterem volt a büszkeségről, a rangjáról, a vagyonáról. Lemondani, nem tudta a mennyei kincsért ebből. Nem tudott odaadni semmit. Képterem volt rá. És aztán gondoljunk a tékozló fiú bátyára. Azt mondta apjának, én soha egy parancsolat nevet nem hágtam át. És az apa nem mondta, hogy nem igaz. Tehát ő neki volt semmi égbe kiáltó, vagy feltűnő, vagy mások számára észrevehető rossz cselekedete. És mégis milyen gyűlölettel mondta, hogy mikor itt ez a te fiad megjött, és aki a te vagyonodat paráznákkal költötte el, és dobzódva élt, és micsoda gyűlölet volt, mert ő se tudta mondani, hogy a testvérem, hanem azt mondta, ez a te fiad. És volt hamisság benne? Volt benne. Testvérem, vigyázzunk, a hamisság azok nem látható rossz cselekedetek. A hamisság a természetünkben, a szívünkben, a lelkünk mélyén gyökerező álnokságok, tisztátalanságok, önigazultságok, önzések, kemény szívűségek. Ezek azok a hamisságok. És tegyük fel azt a kérdést, megfelelünk-e ebben a pillanatban ennek a mércének? Ha Jézus ma itt lenne közöttünk, mondhatná azt, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Ugye szinte megsajdul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy vajon én megfelelek-e ennek a mércének. És ahogyan Jézus látta Nátánáelt a fügefa alatt, amikor ő igazán tiszta szívvel kért valamit a Jóistentől, Jóisten más helyeken is lát bennünket, és más töprengéseinket, és a fejünkön átszaladó gondolatokat is ismeri. Akkor is, ha ezek negatívak, akkor is, hogyha ezek hamisságok, akkor is, hogyha ezek álnokságok. És vajon ő, aki a szívek és a vesék vizsgálója, mondhatja rólunk egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen? És testvéreim, hogy működjünk Istennel együtt? Mit tegyünk azért, hogy mi elérjük ezt a színvonalat? Én különösképpen három dologra szeretném a figyelmet csak egészen röviden ráirányítani, hogy mire ügyeljünk, hogy a szívünkből a hamisság távozzon, hogy a Jóisten ki tudja égetni a hamisságot a szívünkből. Az egyik dolog, amit Jézus mondott, és ezt szeretném idézni Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből. Lukács evangéliuma 12. fejezetében
az első versben ezt olvasom, ezt mondta tanítványainak a sokaságnak. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Valami nagyon fontos dolog ez, mert Jézus így fogalmazott, mindenek előtt. Mindenek előtt, mint ami nagyon fontos. Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Miért nevezi Jézus a képmutatást kovásznak? Mert a kovász az megerjeszt. A kovász egyik helyen a Bibliában az evangélium jelképe, de más helyen a bűn jelképe. Ugye a hamisságnak, a gonoszságnak kovászáról beszél Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben. Mert megerjeszt, mint a kovász. Tehát ezzel Jézus azt mondja, ha a képmutatásból csak a csipetnyit is beengedsz az életedbe, akkor az olyan, mint a kovász megrontja a belsődet, és tele leszel hamissággal. Lehet, hogy első percben azt mondom, na hát ez engem nem érint, én képmutató, aztán nem vagyok. De testvéreim, képmutatók lehetünk Istennel szemben, és képmutatók lehetünk egymással szemben. Ó, de hányszor és hányszor találkoztam emberekkel, olyan kedvesen tud az emberre mosolyogni, felszabadultan tud üdvözölni, és tudom, hogy a lelkében milyen érzések és milyen gondolatok dúlnak. Testvéreim, nem azt jelenti, hogy gorombák vagy nyersek legyünk egymáshoz, de azt jelenti, hogy ne játsszuk meg magunkat, és ne kendőzzük el a szívünkben, hogy úgy gondoljuk, egy külső sima viselkedéssel nyugodtan eltemethetjük és tovább ápolgathatunk magunkban sötét és rossz érzéseket és gondolatokat egymás iránt. Mert Jézus azt mondta, mindenek előtt oltalmazzátok magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatást, mert csak egy parányi belőle, és megrontja, megerjeszti az életet. Vagy Istennel szemben. Olyan sokszor az ember úgy hall valamit, ami érzi, hogy egy ilyen kegyeskedő megjegyzés, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kegyeskedő szárnyaló ima. Én azt mondom, szent félelemmel szólaljunk meg az Isten előtt, imánkban, vagy az Isten nevét szent félelemmel vegyük az ajkunkra, és csak olyat mondjunk, amit belülről teljesen átérzünk és átgondolunk. Mert azt mondta Jézus földi életében, ez a nép szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Hát az Isten őrizze meg bennünket, hogy egyetlen egyszer is a szánkkal tiszteljük az Urat, miközben a szívünk távol van tőle. Tehát ha nem akarjuk, hogy az a nem nagy gonoszság, csak az a hamisságok, azok a veszedelmes hamisságok ne legyenek a szívünkben, akkor mindenek előtt oltalmazzuk meg magunkat a képmutatásnak a kovászától. Se egymással, se Isten iránt ne legyen bennünk egy csipetnyi képmutatás sem. Soha se próbáljuk jobbnak mutatni magunkat, szebbnek, vagy kedvesebbnek, vagy ne próbáljuk elleplezni dolgokat ezzel külsőleg, és ne mondjunk egy őszinteség nélküli szót, egy szív nélküli dicséretet az Istennek, mert az Isten előtt utálatos a képmutatás. És hamisságot gerjesztünk a saját szívünkben is ápolunk ezáltal. Egy második dolog, ez pedig az azonnali bűnrendezés, hogy ne tűrjünk meg szívünkben dolgokat úgy, hogy tudom, hibáztam, tudom, rosszul tettem, de hogy azt akár Istennek, akár egymásnak igazán megvalljuk, ezt halogatjuk, késleltesszük, eltesszük későbbre, majd jobban megérik, majd erőt veszek magamon, vagy majd alkalmam lesz rá. Ha komolyan vesszük azt, hogy a bűn az kovász, ha komolyan vesszük azt, hogy a szívünk úgyis, az alapvető természetünk úgyis megromlott, és ott megtűrni, hogy valami rosszat ki ne vessünk, és azt meg ne valljuk, és meg ne szabaduljunk tőle, hogy ez halálos veszedelem. Én mindig úgy csodálkozom, mikor olyan emberek, hogy sokáig mernek tartogatni dolgokat magukban, vagy félelmetes. Bennünk magunkban feltétel nélkül, másik beismer valamit, nem ismer, nekünk haragot ápolni senki iránt nem szabad. Nincs megírva már Prédikátor könyvében világosan, vesd el a haragot a te testedből. Nincs megírva a Zsoltár könyvében, ne menjen le a napati haragotokkal. Mindenki érzi, mi az, hogy harag, mi az, hogy egy súlyos neheztelés, mi az, hogy egy súlyos ellenszenved. A Szentírás azt mondja, ha nem akarod, hogy hamisság legyen a szívedben, hogy Jézus azt mondhassa rólad, hogy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincs. Ne tűrd meg a haragot. Rendezzük el magunkban. Hát nem úgy tanított Jézus, hogy mi minden nap így imádkozunk, hogy Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk, ne javítsuk ki, múlt időben van. Megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ez azt jelenti, hogy én addig ki sem merem a számon mondani a Jóistennek, hogy Uram, bocsáss meg nekem, amíg én
Teljesen. Függetlenül attól, hogy most ott van-e az illető, függetlenül attól, hogy belátta-e, valaha tőlem bocsánatot kér, de én nem haragudhatok. Én magam is egy bűnös ember vagyok. Én is az Isten kegyelmére szorulok. Én nem ápolhatok. Én nekem nincs erkölcsi alapom, hogy haragot, neheztelést, ellenszenvet ápoljak bárkirán. Nekem azt meg kell küzdeni azt a csatát, a Jóisten színet, és az ő segítségével ki kell vetnem a szívemből. Nem tarthatom meg, mert különben hamisság van a szívemben, és megfertőz engem. És siessünk. Mit mondott Jézus? Azt mondta, siess megbékülni a te ellenségeddel, míg az úton vagy vele. Hogy a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon, ahol majd megfizetsz az utolsó fillérig. Mintha Jézus azt mondta volna, veszélyes ellenséget tartani. Mert az ellenség adhat téged a bíró kezébe. Egy meg nem engesztelődött, egy el nem rendezett, egy ki nem tisztított bűn a szívedben. És ez téged a bíró kezébe adhat. Mert az Úr a kemény szívűséged miatt nem tud irgalmasságot gyakorolni veled. Nem, mert ő nem tud, és nem hajlandó kétféle mértékkel mérni. Tehát ez a másik dolog, amire nagyon ügyeljünk. És még egy harmadik dolgot is említek, hogy a hamisság ne legyen a szívünkben. És ez a harmadik dolog, hogy nagyon vigyázzunk az ítélet alkotásainkban, akár önmagunkra, akár másokra vonatkozóan. Szeretném itt Nátánael példáját újra felidézni. Nátánael is ember volt, hozzánk hasonló ember. Előítéletei voltak. És amikor ő hallott Jézus, a keresztelő János bizonyságtételét, akkor ott vívódott magában, hogy ő lehetne a Messiás. De mit csinált? Bizonyára erre utal az, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Ő Istentől tanácsot kért, és azt mondta, Istenem, mutasd meg nekem, hogy mi az igaz. Mutasd meg nekem. És a Jóisten bizonyságot adott neki. És ő el tudott jutni nagyon hamar arra a teljes mély meggyőződésre, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Mert nem engedett utat az előítéleteinek, a bizonytalanságainak, hanem az Istentől kért világosságot, az Istentől kérte, hogy igazítsa őt útba. Ha magára maradt volna, saját maga próbálta volna eldönteni ezt a kérdést, eltévedhetett volna. De ő az Istentől kért tanácsot. És kedves testvérem, szeretném megkérdezni, hogy mi mennyit kérjük a Jóistentől, hogy Uram, adj nekem világosságot ebben és ebben a dologban. Nem elméleti kérdésekben, saját magunkra, másokra vonatkozó kérdésekben. Mennyire félünk mi attól, hogy valami hamisság ne legyen a szívünkben, a gondolkozásunkban, az ítéletalkotásunkban. Mennyire kérünk a Jóistentől ehhez segítséget, vagy pedig mi magabiztosan megtesszük a magunk megállapításait. Van egy ige, Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében. Közelmúltban úgy megrendültem ezen az igén, máskor is láttam a Bibliában, de most elgondolkoztam rajta, hogy micsoda határozott és egyértelmű kijelentés ez, és mennyire szól kivétel nélkül mindannyiunknak. Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében ezt olvassuk. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj! Isteni jajkiáltás, akik maguk számára bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Testvérem, könnyebb belecsúszni? Bízunk sokszor mi a saját ítéleteinkben, a saját véleményeinkben, a saját látásunkban? Ó, de tudunk benne bízni. Biztos úgy van. Én tudom, én látom, én jól látom. Ez egy olyan tipikus emberi magatartás. És a Biblia pedig azt mondja, jaj azoknak, akik bölcseknek látszanak önnön maguk előtt, és akik önmagukban bíznak, eszeseknek maguk előtt. Testvérem, nekünk sokkal bizalmatlanabbnak kéne lenni önmagunkkal szemben, sokkal jobban félni, hogy valami hamisság lopózik a szívünkbe, és befertőz minket, és sátán rosszat tud minket felhasználni. Nekünk nagyon-nagyon komolyan kellene kérni, úgy, mint ahogy Nátán eltette, Uram, így meg így gondolom, de kérlek, hogy gyújts bennem világosságot, igazíts engem mutva. Én nem tudom, miért szoktunk a leggyakrabban imádkozni. Oltalomért biztos, fizikai oltalomért, van is okunk rá. Sokszor imádkozunk egy anyagi gond miatt, egy családi nehézség miatt, de mennyit imádkozunk, hogy jó Istenem, segíts, hogy a gondolataimban el ne tévedjek. Jó Istenem, én nem bízom magamban, nem bízom a saját ítéleteimben, igazíts útba ebben és ebben és ebben a dologban. Mennyit támaszkodunk az Úrra, hogy nem magunkban bízunk, hanem az ő tanácsát, az ő ítéletét, az ő véleményét kérjük.
És van valami nehéz kérdés számunkra, kérjük, Uram, adj nekem világosságot. Gondoljuk, hogy valakit is sötétbe fog hagyni, aki kéri. Olyan gyönyörű a Bibliában az ige, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Mennyi bölcsességet kérünk az Istentől? Mennyiszől kérjük, Uram, én nem biztos, hogy jól látom. Uram, én tévedhetek. Én félek attól, hogy valami hamisság lesz az én gondolkodásomban, vagy ítéletalkotásomban. Nem akarok magamra támaszni, sem magamra nézve, sem másokra nézve. Nehogy elbízzam magamat, vagy nehogy másokat alaptalanul megítéljek. Adj nekem bölcsességet. Mennyi bölcsességet kérünk a Jóistentől? Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szívünkben hamisság ne legyen. Testvérem, nem csak a nagy törvényszegésektől, a mindenki számára látható törvényszegésektől kell félnünk, nem csak a nyilvánvaló kísértésektől, hogy abban beleesünk, vagy abban elesünk, hanem a szívbeli hamisságtól, ami észrevétlenül tud belopózni a szívbe. Egy kis önteltség, egy kis magabiztosság, egy kis kemény szívűség, egy kis határozott kemény ítélet másokkal szemben, és ki tudja, mi minden, ezerféle formája van. De a Jóisten minket ilyen színvonalra akar hozni, egy igazán hívő, vagy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy a Jóistenhez gyakran forduljunk azzal a fohásztal, amivel Dávid, ismerjük a 139. Zsoltár végét. Dávid így kiáltott Istenhez, Uram, Te megvizsgáltál engem is ismersz, és kérlek, vizsgáld meg szívemet is. És lásd meg gondolataimat, és lásd meg, nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja. Testvéreim, hányszor mondjuk ugyanezt a fohászt? Pedig a zsoltárok összes imádsága, az mind minta, az mind arra szolgál, hogy ihlesse minket, hogy hasonló gondolatokkal, hasonló Isten szíve szerinti kérésekkel imádkozzunk mi is. Milyen gyakran kellene mondani Istennek, Uram, Te megvizsgáltál engem is ismersz, kérlek, velem is tudasd, velem is láttasd meg. Nincsen állam a hamisságnak valamilyen útja, valamilyen megbúvó hamisság. Mert annak a teljességéből szól a száj, mert az fertőzteti meg az embert, ami a szívünkből kijön. Nem a külső körülmények a legveszedelmesebbek, hanem azok a hamisságok, amelyek betelepszenek, az a kovász, amely belül dolgozik a gondolatvilágunkban, a lelki világunkban, és amitől nem szabadultunk meg, és nem tisztultunk meg. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és segítsen minket, hogy az Úr, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be tudja fejezni, és mi működjünk együtt vele ennek érdekében, hogy rólunk is kiállíthassa az Úr ezt a csodálatos minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és arra kérünk, bocsásd meg nekünk sok magabiztosságunkat, sok inhitségünket, sok felületességünket, és köszönjük, hogy elénk állítottad ezt a csodálatos mércét, és add, hogy mi ne csak szívből vágyakozzunk, de mindenáron akarjuk elérni ezt a lelki színvonalat, mert üdvözülni akarunk, mert semmiképpen elveszni nem akarunk, mert belátjuk, hogy a bűnnek olyan tengerében, amely körülvesz minket, csak akkor maradhatunk meg, hogyha teljesen a Te oldaladra állunk, és ha Sátánnak nem lesz bennünk semmije sem. Köszönjük, Urunk, hogy ráirányított figyelmünket a szívünk mélyében dolgozó kovászra, a megrejtőző hamisságokra, és könyörgünk Te hozzád, segíts, hogy mi ne csak a külső pitvarba engedjünk be Téged, hogy az értelmünket meggyőzd, és bizonyos cselekedetekre késztess, hanem segíts, Urunk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy egészen beengedjünk Téged, a legbelső udvarába, ami énünknek, és kérjünk Téged, hogy takaríts ki onnét minden hamisságot, minden hazugságot, minden álnokságot. Addulunk, hogy gyakran nyissuk meg a szívünket így előtted, gyakran kérjük, hogy lásd meg, hogy nincsen állunk bennünk a hamisságnak valamilyen útja. És segítsünk, hogy végül tiszta szívűek és tiszta ajkúak lehessünk, és abban a csapatban lehessünk, akikről Te mondhat, hogy lesz ilyen nép a Te eljöveteled előtt, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Hallgass meg, Urunk, kérünk imánkat, békességeddel, szereteteddel légy velünk. Meg kérünk, áld meg a kisgyermekeket is közöttünk, hadd, hogy ők is megőrizzék a Te ígédet.
Megemlékezünk külön Lellei Jenő testvérünkről. Kérünk, Urunk, áldjad meg őt. Segíts, hogy mi is ki tudjuk fejezni iránta valamiképpen a mi testvéri szeretetünket, együttérzésünket. És legyen elégséges a te kegyelmed az ő számára minden napon. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt, gyermeket, ifjat, időset, mindnyájunkat. Először a gyermekekhez szeretnék szólni. Látom, itt elől is vannak, és fönn a karzaton is, meg hátul is. Gyermekek, arról szeretnék nektek szólni, bizonyára már sokszor hallottatok a teremtésről, hogy a Jóisten hogyan teremtett. Hogyan népesítette be ezt a bolygót, ezt a földet élő lényekkel? Teremtett növényeket, állatokat. Végül az embert teremtette, és az embert hogyan teremtette? Kinek a hasonlatosságára? Tehát a teremtőnek, Istennek a hasonlatossága teremtette az embert. Azon kívül most én az állatokról szeretnék egy pár szót szólni, hogy a Jóistennek a teremtményei mind az ember boldogságát és örömét szolgálták teremtés után. A bűneset után történt az, hogy vadállatok lettek, és féltek az emberektől, és az ember is fél a vadállatoktól. Azelőtt ez nem így volt. De én most a háziállatokról szeretnék egy pár szót szólni, és azon belül is a lóról, hogy a ló mennyire hozzásegített az embernek a jólétéhez, boldogulásához a földi létben. Mikor én még fiatal voltam, gyerek voltam, és fiatal koromban is, hogy visszaemlékszem, gazdálkodók voltak a szüleim, és voltak jószágaink, tehát állataink. És a ló, az egy pár ló, az volt a legfontosabb házi állat, mert nagyon sokat segített nekünk. Azzal lehetett közlekedni, befogtuk a kocsi elé, szekér elé, és az vitt bennünket, vagy amit éppen ráraktunk. A ló segítségével szántottuk fel a földet, hogy termővé tegyük, és minden nehéz munkát tulajdonképpen a lovakkal végeztünk el. A lovak nagyon aranyos állatok, ismerik a gazdát, gazdájukat. És sokan úgy vannak, hogy a gazdájuknak jobban engedelmeskednek, mint az idegennek. Ez különben nem csak a lóra jellemző, hanem más állatokra is. Az Úr Jézus beszél arról, hogy a bárányok is ismerik a pásztornak a hangját, és arra engedelmeskednek. Egy történetet szeretnék elmondani, gyerekkoromban történt velünk, hogy lovas szekérrel mentünk meglátogatni a nagyszüleinket, körülbelül egy 20-25 kilométerre voltak tőlünk, és akkor nem volt még oda autóbusz, vagy autónk se volt még. Semmiféle ilyen eszközünk nem volt, hanem csak a lovaskocsi, és ezzel közlekedtünk. Felültünk a lovaskocsira, és órákig ment, sokszor fél napig az utazás, vagy még sokszor tovább is, attól függ, hogy milyen távolságot tettünk meg. És minden évben egyszer el szoktunk menni a nagyszüleinket meglátogatni, akik szintén egy faluban laktak. És amikor második évben mentünk szintén lovaskocsival, és már odaértünk abba a faluba, közeledtünk ahhoz a házhoz, ahol a nagyszüleink laktak. Édesapám próbára tette a lovakat, hogy most mit tesznek, és elengedte a gyeplőt. Tudjátok, a gyeplő az, amelyikkel lehet irányítani, most jobbra menjenek, vagy balra. És annak mindig engedelmeskednek, amerre húzod a gyeplőt, ők arra mennek. Ilyen egyszerű. És akkor apám elengedte a gyeplőt, hogy most próbára tegye lovakat, most mit tesznek, mikor odaérünk a házhoz. És amikor odaértünk a házhoz, a lovak szépen fordultak be a házhoz. Minden figyelmeztetés és kérés nélkül, gyeplő nélkül, és azt jegyzem meg, hogy előtte egyetlen egyszer voltak ott, és egy évvel ezelőtt. Tehát az állatoknak is van egy emlékező képességük, és ragaszkodnak a gazdához. Itt, ahol most lakunk, itt is tapasztaltunk
ilyet Sajópetrében, hogy az egyik szomszédnak volt egy libája, egy gunárja, és ez az egy volt, és ez tulajdonképpen ez volt a házi állat, ez volt a ház őrző, ha valaki idegen jött, akkor nagyon kiabált, gágogott, de azt is tapasztaltuk, hogy amikor a gazda megjött, és a liba éppen a mi udvarunkon volt, mert zöld gyep volt, és még nem volt kerítésünk, és ott legelt a liba, és mikor meghallotta a gazdának a hangját, akkor gágogva repült haza, hogy ő neki most már otthon a helye, mert megjött a gazda. Tehát ezzel azt akarom nektek mondani, gyermekek, hogy az állatok és Isten teremtménye is érző lények, és nagyon hasznára van az embereknek, mert szolgálnak. És sokszor például is vetjük az ő szolgálatukat, az ő hűségüket. Ugye a kutyáról szokták mondani, hogy milyen hűséges a gazdához, és sokszor kimenti a gazdát még halálveszedelemből is. És ezt most azért mondtam el nektek, hogy lássuk meg azt, hogy ők is Isten teremtményei, és jól bánjunk velük. Ne legyünk kegyetlenek hozzájuk. Ne kínozzuk őket, mert sokszor még tanulni is lehet tőlük, mert ők igazán hűségesek. És ezt még Ézsás prófét által meg is mondja az Isten, hogy az állatok ismerik a gazdájukat, ismerik az ő jászoljukat, de az én népem nem ismer engem. Tehát még az állatoktól is tanulhatunk, mert ők is Isten teremtményei. Jó Isten, segítsen benneteket is, hogy így viszonyuljunk az állatokhoz, mint Isten teremtményeihez. Kedves gyülekezet, amint hallottuk a hirdetésben, 2 hét múlva úrvacsorai Isten tiszteletünk lesz. Egy pár szót szeretnék szólni az úrvacsora jelentőségéről. Az úrvacsorának van egy előzménye, amire épül, ez pedig nem más, mint a keresztség, vagyis szövetségkötés Istennel. Isten szövetséget köt velünk, azért mi meg ő vele, azért, hogy gyermekei lehessünk, hogy üdvözíthessen bennünket, hogy életet adhasson, örök életet. Mi pedig azért, hogy legyen egy erős szövetségesünk, aki megsegít bennünket, átsegít bennünket azokon a helyzeteken, amin mi magunk nem tudunk segíteni. Tulajdonképpen a szövetség kötés Istennel mi történik ekkor? Azt tudjuk, most is a szombatiskolában tanultuk azt, hogy természetünknél fogva milyenek vagyunk. Hogy természetünknél fogva irigyek, nagyra vágyok, önmagunkat szeretők, tehát önzőek, és így lehetne sorolni, hogy milyen a természetünk, hogy ez mind a bűnnek a következménye. És a Jóisten pedig a keresztségben tulajdonképpen azt jelképezi, hogy amint alá meríti a elkész a keresztelendőt a vízbe, hogy a régi életének meghal és feltámad egy új életre, és egy milyen életre? Egy olyan életre, ahol már Krisztus az Úr. Ő a szívem királya. Ő a mérték. Ő az én életem. Ahogy Pál mondta, hogy nékem az élet Krisztus. Tehát a keresztség egy nagyon fontos dolog egy ember életében. Nagyon nagy fordulópont. És ekkor az Isten az összes addigi bűneinket egy összegben elengedi. Hát az tulajdonképpen nem az a víz szabadít meg bennünket, hanem ez egy jelkép, ez jelképezi azt, hogy Isten így temeti el a mi vétkeinket. Ezt a tenger mélyére vette a bűneinket. És az úrvacsorát az Úr Jézus rendelt el, ugyanúgy, mint a keresztséget,
mert itt élünk ezen a földön, és azt mondta, hogy ismét beszennyeződik az ember. Ő tisztára mos bennünket, de mi itt ismét beszennyeződünk, és újra szükséges megmosni. Azt mondja, aki megfürdött, annak már csak a lábát kell megmosni, mert csak az szennyeződött be. De ha az szennyes, akkor azzal se lehet. Akkor már nem vagyunk tiszták, azzal sem mehetünk be egy tiszta helyre szennyes lábbal. Tehát mind a két esetben azt láthatjuk, hogy minek van szerepe? A bűnbocsánatnak. A bűnbocsánatnak van nagy szerepe, mert az Isten így tisztít meg bennünket, hogy megbocsátja és felöltöztet bennünket fehér ruhába, vagyis ad nekünk, a fehér ruha jelképezi az isteni életet, az isteni jellemet, Krisztus jellemét, és még az énekünk is mondja, hogy ha beszennyezzük azt, akkor elvész az örömünk. Már pedig beszennyezzük. Ki az testvéreim, akik köztületek nem szennyezte be az életét? Keresztség után. De nem, itt nincs pont téve, és nincs vége a történetnek, mert az Úr Jézus elrendelte azt, hogy ő megtisztít bennünket újra és újra, és erre is egy szertartást hagyományozott ránk ez az úrvacsora. Tehát most úrvacsora lesz két hét múlva. Sokszor elhangzik az, hogy, és azért is jelentjük ki, mert, és még szoktuk is mondani hozzá, hogy készüljünk erre az alkalomra. Most felvetődik a kérdés, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Ugye az természetes, hogy fizikailag is készülünk erre, megtisztálkodunk, nem mind a hétköznap, vagy másik szombatokon nem szoktunk, de itt a készülés inkább lelki természetű. Hogyan kell készülnünk az úrvacsorára? Hogyha valakinek már ott van egy válasz a fejében, akkor azt nyugodtan megteheti. Legyen párbeszéd, tehát szeretné valaki megmondani, hogyan készüljünk az úrvacsorára? Hát bizonyára tudnátok mondani több dolgot is, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Én most egy dologról szeretnék beszélni. Egy dologra szeretném a figyelmünket terelni. Ez pedig az Úr Jézus az ő minta imájában mondta el, amikor a tanítvány kérték, hogy taníts meg minket imádkozni. És ott azt mondta, Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek a vétkeit, akik ellenünk vétkeznek. És azután, amikor befejezi az imát, utána még egyszer visszatér, ha megbocsátjátok az ellenetek vétkezőknek a bűneiket, akkor néktek is megbocsát a mennyatjátok, de ha nem bocsátjátok meg, néktek se bocsát meg. Na most testvéreim, az úrvacsorára azért jövünk össze, mert szeretnénk, hogyha az Úr tisztára mosna bennünket. Szeretnénk ugyanazt hallani, mint a tanítványok hallottak, hogy tiszták vagytok. Ugye tudjuk, mondta az Úr Jézus az utolsó vacsora a tanítványoknak, hogy tiszták vagytok. Szeretnénk ezt hallani az Úr Jézustól, hogy tiszták vagytok. Mikor mondhatja az Úr Jézus nekem, vagy neked, hogy tiszta vagy? A tanítványok tiszták voltak már a mi elgondolásunk szerint. Hát még azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Nem? És milyen érdekes. A tanítványok, az Úr is azt mondta, hogy tiszták vagytok.
igen, ő látta a tanítványoknak a legbelsőbb gondolatait is, és tudta azt, hogy a tanítványok igen, a gonosz a kívánságok által uralkodik még rajtuk és bennük, de ők más szeretnének, ők tiszták szeretnének lenni. Ők valóban Jézust megmentőnek, megváltottónak ismerték el. Amikor az Úr Jézus megkérdezte tőlük, hogy ti kinek mondotok engem? Mert azt is kérdezte előbb, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor tanítványokat is megkérdezték. Tehát, ti kinek mondotok engem? És tanítványok válaszoltak, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A tanítványok együtt jártak Jézussal 3,5 évig. Milyen lehetett ez az együttjárás? Milyen lehetett az, hogy reggel, délben, este, éjszaka? És volt, amikor elszakadtak egymástól, nagyon sokszor Jézus elment egyedül imádkozni, meg különböző esetek ilyen voltak, de tulajdonképpen menetrendszerűen együtt voltak. 3,5 évig. És ez a 3,5 év összekötötte őket. Összekötötte őket a Mesterrel, akitől megvallották, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És összekötötte őket egymással is. Bár az emberi természetük még megvolt, újra és újra előjött. Most is a szombatiskolában is ezt tanultuk, ugye ebben a mai szombatiskolában, hogy a természetünk az megvan bennünk. A kérdés az, hogy ezt a természetet engedem a trónra ülni. Kérdés az, hogy engedem a kívánságaimnak szabad folyást engedni. És ez megmutatja azt, ahogy én viselkedem, ahogy én gondolkodom, ez megmutatja azt, hogy milyen a kapcsolatom a Teremtőmmel, milyen a kapcsolatom a megváltómmal. Tehát a megbocsátás az nem fakad belőlünk, hogy bármi történik velünk, bárki bármikor megbánt, akkor mi mindig automatikusan megbocsátunk, mert hát ez a természetünk. Ugye milyen szép volna, milyen jó volna, hogy ez így volna. De testvéreim, még szebb és még értékesebb az, amikor ott van bennem a természet. De én nem engedem szóhoz jutni, mert én a krisztusi természet szerint akarok élni. Mert én, ha elmerültem a Krisztus szeretetében, akkor nekem gyönyörűséges a megbocsátás. Akkor gyönyörködöm abban, ha megbocsátok. Általában mi személyválogatók vagyunk, magunkhoz szoktuk hasonlítani egymást. És mi magunk, mikor hasonlítjuk egymást, akkor általában mi egy picit jó, ha nem is.

mert kimondatja velünk. Az Úr Jézus. Nem. Az ellenség. Mert az ellenség, amikor teret nyert itt ezen a földön, attól kezdve, az Isten szándéka, hogy az embert az Isten hasonlatosságára teremtette, ez megváltozott. Hogy Sátán át akart formálni bennünket az ő képére. Sikerült ez neki? Úgy tűnik, hogy igen. Mert itt éppen megint csak a szombatiskolánkra hivatkozik, hogy miért van köztetek sok háborúság és viszály, nem a ti jedelmeteikből, nem a ti indulataitokból, és így tovább. Mi természetünknél fogva olyanok vagyunk, hogy ha valaki jó hozzánk, egy valaki jó hozzám, hát akkor én is jó vagyok hozzá, nem? Hát ez így logikus, nem? De hogyha valaki rossz, valaki engem bánt, ha valaki már nem jó hozzám, akkor én hogyan viszonyulok hozzá? Ugye mindjárt tudjuk, hogy akkor távolságtartók leszünk, akkor már az a szeretet nincs iránta, mint hogyha ha ő is szeret engem. Hát ha ő is szeret engem, akkor én is. Tehát a természetük szerint mi mindig mástól várjuk azt, hogy jó legyen. Az, hogy én milyen vagyok, hát az én privát dolgom, nem? A másik az legyen jó. Azt elvárom. Mindenki jó legyen hozzám, senki ne hazudjon nekem, senki ne bántson engem. És akkor úgy elmegy az élet, így valahogy megleszünk. A Szentírásban van egy ilyen fogalom is, hogy irgalmasság. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a szót definiálni, hogy na most tulajdonképpen mi is az irgalmasság, de próbáljuk meg. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Isten a szeretet. Tehát Isten egyenlő szeretet, vagy fordítva is mutatnánk, szeretet egyenlő Isten. Mert világunkban Isten nélkül nincs szeretet. És a szeretet hogyan nyilatkozik meg akkor, amikor egy ilyen közegben élünk, mint amilyenben mi élünk itt a földi társadalmunkban? Szükség van? Szükség van irgalmasságra? Tulajdonképpen mi az irgalmasság? De nyugodtan valakinek van gondolata, jelentkezzen és mondja el. Mi az irgalmasság? Mert én azt mondom, hogy mindnyáján tudjuk, csak kicsit nehéz megfogalmazni, nem? Tessék. Igen, egy megfogalmazás, de még lehet, van-e valakinek még? Tehát megbocsájtó szeretet. Igaz? Tessék. Nem úgy bánok vele, hogy megérdemli. Nagyszerű. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Jézus úgy bánna velünk, mint ahogy mi bánunk egymással, akkor mi lenne velünk? Ha Jézus is úgy bocsátana meg, hogy mi bizonytalanok volnánk abban, hogy most megbocsát, vagy nem bocsát, most vajon mi lesz?

A megbocsátás tulajdonképpen, ahogy itt elhangzott is, szeretetből fakad, vagyis irgalmasságban. Tehát, ha van bennem szeretet, akkor meg tudok bocsátani, de ha nincs, akkor nem tudok. De ha van, akkor honnan van? Akkor hogy van bennem? Hogy lehet bennem szeretet? A szeretetet hogy lehet elsajátítani? Hogy lehet megtanulni? Vagy hogy lehet hozzájutni, hogy én úgy szeressek, ahogy Jézus Krisztus? Van erre ige a Szentírásban, hogy szemléljük Krisztust, és akkor, a Korintusi levélben olvassuk ezt, és akkor átváltozunk. Hozzá hasonlóvá leszünk. Tehát mi által? Tessék, Kárika. Igen. Igen, tehát az ige szerint nekünk van tanulnivalónk, de van tanító mesterünk, igaz? Akitől megtanulhatjuk. Természetesen a tanulásra nem úgy kell gondolnunk, hogy bemagolom, és akkor az ésszel már tudom, hanem az együttjárással jár az átalakulás. Ahogy a tanítványok átalakultak, ugye Ellen White ír János apostolról egy olyan cím alatt a Jézus életében, vagy az apostolok történetében, hogy átalakult élet. Hogy a szemlélés által átalakul a mi életünk. Sokszor, hogyha mi magunkra tekintünk, akkor elcsüggedünk, elkeseredünk, hogy mikor leszek én győző? Hogyan fog tudni győzni? Mert Jézus mondta, hogy aki győz, az velem ül majd a királyszékembe. Tehát Jézus azt mondta, hogy két csapat van. Egyik része győz, a másik pedig az, aki elvész. Aki nem győz. Tehát nem lesz harmadik lehetőség, csak kettő. Vagy győzni, vagy veszíteni. Győzni csak Jézus Krisztus által tudunk. Pál apostol is feltezi azt a kérdést, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És akkor mondja, hálát adok néki, az Úr Jézus Krisztus által, hogy ő általa szabadulhatok meg. Ha őrá tekintek, és őt nézem, vele járok gondolatban, is. Ha őt szemlélem, a szemlélés szó az egy nagyon, úgymond szemléletes, nagyon jelentőségteljes kifejezés. Talán említhetném a házasságot, illetve talán a házasság előtti megismerést egymásnak a két félnek, hogy egymást megismerhessék. Ahhoz mi szükséges? Ma már rendszerint vannak olyan házasságok, hogy meglátom, megtetszik, jó, de azért leírjuk a szerződést, és hogyha elválunk, akkor majd el fogunk osztozni. De a Szentírás nem erről beszél. Nem elhagyja a férfi atyát és anyját, és mit csinál? Ragaszkodik az ő feleségéhez. Ragaszkodik. Itt nagy különbség van. És az Úr ezt akarja, hogy mi ismerjük meg őt, és ragaszkodjunk hozzá. Jézus Krisztus sokszor használja ezt a kifejezést, a hozzánk való viszonyát a házassághoz. A mátkapárhoz, hogy ehhez hasonló.
a házasság egy ember életében, a házasságban jelennek meg igazán azok a szép tulajdonságok, amelyek Istentől jönnek. Hogy megismerjük egymást, és igaz szeretettel ragaszkodunk egymáshoz. Most ez nem a mostani házasságokról szólok, ami a világban van, hanem az Isten szerinti házasságról. Ahogy az Isten megalkotta, és ahogy az Isten szeretné, hogy házasságban élünk, és ehhez hasonlítja az ő kapcsolatát velünk. Nem azt mondja az ige, hogy, illetve Jézus Krisztus, amikor tanította imádkozni, hogy bocsásd meg a vétkeinket azért, mert mi is megbocsátunk. Mert néha talán gondoljuk így is, mert emberek vagyunk, és sokszor tévesen gondolunk valamit, hogy hát Isten azért bocsát meg, mert hogyha én megbocsátok valakinek, akkor biztos, hogy az Isten is megbocsát. Itt arról van szó, hogy amiképpen mi megbocsátunk. Tehát itt egy kölcsönösségről van szó, hogy tanuljuk meg Istentől, hogy mi a megbocsátás. Tanuljuk meg Jézus Krisztustól, hogy mi a megbocsátás. És akkor azt gyakoroljuk. És akkor kérhetjük azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk. Magunktól képtelenek vagyunk megbocsátani, csak Krisztus lelke által. Tehát ezért ez egy teljesen kölcsönös dolog kell, hogy legyen. Tehát, amit már említettem, hogy csupán az Isten szeretete az késztethet bennünket az igazi megbocsátásra. Mi, ha én szeretem a testvéremet, akkor meg tudok bocsátani, könnyen és örömmel. De miért szeretem? Honnan van a szeretet? Istentől, mert ő a szeretet, ő maga a szeretet. Gyerekkoromban úgy gondolkodtam és elfilozofáltam magamban arról, hogy hát most mi az, hogy Isten a szeretet, Isten egy személy, a szeretet az egy más dolog. Most hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, hogy Isten a szeretet? Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ezen a földön, ahol mi élünk, és ebben a közegben, amiben élünk, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Isten a szeretet. Csak tőle jön a szeretet. Mert Isten nélkül ez a föld sötét, szeretet nélküli, hideg. Én azt hiszem, ezt mindjárt tapasztaljuk, hogy ez így van. És amit már említettem is, ezért mondja Pál apostol, hogy nékem az élet Krisztus, minden. Minden. Tehát a szeretet az minden. A szeretetben minden benne van. Ő az Isten. És az Isten a szeretet. A Mikás könyvben azt olvashatjuk, hogy mit kívánt tőled az Isten, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. Ja, csak azt. Igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. És amit a példabeszédeknél is olvashatjuk, hogy amit leginkább kell kívánni, az irgalmasság az. Tehát a legfontosabb jellem tulajdonságunká kell válni az irgalmasságnak. Az irgalmasság az nem egy olyan dolog, ami vagy van az életemben, vagy nincs. Mert így is jó, meg úgy is jó. Vagy irgalmas vagyok, és akkor az Isten elfogad gyermekének, megbocsát. Vagy nem vagyok irgalmas. És akkor a végső ítéletben azt mondja, hogy nem ismerlek. A Szentírás sokszor felhív bennünket
bizonyos felhívásokat olvashatunk arról, hogy legyetek ilyenek, legyetek olyanok. Azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Azt is mondja, hogy legyetek tökéletesek. Egy másik helyen ugyanerről a dologról azt írja a Szentírás, egy másik evangélista így írja le, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát mondhatjuk azt, hogy az irgalmasság, az már maga a tökéletesség. Nem tudom, ezt el tudjuk így fogadni? Mivel az irgalmasság isteni tulajdonság, nem a mi tulajdonságunk. És ha mi irgalmasak vagyunk, valóságban, isteni irgalmasság van bennünk, akkor ez tökéletesség. Mert minden, ami Istentől jön, az tökéletes. Minden tökéletes ajándék, mondja az ige, Istentől száll alá. Istentől kaphatjuk a tökéletes ajándékot. Márk evangéliumában olvashatunk arról, hogy amikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát amikor imádkoztok, máshol azt mondja az ige, hogy aki elfordítja fülét a törvény hallásától, annak a könyörgése is utálatos. Tehát, hogyha imában Isten elé jövünk, akkor bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát azt is mondja az ige egy helyen, hogy hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat. Tehát a kívánságainknak, az imádkozásainknak vannak feltételei. Ha imádkozva megállottok, bocsássátok meg, hogyha valaki ellen valami panaszotok lenne. A Kolossé levélben ezt szeretném elolvasni. A 3. fejezet. Pillanat.

0: harmadik fejezet 12. versétől. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú türést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Tehát itt tulajdonképpen a szeretet van kihangsúlyozva, hogy abból fakad minden. Az a tökéletesség. Szeretet, irgalmasság. Ugyanaz. Itt van egy új fogalom, amit még eddig nem említettünk, az elszenvedvén egymást. Nem tudom, erről mit gondolunk. Miért kell egymást elszenvedni? Vagy mit jelent az, hogy elszenvedjük egymást? Testvéreim, hogyha mindjárt olyan tökéletesek volnánk, hogy soha nem szólnánk rosszat, soha nem tennénk senkivel rosszat, soha senkinek semmi rosszat nem tennénk, akkor milyen van az élet? Hát ilyen lesz majd. Ottól már nem lesz bűn, igaz? De most, mikor itt vagyunk, amikor az sátán az ajtajót leselkedik, amint mondta Káinnak az Úr, hogy vigyázz, mert a bűn ott van az ajtó előtt. Leselkedik. Egy pici rést talán rögtön bent van. És már működik. És akkor mi történik? Akkor elválunk? Mert te rosszat mondtál nekem, akkor most vége. Most nincs tovább. Mit mond a Szentírás, hogy az Isten mit néz az emberben? Nem a külsőt? Még csak nem is azt, hogy mit mondott, hanem ami belül van. Ezért jellemezte Dávidot az Úr úgy, ahogy jellemezte Dávid királyt. Tehát itt a földön, amíg élünk, addig ez is szükségszerű, hogy aki szeret, az szenved. Aki szeret, az elszenved. Elszenvedi a másikat. Elszenvedi a másságot is. Nem vagyunk egyformák. Eléggé különbözőek vagyunk. Nincs két egyforma ember. Még az ikrek sem egyformák. Már természetük szerint. És ezért erre is felszólít bennünket az ige, hogy szükséges, nagyon szükséges a házasságban is, a szülő-gyermek viszonyban, de nagyon szükséges a testvéri körben, a gyülekezeti közösségben is. Tehát az életünk minden terén kell, hogy ez az elv érvényesüljön. Tehát testvéreim, még sok mindent lehetne beszélni a megbocsátásról. Én most nem akartam teljességében mindent felhozni. Krisztus példázatokban is beszélt arról, hogy mit jelent megbocsátani, és ezekre nem térünk ki. Én most a megbocsátás fontosságáról szerettem volna beszélni már olyan értelemben, szükségességéről, hogy az úrvacsora mire tanít bennünket? Az úrvacsora mit jelképez? Amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy ti tiszták vagytok, de mert aki megfürdött, annak nincs más a szüksége csak a lábait megmosni. Hogy a megfürdést, az alámerítés és keresztség jelzi a megfürdést. Tehát az első nagy megtisztítást, amikor Krisztus megtisztít bennünket minden bűntől, és azután pedig újra és újra meg akar tisztítani bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy csak úrvacsorakor bocsátja meg a bűneinket. Nekünk naponként kell ebben részesülnünk. Naponként kell elvennünk Istenettől a kegyelmet. Naponként kell éreznünk a Krisztussal való közelséget, az összetartozást. Az nem igazi keresztény élet, hogyha csak ilyen szakaszosan vagyok keresztény. Vagy esetleg ilyen periódikus visszatérő módon, hogy szombatonként, vagy különböző más alkalmakkor. Hanem a kereszténység az egy életforma. Krisztussal járás. Krisztusban bízni. Krisztust kérni segítségül. És ő a Szent Lelk által itt van közöttünk. Ő válaszol a mi imáinkra, válaszol kéréseinkre, figyelnünk kell. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus az ő leveleiben, amit olvashatunk a Jelenések könyvében, ugye az egész korszakok keresztényeihez, mikor ír, akkor azt mondja, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt a lelki fülről beszél, arról, hogy halljuk meg. Figyeljünk oda. Ahhoz, hogy meghalljam, rá kell figyelnem. Ahhoz szemlélnem kell őt. És ha meghallom, akkor válaszolhatok nekem. Igen, itt vagyok, küldj el engem. Felmerül hát az a kérdés, hogy mikor, meddig tart a megszentelődés folyamata? Mikor lesz az már, amikor eljutok egy olyan fokra, amire vágyakozom? Hogy azt mondja, hogy legyen az egyház szent és fetetetlen, mondja Szentírás. Az igaz, hogy most még egyénenként is küzdünk, és közösség viszonylatában is küzdők vagyunk. De Szentírás beszél győzelemről, beszél arról, hogy Isten a végidőben meg fog tisztítani egy népet. Természetesen csak azokat, akik erre igazán vágyakoznak, akik igazán összekötik életüket Krisztussal, akik igazán befogadják Krisztust az ő szívükbe. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha az Isten megpróbálja a mi hitünket, ha megpróbál bennünket. Isten meg fogja próbálni, a Szentírás világosan beszél rostálással, az egy nagy próba lesz. És az folyamatosan, az Isten folyamatosan próbál bennünket. Nem csak arra kell gondolni, hogy később mi lesz, mert lesz nehezebb helyzet is, mint amilyen most van. Most még tulajdonképpen nincsenek a külső próbáink, külső támadások annyira, ami látványos, de viszont annál inkább van belső. Jóisten segítsen bennünket abban, hogy szemléljük Krisztust, vegyük el az ő bocsánatát, bűnbocsánatát, és mi is így viszonyuljunk egymáshoz. Ezt tanuljuk meg. Ez legyen a fő célunk ebben az életben. Mert ez az élet, ez parányi, ez rövid. Nem sok értelme van ennek a földi létnek Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül. Az örök élet viszont felbecsülhetetlen érték. Nem tudjuk igazán megérteni azt, hogy az milyen érték. Vágyakozzunk arra, hogy az Úr részesítsen bennünket ebben. Működjünk vele együtt, és akkor ő ott lesz velünk, és átsegít bennünket a nehézségeken, bajokon. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kezdjük is mindjárt az elején a 6. fejezettel, és azt látjuk az elmúlt fejezetekben, a 6. megelőző fejezetekben, hogy a Krisztusról szóló evangélium hirdetése nyomán a gyülekezet napról napra szaporodott üdvözülendőkkel. Ezt írja a Biblia, tehát nap mint nap gyarapodott a gyülekezet létszáma, és mindez állandó és növekvő terhet jelentett az apostolokra. Minek utána egyre több volt a teendő, egyre több volt a feladat, és Sátán is igyekezett egyenetlenséget és nézeteltérést behozni az induló gyülekezetbe, és éppen ezért nézzük meg az első és második fejezetet, apostolok cselekedete 6. fejezetének első-második versét, amelyben azt olvassuk, hogy azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvény a tanítványok sokaságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Tehát azt látjuk itt az első két versben, hogy a zsidók két csoportja között, tehát a görögül beszélő zsidók és a helyben lakó zsidók között nézeteltérés támadt, és Sátán ezt megpróbálta kihasználni, és egyenetlenséget, széthúzást behozni a gyülekezet tagjai közé. És éppen ezért az apostolok a következőt fogalmazták meg itt a második vers végén, hogy nem helyes, hogy ők ezekkel a dolgokkal kötik le magukat teljesen, és éppen ezért megszületett az elhatározás a 3. és a 4. vers tanúsága szerint. A 3. és 4. versben azt olvassuk, hogy választatok azért atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában. Tehát az volt a javaslatuk, amit a közösség elé tártak, hogy ne kelljen minden üggyel nekik foglalkozni, mert ez elveszi az erejüket a legfontosabb teendőtől, az egyik legfontosabb teendőtől, az ige hirdetés szolgálatától, és ezért választanak 7 férfiút, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szempontok szerint, akik végzik azokat a teendőket, amik most pillanatnyilag az apostolokat kötötték le. És utána így ők felszabadulhatnak majd az ige hirdetésnek a szolgálatára teljes mértékig. És azt olvassuk, a 3. versben azt olvastuk, hogy kiválasztottak 7 férfiút, akiknek milyen jellemzőik volt, mit olvastunk, miknek kellett megfelelniük? 3 jellemzőiknek kellett, hogy legyenek. Az egyik az, hogy jó bizonyságuk kell, hogy legyen. A második az, hogy szent lélekkel teljesek, és a harmadik, hogy bölcsességgel teljesek. Nézzük meg mindjárt az első feltételt, aminek meg kellett, hogy feleljenek ezek a diakónusok, ezek a szolgák, akik, ugye a diakónus, a szolga, a szolgálni szóból ered ez a szó, tehát akik ezeket a különböző teendőket majd ellátják. Az első, hogy jó bizonyságuk kellett, hogy legyen. Mit jelent ez? Hogy az életükben is meglátszódjék az, amit ők hirdettek a szavaikkal. Nem tudnak hitelesen szolgálatot végezni akkor, hogyha az életük mást mutat, mint a tanításuk, a prédikálásuk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ma is csak az a hiteles ember, aki nem csak beszél a Bibliáról, a hitről, hanem aki meg is éli a mindennapi életben. Tehát a választásnak ez volt az első szempontja, hogy az életük is olyan legyen, amit hirdetnek az evangéliumból. A második az volt, hogy szent lélekkel kell, hogy teljesek legyenek. Mit jelent, hogy valaki szent lélekkel teljes? Ugye azt jelenti, hogy átadja magát teljesen Krisztus vezetésének, és a szent lélek élő kapcsolatba kerül vele, és erőt ad, és vezeti, irányítja az életét, nem a maga bölcsességére támaszkodik, hanem ezáltal az isteni vezetés érvényesülhet közvetlenül abban az emberben. Mennyire lényeges, ne feledjük el, vezetőket választanak. A közösség vezetőit választják meg. Jó bizonyságuk kell, hogy legyen az életükkel, és mennyei vezetés alatt kell, hogy álljanak, szentlélekkel kell, hogy beteljesedjenek. És mindennek következménye a 3. kritérium, hogy bölcsek legyenek, bölcsességgel kell, hogy teljesek legyenek. És mindez mitől volt?
ha valaki az Isten lelkével betöltekezik, akkor bölcsességet nyer az Istentől. Felülről jövő bölcsességet, bölcsességet az irányításhoz, a vezetéshez, a döntések meghozatalához. Igen, mindez a Szentlélek jelenlétének az adománya az ember életében. Csak egy pillanatra álljunk meg. Ilyen volt az első gyülekezeti választás a kereszténység történelmében. Ez volt az első, hogy tisztviselőket, gyülekezeti vezetőket választottak. Milyen jó lenne, hogyha ma is minden egyes gyülekezeti választásnál ezek és kizárólag ezek a szempontok érvényesülnének. És mi volt a feladatuk ezeknek a vezetőknek, a diakónusoknak, a hét diakónusoknak? Gondoskodniuk kellett a szegényekről, a vagyon elosztásáról. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok embert kiközösített a családja, és éppen ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás, és akik megtehették, vagyonaikat eladták, és ennek az összegét az apostolokhoz vitték, hogy az az összeg elosztásra kerüljön. Most ezt a szolgálatot, a szegényekről való gondoskodásnak a szolgálatát a hét diakónus végezte a továbbiakban. És azon túlmenően ez nem zárta ki azt, hogy ők továbbra is tanítsanak, az ígével is szolgáljanak. Éppen az ő jellemzésük, éppen az, hogy ők Szentlélekkel voltak teljesek, bölcsek voltak, éppen ez késztette és képesítette őket arra, hogy emellett az igével is tudjanak szolgálni. És nézzük meg, mi lett ennek a tervnek, és amit követett a megvalósítás. Az 5. versben azt olvassuk, hogy kiválasztottak 7 diakónust, az István volt az egyik, és felsorolja a másik 6-nak is a nevét, és mi lenne a

végrehajtattak, megvalósítottak, a gyülekezeti választás meghozta a maga eredményét, és ez volt az első keresztény szervezet gyülekezet, ami itt megalakult. És nézzük meg, mi volt a szervezetnek a célja. Az egyház szervezetnek mi volt a célja? Nagyon szeretném ezt a részt hangsúlyozni, hiszen apostolok cselekedetét úgy tekintjük át, hogy mindig a mának szóló tanulságot is levonjuk. Mi volt a szervezet létrehozásának a célja? Nem öncélú volt. Azt a célt szolgálta, hogy az evangélium terjedjen minél hatékonyabban, hogy ne legyen semmi hátráltató tényező az evangélium terjesztésében, és a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. Ez volt a Szentlélek által indított első egyházvezetésnek és szervezetnek a célja. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez kell, hogy ma is a célja legyen minden szervezetnek, egyház szervezetnek. De mihelyt a Szentlélek vezetése nem tud maradéktalanul érvényesülni egy egyház szervezetben, mihelyt eltűnik a Szentlélek mindent meghatározó irányító szerepe, abban a pillanatban a szervezet torzul, a szervezet öncélúvá változik, az egyház szervezet, és nemhogy az evangélium hirdetését támogatná, hanem annak gátjává válik. Tehát az egyház szervezet csak akkor tud hatékonyan működni, hogyha valóban a Szentlélek irányítása érvényesül, és ez a két szempont van a vezetők előtt az egész egyházvezetésben, az ige hirdetés szolgálata minél nagyobb mértékig, és a másik pedig a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. És ennek a választásnak az volt az eredménye, hogy a hét diakónusok egyikeként kiválasztották Istvánt. És nézzük meg ezek után, hogy Istvánról mit mond a Biblia, az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. verse. Először azt olvassuk, hogy tetszett ez a beszéd, tehát az a beszéd, hogy választanak diakónusokat, szolgákat, akik részt vesznek majd a teendőkben. Így olvassuk, tetszette beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szentlélekkel teljes férfiú volt. Utána látjuk a többinek is a nevét, a többi 6 diakónus nevét, de azt olvassuk Istvánról, őt külön megjegyzi a Biblia, hogy hittel és Szentlélekkel teljes ember volt. És utána olvassuk tovább a jellemzését a 8-tól terjedő versben, és az ezt követő eseményeket is a 8-tól 10-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tehát nem csak, hogy hittel volt teljes, nem csak Szentlélekkel volt teljes, ami az ige hirdetésén és a beszédén nyilván meglátszott, hanem az ő életében is megnyilvánultak a jelek és a csodák, ami által a Szentlélek hitelesítette az ő hitét, az ő jellemét, és azt, hogy őt valóban az Isten választotta erre a szolgálatra. Tehát István teljes lévén hittel, erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. És most figyeljük tovább. Előállottak azonban némelyek, ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének és Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Milyen szép ez a leírás. Szentlélekkel volt teljes István, így hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot, és ennek a bölcsességnek ember nem állhatott ellene. Pedig jöttek jó néhányan, hogy vetekedjenek vele, megpróbálták cáfolni a tanításait, de nem tudták megcáfolni, amit az Isten lelke késztetésére prédikált. Szeretném, hogyha ellapoznánk az apostolok cselekedetétől, hagyjunk itt egy jelzőt, mert visszatérünk ide, hiszen ezt a szakaszt fogjuk részleteiben venni, de lapozzunk Lukács evangéliuma 21. fejezetéhez. Lukács evangéliuma 21. fejezetének a 14 és 15. versében egy jézusi ígéretről olvasunk, amely teljesedett István életében is. Így olvasom. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmekre

Védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Jézus megígérte ezt az ő tanítványainak, az ő követőinek még életében, hogyha bármilyen élethelyzetbe kerülnek, hogy meg kell védeniük a hitet, Krisztusról kell prédikálniuk, és nehéz helyzetbe kerülnek, ne gondoskodjanak előre, hogy mit fognak szólni, mert a lélek megadja nekik abban a pillanatban, abban az órában megadja, hogy mit kell mondani. A Szent Lélek lesz az, aki rajtuk keresztül közvetlenül szól. És nézzük meg, mi volt az ígéret. Én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Ez történt Istvánnal is, lapozunk vissza Apostolok cselekedete 6. fejezetéhez. Tehát még egyszer nézzük meg a 6. fejezetben a 10. verset. Azt olvassuk, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Szóról szóra teljesedett a Jézusi ígéret István életében is. Álljunk meg itt egy pillanatra. Emberek, akik Krisztus ellenségei, nem fogadják el Krisztust messiásnak. Hallják, hogy az apostolok, a diakónusok, emberek, akik elfogadták Krisztust, erővel és hatalommal tesznek bizonyságot Krisztusról. Nem tudják őket érvekkel meggyőzni, nincs ellenérv. Nem állhatnak ellene a bölcsességnek, amellyel szól. Akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen eszközhöz fognak folyamodni. Mit tesznek? Akkor hagyják annyiban a dolgot, hogy hát mégiscsak Istvánnak volt igaza? Nem. Nézzük meg a következő verset, a 11. és 12. verset. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. És felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és reá rohanván magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. Mennyire tipikus emberi magatartás, a gonosznak mennyire tipikus eszköze, ellenérvek nincsenek, cáfolni nem tud. De akkor hamis tanúkat hozunk, vádoljuk, mással vádoljuk őt, és viszik a magas tanács elé, hogy kihallgassák őt, és végre tudják hajtani azt, amit akartak, dühükben, az elnémittatást. Hogyha nem tudjuk megcáfolni, és be kellene, hogy lássuk, hogy nincs igazunk, azt nem látjuk be azért, de akkor hallgattassuk el, hogy ne szóljon, és hamis vádakkal, indokolatlanul próbáljuk ugye ezt megtenni. Törvénytelen volt az eljárás, ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy a zsidók ugye ezt meg sem tehették volna, de ugye a rómaiakat rendszeresen megvesztegették, hogy ilyen esetekben szemet hunjanak a törvénysértések felett, és nézzük meg ezek után a 13. és 14. versben, és állattak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Hozták a hamis tanukat, azzal vádolták, hogy Mózes ellen szól, a törvény ellen szól, a templom ellen szól. De nézzük meg, melyik törvény ellen szólónak vádolták őt? A ceremoniális törvény ellen szólónak. Nem az Isten erkölcsi törvényének ellenvetőjeként ítélték el, vagy itt akarják elítélni, hanem hogy a ceremoniális törvények ellen szól, és a templom ellen szól. Itt megint meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és ki kell, hogy térjünk erre a részletre, mert az Ószövetségben végig azt látjuk, hogy maga az Isten adott utasítást a ceremoniális törvények formájában az áldozati rendszerre vonatkozóan. Az Isten elmondta, Mózes által kinyilatkoztatta, hogy a felépítendő szent sátor, ami aztán később kőből való épület lett, templomot építettek, hogy ott milyen módon folyjanak a szertartások, de az ószövetségi áldozati rendszernek, ceremoniális törvénynek egyetlen egy célja volt. És mi volt ez a cél? Előre vetítette Jézus Krisztust. Előre vetítette Jézusnak az áldozatát,
Nem öncélú volt a ceremoniális törvény, nem a ceremóniákat magasztalta fel, hanem a ceremoniális törvényen keresztül, az áldozati rendszeren keresztül Krisztusra mutatott előre, és előre őt magasztalta fel, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Minden leölt áldozati bárány előre Jézus szimbolizálta. És amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy a templom kárpitja, a belső két részt elválasztó függöny tetőtől az aljáig ketté hasadt, ami azt jelentette, hogy a templomi szolgálat érvénytelenné vált, hiszen Jézus halálával bekövetkezett az igazi áldozat, nem volt értelme többé az előkép szolgálatnak, ami Jézusra mutatott, mert a valóság Jézus áldozata megtörtént. És innentől kezdve valóban hirdették az apostolok, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, ő benne teljesedett be minden messiási ígéret és jövendőlés, és fölösleges az áldozat bemutatás, mert a mi bárányunk megáldoztatott. És erre az emberek, a zsidó nép fölzendítik az egész népet, a zsidó nép vezetői, hogy István a ceremoniális törvény ellen tanít, és ez szent hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Álljunk meg megint egy pillanatra, mert ebben a mozzanatban is óriási tanulság van. Ebből az egyetlen egy mozzanatból is mi tűnik ki, hogy a zsidó nép többsége mihez ragaszkodott? A templomhoz és a ceremóniákhoz. Míg ellenben az apostolok és a Krisztust elfogadó hívők kihez ragaszkodtak? Istenhez és az általa küldött szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz. Tehát ők a templomhoz, a ceremóniákhoz, a külső formaságokhoz, míg István és az összes többi apostol és a diakónusok és mindenki, aki elfogadta és megértette a megváltást, az evangéliumhoz ragaszkodott, Krisztust magasztalta fel, Istent dicsőítette, és nem egy intézményhez, egy templomhoz, egy ceremóniához ragaszkodott. És nézzük meg ezek után a 15. verset, apostolok cselekedete 6. fejezetének 15. versét. Amikor a tanács elé vitték, akkor a következőt látták az őt kihallgató emberek, szemeiket reávetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Vajon miért cselekedte Isten ezt, hogy István arca úgy fénylett, úgy ragyogott, mint egy angyal orcája? Az Úr miért cselekedte ezt ebben a helyzetben? Mert ez is egy nyilvánvaló csoda volt. Miért? Mert az Isten ezekért az emberekért, akik elvadult és elvakult dühhel védelmezték a ceremoniális törvényt, a templomot, a Krisztus nélküli templomot, mert Krisztus mit mondott, míg az ő élete idejében pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Az élő Isten jelenléte eltávozott a templomból. És Isten az ő lelke által ezekért az emberekért is küzdött. És István ezek után elkezdte az ő védőbeszédét, az ő utolsó beszédét, amellyel megszólította a magas tanács tagjait, és Isten mélyen a szívükre akarta vésni azokat a szavakat, amelyek hangzanak, és olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját, hogy érezzék, hogy itt egy isteni erőnek a megnyilvánulásáról van szó, ezzel is érinteni akarta az ő elsötétedett és megkeményedett, félig meddig már, sőt, majdnem teljesen megkeményedett szívüket. És ezek után kerül sor Istvánnak a védő beszédére, és ebből a beszédből, a 7. fejezetből, mint ahogy említettem, 60 versből áll ez a védő beszéd. Nem fogjuk végig elolvasni mind a 60 verset, hanem csak néhány fő gondolatot szeretnék kiragadni. Vajon István, amikor az utolsó lehetősége nyílik arra, ugye az elején még nyilván nem volt ez teljesen egyértelmű, hogy mi lesz ennek az eseménynek a vége, de azért úgy következtetni lehetett a zsidók vakgyűlöletéből mindarra, ami ezután bekövetkezik. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, ki áll István? Vajon miről fog beszélni? Egy ilyen helyzetben miről beszélhet? Mit kezd el majd nekik mondani, amivel megpróbálja a szemüket nyitogatni, az értelmükre, a szívükre hatni?
először nyilván nem Krisztussal kezdi a beszédét, mert hogyha egyből Krisztusról kezd el beszélni, akkor azonnal bedugják füleiket, és azonnal reárohannak, nyilván akkor szólni semmit nem tudott volna. István elkezdett beszélni azokról a bibliai hithősökről, az ős atyákról, akiket mindannyian az egész zsidó nép elfogadott. Elkezdte a zsidó nép történetét áttekinteni, amelyre ők nagyon büszkék is voltak, és ezzel kezdte István, hogy ezt a történetet, az egész zsidó nép történetét elkezdte áttekinteni, Ábrahámmal kezdve. Ábrahámot hívta el Isten a zsidó nép ősatyává. Mindenki tisztelte Ábrahámot. Ábrahámtól kezdte a zsidó nép történetének áttekintését. Utána megemlékezik Jákobról, utána megemlékezik Józsefről, majd utána Mózesről. De álljunk meg, és Józsefnél álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mit mond erről a 7. fejezet 9 és 10. versében. Amikor Józsefet elkezdi, a József történetről néhány gondolatot mond, a pátriárkák pedig irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt, és megszabadította őt minden nyomorúságból, és adott néki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatta. Tehát elkezdte a zsidó nép történetét, Ábrahámon végigment, Jákobon végigment, és Józsefnél már tesz egy kis kitérőt, és utal azokra az eseményekre, amelyek József életében megnyilvánultak, utal az irítségre, a többi pátriárka irítségére, mert ugye a 12 fia Jákobnak vált utána a 12 nemzetséggé Izraelben, és ugye Jákobnak a 11 fia, azaz 10 fia, ugye Benjamin akkor még egész kicsi volt, irigykedett és féltékenykedett Józsefre, és irítségből adták el őt aztán Egyiptomba. Már kezdi a történetet ebből a szempontból, Izrael népének a történetét ebből a szempontból megközelíteni, hogy azok a hithősök, akikre ők úgy fölnéznek, már az ő életükben is megnyilvánult ez, hogy az igazságot, az igaz életet nem tudták maradéktalanul elfogadni József életében, hanem irigyek voltak az ő tiszta jellemére, tiszta magaviseletére, és irítségből eladták őt Egyiptomba. És utána nézzük meg, hogy ez a gondolatmenet aztán majd a Mózesről való megemlékezésében csúcsosodik ki, és nézzük meg, hogy a Mózesről szóló részben mit mond el István. A 37. verset nézzük, elérkezik Mózeshez, ugye az Egyiptomból való kivonulás, szabadulás, és azt mondja a 37. versben, ez a ma Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Mózesről kezd el beszélni. Mózesről a Szentírásban talán nincs még egy olyan bibliai személy, akiről annyi minden meg lenne örökítve az igében, mint Mózesről. A zsidó nép elfogadta Mózest, abszolút elfogadta, hatalmas tekintély volt előttük Mózes. És nézzük meg, amikor elkezd Mózesről beszélni, mi az első, amit megjegyez Mózesről? Akit ők elfogadtak, Mózest elfogadtak, Mózestől idézi a messiási proféciát, hogy már Mózes is kijelentette azt, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Tehát már elkezdít ezt a gondolatmenetet, hogy már Mózes is beszélt az eljövendő szabadítóról, az eljövendő messiásról. De nézzük tovább, a 38-tól a 41-ig terjedő verseket. Mit mond Mózesről? És tulajdonképpen valahogy ez a lényege az erről szóló bizonyságtevésének, azt mondja, hogy ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak,
csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak. Mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Gondoljuk végig ezt az ige szakaszt. Hivatkozik Mózesre, Mózes történetének a legdöbbenetesebb tanulságára. Azt mondja el, hogy Mózes, aki kivezette őket, az Izrael népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és a Sínai hegyen élő igéket vett át az Istentől, az Úr a saját kezével írta fel a 10 törvényt a kőtáblára, és ezt vette át Mózes, és mit tett a nép Mózessel és a parancsolatokkal, amelyeket Mózes közvetített nekik? Akiknek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. Tehát azt mondja, hogy a Mózes által az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, de a ti atyáitok már akkor is szembefordultak a törvénnyel, az Isten által kinyilatkoztatott törvénnyel. És elmondja a szomorú történetet, hogy Mózes, amíg fenn van a Sínai hegyen, amíg fönn van 40 napig a Sínai hegyen, addig itt a nép az alatt a 40 nap alatt borjúképet csináltat, és vissza akarnak vonulni Egyiptom földjére. Miért hangsúlyozza István Mózesnek a történetét? Miért hangsúlyozza? Teljesen nyilvánvaló a párhuzam. Mózes, aki számtalan csodát cselekedett a nép előtt, aki, ugye az Úr volt az, aki cselekedte a csodákat, de emlékszünk rá, a fáraó előtt is cselekedte a csodákat, jött az egyiptomi 10 csapás, akkor vezeti őket az Úr felhő és tűzoszlopban, Mózes megy előttük és vezeti őket, a Veres-tenger ketté nyílik előttük, a manna hull, a kősziklából víz fakad, kézzel fogható jelei vannak az isteni vezetésnek, és a nép hogy reagál? Elfogadják Mózest? Nem, elvetik Mózest. Állandóan szembefordulnak vele, lázadnak ellene, nem fogadják el őt. És hol van itt a párhuzam? Itt van az a rejtett párhuzam, hogy és ti mit csináltok? Itt volt előttetek Jézus. Egymás után cselekedte a csodákat. Félreérthetetlen, hogy ő a messiás, ti is tudjátok, de a szemeiteket becsukjátok féltékenységből, irigységből. És ahogy a ti atyáitok a nyilvánvalóan Istentől elhívott Mózest nem fogadták el, állandóan lázadtak ellene, ugyanezt teszitek most Jézussal. Ugyanezt teszitek. Noha ő is egyértelművé vált az ő szolgálatában, hogy Istentől küldött messiás ti közöttetek. Igen, látták, az atyáik is a bizonyságot nem hittek, ugyanebben a hibában voltak az István kortársai és Jézus keresztre feszítői, a zsidó nép. Látták Jézust, tudták, látták az Istentől való küldetését, és mégis becsukták a szemeiket, nem akartak hinni neki, és szembefordultak vele. És nézzük ezek után a történetet tovább, mert ezek után, amikor itt Mózesről beszél, végig beszél itt arról a részről, hogy Mózes megkapja az Úrtól a parancsolatot, hogy csináljon egy szétszedhető sátrat, elmondja végig a legfontosabb állomásait ennek a történetnek, és utána azt mondja a 47. verstől kezdve, hogy Salamon épített pedig néki házat. Ugye Mózes egy szétszedhető sátor megépítésére kapott parancsolatot az Úrtól, és miután a nép letelepedett Kánaánban, már megerősödtek, akkor Dávidban fölmerült a gondolat, hogy ő házat akarna építeni az Úrnak. És az Úr azt mondta, hogy nem te fogod megépíteni a házat, a templomot, hanem majd Salamon fogja megépíteni. És ez volt Izrael népe életében az első kő templom, amit építettek,
ugye tulajdonképpen összesen csak kettő volt, mert volt a Salamoni templom, ami időszámításunk előtt 600 körül leromboltatott a babilóniaiak által, tehát a Salamoni templom, ami megépült, az körülbelül 400 évig állt fenn, utána lerombolták, és utána a fogságból való hazatérés után újraépült a templom, és az a templom állt még akkor is, amikor Jézus Krisztus itt a földön a tanítói szolgálatát végezte, és azt majd a rómaiak pusztították el Krisztus után 70-ben. Tehát erre az első templomra hívja fel a figyelmet, hogy Salamon pedig néki házat épített. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta-e mindezeket? Hadd kérdezzem meg, hogy ez önmagában egy felháborító gondolatmenet, egy lázító gondolatmenet István részéről, vagy hogy értékeljük? Szinte alig lehet érteni, hogy mi történt ezek után, mert egy hatalmas fordulat következik be ezután a beszédben. Ezek után már István érzi, hogy alig van ideje, mert felízott a gyűlölet a zsidókban, ennek a néhány gondolatnak az elmondása révén. Miért bőszültek fel ezen a zsidók? Miért? Miért volt az, hogy ezek után abba kellett hagynia ezt a történetet Istvánnak, nem folytathatta tovább a zsidó nép történetének áttekintését, és utána pillanatok alatt felgyorsultak az események, és majd látni fogjuk, milyen végkimenete lett mindennek. Miért? Mi volt ebben a beszédben? Mit mond ki itt István? István azt mondja ki, hogy az Úr nem köthető egy épülethez. A zsidók azt mondták, hogy a templom, a templom, a templom, mindenek felett a templom. De szem elől tévesztették azt a valakit, aki a templomot szentté tudja tenni az ő jelenlétével. Ők a templom, a külső vallásosság, ez volt az, ami számukra fontos volt. És amikor István megjegyezte, idézve Salamon templom szentelési imájából, nem új gondolatokat mondott, csak erre a bibliai igazságra rávilágított, hogy az Úr nem kézzel csinált templomban lakik. Egy épületet védeni, amelyet az Isten elhagyott, merő balgaság. Mert a templomnak nem a falai szentek, az épületnek nem a kövei szentek, hanem attól válik megszentelté, hogyha az Isten jelenléte ott van. És ez már az ő számukra Isten káromlásnak minősítetett. A templom ellen szól. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire eltorzult vallásosság ez, mennyire eltorzult gondolkodásmód, milyen szomorú jelenség, hogy emberek inkább jobban tisztelik az embereket és az emberi intézményeket, felmagasztaló vallásokat, mint az élő Istent. Mennyire jellemző ez emberekre, hogy a falak, az épületek, a szervezet lelki tartalom nélkül a külső formáknak való megfelelés. István pedig azt akarta mindezzel elmondani, hogy a lényeg az Isten jelenléte, a neki való szolgálat. És ha Isten nincs azon a helyen, akkor lehet az a leggyönyörűbb épület, lehet az a legfényesebb szervezet, bármi lehet, az önmagában még nem megszentelt. És nézzük meg, hogy ezek után egy közvetlen, dorgáló és feddő beszéddel fordul az őt kihallgatók felé, a magas tanács tagjai felé, mert pontosan érzékelte, hogy itt eldőlt az ő sorsa. Érezte, hogy már néhány gondolat, amit maximum el tud nekik mondani, és nézzük meg, hogy átvált egy más gondolatmenetre, egy nyílt, feddő beszédet mond ellenük. Ezt mondja az 51-től terjedő versekben, a 7. fejezet 51-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg.
Nézzük meg ezt a három Biblia verset részletesen. Először is azt mondja ennek a népnek, ezeknek az embereknek, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint a ti atyáitok azonképpen. Szeretném, hogyha egy igét most itt elolvasnánk, vissza fogunk ehhez az ige szakaszhoz térni, csak nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 28-tól 29-ig terjedő verseket. Ugye így kezdődött Istvánnak ez a feddő beszéde, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ugye az Isten a zsidó néppel a körülmetélkedés által kötött szövetséget, azaz ez volt a szövetség egyik jele ő közötte és az ő népe között. És a zsidók erre a kiválasztottságukra rendkívül büszkék voltak. És nézzük meg Pál apostol, mit mond mindenről a Római Levél 2. fejezet 28-29. Versében. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Mit mond István? Ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű nép. Miért mondja ezt? Mert jól lehet, ők testileg körül voltak metélve, de mit mond Pál apostol? Semmit nem számít ez akkor, hogyha az ő szívük nincs körülmetélve. Hogyha az ő szívükben nem szeretik Istent, nem követik az ő akaratát és tanításait, akkor a külső formaságoknak a megtartása teljesen értéktelen. Ha a belső nincs összhangban az Isten akaratával, akkor a külső forma senkit meg nem ment. Ezért ez az első, amit hangsúlyosan mond nekik. Még egyszer nézzük meg az apostolok cselekedetében. Azt mondja, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Igen, visszautal arra, amit az előbb mondott, hogy az atyáik is ugyanezt a magatartást tanúsították. Még egy igét szeretném, ha közösen megnéznénk, a Római Levél 8. fejezet 14. versét. A Római Levél 8. fejezet 18. versében Pál apostol a következőt mondja. Kik az Istennek fiai? Akiket az Isten lelke vezérel. Ők jogot formáltak a választott nép címre. Ők az Isten fiai, őket az Isten kiválasztotta. De minek utána a Szentlélek vezetésének és késztetésének ellene mondtak, ezért az Úr nem tekinthette őket fiainak. És ezt mondja Pál apostol, csak azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezet, akik engedik, hogy az Isten lelke irányítsa és vezesse őket. Menjünk vissza az apostolok cselekedetéhez. A 7. fejezet 52. vershez. A következő gondolatot veti fel István, azt mondja itt a közepén az idézett ige szakasznak, hogy a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Mit mond István? Fölteszi azt a kérdést, hogy gondoljátok végig. Az összes profétát a ti atyáitok üldözték. Nem fogadták el a tanításaikat. Volt, akit kigúnyoltak, volt, akit emésztőgödörbe dobtak, volt, akit megöltek, volt, akit szétfűrészeltettek. Sorolhatnánk, hogy milyen kegyetlenséget tettek az ő atyáik azokkal a prófétákkal, akik kiről jövendöltek? Akik jövendöltek amaz igaznak eljöveteléről, Jézus Krisztusról jövendöltek, és az atyáik megölték a prófétákat, akik Jézusról jövendöltek előre. És utána mit mond? Ti pedig mit tettetek? Ti pedig megöltétek azt, akiről a proféciák szóltak, ti azoknak lettetek gyilkosaivá és árulóivá. István nem tehet mást, mint hogy határozottan megfeddi ezt a bűnüket, határozottan szembesíti őket az ő cselekedeteikkel,
ti vagytok Jézus Krisztusnak az árulói és gyilkosai. És utána azt mondja, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Igen, büszkék voltak az ő törvényeikre. Büszkék voltak arra, hogy ők különböznek a többi néptől. A Római Levél 3. fejezet 2. versében olvasunk egy igét, a Római Levél 3. fejezet 2. versében, amelynek az előzménye az, hogy fölteszi Pál apostol a kérdést, hogy mi tekintetben különb hát a zsidó a többi embertől. És erre azt mondja, hogy mindest mi különbség van ugye a körülmetélkedett ember és a nem körülmetélkedett, tehát a zsidó és nem zsidó között. És utána Pál apostol így válaszol, hogy minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Igen, az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És ők mit tettek ezzel a beszéddel? Ezt a beszédet nem tartották meg. Igen, ezt a határozott bizonyságot teszi róluk István, és ezek után nézzük a történet folytatását. A 7. fejezet 54. versében megint ugyanazt látjuk, amit az előbb láttunk, hogy nincs ellenérv. Nem tudnak ezekre mit mondani. Ezek tények, igéből vett tények. Az ő kezükben is ott voltak a tekercsek. Nem tudnak erre mit mondani. És utána így olvassuk. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Igen, István látta a szándékukat, tudta, hogy ennek mi lesz a következménye annak, amit ő mondott, és ezek után az 55-56. Verstől nézzük meg, nem tudják őt megfélemlíteni, nem tudják őt visszakozásra késztetni. Ezt olvassuk. Mivel pedig teljes volt szentélekkel a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. István, azt olvassuk, hogy szentlélekkel teljes volt. István megértette Jézus Krisztusnak a küldetését. Megértette, hogy Jézus mennyit szenvedett azért, hogy ő üdvözüljön. És István attól a szenvedéstől, ami rávár, tudta, hogy mi fog következni ezek után rá, ettől a szenvedéstől nem riadt vissza. Nem a félelem szavait látjuk, ami elhagyja az ő ajkát, hanem mit mond, nem foglalkozik azzal, hogy most perceken belül mi fog bekövetkezni az ő életébe. Ez másodlagos, harmadlagos, tizedrangú kérdés volt. Hanem mit olvasunk? Azt mondja, hogy mennybe függesztette az ő szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, imé látom az egeket megnyillani, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. Az Úr egy látomást adott neki, bepillanthatott a mennybe. Meglátta Jézust, azt a valakit, akiről ő prédikált. Megláthatta, és ez minden értelmet felülhaladó békességgel és örömmel töltötte el az ő szívét. És szeretnék itt megállni, és látni fogjuk, a történés elé nem akarok menni, de látjuk, Istvánt megkövezik, nem sokára olvasni fogjuk a történetnek a végét. De szeretnék itt megállni ennél a mozzanatnál, mert István az első keresztény vértanú. Őt ölik meg először Krisztus nevéért. De utána őt követték a későbbi századok folyamán a keresztények milliói. Körülbelül 50 millió ember halt meg Jézus Krisztusért a középkorban. Körülbelül 50 millió. És olyan sokszor az ember elgondolja azt, hogy hogy tudták átvészelni mindazt, hogy tudták átélni ezt a mérhetetlen szenvedést. De István életéből ez nem véletlenül került feljegyzésre, ez a mozzanat. A menny azokhoz van a legközelebb, akik vállalják a Krisztusért való szenvedést. Akik nem akarják elkerülni az érte való szenvedést, hanem még az életüknél is jobban szeretik Krisztust. Azt olvassuk a Szentírásban,
hogy István látta Jézust az atya jobbján. És ez erőt és bátorságot adott neki. Nem tudjuk, hogy azok, az az 50 millió ember utána mit látott, amikor a mágiát meggyújtották alattuk, vagy akármilyen módon kivégezték őket, de hogy az Isten jelenléte velük volt, az egészen bizonyos. És ugyanaz a lelkület volt bennük, mint Istvánban, aki megértette Jézusnak azt a tanítását, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, és a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. A szolga, ugye mi mindannyian szolgái vagyunk Krisztusnak, nem emelkedhetünk Jézus fölé. Ha Jézus szenvedett mi érettünk, akkor, ha mi szeretjük Jézust, nekünk is kell vállalnunk az érte való szenvedést. István megértette, és nem elcsüggett, nem önmagát sajnálta, hogy pont nekem, és miért pont velem, és miért nekem kell ezt átélnem, hanem a szemeit a mennybe függesztette, és teljes békével, és teljes örömmel vállalta a Krisztusért való szenvedést, és utána a megkövesztetést. És nézzük meg ezek után az 57. és 58. verset, amikor ezt mondja István, hogy imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Nézzük meg, mit olvasunk az 57. és 58. versben. Felkiáltván pedig nagy szóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Amikor ezt hallották, hogy látom az egeket megnyílni, és Jézust ott állani az atya jobbján, ezt olyan mérhetetlen Isten káromlásnak tekintették, hogy a füleiket bedugták, hogy csak ne kelljen ezt hallani, és egy akarattal rárohantak Istvánra, és kiűzték a városon kívül, és ott megkövezték. Szeretnék egy igét olvasni, a Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Így olvasom. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Igen, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ha részünk van a Krisztus szenvedésében, hogyha nem riadunk vissza ettől, akkor ne féljünk, hogy magunknak kell megállnunk, hanem ott van mellettünk az a valaki, aki mindenre képesíti az embert, minden erőt megad ahhoz, hogy a nehéz életet elviseljük. És azt mondja, hogy nem csak, hogy el fogjátok tudni viselni, de boldogok lesztek, megnyugvás lesz. Az Isten lelke nyugszik meg rajtatok. Megnyugszik az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És térjünk vissza a történetnek a végéhez, Apostolok cselekedete 7. fejezetéhez. Azt olvassuk az 59 és 60. versben, hogy megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre estvén pedig nagy szóval, nagy fennszóval kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És ezt mondván elaluvék. Milyen képünk van egy emberi magatartásról, egy embernek a magatartásáról, akit megölnek, akit kivégeznek, akit megköveznek, vagy mágián égetnek el, mindegy milyen módon. Ez a kép, amit itt olvasunk Istvánról, mit sugároz? Egy minden értelmet felülhaladó békességet. Nem volt benne nyugtalanság, nem volt benne magaféltés, hanem kit féltett? Azokat az embereket, akik ővele ezt cselekedték. Mit mondtunk az elején? István Szentlélekkel teljes férfiú volt, és a Szentlélek kimunkálta benne a krisztusi képmást. Nézzük meg ebből a rövid igeszakaszból, mit látunk. Nem szitkozódik, nem fenyegetőzik,
Jézusról mit olvasunk? Jézusról azt olvasjuk a Péteri első levélben, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezt látjuk Istvánnál, ugyanezt a magatartást látjuk. Utána mit mond? Azt olvassuk, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Mit mond Jézus? A hét szava, Krisztus hét szava közül a halála előtt mi az egyik szava? Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, az én lelkemet. Ugyanazt mondja István is. És nézzük meg, Jézusnak egy másik szava mi volt a kereszten? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. István ugyanezért könyörög. Valóban Szentlélekkel teljes ember volt. Krisztus képmását sugározta vissza. Igen, és így halt meg, és így olvassuk róla, hogy ezt mondván ő elaluvék. Nem kétségbeesve, nem szomorúan, hanem abban a hitben és reményben, amit Jób így fogalmaz meg, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Igen, én most elalszom. Tudom, hogy meg fogok halni. Tudom, mi vár rám a következő pillanatban. De nem csüggedek. Mert ez az alvás, ez az öntudatlan állapot, ki tudja, mennyi ideig tart, de a következő tudatos pillanat, az a feltámadás pillanata lesz. És tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy az a valaki, akiről bizonyságot tettem, Jézus, ő él. És ahogy ő föltámadt, engem is föl fog támasztani. És vele együtt leszek majd az örökké valóságban. És ebben a hitben, ebben az erőteljes bizalomban, csendben, nyugodtan elalszik István. De szeretnék befejezésül egyetlen egy kérdést feltenni, és egy rövid néhány gondolat erejéig annál a kérdésnél időzni, hogy Isten miért engedte ezt meg, ami Istvánnal kezdődően az egész középkoron keresztül végigvonult, a keresztények üldözését, mészárlását, meggyilkolását. Miért engedte meg ezt a számtalan kegyetlenséget? Vajon ez nem az evangéliumnak a kudarca? Ez nem vereség? Hát megölik Istvánt, egymás után megölik majd az apostolokat, és azt is, majd csak úgy említés szintén fogunk erre visszatérni, János apostoltól eltekintve, akit szintén nagyon megkínoztak és kegyetlenül bántak vele, de az összes apostol természet ellenes halállal hal meg, kivégezték őket. Nem az evangélium kudarca és vesztesége ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez a keresztnek a diadala. Miért? Milyen módon? Szeretnék visszatérni, amit az előbb már olvastunk egy igét, a 7. fejezetnek az 58. versére, 57-58. versében olvastunk egy ige szakaszt, és erre szeretnék még egyszer visszatérni. Azt olvastuk, hogy felkiáltván nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kivűzvén a városon kívül megkövezték, és amire most szeretnék kitérni, az így hangzik, hogy a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Miért említi meg az ige, hogy a tanúbizonyságok a ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták le? Két fejezet múlva, mert utána majd most jön a 8. fejezet, de majd a 9. fejezetnél fogunk erről a Saulusról részletesen olvasni. Ki ez a Saulus, akinek a lábaihoz letették a ruhákat? Ez a Pál apostol, a későbbi Pál apostol. És azt mondja az ige, hogy igen, ennél a jelenetnél ott volt Saulus is. Ő is hozzájárult a szavazatával István megkövezéséhez. Ő tevőlegesen nem vett benne részt, de teljesen egyetértett ezzel. És tanúja volt az egész jelenetnek. Tanúja volt István védőbeszédének, tanúja volt annak a lelkületnek, ami árad belőle, tanúja volt a halálának. És nézzük meg Jézus Krisztusnak egy ígéretét ezzel kapcsolatban. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. verséből. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. versében a következőt olvassuk.
de mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit mond Jézus Krisztus? Hogy szól az ígéret? Igen, fogva visznek benneteket, a gyülekezetek elé üldöznek titeket, és bizonyságot kell majd különböző fórumokon én rólam tennetek, de mit mond? Ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tehát ezek a tanúbizonyság alkalmai lesznek a ti számotokra. Nézzük meg, vonjuk le a következtetést. István halálából, pontosabban, ahogy ő viselkedett, amiket mondott, az a lelkület, amely árad belőle, élő bizonyság volt mindazoknak, akik ezt hallgatták, és így Saulusnak is, a későbbi pálapostolnak, akinek a megtérésében döntő szerepet játszott ez a délután, vagy ez az este, vagy ki tudja a napnak melyik szaka volt ez. Ez az esemény kitörölhetetlenül ott maradt Saulus életében, és a megtérését munkálta később. Tehát kimondhatjuk, és ez bizonyította végig a történelem, hogy a fizikai üldözéssel, amikor keresztények életét vették el, nem lehetett az evangélium terjedését megakadályozni, nem lehetett megfélemlíteni hívőket, hanem az evangélium annál inkább terjedt. Azt látjuk végig a történelemben, hogy az üldözések idején annál inkább szaporodott a gyülekezet, nem a képmutatókkal, akik a falakban és a kövekben hittek, hanem az igazán hívő emberekkel, akik még az életüket is képesek voltak Krisztusért adni, Istenért odaáldozni. Igen, ezt látjuk végig a középkor történelmén. És István az első keresztény vértanú, aki az életét adta Krisztusért, de akinek a halálával, pontosabban az élete utolsó bizonyságtevésével és halálával is a legnagyobb prédikációt tartotta, ami a Saulusnak, későbbi pálapostolnak a megtérését eredményezte. Én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy István, amikor hát látta a jelenetet, szembe volt vele mindenki, ugye, aki aztán őt megkövezi. Ott van egy ember, aki őrzi a ruhákat, és István nem dühösködik, nem haragszik ezekre az emberekre, hanem imádkozik az ő megtérésükért. Micsoda találkozás lesz majd a mennyben, amikor István is feltámad, és Saulus is feltámad. Az a valaki is feltámad, akit megköveztek, és az is feltámad, akinek a szavazatával megölték őt, aki hozzájárult, és a ruhákat őrizte. Micsoda találkozás lesz. És minek az eredménye, hogy mind a kettőben olyan lelkület volt, amire Krisztus mutatott példát. És még egy dolgot szeretnék befejezésül megemlíteni, egy igét, abban összefoglalni mindezt, amiről idáig szóltunk. Pál apostol a Korintusi második levél 13. fejezetének 8. versében a következőt mondja, a Korintusi második levél 13. fejezet 8. versében egy egész rövid igét olvasunk. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Micsoda hatalmas nagy ige a Szentírásban. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Emberek ellene állhatnak Krisztus beszédének. Emberek üldözhetik azokat, megölhetik azokat, akik a Krisztusról szóló evangéliumot prédikálják, de feltartóztatni nem tudják. Az ő gonosz cselekedeteiket is Isten jóra fordítja, mint ahogy István megkövezését is jóra fordította. És István valóban alva, most ugye alszik, de az örök élet várományosa, és meg fogja majd ő is a saját szemeivel azt a valakit látni, akiről ő prédikált, akiről ő bizonyságot tett. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna a 7 diakónusról és Istvánról, az első vértanúról elmondani.

0: My Father in heaven, I come before you in Jesus' name.
1: Atyám a mennyekben, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád.
0: I thank you, Jesus, for representing me to the Father.
1: Köszönöm, Krisztus, hogy képviselsz engem az Atya előtt.
0: I thank you that you're my mediator.
1: Köszönöm, hogy te vagy a közvetítő.
0: And Father, I thank you that you see me as I am in Christ, not as I am myself, but as I am in him.
1: És Atyám, köszönöm, hogy te úgy látsz engem, ahogy Krisztusban vagyok, nem úgy, ahogy amilyen vagyok.
0: And I thank you that you have told me that I am accepted in the beloved.
1: És köszönöm, Atyám, hogy azt mondtad nekem, hogy elfogadsz engem Krisztusban.
0: I am so happy.
1: Nagyon boldog vagyok ezért.
0: To be acceptable to you.
1: Hogy elfogadhatóvá váltam te néked.
0: And that gives me confidence to ask once more for the outpouring of your spirit.
1: És ez erőt ad nekem arra, hogy még többet kérjek a Szentlélek.
0: You are with the presence.
1: Ezen a

0: tégy csodát velünk, és történjen az, hogy a mi gondolkodásmódunk átalakul, átfordul.
1: To embrace it with the affections, the truth.
0: Hogy beépíthessük az igazságnak az elemeit, és az hatása legyen ránk.
1: And most importantly, to choose to apply the truth to our lives.
0: És a legfontosabb az, hogy a megismert igazságot az életünkben megvalósítjuk.
1: But help us to recognize, Lord, that it's more than just abstract truth. Jesus is ultimately the truth himself.
0: Urunk, kérünk, segíts nekünk, hogy az igazság az több, mint egy elvont elméleti tudás, az igazság maga az élő Jézus Krisztus.
1: We can love Jesus with our whole heart.
0: Mi szerethetjük Jézus Krisztus teljes szívünkkel.
1: We can choose to obey Jesus because we know he loves us.
0: Dönthetünk úgy, hogy engedelmeskedünk Krisztusnak, az élő Krisztusnak, mert tudjuk, hogy szeret bennünket.
1: And we can experience the ruling power of his
0: kingship in our lives. És tapasztalhatjuk az átalakító erejű hatalmát, ami az életünkben megnyilvánulhat.
1: We can be set free by him who is the truth.
0: Szabadokká válhatunk ő általa, aki maga az igazság.
1: Help me and help my brother as we share the truth this afternoon.
0: Segíts nekünk, hogy tudjuk a te igazságodat megosztani a hallgatósággal.
1: And help all of us to receive it and to apply it to our lives.
0: És hogy mindannyian befogadjuk és életünkre alkalmazzuk.
1: And transform us and make us more like him who is the truth.
0: És alakítsad bennünket olyanokká, mint akik élik az igazságot.
1: This is our prayer in Jesus' name.
0: Ez a mi kérésünk és imádságunk Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: I know that in many areas when you're speaking to Hungarians, it's not really safe to open it up to questions.
0: Én tudom azt, hogy Magyarországon sok területen nem nagyon könnyű kérdéseket föltenni az emberek. Az emberek nehezen kérdeznek.
1: That's usually because you're not accustomed to asking questions.
0: Ez azért van, mert úgy voltunk szocializálva, hogy nem nagyon kérdezhettünk kérdéseket.
1: But this is a unique group.
0: De ez egy egyedülálló csoport.
1: There are young people here.
0: Fiatal emberek vannak itt közöttünk.
1: There are older people here who have lots of good experience.
0: Idősebbek is, akinek sok jó tapasztalata is van.
1: And I think we can do that.
0: És gondolom, hogy itt azért merünk kérdezni.
1: We shared a lot of remarkable concepts this morning.
0: Nagyon sok nagyon jelentős gondolatot osztottam meg veledek ezen a délelőtti prédikáción.
1: And I want you to know that you are probably the first audience that have heard some of those things.
0: És akarom, hogy tudjátok, hogy valószínűleg ti vagytok az első hallgatóság, akinek ezt elmondtam.
1: These are things that the Lord has been revealing to me during my time in the wilderness.
0: Ezek azok a dolgok, amiket az Úr úgy gondolom megmutatott nekem, amíg a pusztában tartózkodtam.
1: And I was convicted that I needed to share them with you.
0: És meg voltam győződve arról, hogy ezt meg kell veletek osztanom.
1: So as the Lord brought them to mind, I went ahead and I shared them. As the Lord brought them to mind, I went ahead and I shared them.
0: Az Úr hozta elém ezeket, ezt, hogy én osszam meg veletek ezt.
1: But I'm sure that there are probably questions that have come up in your thinking.
0: De biztos vagy benne, hogy valószínűleg több kérdés is felmerült bennetek a prédikációval kapcsolatban.
1: And if you would like to, I would be happy to consider some of those questions with you if you want to share them.
0: És hogyha bátorkodtok megosztani ezeket a kérdéseket, akkor én szívesen beszélnénk róla.
1: You don't have to ask questions about what we talked about this morning. We can talk about something else if you'd like.
0: Természetesen nem muszáj csak a délelőtti órával kapcsolatban kérdezni, lehet másról is, hogyha valakinek más kérdése van.
1: But I think it might be nice to have opportunities to just see if there's some questions.
0: De azt gondolom, egy jó lehetőség most, hogy kérdésekkel foglalkozzunk.
1: Who wants to have courage and be the first?
0: Ki bátorkodna lenni az első a kérdések sorában?
1: To ask a question.
0: Kérdezzetek. Igen? First of all, what is this wilderness you have?
1: This wilderness.

0: Your wilderness.
1: I'm using that expression. I think the spirit of prophecy uses it. Those whom God used in a special way spent time in the wilderness.
0: Szeretem használni ezt a kifejezést, azt hiszem, hogy a profétaság lelke is használja, azt mondja, hogy Isten, akiket Isten felhasznál, azokat először időt kell tölteniük a pusztában.
1: Moses, for example.
0: Például Mózes, ilyen.
1: He spent time in the wilderness.
0: Ő például a pusztában töltött időt.
1: Paul, for example.
0: Pál, szintén.
1: He spent time in the wilderness.
0: Töltött időt a pusztában.
1: John the Baptist, for example.
0: Halálmerítő János, szintén a pusztában készült.
1: He spent time in the wilderness. This was time that they needed to get especially close to God.
0: Ez egy olyan idő volt, amire szükségük volt, hogy különlegesen közel kerülhessenek Istenhez.
1: And it was always a very quiet setting.
0: És ez általában mindig nagyon nagyon csendes.
1: Free from most of the disturbance that we are bothered with every day.
0: Csendes tájék volt, ahol az ember szabadon van, szabad a hétköznap zajától.
1: 2.5 years ago.
0: 2.5 évvel ezelőtt.
1: I had a serious stroke.
0: Egy nagyon súlyos agyvérzést kaptam.
1: I was preaching on Sabbath.
0: Szombaton prédikáltam éppen.
1: I was reading a statement.
0: Yeah, was really.
1: I was reading a statement from the Spirit of Prophecy.
0: Éppen az Ellen White-i tanúbizonyságok közül olvastam fel valamit.
1: And as I was reading, I felt my face drop.
0: És ahogyan olvastam, csak éreztem, hogy a fél arcom így megmerevedett.
1: And something happened, and I could not finish reading that statement.
0: És valami történt, és nem voltam képes felolvasni, befejezni a felolvasást.
1: Fortunately, I had a good translator standing beside me.
0: Szerencsére egy jó tolmács állt mellettem.
1: And I pointed at the statement, and she translated it for me.
0: És rámutattam a bizonyságtételre, és ő maga az írásból fordította le.
1: I said a few very strange things, I'm sure, and she managed to finish the sermon. I was almost through with the sermon.
0: Már a végén voltam, bizonyára néhány nagyon különös, furcsa dolgot mondhattam, de a tolmács szépen befejezte a prédikációt.
1: They took me to the doctor.
0: Elvittek a doktorhoz.
1: And the doctor interviewed me.
0: És az orvos kérdezett tőlem.
1: And I couldn't even answer simple questions.
0: És a legegyszerűbb kérdésekre sem tudtam válaszolni.
1: I'd lost my memory.
0: Teljesen elvesztettem az emlékezetemet.
1: And it was very difficult for me to speak.
0: És nagyon nehezemre se tudja egyáltalán beszéljek.
1: He told me he was speaking Czech. This happened in Slovakia, where I had the stroke, but my translator was Czech, and we drove across the border, and we lived in Czech.
0: Ez Szlovákiában történt, de az orvos maga csehül beszélt, mert a tolmács cseh volt, és át itt a Cseh Köztársaságban is ott volt az orvos.
1: And the doctor told her in the Czech language that I would never, ever speak again.
0: És az orvos elmagyarázta a tolmácsomnak, hogy csehül, hogy ez az ember soha többet nem fog beszélni.
1: He said to her, I hope he doesn't miss that too much, because he'll never speak again.
0: Tehát, hogy remélem nem fog neki nagyon hiányozni, de soha többet nem fog beszélni.
1: He had no idea that I made my living by speaking to people.
0: És nem is gondolta az orvos, hogy én a megélhetésem a beszédből múlt.
1: She chose not to translate that to me. I didn't know that he said that.
0: Én tudom, hogy ezt mondta, bár a tolmács nem fordította le nekem.
1: She takes me home.
0: Hazavitt.
1: And by the way, I told her after the stroke happened, I said, she said, what do you want us to do? And I said, please don't leave me here.
0: Igen. Amikor megvolt ez a szélütés, akkor kérdezte, hogy mit akarsz tenni, és mondta, hogy azt mondják, hogy ne hagyj itt engem.
1: I was very confused, very lost in my thinking.
0: Teljesen zavart voltam, és hát a gondolkodásom teljesen elhagyott.
1: And she and her husband took me home to their home, and they nursed me back to health.
0: És a tolmács és a férje hazavittek ő hozzájuk, és ott ők ápoltak engem, amíg újra egészséges lettem.
1: Why did I have a stroke?
0: Miért történt ez az agyvérzés?
1: I was eating very healthfully. I had a good exercise program. I had none of the precursors for a stroke. None of them.
0: Nagyon egészségesen táplálkoztam, rendszeresen mozogtam, semmiféle előjele, ami miatt az ember agyvérzést kap, nem volt az életemben.
1: It was a hot day and I hadn't drunk water. A doctor pointed that out and my blood was probably more prone to clot.
0: Nagyon forró nap volt az a nap, és én nem ittam eleget, mondta a doktor, és lehet, hogy a vérem besűrűsödött, és ez könnyen elakadást okozhat.
1: I now understand what really happened, though.
0: Most már azt gondolom, értem, hogy valójában mi történhetett.
1: That was a demonic attempt to ruin me, to eliminate my mental capacities, and to make it impossible for me to speak.
0: Azt gondolom, hogy ez egy démoni próbálkozás volt arra, hogy teljesen elválasztanak a beszéd képességemtől, hogy soha többet ne beszélhessek, és ne gondolkozhassak tisztán.
1: And the Lord allowed that to happen to teach me very important lessons.
0: És az Úr megengedte ezt, hogy ez megtörténjen, hogy nagyon fontos leckét tanulhassak meg ezáltal.
1: They're very personal lessons, and I can't share them, but he sure taught them to me.
0: Nagyon személyre szóló lecke, nem oszthatom meg veletek, de nekem szólt.
1: And I will never ever forget them.
0: És ezeket a leckét, ezt a leckét soha nem fogom elfelejteni.
1: It is terribly frightening to come that close to losing your mind.
0: Ez borzalmasan kemény dolog ilyen közel kerülni ahhoz, hogy az ember elveszíti a józan gondolkodását.
1: And for several weeks I could hardly communicate with people.
0: És néhány héten keresztül alig-alig tudtam egyáltalán bármilyen kommunikációt emberekkel.
1: But those dear people that took me into their home, every Sabbath they would give me the opportunity to speak whatever I could.
0: De ezek a kedves emberek, akik ápoltak, minden szombaton elvittek a gyülekezetbe, és adtak nekem lehetőséget, hogy beszéljek ott.
1: They are now dear friends of mine. I hope to go see them soon.
0: Nagyon-nagyon kedves barátom, remélem, hogy hamarosan látni fogjátok.
1: And slowly I began to get my mind back, and I began to speak more clearly, very slowly.
0: És nagyon lassan kezdett visszatérni a tudatom, és kezdtem lassan visszakapni a beszédkészségemet is.
1: That's when Jeanette, the girl, translated to me what the doctor had said.
0: Ekkor jött el az idő, amikor Jeanette elmondta nekem, hogy a doktor mit mondott annak idején.
1: She said, "Steve, you know, I need to tell you something that I didn't tell you when the doctor said it."
0: Mondtam nekem, Jeanette, tudod, Steve, mondanom kell valamit, amit akkor nem mondhattam el, hogy a doktor mit mondott, de most elmondom.
1: The doctor told you that you would never speak again.
0: Azt mondta az orvos, hogy nem, soha többet nem fogsz beszélni.
1: Look at the progress you've made.
0: Nézd meg, micsoda előrehaladást mutattál föl azóta.
1: We're praying for you.
0: Imádkoztunk érted.
1: I can speak now again.
0: És ma újra beszélhetek.
1: That is a miracle.
0: Ez egy csoda.
1: And the Lord allowed that to happen when I was in a foreign country.
0: És az Úr akkor engedte meg, hogy történjen ez velem, amikor egy idegen országban voltam.
1: And when I didn't have a telephone.
0: Akkor, amikor nem volt nálam még egy telefon se.
1: Being in a foreign country, I can't talk to anyone.
0: Amikor egy idegen országban vagy, nem beszélt a nyelvet, nem is tud senkivel se beszélni.
1: Unless I find somebody who speaks English.
0: Hogyha nem találsz valakit, aki tud angolul.
1: And that's difficult to find.
0: És az nem egyszerű dologot találni.
1: Or unless I have a translator.
0: Amíg nincsen tolmács.
1: And not having a telephone.
0: És nem volt a telefon nálam.
1: I wasn't interrupted any time of the day to be talked to by some friend.
0: Ez azt jelenti, hogy senki nem tudott felhívni nap folyamán, hogy zavarjon, vagy hogy közbeszóljon. Nem volt ilyen.
1: And the couple that took me home lived in the wilderness.
0: És az a házaspár, aki az otthonába vitt, ők kint éltek a vadban.
1: Surrounded by a forest.
0: Egy erdő által ölelt területen.
1: And I was there for a long time. The Czech Republic extended my stay because of my illness.
0: És ott egy hosszú időt tölthettem. A Cseh Köztársaság engedélyezte a vízát, meghosszabbította azért, mert látták, hogy beteg vagyok.
1: But eventually I had to leave.
0: De eljött az idő, amikor azért el kellett hagynom Cseh Köztársaságot.
1: And you know the situation with Schengen countries.
0: És tudjátok a Schengeni területnek a szabályait.
1: Romania is not a part of the Schengen countries.
0: Románia nem része ennek a Schengeni egyezménynek.
1: But it is a part of the European Union.
0: De része az Európai Uniónak.
1: And I had a good friend in Romania who told me to come and stay with him.
0: És egy jó barátom Romániában mondta, hogy akkor jöjjek hozzá és legyek ott vele.
1: That's Béla and Tunde. I told you about them in the story.
0: Ez Béla és Tunde, akiről meséltem nek, akinél a Bambi story is történt.
1: And for 2 years I've been living with them.
0: És 2 évig éltem velük.
1: And they live way out in the country.
0: És aztán tényleg, ők aztán kilaknak a világ végén.
1: You can look out any window of their house all the way around and you can't see another building anywhere.
0: Akármelyik ablakon nézel ki, sehol nem látsz egy másik épületet.
1: My friends have just been there to visit me.
0: Barátaim ott voltak, meglátták ezt milyen.
1: And that's why I'm up here.
0: És ezért vagyok most ma én itt.
1: They invited me to come.
0: Mondjuk meg ide, így hívtak meg, hogy jöjjek.
1: I've had 2 workers' visas. Each have lasted for 1 year.
0: 2 ilyen munka belépési engedélyem van, mindegyik egy-egy évig érvényes.
1: And just a few days ago, the last day for the visa expired, and I had to get out of the country.
0: És egy pár nappal ezelőtt lejárt az utolsó vízumom is, és ki kellett jönnöm az országból.
1: And I was invited to come up here.
0: És akkor voltam meghívva ide.
1: And I thank you.
0: És nagyon köszönöm nektek.
1: The Lord has been so good to me. Letting me stay in the wilderness.
0: Az Úr nagyon jó volt hozzám, hogy a pusztába küldött.
1: I have had almost no distractions.
0: Nem volt semmi zavaró tényező.
1: And I have spent every day studying God's word.
0: És minden nap az Úr igéjét tanulmányozhattam.
1: With a few exceptions when I have to go to town and get some dental work done or something like that.
0: Egy-két kivétel volt, amikor be kellett utaznom a városba, hogy valami fogászati beavatkozást végrehajtsanak.
1: And I praise the Lord for the experience.
0: És dicsérem az Urat ezért a tapasztalatomért.
1: And the things that I shared with you this morning are things that he has brought to my attention during that time in the wilderness.
0: És a dolgok, amiről ma reggel beszéltem, ezek mind olyanok, amiket ott ebben az időben hozott elém az Úr. Megválaszolja ez a kérdésedet? Through the movie in the Light Channel, I have recognized that you are quite familiar, acquainted with E.G. White's writing. I have recognized that there are some expressions, terms, in the language of E.G. White's, which are usually not part of the common Christian speaking, like the softening of the heart.
2: A másik ilyen pedig a megtört szív kérdése.
0: And then the another one is the contrited heart.
2: Amelyik a 1885 anyagokban jelenik meg, hogy erre már többször említi, hogy a megtört szív az, amely alapján Krisztus bennünket velük, aki bennünket elfogad.
0: This contrited heart is the expression which mainly first came in the 1888 materials, and she said that through the contrited heart the Father can accept us.
2: Ezekről a kérdésekről nem hallottam még soha igényületről beszélni.
0: To be honest, about these questions, these topics, I have never heard any preacher to talk about.
2: Ma egy evangélista, akkor jó evangélista, hogyha tekintélyes, ha határozott, ha energikus, ha van neki sikere.
0: Today, unfortunately, an evangelist worker is an evangelist worker if has power, has success, has some kind of qualities.
2: És ez mintha szembe lenne ez a kifejezés, hogy a megtört szív jellemez valaki.
0: And this appeared to me as a kind of contradiction to the contrited heart. This is of what I would like to hear your opinion about.
1: The word love comes to mind as you talk about the softening of the heart and a contrite heart.
0: Amikor beszélsz a szív meglágyításáról és a megtört szívről, akkor nekem a szeretet szava jön a fejembe, szeretet.
1: There's nothing that softens the heart more or makes it more contrite than loving the Lord with your whole heart.
0: Semmi sem lágyítja meg, illetve töri jobban össze a szívet, mint az Úr szeretetének a
1: Remember, we were talking this morning about our natural condition. We love sin and hate God.
0: Emlékszel, hogy már délután beszéltünk, hogy a mi természetes állapotunkban gyűlöljük Istent és szeretjük a bűnt.
1: But we need to have a change of heart and mind.
0: De szükségünk van, hogy a szívünk és a gondolkodásunk megváltozzon.
1: We need to have our hearts softened. We need to have it become contrite. We need to learn to love God and hate sin.
0: Ahhoz, hogy szeressük Istent és gyűlöljük a bűnt, ahhoz az kell, hogy a szívünk meglágyuljon és összetörjön.
1: And unfortunately, most of us are so busy getting things to burn at the end of time, if you know what I mean there.
0: De a legtöbbünk, ahogy beszéltem róla reggel, annyira el van foglalva azzal, hogy olyan dolgokat gyűjtsön, ami majd a tűznek a martaléka lesz.
1: Getting new cars and new houses and all of this stuff that's going to burn.
0: Új autóra vágynak, új házra vágynak, ami majd mind a tűzé lesz.
1: We don't spend a lot of time cooperating with God and learning to love him. We don't behold him that much.
0: Mivel ezzel foglalkozunk, ezért kevés időnk marad arra, hogy Istentől tanuljunk, Istenről gondolkozzunk.
1: Most of us think that now that we have kept the Sabbath holy, we have done our Christian experience as Seventh-day Adventists or as Adventists, I should say.
0: Legtöbbünk azt gondolja sajnos, hogy azzal, hogy a szombatot szentnek tartjuk, megtartjuk, ezzel mi kipipáltuk az adventista kötelességek sorát.
1: And maybe some of us may do a little extra and we have a 15 minute worship in the morning and then we forget about Christ and we go through the day.
0: Aztán vannak nálunk picit jobbak, akik talán még naponta 15 percet szánnak is arra, hogy egy otthoni áhítat legyen, de aztán utána futnak az élet dolgai után minden nap.
1: So what does God say about this church? What does he call it?
0: Mit mond Isten ennek a gyülekezetnek?
1: It's the Laodicean church.
0: Hogy a laodiciai gyülekezet, igen.
1: We don't have a soft heart. We don't have a contrite heart anymore.
0: Laodiciának nincsen lágy, összetört szíve.
1: But we have lots of information.
0: De nagyon sok információ van a fejünkben.
1: We know what we should do and what we shouldn't do, and we do pretty a good job of obeying the one and not doing the other.
0: Mi tudjuk, hogy mit lehet megtenni, mit nem lehet megtenni. Elég jók vagyunk abban, hogy mit teszünk, meg mit nem engedünk meg magunknak.
1: And as far as behavior is concerned, we're good people.
0: Szóval, ami a viselkedésünket illeti, a magatartásunkat, jónak látszunk.
1: And what do we conclude?
0: What?
1: What do we conclude? What is our conclusion?
0: De hát hogyan tudjuk akkor ez egész, mi tudunk levonni következtetésképpen?
1: We're rich, increased in goods, and need of nothing.
0: Azt, amit a Laodicea, hogy mi gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, és nincsen semmire se szükségünk.
1: And we don't even know.
0: De még azt sem tudjuk.
1: That we are wretched, poor, blind, and naked.
0: Hogy nyomorultak vagyunk, mesztelenek vagyunk, vakok, és emlékeztek.
1: That's a serious problem.
0: Ez egy nagyon komoly probléma velünk.
1: See, you can't deal with the problem until you recognize that you have it.
0: Persze nem is tudunk addig a problémával foglalkozni, még nem veszük észre, hogy az a probléma miénk.
1: And we don't even recognize that we have the problem.
0: És azt gondolom, hogy még nem is vettük észre, hogy a laodiceai probléma az a mi problémánk.
1: And the reason you don't hear much talk about a contrite heart and the softening of the heart is because most of us haven't experienced it yet.
0: Azért nem hallunk sokat a meglágyult szívről, az összetört szívről, mert nem nagyon tapasztaltuk ezt.
1: But if we have a lot of power, if we can get up and really preach a good sermon and, you know, communicate truth, we make him a special evangelist.
0: Szóval, ahogy mondod is, hogyha van bennünk erő, meg van hatalmunk, hogy hogyan tudunk prédikálni, és tudjuk az igazságot tálalni, akkor egy nagyon jó preacher, evangelisták vagyunk.
1: And what does he go out and make more and more of?
0: És mi az, ami még egyre jobban látszódik?
1: He makes more and more Laodiceans.
0: Ez a fajta munka, ez a fajta evangelizáció egyre inkább laodiceaivá tesz bennünket. Még jobban.
1: You can't lead people to an experience that you yourself don't have. It's impossible.
0: Lehetetlen dolog úgy vezetni embereket olyan tapasztalat felé, amivel nem rendelkezünk.
1: And so we go out and we make more Laodiceans.
0: Szóval, hogy kimennek ilyen tapasztalata nem rendelkező evangelizátorok, még több laodiciait fognak gyűjteni.
1: That's the condition we're in.
0: Ez az állapot, ami van most.
1: But that's going to change.
0: De ez meg fog változni, barátom.
1: That will change.
0: Meg fog. Valaki, someone ask when.
1: There's a very powerful message coming.
0: Ez az kell, hogy egy erős üzenet jöjjön.
1: And God will help it be received by allowing terrible consequences to happen to the human family.
0: Hát ez úgy fog történni, hogy borzasztó következmények fognak az emberi családon lecsapódni, és ez által fog megtörténni ez a változás.
1: When the economy collapses.
0: Amikor a gazdaság összeomlik.
1: I didn't say if. Nem, I said when the economy collapses.
0: Figyelj, nem azt mondtam, hogy ha összeomlik, azt mondtam, hogy amikor összeomlik.
1: And I promise you it will happen.
0: És biztos lehet ebben, ígérem, hogy ez meg fog történni.
1: All of a sudden, all of those jobs that we are so caught up in will not exist anymore.
0: Amikor a gazdaság összeomlik, akkor azok a munkák, amikkel most annyira elfoglaltak vagyunk, azok nem lesznek többet.
1: And people will wake up and recognize that something's happening here. Maybe the Lord's trying to tell us something.
0: Az emberek, mi rá fogunk jönni arra, fölébredünk, hogy valami történik itt, és az Úr fel akar bennünket ébreszteni.
1: And that's when people will be ready to listen to a very strong message.
0: És ez lesz az, amikor az emberek készen lesznek arra, hogy befogadják azt a nagyon erős üzenetet.
1: And some will be willing to accept it.
0: És nem csak hogy hallani fogják, hanem el is fogják fogadni ezt az üzenetet.
1: That's when we'll see a lot of softened hearts and contrite spirits.
0: És akkor fogunk majd látni sokakat, akiknek a szíve összetört és a lelkük is.
1: That will be God's remnant people.
0: Sorry?
1: That will be God's remnant people.
0: Ez lesz az Istennek a maradék népe.
1: It will happen, I promise you.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez fog történni, ígérem nektek.
1: So I'm excited about the future, even though it will be a terrible future for many people. I'm excited about it because those who go through it will get very serious about spiritual things.
0: Szóval én nagyon, nagyon feldobott vagyok a jövő miatt, mert tudom, hogy sok embernek ilyen pozitív változás fog történni az életében.
1: This morning I shared some very serious things with these people.
0: Ezen a reggelen nagyon fontos dolgokat osztottam meg ezek az emberekkel, akik itt voltak.
1: That wasn't my message.
0: Ez nem az én üzenetem volt.
1: The Lord gave that to me.
0: Isten adta nekem.
1: But how many people are really significantly moved by that message?
0: De vajon hány ember volt megmozdítva, megérintve, jelentősen lelkében ezáltal az üzenet által?
1: How many are here this afternoon?
0: Mennyien vannak most itt délután?
1: We're very Laodicean, aren't we?
0: Mi nagyon laodiceák vagyunk.
1: But when the crisis comes,
0: de amikor Krisztus jön,
1: we'll be a lot more interested in the truth.
0: Sokkal-sokkal többen lesznek az igazság felé érdeklődőek.
1: So I look forward to the crisis.
0: Ezért várom a krízist, a válságot.
1: Some people, when the crisis comes, will only be concerned about getting through it and being as comfortable as they can, and they will spend all of their time and energy working on that.
0: Lesznek olyan emberek, akik amikor a válság jön, akkor azzal lesznek elfoglalva, hogy a válságon keresztül hogyan tudjanak átevezni, hogyan tudjanak újra komfortos életbe kerülni.
1: But others will realize that God is trying to tell them something.
0: De lesznek olyanok, akik felteszik a kérdést maguknak, hogy Isten akar valamit kezdeni velünk.
1: And they will study diligently and apply consistently the truth to their lives.
0: És ezek azok, akik elkezdnek majd tanulmányozni az Istennek az igéjét, és az életükre fogják alkalmazni.
1: I'm waiting for that time.
0: Várok erre az időre.
1: That's what the Lord's been preparing me for.
0: Ez, amit az Úr előkészít most.
1: I'm being very open with you.
0: Nagyon nyitottan, nagyon nyíltan, őszintén beszélek veletek erről.
1: I think I will be going soon back to the United States.
0: Azt gondolom, hogy hamarosan visszatérek az Amerikai Egyesült Államokba.
1: I don't make any definite plans. I don't have plans. The Lord makes my plans.
0: Nem csinálok semmilyen meghatározott tervet, nincsenek terveim, az Úr tervez helyettem.
1: Right now in the United States, no one will listen to you.
0: Ma, mostanság az Amerikai Egyesületben senki sem akar hallgatni ilyen üzeneteket.
1: They don't, most of them don't even know that there's a financial crisis now.
0: A legtöbb amerikai nem is tudja, hogy most egy pénzügyi válság van.
1: Why?
0: Miért nem tudják?
1: Because they keep printing more and more $100 bills.
0: Mert egyre több $100 nyomtatnak.
1: There's nothing behind them at all. Nothing.
0: A nyomtatott pénztömeg mögött semmilyen érték nincsen.
1: It's just a piece of paper.
0: Csak egy darab papír.
1: And the more $100 bills they print out, what happens to the value of other $100 bills that are printed?
0: És mit gondoltok, amikor sok-sok $100 nyomtatnak, akkor az eddigi $100 értékével mi történik?
1: It keeps going down.
0: Megy lefelé az értéke.
1: Every single time there's been a financial collapse, the thing that immediately precedes it is the production of more and more money, just money.
0: Eddig mindig azt történt a történetben, hogy amikor valamilyen válság jött, ilyen pénzügyi válság jött, akkor mi volt a válasz Amerikának vagy a világnak? Elkezdtek több pénzt nyomtatni.
1: We are there right now in the United States.
0: Most Amerikában pont ebben vagyunk, pénznyomtatás.
1: You listen to Obama and there's nothing to worry about.
0: Ha Obamát hallgatja valaki, azt hallja, semmi miatt nem kell aggódni.
1: We're in desperate condition financially.
0: Miközben mi nagyon-nagyon súlyos állapotban vagyunk pénzügyi szempontból.
1: But they don't want the nation to know about that.
0: De nem akarják, hogy a nemzet tudja ezt.
1: So is it published in the magazines and in the newspapers?
0: Azt gondoljátok, hogy ezt megjelentetnek bármilyen ilyen cikket a hírportálokon, a magazinokban?
1: No.
0: Dehogy is.
1: Why?
0: Miért nem?
1: Because they're all owned by those who are in control of the economy.
0: Mert ezek a médiák azok által vannak tulajdonolva, akik magát a gazdaságot is.
1: And they are trying to get everyone totally dependent upon the economy, and then they will pull it out, and there will be debt everywhere, and the banks will be able to assume all of those things that the people are in debt to.
0: Hát az van most, hogy ugye azt mondják, hogy teljesen a gazdaságtól függjenek, és amikor ez a válság elmúlik, akkor az egész kirántják alók a szőnyeget, és minden, ami az embereké, az mind a bankoknak lesz a tulajdona.
1: See, our economy in the United States is debt-based. It's based on debt.
0: A mi gazdaságunk teljesen csak a hiteleken, az adósságokon alapul az egész.
1: The only reason that money is printed is because people ask for a loan from the bank, and the bank just automatically prints the money.
0: Tehát csak azért van ez a pénznyomtatás, mert az emberek megszokták, hogy banktól kell kérni a hitelt, megkapják, és a bank ezt is teszi, adja a hitelt.
1: And what supports the economy?
0: What's the?
1: What supports that kind of economy?
0: Hogy ez a fajta gazdaság mit fog támogatni, mi lesz a vége?
1: It's only the lateral that people take the money and invest in. It's the companies that they build, the houses they build, etc.
0: Tehát az egész csak a tulajdonosé lesz, minden az övé.
1: And pretty soon everyone's in debt, and we're almost that way in the United States.
0: És nagyon hamar, ha már nem vagyunk ott, már mindenki el van adósodva Amerikában, mindenki.
1: America is supposedly the most advanced economy in the world.
0: Amerika feltételezik, vagy azt mondják róla, hogy a előrehaladottabb, legfejlettebb gazdaság a világon.
1: And no one is in greater debt than the United States. No one is.
0: És egyetlen egy állam sincs jobban eladósodva, mint az Amerikai Egyesült Államok.
1: And billions of dollars are being produced and sent to the United States to get involved in this great success story.
0: És milliárdokat nyomtatnak, és Amerikának adják, és azért, hogy ebben a nagy sikersztoriban benne legyen.
1: Japan and China, particularly on top of the list.
0: Japán és Kína a listát vezeti.
1: And other countries, Germany, other successful countries.
0: Németország is például, ezek a sikeres országok.
1: Are highly invested in the US dollar.
0: Mindannyian nagyon sokat fektettek be az amerikai dollárba.
1: Much of their own personal economy is tied up in the US dollar.
0: Az ő személyes gazdaságuk, ez mind az amerikai dollárhoz van kötve.
1: So they don't want the economy in the United States to collapse, because if it collapses, their economy goes down with it.
0: Ez azt jelenti, hogy a japánok, a kínaiak, a németek, senki nem akarja, hogy ez a dollár összeomoljon, mert abban a pillanatban az ő gazdaságuk és az egész világ összeomlik.
1: Do you understand that?
0: Megértettétek ezt?
1: And so they keep telling themselves, "Oh, this'll make it, and the United States needs more money," so they give them more money, because if they don't give them more money, it's going to collapse, and it's psychologically supported. That's all.
0: Szóval azon, hogy mondják, hogy nincs, minden rendben van, és adják csak az Amerikának a pénzt, ez egész csak egy pszichológia tartja fönt.
1: And psychology is a very fickle thing. It can change overnight.
0: És a pszichológia, a lélektan, a tömegek lélektana nagyon gyorsan tud változni.
1: And that's going to happen very soon.
0: Most ez fog történni nagyon hamar.
1: And that'll be a blessing. A terrible blessing, but it'll be a blessing.
0: De ez bármilyen borzasztó is, ez egy áldás lesz.
1: The Lord, Romans chapter 8, the Lord can make all things work together for good.
0: A római levélben olvashatjuk, hogy minden együtt munkálkodik a jóra.
1: Even the collapse of the economy, he can turn it into good.
0: Még a gazdaság összeomlása is ezt a jót munkálja majd.
1: Some other things I'm tempted to say. Can I go ahead and say them and you won't hold it against me?
0: Mondhatok még valamit, amit nem fogtok majd ellenem használni?
1: I love you people.
0: Szeretlek benneteket.
1: And I want what's best for you.
0: És a legjobbat akarom nektek.
1: And please know that the one who is your best friend is the one who tells you the most about the true situation in life.
0: Tudnotok-e, hogy aki a legjobb barátja az embernek, az mondja meg, hogy mi a véres valóság, mi az igazság.
1: You know the counsel we have as a people is to live out of the cities in the country.
0: Tudjátok a tanácsot a proféta nőtől, hogy a városokon kívül kell lakni.
1: I'm in the wilderness right now because someone obeyed that and they live out in the country.
0: Én most azon kívül vagyok, mert vannak egyesek, akik engedelmeskednek ennek a profétai tanácsnak.
1: And I praise the Lord for that.
0: És dicsőítem ezért az Urat.
1: But a tremendous blessing to me.
0: Hatalmas áldás volt ez nekem.
1: And when the economy collapses, they'll be able to survive quite well out there in the country. They have a big garden.
0: És tudhatjátok, amikor a gazdaság összeomlik, ezek az emberek, akik a pusztában élnek, akiknek nagy kertjeik vannak, ezek túlélnek.
1: But what about those who haven't obeyed that counsel?
0: De mi van azokkal, akik nem engedelmeskednek ennek a isteni tanácsnak?
1: What about those who are still living in the city?
0: Mi lesz azokkal, akik még ma is a nagyvárosokban élnek?
1: When the economy collapses.
0: Amikor a gazdaság összeomlik.
1: Well, what are you going to do for food?
0: Mit fogsz tenni azért, hogy majd ehess valamit?
1: Come on now, tell me, what are you going to do for food?
0: Mi lesz? Hogy lesz? Mondjátok, mit?
1: You can't go to the store and buy food.
0: Nem mehetsz a boltba venni élelmet.
1: Within one day in the United States, all of the stores will be empty. One day. One day.
0: Az amerikai sajtó, hogy mikor kitör a pánik, akkor egy nap alatt minden áruház ki fog ürülni, egyetlen nap alatt ki fog ürülni minden.
1: And you've got millions of people in one city.
0: És milliók vannak egyetlen egy városban.
1: And where are you going to grow food? Come on now, where are you going to grow food?
0: Hol fognak ők ételt előállítani?
1: And everyone in the United States has a gun.
0: És mindenkinek Amerikában van fegyvere, tudjátok, ugye?
1: Can you imagine what it's going to be like in the city when the economy collapses? Come on, now, can you imagine?
0: Tehát tudjátok képzelni, mi fog történni egy nagyvárosban, Amerikában, amikor a válság becsap?
1: Unbelievable carnage will happen.
0: Nem lehet elképzelni, micsoda.
1: I promise you, this will happen.
0: Milyen dolgok történnek?
1: You watch the news. You keep watching.
0: Figyeljétek a híreket, mert meglátjátok.
1: And it's going to happen in Budapest too.
0: És Budapest sem különbe, ez is egy ilyen nagyváros.
1: And if you have obeyed the council and moved out into the country, you can survive it.
0: De hogyha engedelmeskedsz a tanácsnak és a vidéki életet választod, akkor túl fogsz élni.
1: But if you haven't, it's going to be very, very difficult to survive.
0: De ha nem, akkor ez nagyon-nagyon bonyolult lesz.
1: My friends, I'm telling you this because I love you.
0: Azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket.
1: Disobedience always brings terrible consequences. consequences.
0: Az engedetlenség mindig borzalmas következményekkel jár.
1: And I've told you it's coming this time.
0: És mondtam nektek ezt, mert ez az idő közelít.
1: We can't delay it.
0: Nem tudjuk ezt az időt.
1: It's 120 years later.
0: Hátráltatni. Ez a 120 év már eltelt.
1: As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man.
0: Ahogy a Noé napjaiban voltaképpen lesz az ember fiának napjaiban is, a jövetelek napjaiban is.
1: My friends, I'm telling you the truth. I hope you know that.
0: Az igazságot mondom nektek, remélem ti is így ismeritek.
1: If you don't know it now, you'll know it soon when it happens.
0: Ha nem tudnátok, majd meg tudjátok hamarosan, mikor megtörténik. Igen.
2: Amikor erről hallok, akkor eszembe egy ígéret Jakab leveléből, hogy most szeretnék elolvasni.
0: When I hear this, I have a part from the Bible, the epistle of Jacob.
2: 5. rész, 1-től a 7. verséig. Sírjatok, jajgassatok, aki nyomorúságaitok miatt.
0: All you rich people cry because of your miserable state, which came to you. Your richness really megrohat, rottened, and your clothes all eaten by the worms, yeah.
2: Aranyatokat és ezüstöket rózsa fogta meg, azok rózsái bizonyság jelentek.
0: Your golden and your silver rusted, and thus rust is witnessing against you.
2: És megemésztik a ti testeiteket, mint a tűz.
0: And your bodies will be fired, will be consumed like by fire.
2: Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban.
0: You collected treasure in the last days. You have heaped treasure together for the last days. Behold the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is if you kept back, blah, blah, blah, yeah.
2: So the legyetek azért, atyám fél, béket szűrjük az Úrnak elveteléi, mivel a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béket szűréssel várja, míg nem kell is estény esőt kap.
0: This is the verse he remembered concerning what you said.
1: Yes. Describes very, very well what will soon happen.
0: Ez nagyon jól leírja, mi fog történni nagyon, nagyon gyorsan.
1: We spend so much time collecting all of that stuff, but it's going to be worthless very soon. Worthless.
0: Olyan sok időt töltöttünk cuccok összeszedésével, ami mind el fog pusztulni.
1: And anyone who spent their time collecting it is going to burn with it.
0: És mindenki, aki erre költötte az idejét, az a cuccaival együtt fog megégni. Okay. So probably slowly we can close due to the
1: It's 4:30, it's late. Bless your hearts. Thank you so very much.
0: Késő van, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy figyeltetek.
1: I really appreciate you being here.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: It means a lot to me that some of you chose to stay by.
0: Sokat jelent nekem, hogy vannak, akik úgy döntöttek, hogy mégis itt maradnak, meghallgatják a délutánit is.
1: God bless you.
0: Isten áldja benneteket.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father in heaven, I thank you so very much for the presence of your spirit.
0: Mennyei atyám, nagyon-nagyon köszönöm neked a te lelked jelenlétét.
1: And I thank you for the truth of your word.
0: És köszönöm a te igazságodat, ami a te szavad.
1: It is a sword. And that sword can cut to the core of our being.
0: ez egy kard, a te szavad, az igéd egy kard, amely a szívünk mélyéig hat, és ketté választja az igazságot a hamisságtól.
1: It is like a surgeon's scalpel. It has to cut the wound so it can heal.
0: Olyan, mint egy sebésznek a szikéje, aminek ki kell vágni a beteg részeket, hogy gyógyíthasson.
1: That hurts because you don't use any anesthesia in the operation.
0: Ez nem jár fájdalom nélkül, mert nem használsz semmilyen fájdalomcsillapítót, altatást.
1: But it's a good hurt because it's going to heal.
0: De ez egy jó szenvedés, mert gyógyulást eredményez.
1: You have cut our hearts this afternoon.
0: Te körbe metszetted a mi szívünket ma délután.
1: And as we look at ourselves, we see that we're not ready for the crisis that's coming very soon.
0: És ahogy megláttuk magunkat, megláttuk, hogy nem vagyunk készen Krisztus nagyon hamaros eljövetelére.
1: But help us to get ready.
0: De segíts nekünk, hogy elkészülhessünk.
1: Help us to do the right thing, because it is the right thing.
0: Segíts, hogy a jó dolgot tehessük, mert ez a jó dolog.
1: Even though it doesn't look like it's absolutely necessary, we need to do it anyway.
0: Még akkor is, ha nem is látszik úgy, hogy abszolút szükséges megtennünk, akkor is tegyük ezt meg a mi javunkra.
1: When it becomes absolutely necessary, it will be very, very hard to do.
0: Mert amikor már látjuk, hogy valami abszolút szükséges megtenni, akkor már nagyon-nagyon nehéz lesz megtenni.
1: But help us to choose to obey you now.
0: Segíts nekünk, hogy azt választhassuk, hogy engedelmesek legyünk neked most.
1: There's not much time left before the crisis fully begins.
0: Mert kevés idő maradt addig, amikor a válság teljes mértékben bekövetkezik.
1: Please bless these dear people, Father.
0: Atyám, kérlek, áld meg ezeket a kedves embereket.
1: Bless them not only as they think about the truth, but bless them as they choose to apply the truth to their lives.
0: Áld meg őket azzal, hogy az igazságról gondolkodjanak, és azzal is, hogy ezt az igazságot az életükre alkalmazzák.
1: May the truth have full control of us.
0: Hogy az igazság teljes mértékben.
1: So that when he who is the truth returns, we'll know him and we'll love him with our whole hearts.
0: Hogy az igazság teljes mértékben kontroljon bennünket, és hogy tökéletes mértékben a teljes igazságnak alárendeljük magunkat.
1: When he comes, he's coming in fullness of glory.
0: Hogy amikor ő eljön az ő teljes dicsőségében.
1: And there's only two things that you can do in the presence of the fullness of his glory.
0: Mert csak kettő dolgot tehetünk, amikor a teljes dicsőség előtt vagyunk.
1: We'll either be utterly consumed by it, burned up by it,
0: vagy teljes mértékben megemésztetünk általa,
1: or we'll be glorified by it,
0: vagy megdicsőítetünk általa.
1: Help us to choose now.
0: Segíts nekünk, hogy ma döntsünk.
1: To behold the glory, to be changed from glory to glory.
0: Segíts nekünk, hogy szemléljük a dicsőséget, hogy aztán így dicsőségről dicsőségre elváltozhassunk.
1: So that when he comes, we can receive the finishing touch of glorification.
0: Hogy amikor ő eljön, akkor valóban megkaphassuk az utolsó, befejező érintést, a megdicsőlést.
1: And be ready to go home with him.
0: És hogy készek lehessünk arra, hogy hazamenjünk vele.
1: Thank you for hearing my prayer.
0: Köszönöm, hogy meghallgatod imámat.
1: For I ask it in Jesus' name.
0: Mert Jézus nevében kérem.
1: Amen.
0: Amen.

Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit második adásunk alkalmából. Mit hoz a jövő, ugye ez a címünk, a sorozat címünk, ezt tetszenek látni kivetítve, és a mai témánk az, hogy honnan várhatunk megoldást. De mihez képest megoldást? Kicsit emlékeztetnék a múlt alkalmunkra, 10 nappal ezelőtt voltunk itt körülbelül, talán mindenki volt, nem tudom, hogy hallgatunk, aki nem hallotta az előző alkalmunkat, akkor számot vetettünk azzal, hogy milyen ez a kor, amiben mi élünk, mi jellemzi a korunkat, és azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, amire itt eljutottunk, hogy válság innen, válság onnan, válság mindenhonnan. Én a magam részéről három fő területet jelöltem meg, ebbe csoportosítanám a jelenségeket. Az egyik az a gazdaság, azért erről különben, ezt mindenki érzi, mindenki erről beszél, erről hallunk, érezzük a bőrünkön, de ez is csak egy részhalmaza a társadalom általános válságának, ugye, mert a társadalom része a gazdaság is, és a természet válságát is megemlítettük, tehát itt van tetszett, hogy válságok kora, válság a természetben, a társadalomban, a gazdaságban. A másik nagy megállapításunk az volt, hogy minden jel szerint az ember keresendő mindezek hátterében, akármilyen furcsán is hangzik. Talán különös, hogy a természetet hogy kapcsol össze az emberi tevékenységgel. Egy kis ráadás a múlt alkalomhoz, egy kis pótlás, hogy mutassak egy diát. Azóta találtam meg a gyűjteményemben, és még nem volt beépítve a múlt alkalommal, most bepótlom. Ez egy idézet, egy cikkből, itt nem tetszenek látni az Index, tehát egy internetes hírportálnak a tudományos sorozatában jelent meg ez a cikk, akit érdekel, majd utána leírhatja a címét. A lényeg az, hogy az amerikai földtani társaság, vagy hivatal, nem tudom pontosan mi ez a kategória, rövidítést tetszenek látni. Közé tette azt a tényt, hogy 1970-től 2000-ig a Richter skála szerint 3-as vonal erősebb földrengések száma évente 21 volt. Egy olyan területén az USA-nak, néhány tagállamot említ az eredeti cikk, mert középnyugat ez a lényeg, tehát a középső rész Texasig, az a lényeg, hogy ahol olajkitermelés folyik az USA-ban jellemzően. Ezért függ az egész cikk. Tehát ezen a területen igaz ez a statisztika, hogy évente 30 éven keresztül átlagosan 21 ilyen földrengés volt, ami 3-as vonal erősebb. A következő 8 évben, 30 év után 29-5 éves szint. Az azért sok, mert ugye 21-hez képest az egy 30%-os növekedés jelent. A következő 3 évben, tehát 2009-től 11-ig ezek szerint, jóval látványosabb volt az emelkedés 2009-ben 50, a 21-hez képest, ami korábban jelző volt, 10-ben 87, 11-ben 134. És hát ez nem úgy van, hogy valaki hogy lát, hogy nem lát, ezek mérések, tehát ez műszerek mérték, Amerikában, ahol ehhez értenek. És ott a következtetés a második bekezdésben azt írják, hogy erősen kételkedünk benne, hogy mindez valamilyen természetes folyamat része. A szezmikus mozgás, tehát a szezmikus, tehát a földtani, tehát a földmozgás azt jelenti, mozgásokban tapasztalt változás majdnem biztosan az emberi tevékenység számára írható. Az ember által egyezett földrengések pedig az egészen sekély 70 km-es mélységi keletkező rengések közé tartoznak, ez nagyon érdekes. Ami érdekes, hogy lehet, hogy mit ezen van a földrengéshez ennek. Hát egyrészt, hogy kiveszünk mindig a talajból dolgokat, hát ott megváltozik valami. Ráadásul az, hogy a vissza is szivattyúznak. Tehát ugye vannak ilyen bányászatnak olyan termékek, amikhez nincs szükség. Tehát az ember átdolgozza a földet maga alatt is. Ez egy konkrét példa arra, hogy igenis az embernek része lehet abban, amit a természetben mi külső körülményben bekövetkező változásnak, vagy éppen hát csapásnak észlelünk. Tehát minden jel szerint az ember áll a középpontban, és hogyha ez igaz, akkor ott vannak a mai kérdéseink, a megoldás szempontjából, ugye a mai témánk, hogy honnan várhatunk megoldást, alapkérdések. Jobbá válhat az ember? Mert az ember az oka, akkor a megoldást is ott kell keresni. Jobbá válhat a társadalom? Mi a különbség a két kérdés feltevés között? Az emberen én az egyes embert értem, a társadalom pedig azt értem, hogy így mindannyian, általában, egyetemesen, vagy többségünkben jobbá válhatunk, van erre remény, van erre kilátás, és ha igen, én még optimistán állok hozzá, tegyük fel a dolgokhoz, ha van, akkor mi lehet ennek az útja, a módja, ki segíthet ebben? Hát erről lesz szó a mai alkalommal, erről lesz szó a mai alkalommal. Az első felében az előadásnak, ha megtetszik engem, én azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemzően mi gondolunk megoldásnak. Tehát, hogy milyen megoldásokban gondolkodunk mi emberek, amikor a problémákkal szembesülünk, ha egyáltalán vállaljuk ezt a szembesülést. Hát az első ilyen terület, hogy a fehérre emeltem ki mindegyik következő ilyen, majd ezt látni, hogy általában a szakmától, a szakemberektől, a tudósoktól és a tudománytól várjuk a megoldást. Egy okkal, hát ez az ő dolguk, ők értenek hozzá, én még a bajt sem vettem volna észre, ha ők nem mondanák. Csak itt egy hatalmas ellenmondáson keresztem is, tudnék az ellenmondás, hogy ahol megvan a készség és a szaktudás, hogy a problémát lássanak, kezeljenek, megoldani vágyanak, tehát ahol megvan a készség, ott nincs hatáskör. Tehát, hogy nem ám mondjukban tenni ez ellen. Ahol megvan a hatáskör, ugye ez a politika és a hatalom területe, ott nincs készség. Ez egy könnyen látható, nem? Ez egy furcsa kiosztása a lehetőségeknek, hogy aki ért hozzá, annak megvan kötve a keze. Nincsenek eszközei, nincs hatalma, nincsenek anyagi eszközök a kezében. Aki tehetne ellene, az miért nem tesz? Mert általában a politikában, mindenhol a világon, tehát Magyarországon beszélek, ott az újraválasztás a szempont. Tehát, hogyha azt kéne mondani az ember, aki nem lehet tovább élni, vissza kell venni, alá kell adni, más életmódot kell folytatni, egy politikus ezzel állna elő, hát valószínűleg nem választanák meg. Ugye vannak olyan országok, mint Európában, ahol a zöldek, ez egy politikai irányzottá vált, tehát mentsük meg a bolygót és a természetet, tudnak valamilyen részarányra szert tenni, ez a társadalom jellemző is, hogy mennyire tudatos ezen a téren, mennyire kapnak szavazatokat ezek a politikai irányzatok. De jellemző azt, hogy mondjuk, hogy ez az ellenmondás, amit itt feltüntettem, amit jeleztem a dián, ez kizárja azt a lehetőséget, hogy szakmai oldalon megoldást kapjunk a problémáinkra. Nem tudják. Halkan hozzáteszem, hogy érdemes lenne külön megvizsgálni az egyes válságterületeket, például a gazdasági válságterén, erről most már sokat lehetett olvasni, egy csődöt mondtak a szakemberek is. Tehát azt mondták, hogy volt, aki előre látta, volt, aki kételkedett, utók sem tudják pontosan, hogy okozta, mi okozta, hogy lehetne elkerülni, vitában van a szakma is ezen a területen, tehát nem egyértelmű a helyzet. Haladok tovább, mert sok mindent kell áttekinteni, mi lehet a másik reménysugár? Vannak, akik ebben bíznak. Hát ez az emberi összefogás. Azért abban reménykedik, hogy mégiscsak értelmes az ember, nem? A társadalomra ez igaz. A túlélés érdekében talán majd azért végül a józan ész az felülkerekedik. Itt lenne egy kérdésem, magam a bőrbe jegyeztem a vázat többet enged, mint egy ilyen kis felület, mint a dia, hogy úgy nézünk ki, mint aki képesek erre, hogy kérdezem meg. Tehát mit tetszett tapasztalni? Rövid és hosszabb távon történt az ember, általában felül tud kerekedni a közös tér érdekében. Jó helyen kérdezem, Magyarország által való is, mert itt nincs annyira sem, mint máshol, tehát nem vagyunk egy nagyon ütőkép alkalommal. Az első felében az előadásnak, ha megtetszett engedni, azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemző, ezeket a költői kérdéseket teszek fel, nekem nagyon negatív válaszaim vannak ezekre a kérdésekre, és ezek nagyon rossz tapasztalatok. Még egyéni szinten is, ugye a harmadik ponton ezt jeleztem, hogy most hagyjuk a többieket és a közöst. Ha én a saját életemben teszek kárt valamivel, egy példát mondok először, bárki tényleg, mi valamilyen káros szenvedélyem, amiről tudom, hogy káros és árt nekem. Hogyha egy ember rájön, hogy van egy káros szenvedély, akkor az első, hogy eldobja, és szabadul tőle. Van egy ilyen réteg, de talán ők vannak kevesebben. Ember tömegek még a saját jövőjükkel sem törődnek. És egy rövid személyes példában nem olyan mély nyomot hagyott. Hát egy 15 éve történt, keresztapámmal jártam, nagyon szerettem, és gyerekkoromtól ismertem, és megkértem, hogy olyan mértékletes ívó volt, mindegy fröccs, és annyi. És szóval is tettem neki, mert felnőtt emberként sem voltam, hogy olyan tisztelem, hogy ilyen mérték tartom, és majd egyszer volt valamilyen hurrógé problémája, elment az orvos, az azt mondta, hogy semmi tömény, semmi az, semmi az, nagyon, hát ezt mondta neki, hogy néha egy fröccs. És ő ezt szerint. És akkor mondta neki, figyelj, hát ezt már sok mindenkinek mondta, tehát, de ugye erre hivatkozott, hogy ezért. És azt mondta, hogy szerinte értelmes ember nem csinál olyat, amivel lát magának. Még egy ilyen valaki volt, de nem ő a többség, attól tartok. Tehát magyarul valahogy úgy működünk mi, hogy még a saját egyéni szintünkön is hajlamosabbak vagyunk az önpusztításra, semmint arra, hogy lemondjunk arról, amit megszoktunk, megszerettünk. Emiatt mondom azt, hogy ez a reménység, hogy emberi összefogás oldja meg a világ bajait, ez utopisztikusnak hat. Logikus lenne,
csak nem reális, ismerve az egyes embert és ismerve a társadalmat. És még egy érdekességet tegyek hozzá, az utolsó pontban jeleztem, mivel a múlt alkalommal mutattam az ördögsége felé, hogy ami problémáink le vannak írva a Bibliában, nagyon érdekes, hogy 2000 évvel ezelőtt a Biblia mint kinyilatkozás, az azóta nem született ki, tehát a legfrissebb téma a Bibliának, az 2000 éves utasra kell képzelni. És mégis akik itt voltak, láthatták, hogy egészen nekünk szóló, a korunkat jól jellemző, sőt a lényegi problémát jól megragadó idézeteket lehet benne találni. Azokat próbáltam itt megosztani ugye múlt hét szerdáján. Ugyanez a Biblia beszél erről a kérdésről, amiről itt most gondolkodunk közösen, az emberi összefogásról. Van egy híres történet, szerintem sokan ismerik még azok is, akik nem olvastak a Bibliát, ez a bábeli torony építése. Egy nagyon érdekes történet, hogy a nyelvek összezavarodtak. A Biblia azt mondja, ezért beszélünk ennyiféle nyelvet most, akik ilyen nációk meg népek. És ennek a történetnek nem annyira ez a lényege, bár fontos momentuma, hanem az, hogy az özönvíz utáni emberiség összefogott egy közös cél érdekében, hogy egy olyan tornyot épít, amilyen még nem volt. És hát nem is készült el, hogy a nyelvüket összezavarták. És azóta az emberi összefogásnak a jelképe, ez a fogalom vagy ez a név lett, hogy Babilon vagy Bábel, ugye ez a kétféle átirata van ennek attól, hogy milyen nyelven keresztül érkezik a magyarba, Babilon vagy Bábel, a Biblia azt mondja, hogy az emberiségben ezek a törekvések mindig visszatérnek. Tehát nem arról van, hogy nincs ilyen törekvés, hogy egyek legyünk emberek. Az igazi nagy kérdés az, annak a Bábelnek is ez volt, és minden egység törekvésnek, hogy mire vezetne az, az egység. Az nem kérdés, hogy megerő van az emberi összefogásban, hogy nagyon sok ember ugyanazt akarja. A kérdés, hogy mi szokott bennünket összehozni. Jó és nemes célok, amik egyébként kovácsolnak bennünket rendszerint, vagy esetleg valamilyen más cél. És hogyha megtetted nézni a történelmet, az inkább arról tanúskodik, hogy akkor voltak egyek emberek, amikor egy érdekközösség állt fenn köztük, meg kellett támadni egy másik országot, fel kellett tartani birodalmat, de jó ügy nagyon ritka esetekben egyesített komolyabb embertömegeket, vagy erőket, vagy hatalmakat. A Biblia szerint a véghez közeledve ez az egység törekvés újra meg fog jelenni, már érdekes idézetet hadd mutassak önöknek, azt mondja, mert így ezt Pál apostol levelet teszem, amikor egy gyülekezetnek írta, ahol korábban személyesen is hát, látogatást tett megjelent. Azt írja, mert igen, jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelmem rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lethetne meg titeket. Ez a Biblia szerintem egy legfontosabb szakasza, főleg amikor volt kinézve. Tessék meg, hogy milyen összefüggésben szól az apostol, azt mondja, az Úr napja hogy fog eljönni. Az Úr napja egy fogalom, tehát a történelem lezárulását jelenti, és azt mondja, ezt egyébként nem mondja, ezt maga az Úr mondta a földjárt, akkor Jézus Krisztus, hogy meglepetésszerűen éri a világot, mint a tolvaj, ugye az nem jelentkezik előre, hogy ez a lényege, hogy meglepetésszerűen jön. Annyi a különbség, hogy a Biblia szerint Isten nem meglepni akar minket, ő szól, de negyedik adásunk szól majd a proféciáról, előre megmondja, hogy jön, de az emberiség olyan közön nyelvi szerint mindehez, hogy minden olyan helyzetbe kerül, mintha nem szólt volna, mintha a tolvaj érkezne. És ennek a kapcsán mondja azt, amit ki is emeltem, tetszenek látni, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság. Tehát most állam is mit hallani, békesség és biztonság. Vannak olyan emberek, úgy hívják őket, hogy biztonságpolitikai szakértő, ők szoktak nyilatkozni, amikor egy terrorcselekmény történik, vagy hasonló. Én gondolkoztam ezen, amennyire én tudom, én elég sokat olvastam történelmről, régen is téma volt a békesség. De a biztonság nem jön meg fogalomként párban. Mert régen az volt, hogy ha háború van, akkor háború van, ha nincs háború, akkor jó esélyünk van, hogy béke van. Nem? De most egy olyan korban élünk, hogy ahol nincs háború, ott sem érezhetem magam biztonságban. Mert van terrorizmus, nagyon sokféle fenyegetettség. Tehát a mi korunknak egy sajátossága, amiről itt szó van, hogy párban jelenik meg két fogalom, ami korábban nem volt párban, hogy nem elég, hogy békesség legyen, legyen biztonság is. Azt mondja a pápa, hogy majd, amikor majd ezt mondják, kik? Hát általában az emberiség. Miért beszélnek az emberek a békéről és a biztonságról? Hát általában nem azért, mert van. Nem azért, mert nincs. Mert hiányérzet. Ugye tessék megmondani, hogy én is olvastam egy cikket, hogy miért zavarja annyira az amerikai terrorizmus. Ők élnek egy védett országban, és egyébként viszonylag jó módban kiszámítható lehetnék az életüket. Ezek a terroristák nem térítenék el a gépeket, akkor csak ott tartott a dolog, amikor ezt olvastam. Tehát zavarja az amúgy védett világban élőket, az, hogy nincsenek biztonságban. Ők arra vágynak. És amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, ugye szembeállítja a folytatás, hogy hirtelen veszedelem jön rájuk. Vagyis azt mondja az apostol, hogy eljön az idő, amikor az emberek kiéheznek a békére és a biztonságra, megkockáztatom, hogy akár mikorunk is lehet ez. És amikor úgy érzik, hogy sikerült megragadni és megalkotni. Amikor azt mondják, hogy megvan a békesség és a biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk. Tehát ez a gondolatnak a lényeg a hullámzása, és azt mondja, hogy az lesz a lezárulása a történelemnek, semmiképpen meg nem menekednek. A zárógondolat pedig már azokhoz szól, akik mindezt tudják és ebben egyben élik az életüket. Jelenések könyvének a 17. és 18. fejezete is ugyanezzel foglalkozik, azt mondja, hogy egy nagy összefogás lesz a történelem végén az emberiségben, egy ilyen hóruk jelleggel, hogy együtt oldjuk meg és keressük meg a módját, de az a baj ezzel, hogy nem tud megoldást hozni, mert majd látjuk, hogy nem a probléma gyökerét kezeli, nem tudja megváltoztatni az embert, hanem újra akar lenni egy helyzeten, újra akar lenni a többség az egész emberiségen, és az lesz ennek az eredménye, hogy meg lesz a kegyesség látszata, de ugyanolyan marad az ember, és nem lesz változás. Erről szó volt a múltkor, és már ismét hozom ezt az idézetet, amit most itt szóban utaltam. Honnan szoktunk még megoldást látni, most megint fehérre tetszett látni a újabb látottunkat, olyan emberektől, akikről azt gondoljuk, hogy kiutat tudnak mutatni a válságból. Vezér egyéniségek. Ugye az reális szerintem ez a felsorolás, hogy ezek a szakmától várunk megoldást, a társadalmi összefogástól várunk megoldást, a nagy formátumú vezető vezér egyéniségektől várunk megoldást. Rögtön mögé is írtam zárójelben, meglepő, de mindjárt meg is indoklom, hogy hamis Krisztusok. Én nem túlzás, amit mondok, itt tetszenek látni, hogy a Krisztus szó, nem tudom, mennyire tetszett ezt egyébként tudni, ez egy görög szó, ugyanazt jelenti, mint Héberül a messiás, vagy a messiája, ugye az van megírva, a kettőnek ugyanaz a jelentés, csak más nyelven. És mindkettő ugyanazt jelenti, hogy felkent, Istentől küldött szabadító. Aki meg tudja tenni azt, amit senki más nem tud megtenni. Tetszettek már hallani azt a szálló egyet, hogy várja, mint zsidók a messiást. Hát, hogy 1000 éveken át, másfél ezer éven át várták a megígért messiást, sőt, hát, hogy az előjegyet veszem még hosszabb az idő, amikor az ember egy személyhez kötődően várja a megoldást, és tudja, hogy a személy az segíteni tud, és segíteni fog, és kivezet. A baj az, amikor rosszul találom meg azt a személyt. Tehát egy olyan személyt találok meg, aki nem tudja ezt megtenni, de én azt hiszem, hogy igenis ezt várom tőle. A hamis Krisztus az, aki megoldással kecsegtetni közben nincs megoldás. Az emberiség történelme tele volt hamis Krisztusok. Lehet, hogy nem vallási értelemben, lehet, hogy csak társadalmi értelemben, de lényeg az, hogy mindig jöttek emberek, hogy én kivezetek titeket ebből a kártyúból. Akármilyen gödörbe is kerülnek, mindjárt hozok példákat is. Lehet, hogy valamit aztán tett is az érdekében, de igazi megoldást nem hoztak ezek a személyek. Nagyon érdekes, hogy minden korban, én azon a mikorunkban is, van igény arra, hogy jöjjön már valaki és segítsen rajtunk és vezessen ki bennünket. És ha idejön valaki és azt mondja, hogy ezt meg tudja tenni, akkor sokan el is indulnak utána. Jó, de írtam a zárójelbe, hogy nagyon komoly igény van arra, hogy legyen valaki, aki vezérünké válik, és ami tény, most akár szomorú, akár nem, hogy van kínálat is. Tehát mindig egymásra talál a kereset és a kínálat, embertömegek keresnek embert, aki után mehetnének, és mindig jelentkeznek embert, aki után nem jöhetnek. Mondok példákat.
Az Ószövetségben is van már erre példa, bibliai példáknál maradva. Izrael sajátos államformában élt, teokrácia volt a neve, nem demokrácia, csak hasonlít, teokrácia. Ugye a monarchia az a királyság, a demokrácia az a démosz kratosz szó összetételből származik, a népnek az akarata, a démosz a nép, a kratosz az erőnek az akarat. A teokrácia pedig egyébként megkérdezte, hogy a teosz az Isten kérem, és a teokrácia az azt jelenti, hogy nem a nép akarata valósul meg, hanem az Isten akarata valósul meg. Hát persze ez két dolog kell, hogy legyen Isten, és kell legyen hiteles közvetítője az ő akaratának. Izrael ebben a formában élt. Bírák vezették a népet, most már sokat hallani az olcsó államról, annál olcsó állam nem volt. Volt egy bírája a népnek, nem volt udvartartása sem, amiért olyan társadalmi munkában látta a feladatát, némelyik önkormányzatnak a vezetője, tudom a mai világban. És Istentől rendelt alkalmas vezetők voltak, bírák, akik egyrészt vezették a népet, tehát átit értelmes lelki vezetők voltak, másrészt pedig, hogy a szó is mutatja, hogy igazságot is tettek, ha kellett, tehát a hétköznapi vezetés feladatait is ellátták. Izrael eljutott arra a pontra, hogy azt mondták, hogy neki király kell, olyan érdekes dolgot mondtak, mint a többi népnél szokás. Modern szóval élve a divat, nem? Tehát, hogy másoknak is úgy van, nekünk is úgy legyen. Tehát Izrael úgy élt, hogy egy volt királyuk, csak ők ezt nem vették észre. Hát az Isten volt a királyuk. És a bírán keresztül kormányzott. És ők azt mondták, hogy ennek egy rendkívüli kivételezett helyzetben voltak, az Isten volt a királyuk. És ők azt mondták, hogy mi úgy szeretnénk, mint a többi nép. Tehát arra szinte vágyakoztak le, hogy emberek vezetik őket, úgy, hogy emberek tudnak vezetni. Vagy érdekes a történet, nincs időm arra, hogy kitérek, érdemes is olvasni Sámuel első könyvében, hogy hogyan alakult ez a kérdés. Isten ráadott neki királyt, megszólításokkal, azt se vették figyelembe. És onnantól kezdve egy kb. 500 éven keresztül voltak királyaik. Erről szól az Ószövetség nagy része, hát nem tudták, mi az, amikor ember királyuk van. Vitték őket háborúba, ahol nem kellett volna, gyilkolták őket a saját királyait, borzalmas volt, és megtapasztalták, hogy milyen ez. Mi kellett nekik, hogy azt mondták, hogy menjen előttünk és vezesse a harcainkat. Az embereknek mindig kell valaki, aki megy előttük. Az Isten is ment volna előttük, csak az egyben volt, ezt nem lehet látni. Ahhoz hit kell. És ezért kért a király, kaptak is egy olyan első, hogy egy fejjel magasabb volt, mint a többiek. Nagyon praktikus szoktam mondani, hogy a csatában lehet látni, merre megy, tehát jó, hogyha magas. Egy nagyon jó király volt az első, nem akárkit kaptak, de megromlott, és hát át kell váltani, mert egy borzasztó történet a Bibliában, hogy Saul az első király is üldözi Dávidot. Ez önmagában is megjelenik, hogy alkalmat a tanulságban, de hát csak nem bírja tényleg hatózat, annyira kézenfekvő és annyira

éppen a képen, tehát fehér ruhában és nemes közegben, akkor az az isteni az egyházának a jelképe, hanem így, itt nem így, itt paláznának van öltözve és aként is viselkedik, akkor az pedig a megromlott egyháznak a jelképe, és azt írja, hogy az ő rajta egy állaton, tehát meglovagolja, eszközévé teszi a hatalmat, és az van a nőnek a homlokáira, amire az előbb beszéltünk, hogy Babilon. Babilon ez a nagy összefogás, és nem csak a nőt említi paláznaként, hanem a parázna lányait, a belőle kiszármazott egyházakat is, akik ugyanezen az úton járnak. Ezt csak azért mondtam el, hogy jó tudni, és szerintem nem biztos, hogy az egyházak jelentik a megoldást a problémánkra, azok a problémákra, amiről itt szó volt, és amik a társadalmunkat joggal aggasztják. Egy utolsó példa itt a nem igazi megoldások közül, amivel sokan gondolkodnak, ez az úgynevezett vegyes képet, ezt a nevet én adtam neki, ezt keverjék az előzőeknek. Ez azt jelenti, hogy legyen nagyobb az állami szerepvállalás, például nevelésben, oktatásban, tehát hogy neveljük jóra ezt a társadalmat. Egy logikus szerintem önmagában. Ha már jóra akarunk nevelni, akkor vonjuk be az egyházakat is, kapjanak nagyobb teret ezen a területen, és egy nagyobb társadalmi összefogás sürgetnek, hogy senki sem maradhasson ki, és akkor bekormányozok jó irányba az egész társadalmat. Nem tudom, nem ismerős ez a három tézis. Én nem tudom önmagában kritizálni, mert emberileg megértem, hogy ebben látnak valamilyen megoldást. De arról szeretnék szólni, hogy nem tud megoldást hozni. Ez a helyzet, itt van alatt a hirdetés, hogy mit eredményezhet ez. Lesznek az emberek magukat szeretők, ez az idézet, amit a mutatom, és a végén vetítettem, és még vissza fog térni. Ez egy 50-es felsorolás a pálatosok, hogy miért lesznek az emberek, csak az elsőt emeltem ki. Lesznek az emberek magukat szeretők, és a lényeg, akiknél meg lesz a kegyesség, az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét. Farizeusok lesznek, hogy úgy mondjam. Ez a baj azokkal, bocsánat, hogy azokkal a papokkal is, akik gyerekeket mondanak, hogy egyházi emberként jelennek, meg látszólag vallásos emberek, sőt, hát vezető emberek valamilyen szinten, és közben elemi, durva, nyers dolgokat követnek el fel a barátaik kárára. Egy másik bibliavers, de csak hát az idézet helyet, aki kérdezett, tudják írni, maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy amikor az embernek fia eljön, magáról beszélt, amikor majd visszajön, akkor vajon talán hitet a földön. Azt mondja a Biblia, hogy nagyon nagy lesz a vallásosság, az imént olvastam fel, hogy az egész föld csodáván fog követni, és imádni egy vallási hatalmat a történelem végén. Ehhez képest azt mondja Jézus Krisztus, hogy de igen, de amikor én eljövök, találok-e hitet. Ez furcsa hangzik, nem? Hát most akkor vagy van, vagy nincs. Miért nem lehet többen él? Itt a következő magyarázó Diám Ábrám. Egy fontos megállapítás, hogy nem tudom, mennyire világos mindenkinek, hogy a vallás az nem azonos a hittel. Nagyon sok ember fejében ez szinonimaként jelenik meg, hogy keveredik. A vallás és a hit az két egymással rokon dolog lehetne, de nem mindig találjuk meg ezt a kapcsolatot. Ezek az én személyes definícióimra talán helytállók, amiket itt olvasni tetszene. A vallás az egy örökölt neveltetéssel szerzett értékrend. A szüleim is ilyen vallásúak voltak, így neveltek fel, én nem leszek fűtlen a vallásomhoz, én maradok a betegetek, nem biztos, hogy hallani vagy esetleg mondani, ez nem kizárólag a dolog, ez a vallás, nem? Hogy megkérdezem, miért templomba, hát egy mazokja is járt, meg ide járt, meg hát nem is jutott eszébe, hogy más tegyem. A hit ehhez képest egy személyes találkozás és meggyőződésre jutás eredményeként jön létre, egy közösség az Istennel. Ahogy Pál fogalmaz, hogy tudom, kinek hittem. Tehát én nem úgy általában követek Istenben Isteneket, én tudom, kinek hittem, ismerem azt az Istent, akit követek. Ebből azt következik, amit itt fennáll jeleztem, hogy a vallás nem egyenlő a hittel, és ami nagyon fontos, talán ezt érdemes megjegyezni, hogy a vallás az működik Isten nélkül is. Hát amilyen tetszett tudni, én amennyire én tudom, a buddhizmusban nincs is külön Isten. Tehát olyan vallás, hogy Isten nélkül működik, egy önmegváltó klasszikus vallás. De sajnos nagyon sok olyan vallásban sincs Isten, ahol szóban van. Mert hiányzik belőle az Istenfélelem, ez amit Pálírozza, hogy a kegyességnek a látszata van meg. Nem az Istenfélelem, annak a látszata, a felszín, a külcsín van meg. Isten nélkül tehát működhet vallás, a hit az nem működhet. A hit pont az a lényeg, hogy Istennel találkoztam. Itt olvasom egy mondatot egy könyvben, amit majd elmondani is fogok, úgyis elmondom mégis, inkább többször, mint egyszerse. Ez egy kicsit vastag könyv, de megéri elolvasni és megéri az árát is, az a cím, hogy Jézus élete. Egy nagyszerű könyv, mert végig követi Jézus Krisztus életét az új szövetség az evangéliumok révén, szinkronba hozza időben egymással a történéseket, eseményeket, nagyon jól meg lehet érteni belőle a dolgokat, és nagyon jó magyarázatok vannak benne, hogy megértjük a mögét egy-egy kijelentésnek vagy helyzetnek. Ebben olvastam a következő mondatot, ilyen nagyon egyszerű, sose fogom elfelejteni, így hangzik, hogy az igazi vallás az Istenhez vezet. És egyszer megálltam, amikor szívosan, hogy nem sosem gondolkoztam, mire való a vallás. Azt mondja, a vallás az nem cél, az egy eszköz, hogy végül találkozol Istennel. Ha megérkedsz a vallásban, akkor nem lehet végig az utat, kell volt elindulni rajta. Többet erre most nem számít időben, de ez a magyarázat annak, hogy amíg vallást akarnak adni az embereknek, amíg vallást akarnak adni a társadalomnak, addig az lesz az eredmény, amit az előbb mutattam, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, és maradnak magukat szeretők, önzők az emberek, de már megtanítják nekik, hogy hogy viselkedjen, mintha nem így lenne. Hát a baj nem lesz, köszönet. És ezért mondja az Jézus, hogy igen, hát vallás lesz, amikor viszont haj, nagyobb lesz, mint bármikor korábban, de hit az nem lesz. És ez magyarázat a bizonyos kettőséget, ez az utolsó pontban tehát. A negatív az én megítélésem szerint igazi megoldást adni nem tudó példás során kezdve a végére értem, most a pozitív oldalra szeretnék átfordulni. A következővel, hogyha egyik sem megoldás ezek közül, amiket felsoroltam, akkor mi marad? Tehát milyen, honnan? Ez a cím, hogy honnan várhatunk megoldást. Eddig azt mutattam meg, hogy honnan szoktunk várni, de szerintem onnan hiába várunk megoldást, azért próbálják az emberek mindig. Honnan várhatunk igazán megoldást, maga a Biblia is mutatja legfelül, ha ezek közül egyik sem volt az. Ugye az a kérdés, hogy mi bukik meg minden eddig látott képet. Az, amit odaírtam, hogy nem a probléma gyökerét olvasolja. Tehát úgy bánik a társadalommal, mintha az ember egészséges lenne benne. Hadd egy példát, én a közgázzal jártam, közgazdaságtan tanultam, és elég sok kötelező olvasmányunk volt a nagy teoretikusoktól, én még akkor jártam, tehát 80-as években. Olvasni kellett Marxtól, Engelstől, Lenintől, hát én kikíméltem magam azt a tehát én kétszer olvastam, de nem bántam meg. Az Engelstől a munkásosztály helyzet, ami elment olvastam, hát ezt érdemes olvasni, nem megrendítő. Lenintől pedig néhány szakaszt, és csak érdekességként mondom, hogy hát ajánlóként most így erős lenne, de azért csak érdekességként mondjam, hogy egyszer olvastam Lenintől, hogy azt mondja, hogy ötven bolsevikot adna egy jó fehér mérnökért. És akkor az mit azt mondta, hogy hát abból van elég, tehát akik így tolják a szekeret, az neki szakember kéne. De ez mérnek nélkül nem lehet, hogy hidat építeni, ezt én mondom, hogy vasutat. Tehát kell hozzáértés, a vetemosságot nekem, hogy ezért az értelmeséget felismerti lózungokkal nem lehet haladni, tehát szakember is kell. De mert idézem az a következő, hogy én ott ültem, elnéztem a közlás leltárba, már akkor is hát Bibliában viszonylag járatos voltam, és azt figyeltem, hogy rengeteg pozitív gondolat volt a kommunizmusnak az eszmeiségében a társadalmat, tehát szokott is párhuzamot vonni, sok szép ötlet volt. És egyszer csak benném jelent a felismerés, hogy hát ezek is valami hasonlót akartak, most egy színből a szívből most nem térek ki, de nem sikerülhetett. És miért nem sikerülhetett? Mert ők önző emberekkel akartak felépíteni egy önzetlen kommunisztikus társadalmat, ami a kölcsönösségen és a közösnek a tiszteletén alapul. Ez a fából vaskodik persze, nem? Hogy önző embereket, rossz az anyag, de tényleg sem, ebből sosem lesz ház, azért megpróbáljuk. Tehát, hogy rossz anyagból akartak építeni társadalmat, nem sikerült nekik. Ez egy törvényszerűség volt, és valahol ugyanez a baj minden olyan más megoldási alternatívával, amit beszéltünk, akik nem veszik tudomásul, hogy az anyag hibás. Mi vagyunk az anyag. Bocsánat, hogy kiterjesztem minnyájunkra, de ez az igazság. Ebből azt következik, és azért hangsúlyoztam ezt annyira, hogy nekünk olyan megoldásra van szükségünk, ami magát az embert változtatja meg. Tehát amíg az embert nem változtatjuk meg, addig visszaköszön majd mindig a probléma. Egy gyors példa erre, ezen is tökéletem egy időben sokat. A legtöbb helyen nem értettem arról szól, hogy társadalmi meg gazdasági rendszerek váltogatták egymást. Mi van, hogy egyedül üdvözítőt találtak ki az emberek, mindent leszámoltak, megerőltek a régről, ami újabb. És a legtöbb helyen egyik sem működik, nem?
Tehát mindig újra kellett jönnie. Egyszer magam basztal azt hoztam, hogy mi vagyok vagyunk itt történelmi szinten, mint az a szintás volt, amelyik mindig eljátszik egy új darabot és belebukik. És utána hoznak egy új darabot, hogy hátha abban, és nem veszik észre, hogy lipacsok a színészek. Tehát, hogy akármilyen darabot játszunk, ebben sose lesz siker, mert a társulat nem képes rá. És ugyanez igaz, rabszolga tartó társadalom, feudális társadalom, monarchia, demokrácia, mindenki lehet próbálni, de nem működik. Ugye most mondtam, hogy most próbálják visszavezetni a társadalmat a vallásetika, meg tudom is, hogy milyen modellek, régen volt modelleknek a mintájára, de azok csak azért vonzóak, mert régen voltak és nincs friss tapasztalatunk. Tetszett valami, hogy a francia forradalmat, francia forradalom idején embereket ilyenek, nekik mi a véleményük erről a modellről. Ők azért csinálták a forradalmat, nekik nagyon nem tetszett, ők akkor értek. Mi azóta kipróbáltuk a kommunizmust, hogy betunk számára, nekik ez nem tetszett. Tehát sehogy se jó ez, azért nem jó, mert az anyag a hibás, mint mondtam, nekünk egy olyan megoldásra van szükség, amelyik a probléma gyökerét orvosolja, a változást tud előidézni magában az emberben, méghozzá tartósan, ezt szeretném hangsúlyozni, aminek az a lényeg, a magam három hát feltételét látom ennek, szükséges feltételét, hogy az ember önként változik meg. Mert hogyha nyomás hatására az általában addig áll fenn az a változás, amíg a nyomás is fennáll. Ha megszűnik a kényszer, megszűnik a változás. Önként. Ezzel szorosan összefügg, hogy belátás alapján történik. Tehát én is úgy gondolom, hogy már máshogy látom a dolgokat. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy a gondolkodás az értékrend szintjén következzen be ez a változás, tehát a gyökerekben, ahogy az ember alkot és gondolkozik, mert ez maga az ember. Mely nagyszerű gondolat a Bibliában, igaz, a magyar fordítás nem egészen jól hangzik, de ez az eredeti, amit itt tetszenek látni, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében. Én értem csak hozzá, tehát titkon legbelül, aki én vagyok, a valóság, oda benne, hogy én döntök. Ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő az ő. Akik itt vagyunk, vannak rokonaink, házastársunk, ismerőseink, mégis, hogyha más lenne nevük, hát furcsa lenne, de a lényeg maradt, nem? Tehát, hogy az a személyisége, tudom, hogy mire számít csak, amikor egy helyzetbe kerül, hogy fog gondolkozni és dönteni. Mi az ember lényeg, hogy kérdezzem meg? Nem az, ahogyan gondolkodik? Mert tartottam itt a mitfőn a szomszédvárosba főiskolá, volt egy diáklány, jött hozzám egy tárgyból vizsgálat, és néztem, mondom, annyira ismerős, de mégsem bizonytalan volt, és nevetett, és akkor mondta, hogy ismerős volt a tanárom, hát nem az, amit nem tudok. Mert, az a persze, hogy a kérdés a tanárom zárt, csak akkor még szürke voltam, most már fekete volt. És ezt én mondom el, mert ennyire összekült, tényleg abszolút, volt is valami érzésem, mert inkább nem volt a személyismerés, és úgy jött szóba, hogy a külső egy kis dolog is nem meg tudja változtatni, de akkor az lány az ugyanaz a lány volt. Tehát átesettem a hajamat, eljárt az idő felettem, lehet, hogy már idősebbnek ható, de a lényeg ugyanaz maradt, hogy bennem hogy döntök élethelyzetekben. Én az vagyok, amik a preferenciáim legyen szóval, ami a fontossági sorrend az életemben, ami nekem fontos, az a jellemző rám. Amit várhatnak tőlem a családtagjai meg egy élethelyzetben döntés, az vagyok én. Ezt mondja a Biblia, egy hatalmas igazság, azért is ismétlem, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő, az a lényeg lényege. És erről beszélünk, hogy ennek kéne megváltozni, hogy ne úgy hozunk döntéseket egyénileg meg társadalmiak, hogy nem érdekelnek a többiek, nem érdekel az utókor, nem érdekel senki, engem csak a saját pillanatnyi céljaim meg érdekelnek. A társadalom nagy részére sajnos ez igaz. Ha valaki ezt meg tudja változtatni, akkor van remény, az adott emberhez legalább, ha nem, akkor nincsen. Na ez az alapvető változás az, ami a Bibliában is megjelenik, ez a kifejezéssel, ez az eredeti görög szövegben, hogy metanoia, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásmód átalakul és megváltozik. Más lesz az ember. Kívülről nem? Hát lehet, hogy kívül is kihatasztani, más lesz a megjelenése. De alapvetően bent történik valami, ha ez megtörténik az emberben, akkor így is fogalmazni, akkor egy új emberről van szó. Hát megváltozott, ez nem az, aki volt. Itt olvastam, hát hallottam, hogy történik, hogy valaki mert egy iszákos volt, és aztán színózom lett. Tehát az egy szakított vele, megváltozott. Itt van beszélgettem valakivel, egyszer ültem egy asztalnál, egy keresztény közegben, egy gyülekezetben, ebéd idő volt, két idős emberi házaspárjuk velem szembe, és a néni mondta nekem, hogy hát, hogy 30 évig imádkozott azért, hogy a férje más ember legyen. És mondom, hát olyan baj voltak a bácsival, mert ismertem a bácsi, és adott szemben a bácsi, egy olyan szerény idős bácsi tesen kérkezem, azt mondja, hogy hát azt mondja, hogy volt, hogy mi néztem a bácsi, de hát nem igaz az vicc, azt mondta, hát bizony, de az olyan szóta szerénye mondta, hát az ő de elképzelhetetlen volt, hát ismerte ezt az embert, hát mondom, biztos, hogy tréfának mondta, nem, tehát az igaz, én késekelgettem a ház körül, és gondolj be, hogy nem tudom azt a képet átadni, csak így elmondani, hogy és az ugyanaz az ember volt látszólag. A szennyel igazolvány ugyanaz volt, de hát nem is emlékeztetettem magára, egy óriási változás játszódott benne. Tessék megmondani, hogy milyen nagy dolog az, milyen nagy dolog lenne az, hogyha ismerjük ugye a saját ismerjük tárnos tulajdonságainkat, és most képzeljük el magunkat anélkül. Jó lenne a környezetünknek, nem? Szándékosan nem mondtam, hogy képzeljük a házastársunkat a rossz tulajdonságainak, de azt is lehetne, hogy milyen nagy dolog lenne az, hogyha gyökerében meg tudna változni egy ember. Nem tudom, látom már ilyet azért, akármilyen szinten. Nem gyakori, de szerintem lehet ilyet tapasztalni. Az a kérdés, hogy mi a titka, hogyan jön ez létre. Én először a következő három kérdés, és már elkérem a figyelmet, ezt szeretném gyorsan, amire hát a tartalom is engedi, mert fontos dolgokról van szó. Áttekinteni, hogy ezt a változást kiképes elérni az életünkben. Hogyan jöhet létre ez a változás az életünkben? Kiképes elérni, hogyan jöhet létre, hogyan, és hogyan történik? És van egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképpen meg szeretnék említeni a végén, hogy mindenki esetében működik ez. Ez egy fontos kérdés. De tehát kell kezdeni az első kérdéseink, a legelső ilyen. Lehet-e jobb az ember, megváltozhat-e javára egy ember, illetve megváltozhat a társadalom jójáim? Ez nem ugyanaz a kérdés. Hogy az egyes emberre igaz lehet, de nem biztos, hogy a társadalomra is igaz. Ezért kérdés az, hogy mindenki esetében működik ez. Nézzük gyorsan akkor a válaszokat. Kiképes elérni ezt az emberben, hogy megváltozzon? Hát egy fontos kérdés, hogy legyen, hogy ember nem. Én nem voltam egy nagyon járatos rácia, visszavonultam balkat, voltam gimnazista koromban, aztán elvittek katonának egyetem előtt, és én ott találkoztam ezzel a versorral, hogy elhitt, hogy megváltoztunk ezen szóra. Leszerelés, minden polóra ez volt ráírva. Azóta az illés együttesnek volt egy ilyen száma, és tőlük származik, hát tüntettünk fel. Tehát egy év után, hogy minden úgy megyünk, mint hogy bejöttünk, nem tudtuk rajtunk fogást találni. Nagy igazság van ebben, nem csak a hadsereg nem képes erre senki. Erről utaltam, egyház se tud, állam se tud. Tehát vezén szóra, hogy ki mostantól mások előtt, ez így nem működik, ezt tudomásul kell venni. Ez annyira nem működik, erről szól a második pontom, hogyha valaki már önmagát érte, hogy megváltozik, tehát nem vezén szóra kívülre, most mi akar más ember lenni, és a Pál apostolról beszélek, a római levélből idézem ezt. Pál apostol már belátásra jutott, hogy mit jelent az Isten igazsága törvénye kívánalma, és Pál apostol azt mondta, hogy próbálja, ő már belülről motiváltan próbálja, és ez volt a tapasztalata, olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Azt mondta, hogy nem szép az a fejedet, kedves olvasni a hetedik fejedet, azt mondja, hogy én azért elmémmel már az Isten törvényre szólva, tehát én beláttam, azonosultam vonz engem, és azt tapasztalom, hogy a bűn megvan bennem, és mindig visszaesek a régi hibáimba. Tessék megmondani. Nagyon sokan elsőtnek erre a tapasztalata, mert nem próbálják olyan komolyan, mint Pál. Tehát én olyan valakiről beszélek, aki látta, magáival tette, célul tűzte ki, azonosult vele, és még úgy sem sikerült. Ez azért hangsúlyozom ennyire, amit a következő pontban már tetszek is látni, hogy el is az bizonyítja, hogy csak természet fölötti erő képes véghez vinni ezt az emberben. Csak az Isten tudja ezt véghez vinni. Ő viszont biztosan, Pétertől idézem, azt írja, hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és az Isten félő életre való, a kedvességre való. Tehát azt mondja, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy mi emberek felül tudjunk emelkedni azon, amit mi vagyunk, mert magunkat nem tudjuk felemelni a hajunknál fogva. Ő mindenről gondoskodott, és azt mondja, hogy a nagyszerű természetességet írtam ide ennek a gondolatnak a végére, ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. Tehát ami az emberi természet, ugye milyen megszületünk valahogyan, eredendően ezt ismerjük, ez a természetes, hogy hát hazudunk az érdekeinket már gyerekkorban is. Azt mondja, hogy ami testtől született, ami természetes módon tért, az nem tud túl kézzel felemelkedni ezen a természetességen, ahhoz szükséges újjászületni, másként születni, élektől születni, hogy más legyen az eredménye, más legyen az ember.
hogyan megy ez végbe, hogyan történik, és mivel veszi a kezdetét, hát nyilván először mindig ki kell jutni párhoz, hogy akarjak más lenni. Ez az Isten gondoskodott pozitív mintáról. Van nagyon szép pozitív életre azok a Bibliában például. Egyébként hétköznap is lehet tanulni, tehát nagyon sokat számít a pozitív emberi példaadás. Pedagógusok is állhattak így előtt, nekem is van nagyon pozitív pedagógus emlékeim. Családon belül jó esetben a szülő, de van, hogy nem a szülő, hanem egy másik családtag. Ez mindig pozitív példa. A Biblia azt mondja, hogy kaptunk egy tökéletes példát és mintát is Jézus Krisztus személyében, életében. Ezért érdemes ezt a könyvet olvasni, amit már ajánlottam. Akkor most értem az ajánláshoz, akkor most újra ajánlom. A Jézus érte című könyvet, én abban látom az értékét, én magam is olvastam, hogy egészen közel hozza hozzánk azt a személyt, aki a Biblia középpontjában áll. Tehát nem egy távoli teológiai szereplő a Bibliának, hanem húsvér valóságként jelenik meg, és pontosan erre van szükségünk. Egy másik könyvet is odaajánlok hozzá rögtön, sokkal vékonyabb, tehát ha megyek barátod az olvasás az Igetest élet a címe. Ez egy bibliai idézet, ez a lényege, hogy amit Isten leír a Bibliában, hogy hogy érdemes élni, mi az igazi emberi élet mintája példája, leírva, verbálisan szavakkal fogalmilag, azt mondja, na az a valaki, az meg is született, testet öltött, fogható valóság volt. Itt járt közöttünk, hát a kortársak között, ők látták, szemlélték, és csodálták azt, aki volt, és ahogyan élt itt közöttünk. Kaptunk pozitív mintát, és ugyanakkor kaptunk egy tükröt is. Mi az utalások, a papostól levelében az első fejezetben tetszett nagyon szép megjegyzést, hogy a szabadság tökéletes törvény az olyan, mint egy tükör, de belőle milyen legyen az ember. Megnézem magam, olvasom, és ha őszinte vagyok magamhoz, akkor azt mondom, hogy hát én nem ilyen vagyok. És ez a döntő pont, hogy mi történik akkor, amikor én eljutok ide, hogy látom magam ebben a tükörben, mire indít a szembesülés, hogy közömbös maradok az iránt, amit olvasok, vagy pedig velem is felébred az a vágy, hogy én is más ember tudjak lenni. Azt azokat szoktam mondani, mindenki ott van, hogy reggel munkában, hogy bárhol vagyunk, hogy azért összerakjuk magunkat, amit felvetezünk, aztán tükörben még belézünk, megigazítjuk a hajunkat. És van egy ember, aki elindul, és kiderül, pizsama felső van rajta, kócos, morostás, benéz a tükörben, igen, pizsama, kócos, morostás, és megy tovább. Hát ugye, mégis furcsa lenne, érdekes, hogy működik az ösztön, nem, hogy jaj, hát majdnem papuzsa mentem az ruházhoz, az egyik emberünk, nem? És az mi érdekes, hogy olvassuk a Bibliát, és látjuk azt, hogy ezt jelenti igaz embernek lenni. Konkrét élethelyzetek. És abban a helyzetben tudom, hogy én nem ezt tettem volna, és szégyellem is magam. És azt mondom, hogy én nem ezt tettem volna, de az is jól, amit én tettem volna, tehát túllépek rajta. Mert ez az a hiba, aki, akkor ezt nem is, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Aztán azt mondja, hogy cselekedet lesz, és hogy boldog lesz az ő cselekedetében. Tessék megmondani, hogy amikor pozitív mintákat, egyébként nem csak ott láthatunk, hogy az életben is vannak ilyenek, hogy az emberek megszégyenítenek bennünket egy adott élethelyzetben, hogy látom érzem magamon belül, hogy ez egy nemes dolog volt, hogy ezt tette. És ez több volt, mint amit én tudtam volna tenni. Akkor tanuljak belőle, ne szégyeljem elismerni magamnak, és tűzzem magasabbra a célomat. Nem csak a Biblia alapján működik ez, csak ott sokkal magasabb rendű módon persze. Itt idézőben írtam a szél kifejezést. Ez is egy bibliai hasonlat és fogalom. János Evangélium a 30. fejezetében tetszett ezzel találkozni. A szél az a léleknek a szinonimája és jelképe a Bibliában. Nikodémussal beszélget és azt mondja, hogy szükség nektek újra születetek, amiről beszéltünk az előbb, hogy test és vér nem láthatja meg az Isten országát. És azt mondja, hogy ezt a munkát, ezt a szent élet nézi az emberben, és ezt nem mindig érezzük, de néha jól lehet érezni. Nem tudom, hogy azt az érzést, amikor valamit tenni készülök, vagy éppen nem akarok megtenni, és szokták az emberek belső hangot hallani, hogy ami azt kéri, hogy mit csinálni, és hogy sokan elnyomják magukba. Tehát furcsa, meg szokatlan is, hogy elsegetik. Hát ez az, amikor valamire késztetni akar bennünket, és akkor mi is érezzük, hogy az lenne a helyzet, nekem az a kényelmes, akkor nem azt teszem, mert én nem azt szoktam. Ezekkel kell vigyáznunk, amikor érezzük a késztetést, ismerjük fel és engedjünk neki, és megoldódhatnak az indítékaink, az Isten tud bennünk vágyat ébreszteni arra, hogy igaz életet éljünk. Már a Bibliában is azt olvassuk, hogy ellenségeskedés szerez bennünk az Isten a rossz szemben. Ez egy nagy dolog. Tehát aki nevet már gyereket, vagy amikor látjuk, hogy gyereknek magának is problémát okoz az, hogy rosszat csinál, nem? Hát küzd vele. Az a tragédia, amikor már nem is küzd vele, vagy még nem küzd vele. Akkor nincs ellenségeskedés a rossz szemben, látszólag legalábbis. Az egy nyomasztó tapasztalat szülőként, vagy nevelőként, vagy akármilyen hatáskörben. Mi az, ami igazán áttörést tud hozni itt az indítékokon túlmenően? Mert ugye ismerjük azt az érzést, amiről Pál apostol is beszél, hogy amit idéztem, hogy én már mást akarok, de nem tudok túlélni a saját korlátaimon. Ézsaiásnál találjuk ezt a nagyon rövid gondolatot, egy töredékei versnek azt mondja, hogy az ősebeire gyógyultunk meg. Ez egy hatalmas mondat a Bibliának, azt mondja, hogy ember, amit te magadtól, magadért nem vagy képes megtenni. X-szer kerültél szégyenbe. Mondok egy durva példát, nem jó távoli, valaki rendszeresen leiszol magát a sárga földre, aztán másnap szégyeli magát, hogy hát hogy viselkedett, mit tettek, mi történt, és nem tud túljutni ezen. Tehát a saját szégyene nem tudja megfékezni. Ez egy példa volt, csak ki maga tudja maga más jellegű problémáit, hogy zavar is bánom is, és nem tudok felemelkedni a saját hibáimon. Mi az, ami ilyenkor segít? Vagy nagyon érdekes törvényszerűség az emberi természetnek, hogy amit magunkért nem tudunk megtenni, azt csak másért tudjuk megtenni. És erre mondja, azt mondja, hogy látunk kell azt, hogy valaki más szenvedett, mi miattunk és miértünk, és az erkölcsileg be tud húzni egy féket az életünkbe, hogy ezt nem teheted, ha más szenvedett érted. De a saját szenvedés mondja, hogy hát szokták az emberek, az én életem, én hebdálom, meg tudom is, de a máséval nem teheted. Ez a megváltás lényeg, hogy valaki más meghalt helyettünk, és onnantól nincs jogunk úgy bánni az életünkre, hogy nem bántunk. És minden azon múlik, hogy egy ilyen felismerés megszületik -e bennünk, mi lesz ennek az ereje, milyen lesz ennek az ereje, és felébred a szabadulásnak az a vágya, mint Pál apostolban, hogy mindent erre tesz fel, hogy le akar számolni a saját életének a hibáival. Élet célá válik az ember életében, életünkben az, hogy nem akarok a hibáimmal együtt élni. Ha igen, akkor van esélye győzelemre. Ha nem, tehát hogyha olyan hétvégi program vagy mellékes, akkor az nem fog sikerülni. Még egy kicsit türelmet kérjük, picit látom, elfogyott a levegő, nekem még többen megyünk aktív vagyok itt előtt. Ez az utolsó kérdés volt, amire még a választ keresem, aztán rövid az állás következik. Ez egy fontos kérdés, hogy amiről még beszéltünk. Tehát itt nem megelőlegeztem azt, hogy lehet győzni a hibákat. Ez egy jó hírre vissza is térnék majd. De mindenki esetében működik ez. Tehát ez mitől függ? Ez az idézet, amit felírtam, ez azt mutatja, hogy mindenki esetében működhetne. Tehát elvileg minden ember meg tudna változni. Elvileg fenn a társadalom változásának is a lehetősége, elvileg. Mi azt olvasjuk itt, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten ezt akarja, mondhatja valaki, hát akkor nem lehet, nem? Tehát Isten ezt akarja, mindenható, mindentudó, el van intézve, meg van oldva a problémák. Csak van egy gond, hogy az Isten ezt akarja, csak még egy akarat hiányzik hozzá, ez az ember akarat. Tehát azt mondja, hogy az Isten minden egyes ember életében szeretné látni ezt a győzelmet. Minden egyes ember, aki ezt igényli, megkapja azt az erőtöbbetet, amiről szó volt, hogy minden ember ajándékozva minket, ami az élet és a kegyességre való. De nem mindenki hajlandó elindulni ezen az úton, és akik elindultak, azok nem küzdik meg azt, hogy végig is járják. És ez az oka annak, hogy a világunk így néz ki, ahogy és nem máshogy. Vannak, akik elindultak ezen az úton, akik valamilyen szinten személyes hittel rendelkeznek, mint keresztények, de még nem győztek. Még nem tudják felmutatni az életükben azt a minőségi különbséget, amit Jézus fel tudott mutatni, még az apostolok jobb idejükben. És az óriási tömegek pedig szóba sem állnak ezzel a kérdéssel sajnos. Mi következik mindebből, kicsit már összefoglalás egyében? Hát az volt a kérdés, hogy honnan várhatunk megoldást, hogy van-e megoldás egyáltalán. A jó hír az, hogy van megoldás. Ugye erről beszéltünk, ez érezhető volt, és ezt szeretném megerősíteni, hogy erre a problémára, amiben a társadalmunk van, mármint az alap problémára, az emberi önzésre van megoldás, ez a jó hír, ez az evangélium, ez a bibliai kifejezés, a négy evangélium a Bibliában, ez egy görög szó, ez a jelentése, hogy jó hír. Máté jó híre,
Máté Ohírja, Lukács Ohírja és János Ohírja. Időtől fordítanám. Ez azt jelenti, hogy az önzés, ami minden emberi nyomorúságot gyökerez, egy gyógyítható betegség, akár hihetetlennek is tűnik. Azért, mert kevés gyógyultat látunk a világban, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet meggyógyítani. Ezt meg lehet gyógyítani, de pontosan ez a lényege, és erre utal a második pontom, hogy a dolog lényegéből fakad, hogy nem ez társadalmi jellegű a gyógyulás. Mert ehhez kell az adott egyénnek a nagyon szigorú alárendelése. Ez a betegek elején, ha valaki betegség, azt mondják, hogy a beteg szigorú diétát követ, betart minden előírást, akkor még tünetmentessé válik, amikor meg dolgot mondani. És nagyon sok beteg nem tudja megoldani ezt, amiről beszélünk, durván a saját érdekében, sem a saját megszokásán, tudom is én. Akik rendeltetésszerűen élnek a gyógyulás érdekében, ott meg fog történni a változás. Nagyon sok ember ezt nem vállalja, vagy nem tudja végigvinni. És ezért fontos, amit itt mondtam, és már a múlt alkalommal is mondtam, hogy nem álljunk össztársadalmi jellegű megoldást. És hogyha meg tudtok nézni az elején felsorolt utakat, amiket én zsákutcaként itt felsoroltam, mindegyik milyen volt, össztársadalmi jellegű, nem? Hogy meg a társadalom egészét jó járnak kormányozni, mert a társadalom egészét, hogy beszél a társadalom egészével kell erőködni, nem fog menni. Mert az emberi természet az ilyen, és ez egy törvényszerűség, hogy mondjam, statisztika. Ehelyett akkor mi lehet a megoldás, és ezzel találkozunk a Bibliában is, hogy új alapokon újat kell építeni, újat kell kezdeni azokkal az emberekkel, akik hajlandóak másként élni és győzni maguk felett, és ezt be is bizonyítják már itt a földi történelemben. Ugye mondtam korábban a kommunistáknak, mi volt a mellékfogása szerintem, mármint elméleti értelemben, nem a többiről beszélek, az Isten okosabb, mint ők voltak. Azt mondta, hogy nem erőködik. Tehát ezzel a társadalommal nem fog itt országot építeni. Itt egy idézetet Ráki Dániel könyvéből, az országon meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Vigyázz, most azt mondom, hogy Isten országa fogalmat, ez egy egyrendi ország, az nem a földre lesz megalapítva. Egy nagy ilyen falstalok is egy hálikra, hogy itt teszem Isten ország, emberek gondolnak meg valamit, ez hamis, ez nem igaz, ez nem biblikus. A valóság az az, hogy Isten azt mondja, hogy ez az egész földi történelem olyan, mint egy hatalmas, most nem akarok rosszul mondani, mint egy keltető ügyet, tehát kikelnek emberek, tehát hogy nagyon sok ember megszületik, és kiderül az életünk során, erre jó az életünk, ezért van ez a rövid földi egy pár évtized, hogy ki mindjárt teszi le a voksát. Ki marad meg az önzésében, és ki akarja azt legyőzni. Olyan, mint egy felvételi vizsga, csak pár évtizedig tart. És a végére kiderül, hogy ki mit akar. Ki mennyire, bocsánat, teszi oda magát, hogy mennyire eszi komolyan a jót. És amikor ez kiderül, utána Isten majd lezárja a történelmet, és akkor egy új történelmet kezd, azt mondja, hogy új élet, új földet várunk, amelyben igazságnak hozik. Más lesz, mint a mostani, és azért lesz más, mert oda már csak olyanokat engednek be, akik már itt a földi életben felismerték, annak az életnek a vonzó voltát, azonosultak vele, és megtanulták követni az elveit. Nem tudtak, hogy vannak olyan országok, hát mindenhol van, csak én hallottam azt, hogy valaki ott él x éve, akkor felmutat állampolgárságért, és akkor nyelvvizsgát kell tegyen, a történelmét is az országnak a kultúrát, vannak feltételek, hogy lefizetni összeget persze. A Isten országának az állampolgára lehet bárki, nincs kizárók, és se kell tenni, nagyon magyar egyébként, nem jelent az csak az a lényeg, hogy nem beköltözés után kell ebből vizsgálni, hanem előtte. Akkor lehet beköltözni. Ha ez nem így lenne, tragikus lenne, csak egy rövid dolgot esetleg nem elmondjak. Kerestem, hogy be tudjam mutatni, de hát nem tudtam megoldani. Tudom, hogy banális akadályom, nagyon mély hatást tett. Héten beteg voltam, kis álmostan néztem este néhány egyre filmet. És van egy olyan, nem tudtok látni, ez egy ilyen most ilyen híres film, ez a jégkorszak, ez egy sorozat, és van a negyedik része. Ki esetleg tudja megoldani, hogy érdemes menni az utolsó 4 percet, vagy 5 percet érdemes menni ebből a szempontból neki. Az a történet lényeg, hogy van egy ilyen visszatérő, ilyen mellékszereplő, de mégis fős, egy ilyen, hát egy furálatok vannak ott, én nem is tudom a fajtát, ilyen mókusszerű, mindig makra vadászik, az a lényeg, én megszállottam, akkor keres a filmbe. És az érdekes, bocsánat, hogy nem értesse, hogy nem akar, hogy ez a mai téma, hogy egy betegy egy mókus mennyországba, nem tudom, hogy mondjam. És az a lényeg, hogy tele minden makkal. Csak egy fehér tógába ezek a szent mókusok, hogy mondjam. És azt mondják neki, hogy nyugodjál, itt mindenkinek van elég, és tudom is, és akkor látjuk, hogy vidd el a feszültség a pofáján, az egész ideig ez van, és darabig ott vívódik ezzel, hogy mit csináljon, és közben van és összegyűjt az összes makkot, kihúzza alul a zsebébe mindenhonnan, és mondtam ott, hogy a családban részt, hogy hihetetlen volna, gyakorlatilag megrajzolták azt, hogy milyen lenne, hogy önző ember beengednének a mennyországba, nem? Tehát ugye ez van, tehát egy animációs filmen, a dolog lényege, bocsánat, tudom, hogy nem egy elegáns hasonlat, de annyira kifejező volt, ha valaki esetleg látja, hogy a gondolkodáson megváltozása nélkül beengedni valakit egy merőben más törvények alapján működő társadalomban, rendszerben, országba, hát az olyan, mintha a tüzet meg a vizet engedem össze, nem lehet, nem lehet. És ezért kell megértenünk, hogy itt ebben a történetben dől el a sorsunk, először majd a következő adásunk, hogy az élet mint lehetőség és az élet mint felelősség, hogy földi értelemben is hogy érünk rá, magát az életet, hogyha nem is lenne folytatás, hogyan használjuk fel, az a nagy kérdés és nagyon fontos téma. De főleg ennek a szemelő tartásával, amiről beszéltünk, hogy arra jó a földi életünk, ez a röpke néhány évtized, mikor az elején voltam hosszúnak tűnt, most már így a derekán vagyok, nem annyira, talán a derekán jó esetben még csak a derekán, és hogy milyen nagy dolog az, hogy lehet folytatás, méghozzá minőségileg más. Egyszer azt mondta valaki, hogy hát hogyha így élnénk örökké, mint most, lehet, hogy nem is lenne nagy öröm. Volt egy évfolyam társam, barátom, csoportársam volt, az úrójában egyetemre, az Uli, és amúgy is olyan csendes nyugodt gondolkodó srác volt, és ment haza minden nap, hogy a nyelve, ment a kerekébe, és egy felekezetben mindegy, hogy honnan két ember elé toppant, és mondták neki, látták egy kicsit, hogy lebot hogy két ember akar örökké élni. És az Uli megfontolt volt, hogy csak egy válaszom van, az Uli átmondott, aznak volt egy nagyon elfusa rátmat, egy kis hazajöttem, amit több dolgot szeretnék, és az Uli azt mondta, hogy nem. És az élet a beszélgetésem, hogy erre nem voltak felkészülve erre válaszra. Az Uli nekem másnap elmondta, mert tudta, hogy hát én ilyen foglalkozok. De ez szóltam, ez megtörtént, egy barátomat történt meg, hogy azt hiszük, hogy az emberek minden áron örökké akarnak élni, ahhoz olyan életre van szükség, hogy az vonzó legyen, hogy úgy. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten pont olyat készít. Itt a pápostól pár mondja azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember jelen meg sem gondolt, nem tudja elképzelni azt a tökét, ami ott lesz. De a lényeg mégsem valószínűleg, csak valahogy ilyen trópusi pálmafás, tehát amit milyen idének kezdenünk el. Ami vonzó benne az, hogy ott minden ember ebben a jegyben fog élni. Ezt az emberek, mint annak a mókusnak, az vonzó, hogy többiek szentek legyenek, na de hát az nem tartana sem eddig, ott csak olyanok lesznek. Azt mondja, hogy akinek vonzó ez az élet szemlélet, ez az élet felfogás, aki már a Földön is ezt szerint kíván élni, annak ott helye van, és az boldog lesz, mert olyan közegben fog élni, egy olyan társadalomban, ami méltó rá és ami vonzó. És értem dolgokat tették hozzá, csak a teljesség kedvéért, hogy éppen lehet rákülönítem, hogy mi következik ebből. De én fontosnak tartom, ha ehhez képest mellékes, amiről most beszéltem, de tanulság, hogy ha ezek szerint az Isten senkit sem kényszerít be az országába, mert tisztelet nem tartja, hogy nem akarok. Akkor megvan a fontos következménye is ennek, hogy akkor mi sem kényszeríthetjük egymást. Tehát megvannak a határok. Akár ilyen a családi szemben, hogy mondjam, de azért társadalomban is elfogadhatatlan az, hogy Isten nevében, ami történt a történelemben, Isten nevében egyházak embereket küldöztek, hogy miért nem úgy hiszi, ahogy szerintük kéne, Isten ilyet sohasem tett és mondott. Arról beszélt, hogy lesz ilyen. És az ő nevében fogják ezt tenni, János 16-ban tettek ezt találni, azt mondja, hogy az én nevemben majd kizárnak titeket a gyülekezetekből, és mindenki, aki öldökölt titeket, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Ezt mondta Jézus Krisztus. Azt hiszi, de nem. És ezt az én nevemben fogják tenni. Nincs jogunk hozzá, és senkinek sincs joga ehhez a bentesenek megerősödni. Egy megerősítés még itt a végére, visszatérek egy kérdésre, nagyon fontos szerintem, hogy de tényleg elérhető az a cél, hihetetlen, nem, hogy legyőzhetjük a hibáinkat. Azt olvasok, hogy legyetek tökéletesek. Honnan várhatunk megoldást, honnan, aki tökéletesé tudja tenni az embert. Miért mondom, ez a világ nem lesz jobb, de én lehetek benne más, mint amilyen eddig voltam. Elérhető ez a cél, törvényszerűség van, aki felsorol a Bibliából, azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, az rabszolgája bűnnek. Ez a tény. Ezt ismerjük, ezt a tapasztalatot, hogy szoktuk mondani, hogy ismerjük ezt a pontot, hogy ne haragudjatok, nem tudtam uralkodni magamon. Ez azt jelenti, hogy akkor ott valaki más uralkodott. Aki a bűn cselekszik, az szolgálja a bűnnek. De van egy másik tapasztalat, ezt is meg lehet ismerni, azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy belülről indul a szabadság. Hogy belül szabadulsz fel a saját megkötözöttséged, a bűneid és a rossz természetednek a békjója alól. Azt mondja Pál apostol szintén, hogy a folytatás a korábbi kérdésnek, amit idéztem tőle, hogy olyan nyomorult, hogy kicsoda szabadít meg engem, és így folytatja ő maga, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És most jön a lényeg, hogy minek a jegyében. Azt mondta, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtelen volt a test miatt, mit akar ezzel mondani, tudtam én, hogy mit kéne tennem. De hát nem bírtam. Annyira belém ívódott már az ösztönös rossz cselekvés. Azt mondta, törvénynek lehetetlen volt, de Isten az ő fiát elbocsátva a bűn testének hasonlatosságában és a bűnét károsztatta a bűnt a testben. Ez a Biblia legnagyobb mondata, hanem a legnagyobb. Azt mondja, Isten elküldte a saját fiát emberként erre a földre, szülessen meg a bűn testének hasonlatosságában, élet körülményeink között. Ismerve azt a hatást is, amikor nehéz ellenállni az emberi természet késztetéseinek, és azt mondja, hogy bűn testének hasonlatosságában eljött, és károsztatta a bűnt a testben, mert egyszer sem tudta legyőzni. Ohogy mindkét naponta többször, úgy 33,5 évvel egyszer sem. És bebizonyította azt, hogy emberileg ez elképzelhetetlen, de lehet győzni a rossz felett. Csak egy rövid példa, mert szerintem nagyon hogy itt van a kollégáim is, akik a fiskális tudják azt, hogy vannak olyan tárgyak, ahol ők születnek jó égek. Tehát, és nyilván ennek a legcsúnyabb tudása van, hogy de hát biztos, hogy csinálják valamit rosszul, hogyha ennyi ismétlés van, hogy így mondjam, tehát egyes. És aztán bejön egy ötös, nem olyan, néha jön egy ötös. Akkor folyamatosan az embereket, hogy ezt tudta csinálni ötösre, akkor többiek is megcsinálták valamit ennyire, tehát ugyanazt kapta tőle, mint a többiek. Miért mondtam ezt? Mert a nagy számok azt mutatják statisztikailag, hogy mi emberek mindig elbukunk. Tehát nem látunk még tökéletes embert, és azt hívnánk, hogy lehetetlen ez a vállalkozás. Az Isten elküldte az ő fiát, és ő egyedül meg tudta ezt mutatni a mi életkörülmények között, hogy lehet győzni. És innentől kezdve nyitva az út, van remény, van egy élő példa előttünk, hogy ez lehetséges. Valóban elérhető a cél, azért idéztem, igen. És ő az a valaki, aki azt mondta, hogy bélpaposnak a földön járt, akkor, hogy akarom, tisztulj meg. És megtisztult az illető, meg akarta. Ez jelenti, hogy az Isteni hatalom támogatja az embert és megtisztítja. Az egész témának a végére érve, annyit hadd mondjak talán, tudom, hogy sok mindent érintettünk, de talán azért így átlátható volt, meg remélem, hogy követhető volt a gondolatnak a fonala, de nagyon súlyos kérdéseket érintettünk, amik alapjaiban foglalkoznak, vagy hát határozzák meg azt, hogy hogyan gondolkodunk önmagunk felől, meg a világ felől. Én megerősítem még egyszer, ne váljunk jobbat, ez a világ ez nem lesz jobb, úgy tűnik. Minden szerint ez lefelé megy, szigorúan mondatom módon lefelé megy. Amiben mi reménykedhetünk, és amiben valakunk reménykedni, és amiben megszedni erősíteni reményt, hogy annak dacára, hogy a világ abban az irányba megy, a mi életünk egyénileg meg, akik úgy gondolkodunk, az mehet az ellenkező irányba. Sötétség és világosság. Ugye van a Bibliában fénytek, mint csillagok a sötétségben. Hát ez az ellentétet érvegye meg a Biblia. Az a kérdés, hogy ezen az úton elindulunk-e, egy utolsó idézetet emeltem ki azért, amit én megbetűvel, azt mondta Jézus Krisztus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és a betegekhez jött. Hát egészségeseket nem kell gyógyítani. Itt senki sincs, aki egészséges, kérdés nem sikerült, csak azt mondja, hogy abban a különbség, hogy ki az, aki már tudja, hogy beteg, ki az, aki még nem tudja, hogy beteg, és ki az, aki sose fogja felismerni, hogy beteg. Tehát éppen a megoldás az életünkben ott kezdődik, hogy felismerjük a rászorultságunkat a segítségre. Ezt mondja másod, hogy boldogok, akik sírnak. Azon a saját állapotuk fölött, nem a világ fölött, hanem a világ a saját állapotuk fölött. Én azt gondolom, hogy talán ez lehet az árszó is, ami leírja az adás végére, hogy ennek az egész kérdéskörnek, hogy mi a megoldás. A problémák szerintem nyilvánvalóak, amiről múltakor már beszéltünk. Talán az is, hogy miért a megoldás, amiben az emberek a megoldást látják, talán sokaknak újszerű volt, amiben én a megoldást szerettem volna megmutatni, de ez mindenképpen ott kezdődik, hogy őszinte leszek magamhoz, és elkezdem úgy élni az életemet, hogy nem csapom be magamat, hanem próbálok szembenézni magammal, hogy én egészséges vagyok, vagy beteg, és ha beteg, akkor igen, veszem a segítséget, amit ajánlok nekem, vagy nem. Hogyha ez sikerült elérni ezzel a mai témával, akkor én magam részéről már elégedett vagyok vele. Ajánlom rögtön a következőt, és jövő héten szerdán találkozunk, tehát visszatérünk a rendes kerékvágásba. Az életünk lehetőség és az életünk felelősség, ez a cím, tudom, kicsit hosszú, de annyira kifejezi ez a szójáték, mert itt elmondom az emberek, hogy mekkora lehetőség az élet, de abban is, hogy mekkora felelősség az élet. Ebben szeretném, hogyha megerősödünk majd a jövő héten. Köszönöm szépen a kitartó türelmet, kicsit túlhaladtam itt a célba vett időt. Köszönöm még egyszer, és akkor jövő héten szerdán találkozunk, várom mindenkit szeretettel.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és a történethez hozzátartozik, hogy az én szülőfalumtól, Gyulaváritól nem messze van egy kisváros Elek. Ott ez a történet ugyanígy megtörtént. Tehát én ezt a helyiektől hallottam, hogy volt egy bácsi, aki megözvegyült, és az adventista feleségét ő nem követte a hitben. A feleség meghalt, a kutya viszont továbbra is eljárt a gyülekezetben minden szombaton, és a bácsi azt mondta, hogy ha egy oktalan állatnak ennyi esze van, akkor nekem is ott eljön. Nagy meglepetés lesz a feltámadáskor, ugye? Ha találkoznak. Nézzétek, azt a címet adtam a délelőttnek, hogy látszat vagy látszó kereszténység, és szerintem sejtitek, hogy miről lesz szó. Miről lesz szó? Mi a különbség a látszat és a látszó keresztény között? Jó, mielőtt válaszoltak, akkor nézzük az alapigét, jó? Nagyon sok alapige jutott eszembe, és egyet nagy nehezen kiválasztottam. Azért, mert nem tudom, talán ez áll a legközelebb a szívemhez, ez a második Korintusi Levél második fejezetében van. És itt Pál apostol igazából az apostoli elhívásról beszél, de azt gondolom, hogy ez az elhívás minden Krisztusváró keresztényre igaz. A második Korintusi Levél második fejezetéből a 15. és a 16. verset olvasom, és szeretném, hogyha követnétek velem együtt a Bibliában. Tehát második Korintusi Levél, második Korintusi Levél 15. és 16. verse. Így szól Isten igéje. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók előtt. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja az életre. És ezekre kicsoda alkalmas. Mert Krisztus jó illatja vagyunk az Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja a halálra, amazoknak pedig élet illatja az életre, és ezekre kicsoda alkalmas. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy szeretnétek-e ilyen keresztények lenni? Krisztus jó illata lenni. Ugye illat a világban szeretnék, gondoljatok bele, éppen most ért véget a tavasz, de még mindig vannak fák, amelyek virágoznak. Most voltunk Keszthelyen, és tudjátok, ott van az óriási park, és tele volt olyan növényekkel, olyan bokrokkal, amelyek tele fehér virágokkal, és az ember folyton ezt a nagyon kellemes, édes illatot érzi. Fantasztikus dolog a keresztények elhívása. Jó illatnak lenni, igaz? Na, ma még lesz szó a jó illatról. A kérdés az, hogy szeretnénk-e ilyen jó illat lenni, és úgy gondolom, hogy szeretnénk mindjárt, ugye? Mindannyiunknak szól ez az elhívás, és tudjátok, megfogalmazhatnám másképp, hogy mondtam, hogy válogathatok az alapigék közül, mert rengeteg ige beszél arról, hogy milyen a keresztény befolyása a világban. Hogy mire lettünk elhívva. Emlékeztek Jézus hegyi beszédére, ti vagytok a föld sói, vagy a gyertya, vagy a hegyen épített város. Emlékeztek Ézsaiás könyve 60. fejezetére, kelj fel, világíts, mert eljött világosságot. Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy a láthatatlan kereszténység az nem kereszténység. Egyetértünk ebben? A láthatatlan kereszténység nem kereszténység.

volt egy adventista testvér, akinek a fia 16 évesen tudta meg, hogy az apja világéletében adventista volt eddig is. Ja. Egyetértünk abban, hogy a keresztény az látható? Oké. Okay. Ennek van egy pár következménye az egyházra nézve is. És nem ebbe az irányba szeretnék menni. De zárójelben nem véletlen, hogy Ellen White nem használja a láthatatlan egyház, csak a látható egyház fogalmat. A keresztény látszik. Egyetértünk abban is, hogy a láthatatlan adventvárás nem adventvárás? Ugye? Egyetértünk. És egyetértünk abban is, hogyha valaki kereszténynek látszik, az még nem jelenti azt, hogy keresztény. Ez a dolog másik oldala, ugye? Ez az érem másik oldala. Az, hogy valaki kereszténynek látszik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy keresztény. Ismerünk olyan csoportot a Bibliából, akiknek kifejezetten ez volt a jellemzője, hogy nagyon hívőnek látszottak, és belül valami nem stimmelt. Mondjuk, farizeusok, így van, a farizeusok. Hol olvasunk részletes kritikát a Bibliában a farizeusokról? Egy nagyon részletes, hosszú, taglalt kritika Jézus szájából a farizeusokról. Ugye, mi adventisták jól ismerjük Máté 24-et. Jó farizeus és írástudó módjára tudjuk a 24-et, de a 23-ban van előbb a kritika. Ugye? Mielőtt rátér Jézus arra, hogy mi lesz az ő eljövetelének jele, azaz mielőtt az adventista üzenetet elmondja, az advent üzenetet, hogy mi lesz az ő eljövetelének jele, előtte elmondja, hogy mi a baj a farizeusokkal. És nézzétek, a 23. fejezet 28. verse, hogyha kikeresitek. Egyébként maradhatna előttetek nyitva ez a 23. fejezet, mert vissza-vissza fogok rátérni. Ha kikeresitek Máté evangélium a 23. fejezetét, és ott megnézitek a 28. verset, ott mondja ki Jézus legtömörebben a lényeget. Máté evangélium a 23. fejezet 28. verse, igazából csak a második felét olvasom. Kívülről igaznak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakvajtok képmutatással. Kívülről igaznak látszatok az ember előtt, de belül rakvajtok képmutatással.

Ez a farizeus imája, a Lukács 18, igen. Az új farizeus a nem farizeus. Észrevettétek? Jó, lehet kövezni a farizeust. Tudjátok, jó dolog a szabadság, de az ige mond valamit a szabadságról. Jakab levele. Bocsánat, Péter apostol levele. Emlékeztek, mit mond Péter az igazi szabadságról? Hogy nem lehet a gonoszság takarója, palástja. A szabadságot ezek szerint fel lehet használni arra, hogy takargassa a gonoszságot. Sőt, Jakab pedig azt mondja nekünk, hogy a törvényben van a tökéletes szabadság. Feltűnt ez nektek? Nem a törvényeskedésben, ne tévesszük össze a kettőt, hanem azt mondja, a törvényben tökéletes szabadság van. Hogy kezdődik a törvény? Én, az Úr vagyok a te Istened, aki mit csináltam? Kiszabadítottalak, kihoztalak téged a rabszolgaságból. Nem a szabadság törvénye? De igen. A 10 parancsolatnak az alap felütése a szabadság maga, a szabadság üzenete. És ha ennek fényében folytatod a 10 parancsolat olvasását, valójában nem iga alá akar téged vonni, hanem fel akar szabadítani. Mennyire más így a törvény, nem? Mit mond Jézus egészen pontosan Máté 23-ban? És mondom, ez egy kicsit darász részek, és ezt nem sokan szokták szeretni, de hogy beszéljek erről. Máté 23-ban azt olvasom, hogy kezdődik ez a szakasz? Nézzétek meg a legelejét. Nyissátok ki kérlek az igét, és nézzétek a fejezet legelejét. A második vers azt mondja, az írástudók és a farizeusok, így kezdődik, hogy mind képmutatók? Nem. Valami pozitív szavakkal kezdi, azt mondja, hogy Mózes székében ülnek, és amit parancsolnak nektek, azt megtartsátok és megcselekedjétek. Nem az volt a gond a farizeusokkal, hogy elővették Mózes törvényét. Inkább az volt a gond, hogy elhordozhatatlanná tették, rányomták az emberekre, és mit mond? Azt mondja a harmadik vers, hogy ők mondják, de nem cselekszik. Ugye? Nem az a fő probléma a farizeusokkal, hogy mint a szadduceusokkal, hogy ők egyszerűen csak hibás tantételeket tártak az emberek elé. Nincs feltámadás, nincs angyal, nem lesz ítélet. Ugye? Mózes 5 könyvén kívül más nem érvényes. A szadduceusoknak kifejezett tévedéseik voltak. A farizeusoknak nem elsősorban azt hányja Jézus a szemére, hogy tévednek, hanem azt, hogy képmutatók. Képmutatók. A 23. vers azt mondja, jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, és szeretném, ha jól megnéznénk ezt az igét. Mert megdézsmáljátok, azaz tizedet szedtek, tizedet adtok a mentából, kaporból, köményből. Ki az, akinek a kertjében van menta vagy kapor? Oké, ki az, aki évente szokott mentát és kaprot vetni? De ugye úgy ismerjük őket, hogy egyszer vetsz a friss kertedbe kaprot, minden évvel lesz kaprot, egyszer teszel mentát, invazív, ugye? Alig lehet kiírtani. És jön a farizeus és leszedegeti 10 levélből egy levél az Úré, és elviszi. És figyeljetek, hogy mit mond erről Jézus. Figyeljetek, hogy mit mond Jézus. Elhagyjátok a törvényben a nehezét, az ítéletet. Ó, várjál, Jézus reklámozza nekünk az ítéletet. Már ez is probléma, mert a farizeusokat szokták az ítélettel összefüggésbe hozni, de mindegy, azt mondja, elhagyjátok az ítéletet, irgalmasságot és hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, pont. Ez a mondat vége? Nem. Tudjátok, amikor én ezt olvastam, akkor egy kicsit úgy meglepődtem, meg egy kicsit eszembe jutott a saját konyhakertem. Azt mondja, Jézus nem mondja azt, hogy hagyjál már engem a kaporral, meg a mentával, a magától termő növényeiddel, meg azokkal az áldásokkal, amik úgy amúgy is ott vannak. Azt mondja, annak a tizede is az Úré. Mindened az Úré, és mindenből visszakéri a tizedet. Mindened az Úr, és ő azt mondja, hogy te használd a 90%-át. Figyelj, nem úgy van, hogy az enyémből adok tizet az Úrnak, a tizedet az Úrnak, hanem azt mondja, hogy minden az enyém, és neked adok 90-et. Így sokkal jobban hangzik, nem? Igen. Az Úr neked adott 90-et, és amikor apróságokban azt mondod, hogy ez nem számít. Kedves fiatalok, különösen azok, akiknek még nincs keresete, tényleg ajánlom mindenkinek a tizet fizetést a zseppénzből is. A zseppénzből is. Tegyétek próbára az Urat. Ezt maga az Úr mondja. Próbáljatok meg engem. Azt mondja, tegyetek próbára engem, hogyha nem árasztom rátok az áldás bőséggel. A farizeusok nem abban vétkeztek, hogy a törvényt

ne értették volna, hanem elviselhetetlenné tették a törvényt. Olyan dolgokat vezettek le a törvényből, amelyek már nem voltak jogosak. Ne cipeld az ágy ne bűdett szombaton, meg olyan dolgok, amiket nem mond az ige. De alapvetően Jézus nem azt kárhoztatja bennük, hogy előveszik az írást, hogy tanítják az írást, hogy nagyon mutatják, hogy ők betartják az írást. Inkább azt kárhoztatja, hogy belül nem stimmel valami. Nézzétek ugyanennek a fejezetnek a 25. és 26. versét. És figyeljétek meg ezt a kívül-belül képet. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok. Ez a fejezet mottója. Mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva van ragadománnyal, mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg. Mondjátok a szót, ami oda van írva, ha előttetek van. Előbb. A pohár és a tál belsejét. Hogy? A külsőjük is tiszta legyen. Fordítsuk le ezt hétköznapi nyelvezetre. Teljesen tegyük gyakorlativá. Mi a fontos? Ami belül van, vagy ami kívül van? Igen, rossz volt a kérdés. Nagyon jó. Testvéreim, hogyha belül rend van, akkor kívül is rend lesz. Magamról tudom igazán, tudjátok, én egy ideig értem legény lakásba, és óriási kupi volt körülöttem. Nem tudjátok felfogni, hogy milyen. Kész csoda, hogy na mindegy. Valahogy nem találtam azt a belső lelki békét. Jó sokáig eltartott, utána meg már nem értem utol magamat. Tehát én koleszosként is olyan voltam, hogy minden mindenhol. És figyeljetek, most nem tudok leülni úgy dolgozni, hogy az íróasztalomon ne legyen minden az élére állítva. Nem tudok koncentrálni, nem megy. Nyilván ebben van valakinek a befolyása mellettem, mi már 12 éve. Erika nagyon rendszerető, ezt elmondhatom róla. De ez a jótulajdonsága valahogy úgy kezdett átragadni rám, hogy legalább igényem legyen arra, hogyha dolgozok, ha nagyon kell koncentrálni, nem megy másképp. Nem megy másképp. De nem ment kívülről. Szerintetek anyukám nem mondta kiskoromtól kezdve, hogy csinálj rendet magad körül. Dehogy is nem. Milliószor. Csak az kívül volt. És nem valahogy innen belülről fakadt. Azt mondja, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor természetes következmény, hogy a külseje is tiszta lesz. Ami belül tiszta, az kívül is előbb-utóbb tiszta lesz. Ez lehet egy folyamat. Lehet, hogy nem látjuk rögtön egymáson a reformációnak, a belső szív megváltozásának a jelét, és ezért kell türelmesek lennünk egymással. De ez, amit az Úr elkezd, azt véghez viszi. Honoré de Balzac nem volt keresztény, végképp nem adventista. Francia regényíró volt, de van neki egy nagy mondata, amit mi is szoktunk idézni, pedig nem tudjuk, hogy őt idézzük. Ismeritek azt a mondatot, hogy nem elég becsületesnek lenni? Annak is kell, ismeritek. Olvastok Balzacot? Nem. Közmondássá vált. Közmondássá vált, igen. A Vidéki Orvos című könyvében írja, ez egy regény. Valójában nem elég, ha becsületes az ember, szükséges, hogy annak is látszik. És biztos hallottátok már ezt a mondatot, hogy nem elég valaki keresztény, annak is kell látszani. Nem elég, ha valaki Krisztus váró, annak kell látszani. Nem elég, ha valaki azt mondja, Krisztus követő, annak is kell látszani. Miért kell annak látszani? Miért kell, hogy kívülről is látszódjon? Ott van az a nagyon egyszerű szabály, amivel kezdtük az elején. A világ figyel. Azt mondja, úgy figyeljék, úgy fénylik a ti világosságotok a világban, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és nagyon megveregessék a vállaitokat, ugye? Nem? Hogy folytatja az ige? És dicsőítsék a mennyei atyát. Figyeljetek, ez a belülről fakadó jó cselekedet. Amikor megteszed, és te eltűnsz a képből, és marad az Isten. Tudjátok, nem elég kereszténynek lenni, annak is kell látszani. És ez a kereszténység vagy botránkozás, vagy meggyőző erő. Vagy dicsőítik a mennyei atyát, hogyha meggyőző erő, vagy pedig, ez is Jézus szava. Azt mondja, jaj, a világnak a botránkozások miatt, de tudjátok, kinek igazán jaj? Jézus szava szerint. Aki miatt a botránkozás esik, azt mondja nekünk az ige, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ezt ismeritek, ugye? Ezt nézzük meg jól, ezt az igét. 1 Tesszalonika 5, 21-22. Az első tesszalonikai levél lezárása. Pál apostol egészen rövid mondatokban gyakorlati tanácsokat ad a gyülekezetnek, és azt mondja, mindent tegyetek próbára. Ez nem azt jelenti, hogy próbáljatok ki mindent. Ugye a lágyabbat, a töményebbet, a keményet, meg a könnyűt.
Nem. Azt mondja, hogy vizsgálj meg mindent. És ami jó, azt tartsd meg. És a 22. vers azt mondja, tehát 1 Tesszalonika 5, 21-22, a 22. vers azt mondja, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Ti hogyan tekintetek erre az igére? Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Megmondom őszintén, én sokáig úgy tekintettem erre az igére, hogy mindent megvizsgálok, és amiről látom, hogy rossz, attól őrizkedek. Tehát én vizsgálok, én nézem, és rossznak látom, őrizkedek tőle. És aztán megnéztem, hogy más biblia fordításokban hogy van, meg hogy van a görögben, meg Ellen White hogy használja. És tudjátok, mi az érdekes? Ez nem csak ez az irány, hogy én nézem, megállapítottam, hogy rossz, távol tartom magam tőle, hanem ez az ige fordítva is igaz. Így is le lehetne fordítani, őrizkedjetek mindentől, ami a gonosz formáját, látszatát kelti. Vagyis lehet, hogy nem én vagyok, aki nézek, hanem valaki más az, aki néz. Mit látnak rajtunk az emberek? Tudjátok, évekkel ezelőtt, nagyon sok évvel ezelőtt, most már 15, lehet, hogy több évvel ezelőtt, volt egy nagyon nehéz beszélgetésem valakivel, aki esküv előtt összeköltözött a párjával. A gyülekezetünkben volt, és kértem, hogy kérlek ne. És ez a valaki biztosított arról, hogy ott semmi nem történik, tehát egyszerűen a praktikum így hozta, minek két albérlet. És tudjátok, ezt az igét idéztem, hogy ami azért rossznak látszik, tehát hogy nem elég kereszténynek lenni, annak is kell látszani, hát

Ugye látjátok, hogy mennyiszer találkozunk ezzel? És feltesszük magunknak is a kérdést, hogy ezt most miért csinálom, azért, mert meg akarok felelni a környezetemnek, vagy azért, mert ez a helyes. És ezt kell tennem. Figyeljétek meg jól az igét, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor a külseje is tiszta lesz. Ha a szív rendben van, akkor nem megfelelés kényszered van. Akkor egyszerűen csak választod, ami a jó. Ha a szív nincs rendben, tudjátok, a megfelelés kényszer az nem a szívből fakad, az az idegrendszerből fakad. Az egy másik pont az emberben. Torz gondolkodásból fakad a megfelelés kényszer. Az a külső. Meg kell felelned. Nem, legyen rendben a szíved. Legyen rendben a szíved. Jézus azért jött, hogy új szívet adjon nekünk, és ha belülről fakad a reformáció, az kívül is meg fog látszani. Pál apostol pont nem az az ember volt, akinek megfelelés kényszere volt, ugye? Emlékeztek, mit mond a korintusiaknak? Csekély dolog nekem, hogy tőletek ítéltessen meg. Képzeljétek el, hogyha ezt e-mailben beírnám a listára, hogyha a gyülekezet esetleg szembeállna velem, és azt írnám, hogy kedves testvéreim, nekem igen csekély dolog, hogy a ráckevé gyülekezet megmondja nekem, hogy ugye? Ezt tette Pál. Azt mondja, nem azt mondja, hogy semmi, figyeljétek, nem azt mondja, hogy semmi, elgondolkodom rajta, de azt mondja, hogy csekély dolog nekem, hogy tőletek ítéltessen meg. És figyeljetek, ugyanez a Pál mit mond, és ezt is szeretném, hogyha kikeresnénk, szintén a korintusi levél 4 fejezettel később. Ez az első korintusi levél 4. fejezetben olvastam azt, hogy csekély dolog nekem, és a 8. fejezetben ugyanez a Pál, ugyanennek a korintusi gyülekezetnek mit mond. És mondom, egyre közelebb vagyok a darásfészekhez. Az első korintusi levél 8. fejezet 13. verse. Első korintusi levél 8. fejezet 13. verse. Legszívesebben kórusban felolvastatnám. Azért, ha az eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, az én testvéremet. Akiről elmondhatsz mindent, hogy hitben gyenge, meg ítélkező vegán, meg elmondhatod mindennek. De akkor is Pál így folytatja, inkább soha nem eszem húst, ha az én atyám fia, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Megtennétek mondjuk értem az erőtelen vegáért? Mert mondjuk azt mondom, hogy bocs, én megbotránkozok, ha azt megeszed. Pál nem megfeleléskényszeres, ezt nem mondhatjuk. Éppen ennek a gyülekezetnek mondta, hogy nekem az csekély dolog, hogy mi a véleményetek rólam. De tudod mit? Ha megbotránkoztatlak, akkor soha többé nem eszek húst. Nem előtted nem eszek húst, nem Korintusban nem megyek be többé a hentes üzletbe, bocsánat, a mészárszékre, nem ugyanaz a kettő, van rá 2 külön szó, tudjátok. Pál mindig a mészárszékről beszél, és ott általában olyan ételek voltak, amiket a zsidók megehettek. Nem volt tisztátalan. Marha volt, meg ilyesmi, ugye? És volt a másik fele, ahol a tisztátalan ételeket vágták, tisztátalan állatokat vágták, oda nem mentek a zsidók, és a zsidókból lett keresztények, és így a keresztények sem. Ha az étel megbotránkoztat engem, megteszed, hogy nem eszed meg? Megteszed, hogy a kedvemért vega leszel? Nincs ilyen kérésem, nyilván. Az Úrnak van ilyen kérése, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és jól vigyázzatok, hogy mit adtok neki, és mit vontok meg tőle. De tudjátok, itt jön a végső, hogy is mondjam, a kenyértörés. Senkinek semmi köze hozzá. Hogy mit eszem, milyen zenét hallgatom, hogy öltözködöm, hogy ékszerezem magamat. Senkinek semmi köze hozzá. És egyébként, hogyha ellenségeket akarok szerezni, akkor a felsorolt témák közül választom valamelyiket. Ugye az ékszer, az étkezés, az öltözködés, a zene, és a... Ugye? Ugye? Nem ellenségeket szerezni jöttem, de a senkinek semmi köze hozzá. Testvéreim, ez nem a Krisztus jó illatja hang, nem? Ugye? A senkinek semmi köze hozzá, hogy én hogyan, az valahogy, hogy mondjam, nem a Krisztus jó illatja. Ennek az ellentéte nem a megfeleléskényszer. Ez a Krisztus jó illatjával áll szemben. Azzal, hogy a mi fő feladatunk, micsoda? Hogy minél több barátunkat, szerettünket, embertársunkat, szomszédunkat, testvérünket, bárkit megnyerjünk az örök élet számára. Ott vár minket egy örök élet. Ott vár minket egy örök élet, ahol egyébként az étkezés és a ruha nem lesz többé kérdés, mert vegán lesz és fehér ruha, úgyhogy... És az egyetlen ékszer, ami rajtunk

Ez az, ahogy az Úr kidíszít minket az ő igazságával. Kedves barátom, írja Ellen White. Ja, egy mondattal korábban. Ellen White idéz néhány korabeli okos embert. Ezt megtaláljátok az Értelmi Jellem Egyéniség második kötetében, 769. oldal. Senkinek semmi köze, hogy ezzel vagy azzal táplálkozom. Bármit teszünk, magunk viseljük annak következményeit. És a válasz, kedves barátaim, ebben alaposan tévedtek. Nem csak magatok szenvedtek helytelen utatok miatt, a körülöttek élők kénytelenek elviselni helytelen tetteitek következményeit. Testvéreim, beleütköztetek már abba, hogy valakinek van helytelen életmódja, és mi is szenvedjük? Hogy menjek egészen messzire. Láttatok már részeges apától szenvedő családot? Láttunk, bőven, ugye? És hagyj jöjjek egy kicsit közelebb, mert itt nem ismerek részeges apákat, hála az Úrnak. Láttatok már olyan családot, aki megszenvedi, hogy apa telehette magát, és akkor nem olyan az idegrendszere? Esetleg türelmetlenebb, vagy ilyesmi? Igen, láttunk. Nem úgy van, hogy senkinek semmi köze hozzá. Viseljük egymást. Itt vagyunk egymás, a közösség vagyunk. Ha remete lennék egy szigeten, akkor senkinek semmi köze hozzá. Akkor az Úr másért vonna felelősségre. Tudnék, hogy nem remetének hívott el. Nézzétek, fel szeretnék olvasni nektek egy hosszabb idézetet. Ez Ellen White visszaemlékezése 1842-re, amikor megkeresztelkedett. A keresztsége napjára. Tudjátok, hogy neki nagyon sok küzdelme volt azzal, hogy Jézus őt elfogadja úgy, ahogy van. Meg kellett érteni, hogy Jézus tényleg szereti őt. Hogy nem a bűnei miatt akarja elkárhoztatni, hanem a bűneit megbocsájtva magához akarja fogadni. És ezt nehéz volt hitben ezt meglépnie, és végül 15 évesen eljutott oda, hogy megkeresztelkedett. És leírja a bizonyságtételek első kötetben az élete történetét, és a keresztsége alkalmát, hogy mennyire várta, és így írja, hogy a történet folytatását olvasom. Aznap délután tagként üdvözöltek a gyülekezetben. Egy fiatal nő állt mellettem, aki szintén a gyülekezeti tagságra várt. Tudjátok, ez volt a tagfelvétel. Metodista gyülekezetről beszélünk. Békés és boldog voltam, míg észre nem vettem, hogy vastag aranygyűrűk ragyognak az ujján, a fülében nagy, feltűnő pár fülbevaló, majd észrevettem, hogy művirágok és költséges szalagcsokrok díszítik a kalapját. Lehűtötte örömömet a hiúság megnyilvánulása olyan valakiben, aki azt állította, hogy a szelíd és alázatos szívű Jézus követője. Arra számítottam, hogy a lelkészünk majd suttogva mond neki valamit, tanácsal látja el, megdorgálja a testvérnőt, de mintha észre se vette volna a feltűnő megjelenését, nem intette meg. Mindkettőnket ugyanúgy készszorítással fogadott a közösségbe, és Krisztus képviselője kezébe fogta az ékszerek, díszítette kezet, mindkettőnk nevét beírták a gyülekezet könyvébe. Egy 15 éves kislányról beszélünk. Nézzétek, hogy mit élt meg? Az eset nagyon megzavart, próbára tett. Eszembe jutott az apostol szava. És idézi a Bibliát. Kívánom, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat. Ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jó tettekkel. Miért ír Ellen White ilyeneket? Ez nyilván csak a korai és a viktoriánus látásmódja, ugye? Hát 1842, ugye? Hasonlóan 180 év, ugye? Felvetődik a kérdés, hogy mihez kezdesz egy olyan prófétával, akinek az üzenetét és gondolkodását korának trendje határozza meg. Milyen proféta az olyan proféta, aki nem a Szentlélek üzenetét szólja, hanem azt, ami a korára jellemző, meg a családjára. Ők ilyen konzervatív család voltak, és akkor Ellen White is ilyen konzervatívan áll a dolgokhoz. És tényleg csak az adventista hagyományok alapján beszélhetünk az ékszer kérdésről például. Tudjátok, miért nehéz erről a kérdésről beszélni? Találkoztatok már elvárással, ítélkezéssel, megszólással, kontrollmániával ezen a területen? Ezen a területen. Igen, rendszeresen találkoztunk. Tudjátok, mit ír Ellen White a szombat kérdésről? Azt mondja, hogy még a szombatot sem szabad kényszeríteni. Figyeljetek, az ékszer az egy 15. rangú kérdés ahhoz képest, hogy a 4. parancsolatban mit olvasok. Az Úrnak, a te Istenednek szombatja, ugye, megemlékezzél róla.
Azt olvasom a Review and Herald 1890. április 15-i számában, hogy a lelkiismeretet nem szabad kényszeríteni még a valódi nyugalomnap a szombat megtartására sem, mert Isten csak is önkéntes szolgálatot fogad el. Tehát miközben tiltakozunk az ellen, hogy mindenféle mozgalmak Európában és Amerikában is a vasárnapot akarják kötelezővé tenni, nekünk ugyanúgy nem lehet a szombatot kényszeríteni. És tudjátok, ez mindenre igaz, mert az Úr mit szeretne? Ha a szívünk lenne rendben. És tudjátok, ha ebben a kérdésben rendet szeretnénk a szívünkben, akkor vegyük elő az igét, és nézzük meg, hogy mit mond az ékszerekről. Emlékszem egy 15 évvel ezelőtti beszélgetésre, hogy most már van 18 is szerintem. Egy fiatal lányjal beszélgettünk Bózsván, és azt mondta nekem, hogy én megmutatom neked az igéből, hogy már pedig az ékszerekkel semmi baj nincs. És elővette nekem a Bibliát, és kinyitotta Énekek énekénél. És Énekek énekében azt olvasta, hogy emlékeztek talán erre a versre, hogy megsebesítetted az én szívemet, én húgom jegyesem. Emlékeztek erre az igére? Énekek énekében a 4. fejezet 9. verse. Megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal. Tessék, itt van. Ez pozitív. És feltettem a kérdést, hogy jó, hát összesen hány fiúnak a szívét szeretnéd megsebesíteni, hogy kiteszed, és aki látja. Ez a kontextus, ez házasság. És elkezdtem keresni, hogy milyen kontextusban szerepel pozitívan az ékszer. Pozitívan. És figyeljetek, mindig a házasság jön elő. Rebeka ékszereket kap. Megjelenik Jeruzsálem alá száll a mennyből, és mi, hogy néz ki, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ezékiel 16, amikor Izraelt egy asszonyként ábrázolja a Biblia, és azt mondja, hogy fel ékszereztelek téged. Figyeljétek, hogy mindig a házasság meg az esküvő kontextusában kerül elő, és aztán kiderül Jelenések könyve végén az is, hogy hát igen, az a fehér, tiszta, ragyogó fehér jós az ám a jó cselekedetek. Sőt, elmondja Pál és Péter is, hogy hát igen, az asszony igazi ékessége a jó cselekedetek, és az egészet átterelik ilyen lelki síkra. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Nézzétek meg, ez meg a hitnek a metaforája. Tudjátok, sokkal többször szerepel negatív értelemben. Ugyanabban az Ezékieli 16. fejezetben azt mondja, hogy én ékszereztelek fel téged, mondja az Úr. Én ékesítettelek fel. Adtam karkötőt rád, meg aranypereszet, stb. És aztán azt mondja, hogy utána te ékesítetted fel magadat, és mentél a szeretőid után. Húsásnál ugyanezt mondja, a feleségem felékesíti magát, mondja az Úr Izraelről. És ugyanezt történik a valóságban is, fizikai síkon, Húsás feleségével felékesíti magát, és megy a szeretői után. Azt találom, a kedvenc szakaszom. Ézsaiás könyve 3. fejezetét olvastátok már? Ez egy hosszabb szakasz, felolvasok belőle egy néhány részt. Figyeljétek meg, hogy mihez kapcsolja az ékszerviselést. Azt mondja, mivel Sion lányai felfúvalkodtak, felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengész bongást szereznek, ezért megkopasztja az Úr Sion lányának fejtetőjét. Elveszi tőlük a fülönfüggőket, a karpereceket, a fátyolokat, pártákat, lábláncokat, öveket, jó illatokat, erekéket, gyűrűket, orpereceket, hosszú felsorolás. A balzsam illat helyén lesz büdösség, ez már nem Krisztus jó illatja. Az öft helyén kötél, a felfodrozott haj helyén kopasság. Sírnak és gyászolnak kapui, és elpusztítatván a földön ül. Tudjátok, valahányszor elkezdem az ékszereket olvasni a Bibliában, mindig köze van vagy a házassághoz, vagy a paráznossághoz, vagy a bálványimádáshoz. Ezek bálványszimbólumok voltak, azt írja a Bibliát, hogy napszimbólumok, holdszimbólumok. Láttatok már ilyen nagy fülbevalót, ugye? Senki nem gondol már arra, hogy hát igen, ez több ezer éves ezelőtt még a hold szimbólum volt. A szakasz egyébként így kezdődik, mielőtt azt mondanátok, hogy hát ugye ez Ézsaiás kora. Úgy kezdődik, hogy Ézsaiásnak, Ámos fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől és lészen az utolsó időkben. ... Így kezdődik a 2. fejezet, és a 3. fejezetig nincs vágás. Ez itt egyetlen egy mondandó. Ez itt az utolsó idő. És Sion lányáról beszél, és hogyha az utolsó idők Sionjáról beszélünk, akkor az a maradék egyház. Nem tudom szépíteni ezt, de figyeljetek, ha belenéztek a Bibliába, amikor az
Isten népe találkozik az Úrral, mindig történik valami kívül is. Mit csinál Mózes, amikor meglátja, rájön, hogy a csipkebokorban az Úr van, Jahve, a vagyok. Mit csinál? Leveszi a saruját. Mit csinál Péter apostol, amikor rájön, hogy a parton Jézus van, és ő éppen halászik, félmeztelenül. Mit csinál? Teljesen logikátlan módon felöltözik, és úgy ugrik be a vízbe. De nem akar az Úr elé úgy menni, vagy akárhogy. Mit csinál Jákob, ez most volt a szombatiskolában. Mit csinál Jákob és a családja, amikor elindulnak Bétel felé a sikemi vérfürdő után? Találkozni az Úrral. Azt mondja neki az Úr, gyere hozzám Bételbe, gyere hozzám. Mit csinálnak? Leveszik az ékszereket és elássák egy fa alatt. Mit csinál Izrael, miután az aranyborjú, után az Úr ugye, kifejezi a haragját, és azt mondja, nem megyek fel veletek Kánaánba. Megígértem, hogy bementek, küldök előttetek angyalokat, menjetek, de én nem megyek fel köztetek. Mit csinál Izrael? Gyászba borul és leveszik az ékszereket, a fülönfüggőket, stb. Azt talán, hogy a Bibliában a reformáció az mindig valahogy kívül is meglátszik. És nem egyszer látom, hogy az ékszerek letevésével kezdődik. Testvéreim, a konklúzióm mindössze annyi, hogy tudom, hogy kívül megváltozni kevés. Az Úr azt szeretné, ha belül változnánk meg. Az Úr azt szeretné, hogyha nem azt mondanánk, hogy semmi között hozzá, hogy öltözöm, semmi között hozzá, mit eszem. Sokszor látom, hogy aki nem úgy eszik, az bántja a másik öltözködését, aki meg nem úgy öltözik, az vagy, meg a másiknak az étkezését. Mindegy, csak egymást tudjuk kritizálni, ugye? Testvéreim, ez egy folyamat, ne ítélgessük egymást, de helye van Krisztusban az intésnek. A célom ezzel a mai alkalommal az, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást, és akár milyen szokásunk van. Mondom, felsoroltam egy csomó témát, amivel ellenségeket lehet szerezni magunknak. Az én életemben, a te életedben bármilyen szokás van, bármilyen attitűdöd van, akár külsődleges dolog, nézd meg az igében. Hát, ha az Úr mondani akar róla neked valamit, hát, ha fel akar szabadítani valamitől. Nem hagyományok alapján beszélünk az ékszerekről. Nem hagyományok alapján beszélünk az étkezésről, a zenéről, a szokásokról, az életmódról. Van igénk. Van, így szól az Úr. És tudjátok, a végén, mielőtt egy felhívást intéznék hozzátok, hagyd mondjak el egy nagyon egyszerű történetet. Felírtam magamnak a 8-at, de kiválasztottam a kedvencemet, a legegyszerűbbet. A nővérem meg az öcsém kint élnek Amsterdamba, és a nővérem úgy határozott, hogy ellátogat a Amsterdam déli részében lévő nemzetközi adventista gyülekezetbe. És hát jó a közlekedés, mindenhova eljutsz, de azért az utcák nem egyszerűek. És a nővérem szeretett volna oda találni a gyülekezetbe. Találjátok ki, hogy talált oda. Ezek után nem lesz nehéz. Leszállt a metróról, annál a megállónál, ahol le kell szállni, és jól laposan megnézett mindenkit. És kiszúrt egy lányt, aki úgy öltözködik, mint egy adventista lány. És elkezdte követni. És tudjátok, hova ment a lány? A gyülekezetbe. Igen. Igen. Jobb, mint a GPS. Merünk-e mások lenni? És tudjátok, nem arról beszélek, hogy legyünk amisok. Sőt, ugyanaz az Ellen White, akit az előbb idéztem, határozottan azt mondja, kedves testvérnők, még otthon se öltözködjetek úgy, mint egy madárijesztő. Ezt a szót használja, mint egy madárijesztő. Mert a családotoknak, a férjeteknek és a gyermeketeknek önbecsülést ad, hogyha azt látják, hogy anya rendesen öltözik. Nem arról van szó, hogy legyél, tudod, legyetek szépek, legyetek igényesek, persze, de legyetek felismerhetőek. Miért ne lennénk azok, hiszen a láthatatlan kereszténység az nem kereszténység. Sokszor annyira félünk, hogy olyan tipikus beszűkült kocka adventisták leszünk, hogy tipikus világiakká válunk, ugye? És már nem látni a különbséget a kettő közt. Mit ne adna oda Jézus, ha már az életét odaadta? És te mit vagy hajlandó odaadni érte? Mi az, amit Jézus ne tett volna meg érted? Annyira egyszerű dolog, nem?
Oda mész és azt mondod, Uram, változtasd meg a szívemet. Uram, adj nekem új szívet, és szeretném, hogyha az életemben kívül is meglátszódna mindaz, ami belül van. Emlékszem, ezt még hagyd mondjam el, nagyon röviden, és utána befejezzük. Luis Torres volt az, aki, talán hallottátok őt, itt Magyarországon is volt egyszer-kétszer, ő egy misszionárius, aki eredetileg Bill Haley-nek a rock and roll zenekarában volt, tehát egy igazi celeb volt még az 50-es években. Most adventista misszionárius, és tartott egy nyilvános előadást, és az ékszerekről beszélt, és azt mondja, neki nem tűnt fel, hogy volt a sorok közt egy hölgy, aki úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa, abszolút nem tűnt fel. Egyszerűen a Bibliáról beszélt, és mi van az ékszerekben. És mit mond a Biblia az ékszerekről? És valahogy a tudomás eljutott, hogy ez a hölgy, ez sírba kívánja őt, mert őt megsértette. Luis Torres nem az a típus, aki ezen megijedt, hanem elment a hölgy lakására, megszerezte a címét, és bekopogott, és azt mondja, hogy beszélni szeretnék önnel, mert úgy tudom, hogy valami gond van. És a nő nagyon-nagyon leordította őt, hogy mert ilyet tenni, hogy ott a több száz fős tömeg előtt őt kipécézi, és róla beszél, és stb. És azt mondja, miért ránéztem önre? Találkozott a tekintetünk? Nem. Mondtam a nevét? Nem. Akkor ki beszél önhöz? Én beszéltem, vagy valaki más onnan belülről? A hölgy megtért, megkeresztelkedett, mert rájött arra, hogy nem Luis Torres sértegette őt, hanem belül a Szentlélek. Nem is nézett rá, észre sem vette. A kérdés, hogy átadod-e az életedet Krisztusnak. Ne lepődj meg, hogy olyan szokások fognak eltűnni, amikről azt hitted, hogy ez az életed része. Olyan zenei stílus fog eltűnni, amiről azt hitted, hogy ez az, ami neked boldogságot ad. Olyan ételek, amelyekről azt hitted, hogy ettől biztos nem szabadulok meg. És remélem a mennyben is lesz majd. Megoldjuk a kóservágást, ugye? Ne lepődj meg, hogyha Jézus ízletessé tesz olyan dolgot, amiktől eddig rosszul voltál. Ne lepődj meg, hogyha Jézus kedvessé tesz előtted olyan embereket, akiktől eddig tartózkodtál. Ez az, amikor az Isten elkezdi kicserélni a szívedet, a kőszívet hússzívre. Hajlandó vagy oda menni hozzá azért az új szívért? Vállalod ezt a kockázatot? Vállalod a szembeszelet és az árral szemben úszást? Ha igen, akkor Jézus ma hív téged. Én azt kívánom nektek, hogy menjünk Jézushoz. És hagyjuk, hogy átformáljon. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te szeretetedért, amit megmutattál nekünk a Golgotán Jézus Krisztusban. És azért térdelünk most előtted, mert ezzel is szeretnénk kifejezni kívülről is, és még a testtartásunkkal is, hogy te vagy a hatalmas teremtő, mi pedig a te gyermekeid vagyunk. Igen, Atyánk, szeretnénk olyanok lenni, mint a kisgyermekek, olyan egyszerűen bízni benned. Szeretnénk hagyni, hogy te átformálj minket, akármit is hozzon az, akármilyen szokásoktól, vagy külsőségektől szabadítasz is meg, vagy akármilyen új szokások is jönnek az életünkbe tőled, szeretnénk ezekkel bátran szembenézni. Atyánk, nem azt szeretnénk, hogy a külsőnk változzon, hanem azt szeretnénk, hogy a szívünk változzon meg. Megígérted, hogy hús szívet adsz a kőszív helyett, és tudjuk, hogy ennek természetes következménye lesz a mindent átható változás. Atyánk, szeretnénk azt is kérni tőled, hogy adj türelmet egymáshoz, mert nem tudjuk, hogy ki hol jár a keresztény életben. Nem látjuk egymás szívét. De olyan sokszor megtapasztaltuk már, hogy amilyen az egyik előrébb jár, a másik le van maradva, de más területen megfordítva van, és éppen ezért nem akarjuk egymást sem ítélgetni, sem kárhoztatni. De azt is kérjük, hogy adj bölcsességet és szeretetteljes szavakat, amikor annak van az ideje és a helye, hiszen Krisztusban helye van az intésnek. Atyánk, segíts, hogy olyan nép legyünk, olyan gyülekezet, olyan közösség, akiket világosan meg lehet különböztetni ettől a világtól. Atyánk, mi az örök életet várjuk, és az örök életre tekintünk. Add ezt a gondolkodást nekünk a szürke hétköznapokban, és segíts emlékeznünk arra, hogy a te szereteted mindig velünk van. Segíts mindig feltekintenünk Krisztusra. Az ő nevében. Amen.

0: Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt
1: jó kedvéből, hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség között, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a gyermekek figyelmét kérném mindenek előtt. Figyeltek? Amikor kisfiú voltam, voltak kincseim. Biztos nektek is vannak, amikre nagyon vigyáztok. Valamit, amit elraktok a szekrényetekbe, a ruhák mögé, a könyvek mögé. Van egy kis doboz, amiben beleteszitek, őrzitek, vigyáztok rá. Azt olvastam a Bibliában ma reggel, hogy a Jóistennek van egy olyan kincse, amelyik értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Mit gondoltok, mi ez a kincs? Értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Azt mondja ugyanaz a könyv, amelyikben olvastam, hogy ez a kincs az Isten beszéde. Ki az, akinek közületek van Bibliája? Aki már 6-7 éves, vagy korábban kezdte, már lehet, hogy olvasni is tud. Ki az, aki tud közületek olvasni? Szülinapra bizony, hogyha egy szép Bibliát kértek, és megkéritek apát vagy anyát, hogy nagyon szép betűkkel írja bele a neveteket, hogy ez akkor mostantól ennek a kisfiúnak, kislánynak a Bibliája, amit adott neki apa, anya, apa és anya, és beleírják a dátumot. És erre a kincsre, gyerekek, erre a Bibliára nem úgy kell vigyázni, hogy elrakjátok a ruhák mögé, vagy a könyvek mögé, hanem ki tudja, gyerekek, hogy kell vigyázni a Bibliára? Figyeljetek csak rám. Hogy kell vigyázni a Bibliára? Tessék. Nagyon kell vigyázni. Azt mondja a Zsoltár író egy helyen, gyerekek, képzeljétek el, hogy ő annyira úgy vigyázott a Bibliájára, úgy vigyázott a Jóisten beszédére, hogy az ő szívébe rejtette. A szívébe rejtette az azt jelenti, hogy gondolkodott róla, megtanulta. Hadd mondjak el nektek egy történetet. Sok száz évvel ezelőtt történt, amikor még az embereknek nem volt Bibliájuk. Nem volt Bibliájuk. Képzeljétek el, gyerekek, ki is mondta, hogy van Bibliája? Még egyszer tegyétek fel a kezeteket. Nagy kincs a Biblia, gyerekek. Abban az időben még a felnőtteknek sem volt Bibliájuk. Ennek a bácsinak a mestersége pék volt. Figyelj csak, mit mondok. Szerintem én is érdekeset mondok. Pék volt ez a bácsi. Volt neki egy péksége. Tudjátok mi az, hogy pékség, gyerekek? Mi készül a pékségben? Tessék, kenyér, zsömle, kalács. Ez a bácsi egy pék volt. Volt neki egy nagy asztal, ahol összedolgozta a tésztát, gyúrta, dagasztotta, aztán kelesztette, majd a háziasszonyok kijavítanak, hogy van pontosan a sorrend. Tehát készítette a kenyeret. És képzeljétek el, gyerekek, hogy ennek a bácsinak sok-sok évébe tellett, hogy annyi pénzt összegyűjtsön, hogy tudjon venni magának egy Bibliát. Mert abban az időben a Biblia még nagyon ritka könyv volt, nem nyomtatták, hanem ha valaki Bibliát akart, akkor megkért valaki más írástudó embert, hogy másolja le versenként a Bibliát. És volt, akinek már az is boldogságot jelentett, hogy néhány bibliai könyve volt csak esetleg, az evangéliumokból, a zsoltárokból fejezetek. És ez a bácsi nagyon sok pénzt összegyűjtött, hosszú évek alatt, hogy legyen neki egy Bibliája. És azt tette, mert ő is őrizte ezt a könyvet, vigyázott rá, hogy amikor végezte a munkáját, oda rakta az asztalra mellé ezt a Biblia részletet, és olvasta. De gyerekek, abban az időben nem csak, hogy kevés volt a Biblia, megvárom, hogy szépen viselkedtek, és akkor folytatom a történetet. Vagy vissza lehet menni apához, anyához. Rendben? Köszönöm. Abban az időben nem csak, hogy ritka volt a Biblia, hanem a hatóságok, az egyház, a katolikus egyház nem örült, hogyha az emberek Bibliát olvastak. És ez a bácsi is csak titokba olvasta, nem is nagyon mondta el senkinek, hogy van Bibliája. Egy alkalommal dörömböltek az ajtaján, miközben a munkáját végezte. Készítette a tésztát, és ott volt egy kicsit odébb a Biblia tekercs. Mert meghallották a város katonái, hogy neki talán van Bibliája. Engedj be, szeretnénk átkutatni a házadat. Mit csináljon most? Ott volt előtte a kiterített tészta, valami papírba, ruhába gyorsan betekerte a Bibliát, beletette a tésztába, ráhajtotta a tésztát, és betette a forró kemencébe. Bejöttek a katonák, átkutattak mindent, mindenhova benéztek.
még a lisztes zsákokat is kinyitották, és a zsákokat a dárdájukkal, kardjukkal átszurkálták, hogy éreznek-e benne valamit, hogy abba elrejtette esetleg ezt a könyvet. De nem találták. Kimentek. A Pék bácsi, ahogy csak tudott, sietett vissza a kemencéhez. Vette ki belőle a tésztát, ami már előtte jó, illetve ami akkora már jó ropogósra sült. És amikor megtörte, akkor úgy aggódott, hogy vajon mi maradt az ő Bibliájából, mert ez volt neki a legnagyobb kincse. És olyan boldog volt, hogy átforrósodott, de nem semmisült meg. Nem volt kár ebben a könyvben. Azt olvastuk az igéből, és ezt az igét mondtam nektek, hogy értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy akinek már van Bibliája, az fedezze fel, hogy mennyi kincs, mennyi érték van ebben a könyvben. A Jóisten szól hozzánk általa. Vigasztal, tanácsol, bátorít. És legyen nektek ez egy olyan könyv, egy olyan értékes könyv a ti számotokra, amit hogyan lehet megőrizni a legjobban? Hogy mondtam az elején? Mondjad. Igen, hogyha a szívünkbe rejtjük, hogyha olvassuk, hogyha megtanuljuk, hogyha megértjük. Úgy legyen, gyerekek, legyetek ti is boldog Biblia tulajdonosok, és használjátok, olvassátok, kutassátok a Biblia kincseit. Amen. Kedves gyülekezet, tegyük mi is ezt, és lapozzunk az Új Szövetséghez, Timóteushoz írt első levél első fejezetéhez. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele első fejezetéből. Olvasok egy hosszabb ige szakaszt, és nem szokásszerűen szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy legyen nyitva a Bibliátok, mert a mai délelőtt során tényleg Biblia tanulmányozással foglalkoznánk, versről versre, olykor mondatról mondatra, vagy szóról szóra. Timóteusi első levél első fejezetének az első versétől a 17. versig terjedő szakaszt olvassuk el. Pál Jézus Krisztus apostola, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudomány, se mesékkel és vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely rám bizatott. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén a szolgálatra. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szer felett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, tisztesség és dicsőség, örökkön örökké. Amen.
Kedves gyülekezet, akik tudtok maradni délután 2 órára, innen fogjuk folytatni a 18. verstől, de a mai délelőtt folyamán ezzel az első 17 verssel foglalkoznánk. Rögtön tegyük is fel a kérdést, hogy miről szólt ez a 17 vers. Ha egy mondatban kellene összefoglalnunk, hogyha címet kellene adni a mai ige tanulmányozásnak, miről szólt ez a 17 vers? Kulcs kifejezéseket, hogyha kutatjuk benne, akkor két nagyon szép gondolatot találunk visszatérő módon, és aztán a szakasz vége felé egyértelműen a középpontba állítva. Az egészséges tudomány, amire a legnagyobb szüksége van egy beteg embernek és emberiségnek. Az egészséges tudomány, ahogyan azt az Isten adni akarta, adni akarja, és adni fogja az idők végezetéig azoknak, akik betegek, akik gyógyulni akarnak, akiknek gondjaik vannak. Gondjaik vannak immár nem a világgal, nem a szomszéddal, nem a hittestvérükkel, akiknek gondjaik vannak önmagukkal. Az egészséges tudomány, amivel az Isten talpra állítja, meggyógyítja, rendbehozza az ember lelkiismeretét, az ember gondolkodását, az ember hitét. Mikor írta az apostol ezt a levelet? Kinek írta az apostol ezt a levelet? Hova írta az apostol ezt a levelet? Ha mindezeket végig gondoljuk egészen röviden, talán még szebb lesz ez a tanítás, amit olvashatunk ezekben az igékben. Pál, Jézus Krisztus apostola, és a 2. versben olvassuk, hogy Timóteusnak, akit a 3. vers tanúsága szerint Macedóniában menetelekor kérte meg, hogy maradjon Efézusban. Mit tudunk Efézusról? Mit tudunk Efézusról? Szóljatok hozzá nyugodtan. Volt ott más tudomány Efézusban? Milyen más tudományról olvasunk az apostolok cselekedeteiben írott könyvben? Ami Efézusnak egy nagy problémája volt, ami a korabeli missziónak egy nagy kihívást jelentett. Milyen más tudományt? Ugye efézusi diánna kultusz volt egy termékenységi kultusz, hatalmas befolyással. Emlékeztek, hogy milyen nehéz volt ott az úttörés a misszió számára? Az apostollal és a többiekkel mit tettek? Nem csak, hogy hamis eszmék voltak, de gazdasági érdekek is voltak. Kegytárt kereskedelem, hamis iratokkal való kereskedelem, már tartalmukat tekintve hamis iratokkal való kereskedelem. Úgyhogy az apostolok kegyetlen körülmények között kellett, hogy helytálljanak, hogy ott vessék a magot, az ige magvát, és ott az evangéliumnak növekedést szerezzenek, Isten segítségével. Azonban milyen hamis tudományról beszél itt a Timóteusi levél első verseiben az apostol? Nézzünk bele az igénkbe, és gyűjtsük össze, hogy mik azok a jellemzők, amiketről a 3. vers végén azt mondja, nézzetek csak oda, ne tanítsanak más tudományt. Mi volt ez a más tudomány? Olvassuk tovább az igét. 3 kulcskifejezést olvasunk. Az első, szedjük össze együtt. Se mesékkel, ugye? Se mitoszokkal, történetekkel, se vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal. Amikor megpróbáljuk kitalálni, hogy mi volt ez a más tudomány, amivel az apostol küzdött, nyilván ezekből kell kiindulnunk, valahogyan rekonstruálnunk kell, fel kell építenünk ezt a fajta hamis tanítást. Mi ad ehhez egyébként? Itt már gyanakszunk, hogy mi volt ez a más tudomány? Vége hossza való nemzetségi táblázatok? Mi az a fogalom, ami megjelenik a következő versekben, ami egyértelművé teszi, hogy itt nem az efézusi diánna kultusz volt a kihívás? Kinek van meg ez a kifejezés? Az 5., 7., 8., 9. versekben kulcskifejezéssé válik. A törvény és a parancsolat, ugye? A törvény és a parancsolat. Kik voltak tehát akkor ezek a tanítók, akik az egészséges tudománytól elvezették ezt az efézusi pogány kultusztól éppen csak gyógyuló fiatal gyülekezetet, amit Timóteusra bízott az apostol? Hogyan nevezhetnénk őket? Azok a zsidók, vagy azok akár zsidó keresztények, hiszen tudjuk, hogy legalább 3-4 csoportja volt ezeknek a rétegeknek Krisztus korában, illetve a Krisztus utáni apostoli korszakban, akik még mindig összekapcsolták a vallást, az Istenre tartozó dolgokat az ószövetségi törvényekkel. A zsidó keresztények voltak, akkor azért próbálták még mindig beemelni ezeket a rendtartásokat, hiszen nekik elképzelhetetlen volt az, hogy Jézussal véget ért az a sok ezer éves hagyomány, amit az Isten kinyilatkoztatásként adott a hívőknek. Ha pedig gondolunk a zsinagóga rendszerre, akkor illetve rájuk gondoltunk az előbb a zsidó keresztényekre,
Melyikre gondoltunk az előbb? A zsidó keresztényekre. Ugye, ha pedig a farizeusokra gondolunk, akkor pedig teljesen érthető, hogy ellene voltak a kereszténységnek, amelyik mesiásként beszélt Jézusról, a názáretiről. Nem kis felzúdulást keltettek ezek a gondolatok, ez a más tudomány, és nem kis mértékben megzavarta a keresztény, az első keresztény gyülekezetet Efézusban. Mi volt az azonnali következmény ennek a más tudománynak? Melyik igeversből emelnénk ki ezt a részt? Tessék? Negyedik versben olvassuk, ugye, ha jól értettem, hogy ezt mondtátok, versengéseket támasztanak. Versengéseket támasztanak. Mit féltett az apostol a versengések miatt? Mi nem tud tovább haladni emiatt? Emiatt a más tudományból fakadó versengés miatt? Az Istenben való épülés a hit által. Az Istenben való épülés a hit által. Az ördögnek teljesen mindegy egyébként, hogy a zsidó keresztények, vagy a Diana kultusz, vagy a farizeusi kereszténység miatt támaszt versengést. Csak legyen. Csak legyen. És az Istenben való épülés megakadt. És erre hivatkozva, ezt féltve, mondja az apostol üzeni Timóteusnak, hogy állíts helyre az egészséges tudományt. Mentsd meg ezt a gyülekezetet, fáradozz a testvéreidért, segíts, hogy helyére kerüljön mindez a versengés, és megszűnjön. Mert ha, és talán, hogy miért volt veszélyesebb az efézusi Diana kultusznál ez a fajta más tudomány, az kiderül a következő versekből is, mert mi volt ennek a gondolkodásnak a legnagyobb problémája, amitől majdnem keresztény volt, de mégsem keresztény volt ez a gondolkodás. Itt folytatódik ugye az ige szakasz, ne fáradjunk bele a kutatásába, itt folytatódik ez az ige szakasz azokkal a kifejezésekkel, amiket így olvasunk a következő igeversben, az 5. verstől, hogy a parancsolat, a 7. versben, hogy akik törvénytanítók, a 8. versben, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Mi volt a probléma itt a törvénnyel? Mi volt a probléma itt a parancsolattal ennek a gyülekezetnek, ezeknek a testvéreknek? Mi volt a probléma? Azért szeretném ezt a kérdést így felvetni, és ne érezzük ezt egy teljesen száraz kérdésnek, hogy ez egy olyan írásmagyarázat, ahol és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi volt akkor a probléma, hogy jön ez hozzánk. Mi a problémája a törvénynek azóta is az emberre, az embernek a törvénnyel? Mi a problémája azóta is? Azt gondolom, hogy nekünk adventistáknak, Krisztusvároknak is talán ez a legnagyobb problémánk. Az advent mozgalomnak is. 1888-ig és azután is az egyik legnagyobb problémája, hanem a legnagyobb problémája. Azt mondja az apostol az 5. versben, hogy a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és az igaz hitből való szeretet. Mi a parancsolat, mi a törvény a hívő ember számára? Azt mondja, a parancsolatnak vége. Szoktuk mondani, a parancsolatnak célja. Milyen szerepe van a törvénynek a hívő, a keresztény ember életében? Az Isten felmentett minket az ő törvényének való engedelmesség alól. Érdekes itt azt a kérdést is feltennünk, és még mindig az ige szakaszon belül maradunk, hiszen elolvastuk ezt az ige szakaszt most együtt, hogy egyébként itt melyik törvényről van szó az apostol szerint? Melyik törvényről? Milyen törvényeket ismerünk az Ószövetségben? Ugye vannak polgári törvények, ugye vannak ceremoniális törvények, vannak mindennapi élettel és a ceremoniális élettel kapcsolatban lévő, egyaránt kapcsolatban lévő tisztasági törvények. Van 10 parancsolat, ugye? Melyik törvényről van itt szó? Szeretném, hogyha kutatnánk az igét, és pillantsunk bele az igébe, melyik ige szakasz teszi tisztában, hogy itt melyik parancsolatról, melyik törvényről van szó? Emeljétek ki, mondjátok a verset, hogyha megvan. Az igében van, ne engem nézzetek. 9.-10. vers. Azt mondja az apostol, tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van. És következő megfigyeltük ezt a

vagyis igaz hitből való szeretet. A törvény célja a jellem, a törvény célja a meggyógyuló ember. De a törvény el tudja végezni ezt a munkát, hogy meggyógyítson minket? El tudja végezni azt, hogy a mi szombatünneplésünk ne olyan legyen, hogy várjuk a napnyugtát? Meg tudja változtatni a mi szívünket? El tudja azt végezni, hogy várjuk a szombat kezdetet? Kijelöli a határokat. Azt mondja, hogy Isten nélkül az idődet nem tudod beosztani. Isten nélkül az egészségeddel nem tudsz bánni. Isten nélkül az emberi kapcsolataid egy kudarc. Isten nélkül te magad, önmagad számára vagy a legnagyobb kudarc. És emiatt ne sírj a világra, ne bántsd a szomszédodat, a testvéredet, a politikusokat, az akárkiket. Nem ővelük van a baj. A törvény rámutat arra, hogy igen, neked is van lehetőség helyesen járni. De a törvény nem tud abban segíteni, hogy én helyesen járjak. Megmutatja a célt. De azt mondja az igevers, az idézett igevers, hogy a parancsolatnak célja. De nem azt mondja, hogy a cél a parancsolat. A parancsolatnak célja. És amikor az apostol felhívja Timóteust, hogy valamit rendbe kell tenni, mert ezek az emberek ismerik az igazságot, ezek az emberek ismerik az ószövetségi történeteket, a 10 parancsolatot, az Isten hatalmát, az Isten bölcsességét, ismerik, de a hitéletük nem működik, mert mit csinálnak? Versengenek. Mert versengés mindig ott van, ahol teljesítmény van. Ahol órába, percbe, kilóba mérik azt, hogy ki, mennyi, nyilván jelképesek ezek a kifejezések. De lehetne a bölcsességet is kilóba mérni, kiderülne, hogy milyen versengés van esetleg emberek, hívő emberek között, a tudásukkal kapcsolatban, az igazságismeretükkel kapcsolatban. De versengenek. Megkapod az Isten törvényét, amire mit mond az apostol? Azt mondja az apostol, hogy tudjuk pedig, hogy a törvény jó. És a Bibliában a jó kifejezés nem a 4-est jelenti, mint nálunk az iskolában, hanem a jó az Isten, ugye? Senki sem jó. Az Ószövetségben a jó kifejezés maga az igazi, tökéletes isteni jellem. A törvény tehát visszatükrözi azokat az alapelveket, amik mentén működik az élet. De azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy de meg kell érteniük ezeknek a hívőknek, a te gyülekezetednek, vagy lehet, hogy neked magadnak is újra, hogy látod a célt, de hogy tudsz abba az irányba haladni? Nem lehet azt mondani, hogy az apostol lényegtelen dolgokkal foglalkozott, pedig még csak a bevezetőjét írta meg a levelének, nem? Azt mondja Timóteusnak, hogy hidd el, hogy ez a kulcs probléma, ez a legnagyobb kérdés. Ez a legnagyobb kérdés. Mert már elfordultak a Diana kultusztól. De mindig fennáll a veszély, hogy az igazság ismerete, a törvény ismerete az emberben azt a tévképzetet erősíti meg, hogy a lábam már rajta van a jó úton. Én már tudom, hogy mi a rossz. Már látom, hogy mi a jó. De bennem van-e a jó? Működik-e? Ez a mi dilemmánk. A hétköznapokban is ez a küzdelmünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, van egy értékrendem, van egy világképem, bizonyos értékekért versengeni is kész vagyok. De biztos, hogy az Isten is ezt akarja, ilyen szinten megállni. Ha itt megállunk, akkor alig vagyunk messzebb a Diana kultusztól, egy pogány termékenységi kultusztól, amiben esetleg még jól is érezték magukat ezek az emberek korábban, mert legalább nem volt lelkiismert furdalásuk. Pál viszont azt mondja, hogy azt kell megértenünk, hogy hogyan működik a Szentlélek akkor, amikor a parancsolat megmutatja a célt, és Isten segítségével az ember megtapasztalja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretetet, ahogyan azt az Istentől ő kapja, és ahogyan azt ég képes önmaga ellenében is megélni az embertársa felé. És nincs tovább versengés, és nincs tovább vitatkozás. Vége ossza nélkül való nemzetségtáblázatok, okoskodások. Az apostol tehát sajnál bennünket, amikor azt mondja, hogy nem értik, mit beszélnek, és azt sem, hogy miket erősítgetnek. Ilyen az az ismeret, amiben nincsen benne, az az erő, amitől működne, amitől fejlődne, amitől épülne a hívő ember, a keresztény ember. Olyan szép azonban, hogy amikor az apostoli gondolkodást keressük, és én 2 szakaszára szeretnék a hátralévő időben kitérni ennek a 17 versnek, akkor megérthetjük azt, hogy miért volt mégis erős a kihívások, a nagyon komoly kihívások ellenére is az apostoli gyülekezet. És amikor

0: visszatekintünk az ige szakasznak akár csak az első két versére, megállhatunk ott, és mindenkinek javaslok egy olyan biblia tanulmányozást, aminek mondjuk az a témája, hogy az apostoli köszöntések és búcsúzások az első században. Akkor nézzétek meg ezt a bevezetést. Pál, Jézus Krisztus apostola, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint. Nem arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy mostantól így kell köszönni. Ez a törvény és ez a parancsolat. Nem arról van szó, hogy az ember felvegyen olyan formális, szép szavakat, kegyes beszédet, amivel azután el tudja a gyümölcstelenségét takarni a maga személyes hitéletének. Azt, hogy nincsen öröm, nincsen békesség, és nincsen önzetlen hitből való szeretet a körülötte lévő világ felé. De nézzétek meg, hogy az apostol, amikor Timóteusnak levelet ír, már a köszöntésben, mire hívja fel a figyelmét? Jézus Krisztus apostola vagyok. Ez a Jézus Krisztus kifejezés a bibliai előadásokon szoktuk tisztázni, talán nektek ezt már nem is kell tisztázni, nem azt jelenti, hogy vezetéknév és keresztnév vagy fordítva, hanem Jézus a Krisztus apostola vagyok, ugye? Azt mondja, hogy a felkent szabadító, ami, hogyan folytatja? Ami megtartó Istenünknek. Ami megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint. Ugye elgondolkodtam ezen, hogy az első századi evangéliumnak ez volt a lényege. Látni a célt, de tudni azt, hogy ehhez szabadítóra, megtartóra és Krisztusban való reménységre van szükség. Ezek nélkül nem megy. Ezek nélkül nem megy. És hogyha valakinek jót akarok kívánni, akkor nem azt kell mondani, hogy boldogtalan vagy, arra kell menni, ott a cél. Nem be kell bizonyítani azt, hogy ezt így igaz, ez úgy igaz, mert ettől nem lesz hozzá ereje. Hanem ahogyan az apostol is már a köszönésében elmondta. A szabadító, a megtartó, a reménység. És nézzük meg, hogy az apostol a teológiára nem emberi bölcselkedéssel válaszol, hanem úgy válaszol, ami tényleg a teológia kell, hogy legyen, az Istenről való beszéddel. És minden mondatában ez van jelen. Tudod, hogy van szabadítód? Tudod, hogy van megtartód? Tudod, hogy van reménységed? Sokszor az ember rajta kapja magát a beszélgetésekben, hogy olyan könnyű utat mutatni az embereknek, nem? Küzd egy házassági problémával? Hát ezt így és így kéne, nem is tudom, miért nem érted. Mikor annak az embernek egyenlőre valami megtartása, valami szabadítása lenne szüksége. Mert esetleg ő is érzi, hogy igen, ezt tudom, hogy kéne, de ha felébredek, nem ez jut eszembe. De ha a másik hozzám szól, nem ez a válasz a szívemben. Az én személyiségem, az én természetem megkérdezés nélkül válaszol és reagál az élethelyzetekre. Mi ezzel szemben a reménység az én számomra? És az apostol így köszön, hogy Jézus a Krisztus, hogy a megtartó Isten és a Krisztus által való reménység. Nézzétek meg a második verset. Mik a kulcskifejezések a második versben? Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben. Mert mi a hitnek az alapja? Mert mitől lesz erős a hitben Timóteus? Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől. Nem túlzás ez ennyit beszélni szabadításról, megtartásról, reménységről, kegyelemről, irgalmasságról, békességről. Nem félő, hogy a parancsolatok így csorbát szenvednek? Sokszor elgondolkodhatunk és megtapasztaljuk azt, hogy az ember felfogja értelemmel az Isten igazságát, úgy, ahogy azt elméletileg leszűrjük az igeolvasás nyomán. De kegyelem, irgalmasság és belülről megtapasztalt békesség nélkül ez holdbetűvé válik. És akkor van nekünk szükségünk ezekre az iránymutatásokra. Találkozni azzal az Istennel, aki a kegyelem Istene. Aki a kegyelem Istene. Aki az irgalmasság Istene. Vagy amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy jó, hogy vívok az igazságért, de békesség van az én szívemben? Békesség van az én szívemben? Igazi békém van? Melyik a legbékésebb gondolatmenetű levele az apostolnak? A kórusnak volt egy nagyon szép, régen gyakran énekelt éneke, ami szerintem a legszebbek közé tartozott. Ismeritek, emlékeztek rá, Babi néni? Az Isten békéje. És az a zene olyan is volt, amilyen a szövege, nem? Ugye? Amely minden értelmet felülhalad. És azt mondja, hogy a ti gondolataitokban van sok tudás, sok bölcsesség, sok profécia, de hogy a Krisztus, az Isten békéje megőrizze a ti szíveiteket és gondolatokat, a Krisztus gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Timóteus, ezeknek a törvénytanítóknak Krisztusra van szükségük. Ezeknek az embereknek, ezeknek az adventistáknak Krisztusra van szükségük, hogy kiegészüljön az a hihetetlen kincs, az az ige ismeret, az az igei látásmód. Kiegészüljön azzal a jellemmel, átalakult természettel, megváltozott indulatokkal, lelkiismerettel, akarat és érzelemvilággal, amire a virág nem tudja azt mondani, hogy ez nem igazság. Mert nem érvelhet úgy, hogy téves a logika, vagy úgy, hogy hiteltelen, amit mondasz. Mert a kettő együtt van. Mert ez az egészséges tudomány, mert az egészséges az egy élő szervezet, az egy működő szervezet, amelyik nem leírja az életet képletekben, hanem amelyik él, legyen az fűszál, vagy bármi nagyobb teremtmény a Jóistennek. És az apostol erről beszél, és amikor, figyeljétek meg az ige szakasz végén, amikor tizedik versnek a végén jelenik meg ez a kifejezés, hogy az egészséges tudománnyal ellenkező dolgok listáját felsorolja, de mi az egészséges tudomány? És bevezető két vers után szenteljük a figyelmünket a 11. verstől kezdődő szakaszra, a hátralévő percekben. Hát rögtön a 11. versben egy csodálatos összefoglalás szól az egészséges tudományról. A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, amely rám bizatott. Na, ez is egy olyan ige vers, ahol minden szó külön gyönyörű. Tudjuk, hogy mi nem a verbál inspirációt hisszük a Bibliában, bár néha engem megkísért az a gondolat, hogy biztos, hogy vannak olyan ige szakaszok, amikor egészen biztos, hogy a konkrét szavaknak igenis olyan jelentőségük van, hogy ott szerepel, és nem csak ahol szerepel, és nem csak Jézus szavaira gondolok, de az ige esetleg más részeire is. Hogy a gondolat ihletésen túl például azért ez a 11. vers, a boldog Isten, mi az Isten dicsősége? A boldog Isten jelleméről szóló örömhír szerint, amely rám bizatott. A boldog Isten jelleméről szóló örömhír. Ezeknek a mese, nemzetségtáblázat és parancsolat követő embereknek mire van szükség? Megismerni a boldog Isten jelleméről szóló örömhírt. Álljunk meg egy gondolatra. Boldog Isten. Boldog Isten. Boldog? Mindig? Mindig boldog? Ha igennel bólogatunk, akkor is igazunk van, és hogyha nemmel bólogatunk, akkor is igazunk van. Mert képes együtt érezni. Zsidó 5.2, éppen most olvastuk, ugye a szombatiskolában. Jézus Krisztus sírt többször. Férfi létére? Sírt? Boldog Isten? Nyilván a teremtmény által viszonzott szeretet és hála még boldogabbá teszi az Istent. De az, hogy nekünk olyan Istenünk van, akit a mi bűneink nem tudnak elkeseríteni, mert boldog Isten, és ez csak egy vonatkozása ennek a gondolatnak, ez mindenféleképpen örömteli. És azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy és ennek az efézusi gyülekezetnek szüksége van erre, hogy a boldog Isten jelleméről szóló örömhírt megismerjék. Mert az meg fogja őket gyógyítani az emberi teljesítmény bizonyítási kényszerükből, versengés kényszerükből, ami mindannyiunknak kényszerünk. Mindannyiunknak. Meg fogja gyógyítani, és így folytatja tovább az apostol, hogy és hálát adok annak, aki engem megerősített. Hálát adok. Nem úgy kezdi az evangélium elmondását, hogy mondok nektek szép dolgokat, hanem azt mondja, hogy én ezt nem is próbálom meg nektek levezetni teológiailag, formál logikával, hanem szeretném nektek elmondani, hogy én például nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az élő bizonyságtevés, nem? Amikor nem meggyőzni akarjuk az ember értelmét, hanem amikor mi magunk vagyunk az érv, a kegyelem, az irgalmasság és a békesség mellett szóló érv. Mert az apostol így folytatja, és hálát adok annak, aki engem megerősített, mert én például nem vagyok erős. Engem is ő erősített meg. Krisztus Jézusnak, ami Úrunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén szolgálatra, És mielőtt bárki azt gondolná, hogy én azért szolgálok, mert annyira okos vagyok, vagy jól ismerem az igazságot, vagy Gamáliel lábánál, azért én csak többet összeszedtem, senki nem mondja azt, hogy 30-40 év után azért Pál, én is csak annyit tudok, mint ti. Nem, az apostol nem innen vezeti le a hitelességét, hanem honnan vezeti le? Kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam. Az Isten nekem nem sok okosat tanított, hanem az Isten egy olyan börtönből szabadított ki. Az én börtönömből, a ti börtönötökből, a mindannyiunk börtönéből. Melyikünk mond ilyen jellemzést önmagáról? Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam. Egyszer s mindenkorra megszabadult az apostol. Naponta a halál révén állok, és ez nem csak fizikailag volt rá igaz, nem? Az ő gondolkodása is olyan volt, mint a miénk. Erőszakoskodó, üldöző és Isten káromló. Vasárnaptól szombatig volt ez a hajlam az ő szívében is, mint a miénkben is az elmúlt héten, hogy erőszakoskodjunk, hogy Istent káromoljunk a hitetlenségünkkel, mert nem bízunk az ő gondviselésében. Egész napokat töltünk olyan kétségbe esett állapotban, mintha nem a mennyei atya lett volna az, aki megígérte Krisztus által, hogy senki ki nem ragadt titeket az én kezemből. És a többi. Le lehet ezt fordítani, hogy mi az a gondolkodás, amire azt mondja az apostol, hogy a törvény megmutatja a célt, de a szabadulást Krisztus adta. És Krisztus adja heti 7 napban, napi 24 órában. És a szabadulásnak az elméleti ismerethez annyi köze van, amennyiben az elméleti ismeret egy élő hittel belekapaszkodik az Istenbe, megragadja, rátámaszkodik, leteszi a terheit, és ott hagyja. Ennyiben tud épülést munkálni. Hogyan olvastuk a 4. versben? Hit által. Istenben való épülés a hit által. Majd így folytatja. De szerfelett megsokasodott, 14. vers, ami Urunknak kegyelme. Hogy mondja? Ismerjük a másik verset is, hogy ahol megsokasodik a gonoszság, ott a hívő ember elfordítja az arcát, és azt mondja, hogy barátom, te rontod el a magad életét, nekem ez semmi közöm. Nem. A boldog Isten nem lehetne boldog, hogyha így viselkedne, nem? Nem? Ő nem azt mondja, hogy nekem sok gondom van veled, és nem gondolod, hogy már kicsit terhemre kezdesz lenni. Hanem azt mondja, hogy szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme. Azt mondja Pál, hogy oda jött utánam, ahova én mélységbe leástam magam. Oda utánam jött. A Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Majd jönnek a leghangsúlyosabb szavai, amiben tulajdonképpen ennek a bevezető 17 versnek a végére felteszi a koronát. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hogy? És ki mondja, a boldog Isten jelleméről szóló evangélium pedig a következő, és egy gyönyörű mondat jön. Krisztus Jézus, Jézus a Krisztus, a szabadító Jézus, a felkent Jézus. Azért jött e világra, mert eljött ide utánunk. Ebbe a formába eljött. Nem a körülmények, a testében is ebbe a formába. Eljött erre a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Ez az evangélium lényege. Ez az örökkévaló evangélium lényege. Amit egy olyan világban kell hirdetnünk, amikor bélyeg vagy pecsét, az Isten lenyomata vagy az emberi természet bevésődik mélyen a természetembe, akaratomba, a versengés, az erőszakoskodás, az indulat. És amikor választani kell az idők végén olyan vallásosság között, amelyik azt mondja, hogy sose leszel más, ezért válaszd a formákat, a hagyományokat, esetleg az elméletet is választhatod, esetleg a Bibliát is ismereted jobban, mint más vallások. Mert neked ez a tekintély, és nem a hierarchia, vagy egy személy, vagy ismerheted jobban, nem baj. Csak ne hasonlíts a gazdádra. Csak maradj Isten káromló, versengő, hitetlen, szeretetlen. Csak ne hasonlíts rá. De mit mondott az apostol? Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa. A bűnös, aki süllyedne, mert a gravitáció viszi lefelé. De Krisztus szikla alapot ad a lába alá, és azt mondja, hogy itt megállsz, és a kegyelmemmel, a szeretetemmel néz a célra. Az Isten tökéletes jelleme az ő parancsolatából visszatükröződik. Nézz a célra, én foglak, és te fogj engem, és én segítek neked győzni, hogy megtartsa a bűnösöket. nézzétek az utolsó mondatot, mert az evangélium csak ennyi lenne, de az apostol azt mondta, hálát adok, és be is fejezi személyesen, akik közül első vagyok én. Ez az utolsó gondolatom, engedjétek meg, mikor érzi magát az ember az első számú bűnösnek? Mikor érzi? Mikor érzitek magatokat az első számú bűnösnek? Jó ez egyébként, ha így érzi magát az ember? Amikor a sátán mondja, akkor nem jó. Mert ha mi azt halljuk, ahogy ezt a sátán mondja, ha ez a vádolás összefüggésében hangzik, akkor ez tönkretesz. De az azt is jelenti, hogy akkor nem nézünk Krisztusra. Tehát nézzünk Krisztusra. Tehát fogadjuk el, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnöseket. A vádad igaz, sátán. Cinkos voltam veled. A természetemet nem tudom kivonni a befolyásod alól. De Krisztus Jézus pont azért jött, hogy téged elnémítson. Hogy nekem hitet adjon önmagam ellenében. Ezért nem hiszek neked. Nem hiszek neked, de nincs erőm, de nem hiszek neked, de hiszek Krisztusnak. És az evangéliumnak ezt kell újra és újra megértetnie velünk, és napról napra ezt kell megértetnie velünk. És amikor az apostol azt mondja, hogy bűnösök, bűnösök, Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy testvéreim, menjetek el a jövő héten, dolgozzatok többet ezért a bűnös világért. Nem, először testvéreim, lássuk be, hogy az egyes sorszám az enyém. Az egyes sorszám az enyém. Csak olyankor osztunk egyes sorszámot másra, amikor nincsen közösségünk Krisztussal. Csak olyankor látunk magunknál nagyobb bűnösöket az embertársaink, a világban élő ismerőseink, vagy akár a gyülekezetben. Ez az utóbbi a legveszélyesebb, mert aki hívő és úgy képmutató, az veszélyesebb a világinál, szoktuk mondani, kellő óvatossággal és kellő szeretetlenséggel, mert ilyenkor persze sosem magunkra gondolunk. Nem oszt egyes sorszámot másra önmagán kívül az a hívő ember, aki Krisztussal találkozott. Nem oszt. Nem oszt. Nagyapámnak volt egy kedves mondata, jártunk hozzá árulkodni, hogy de ő ezt csinálta, de a Árpi ezt csinálta, de a Rita. Szóval a gyerekek, a vádoló levettetett. Nekedek mi dolgotok van vádolni? Ha baj van, kérjetek segítséget. De nekem ne hozzatok ide neveket. Ti egymás testvérei vagytok. Ne bántsátok egymást. Ne bántsátok, a vádoló levettetett. Mindig csak, már tudtuk, nem is érdemes menni hozzá, mert azt mondja, hogy kis vádolókra neki nincs szükség, ha már a nagyot legyőzte Krisztus. Ha Jóisten adjon nekünk erőt és bölcsességet, hogy az egyes sorszámot kérjük el tőle. Ne a sátántól vegyük el, mert abban nincsen győzelem. De vegyük el úgy, ahogyan ebben a nagyon rövid ige szakaszban csak egy bevezető gondolatmenet volt, csak megérintette még az igazi összefüggéseit az evangéliumnak. De nem tudja más, hogy befejezni ezt a szakaszt az apostol, mint ahogy befejezi az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs, mert egyedül jellemes, mert egyedül boldog Istennek teszem hozzá. Tisztesség és dicsőség önök, örökkön örökké. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük el a 254. énekünk első, második és harmadik versszakát. Záróimádság után a 7., 8. versszakát.

0: az imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet.
1: Szerető jó atyánk, köszönjük, hogy te megtartó Istenünk vagy nekünk, és köszönjük, hogy jobban értsük ezt a jellem tulajdonságodat, téged magadat. Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy olyan szépségben mutatkozzon meg a bűnösért lehajoló szeretet, amilyen szépségben csak lehetséges. Az áldozatban, a helyettesítésben, a hallgatásban, mindabban, amitől Jézus Krisztus olyan szép és olyan gyönyörködni való a mi szemünkben. Édesatyánk, látod, hogy a mi szemünk mégis sokszor más gyönyörűséghez szokik. Magunkat állítjuk középpontba, világ hívságait, és nélküled olyan reménytelen, hogy mi gyógyulásunk. Köszönjük, jó atyánk, hogy erről is te úgy győzöl meg bennünket, hogy ne törjünk össze, úgy sebezel meg, hogy ott vagy, hogy rögtön gyógyíts. Édesatyánk, taníts meg minket elfordulni a sátán vágyaitól, viszont hallani a te szent lelked halk és szelíd hangját, amelyik megtérésre hív minket. Pont azt a bűnt állítva elénk, amit éppen tegnap magyaráztunk meg másoknak és magunknak. Legyél velünk és segítsél nekünk, és azzal a türelemmel, amit ma is megígértél a főpapi szolgálat által, a mostani ige szakasz által, segíts ezt a türelmet, ezt a kegyelmet és irgalmat igénybe vennünk. Segíts megértenünk, hogy mik azok a döntések az életünkben, ami által beengedhetjük a te szent lelked munkáját. Segíts a formális imáinkat, a belealvós igeolvasásunkat és az érdemszerző missziónkat átfordítani Krisztusban, hogy a hálából és az irántad való bizalomból fakadjanak ezek tiszta formában. Legyél velünk és gyógyítsd így a mi egymáshoz való szeretetünket is. Talán ezekben elmondtunk mindent a mi legnagyobb betegségeinkről, de köszönjük és jó azt megköszönni neked külön, hogy te felnyitod a mi szemünket és szerfelett megsokasodó kegyelemmel türelmesen hordozol minket életünk egész idején. Nem csak 20-30, de 70-80 évesen is van mit mondanod nekünk, és azt is csak a tisztogatásért és azután a megvigasztalásért teszed. Hálát adunk neked ezért, jó atyánk, Jézus Krisztus által. Amen.
0: A megkezdett 254. ének 7. és 8. versszakát énekeljük.

0: És szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Rezingás nem tudott jönni, mert karambolozott, hogy nem tudom, hogy biztos beszélgettetek kedves vendégekkel. Neki nem lett baj, csak a kocsiját töltött totál káros össze. A mai együtt gondolkozásunknak a tárgya, vagy igehelye a Róma beliekhez írt, a második fejezet, negyedik versében található. A Róma beliekhez írt második levél negyedik fejezetében, mégis csak a második részéről szeretnék az igének beszélni, de azért felolvasom az egészet, hogy érthetőbb legyen. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ugye ezt ilyen kérdésként teszi fel Pál. Itt leír egy pár dolgot még előtt, hogy az ítéletről vesz, hogy emberek vannak, akik másokat megítélnek, és azt mondja, hogy sokszor te ugyanazt teszed, aki ítélsz, mint akit megítélsz. És arra mondja, hogy vagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú törésének gazdaságát, nem tudva, hogy téged az Istennek a jósága megtérésre indít. Hát neked is meg kéne térni abból a ítélkezésnek a lelkületéből. De én egy kicsit más szempontból is szeretnék erről szólni, nem az ítélkezés szempontjából. Mi jut eszünkbe, hogyha azt a szót halljuk, hogy, vagy hát azt a igét halljuk, hogy Istennek a jósága. Vagy azt mondjuk, Istennek a jóságáról mondjuk valaki, hogy az Isten jó. Mondjuk, miben nyilvánul meg az Isten jósága? Kérdezem itt tőletek. Szóval azt olvassuk, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít, hogy az Istennek a jósága az valami, és miben nyilvánul meg? Ha én azt hallom, hogy az Istennek a jósága, mi jut elsőnek eszünkbe? Miért jó az Isten? Hogyha most nagyon egyszer akarok lenni. Mit mond? Igen? A személyes életedbe gondoltam, érted? Most itt nekem, én azt mondom, nekem miért jó az Istenet, mondjuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Személyesen a saját életetekben. Ha azt mondod, hogy jó az Isten, akkor miért jó? Most nem nagyon nagy tágítsátok a kör, csak ugye a hétköznapunkban. Miért jó nekem az Isten? Vagy miért jó az Isten? Tessék.
1: Nem tartja azért, hogy nap, és életük jóságát
0: szeretetét, hogy mellettünk van, hogy mennyi rosszul kínzadítok már bennünket, az ember végig vesz az életét, hogy hányszor voltunk, hogy azt hittük, hogy már nincs tovább, és ne izgulgok, hogy kimenekítünk. Biztos ahányan vagyunk, mindenki tudna valamilyen esemény, vagy ami vele történt, és tapasztalta az Istennek a jóságát. És azt el tudja mondani, hogy mondjuk én 4 pontba foglaltam össze, most már előttek, hogy benne van a minden, amit ti gondoltatok, vagy nem biztos, még van többféle, de én próbáltam, hogy általánosabbat összeszedni. Én talán az Istennek a jóság, ami meglátható, pont tanultak a Róma beliekhez írt levélben, hogy a természetben meglátható az Istennek a jósága, vagy hatalma, hogy Pál apostol mondja. Ugye örülünk annak, hogy minket körülvesz a élővilág, mondjuk most nem nagyon örülünk, hogy sokat esett az eső, de azért olyan jó, hogy reggel jöttem én is, még itt a parkba kicsit leültem, és olyan csodásan süt a nap, hogy átsüt a fáknak a levelein, madarak itt énekelnek a parkban. Az embernek tapasztal, hogy olyan szép és jó. Az Istennek a keze munkája az olyan jó, nem? Szép. Gyönyörködhet benne az ember. És az, aki ezt alkotta, az csak egy jó lény lett, nem? Ugye hat az emberre a természet is. És ugye a szombatnapot is miért ünnepeljük? Mert a teremtés emléke, az Istennek a keze munkája, a teremtésnek az emléke. És ugye, hogy az ember erről rá tud csodálkozni, és sok ember ugye szeret a természetet, és örül neki. A természet és az Istennek a jóságát tükrözi vissza, nem? Az emberek felé. A másik gondolat, ami azt hiszem sok embernek talán mindig úgy kézni vagy ott van, hát az Isten körülvesz minket jóval, nem? Hát akár anyagilag, bárhogy egészséget ad, nem? Megáll gyermekekkel. Az örülnek, hogy az Isten jó, mert azt mondom, hogy jó volt hozzám. Emlékeztek, hogy Jóbot miért vádolta a sátán? Hogy Jóbok nélkül félje az Isten? Azt mondja, nem azért fél, mert az Isten körülvesz téged minden jóval. Ugye ő is arra célzott, hogy azért szereted az Isten, mert az Isten olyan jó hozzád, hogy neked ad sok mindent. Ugye Jób nagyon gazdag ember volt, hát akkor már csak szeretett az Istent. Jó, az Isten nekem jót adott. Ugye? De hát azért nem biztos, hogy ebben merül ki csak az Isten jósága, de tényleg amit az ember kap, az tényleg az Isten jóságának egy újabb bizonyíték. Ezt mi is, ha adunk valakinek bármit, hogyha tényleg az ember nem, ahogy az írás, nem tetet szeretettel, hanem tényleg szívből adja, az azért adja, mert jó, jó akar lenni hozzá, nem? Megnyilvánozza a jósága a másik ember fele. A harmadik dolog pedig, ami egy kicsit közelebb visz minket az Istenhez, a kettő, ugyanebben a fejezetben, a 15. versben, mondja Pál második fejezet 5. versében, mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemen bizonyságot téven arra az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, hogy mentegetik. Ugye most nem arról szeretném, hogy miről szól az igen, az, hogy be van írva a lelkiismeretbe. Az Isten jóság ott is kézzel fogható, hogy a lelkiismeretünk keresztül az Isten minket jóra késztet, nem? Hát ki az, aki jó lelkiismerete rosszat tesz? Hát van olyan is különben. Az a fanatikus úgy hívják. Ugye, mondja Jézus Krisztus, hogy lesz idő, amikor ördökölnek benneteket, és azt hiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre. És biztos még jó lelkiismerete is. De hogyha azt mondja Pál, hogyha az Isten helyreállítja mi lelkiismeretünket, mert van gonosz lelkiismeret is, de van jó lelkiismeret, amit az Isten helyreállít, akkor az Istennek a jósága nem megnyilvánul, hogy az ember lelkiismeretesen gondolkozik és cselekszik. A lelkiismeretet végül is kimunkálja és kiszerezte. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat mondjuk az Isten meg az ember között. És abba is, mert igazából ha azt veszem, az emberek tényleg mindig a lelkiismeretre hallgatnának, akkor kevés rossz lenne azon a földön, nem? Akkor sokszor az Isten jósága tudna megnyilvánul embereken keresztül. Mert hallgattak a lelkiismeretükre. Hát még közelebb menjünk egy kicsit, ugye emlékeztek Mózes, mikor látni akarta az Úr dicsőséget, akkor az Isten mit mutatott meg neki? Ugye nem valami nagy fényjelenséget, hogy az emberek kíváncsiak, hogy most mit tudom én, valami nagy természeti vagy csodás jelenséget, hanem azt mondja az Isten, hogy elvonul előtte, és azt mondja, hogy is mondta az Isten, az Úr, kegyelmes Isten, ki megbocsát bűnt, hamisságot, vétket, ugye kegyelmes, irgalmas Isten. Az Isten megmutatta Mózesnek az ő jóságát, nem? Úgy is mondhatnánk az ő szeretetét, az ő jellemét, hogy ilyen az Isten. Szóval megbocsájt bűnt, hamisságot és vétket. Miben nyilvánul meg még jobban az Isten szeretete? Hát, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? Nagyon tudjuk azt szeretni, aki nekünk megbocsájt? Már emberek között is? Hát nagyon nem. Azért, ha valakivel tényleg összekülönbözünk, és tudjuk rendezni, és érezzük, hogy a másik tényleg megbocsátott és szívből, az olyan nagyon nagy öröm, nem? Mert hogy ki tudtunk békülni, ott helyreállnak a dolgok. Még nagyobb öröm, hogyha tudjuk, hogy az Isten megbocsájt nekünk. Mert ő kegyelmes Isten. És a megbocsátás, hogy nem az Isten jóságából fakad? A rossz ember megbocsát a másiknak? Hát megbocsát, csak nem felejt. Azt szokták mondani. Az Isten meg azt mondja, elveti, amit a tenger mélységébe vetnék a bűneinket, ő úgy bocsátja meg a bűneinket. Nem hányja fel a régi dolgainkat, nem hányja a szemünkre. Az Isten jóságban ezekben is megfogható. Az első volt a természetben, a második az, hogy az Isten tényleg anyagiakkal is, meg sok mindennel megárt minket. A harmadik dolog az, hogy még a lelkiismeretünk is Isten mindig munkálkodik, tapasztaljuk az Isten mennyire jó, még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk megszólal, mert rosszat teszünk. Az is csak az Isten jóságát bizonyítja, mert az Isten nem egyezik a jóval. A negyedik, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. Hát most feltette még egyszer a kérdést, akkor miért nem tudjuk, hogy az Isten jósága megtérésre indít? Ugye azt mondja itt, hogy avagy nem tudod, hogy a téged az Isten jósága megtérésre indít. Ha csak ennyit tapasztalnánk az életben, mondjuk még lehet valaki nem is hívő ember. Nem kellene, hogy az Istenhez forduljon, vagy keresse az Istent? Szerintetek? Ez nem elég indok arra, hogy az ember az Istenhez forduljon? Mit kellene még adni az embernek, hogy megtérje? Vagy másképp teszem fel a kérdést. Ez elég arra, hogy egy ember megtérne az Istenhez? Elégnek kellene, hogy legyen? Hát ez igenis, meg nem is. Mert elégnek kellene, hogy legyen, azt mondja a Pál apostol, hogy a pogányosok, akik az Isten nem ismerték, megismerhették volna a teremtett dolgokból. De azt mondja, ők a teremtő helyett a teremtményt imádták, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mondja Pál. De az az Isten is látott valamit. Látta, hogy az embernek az Isten, ugye sokszor, mint szülők is, ugye sokszor a szülők milyenek. Adják a gyereknek a jót. Miért adják a jót? Két okból. Mert szeretik, meg a gyerek is jó legyen. Hát mert feltételezzük, ha jót adunk a másiknak, akkor ő is jó, nem? Az egyszerű elv. Sokszor a szülők azért adnak jót a gyerekeknek, mert azt gondolják, hogy a gyereket a jó meggyőzés, ő is jó lesz, majd ő is ugyanazt feltétlenül, ő is adni fog. Mert jó szívű lesz. Az Isten is feltételez ezt, hogy ő is ad nekünk jókat, hát akkor az ember is viszont jót fog továbbadni. De hát tudjuk, hogy az ember sokszor elvesz, amit az Isten ad, aztán megveregeti a saját vállát, hogy ő milyen ügyes volt, és milyen okos, és milyen büszke magára. Mi tudjátok, amikor jó terem, akkor az ember úgy kihúzza magát, hogy milyen jó termet nekem a dinnyeföldem, mennyi sok mindent ugye elértem, hogy az írás mondja, nem mond azt, hogy a kezednek a munkája, hogy ereje szereztetnék, mert az ember dicsekszik azzal, amit elért. Ugye? És azt mondja, hogy ő milyen okos. Bezzeg, hogyha mondjuk elmossa a víz a termést, akkor meg szidja az Istent, hogy miért engedte meg. Az érdekes gondolkodás, nem? Akkor az Isten hibás. Ha jó terem, akkor én voltam az ügyes, ha nem, akkor meg az Isten ilyen. Akkor nem jó az Isten. Ugye ez nem egy jó gondolkodás, ez is előfordul a világban. Én úgy gondolom, hogy valami még hiányzik a felsorolásból, mert szükség van arra, hogy egy ember tényleg megtérjen, és az Isten ezt tudta előre. Kevés volt az, hogy az embernek az Isten ennyi mindent adott, és ennyi jóval körülvette. Még gondoltok, hogy mi az, ami még az Isten, ami mondhatnám, hogy bekoronázza ezt. Az Istennek még adni kellett valamit, hogy az ember. Ha erre is nemet mondok, az Isten se tud többet adni. Nem hallom. Hogy? Igen. Az Istennek, az ő fiát kellett elküldeni erre a földre, mert tudta, hogy az embernek olyan kemény a szíve, annyira meg tud keményen rozni, és annyira el tud vakulni, hogy hiába naponta tapasztalja az Istennek a jóságát, szeretetét, egyszerűen nem fog az Istenhez megtenni. Emlékeztek Szodomába is, hogyan értek a szodomaiak? Ellen White azt, hogy az egyik könyv, hogy olyan jólétben éltek, olyan bőven termet, mint hogyha ki kellett nyújtani a kezüket, és levenni a termést is. Azt mondja, hogy úgy értek, hogy esténként sétálgattak a kellemes időben, nagyon jó volt az éghajlat, bőven teremtek a gyümölcsfák, nem kellett permetelni, meg semmi, ugye még nem volt. És az Istennek adtak hálát. Ugyanígy volt, ugye özönvíz előtt is. Az Isten azt mondja, még valamit adok, hogy ezt is visszautasítják az emberek, ő sem tud többet tenni, és valóban ez a Krisztus elküldte, vagy Isten elküldte az ő fiát az embereknek. Ha fellapozzátok a János első levele 4. fejezet 9. versétől, János első levele 4. fejezet 9. verse, ugyanez a gondolat van, mert csak más megfogalmazásban. A 4. fejezet 9. és 10. versét olvasom, a János első leveléből. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, ami bűneinkért. Ugye azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretet, hogy az Istennek a jóság, hogy elküldte a fiát. Mert addig nem volt nyilvánvaló? Hát addig nem volt egészen nyilvánvaló, mert az emberek tapasztalták, hogy elmondtuk az Istennek a jóságot, de nem tudta az embereket megtérésre késztetni. És abban vált nyilvánvaló az Istennek a jósága, mondhatom, hogy ugye magyarul teljesen egyértelművé, megkérdőjelezhetetlenné, hogy elküldte az ő fiát erre a földre. Ugye beszélgettünk a szombatiskorán, emlékeztek, hogy Ábrám értett meg ebből valamit, ott a Mória hegyén, amikor nem a fiát kellett feláldozni, hanem azt a kost, ami fennakadt a szalvána fogva a bokorban. Azért micsoda megkönnyebbülés lehetett neki, nem? És Ábrám megértette abból az áldozatból, hogy nem a fia hal meg, de valakinek azért meg kell halni. Mit gondoltok, megértette Ábrám, hogy akit az az állat jelképez, az az Isten maga? Honnan tudjuk? De honnan tudjuk, hogy Ábrám megértette? Mit gondoltok? Ugye ezért érdekes a Biblia, mert ott nem mondja, hogy csak mondja, látott egy kosz szalvánafogon a fennak, és ezt megáldozta az Úrnak. Nyilván hálás volt Ábrám az Istennek, hogy nem a fiát kellett megáldozni. Emlékeztek, Jézus Krisztus mit mondott Ábrámról? Mit látott Ábrám? Szóval Jézus látta az én napomat. Mit látott Ábrám? Hát azt a napot látta, amikor Krisztus megölték a kereszten. És ő örült, hát nem azért, mert Krisztus megölték, örült, mert van megváltás a bűnből. Mert hiába ment, nem ölte meg a fiát Ábrám, hiába Ábrám hívő ember volt és igaz életet élt, meg kellett volna halniuk, ha Krisztus nem hal meg a kereszten. És ennek örült, hogy Isten megváltja az embereket. És ugye az állat, még azt jelképez, az ártatlan kellett megölni. De az Isten jósága tulajdonképpen az Isten ezzel koronázta meg a jóságát. Sok mindent az emberiségnek mai napig is különben. Azért akármilyen nehéz körülmény van, nézzétek meg az Isten, mennyi mindenre megáldja az embereket, csak az emberek nem élnek vele, vagy visszaélnek. Szoktam mondani Magyarországon, ha sok terem, akkor ott rohad el, ha kevés, akkor negyen az Isten átkozák az emberek, a szidják. Bevittem a zuborkát a munkahelyemre, mert sok terem. Hát egy kicsit nagyobb volt. És mondják nekem, minek hoztam. Hát mondom, nem akartam kidobni, csináltak salátát. Hát az már nem jó, az nagy, a mag van. Mondom, nem halálos a mag. Hát mondom, a jó Isten, megállottam, mondom, én most hajítsuk csak ki. Hát olyan természet, hogy kilökünk 5 kiló borkát, mert már kicsit magvas. Nem lehet megenni. Ugye? Értetek, hogy mennyire természetes, hogy kidobhatjuk. Mert mintha az csak úgy van. Ha meg nincs, akkor mindenki panaszkodik, hogy nincs. És milyen drága. Mennyit kell adni? Van akkor meg, az már nem jó, az magvas. Hát ez csak egy apró dolog, tudjátok, de sokszor az ember ezt, az Isten nem megáld minket mai napig és sok mindennel, nem? Mennyi időt ad nekünk, kegyelem időt, mennyi lehetőséget, de kérdés az, hogy hogy élünk vissza. Ugye mondtam nektek a szombatiskolán, hogy sok ember elfogadja, hogy az Isten jó, ugye? Nem kérdezem, az Isten tényleg jó. Azt mondja, az Isten tényleg jó, az Isten egy szerető Isten, Krisztus is szeretett minket. Nem kérdés, csak mi ezzel a jósággal sokszor visszaélünk. Visszaélünk vele. Az Isten adja. Ez olyan, mint hogyha a szülő jó szívvel adna a gyerekének valamit, a gyereket, hát ez nem kell nekem, az kilök a kukába. Na, milyen rosszul lesz nekünk szülőnknek, nem? Nekem is van 4 gyerek, csak azért mondom nektek, akik nem ismernek. Nekem is rosszul lesz. Én tényleg a legjobb szívvel adom, és a gyerek nem értékeli. Tehát az Isten mennyi mindent ad, és az emberek meg hát értékelik, meg nem értékelik sajnos. Ugyanitt a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében Pál ugyanígy fejezik az Istennek a szeretetét, 58. versben. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ugye az Isten a legtöbbet adta nekünk. Krisztus érettünk meghalt. Vagy adj mindjárt, hogy Jézus Krisztus maga mondta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Talán nem is tudjuk mi ezt sokszor úgy megragadni, nem? Olyan természetes, lehet így fogalmazni, ugye? És tudjátok, hogy miért nem tudjuk mi ezt sokszor úgy mélyebben megragadni? Azért, mert ez olyan, hogy, mint ahogy Pál mondja, vagy nem is tudom, Jakab mondja, hogy ez olyan, mint olyan az ember, amikor belenéz a tükörbe, aztán elmegy és elfelejti az ábrázatát. Ki emlékszik reggel, milyen volt az arca a tükörbe? De senki, ne? De néha így vagyunk az Isten jóságával is. Hogy talán néha egy kicsit meghat minket, néha ugye belegondolunk, aztán elfelejtjük. Nem jól van ez így szerintem. Nekünk valójában, akik már ismerik a Bibliát, de akik nem is ismerik, utána kellene egy kicsit nézni, hogy mit jelentett Istennek. Ugye, mert az Isten jóságát azt mondjuk, hogy pozitívan nyilvánul meg a természetben, sok mindenben, de hogy lehet, hogy az Isten jóság abban nyilvánult meg, hogy ő áldozatot hozott. Ő úgy adta a jót, hogy az neki fájt. Mi azért már szerintem mi szülők vagy felnőttek meggondolnánk, hogy a másikkal úgy tegyünk jót, hogy ez nekünk borzalmas fájdalmat okozzon. Ugye? Már nem biztos, hogy akkor adnánk a gyereknek, ha nekem az fájna, meggondolnám. Hát jó, kisfiamra azért nem úgy van az. Az Istennek az Isten úgy adjon nekünk valamit, hogy neki az olyan fájdalmat okozni, azt el nem tudjuk képzelni, az valami hihetetlen, nem? Nem beszélje Krisztusnak. Egy kicsit szeretnék, hogy úgy tekintsünk bele, hogy csak egy pár mondatból, hogy ez a jóság, ami megnyilvánult, az mennyire volt ott tényleg jelen, és mennyire fájt ez Krisztusnak, és ez tényleg ez olyan, mondhatnám, olyan simán, olyan egyszerűen ment ez, hogy Krisztus megszületett, eljött a földre, leérte az életét, megfeszítették, ugye szokták mondani rá, Krisztus meghalt, érted, akkor így. És ilyen rövidre zárják a kérdést, mintha csak ennyi lenne. Krisztus például ő félt a leáváró dolgok, amit a Földön fognak vele történni, mit gondoltok? Ugye? Így pár dolgot összeszedtem a Bibliával, egy pár igét, ahol Jézusnak a belső küzdelmét kifejezi. Tudjátok, olvasok a 22. Zsoltárt, azt hiszem 69. Zsoltárban, ott leírja konkrétan, hogy Krisztusnak milyen szenvedései voltak lelkileg, De például János 12. fejezete 25. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Tudjátok, mit, amikor az embernek a lelke háborog? Voltatok mondja, hogy háborogott a lelketek, mert nem az idegesség miatt, hanem amikor annyi sok feszültség, fájdalom, kételj, küzdés, annyi sok gyötrelem ott van belül, és nem tudjuk, még nem látjuk a megoldást. Ugye, hogy az ember belül úgy ott dúl, fúl, vagy háborog, és ott küzdés, belső küzdeim vannak, és nem tudja, hogy mi lesz. Ugye, és megjelenik néha az arcán, és az embernek az arca elkomorul. Azt Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Mit mondhat ilyenkor az ember? Krisztus, ő sem tudott mit mondani. Most mit mondjon? Az, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom, vagy én ezt nem akarom? Vagy azt mondja, ugye utána a magának, az atyának Krisztus, hogy atyám, ments meg ettől az órától. Azért micsoda áldozat az, hogyha Krisztus is menekült volna ebből a helyzetből, nem? De gyorsan hozzátette, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Hogy azt mondja a Márk evangélium a 11. fejezetében, mikor ment a Getsemáné kertbe, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Hát a rettegés is egy kemény magyar szó, nem? Már kifejező, hogy valami nagyon-nagyon mély szenvedés van az emberrel, hogyha valaki retteg. Ugye, mitől szoktunk rettegni? Miért mondják, hogy valaki retteg? Ugye azt mondják, hogy retteg a félelemtől, nem? Ugye, hogy az embernek az egész lénye bereremeg. Gyötrődik. Az olyan lelki küzdelmet takar, hogy mi emberek is valamennyire átélhetjük az élet hétköznapi, vagy küzdelmében a rettegés meg a gyötrődést, de Krisztusnál ez nem egy hétköznapi küzdelem és gyötrődés volt. Úgy belemenni ebbe a küzdelembe, hogy tudta, hogy nem csak az ő élete, hanem az egész földön minden ember élete az ő áldozatán dől el, hogy élet vagy halál. Ha nekünk csak egy ember bíznának ránk, tegyük fel, csak egyet. És a mi életünkön múlik az, hogy ő most meg fog halni, hogy élni fog, az milyen felelősséges terhelne minket? A nagy felelősséggel, nem? Meggondolnánk minden lépésünket. Főleg, amíg szeretnénk is, de nagyon. Bár mondjuk van ilyen, mert az Isten ránk bízta a gyerekeket, és tudja, hogy a mi életünkön múlik, hogy ő merre fog. Végülis az Istenhez fog eljutni, vagy örökre el fog veszni. És Krisztusnak meg az egész emberiség ott volt a lelkét terelte, és azt mondja, kezdett rettegni és gyötteni, és neki így kellett haladni ezen az úton. Mi nekünk, ha valamilyen lelki problémánk van, akkor ugye szeretünk magunk lenni, esetleg otthon maradunk, mert most bajunk van, nem szeretünk a szólnak hozzánk, mert most busulunk, ugye kicsit az ember magába fordul, azt szokták mondani, nem? Krisztus nem húzódhatott félre. Ott volt mindenkinek kitéve céltáblával. Tudjátok, amikor elkezdett a kihallgatástól kezdve, ő nem mondta, hogy adjatok meg egy óraszünetet, mondjuk hagyj menjek el imádkozni. Volt neki ilyen? Amikor még nem is, amikor kivitték ugye a Róma Pilátus udvarába, még akkor sajtták nyugton a katonák, mert akkor kezdtek rajta gunyolódni. Akkor fönt fontak Tobis koszorút a fejére, jó, beleverték egy nálpálcával, meg letakarták a fejét, és azt mondták neki, prófétál meg, ki volt az. És akkor levették a kendőt, akkor egy katona arcú köpte. Értitek, hogy nem volt az, hogy ő most jó, kihallgatni, de most egy kicsit lelkileg erősödök, vagy nem volt egy pillanat, az ördög egy pillanat, és neki így kellett ezen az úton, és ez az igazi rettegés és gyötrődés kínokban. Nem csak annyi volt, hogy Krisztus meghalt érted. Vagy azt mondja Máté evangélium, hogy felette igen szomorú az én lelkem, mint halálé. Azt mondja, felette igen szomorú. Voltunk már nagyon-nagyon elszomorodva? Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy a világ dől össze, nem? Ránk szakad az ég is. Annyira el tudunk szomorodni, hogy szinte az ember már a halált kívánja. Ugye? Minden kilátástán válik. Semmi halvány reménysugár, semmi öröm az élet. Ugye sokszor, akik depresszióba esnek, pont ezt az utat elkvék, hogy annyira-annyira beletemetkeznek a saját fájdalmukba, a szomorúságukba, semmi kiútat nem látnak. És Jézus azt mondta, hogy felette szomorú az én lelkem meddig, mint halálig, azt mondta. Ő azok különböző nem magáért szomorkodott. Nem, hogy most nekem milyen rossz. Hanem azért volt szomorú, mert látta, hogy mi történik. Azokat, akikért jött, akiket szeretett, ugye az egyik elárta, az ember

Még egy-két gondolatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből, Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, csak hogy érzékeltessem azt, hogy az Isten jósága az hogy nyilvánult meg, és micsoda áldozat volt az Isten részéről, hogy ő úgy adta a legjobbat nekünk, és Krisztus is úgy adta a legtöbbet nekünk, hogy ez neki igencsak kemény küzdelem és kemény fájdalom volt. A 661. oldalról szeretnék egy részt felolvasni. Az angyalok álmélkodással szemlélték az üdvözítő kétségbejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fényen árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialatt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedő burkoltaba keresztet. 6 órától kezdve mind pedig sötétségben mindez egész földön 9 óráig. Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok, és nem világít a hold sem. Az atya a fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki, ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Ugye azt mondja, a természetben is olyan dolgok történtek, ami teljesen a gyász, teljesen a megsemmisülés, az elmúlásnak jelű, ugye nem világított a nap. Krisztusnak még nem volt elég az, hogy a környezete hogyan bánt vele, hanem a természet azt mondja, gyász volt, és azt mondja, hogy atya is ott volt, de az atya is elfordult tőle. Teljesen egyedül kellett ott függni a kereszten. Ugye most anyukámat bevitték a kórházba, mert rosszul volt. Gondoljatok bele, hogy aki már volt kórházban, mit jelent, ha nem megy hozzá senki? Milyen rosszul esik, nem? Hát Krisztusnak hogyan esetett, amikor iszonyatos fizikai szenvedése is voltak, lelki is, és még az atyához sem fordulhatott. Mert még aki egyedül van abban a kórteremben, talán imádkozhat, nem? Én nem tudom, milyen lehet az, hogy még az Isten sem fordulni. Átéreztetek már azt, hogy mintha az Isten elfordult volna tőletek? Voltatok már a helyzetben? Ugye milyen az ember úgy érzi, hogy olyan semmivé válik. Kiszolgáltatott. Hogy elveszlik. Nem tudjuk igazán megérteni, Krisztus mit ért át a kereszten, de az emberi értelem igazából felfoghatatlan. Még egy részt szeretnék felolvasni a 663. oldalról, amikor Krisztusnak a fizikai szenvedését írta le, mert az sem volt azért akármilyen. Isten makulátlan, tiszta fia kereszten függött, testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték, azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak a fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzított a testének alakját, és kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor atya elrejtette előre orcáját. Ezek pedig azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének, érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket és számízta a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit és életre keltette a halottakat, aki áldozatáként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted, maga lett bűnné. Hát ugye fizikailag is egy kegyetlen dolog volt, lelkileg még kegyetlenebb, de gondoljatok bele, hogy az Isten jósága nyilvánult meg ezzel. Egy hihetetlen ellentmondás, nem? Ki gondolt akkor arra ott a keresztül, hogy most az Isten jósága, a szeretete nyilván, mert egyszülött fiát adja a világért, érettünk is. Igaz, hogy eltelt már 2000 év, de mi is akkor, ahogy olvassuk a Szentírásban, mi is azt mondjuk,

Mondhatjuk, hogy úgy vált itt, hogy érettet történt. Érettünk történt. Hát ennél magasabb rendű szeretetet ugye itt a Földön elképzelni sem lehet. Azokért meghal, akik az ellenségeink, akik nem szeretik az Istent. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus félt. Ugye itt olvashattuk, hogy retteget, gyötrődött, szorongott. És tudjuk azt mi is a történelemben, meg akik nem is tudják pontosan a bibliai proféciákat, de azért mindjárt érzékelik mi emberek, hogy valami nagy-nagy dolog kezd itt formálódni, és az emberiséget nagy veszélyek fenyegetik, nem? Épp egy egyik ismerősöm mondja nekem, pedig abszolút nem, a Bibliát szerintem csak a fedelét láttam még, azt mondja nekem, hogy te azt mondja, azt mondja, a világban azt mondja valami, azt mondja, ennek nem lesz jó vége, ez nagyon rossz fele halad. Ugye az emberek érzik azt, hogy valami nem jó. És ugye tudjátok azt mondja a Szentírás, hogy az emberek majd elhalnak a félelem várása miatt, és azokra, amik a világra következnek. De én felteszek nektek egy pár kérdést, aztán mindenki válaszolja magának úgy, ahogy akar. Mi emberek ugye úgy menekülnénk a szenvedések meg a nehézségekkel, ugye? Mert benne van a természetünkben. Krisztus is azt mondta, hogy a lehetséges volna. Mert az emberi természet ilyen, meg hát végülis az Isten sem akarja, hogy szenvedjünk. Meg kell engedni a dolgokat, de annak meg oka van. Az Istennek is, ugye egy szülőnek is fáj, ha a gyerekére rá kell csapni, de nem muszáj rá csapni. És az Isten is azt mondja, hogy át kell vezetni az embereket, akik tényleg őt szeretik bizonyos nehézségeken, és át kell, hogy úgy mi a Szentírás, a nyomorúságos időn át kell haladni, vagy a hétcsapáson. Én abból a szempontból szeretném tehát kérdéseket feltenni, hogy ugye mi a természetünk menekülne előle, és ha lehetne, akkor ezt kikerülnénk. Én is. Ha lehetne, kikerülném. Ugye? Na de úgy teszem fel a kérdést, hogy ha biztosan tudnánk, hogy ezzel, ha vállaljuk a szenvedést, tetjük fel, csak úgy elméletben, ha biztosan tudnátok, hogy ezt a szenvedést azt mondjátok, felvállaljátok, de ezzel az örök életre jutnátok, akkor vállalnátok? Ha biztosan tudnátok, akkor vállalnátok? Hogy ezzel elnyitotok az üdvösséget. Igen vagy nem? Nem kell válaszolni, mindenki magának válaszolja. Első kérdés. Második. Ha biztosan tudnátok azt, hogy ha bármi is jön, nehéz szenvedés, de ezzel a szeretteiteket, a gyerekeiteket, szüleiteket megmenthetnétek, vállalnátok? Azért kérdezem így, mert ha úgy gondolkozunk, hogy jön a nagy nehézség, akkor menekülnénk. De így kérdezem, akkor az ember elgondolkozik, nem? Akkor már lehet, hogy nem vágná egyből a nemet. Tovább tágítom a kört. Ha biztosan tudnátok, vagy ha volna rá lehetőség, hogy ha azt mondjátok, hogy jó, vállalom a szenvedést, és ezzel mondjuk a barátainkat, akik távolabb vannak, vagy a szomszédainkat, vagy távolabb rokonainkat, vagy esetleg a gyülekezetben a ismerőseinket, mondjuk ezzel megmenthetnénk az örök élet számára, az üdvösségre, akkor vállalnánk? Már lehet egy kicsit így gondolkoznánk, ugye? Hogy tágítjuk a kört, vagy még tovább fokozva, azokért vállalnánk-e a szenvedést, akik minket mondjuk gyűlölnek, és mondjuk az ellenségeink. Vagy még tovább fokozva, vállalnánk-e azokért a szenvedést, akikről viszont biztosan tudnánk, hogy nem nyerik el az üdvösséget. Akkor már nagyon, akkor azt mondjuk minek. Most a felsoroltakból, hogy azt mondta, hogy először saját magunk, testvéreink, gyerekeink, szüleink, utána barátaink, vagy hittestvéreink, távolrokonaink, ugye, ellenségeink, vagy azokért, akiket nem is ismerünk, ezek közül Krisztus még réteget hagyta ki. Érdekes, nem? Mi már biztos, hogy szelektálgatnánk. Értitek az Isten jóságát? Mi emberek azt mondjuk, hogy hát, talán még, ahogy Pál mondja, talán még a jóért megmerne halni valaki. De kicsoda hal meg a bűnösökért, vagy a gonoszokért. Hát mi Isten ellensége vagyunk. És az Isten meg annyira szeretett minket, hogy ő mindenkiért vállalt. Akár az ellensége volt. Ugye Krisztusnak voltak szerettei a Földön? Ugye ki az én apám és anyám és az én nőtestvérem? Aki hallgatja az Isten beszédét. Ugye? Mutatnám az anyám és az a közelállók voltak. Vagy azt mondta azoknak, akik az ellenségei voltak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye? Krisztus Judásért lefizette az árat.
akiről Krisztus biztosan tudta, hogy el fog veszni, meg is mondta. Mégsem mondta azt, hát uram, érte szerintem felesleges. Lehet, hogy van még egy pár ember, aki feles, és Krisztus mindenkiért vállalta ezt a kegyetlen szenvedést itt a földön, hogy megmentse az embert. Az Isten nem személyválogató. És akkor megint feltem a kérdés, hogy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Hogy nem tudja az ember ezt? Befejezésül Jézus Krisztusnak azért, úgy mondtuk neki, egyedül kellett ezt végig szenvedni. Mi nekünk embereknek egyedül kell szenvedni? Az Isten minket soha nem hagy el. Mi elfordultunk az Istentől, de ő nem fordul el tőlünk. Isten csak akkor fordul az embertünk, az ember végleg hátat folytott. Azt mondta, nem kell. Ugye, ahogy a özönvíz előtti népek azt mondták, hogy távozzál el tőlünk mindenható. Ők tudták, hogy van Isten, nem kellett neki. De addig, míg az ember az Isten keresi, főleg az Isten vele van. Az Isten maga Jézus Krisztus ígérte meg, nem? Azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Könnyebb azért úgy viselni a nehézségeket, ha tudjuk, hogy van, aki már előttem ezt elszenvedte, és ő engem megtart a nehézségben. Még akkor is, ha most ezt el sem tudom hinni, hogy én hogy tudnék akkor megállni. Krisztus meg tud segíteni. Ugye másodszorban, ha megismertük az Istennek a jóságát, mondjuk akik itt vagytok, akkor nekünk hogyan kellene az emberekhez viszonyulni? Azzal kell mondani, hogy fenyegetni kell úgymond a hitetleneket, hogyha nem tértek, meg elvesztek. Meg itt a világ vége. Nekünk nem az Isten jóságát kellene bemutatni, amit az Isten rajtunk már egyszer bemutatott. Ha én tapasztaltam az Isten jóságát az életemben. Embereket hogyan lehet végül is megtéríteni? És mihez kell az embereket vezetni? Ha fellapozzátok Hózseás 3. fejezetét, ott érdekes ige van, mert ezt még én sem figyeltem így, hogy ezt másképp fejeztek Hózseás ezt a megtérést, mint ahogy mi szoktuk. A Hózseás 3. fejezete és 5. verse. Ugye itt a zsidókról szól, és a zsidók is hogyan térnek meg az Istenhez. Azt mondja 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávid az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Érdekes, hogy a megtérők mit fognak keresni? Mihez folyamodnak remegve? Az Isten jóságához. És az Isten jóság mivel vált igazából nyilvánvalóvá? Az, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk általa. Azt fogják megtalálni. Ha ez sem győz meg egy embernek a belsejét, akkor az Isten azt mondja, hogy ennél többet már én sem tudok adni. Ezért én bizonyítottam, hogy én jó vagyok hozzátok. Én a legtöbbet adtam nektek. És én úgy adtam a jót, hogy ez nekem borzasztó fájdalomba került. Ki az, aki közületek úgy adna jót, hogy nektek neki az fájna? Eszünkbe se jutna szerintem. Még csak fel sem merülne bennünk. Hogy úgy legyünk jó, hogy nekünk a szenvedést okozza meg fájdalmat. És mikor emberek közt mozogtok, vagy emberek közt vagyunk, én ezt azt értettem meg, hogy az embereknek tudjátok, mire van szüksége? Ahogy egyszer valaki okosan mondta, az emberek nem szénre van szüksége, hanem melegre. Az embereknek jóságra van szükségük. Hát ez a világ lassan hideg lesz, nem? Hiába melegszik az éghajlat. Vagy Jézus mondta, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek közömbössé válnak egymás iránt, de vágynak a szeretetre. Vágynak, hogy ki az, aki jó hozzájuk. Jézus miért tudta tanítványokat maga köré gyűjteni? Meg az emberek miért keresték mindig őt? Érezték, hogy az a jóság sugárzik belőlük, és ez megfogta az embereket, nem? Nem csak a szavai, már nem csak a szavainak a tartalma, hogy ő mit jelentett ki, hanem maga, ahogy ő egyáltalán az emberekhez, ahogy ő beszélt az emberekkel. Nekünk meg kell azt tanulni, hogy mi emberekhez úgy viszonyuljunk, hogy az Isten is viszonyult hozzánk. Ha mi örültünk az Isten jóságára, amit Istentől kaptunk, azzal a jósággal kell a másik ember fele fordulni, és azt adni, amit az Isten is adna neki. És sokszor imádkozom úgy, hogy ne azt adjam az embereknek, amit én adnék. Mert attól biztos, hogy kódulnának, meg azt megnézhetnék, ha az Isten azt adja rajtam keresztül, amit ő tudja, hogy adni kell. Mert én nem tudom, mit kell az embereknek adni. És épp, hogy most ott voltam, jöttek hozzánk ilyen, hogy mondják, ezt a munkaügyi központból ilyen felnőtt továbbképzés van a munkáján, tudjátok. És gondoljuk bele, hogy jöttek ezek az emberek, akik munkanélküliek, hát valaki jobb lelkülettel, vagy hát kicsit olyan
örömmel, mert már neki már lesz munkája, azt mondta neki, lesz egy munkája, szakácsokat képeznek, egy cukrászokat, azt mondja neki lesz. Látom a másikon reszkedve, egyik mondta, hogy nem tudom, beszélett, annyi nyugtatott, majdnem ott lett rosszul, annyi ideges és feszült volt, ki hogy, ugye? És jönnek ezek az emberek oda, és gondoltok bele, hogy micsoda izgalommal, mert felnőtt emberek, mint a gyerekek oktatni kell őket, ugye? Furcsa egy helyzet, nem? És látszik, hogy az emberek félnek, mondja is nekem az egyik, tegnap egyik hölgy, hogy azt mi félünk az oktatótól. Ugye féltek tőle. Na miért féltek? Nem tudom, de félünk. Nem elég a maguk ugye terhe, baja, az emberektől nem a jót kapják, hanem még félnek attól, aki őket oktatja. Micsoda megterhelés az embereknek, nem? Ki tudja, még mennyi bajjal küzdködnek még otthon, meg a családjukban, mit tudom én. És akkor a Jóisten megértette velem, hogy a jót adjam nekik szívből, őszintén. Beszélgessek velük. És képzeljétek el, csak így zárjegyzem idézőjelben, hogy jött az egyik hölgy, és aki ezt az egészet szervezte, és mondja, hogy akik itt voltak már, azok azt mondják, hogy olyan jó volt itt lenni, azt mondja, annyira rendesek voltak hozzá, hogy különösen valami Szokol. Hát Szokol nem dolgozik nálunk. Megjegyzem. Értetek. És én megértettem azt, hogy mennyire az emberek mennyire szükség van a jóságra, meg a szeretetre. Ha csak beszélgetsz velük, megnyugtatod őket. Ez a hölgy is beszélgettem, aki beszette a... Akkor beszéltem először különben. Csak mondták nekem, hogy kikészít őket, mert beszélt az artotok, vagy a nyugtatok, itt lesz rosszul, meg mit tudom én. És bejött a hölgy, mondom neki, hogy nem tudod, ki volt az, aki beszélt a nyugtatókat? Azt mondja nekem, sejtettem, hogy ő volt, azért meg kell. Azt mondja, én voltam. Azt mondja, tudom, kicsit sokat szedtem be. Hát mondom, most kicsit beszélgettem, mert tudod, mondom, a nyugtató csak egy gyógyszer, mondom, a problémát nem fogja megoldani. És akkor így megköszönt, hogy kicsit beszélgettem vele. Semmi pénzben nem kerül be jót adni az embereknek, nem? Az Istennek nagyon sokba került, hogy a jóságát meg kinyilvánítsa nekünk. Nekünk mibe kerül? Ugye semmibe. Nem? Emberekre odafigyelni, az pénzbe kerül. A legjobbat adni az embereknek, az pénzbe kerül. Az emberek megspórolják már a jó szót is, már elnézést kérlek, sokszor megspórolják, nem? Vagy a figyelmet. Ugye? És olyan rossz, amikor hallom, hogy na, itt vannak ezek is, már elvitték az edényt, meg mit is, ugye a szakácsok ott kicsit zsörtölődnek, és nem vesz észre, hogyha egy ilyet szólnak a másik embernek, az egész nap összeomlik, és lehet, hogy sírva megy haza. Nem? De mennyivel meg lehet nyugtatni az embereket, és tényleg örömet okozni nekik. Más nem mondjak, még egy dolgot elmondok nektek, nem tudom, hol járunk az időbe. Később kezdtünk. Volt ott három hölgy, és főleg egy fiú, meg két hölgy, és akkor néha én is így csalódok, már olyan értelemben, hogy pozitívan, mert tudjátok, hogy az ember meglát emberek, és úgy valamilyen benyomás kialakul az emberekről. És akkor bejött, ők élelmezési szolgálatot, vagy élelmezési vezetést tanultak, és bejön az egyik, és akkor volt nekem ott egy ilyen kereszt, kaptam valakitől. Egy ismerősömtől, hát így urakasztottam, hogy a szegre, mondom, hagyjuk, és mondja nekem, hogy te vallásos vagy? Hát mondom, igen, de mondom, hogy a kereszt úgy nem jelent nekem úgy semmit. Már olyan értem, hogy tudjátok, nem a kereszttel foglalkozom, hanem a kereszten függött. Én azzal szoktam foglalkozni. És azt mondja, hogy te szombatünneplő vagy? Nem, ezt honnan találta ki, nem tudom. Nem beszéltem, hogy ez szó sem, úgyhogy semmi. Utána kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, hogy akkor sárult, csak azt mondta, hogy ő turán lakik, és ő, nekem ott lakott a keresztanyám, és a szombatünneplő közösségemnek a ház, meg pont a keresztanyámnak a szomszédjában van. Mindegy, beszélgettünk, utána kérdeztek tőlem ezt, azt meg beszélgettünk velük tényleg, és mondja, hogy örült neki. És volt ott egy másik fiatal hölgy, hát tudjátok, hogy szépen felöltözve, minden körbe kifestve, ahogy ez kell. És mondom nekik, meg a sásznak is, a fiúnak, mondom, gyertek, mondom, mert ott ártak, ott szegények, ott tétlenül, mondom, gyertek, mondom, segítsetek valamit, amit úgy meg tudnak csinálni. Hát a srác az rögtön jött, de ez a kis kifestett hölgy, ez meg sem mozdult. Hát mondja a munkatársam, látszik, hogy festett körmét, ez nem dolgozik. De ugye mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi meglátunk valakit, és akkor abból levonunk valamit, és hát az ilyen. Hát mondom, jó. És utána kimentünk ott az előtől beszélgetni, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy én milyen közösségbe járok, meg hogy mondja, hogy a Biblia az nehéz olvasmány, meg szóval én dolgokat is úgy válaszolgattam ott neki minden, és talán bejöttünk, és mondom neki, hogy már csodálkoztam, hogy megkérdezte különben. És mondom neki, hogy mindig van nálam egy mit mondó Biblia sorozat, mondom neki, adott neked ilyen sorozatot, mondom, hogy megértheted a Bibliát, hogy ha akarod. Mondom, hogy ha akarod, akkor megérted, nem akarod, akkor hiába se 600 könyvet.
És olyan érdekes volt, mert három közül csak ő fogadta el. Ez a kifestett. Értitek? De gondolod, hogy ugye miért kell az emberekhez jó lelkülete és jó szél viszonyulni? Megnyerd a bizalmukat. Értitek? Hogy bizalommal legyenek irántad, hogy megnyíljanak előtted, hogy tudjál elő beszélgetni, hogy megértsd, hogy ők egyáltalán milyen problémával küzdenek. Ugye az emberben hamar feltámad az előítélet, nem? Na, ez ilyen. Ezt sem szólok egy szó sem, mert ez ilyen. És én annyira örültem, és annyira hálás voltam a Jóistennek, hogy tényleg itt tudtam velük beszélgetni, és nem is az, amit adtam, tudjátok, hanem azt tapasztaltam, hogy tényleg milyen jó az Isten. Hogy olyanokat, nem is tudom, hogy szavak megfogni, de úgy tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy én éreztem azt, hogy milyen jó, hogy az Isten jó viszonyul hozzájuk. Értitek? És én láttam rajtuk, hogy örültek neki. Hogy szóbál vele velük valaki, meg beszélget velük, meg próbál megérteni őket, meg segít nekik, meg sok mindent elbeszélgettünk. És én akkor értettem meg, még ezen a dolgokon előtte, ugye a római rekedét levelet tanuljuk most a szomatiskában, és hogy ott olvastam azt az igét, és akkor ütött az is szöget a fejembe, hogy no, tényleg mondom, az embereknek tényleg nem tudományra van szükségük, nem fenyegetésre van szükségük, hogy itt a világ vége. Az embereknek arra a jóságra van szükség, amit mi is kapunk minden nap az Istentől. És utána persze el lehet mondani, hogy az a jóság az miben nyilvánult meg, később nem. Hogy mi is volt az a jóság, Istennek mibe került megnyilvánulnia ez a jósága, hogy micsoda szenvedést okozott ez neki, micsoda fájdalmat, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből, és tényleg az ember megváltozik, és ő is utána jót adjon az embereknek. Ugye, hogy törekedni mindig, hogy a legjobbat adjuk az embereknek, tudjátok. És ezt tudjátok, milyen szép dolog? Mert ez a legszebb és a legörömtelibb dolog, nem? Én azt tapasztaltam, hogy emberek közt mozgok a munkán, és hogy ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy az ember jót adhat. Ugye persze meg kell látni. Olyan rossz, amikor észrevesz, hogy a természetem akar megnyilvánni. Mint mondtam nektek, most szombat is felmondtam nektek, ugye, hogy a munkatársam egész napot piszkálgatott, aztán majdnem mondtam neki valamit, pedig amúgy szeretem, meg mondjuk elég nagy szája van, meg mindig kiabál. Ez a tipikus ilyen piaci kofatípus, hogy állna a rikácsó. Ha kell, ha nem. A munkatársam már kanalizál, megfolytanák, mert nem szeretik, hogy mindig így rikácsó, de én ugye el vagyok vele, néha úgy leállítom, ó, Marika, mondom, jó. Mindig süteményt követel tőlem, és nem csináltam, és akkor mondja, hogy miért, mit csinálok itt, nem csinálok semmit, csak itt vagyok, azt nem sütök süteményt, mikor eszünk már valami finomat, mindig ezzel jön nekem. És akkor végén úgy beszólt, egyszer csak éreztem, tudjátok, hogy a természetem elkezd felágaskodni, most mindjárt mondok neki most már valamit. És adáig elment, hogy mondtam neki valamit határozottan, de éreztem, hogy még egy szót szól, mondom, én biztos, hogy mondott neki olyat, hogy aztán utána mehetek a Jóisten rendezni a dolgokat, meg hozzá is. Értitek? Értitek, hogy ha természetünk nyilvánul meg, még ha igazunk van is, nagyon nagyot tudunk rombolni vele, nem? De hogyha az Isten jósága nyilvánul meg, azot csak mindig építünk, még elcsendesítjük a haragot, meg a háborgást. Mondjuk érezte ő is, hogy kicsit ülött a célom, már másnap nagyon kedves volt velem. De ezt kell megértenünk, és az Isten jósága annál inkább hat ránk is, minél inkább megismerjük tényleg Krisztusnak az áldozatát, meg kutatjuk a Szentírásból, gondolkozunk ezeken az igehelyeken, mit jelent Krisztusnak a szeretete, meg az Istennek a szeretete, meg az Istennek a jóságán. Tényleg ugye az Istennek a jóság, amikor tényleg megtapasztaljuk, hála van a szívünkben az Isten felé, és az Isten ezt úgy mindig erősen építi bennünk is, állandóan munkálja bennünk, hogy végül ne magunkat adjuk az embereknek, hanem csak őt tudjuk az embereknek adni. És az nekünk is nagy öröm, nagy boldogság, hogy az embereket, azt mondja Hózsiás, az Isten jóságához fognak megtérni. Nem a valláshoz, nem a szombatünneplőkhöz, ugye? Nem valamilyen ismerethez, hanem az Isten jóságához fognak megtérni. Én kívánom nektek, hogy úgy tudjunk munkálkodni, hogy az embereket az Isten jóságához tudjuk vezetni, hogy lássák meg, hogy jó az Isten, aki őket megváltotta a halálból. Amen. Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus nevével álltunk meg előtted, Urunk. Közösen is megköszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, a te kegyelmedet, amely igazából Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindnyájunk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen jó vagy hozzánk, bár mindnyáján tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot, hiszen sokszor a rossz utakat járjuk és szembefordulunk veled, és nem hallgatunk rád. De tudjuk, Urunk, hogy te kegyelmes Isten is vagy, és megbocsájtani bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mi is szembeforduljunk a mi bűneinkkel,
Engedjük, hogy a te jóságod munkálkodjon mindnyájunk lelkében, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy teljesen eltűnjön az emberi természetünk. Egyedül a te jóságod, a te szereteted nyilvánuljon meg általunk a másik ember felé is, hogy ezt a földet betöltse az Úr dicsősége, meglátassék az ő jóság az őt félőkön, hogy végre eljön a te országod erre a földre. Kérünk, segíts ebben mindjárt, Urunk, hogy keressük mindig a te jóságodat, megértsük egyre mélyebben a te áldozatodat, Krisztus áldozatát a kereszten, hogy megtisztuljunk azoktól a dolgoktól, amelyek a te jóságod ellen vannak még bennünk. Munkád ezt kérünk mindnyájunkban. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, az Úr Jézus nevében kértük. Amen.

Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén, és hát ünnepélyes pillanat jött el, ugyanis valóban a jelenkor problémájáról fogunk ma beszélni. Szeretnék bemutatkozni, Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök vagyok, táplálkozás tudománnyal, életmód kérdésekkel foglalkozom. Természetesen az Oltalom Alapítvány nem a szokványos fitness és wellness programokat szokta magáénak vallani, azt meg szoktuk hagyni, hát mondjuk Schobert Norbinak is egyebeknek, hanem tudományos, ismeretterjesztő előadássorozatokkal foglalkozunk. Az azt jelenti, hogy az előadásaink során konkrétumokat mondok, illetve hát a kollégáimmal együtt a biológiai, biokémiai összefüggéseket megpróbálom megvilágítani. Tehát nem ígérek könnyű előadás, tehát nem ez a felszínes információ átadás lesz most, hanem egészen a konkrétumok szintjeig szeretnék lehatolni. Ha valakinek természetesen kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatban, az előadás után lesz lehetőség, egy pár perc szünetet talán tartunk, ha lesz rá igény, és utána foglalkoznánk a kérdésekkel és a válaszokkal. Tehát a mai témánk az állatvilág megbetegedései, ezek hatásai az emberi szervezetre, vagyis azokat a kérdéseket fogom elővenni, hogy miért terjednek az állatbetegségek első pont. Tehát miért terjednek az állatbetegségek, miért gyengülnek az állatok. A második pont, hogy ennek milyen hatása van az emberre. Vagyis igaz-e az, hogy vannak állatbetegségek, amelyek az emberre is károsak, sőt veszélyesek, akár az egészségünket, az életünket veszélyeztetik. Végül azzal szeretnék foglalkozni, hogy a vírusok, baktériumok és gombák miért erősödnek. Ugyanis ez is egy tendencia, hogy a mikrobiológia nem gyengül, hanem erősödik. Az emberi szervezet erősödik, vagy gyengül? Nagy kérdés, de gondolom költői a kérdés. Az emberi szervezet gyengül. A mi rezisztenciánk, a mi ellenálló képességünk egyre jobban gyengül az idő előrehaladtával. Az állatvilág gyengül, vagy erősödik? Itt a tenyész állatokra gondolok elsősorban, tehát nem a vadállatokra, hanem a tenyész, tehát a háziasított állatokra gondolok. A válaszunk az, hogy a háziasított állatok is gyengülnek, majd fogom mondani, hogy miből adódóan. Tehát még egyszer, az ember gyengül, láthatóan az immunitásunk. Az állatvilág, amit az ember, ugye, mint tenyész állatot tart, az ő szervezetük is, főként az emlősöki, jelentősen gyengül, de a házi állatok is, ha egy pár szót tudok rá szánni, akkor majd fogok erről is beszélni, hogy aki kutyát, macskát tart, az tartson, csak számoljon azokkal a következményekkel, amennyiben nem viszi rendszeresen mondjuk állatorvoshoz az állatot. Tehát ma már befogadni egy cicát az nagyon szép dolog, de ha valaki nem tudja, hogy ez mivel jár együtt, akkor óriási veszélynek teszi ki azokat a vendégeket is, akiket meghív, hogyha egy kisgyermek van, akkor pláne. Tehát ma már egy olyan korban élünk, hogy ezekkel tisztában kell lenni, és valóban miközben az állatvilág és az ember gyermek,